0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szabó Szilvia, tegnap véget érte a wimbledoni Grand Slam tenisztorna, ezzel kapcsolatban érkezett vendégünk, nagy szeretettel köszöntöm Köves Gábort, korábbi szövetségi kapitány, tenisz szakértő. Szia Gábor, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Ugye az elmúlt napokban hallhattak téged a televízióban kommentátorként, de talán ebből a wimbledoni tenisztornából soha nem elég. Egy nagyon izgalmas, nagyon fordulatos, eseményekkel teli heteken vagyunk túl, hogyha megpróbálunk majd mindenen végigmenni, de hogyha egy jelenetet, egy momentumot kiemelnél számodra, mitől lesz emlékezetes ez a 2026-os wimbledoni torna?
3: A számomra a legemlékezetesebb az volt, amikor a női egyes döntőjében ilyen drámai küzdelem alakult ki, és drámai csata. Persze, hogy ez a legfrissebb élmény, mondhattam alatt azt is, hogy Serena Williams is pályára lépett, de azt hiszem, hogy ha azon túllépünk, akkor mindenképpen ez a drámai fordítás volt, ami végül is a végén nem lett az, de lehetett volna, és ebből is látszik, hogy a Wimbledon az Wimbledon, ahogy mondani szokták, és bármi megtörténhet.
2: Ugye volt olyan korszak a teniszben, amikor úgy körülbelül borítékolni lehetett, hogy ki fog eljutni a döntőig, gondolok itt az Alcaraz-Sinner csatákra, azért ezen is túlmutat Wimbledon, és például a nőknél talán senki nem gondolta, hogy két cseh játékos jut el a fináléba, ugye? Tehát jó ez a korszakváltás, hát nem tudom, ez erős szó-e, de mindenképpen jó, hogyha újak is odaérnek.
3: Így van, de pontosan voltam egy rádióműsorban a torna előtt, és ezt a két női játékost megneveztem, hogy a sötét lónak lehet, hogy ilyenkor elnézést, hogy hölgyekről így beszél az ember, de benne volt a pakliban, hogy valamelyikük esetleg odaérhet akár a döntőbe is, hogy most ketten voltak, ráadásul két cselány, akik ugye félig meddig barátnő, két különböző korosztály, hiszen Noszkova csak 21, míg Muhova 28-29 éves, szóval benne volt a pakliban, hogy ők odáig eljutnak, de az biztos, hogy nem ez volt a legvalószínűbb.
2: Fogunk mindenről beszélni. Azzal egyetértesz-e, hogy túl azon, hogy mindig is számított a tenisztudás, számított a mentális állapot, de minthogyha mostanában ez a lelki felkészültség, ez a motiváltság, ez a mentális erő, ez nagyobb szerepet kap, főleg ilyen sorozatterhelésnél. Tehát nagyon sokszor beszéltek ti is arról, hogy jó a tenisztudás, amikor közel hasonló, akkor igenis, aki éppen aznap jobb formában van, és lelkileg fókuszáltabb, azt tud nyerni. És az egész Wimbledonon vannak ilyen példák, negatív és pozitív példák is.
3: Igazat adok, de Wimbledonban mindig is így volt. Tehát, hogyha visszagondolunk, voltak olyan mérkőzések, ahol sokszor megtörténtek ezek az esetek, ilyen nagy fordítások, ugye ezen a pályán, ami talán a legfontosabb, ugye a centerpálya a teniszben, a legkülönlegesebb a millió, és itt ez az a torna, amit hogyha megnyersz, akkor a halhatatlanok csarnokában mindenképpen ott leszel, persze ez sem feltétlenül igaz, de az biztos, hogy itt mindig nehezebb nyerni, mint bárhol máshol, és talán ennek van a legnagyobb értéke a teniszben. Ez is közrejátszik abban, hogy vannak olyan helyzetek, ahol talán sokkal nehezebben tudják a játékosok megoldani a bizonyos szituációt, vagy bizonyos szituációkat megoldani. És erre is volt példa ezen a tornán, és ezek nagyon jó ezeket látni, persze nem annak, aki ugye azon az oldalon van, akinek éppen ugye nyernie kellene, és nem sikerül. Mindig vannak meglepetés emberek, de azért a férfi oldalon, hogyha csak azt nézzük, hogy kik nyertek az utolsó, hát ki tudja, hogy mennyi, hány évre kellene visszamenni 30-40 évben, ott általában a férfiaknál az esélyesek nyerték meg a tornát, és majdnem mindig ugyanazok, tehát hogy egy Federer, egy Djokovic, most már ugye egy Alcaraz, egy Sinner, tehát az lenne az igazi meglepetés, hogyha rajtuk kívül valaki tudna nyerni ezen a tornán a férfiaknál, aki még nem nyert korábban. Erre lehetett volna példa a tegnapi döntőben, nem úgy alakult, nem, szerintem nem véletlenül. A hölgyeknél meg ott azért sokkal több meglepetés van, és az évek során megtanulta az ember, hogy a hölgyeknél az igazi esélyes szinte soha nem nyer, vagy legalábbis nagyon ritkán, és idén is úgy alakult, hogy két olyan játékos jutott a döntőbe, akik természetesen ugye olyan teniszt tudnak nyújtani, mivel hatékonyak lehetnek Füvespán, de nem feltétlenül ők voltak a legnagyobb esélyesek.
2: Nem csak a győztesek, de szinte valamennyi játékos nyilatkozatában kiemeli ennek a pályának, ennek a tornának a különlegességét. Te is említetted, hogy nem csak a füves borítás, nem csak az egész millió, ugye a hallgatók biztos látják, akik nem követik a teniszt, hogy az, hogy tiszta fehérben kell, tehát tradíciók vannak. Ezen kívül mi adja még ennek a jelentőségét, ennek a különlegességét ennek a Grand Slam tornának?
3: Hát az, hogy füvön játsszák, ez az első, ugye a füves pályás szezon az, ha jó esetben is 5-6 hétig tart, a játékosok a legjobbak talán 1-2 versenyen vesznek részt, vannak akik mondjuk 3-4-en, de inkább 3 versenyen, mondjuk egy Taylor Fritz, aki top 10-es játékos Stuttgartban, meg Halléban is döntőt játszott, itt kifogyott a benzin, egy picit sérült volt, és a negyed döntőben kikapott Zvereftől, de a legjobbak maximum egy felvezető tornát játszanak. Nehéz úgy játékba lendülni, hogy tényleg kifogástalan mérkőzéseket játszál rögtön a torna kezdetétől fogva, viszont vannak, akik annyira jók, mint például egy Djokovic vagy egy Sinner, akik nem is vállalnak be, vagy csak nagyon-nagyon ritkán felvezető tornát a füves pályás szezonban, és kell nekik egy-két meccs, amíg belelendülnek. Sinner például 5 szetben nyerte meg az első szettes meccsét Kecmanovic ellen, de túlélte, és nem volt igazán veszélyben a győzelme. Ettől függetlenül ezen a borításon a legnehezebb teniszezni abból a szempontból, hogy itt azért kevesebbet játszanak a teniszezők, van akinek fekszik, van akinek kevésbé, de kevesebb idő van arra, hogy igazán belegyere a játékba, és lehet, hogy ezért is volt egy nagy meglepetés a férfiaknál, egy brit fiú, aki azért a környéken nőtt föl és sokat játszott füvön, ő szabadkártyásként, Arthur Ferriről beszélek, el tudott jutni egy elődöntőig, ami azért tényleg úgy gondolom, hogy egy óriási meglepetés volt.
2: És egy óriási reklám, gondolom, a tornának és a hazai nézőket bevonzotta még jobban, ha lehet a teltháznál többen követni.
3: Így van, tehát hogyha egy brit játékos sokáig jut a verseny, ugye Andy Murray többször is megnyerte Wimbledont x év után, ha jól tudom, Fred Perry volt utoljára a 30-as években előtt, amikor nyert, a 77 év volt a különbség. Ez egy óriási dolog. Persze, hogy reális esélye nem volt Ferrinek, hogy megnyeri a tornát, de azzal, hogy bejutott az elődöntőbe, azzal felkeltette a figyelmét a britteknek is, még jobban a szokásosnál is. Ugye ezt a versenyt úgy hívják Angliában, hogy The Championships, azaz a bajnokság, tehát nem is Wimbledonnak hívnak, hanem a bajnokságnak, és figyelemmel kísérik a britek minden esztendőben. Most egy kicsit jobban alakult a többi sporthoz képest a versenyprogram, mert ugye, ha jól tudom, a Silverstone-i Forma 1-es futam az első hétvégén volt, van, amikor ugye egybeesik a két döntő, és akkor az így megosztja a figyelmet. És
2: zajlik a világbajnokság.
3: Zajlik a foci világbajnokság, de azért a döntő napján az angolok nem játszottak, hanem egy nappal korábban, szóval azt hiszem, hogy nagy figyelem ugye övezi mindig a wimbledoni tornát, ebben az esztendőből talán még nagyobb, mint korábban.
2: Kezdjük akkor mondjuk a női mezőnnyel, és ahogy már említette, cseh házi döntőt rendeztek, ugye a 21 éves Linda Noskova, a 29 esztendős Karolina Muhova ellen játszotta a döntőt, 6-2-5-7-6-3-as győzelem született, Noskova nyert, és ahogy említetted, ők nem csak vagy nem vetélytársak csupán, hanem barátnők is. A 2024-es Párizsi olimpián egymás mellett indultak párosban. Szóval milyen lehet így játszani, amikor egyrészt honfitársaddal lépsz pályára, illetve lehet, hogy már edzésen is nagyon sokszor, vagy meccsen egymás oldalán játszottak, és jól ismerik egymást.
3: Hát nem lehet könnyű, de hát le kell játszani ezeket a mérkőzéseket, és mindenki a legjobbját próbálja nyújtani. Ami érdekesség volt, hogy mindketten úgy jutottak el a döntőik, hogy hárítottak mérkőzéslabdát az odáig vezető 6 mérkőzésük egyikén. A második körben volt meccslabdája, ha jól emlékszem, Kirsteának Noskova ellen, és az elődöntőben volt meccslabdája Coco Gauffnak Muhova ellen a döntőszett rövidítésében, ez is egy érdekesség volt, meg az is ugye, hogy két honfitárs játszhatta itt a döntőt. Ez elég ritka egyébként Wimbledonban, persze, hogy a Williams nővérek vagy testvérek játszottak döntőket korábban, és cseh győztese is volt ennek a tornának jó pár a női mezőnyben az utolsó 20-30 évben, de ez tényleg egy ritka dolog, és hogyha egy barátnő áll a másik oldalon, akkor hát nem tudom, hogy ez mennyivel teszi könnyebbé valakinek a dolgát, vagy nehezebbé, de az biztos, hogy abszolút sportszerű mérkőzés volt, és ami még érdekesség volt, hogy nagyon simán győzelemre állt Noszkova, de megijedt a lehetőségtől, elveszítette a második játszmát szinte biztos vezetésről, ugye 6-2-5-2-je volt, elveszített 5 játékot, és ugye a közvetítés során mondtam, hogy ha itt a döntőszett elején tovább tart ez az összeomlás, akkor akár zsinórban elveszíthet akár 11 játékot is, mint mondjuk Anisimova veszítette el Siontek ellen tavaly a 12-től, 6-0-6-0 volt a döntő, mert ha valaki belekerül ebbe a spirálba, és nem tudja magát mentálisan összekapni annyira, hogy jobban teniszezzen, akkor ott beleragadsz, és nem tudsz belőle kijönni. Szerencséje volt Noszkovának, hogy az első gémet meg tudta nyerni a döntőjátszmában, és így megfordította a meccset. Azt hiszem, hogy elég nagy dráma lett volna, hogyha ez nem történik meg, mert tényleg a kezében volt ez a mérkőzés, és nem az első eset lett volna a történelemben, hogy valaki szinte biztos nyerőállásból elveszíti a finálét itt Wimbledonban.
2: És ugye itt is mondtad, hogy Muhova 5 meccs labdát hárított, ha jól emlékszem, a döntőben. Ez a 29 évének a rutinjának köszönhető? Tehát egy 21 éves játékos meg tudta volna ezt csinálni?
3: Szerintem nem. Tehát ez mind azon múlik, hogy az a játékos, aki nyerő pozícióban van, az mennyire izgul. És Wimbledonban ugye nagyon sokszor a játékosok is bevallják, hogy sokkal nehezebb egy ilyen mérkőzést mondjuk kiszerválni, vagy megcsinálni, megnyerni. Ez nem olyan, mint a hoki meccsen, hogy vezetsz 2 góllal, és akkor elengeded a történetet, és az óra kifut, vagy egy kosármeccsen vezetsz 10-zel, és akkor vége. Ilyen nincs. Itt meg kell nyerni az utolsó pontot is, és ez a legnehezebb. Noszkovának 5 meccs labdája volt, és szinte minden a kezében volt. Óriási lehetőség volt, hogy befejezze a meccset, saját szervánál 30 semmi, és még sorolhatnám, de nem sikerült. Elizgulta, és innen jön az a történet, hogy a döntőszett elején akkor ugye abszolút a másik játékosnak áll már ez a meccs, de csak addig, amíg ugye az ellenfele nem tud végre nyerni egy játékot, és ezért volt szerencsés Noszkova abból a szempontból, hogy az első gémben bréklabdákról tudta hozni a sajátját, és ezzel talán meg tudott annyira nyugodni, hogy hasonló teljesítményt tudott nyújtani, mint az első 2 játszmában, vagy az első másfélben, és így a teniszével tudta megnyerni a meccset.
2: Talán nem tévedek, ha arra tippelek, hogy az elmúlt napokban a legtöbb kérdés, ami téged ért, az az, hogy mi a cseh tenisztitka, és mi az, amitől ők évről évre, és ahogy mondtad, már szerintem idősebb hallgatók, ugye Martina Navratilova vagy Iván Lendl nevére, teljesítményére pontosan emlékeznek, szóval mi az, amit a cseh tenisz, és ez a rendszer, ez tud?
3: Hát azt gondolom, hogy vissza kell, hogy lépjünk jó pár évet egy Navratilova-Lendl idejére, ahol, sőt, még talán korábbra is mehetnénk, volt egy Jan Kodes, volt jó pár jó játékosuk még rajtuk kívül is, de az igazán nagy teniszezőik a 80-as években játszottak, ugye, vagy 70-es, 80-as években, akkor akárhogy is nézzük, ugye Navratilova idősebb egy picit, 9 Wimbledon nyert zsinórban, és azt tudni kell, hogy a legnépszerűbb női sport Csehországban a tenisz, semmi más. A tenisz. És ugye sok fiatal gyerek, én úgy gondolom, hogy ezáltal kedvet kap ahhoz, hogy kipróbálja ezt a sportot, és nagyon jó műhelyeik vannak a cseheknek, jó edzőik vannak, és mivel minden egyes szinte évente jönnek ki olyan játékosok, akik a világon is számottevő eredményeket érnek el. Most gondoljunk vissza, inkább a női teniszről beszélek. Ugye volt egy Navratilova, volt egy Mandlikova, volt egy Novotna, aztán volt egy Kvitova, és még egy páran, Vondrusova és Krejcsikova, tehát ők nyertek Wimbledoni bajnokságot, és így sok gyerek ragadt teniszütőt olyan helyszíneken, ahol nem feltétlenül kell a szüleiknek mondjuk rááldozni milliókat arra, hogy teniszezhessenek. Vannak ilyen műek, többek között a leghíresebb az a Prostejovi teniszcentrum, és nem véletlenül egyébként erről a környékről származnak nagyon sokan, akik befutottak, és van egy több száz fős teniszcentrum, ahol ugye több száz gyerek játszik, a legjobbakat kiragadják, és kitűnő edzők tudják őket felkészíteni, megvan már ennek a sémája, hogy milyen stílus, ami megfelelő a cseheknek, és nem feltétlenül a pörgetett játékról híresek, és én úgy gondolom, hogy minden évtizedben legalább egy-két olyan teniszezőt ki tudnak termelni idézőjelben onnan, akik megállják a helyüket világszinten. Most a férfiaknál is van egy Lehecska, van egy Mensik, tehát nagyon jó játékosaik vannak nem csak a hölgyeknél, hanem a férfiaknál is, és azt hiszem, hogy ennek a nyitja az, hogy rengeteg a merítési, vagy nagy a merítési lehetőség a fiataloknál, és szakképzett edzők foglalkoznak velük már kiskoruktól kezdve, így a legtehetségesebbek elérnek oda, ahova predesztinálja az ő tehetségük őket erre. Most nem azt mondom, hogy 20-an vannak az első 100-ban a csehektől, mert van olyan nemzet, ahol van mondjuk 10 játékos egy amerikaiaktól vagy franciáktól, de egy kis nemzettől ez egy fantasztikus teljesítmény, és tényleg le a kalappal, hogy ilyen eredményeket tudnak elérni, és ilyen szinten tudják tartani a teniszüket.
2: Hát ha jól láttam, a top 50-ben a nőknél 8 cseh játékos van, a junior világranglistán is számos cseh játékos van, és arról például van információt, hogy ezek a legendás játékosok, akik korábban jó teljesítmény nyújtottak, ők benne vannak a rendszerben, tehát akár edzőként foglalkoznak egy gyerekekkel, akár ilyen élmény beszámoló, vagy nem tudom, közös edzés erejéig ők jelen vannak-e?
3: Hát biztosan, de én úgy gondolom, hogy a régi nagy játékosok inkább a profiknak lesznek az edzői, ugye mondhat azt, hogyha visszanézünk, hogy Berdych volt edző a legjobbaknál, és visszapróbálják adni az ő tudásukat a mostani játékosoknak, és hát nem csak ő, most persze említhettem volna másokat is, viszont akik szintén profik voltak, de talán nem a legjobbak, ők az idősebb junior játékosokkal foglalkoznak, a gyerekekkel nem tudom megmondani őszintén, hogy pont kik kezdik a játékot, de ott is szakképzett edzők vannak, és utána tolják föl, egyre tovább átadják a különböző korosztályokban játszó teniszezőket azoknak, akik talán hatékonyabbak lehetnek bizonyos szinteken, és mondom, hogy az igazi nagy profik, akik korábban játszottak, akár mondjuk párosban volt valaki jó játékos, akár egyéniben például ugye Noszkovának Krupa az edzője, az megint más kérdés, hogy Muhovának pont egy külföldi edzője volt Grönevelt személyében, de nagyon nagy igazság az, hogy a cseheknél általában cseh edző dolgozik a játékosokkal, és nagy többségében olyanok, akik korábban szintén profik voltak, és tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki odaérjen a legjobbakhoz.
2: Szabalenka és például Świątek viszont nem ért oda a legjobbak közé. Ennek mentális okai voltak-e, amit már említettél, hogy mennyire fontos? Szabalenka esetében hallottam olyan véleményt, hogy az a régi vagányság eltűnt a játékából, és megpróbál stabilabb játékos lett, de valahogy úgy rágörcsöl egy kicsit, vagy elizgulja a meccseket, nem tudom, ezzel egyet értesz-e.
3: Hát én úgy gondolom, hogy inkább rágörcsöl, mint hogy elizgulná. Ő egy elég vagány játékos, de ez az a borítása, ahol talán nem érzi magát annyira komfortosan, mert soha nem ért el igazán jó eredményeket, talán elődöntős volt kétszer Wimbledonban, de nem tudta átlépni a saját árnyékát, és ez így volt ebben az évben is. Most az külön pekhes szituáció az ő számára, hogy az Osaka, aki szintén négyszeres Grand Slam bajnok, mint ő, egy szenzációs mérkőzést játszott ellene, tehát ebből a szempontból nem volt szerencséje, mert azért vannak olyan szituációk, amikor még nem is vagy, nincs is akkor önbizalmad, nem is játszol annyira jól, de túl tudsz jutni bizonyos ellenfeleken. Ez nem így volt, mert Osaka tényleg zseniálisan játszott azon a napon, viszont a következő meccsén Osakát meg Muhova megverte, szóval egy ilyen furcsa szituáció volt. Nekem az volt a legnagyobb meglepetés, persze, hogy néha ugye hullámzik a játéka Rybakinának, de ő már nyert itt Wimbledonban, és viszonylag korán búcsúzott, ami szerintem nagyobb meglepetés volt, mint az, hogy Szabalenka a 8 közé jutásért veszített. Hogy Świątek nem nyert, az nem volt meglepő, mert nagyon kevés önbizalommal játszik már nagyon régóta, alig-alig nyer versenyt, sőt nem is tudom, hogy nyerte idén, illetve hát még az is óriási meglepetés volt, hogy tavaly meg tudta nyerni ezt a tornát. Én nem gondoltam volna, hogy ez bármikor sikerülhet neki az ő játékban. játékstílusával, meg ütőfogásával, de tavaly minden összejött neki, mentálisan nagyon jó állapotban volt. Ez az utóbbi időben nem mondható el róla, nincs önbizalma, nem is játszott jól, és ez meg is látszott a teljesítményen, szinte lesöpörték a pályáról a második játszmában. Ő neki hosszabb idő kell, amíg újra fölépíti az önbizalmát, és akkor lehet igazán jó. Hogy ez megtörténik-e valaha is, vagy sem, azt nem tudom, de aki fiatal játékosként ezzel szembesül egy idő után, szerintem van annyira jó, hogy összekapja magát, és újra akár a legjobbakkal is föl tudja venni majd a versenyt.
2: Naomi Oszakát már említetted, amikor a Roland Garroson és most is ugye a Rua költeményével hívta fel magára a figyelmét, voltak olyan vélemények, hogy jó, hát ő már nem is a játékkal foglalkozik, ő már egy termék, megpróbál a PR-ra, a reklámra fókuszálni. Ehhez képest, hogy említetted, biztató teljesítmény nyújtott, és végül csak a döntős játékos tudta megállítani őt, szóval tőle várhatunk-e még szerinted kiugró teljesítményt?
3: Ez egy jó kérdés, szerintem sokat javult a játék, azt tudni kell róla, hogy édesanyja, és azért elég sokat kihagyott a 4 Grand Slam győzelme után, meg azt is tudni kell róla, hogy japán színekbe versenyez, és óriási reklámösszegek folynak be a számlájára, talán a mezőnyben ő keres a legjobban a teniszezők közül, bár ebben nem vagyok 100%-ig biztos, az első kettőben vagy háromban mindenképpen benne van, és persze mondhat azt, hogy ruhaköltemények ide-oda-amoda, van akinek tetszik, van akinek kevésbé, hogyha ő kimegy így a pályára, akkor az az ő dolga, és most, hogyha arra gondolunk, hogy ez kiknek veri ki a biztosítékot, meg kiknek nem, ő ezzel nem törődik, megpróbálja a legjobbját nyújtani, én úgy gondolom, hogy nagyon jól fölkészült a tornára, jó tenisz nyújtott, de volt nála jobb, és legyőzte őt a legjobb 8 között, persze, hogy a Grand Slam trófeákra hajt mindenki, aki már nyert egyet korábban, meg aki nem az is, de aki nyert, az egészen biztosan, és hogy valaha is eljut újra egy Grand Slam döntőbe, azt ugye nem látja előre az ember, azt viszont igen, hogy a minősége a játékának megvan, az, hogy 7 meccset meg tud nyerni zsinórban egy Grand Slam tornán, hát egyelőre ezt nem látom, de megnehezítette a legjobbak dolgát is, és akár ő is bekerülhet ott volna a döntőbe itt Wimbledonban, hogyha egy picivel jobban játszik.
2: Volt egy másik nagy visszatérő Serena Williams, aki már 23 Grand Slam győzelmet számlál. Az ő motivációja mi? Egyrészt ez a kérdésem, másrészt az, hogy miért most tért vissza, miért nem mondjuk Amerikában a US Open-en?
3: Hát térjünk vissza arra, hogy mi lehet a motiváció, itt több dologról beszélhetünk, ugye én nem gondolom, hogy neki a bankszámlájáról akkor a pénzösszeg hiányozna, hiszen még a férje is milliárdos dollárban. A lényeg az, hogy szerintem talán egy picit szerepelni is akart, de nem hiszem, hogy ez volt a legfőbb motiváció, hanem az, hogy az 44 évesen meg akarta mutatni, hogy 2 gyerek kell ugye a háta mögött, hiszen 2 lány, kislánya van, szülés után vissza tud úgy jönni 44 évesen, hogy megfelelő teljesítmény nyújtson ahhoz, hogy fölvegye a fiatalabbak a versenyt. Ez nem tudom, persze sérülés is volt benne, sok minden volt benne, de ami érdekes volt, az, hogy nem vállalt felvezető tornát egyéniben, és hogyha 4 évet kihagysz, és úgy állsz oda a pályára, az mindig nagyon nehéz.
2: Főleg egy füves pályán, hogy említetted, hogy az nagyon-nagyon speciális.
3: Nagyon-nagyon különleges, de ő itt sokszor nyert, és úgy gondolhatta, hogy az ő adogatásával, meg a gyors játékával talán itt lehet egy olyan eredmény, vagy olyan, itt jobban tudja kezelni ezt a szituációt játékminőségben. Talán a gyorsabb borítások kedvezhetnek neki, viszont ugye meglátszik, hogy ha valaki nem játszik 4 évet, meg nincs felvezető mérkőzése, akkor szinte törvényszerű, hogy nagyjából hasonló teljesítményt fog nyújtani, mint ő. Kikapott egy olyan játékostól, aki alig nyert meccseket idén, viszont ugye füvön nem egy rossz teniszező, egy ausztrál lánytól döntőszedben. Ugye arról is szó volt, a mérkőzésen kevésbé láttam, hogy a térdével volt probléma, és így nem tudott úgy mozogni, ahogy szeretett volna. Lehet, hogy ez is benne volt, és talán ennél jobb eredményt tudott volna elérni, hogyha teljesen egészséges, de visszalépett a párostól a nővérével, és gondolom, hogy nagyon szerettek volna játszani. Én 2 dolgot mondanék. Az egyik, hogy nem volt felvezető versenye, ez azért rányomta a bélyegét a teljesítményére. Wimbledon kedvez neki a fű, ezért is választotta azt, hogy ott ér vissza, és hogyha idézőjelben szerencsénk van, akkor egészséges lesz, vagy eléggé egészséges lesz ahhoz, hogy vállalja a játékot mindegyéniben, mint párosban a US Openen, vagy vegyes párosban, majd meglátjuk, biztos, hogy nagy felhajtás lesz miatta.
2: Vendégünk továbbra is Köves Gábor, teniszszakértő, korábbi szövetségi kapitány, és elsősorban wimbledoni tenisztorna tapasztalatairól beszélgetünk. A hírek után legyen téma a férfi mezőny, hiszen nyilván a legnagyobb figyelmet talán az urak kapták. Jannik Sinner és Alexander Zverev játszotta a döntőt. Egy olyan döntő előtt voltunk, amelynek egyik résztvevője élete első Grand Slam tornáját néhány hete a Roland Garroson aratta, ő volt Zverev. Jannik Sinner pedig egy éve ugye nem nyert Grand Slam tornát, viszont címvédőként érkezett Wimbledonba. A döntő előtt neked milyen előérzeteid voltak, és ehhez képest mit kaptál, hogyan alakult?
3: Azt gondoltam, hogy Zverevnek lehet egy kis esélye, hogy megnyerje a wimbledoni tornát, de a mérkőzés előtt azt mondtam, hogy Sinner, hogyha minden úgy alakul, ami, ahogy ugye az ember várja, meg ami ugye a realitás, akkor tiebreak, egybreak, egybreak, ugye ez három szetben megnyeri, tiebreak, egybreak, egybreak, ez majdnem

0: ezt azért is mondom, mert az utolsó 9 meccsét elveszítette Sinnerrel szemben, és nagyon-nagyon kikapott az utolsó 4-en. Szóval esélytelen nyugalmával játszhatott, és amíg felszabadultan tudott teniszezni, és a tenyeresét jól ütötte, addig abszolút egyenrangú ellenfele volt Sinnernek, sőt, ott nem lehetett közöttük szinte választani. Egyetlen egy bréklabda volt csak az első két játszmában, és két tiebreak volt, egy ide ment, egy oda, viszont miután ez megtörtént, és Sinner megnyerte a második játszmát, utána egy picit megnyugodott, ő tudta tartani a szintet, ahol teniszezett, sőt, talán még emelni is, míg Zverevnek az a maximális teljesítménye, amit nyújtott önmagához képest, főleg ugye az első másfél szedben, az egy picit alább hagyott, ez kompenzálta ugyan az adogatásaival, de a játékban azért volt különbség a két játékos között, és ugye, ami a végső soron ilyenkor dönteni szokott, és most is szerintem ez döntött, hogy erősebb volt fejben Sinner, és Zverev a testbeszédével, meg most azt nem mondom, hogy a hozzáállásával mindenki küzd az utolsó pillanatig, de ez egy jó 5% handicap volt a számára, és 5%-kal, hogyha visszaesik valakinek a teljesítménye, vagy 10-zel a világ elsőn, az azt jelenti, hogy nem jut el a rövidítésig, hanem mondjuk elveszít egy szettet egy vagy két brékkel.
1: Ugye voltak olyan pontok, ahol Sinner elcsúszott, vagy legalábbis elveszít tette az egyensúlyát, és mégis behúzta azt a pontot. Az mind-mind egy olyan forduló pontnak tűnt, legalábbis a televízión keresztül, ami Sinnert lendületbe hozta, Zverevet pedig még jobban elbizonytalanította. Tehát voltak ezek a döntő momentumok, ahogy említetted, itt fejben Sinner volt az erősebb.
0: Így van, és hát persze, hogy ez egy pluszt ad annak a játékosnak, aki elcsúszik, mégis pontot tud nyerni, és nem úgy, hogy az ellenfele elrontja, hanem bravúra halmozva valahogy visszaad olyan labdákat, amelyek ugye szinte nem is lehetnének másoknak megjátszhatóak. Ami érdekes volt, és nagyon szerencsés, hogy többször is olyan csúszás volt, ami azért sérülést is okozhatott volna. Volt ott a T-vonalon egy előre való csúszása, nem is tudom, hogy nem törte ki a bokáját Sinner, és az aztán nagyon drámai lett volna, és nagyon sajnálatos, de szerencsére annyira jól vannak felkészítve ezek a srácok, hogy ilyen helyzetekben is ugye megúszszák az izomsérülést, vagy esetleg mondjuk a csonttörést. Ez azért a füves pályán elég veszélyes, hogy a játékosok így csúsznak, és Sinnerre nagymester ennek, nem csak azért, mert amúgy is nagyon jó a lábmunkája, hanem ő kiskorában síelt, talán 14 éves koráig, és nála ez sokkal természetesebb, mint bárki másnál. Egészen elképesztő módon tud egyensúlyban maradni, amikor kicsúszik bizonyos labdákért, és ezért is nehéz ellene igazán pontot szerezni, még akkor is problémád lehet, hogyha már tényleg abszolút biztos vagy benne, hogy megcsinálod, aztán mégis valahogy visszajön tőle a labda, egészen különleges teljesítményt tud nyújtani ebből a szempontból, és különleges az a mozgás, még koordinációs képesség, ami neki van.
1: Tanyi Gábor kiváló kézilabda szakértő, edző, de nagyon szereti a teniszt, és például a római tenisztornánként volt, és látta a Jannik Sinnert edzeni. Azt mondta, egyébként több ezren ott ültek a lelátón, csak az edzésen, és ő azt látta, jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy 2,5 óra az gyakorlatilag az előkészület volt. Tehát a bemelegítés, a nem tudom, ilyen olyan felkészítő gyakorlatok, és mind-mind, amit mondasz, ez az egyensúly biztosítása, tehát olyan precíziós felkészülés van csak arra, hogy elkezdje az edzést, hogy ez lehet a titok, és ez mennyire jellemző egyébként a mezőny többi tagjára is?
0: Hát ezt szinte mindenki csinálja, az megint más kérdés, hogy milyen szinten. Uh-huh. Egy Novák Djokovic, aki 39 éves, még mindig le tud menni spárgába, most persze, hogy a játékosoknak a 99%-a valószínűleg nem fogja azt meg se próbálni, de nagyon-nagyon fontos a fizikális felkészültség, és hát főleg a nyújtás, és ez a része a tenisz sportnak, meg az összes sportágnak rengeteget fejlődött az utóbbi 10-15 évben mindenképpen, és ezért is kitolódott a kor határa, hogyha így szabad így fogalmaznom, a sportágakban. Most persze, hogy van 40 év fölötti kosárlabdázó is az NBA-ben, még LeBron James talán még játszik egy-két szezon, de nem vagyok benne biztos. Abban viszont igen, hogy nagyon kell vigyázni a játékosoknak a testére. Nem csak a táplálkozás számít, hanem az is, hogy mennyi időt áldozol arra, hogy nem feltétlenül csak az erősítéssel mennyi időt töltesz, hanem azzal is, hogy a rehabilitáció milyen profi módon van csinálva, hogyan lazítasz, hogyan pihenteted a testedet, hogyan regenerálódsz, és a többi. stb. Szóval ezek rettenet

0: rettenetesen fontosak minden egyes játékosnál. Persze, hogy akiknek mondjuk több milliós dolláros keresete van, évente a lehető legjobb szakembereket tudják maguk mellé megnyerni arra, hogy foglalkozzanak velük ebből a szempontból, de ugye van külön kondícióedzés, vagy edzője a játékosoknak, azaz tehát fitness edzője, és ugye mellette még van fizió is, tehát aki a sportrehabilitációval és mondjuk a játékosoknak a fizikai felkészítésével az edzéseken kívül foglalkozik, tehát nyújtással és a többi. Persze még beszélhetnénk sportpszichológusokról is, de a lényeg az, hogy ez a kettő a legjobbaknál alapból megvan, és azért hihetetlen, hogy milyen hangsúlyt fordítanak erre.
1: Jánik Sinnerrel kapcsolatban elmondhatjuk, ugye, hogy idén nyert 5000-es tornát, és talán te mondtad a közvetítésben tegnap, hogy idén mindössze 3 meccset veszített el, de mégis mondhatjuk azt, hogy mivel egy éve nem nyert Grand Slamet, valami fajta nyomás lehetett rajta, nem?
0: Hát mivel Wimbledonban nyert már korábban, ezért talán Wimbledonban kevesebb nyomás volt rajta bizonyos szempontból, de abból a szempontból mindenképpen, hogy ugye annak ellenére, hogy a világranglistát ő vezeti, és nem volt ott a mezőnyben Alcaraz, sem a Roland Garroson, sem itt a Roland Garroson, ott ugye ismert körülmények miatt is, ugye ott talán a második fordulóban búcsúzott Juan Manuel Cerundolo ellenében, egy olyan meccsen, ahol 2-0 szett 5-1-je volt, tehát itt nagyon-nagyon ritkán veszít valaki onnan, de hát megfogta őt az időjárás, és abból a szempontból mindenképpen volt rajta nyomás, hogy hát ha már világelső vagyok, és megnyertem 5000-es tornát, akkor ott az esély, hogy miért én nyerném a Grand Slameket, vagy a Grand Slamet, és jól megbirkozott ezzel egyébként, nagyon nyugodt fiú, és jól kezeli ezeket a szituációkat, sokszor azt mondják, hogy olyan, mint egy gép, vagy egy robot, akár érzelmileg is, persze, hogy ez nem így van, de nagyon-nagyon jól kezeli ezeket a helyzeteket, és azok után, hogy kiesett a Roland Garroson, úgyhogy abszolút top favorit volt, volt rajta biztos nyomás, hogy ezt a wimbledoni tornát megnyerje, de szépen végigcsinálta, és azt nem mondom, hogy abszolút maga biztosan hozta a döntőt, mert nem 3 szedbe nyert, és azért Zverev ott volt a nyomában, de összességében én úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesített, és végül is abszolút megérdemelten nyert újra Grand Slam tornát egy év után.
1: Azzal egyetértesz-e, hogy Zverevnél egyfajta mérföldkő, vagy egyfajta gát átszakadás lehetett az, hogy élete első Grand Slam tornáját megnyerte. Azt hiszem 125 Grand Slam mérkőzés után átszakadt benne valami, és akkor most a következő lépés már az lehet, hogy mondjuk egy 5-szettes Grand Slam döntőt is idegileg elbírjon, és ez is egyfajta műfaj, amihez fel kell nőni, és amihez elég jónak kell lenni.
0: Hát mindenképpen jónak kell lenni hozzá, csak a nagy probléma az az, hogy egy játékos nem igazán tud kibújni a saját bőréből. Itt láthattuk azt, hogy amíg felszabadultan játszott a döntőben egy olyan játékos ellen, aki ellen nem sok sikere volt az utóbbi időben, addig minden rendben volt, de amikor jöttek a problémák, akkor kijött az, hogy az ellenfele higgadtabban tudja kezelni ezeket a szituációkat. Magyarul jobb versenyző, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nem feltétlenül csak a tenisz döntött ebben a fináléban, hanem az is, hogy valaki erősebb volt a másiknál fejben, de ez igaz volt, hát nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt is, akár egy Djokovic-Nadal meccsen, vagy egy Federer-Nadal meccsen, vagy rengeteg ilyen példa volt, és hát Zverevnek persze, hogy átszakadt a gát ott a Roland Garroson, nem vert meg olyan játékost, aki igazán előbb lett volna a ranglistán nála, de ezt sem könnyű megoldani, amikor te vagy az esélyes, és az első alkalommal kell, nézőjelbe a kell, egy ilyen szituációt megoldanod.
1: De bocsáss meg, ott voltak olyan hangok, hogy jó, de hát nem volt ott Alcaraz, Sinner már kiesett, nem azt mondom, hogy könnyű dolga volt, de jó, hát oké, így sikerült, de tehát voltak ilyen visszhangok.
0: Hát visszhangok lehet, hogy voltak, de ezt senki nem jegyzi, hogy nyertél meg egy Grand Slam tornát, nagyon nehéz ezt megcsinálni, és Sinner ott volt, csak kikapott, Alcaraz nem. A lényeg az, hogyha egy ilyen szituációban vagy, és 29 éves, és még nem nyertél Grand Slam tornát, amikor egyszer volt, 2 pontra volt, te akkor sem tudtad föltenni az íra a pontot, akkor neked mentálisan ez egy olyan teszt, amit még ugye soha nem teljesítettél, hibátlanul biztos nem, és ezt megoldotta, ötszedben megverte Kobollit, és utána én úgy gondolom, hogy ez felszabadult, tehát tette itt Wimbledonban abból a szempontból, hogy megfelelő módon taktikailag, technikailag teljesített, és kihozta magából majdnem a maximumot, a tenyeresét nagyon jól ütötte, jól adogatott, és több önbizalommal léphetett pályára, és ennyit is számít az önbizalom, meg hogy higgyél benne, hogy akár ezen a borításon is tudsz teljesíteni, annak ellenére, hogy még talán a 8 közé sem jutottál soha. Korábban pedig a játékod jó lehet hozzá, és ez most nagyon kijött Zverevnél. Azt nem mondom, hogy hajszára volt a győzelemtől, de nagyon jól játszott, és még egy Sinnernek is megnehezítette a dolgát, aki idézőjelben agyonverte az utolsó 5-6 meccsükön, tehát alig-alig tudott szetteken belül 4 gémet csinálni Zverev. Itt meg tényleg egyenrangú ellenfél volt majdnem az egész meccsen.
1: Sinneren esetleg láttál olyan türelmet, hogy jó, az első 2 szett a szoros volt valóban, de majd eljön az én időm, és hogyha ez 5 szettig megy, vagy 4 szettig megy, akkor meg fogom nyerni a meccset?
0: Hát a hozzáállás mindenképpen megvolt, az megint más kérdés, ugye mindig viccelünk ezzel, hogy Sinner még nem nyert olyan mérkőzést a pályafutása során a profik között, ami 3 óra 48 percnél tovább tartott, tehát mondjuk hogy leegyszerűsítve egy 4 órás meccs, akkor tuti, hogy kikap. Uh-huh. Ez a tegnapi meccs, az 3 óra 46 volt, tehát hogyha mondjuk egy 5. szettig eljutott volna Zverev, akkor lehet, hogy ő lett volna az esélyesebb, mert az esetek nagy többségében Sinner ilyen helyzetekben elfogyott, persze, hogy volt 3 meccslabdája tavaly a Roland Garros döntőjében Alcarazzal szemben, ami 5 óra fölötti meccs volt, tehát a fizikumával nincs gond, csak ugye neki is át kell szakadnia egy gátnak ahhoz, hogy egy ilyen meccset megnyerjen, és akkor lehet, hogy utána soha többet nem fog elveszíteni egy olyan mérkőzést, ami 4 óránál tovább tart. Szóval én úgy gondolom, hogy Sinner fejben nagyon-nagyon jó, és nem is gondolta arra még esetleg, hogyha 6-7-6-7 lett volna az első 2 szett, hogy nem marad semmiféle esélye, hogy a mérkőzést megfordítsa. Persze, hogy az esély kevesebb lett volna, mint 1-1 szettnél, de én azt hiszem, hogy abszolút pozitívan áll mindig ezekhez a helyzetekhez, és ez is a feladata.
1: Novák Djokovicról mondj még kérlek egy-két mondatot, ugye, ahogy lehetett olvasni, már a 106. wimbledoni győztes meccsénél tart, megelőzve Roger Federert, akinek 105 volt. Ezen kívül mennyit láthatjuk, meddig láthatjuk őt még a pályán? Ugye azt látjuk, hogy az 5-szettes meccsek már nem az ő világa talán, de minden másban abszolút felveszi a versenyt a fiatalokkal.
0: Hát ugye egy picit csalók ez, hogy az 5-szettes meccsek nem az ő világa, ugye megnyert egy 5-szettes meccset az elődöntőbe jutásért Ozsi Aliassime ellen. Szerintem azt érdemes megjegyezni, hogy a sorozatos 5-szettes mérkőzések, vagy akár 2 egymás után az neki valószínűleg már sok lesz. Gondoljunk vissza, hogy az Ausztrál Open elődöntőjében 5-szettben verte Sinnert, aztán utána szenzációsan játszva megnyert egy szettet Alcaraz ellen, de aztán elfogyott a benzin. Szóval neki reálisan akkor lehet esélye egy, hogyha több tornát játszik az év során, és fizikailag jobb állapotban van. Persze nem tudom, hogy a teste ezt bírja-e még, ugye 39 esztendős Novák Djokovic. A másik meg az, hogyha esetlegesen el tud jutni a végjátékig úgy, hogy friss vagy frissebb. Ez Ausztráliában ugye nagyjából így volt, hiszen volt egy olyan meccs, amit föladtak ellen egyen, meg nem kellett kiállnia, mert visszalépett az ellenfél. Szóval eljutott így odáig. Nagyon nagyot játszott, de nem tudta megnyerni a tornát. Nem mindegy, hogy kik jönnek vele szembe és mikor. Ugye az elődöntőbe 5 meccs elődöntőig vezető úton 5-öt kell nyerni, és akkor még ott jönnek szembe azok, akik a legjobbak a mezőnyben, szóval ebből a szempontból nagyon nehéz helyzetben van. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolog lenne, hogyha még látnánk őt mondjuk 2 éven keresztül, mondjuk egy Los Angeles-i olimpiáig, meddig bírja a teste, meg meddig bírja a motivációja, az nagy kérdés. Egyelőre még ott van a mezőnyben, hogy meddig, azt hiszem, hogy csak rajta múlik.
1: Reméljük, hogy minél tovább, hiszen nagyon sok rajongója van itt Magyarországon is. Ne feledkezzünk meg a magyar játékosokról is. Stollár Fanni kiemelkedő teljesítménnyel zárt Wimbledonban, ugye női párosban 8-a döntőig jutott, vegyes párosban pedig elődöntőig. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó vegyes páros legyen? Ugye a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy ott van olyan labdamenet, amikor férfiak szerválnak és a hölgyek fogadják. Tehát kell ehhez egy fizikai erő, kell ehhez egy állóképesség Fanninak. Mi az a pont, ami miatt neki annyira fekszik? A páros is, és a vegyes páros is.
0: Hát igazából ő elég tisztán üti a labdákat, és elég gyorsan játszik, és jó adogatása is van. Annak ellenére mondom, hogy ugye a gerincével vannak problémái, és voltak is korábban. Egy olyan játékos, aki sebességben sokszor föl tudja venni a versenyt a férfiakkal. Persze, hogy ugye azt ne várjuk tőle, hogy 210-es szervákat visszaadjon, hogyha sarokra mennek, de ugye nem ijed meg a saját árnyékától, jó ki tud egészíteni egy férfi játékost is, és nagyon is jól csinálta a vegyes párosban is itt Wimbledonban. Máté Pavlovics-sal, aki döntős volt férfi párosban is, korábban ugye Grand Slam tornákat nyert, egy balkezes horvát játékosról van szó, nagyon jó párt alkottak. Az külön pech volt, hogy amikor elveszítették az elődöntőt, akkor a partnere Pavlovics szegény 3-2 sibát ütött egy adogató játékon belül, és azzal ment el egy sorsdöntő játék. Szóval Fanninak megvan a tenisze ahhoz, hogy kiegészítsen egy férfi játékost a vegyes párosban, illetve hogy szinte bárkikkel fölvegye a versenyt női párosban, hogy persze, hogy jó pár is kell mellé. Én úgy gondolom, hogy Asia Mohamed személyében egy olyan teniszező volt mellette, az adogatásaival mindenképpen tudta őt segíteni, és hát ezen is sok múlik. Az biztos, hogy fölnőtt a feladathoz, és külön gratulálok neki, mert azért Wimbledonban vegyes párosban egy elődöntő, illetve párosban is ugye több mérkőzést nyertek, az egy nagyon szép teljesítmény.
1: Fucsovics Márton a harmadik fordulóban búcsúzott az ellen, a spanyol játékos ellen kapott ki, aki Marozsán Fábiánt is búcsúztatta. Az ő teljesítményükről mit gondolsz?
0: Azt hiszem, hogy kimaxolták a tornából azt, ami benne volt. Marciról tudni kell azt, hogy ugye a 35. életévét tapossa, hogyha szabad így fogalmaznom, és azért voltak fizikai problémái, sérülései a korábbiakban, nehezebb ilyenkor fölkészülni a tornákra, de ugye nagyon kedves verseny ez a számára, hiszen negyeddöntős volt korábban itt Wimbledonban. Két meccset tudott nyerni, nem is akár milyen mérkőzéseket. A második fordulóban Lerner Tient verte, aki talán top 25-ös játékos jelenleg, és tényleg egy féljövőben lévő nagy név a mezőnyben. Lehet, hogy egy picit sérült volt az amerikai, de teljesen mindegy, ezt nem jegyzik. Aztán utána hogy Davidovics Fokinától kikapott két ilyen meccs után, az azért nem volt annyira meglepő abból a szempontból, hogy azért sok kilométer ebben a szezonban nem volt benne, tehát minél hosszabb egy torna, főleg amikor 3 nyert szetre játszanak, neki is azért limitált a kondia. A spanyol fiú jobb volt nála azon a napon. Fábiról meg annyit, hogy füves pályán egyre jobb teljesítmény, hogy minden szezonban voltak biztató mérkőzései, még akár Halléban is, illetve itt Wimbledonban is tudott nyerni egy mérkőzést. Ami fontos vele kapcsolatban is, hogy ugye a szezon hosszú, és vannak olyan problémák mondjuk neki a térdével, amelyek limitálták a teljesítményét, nem tudott 100%-osan teljesíteni, és ez meg is látszott Davidovics Fokina ellen a második fordulóban. Az a lényeg, hogy feltöltődjön, sérülésmentesen tudjon teniszezni, és akkor szerintem mindketten a szezon második felében jó eredményeket fognak tudni elérni.
1: Hogy említetted, a regeneráció nagyon-nagyon fontos, hiszen olyan zsúfolt a versenyprogram egy teniszező számára, hogy egyrészt sakkoznia kell, hogy milyen tornákon indul, másrészt az utazással is gondolom, hogy számolni kell, függetlenül attól, hogy valaki fiatal vagy idősebb. Szóval ebből a szempontból a magyar versenyzők versenyzése és erről mit gondolsz, hol láthatjuk őket legközelebb, és például a US Open előtt, ugye az már kemény borítás lesz, lesz-e olyan torna, vagy olyan felvezetés, ahol a magyarok sikeresek lehetnek?
0: Hát az igazság, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak mind a ketten, mert Marcin különleges nyomás lesz amiatt, hogy tavaly Winston Salemben meg tudott nyerni egy 250-es tornát, ami ugye 250 pontot is jelent a ranglistájában, és hát addig, hogyha idézőjebe folytatni akarja olyan szinten a pályafutását, ahol most van, ugye a top 100 az egy vízválasztó ebből a szempontból, addig vagy meg kéne védeni a pontjait, vagy akár több pontot szerezni, viszont ez egy különleges nyomás lehet rajta, hogyha valaki nem 100%-os fizikai szempontból, akkor még nehezebb lesz így teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ugye nem tudom a verseny programját, de biztosan rajthoz fog állni, esetlegesen az ezres tornákon, hogyha a ranglistája engedi, akkor főtáblán, hanem akkor a selejtezőben. Remélhetőleg a válla annyira rendben lesz, hogy több tornát is fog tudni vállalni, és hát majd meglátjuk, hogy ebben az utolsó egy hónapban milyen teljesítményt tud nyújtani. Ő nehezebb helyzetben van, mint Fábi, vagy Marozsán Fábián. Ugye azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy Fábi a beceneve. Szóval ő neki viszont vigyáznia kell, ő fiatalabb, és nem szabad túlerőltetni a térdét akkor, hogyha fájdalmai vannak. A regeneráció és minden más, ami ezzel jár, azt hiszem, hogy több hétig fog tartani. Én nem gondolom, hogy őt látni fogjuk a pályán a következő két hétben, és hogy hol fog először játszani, az attól is függ majd, hogy mennyire jön rendbe, és mennyire lesz fájdalommentes. Reménykedem benne, hogy mindketten hát közel 100%-os állapotban tudnak majd játszani a kemény pályás szezonban. De hát ez attól is függ, hogy milyen állapotba tudnak kerülni. Szóval ez rettenetesen fontos lesz számukra. Hogyha fizikailag jók, akkor benne van a jó eredmény. Hogyha nem, akkor bizony ugye vannak olyan játékosok, akiknek nincs problémája, és hogyha egyenlő erőviszonyok vannak, akkor bizony itt nehéz lesz mérkőzéseket nyerni. Főleg ugye egy US Open, ahol 3 nyert szettre játszanak majd.
1: Izgalmas heteken vagyunk, tehát túl a wimbledoni tenisztorna, rengeteg izgalmat szolgáltatott. Gábor, ilyenkor telítődsz tenisszel, és kis pihenésre vágysz, vagy már alig várod a következő versenyt?
0: Hát pár napig ugye egy kis pihenés belefér, de az élet nem áll meg a tenisztornákon, és már ezen a hétvégén is közvetítek majd egy umági döntőt, meg a következő hetekben is valószínű lesz program, vagy lesznek olyan meccsek, amelyeken meghívást kapok a közvetítésre. Ugye a szezon nem áll meg, szinte minden héten, sőt minden héten vannak versenyek, az megint más kérdés, hogy mekkorák, és hát ezért mondom azt, hogy ugye nekem szabad napom soha nincsen szinte, mert ugye a hétvégeken kapok általában szerepet, negyeddöntő, elődöntő döntőket szoktam közvetíteni, és hát jönnek sorozatban a versenyek, tehát úgy gondolom, hogy lesz munkám.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpást talál a Szűcs Luca. 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban Székely Zója, Európa bajnoki ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. SMS számunk 0630 55 55 605, nem véletlenül szólt Shakira Waka Waka című szerzeménye, mert hogy Zója minden gyakorlata előtt meghallgatja ezt a dalt.
3: Pontosabban minden verseny előtt, de igen, ez kifejezetten az én versenyzeném. Egy kis történetet hozzátehetek, ez úgy indult, hogy még fitnesseztem, 2010 körül járunk, és mentem fitnessedzésre, apukám vitt, és ment a kocsiba, a rádióba ez a zene. És én nekem annyira, de annyira megtetszett, és én ott pánikoltam, hogy ez a zene most itt véget ér, és nem fogom többet hallani, hiszen akkor még nem volt Shazam, hogy itt megkeresem, vagy YouTube-ra beírom, vagy nem tudom, meg hát pici is voltam, és úgy éreztem, hogy ez most itt lemegy, és mondtam apának, hogy valahogy szerezze már meg, és akkor ott mondta, hogy hát nem tudja, hogy meg tudja, meg minden, és elmentem az edzésre, és az szomorú is voltam, hogy milyen jó számot hallottam, de ma nem hallom többet, és nem is tudom mennyi idő múlva apa megszerezte nekem CD-re ezt a számot, és otthon volt a szobámban egy kis magnóm, és egyből beraktam, és akkor az ott rongyosra lett hallgatva, és ez lett a kedvenc zeném. Utána pedig egy kis hagyománnyá vált, hogy minden fitness verseny előtt, és utána később minden torna verseny előtt is meghallgattam ezt a zenét, és úgy éreztem, hogy ez hatalmas nagy motivációt nyújt nekem, és ez a mai napig így van.
2: Mi az, ami ennyire megfogott ebben a dalban? Szerintem... Szabadsága? Vagy a lendülete? A ritmusa?
3: Én emlékszem, én nem tudtam angolul még, amikor ezt először hallottam, úgyhogy először csak a hangulata, az egész hangzása nagyon tetszett. Utána pedig lefordítottam, már nem is tudom kivel, de valahogy meg kellett fejtenem, hogy mit énekel, és akkor az is nagyon motivált, amiről szó volt, ugye ezt a egy foci VB-re írta ezt a számot. Utána pedig később a videóklip is eljutott hozzám, és akkor megnéztem a videóklipet, és itt teljesen összeállt a kép, minden, és azóta pedig tényleg hagyománnyá vált, hogy ezt meg kell hallgassam versenyek előtt.
2: Csak a versenyek előtt hallgatod, vagy minden napokban is?
3: Inkább a versenyek előtt, mert úgy gondolom, hogyha túl sokat hallgatnám, akkor kicsit elveszteni így a varázsát. Néha azért előjön, akkor, mint például most is nagy rázott a hideg, miközben hallgattam. Néha azért így meg elő-elő fordul, hogy meghallgatom, de igyekszem csak a versenyeknél.
2: Most, hogy már több a lehetőség zenéket meghallgatni, megkeresni, milyen más muzsikákat hallgatsz, szeretsz?
3: Ó, nekem nagyon, nagyon sokféle zene tetszik, nagyon szeretem a francia zenéket, nagyon szeretem a rappet, Drake a kedvenc előadom egyébként, de egyébként a magyar zenéket is előszeretettel hallgatom, úgyhogy mindenféle.
2: De nem csak ez az egyetlen egy dolog, ami rituálé az életedben. Ha jól tudom, akkor van egy kis párna sztori is.
3: Igen, őt Tentinek hívják.
2: Tenti?
3: Tenti, igen. Ő a kis párnám, születésemkor kaptam, és akkor még egy szép, masszív egybe párna volt, hát most már egy kicsit inkább ronyra hasonlít, mint párnára, de én nagyon nehezen alszom nélküle. Tényleg nagyon nehezen alszom nélküle, úgyhogy el sem tudok képzelni úgy egy versenyt, vagy egy kis kiruccanás, hogy ezt nem viszem magammal.
2: Hány kilométer lehet Tentiben?
3: Hát ezt nagyon nehéz. Nem tudom. Szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hányszor aludtam nélküle, de most viccen kívül. Úgyhogy hát 23 év.
2: Ha már 23, akkor lépjünk 24-re, mert hogy volt ott egy olimpia, és azt megelőzően volt egy bukaresti verseny, talán még a nevét is tudom, Rom Gym Trophy. Igen. És a Magyar Torna Szövetség úgy döntött, hogy ennek a versenynek az eredménye dönti el, hogy ki indul a párizsi olimpián. Igen. És ezután kialakult egy olyan sztori, amit Georges Simenon, aki annak idején a Megré sorozatot írta, az olyasmi volt, mint a Kalambó, csak fekete-fehér, szóval hogy ő sem nagyon tudott volna ilyen krimi, folytatásos krimit írni. Avassuk már be a hallgatókat, hogy mi minden történt, kezdve ezzel a Rom Gym-mel.
3: Igen, hát az a helyzet, hogy ez a verseny, ez már sok mindennek a következménye volt, szóval tényleg ez, sokszor gondolkozom azon, hogy ebből Netflixes sorozatot lehetne készíteni már, hogy én hogyan is jutottam ki erre az olimpiára, de igen, ki lett jelölve ez a verseny arra, hogy a Kovács Zsófi és köztem dőljön itt el, hogy akkor melyikünk utazik ki az olimpiára, és azt tudni kell előzetesen, hogy Zsófi előtte sérült volt, szóval keresztalak szakadása volt, és ez volt a visszatérő versenye. Nekem nem volt, hál' Istennek, sérülésem ezelőtt, és ez egy kétnapos verseny volt, úgyhogy tényleg sokszor beszéltem már erről, és tényleg órákig itt tudnánk ülni, hogyha az egészet elmesélném lebontva, hogy mit hogy éltem meg, és mi hogyan történt, de röviden, tömören az első versenynap nagyon jól sikerült, sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni, 14 és fél pontot kaptam rá, mármint 14 és 50 ezred, és itt sajnos a Zsófinak nem sikerült ez a kvalifikáció, és három hiba is csúszott a gyakorlatába, így 9. lett, ugye ez első számú tartalékot jelent. Itt, mivel másnap volt a döntő, sokan már örültek annak, hogy akkor ezek szerint én fogok az olimpiára menni, hiszen Zsófinak nincs lehetősége a döntőbe szerepelni, mert csak tartalék, de már akkor mondtam, hogy azért várjuk ki a végét, mert itt már láttunk mindent az előttünk levő fél évbe.
2: Hát, ha van egy portugál?
3: Igen, és akkor aznap pedig ment a bemelegítés, ott még úgy látszott, hogy minden megy, ahogy amennie kell, és a verseny előtt picivel a portugál lány mondta, hogy ő nincs jól, és betegnek érzi magát, úgyhogy ő visszamondaná ezt a versenyt, és akkor történt meg az a forgatókönyv, hogy a Zsófinak ott hirtelen gyorsan be kellett melegítenie, és akkor realizálta, hogy meg én is nyilván, hogy akkor ő most kapott itt még egy lehetőséget, és ő itt a gyakorlatára 14,2 pontot kapott, ha jól emlékszem, úgyhogy másfél tizeddel többet, mint én az előtte levő nap, így a tornaszövetség úgy döntött, hogy őt viszi az olimpiára.
2: Én összetörtem volna ilyen helyzetben. Mit csináltál?
3: Ha teljesen őszinte kell, hogy legyek, akkor már amikor megtudtam a hírt, hogy Zsófi végül be tud kerülni a döntőbe, mert visszalépés van, félreértés ne essék, nem annak nem örültem, hogy a Zsófi kap még egy lehetőséget, de ott nyilván éreztem azt, hogy ez lehetőség is arra, hogy esetleg ne én menjek, úgyhogy már azt ott nagyon nehéz volt feldolgozni, mert tényleg nagyon kevés idő volt már a döntőig, szóval ott nem az volt, hogy volt egy nap ezt megemészteni, felszívni magamat, és akkor oda tenni magamat a döntőbe, hanem nagyon hirtelenért és nehezen tudtam kezelni, be is csúszott egy hiba a döntős gyakorlatomba.
2: Ez a mentális pillanatnyi állapotod miatt történhetett?
3: Én úgy gondolom, hogy emiatt igen, hiszen előtte is lehetett látni, hogy az előtte levő nap meg nagyon szép gyakorlatot tudtam bemutatni magas pontszámmal a végén, úgyhogy szerintem nem fizikálisan volt itt a probléma, és igazából a verseny után nehéz leírni, miket éreztem nyilván rossz értelemben. Nem nagyon találtam a miértjét, hogy ez tényleg miért történhetett így, és ennyiszer ilyen közel lenni az olimpiai kvótához, és végül nem menni. Ez szerintem nagyon egyedi történet, és nem nagyon tudtam ott hirtelen más sportolót, aki előtt ennyire lebegtették azt az olimpiai kvótát, mint az én szemem előtt az élet, és ott kellett is egy pár nap, amire kicsit összeszedtem magamat.
2: Hogy zajlott az első párbeszéd ezután közted és Zsófi között?
3: Nagyon sokáig nem is volt párbeszéd, pedig egy szobában voltunk ezen a versenyen. Én oda mentem hozzá, és megöleltem. Annyit sem tudtam kinyögni, hogy gratulálok, de ezzel az öleléssel nyilván ezt próbáltam átadni, hogy nagyon fáj, de örülök neked, és megöleltem, és igazából ott ki is mentem a teremből sírni, mert azért nem szerettem volna, hogy ott mindenki előtt lássanak engem összetörni. Utána a szobában elég, hát rossz volt a hangulat, ezt azért el lehet képzelni. Előtte levő nap a Zsófi érezte magát ugyanúgy, mint én másnap, hiszen akkor nagyon úgy tűnt, hogy nem ő fog menni, hanem én. Én nagyon örültem, ő nagyon nem. Utána másnap megfordult teljesen minden, ő örült, én pedig nem. Úgyhogy itt ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció volt, és nagyon nem voltam még ilyen bekorábban ő sem, és nem nagyon tudtuk, hogy ezt hogyan hogyan fogjuk tudni kezelni, úgyhogy utána inkább arra voltam ráállva nagyon, hogy valahogyan szedjem össze magamat, és valahogy a fejemben lévő vihart, ami keletkezett ezáltal a döntés által, azt helyre rakjam.
2: Ilyenkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ember úgynevezett tartalék státuszba kerül.
3: Igen.
2: Ami azt jelenti, hogyha bármi történik a csapat bármely tagjával a Párizsi olimpiáig, vagy annak az elején, akkor a tartaléknak készen kell állnia arra, hogy beugorjon. Magyarán el kell járni az edzésekre. Most mindenki gondolja el, hogy ilyen lelki állapotban hogy lehet edzéseken részt venni, és valamilyen szinten magát egy olyan szinten kell tartani, hogyha mégis megtörténik a baj, és valaki megsérül, akkor bármelyik pillanatban be tudjon szállni. Te hogyan jártál le az edzésekre, és egyáltalán mit csináltál azokon az edzéseken?
3: Igen, itt még 3 hét volt az olimpia kiutazásig, és én azt az utasítást kaptam, hogy én amíg fel nem szállnak a gépre, és el nem mennek, addig én nekem be kell mennem, és edzenem kell, mert tartalék vagyok. Utána, miután kirepültek, akkor leállhatok az edzésekkel. Hát ezek életem legrosszabb edzései voltak, és akkor még keveset mondtam szerintem.
2: De volt érdemi része is, vagy csak bementél, és hát mondjuk hát, úgy fölkapaszkodtál a szerre?
3: Én őszintén állítom, hogy mindent elkövettem, hogy megmozdítsam a testemet, és a testem mindent elkövetett, hogy én ne csináljak semmit. Tehát fizikálisan lent voltam a terembe, és próbáltam érdemi fogásokat csinálni, érdemi mozdulatokat, nem nagyon sok eredménnyel. Tehát úgy gondolom, hogy eleve rettentően veszélyes így tornázni, tényleg eleve nagyon veszélyes sport, nem hogy olyankor, amikor a lelki állapot az ilyen rossz állapotban van, de nyilván ilyen szerep is van, hogy tartalékba kell lenni, élsportolók vagyunk, és úgy voltam vele ott, hogy nekem muszáj valahogy bevinnem magam a terembe, és valamit csinálni, mert jelenleg most ez a feladatom, és ezt kívánja a közös érdek. Úgyhogy...
2: És egyszer csak eljött július 25-e.
3: Igen.
2: És Kovács Zsófia megsérült.
3: Igen. Azt kell tudni, hogy ők itt már kint voltak 5 napja, mert azt hiszem hétfőn utaztak ki, és pénteken volt a pódium edzés, ahol ő megsérült. 5 napja nem edzettem itt már, mert én nem tudtam azt, hogy kint, ha megsérül valaki, akkor is lehet cserélni. Én végig azt gondoltam, hiszen azt az utasítást kaptam, hogy a kiutazásig legyek készen, hogy utána már nem lehet. Úgyhogy mi leálltunk az edzésekkel ott hétfőn, és igazából csak azon voltam, hogy valahogyan összekaparjam magamat a padlóról, meg a környezetem is csak azon volt, és akkor ott pénteken ugye nagyon késő este volt a pódiumedzés, és csörgött a telefon a megállás nélkül. Mindenki hívogatott, de olyanok, hogy ilyen távolabbi rokonok, közelebbi családtagok, tehát olyanok is, akikkel nem feltétlen beszélek, csak úgy minden nap, és egyébként ez egy, hát nem annyira vicces történet, de pont belém tolattak akkor, és éppen írtam ott a betétlapot, meg ott idegeskedtem, akkor még új volt az autóm, és mondom, hogy még itt hívogat mindenki, nem hiszem el, mi történik. És akkor fölvettem az egyik családtagomnak a telefon, és akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, hogy mész az olimpiára, mi lesz, úristen, nem tudom, mész, mi van? Mondom, miről van szó, nem tudom, miről van szó, hiszen én nem tudtam még akkor, hogy mi történt a pódium edzésen, még nem nyitottam meg semmilyen közösségi média felületet, ahol esetleg láthattam volna, és akkor mondták, hogy Zsófi megsérült, és hogy most akkor mi van? Mész? Én megnyugtattam mindenkit, hogy nem fogok menni, mert sajnos megsérült most, és ez tényleg borzasztó helyzet, de én már nincs lehetőség cserére, váltig állítottam, úgyhogy mindenkit megnyugtattam, hogy ne éljék bele magukat, nem fogok tudni már sajnos kiutazni az olimpiára.
2: Holnaptali.
3: Igen, igen. Erre rá lefeküdtünk aludni, és reggel 6-kor csörgött a telefonom, és a főtitkár úr hívott, és akkor megláttam, hogy ő hív, akkor várt le először a víz, hogy ez most azért lehet, mint amire gondolok. És akkor felvettem, és ott tájékoztatott arról, hogy van lehetőség cserére, és hogy másnap reggel akkor a gépem jönne Párizsba.
2: Oké, csak aki olimpiára megy, annak szüksége van felszerelésre, egy erkölcsi bizonyítványra, és egy olyan doping igazolásra, amit elfogadnak majd az olimpián.
3: Igen.
2: Ezekkel te nem rendelkeztél?
3: Nem.
2: 24 órával? 48 órával?
3: Körülbelül, hát Úgy körülbelül 24 órával az utazás előtt.
2: Na ezt, hogy lehet megszerezni ezt hétvégén?
3: Hát ezt emlékszem, hogy ez a napom, ez életem leghosszabb napja volt. Tényleg elárasztottak a telefonhívások. Természetesen ott a klubom, az akkori klubom, a Fradi nagyon örült annak, hogy én kijutok. Azonnal akartak interjút csinálni. Akkor utána hívott nyilván főtitkár úr, hogy minden, ami kell, még azt intézzük el gyorsan. Akkor hívtak a felszerelés miatt az olimpiai bizottságból, hogy nekem semmim nincsen, és nem raktak nyilván nekem össze csomagot, úgyhogy van olyan pólom, ami XXL-es, tehát hogy tényleg ilyen hirtelen összeválogatott csomagot, azt hol adhatják át nekem. És én mondtam mindenkinek, hogy mindent értek, nagyon örülök, de én nekem muszáj elmennem edzésre, mert 5 napja nem edzettem, és előtte 3 hétig, hát bent voltam a fizikálisan a teremben, de fejbe valahol egész máshol, úgyhogy itt most nekem csodát kell csinálnom, és valahogy össze kell szednem magamat fizikálisan.
2: És milyen volt az aznapi edzés?
3: Hát az a helyzet, hogy az én edzőim már nyaraltak, szóval én egyedül mentem edzeni, és nyilván telefonon kértem az instrukciókat. Egyébként ezt hozzá kell tennem, hogy amikor a főtitkárral letettem a telefont, ő kérte, hogy hívjam vissza, hogy vállalom-e a versenyt így vagy sem. Én ott nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert azt éreztem, hogy egyik kézről az álmom válik éppen valóra. Másik kézről viszont én ilyen felkészületlen versenyre még soha életemben nem voltam, és ráadásul ezt olimpián. Tehát tényleg, amikor mindenki úgy volt vele, hogy na jó van, akkor most már kijutottál, akkor lássuk, mit csinálsz. És őszintén ötletem nem volt, hogy én ott milyen teljesítményt tudok nyújtani, úgyhogy tornában már egy hosszú hétvége is soknak számít, hogyha kihagyunk, nem, hogy ennyi idő. Ráadásul tudtam azt, hogy kiutazok, és kis túlzással azonnal versenyzek, se előtte levő edzés, se pódiumedzés.
2: Elvben lett volna lehetőség egy pódiumedzésre, de valahogy az mégse jött össze.
3: Nem is lett volna lehetőség, hiszen a Zsófi a megszervezett pódiumedzésen sérült meg. Tehát utána én csak másnap utaztam ki, tehát már nem volt lehetőség, már csak a verseny jött. Ennyi. Lemaradtam róla, kész. Azt csinálsz, amit így első blikre tudsz. Tehát én még sose versenyeztem így, se itthon, se külföldön, semmilyen versenyen. Hát én ezt az olimpián próbáltam ki először, hogy ez milyen, és őszintén nagyon féltem, és nem tudtam emiatt rávágni azt, hogy én természetesen elvállalom, mert akkora félelem volt bennem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megcsinálni, és ott Géza bácsit felhívtam, és elmeséltem neki, mi történik éppen, és ő olyan szidást adott nekem, ami nekem nagyon kellett. Leszidott, és kiabálva mondta nekem, hogy hát ő hogyan fordulhat meg a fejembe, hogy én nem vállalom. Azt mondja nekem, hát hogyha csak az ujjamat ráteszem a korlátra, én olimpikon leszek életem végéig. Erről álmodtam. Bármit csinálok, nem veszi el senki. Azonnal vegyem fel a dresszemet, menjek edzeni, és tegyem oda magamat. És letette a telefont. És úgy éreztem, hogy akkor abban a pillanatban átállt a fejem teljesen, és nekem ott erre a telefonhívásra volt igazán szükségem.
2: Láttam egy rövid videót, ott állsz a repülőtér, és mondod, hogy nagyon morbid, itt vagyok a Ferihegyi repülőtéren, holnap ilyenkor verseny.
3: Így van, így van.
2: És milyen volt leszállni Párizsban, és egyáltalán hogy találtál oda?
3: Igen,
2: mármint oda a csarnokban.
3: Mentem, igen, oda mentem, és arra emlékszem, hogy a vívó lányokkal utaztam ki, ők egyébként, én nagyon hálás vagyok értük a mai napig.
2: Egyébként, 5 nappal később kezdtek.
3: Igen. Igen, és velük utaztam ki, és nagyon hálás vagyok Szűcs Lucának, mert felszerelést adott nekem, mert én felszerelés nélkül repültem, tehát sokan hihették, hogy egy civil vagyok igazából, és ő odaadta nekem az olimpiás pulcsiát, hogy legalább felismerhető legyek.
2: Plastron jól állt rajta.
3: Igen. Arra nem volt szükség ott még. Úgyhogy kaptam tőlük felszerelés, volt társaságom, nagyon örültem neki, és Milák Kristóf mellett utaztam a gépen, de őszintén nem emlékszek az útból semmire.
2: Nem nyilatkozott neked?
3: Beszélgettünk, de én annyira át voltam szellemülve, és annyira izgultam, hogy tényleg holnap ilyenkor versenyzek, hogy a fejem olyan alfa állapotba került, hogy azon a repülőúton csak a gyakorlatom ment a fejembe. Becsuktam a szemem, és egymás után képzeltem el, hogy én azt sikeresen végrehajtom, és próbáltam fejben edzeni erre a versenyre, hiszen fizikálisan nem sokat tudtam. Úgyhogy az, hogy megérkezünk, hogy milyen a falu elsőre, szinte semmire nem emlékszem, őszintén, csak ilyen pici képek vannak meg, de az első igazán emlékem, ami ott megvan, az a leugrásom után.

0: sikeres volt. És sikerült, és neveztem le, és megcsináltam. Nem tudom, hogy, de megvolt. Utána azonnal kiszaladtam, hívtam az edzőmet, ők élőkben nézték azt, hogy mi történik. Ő is sírt, szüleim is sírtak, én is sírtam, mindenki sírt. Büszkék voltak rám, és ez életem pillanata volt szerintem.
1: Hiszel abban, hogy mindennek valami oka van? És mondjuk így 2 év távlatából mire tanított meg ez az eset, ez a sztori?
0: Én olyannyira hiszek ebbe, hogy van egy tetoválásom is, ami azt mondja, hogy minden okkal történik. Úgyhogy én nagyon sokáig az olimpia előtt próbáltam azt megfejteni, hogy vajon mi az oka annak, hogy én ide nem jutottam most ki, és bíztam abba, hogy valahol az életben ezt majd visszakapom, hogy ez tényleg ennyire közel voltam hozzá, és nem sikerült. És hát nem kellett sokat várnom, csak 1-3 hetet, hogy az élet ezt olyannyira visszaadja nekem, hogy egy ilyen tényleg nagyon egyedi történettel, egy nagyon mély úttal jussak ki az olimpiára, és én őszintén azóta sem tudok egy olyan olimpikont sem mondani, aki ilyen kacifántosan jutott ki, mint én, és végül sikerrel zárult.
1: Ha már a tetoválást említetted, egyrészt tervezel egy másikat is, hogyha jól tudom, majd a másik karodra. A másik ügy pedig, hogy ott van a nyakadban az a nyaklánc, amit
0: igen.
1: Én úgy tudom, hogy csak edzéseken és versenyeken veszel le, ugye az olimpiai 5 karikát formázza.
0: Így van. Hát már lassan egy hirdető tábla vagyok igazából. Kezemen is van olimpiás tetoválás. Hát ezt én már, az egész családom tele van tetoválásokkal. Én már amikor pici voltam, és eldöntöttem, hogy olimpiára szeretnék menni, akkor én már ott eldöntöttem, hogy én nekem egy olimpiás tetoválás kell majd. Úgyhogy ezt, amint hazajöttünk, szinte megcsináltattam. Van egyébként egy tetoválónk, aki az egész családot tetoválta, mikor kicsik voltak szüleim már akkor, és őtől ezt ajándékba megkaptam, hogy már így várt, hogy akkor ez az ő ajándéka.
1: Párizsban azt mondtad, hogy jó lenne minél később hazamenni. Én gondolom, ezt úgy értetted, hogy annyira jól érezted magad, hogy szerettél volna még maradni abban a társaságban, abban a millióban, abban a hangulatban.
0: Igen, ez így van, és sokan kérdezték utána, hogy hogyan tovább, és most, hogy elértem tényleg a legnagyobb célt, ami életemben idáig ki volt tűzve, tényleg hogyan tovább, és én ebből tudtam kiindulni, hogy nekem annyira jó volt ott kint, és olyan élmény volt, azóta se tudok elfelejteni, és szerintem sose fogok tudni, hogy én ezt még egyszer át szeretném élni, és szeretnék kijutni még egy olimpiára. Ott fogalmazódott meg először bennem, hogy így, hogy most bele kóstoltam ebbe, és nem tudtam kint sok időt eltölteni, hiszen 1 héttel később mentem ki, mint kellett volna. Így úgy éreztem, hogy ez nem volt elég.
1: Így jön képbe a másik tetoválás a jobb karodra, mert az már Los Angelesre vonatkozna.
0: Így van.
1: 2025. októberre következik a mi históriánkban, Jakarta település, és ott egy olyan sérülés hullám zúdult rád, ami még mind a mai napig is kihat tulajdonképpen. Igen. Ezért is beszéltünk arról fél mondatban, hogy éppen rehabilitálsz. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor az embernek így elszakad valamije, már pedig neked nem is egy helyen szakadtak el a dolgaid, akkor hogy van az, hogy egy edzői utasítás ellenére is megcsinálja azt a leugrást, ami majdnem biztos, hogy még tovább ront a helyzetén? Mert sportoló?
0: Erre a kérdésre a válaszom egy kicsit tágabb lesz, mert itt két dolgot úgy érzem, hogy helyre kell tenni, szóval egyértelműen abból indul minden, hogy sportoló vagyok, és minden áron az eredményre törekszem. Itt Jakartára nagyon kétes gondolataim vannak, hiszen itt értem el az egyik életem egyik legjobb eredményét, azzal, hogy világbajnoki 8. lettem, és 2 döntőbe is sikerült bekerülnöm. Viszont tényleg ilyen rossz és horrorisztikus vége lett az egésznek, ezért nagyon kettősen él bennem ez az egész. Ugye az első sérülésemet itt, azt az összetett döntő napján szereztem meg ugráson, teljesen nyújtott lábra érkeztem meg az ugrásból a szőnyegre, és ott, hát én először ott azt éreztem, hogy nekem ízeit szakadtak a lábaim, úgy túlnyúlt, és nem is tudtam ráállni hirtelen, és elmentünk egy MR-vizsgálatra, ahol megnézte az orvosunk a leletet, és azt mondta, hogy a szalagjaim éppek. és nyilván volt ott azért mindenféle sérülés.

0: és csontzúzódás, meg minden, meg hát éreztem a fájdalmat, de én nekem az, hogy azt mondta, hogy a szalagjaim épek, az bőven elég volt arra, hogy én eldöntsem, hogy ha én két lábon tudok járni, akkor én el fogok indulni.
1: Igen, de hogyha a szalaggal valami gond van, akkor ez nem csak a leugrásnál probléma, hanem amikor fönn vagy a szeren, és mondjuk csinálsz egy terpeszt, akkor ez kicsit olyan, mintha nem lenne a lábad tértől tulajdonképpen, igen, olyan lenne, mint egy bohóc.
0: Igen, ezt éreztem is, amikor terpeszt kézállásba felmentem, hogy itt oldalt kicsit olyan érzés, mintha így le akarnának törni a lábaim. Mivel nagyon-nagyon közel volt a korlátdöntő a sérülésemhez, ezért minden nagyon gyorsan történt. Nyilván ott a stábbal próbáltuk a lábamat bekötni, tényleg a lehető legjobb formába hozni a versenyre, miután eldöntöttük, hogy akkor végül indulok. És én nekem ott a bemelegítésnél minden egyes inger új volt. Nem tudtam, hogy mit tudok csinálni a lábammal. És én úgy éltem meg ezt a bemelegítést, hogy megnyugtató volt, mert fönt a korláton, ahova kvázi a lábam nem kell, nyilván oda is kell, de hogy súlyt nem teszek rá, mindent meg tudok csinálni. És nyilván éreztem egy fájdalmat, éreztem egy instabilitást, de olyan felspanolt állapotban voltam, hogy nagyon-nagyon motivált az, hogy mindenre képes vagyok abból a világbajnoki döntőtérő gyakorlaton, valamit itt két napja még meg kellett ugye csinálnom, és meg is tudtam csinálni. És ott jöttek azok a kérdések, hogy akkor mi legyen a leugrással. És először én örültem annak is, hogyha valahogyan lemászok onnan. Aztán jött az, hogy le tudtam ugrani sima egyenes ugrással a felső karfára és karfáról, és éreztem azt, hogy a lábaim tartanak. Utána jött a könnyített leugrás, a leszuplé, ami egy egyenes testű szaltó, tényleg nagyon könnyű. Azt is bírták a lábaim. Nyilván nagyon nehéz volt nekem abból megérkezni, hiszen túl könnyű, ezt fura így megfogom, azért túl könnyű, és olyan nagy lendületem volt, főleg úgy, hogy én egy cukaharával ugrok amúgy le, ami egy dupla szaltó egész csavarral, tehát a sima szupléhoz képest az egy sokkal nehezebb ugrás, hogy túl nagy lendületem volt mindig, és mindig fenékre ültem belőle, mert nem tudtam egyszerűen visszafogni magamat, és ott először is az én edzőm itt nem volt jelen ezen a világbajnokságon, úgyhogy úgy, mint edzői utasítás, azt csak otthonról kaphattam volna, úgy igazán, sajnos, de ott volt velem a szövetségi kapitány, aki egyébként végig segített mindenbe, és vele konzultáltuk meg, hogy akkor mi legyen. És feltette nekem azt a kérdést, hogy begyakoroltuk már ezt a cukahara leugrást, stabilabban meg tudok amúgy érkezni belőle, mint a szupléba, nem, ne ugorjunk le inkább azzal. És én ott erre azt válaszoltam, hogy én félek tőle. És őszintén én nem az érkezéstől féltem, hanem attól, hogy ez a cukahara ez zsugorba van, és én a lábhajlítástól féltem, hogy fájni fog, ahogy hirtelen behúzom a lábam a zsugorba. Tehát egyébként a fejemben az meg se fordult, hogy majd ott az érkezésnél most itt el fog szakadni minden, hanem attól féltem, hogy esetleg egy fájdalom közben jön az elengedésnél, és eltévedek a levegőbe, vagy ilyesmi gondolatok voltak bennem, és ezután mondta, hogy jó, rendben, ha félsz tőle, akkor inkább csináljuk a sima szuplét. Ezzel a párbeszéddel mentem ki utána a versenyre, és hát ott sajnos nagyon sok idő telik el a melegítés és a versenygyakorlat között, és ott van az embernek ideje arra, hogy gondolkodjon. És ott végig a gyakorlaton ment a fejembe, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok csinálni. Ott már nem is törődtem azzal, hogy a lábammal egyébként milyenféle probléma van. És ott fordult meg a fejemben az első gondolat, hogy itt vagyok egy világbajnoki döntőbe, kiharcoltam ezt a helyet magamnak, ott állnak sorban a tartalékok, és így harapnának, hogy az én helyembe legyenek, és megengedjem magamnak azt, hogy esetleg ne azt a gyakorlatot csináljam, amivel én ide bejutottam, és amivel felkészültem. Itt egy pici gondolat jött így a fejembe, főleg úgy, hogy előtte ugye, amikor megkonzultáltuk azt, hogy mi legyen, akkor még a kapitány fejében is előjött, hogy esetleg nem kéne cukával leugrani, szóval ott egy kicsit így én is elgondolkoztam rajta. És akkor utána felmentünk, bemelegítettünk a könnyített leugrással, a szupléval, stabil volt az érkezés, rendben volt minden, és őszintén vaciláltam egész gyakorlat alatt, hogy most mi legyen itt a végén. És az volt a hátrányom, ami az előnyöm, hogy egy brutál jó gyakorlatot tudtam bemutatni, és ott álltam a végén, azt tudni kell, hogy ilyenkor körülbelül 10 másodpercek vannak nekünk reagálni egy-egy bizonyos szituációra, és megcsináltam az egész támlát, amiből én kötésből indítom a leugrást, és ott úgy voltam vele, hogy ez a gyakorlat túl jó ahhoz, hogy én ezt elrontsam egy semmi leugrással, és akkor ott a sportolói énem azt mondta, hogy itt most le fogsz ugrani. Úgyhogy ez a döntés, ez igazából ott született meg, úgy igazán fönt a korláton. Utána nyilván megérkeztem, éreztem, hogy elszállt a lábam. A bal lábamba sokáig reménykedtem, hogy ez nem. A jobb lábam az egyértelmű volt számomra, hogy az ott nagyon fáj. Viszont utána kimentünk, ugye kivittek az orvosi szobába, és én ott egy darab könycseppet nem ejtettem már. Tehát az előtte levő nap, amikor az összetett napon sérültem meg, a sírás nem tudtam abba hagyni, az MRG-be úgy feküdtem, hogy folytak a könnyeim, mert nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik. És másnap, amikor meg tényleg elszakadtak a lábaim, akkor viszont érdekes módon tényleg ott ültem, és nem sírtam.
1: Tudod, előttem van a kép, ahogy magenta színű ruhádban ott fekszel a földön.
0: Igen.
1: És az jutott eszembe, hogy ez egy világban, aki 8. hely. Lett volna valaki más, aki azt csinálta volna, hogy fölkapaszkodik a szerre, majd leugrik, és akkor is 8. lesz. Te pedig végigcsináltál egy szuper gyakorlatot, és utána egy nagyon-nagyon veszélyes ugrással fejezted be. Megérte?
0: Meg.
1: Most így júliusban is, amikor rehabilitálsz, nem is tudom, mindjárt kiszámolom, 9 hónapja folyamatosan?
0: Nyilván. Ez nehéz kérdés amúgy, hogy megérte vagy nem. Úgy gondolom összességében, hogy igen. Azért is mondom ezt, mert itt a rehabilitáció alatt én annyit fejlődtem szerintem fejben, és annyi mindent tanultam ettől a sérüléstől, és elsősorban türelmet, hogy ezeket máshogy lehet, hogy nem tudtam volna megtanulni.
1: Összekapcsolhatjuk, hogy minden okkal történik?
0: Így van, így van. Úgy gondolom, hogy igen. Korábban a sérülésemről én mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam, mert így is éltem meg, most is így élem meg, nagyon pozitívan éltem meg. Egy pillanatra nem volt az a fejemben, hogy én ne térjek vissza, hogy nekem ne legyen jó a lábam. Pedig eléggé horror diagnózisokat kaptam ott a legelején, de mindent kizártam, és nem foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy én csináltam jól, mert jelenleg sokkal előrébb haladunk a rehabilitációban, mint amit akkor megjósoltak nekem, és most viszont már foglalkozok viszont azzal, hogy ott mit is jósoltak meg nekem, mert most már viszont egy hatalmas motivációként van ott nekem, hogy én nekem a műtéteim előtt azt mondta a doktor úr a szüleimnek, hogy ne az élsportba való visszatérés legyen a cél, hanem az, hogy tudjak járni rendesen. Ez volt az első...
1: Megnyugtató.
0: Ez volt az első diagnózis. Én ezt ott meghallottam, és egy picit se érdekelt. Az, jó van, na, majd akkor csináljam a műtétet, ez majd meglátjuk. Ez volt bennem, egyáltalán nem érdekelt. Most meg, hogy már futok, már szögdelek, már edzek újra, és tényleg rácáfoltam erre a feltételezésre. Most viszont már foglalkozok vele, és most már nagyon motivál az, hogy így indultunk neki ennek az útnak. És már újra korlátozok, és tényleg újra futok, és újra működnek a lábaim, és a normál életben már semmilyen hátrányom nincsen a sérülésből.
1: Mikor lehet a következő versenyed, amin indulsz?
0: Erre pontos dátumot nem tudok még mondani, de az én tervem az, hogy a jövő évi, tehát a 2027-es szezonba térjek vissza először.
1: Érkezett egy SMS, ami ugyanazzal foglalkozik, amit most felolvasok, mert hogy július 1-én Székely Zója profilján a következő poszt jelent meg. Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól. Szeretném megköszönni minden szurkolónak azt a szeretetet, biztatást és támogatást, amit az itt töltött idő alatt kaptam. Nehéz pillanatokban is rengeteg erőt adtatok, és soha nem fogom elfelejteni, és a vége pedig küzdeni mindig, feladni soha. A hallgatónk pedig azt kérdezi, szia Zója, nekünk fradistáknak fáj a szívünk miattad, mit lehet tudni, mi lesz veled? Gondolom, hogy ez nem egy nap alatt döntötted el.
0: Az a helyzet, hogy a helyes megfogalmazás az, hogy ezt nem én döntöttem el. Sajnos. Én tényleg azt hittem, hogy én a Fradiban fogom majd egyszer befejezni a tornászpályafutásomat, és hogy az az utolsó klub már, ahova én igazoltam.
1: Ki hozta meg a döntést?
0: Hát az a helyzet, hogy nekem lejárt a szerződésem, és június 30-ával, és én kaptam egy levelet körülbelül 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy a továbbiakban a vezetőség nem kíván velem együtt dolgozni, és nem kívánja meghosszabbítani a körülbelül egy hét múlva lejáró szerződésemet.
1: Mi volt az első reakciód?
0: Amikor ezt megkaptam, akkor kicsit fejbevert a dolog. És ez azért is volt, mert nyilván jelenleg minden a rehabilitációm körül forog, és a rehabilitációmnak jelentős része és érdeme a Fradi gyógytornásza, Gyurka Bori, aki nagyon lelkiismeretesen csinálta végig velem ezt a nagyon nehéz visszatérést, és ezt az utat egész idáig, és nagyon-nagyon megijedtem, hogy mi lesz velem. És az a helyzet, hogy az is mutatja azt, hogy én végig a Fradival terveztem, hogy én egy darab másik klubbal sem konzultáltam, nem beszéltem semmiféle átigazolásról, ezért úgy voltam ott 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy tényleg mi lesz velem, mert nincs hova menjek, vagyis hát ez így rossz megfogalmazni, de akkor úgy tűnt, hogy nincs hova menjek, mert nem beszéltem senkivel.
1: És ma?
0: Hát publikus, még nem publikus az, hogy hova fogok tovább menni.
1: Azt nem lehet mondani, hogy több száz egyesület lenne Budapesten, nem. női tornával foglalkozik.
0: Abszolút nem lehet, ezt mondani, úgyhogy emiatt érintett egyébként a legnehezebben, hogy a rehabilitációmat hogyan fogom így folytatni. Ez ijesztett meg leginkább, úgyhogy hát ezek a sajnálatos történések most nem könnyítik meg a helyzetemet.
1: A döntés tehát megszületett, csak még nem publikus.
0: Így van.
1: Körülbelül mikorra számíthatunk?
0: Hamarosan.
1: Említettük már, hogy 45.900 követőd van az Instán, 11 Facebookon. Én egy kicsit úgy érzem, elnézve, visszapörgettem, nagyjából 156 posztod van, azokat mind megnéztem egyenként. Van olyan egyébként, ami 56.500 elérést generált, és így az algoritmus a következőt is föltolta 34.000 valamennyire, hogy egy picit a tornáért is, tehát magadért is nyilván csinálod ezt a social media jelenlétet, de úgy érzem, miután sok olyan kép is van, ami tornával kapcsolatos, hogy magáért a sportágért is teszed.
0: Ez így van, az én közösségi média megjelenésem elsősorban így indult, hogy a tornát és a saját tornámat szeretném népszerűsíteni, és későbbiekben fogalmazódott meg bennem az, hogy egyébként, amivel én szeretnék később foglalkozni, az nagyon szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Így úgy érzem mai napig, hogy az egyik segíti kicsit a másikat. Tehát nyilván nagyon szerettem azt, hogy sok elérésem van, és sokan látnak, és ezt úgy látják az emberek elsősorban, hogy én egy olimpikon sportoló vagyok, és nem lenézve az influencereket, mert azért ebbe a világba is belekóstoltam, és nagyon nehéz feladat az övék, tényleg, és sok, nem kapnak sok elismerést, pedig én megadom ezt nekik, mert nem egy egyszerű ág az sem, de én úgy gondolom, hogy azért felértékeli a dolgokat az, hogy elsősorban tényleg egy olimpikon sportoló vagyok, és magát a sportágat tudom reklámozni, ezáltal magamat is, és akkor ez mellett pedig betekintést engedek az én mindennapjaimban, mi történik velem, és én nagyon örülök annak, hogyha ez csak egy valakit is érdekel, vagy esetleg egy valakinek is egy kicsi motiváció az életében.
1: Mondtad, hogy a későbbi terveiddel is szinkronban vannak a megjelenéseid a social médiában. Elmondhatjuk, hogy mik a későbbi terveid, és hogy egyébként meg ahol ülsz, az a szék esetleg a kései jövőben majd milyen szerepet játszhat az életedben?
0: Én ezt lekopogom most itt, úgy legyen. Igen, elmondhatjuk. Én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd egyszer, akár sportműsorokban, hiszen az nagyon önazonos lenne, hogyha azzal indulnék, de nem feltétlen csak a sport iránya érdekel, úgyhogy nagyjából ezek a tervek.
1: Friss diplomásként ülsz itt, ezt is posztoltad egyébként mind a két felületeden. Jut eszembe, a TikTokra nem kérdeztem rá, ott milyen elérésed van, mert ott nem vagy még annyira aktív talán,
0: igen,
1: mint az
0: igen.
1: Instán.
0: Ott azt hiszem 29.000 követőm van.
1: Szerkesztőm most mondja a fülünkre, hogy 30.000.
0: 30.000? Jó, ez kicsit új. ott is vannak azért követőim, ott oda főleg akkor szoktam ilyen vlogokat kitenni, amikor versenyen vagyunk, és akkor azt jelentősen izgalmasnak találom, hogyha betekintést engedünk kicsit abba, milyenek a mindennapjaink versenyek előtt vagy után, vagy éppen az adott helyszínen, úgyhogy akkor szoktam inkább aktívabb lenni, amikor tényleg megyünk valami versenyre. Igyekszem majd a jövőben ott is többet, de egyelőre még egy kicsit azt ott gyakorolnom kell. Hogy
1: nem állsz rosszul egyébként, mert a lájkokat is megszámoltuk, 453 ezer lájk van eddig a TikTok csatornádon.
0: Ez jól esik így hallani egyébként, meg ez tényleg, ha csak elképzelek ennyi embert egy terembe, akkor igazából azt fel se lehet fogni, hogy egyébként ez milyen magas szám. Úgyhogy...
1: Mondok még egyet, még egy számot. Van olyan videód, amit 1.500.000 néztek meg. Jó lenne azért utána nézni
0: a TikTok csatornának egy kicsit. Lehet a TikTokot kéne egy kicsit.
1: Lehet, hogy jobban
0: kicsit
1: kéne
0: előbe tolni. Részesíteni.
1: No, a diplomáról kezdtünk beszélni, ugye, amiről posztoltál. Ez a Testnevelési Egyetemen szerezted ezt a diplomát, igen. Hogyha jól tudom. Milyen szakirány?
0: Én szakedzői szakon végeztem, tornaszakedzői szakon. Ez a B-tervem egyébként. Nyilván nagyon-nagyon szeretnék médiába elhelyezkedni később és műsorvezető lenni. Ez az A-terv. De azért ez korán sem olyan egyszerű, mint az, hogy holnap akkor én besétálok akár bármelyik tévébe, és azt mondom, hogy én itt dolgozom. Ezt pontosan tudom. Ezért tervezek egy B-tervvel, és nagyon szeretem a tornát, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy edző is szívesen lennék nagyon. Szívesebben a műsorvezetés, de tényleg, hogyha semmi nem alakul úgy, ahogy én azt szeretném a jövőbe az A-tervemmel kapcsolatban, akkor úgy gondoltam, hogy egy edzői diplomával több lehetőségem lesz majd, hogyha esetlegesen a B-terv kerül majd előtérbe.
1: El tudod képzelni, hogy egészen kicsi gyerekeknek tanítanád, hogy hogyan menjenek a gerendán, hogyan csináljanak bármilyen szaltót, vagy cigánykereket, vagy bármit is?
0: Azt gondolom, hogy igen.
1: Nulláról?
0: Igen, azt gondolom, hogy igen. Az edzőm mindig azt mondja, hogy az a jó edző, aki belelát az elemekbe, és megnézek egy mozdulatot, és azt én a fejembe szét tudom bontani, és látom, mi a hiba. Nyilván ezt így tényleg, aki látja, mi a hiba, az egy jó edző, de tényleg erre van egy külön réteg, úgy gondolom, akiknek van jó szemük ehhez, így szokott az edzőn fogalmazni, és én úgy gondolom, hogy nekem van egyébként szemem ehhez, és egyébként jó edző tudnék lenni, úgyhogy kiderül majd, hogy merre visz az út.
1: A veszélyes leugrásokkal kapcsolatban mit tudnál tanácsolni a jövendőbeli tanítványaidnak, ha lesznek?
0: Hát, hogyha tényleg erre kényszerülök, és ez az út lesz az enyém, és adja Isten, lesz egy tanítványom, akit ilyen nagy leugrásra meg tudok tanítani, és ilyen nagy versenyekre ki tudom vinni. Elsősorban az lesz a célom, hogy tudjak vele utazni, és ott a verseny előtt tudjam neki utasítani azt, hogy ne ugolj le vele.
1: Mi az, amit még sportolóként Székely Zója elérhet, és akkor itt térjünk vissza a jobb karodra, esetleg fölkerülő tetoválásra, és 2028-ra?
0: Ez a legfőbb cél. Nagyon szeretnék még egyszer kijutni az olimpiára. Én úgy gondolom, hogyha ebből a sérülésből, ami velem megtörtént, sikerül visszatérnem legalább olyan szintre, mint ahol én ezt befejeztem, az már önmagában egy óriási nagy siker lesz. Úgyhogy legyen ez az első cél.
1: Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek Los Angelesre?
0: 2027-es világbajnokságon lesz majd az első olyan mérföldkő, ami majd eldönti azt tényleg, hogy ki az, aki kvótát szerez, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt emelném ki. Utána még egyébként a 2028-as évelei világkupa sorozat is egyébként kvalifikációs világkupa sorozat, úgyhogy onnan is lehet még egyéniben szereken kijutni. Ide majd a tornaszövetség fog tornászt jelölni, hogy ki az, akinek esetleg még nincs kvótája, és látja benne az esélyt erre. Úgyhogy azért még vannak lépcsőfokok, addig még vannak feladatok, és hál' Istennek addig még idő is van.
1: Kikkel vagy versenyben, illetve mennyire lesz komoly harc majd a hazai mezőnyben az olimpiai kvótáért?
0: Nagyon jó korlátosaink vannak, csak Kovács Zsófit kell említenem, ugye, akivel az előző olimpián is már nagyon fejfel mellett voltunk. Ott van Cifra Bettina Lili is, aki nagyon fiatal, ő is ezüstérmes már világbajnokságon, úgyhogy vannak ellenfelek, az biztos.
1: Mikor kezdtek majd el egyrésztről a gyakorlatokon dolgozni, másrészt van-e olyan terv, hogy a már meglévő, és mondjuk Jakartában olyan jól sikerülő gyakorlatodon, picit módosítva vagy erősítve az elemeken, elkezditek majd tervezni, hogy a kvalifikációs versenyeken milyen gyakorlattal indulsz?
0: Nekünk az én korlátgyakorlatom szerencsésen alakult, mert nálunk 4 évente szokott lenni szabályváltoztatás, és az olimpia utáni szabályváltoztatás az nem változtatott az én gyakorlatom értékén, aminek nagyon örültem, hiszen az azt jelentette, hogy akkor ez a gyakorlatot nem kell újra tanulni egy másikat, és teljesen ütőképes lesz ez most a 4 éves ciklusba is. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten, amin már én vagyok, nagyon nehéz új dolgokat tanulni, és itt már inkább az egy-egy tizedek azok, amiket tényleg lehet javítani, de az már nagyon-nagyon a teteje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jakartai gyakorlatomban még egy-egy tized, ami benne lehet, hogyha életem legjobb formáját sikerül visszahoznom.
1: Egyet megígérnél nekem, hogy már Los Angelesig nem sérülsz meg?
0: Megígérem.
1: Köszönjük, és reméljük sokszor és minél hamarabb hallgathatott majd a Vakavakát a versenynapokon. Székely Zója, köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a fűzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, vetületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: interneten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltött című magazin műsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes, ki nyert, hanem az is, mi történt valójában.
3: Harcos vagyok, nekem így jó, hogy nem rám számol a bíró. Ha kérdezné, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
2: 1962. június 2-a. Chile Olaszország 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
4: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
2: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikksorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
5: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyonba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
2: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
4: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékos is szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
2: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
6: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
2: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
4: Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschionak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Footnak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezést, és mondott egy kiáltó spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
2: A Jaime Ramirez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
7: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
2: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mintha két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
8: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
2: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt. Sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
7: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
2: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
4: A csoportszakaszban a chileiek tovább jutottak, és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
9: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
4: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miten a észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknek a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt meg a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
2: Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga a figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videl a vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szót ejteni a világbajnokság hátteréről.
10: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatok, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, ezért az első fél időt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második fél időt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az ormerőt, a öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési országból, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreaiaknak a spanyol kelleni negyedöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk. A magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
2: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Ballai Attila beszélt.
10: Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért, mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentinának 4 góllal meg kell vernie Perut.
2: A két dél-amerikai gigász döntetlen, miután a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
10: Lehetett tudni, hogy Argentinának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a magyar tévét közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézett egy brazil

0: előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, hogy gyerekek, ehhez minimum 4-gyel ki kell kapnotok.
1: Az imént említett eset az argentin elleni meccsre készülő perui játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
2: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
1: Perút 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormányvezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
3: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
1: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsei legfeljebb két gólt szerző argentinok 2-0-ás fél idő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Nésport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
3: Úgy festett ez a mérkőzés, hogyha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A peruiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
1: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória látott napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramón Quiroga a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
2: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
1: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
4: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
1: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
0: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentinában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vájtfülű vagy ellenzéki emberbe vetőt vetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt, hogy ugye nem kell mondani, hogy a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól.

0: évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha ha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan perujakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami légből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amelyeket amúgy szokott.
1: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Balai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
0: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsé előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázva a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk, ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutása sincs esélye, akkor most azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
1: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perunak, emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alkú része volt. Peru baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bundagyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Peru második félidei összeomlása, a peru játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetében a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
2: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... Ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerint a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ez csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a négybe. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a négybe. Szenzációs francia csapat, két évvel később Európa bajnok lett. nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök górekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte Fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelemért 2 pont járt, vagy később 4 pontunkkal a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoportharmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításban, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek. Ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
1: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK-Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb 2 gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbjutásról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről Elpa Pistán beszélt.
2: A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal, tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen. Az Kordobába volt, Argentinába. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, Szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és 2 dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önökkértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek, és azt a semleges lesz, a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én azért kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
1: A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a 2-1 a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
3: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szépszámú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundiál első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
1: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott, a meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as Németországhoz csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
4: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
1: Az algériaiak felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számba menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, mivel elpapistán is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
2: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szedegetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy 5-foki szigetek pontot szerez, tudom, az 5-foki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, majd kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek 3 góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek 3 góllal, mint nem.
1: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben, arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
3: A második játék részben csak 2 lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett, vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
1: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, s ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kaptány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
5: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
1: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Seeger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik, a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatait hallják Katala László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
4: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
6: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajta múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
5: Hennes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
1: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
3: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek két példaképe járt elől a manipulációban.
4: Nureddine Kurici, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
6: Alemi Szekkal, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
1: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett, a mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
5: Algéria labdarúgó szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
1: Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a Hihoni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia, 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzli egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
7: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körívén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmélt a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játékvezető azonban határozottan középre mutatott.
1: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
8: Közben nézzük angol támadást, próbálkozást, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giusti, majd már Papista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, tovább itt Maradona egy nagyon ügyes cselel viszi el, vezeti el a labdát Modu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valdanoé, aztán Maradona fejel gól! Talált gól mindenféleképpen! Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához, megint mások a partjelzőhöz rohannak, talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember elhűlve figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltánó már éppen korholni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
1: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
9: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Hát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívert labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, De nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kész volt ez az eset.
1: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
6: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jeleze kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
1: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
4: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
1: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradónát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
5: A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
1: A Maradónára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó Szilágyi Dóra.
7: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
1: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adósa válasszal. Ismételten Tóth Bélei a szó.
5: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
1: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátóbb volt Maradonával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
4: Nincs bennem düh. Be kell vallanom, kedveltem Diegót. Becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt. Amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
1: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 éve elteltével is Maradona kezezős gólja miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Le Sport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
7: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradonának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
1: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
8: Maradona utána a sarokzászlóval bajbolódott egy kicsit, most viszont mint a késő, vajon megy át a 16-oson belülben, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és tapozott még egyet a labdán, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
1: Az Hector Erikétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Birdsley-t, Peter Reed-et, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, urugvai sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
6: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
1: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezős gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
9: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a 4-döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és bal lábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a 4-döntőben a világbajnokság 2 legendás, 2 legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, a támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor 5-en feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
1: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
4: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
1: A szóló során kétszer is kicselezett, Teri bácsi sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
5: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
1: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton, az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
4: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
1: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó aligha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bünténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, aztán szerintem talán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói ritmusokat, amit aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekre. Tehát volt pár ember, aki azt mondta, na akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hsu Hsi-ring vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlen játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntő is indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt. Aki azzal kezdte, mindjárt a meccselén adott egy 11-est Dél-Koreának, de az Buffon megfogta. És ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, talán Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a kettőt kihagyta, és aztán Szolkihjon mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott. Mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárgalapot adni, az súrolt a pofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye a Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak. A VAR viszont sehol se volt, bírói stáb azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye. Ami jobban pech volt, az az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt pont.
0: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belülre betörő olasz sztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ann többé nem teszi be a lábát Perugiába, eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
0: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vett a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
1: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszerre volt erre, és nyilván az olaszok azok, akkor még főként a napilapban tudtak hisztítni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább ütni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccse. Ugye az olaszoknak az a pekük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szöuli reptéren találkoztak a Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát be akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg a múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye, az, hogyha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
0: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üdöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyeddöntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
0: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
0: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javide Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Ivan Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Ragunát Trinidad és Tobagói partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
5: Ivan Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
4: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyeddöntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték az ászlójukat.
2: Fernando Morientes, a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyeddöntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
0: A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
1: A mocskos csalásnak a fogalmát az már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyik, hogy legyen még két jó bevétel, elkecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-eseknél már lehetett tudni azt, hogy ez Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egyfelé fog menni.
0: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalag címekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bünténjeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huss Hiddink, de akkor a holland szövetségkaptánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
5: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
0: A negyeddöntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila a helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
1: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se de, se ám, se bár, se semmi nem volt. Hiddink meg, tulajdonképpen Isten volt. Én alapfelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztról, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
0: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazók és arcátlan csalásról, a rendező ország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
4: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
0: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA-elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizával próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
6: A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak, ahogy a játékosok és az edzők is.
0: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argand úrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlöletcunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol iSport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argand úr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Argand úr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszél saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
5: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárga lapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
0: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
5: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
0: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az újratöltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendező ország. Reméljük érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsi a sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
0: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszkoszott előnye, bírja majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, megszületett a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a Párizsi olimpián.
2: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leo Marcsán az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3 perccel vagyunk 6 óra után, július közepe vége felé, sőt 20-át üljük ezen a hétfőn, úgyhogy csodás társaságban kezdünk neki ennek a hétnek. Elpa Pistán, szia Pisti, jó reggel!
2: Szia, jó reggel!
1: Bene Feri, hello Feri, neked is jó reggel!
2: És Hasányi Levi, új úterővel, teljes gőzzel, jó reggelt mindenkinek!
1: Így, hogy vége a VB-nek, és én is megújultam, nagyon kevés alvások sokaságát hozta ez a VB, de erről majd beszélünk majd 7 óra után, persze jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ha valaki nem tudott fennmaradni, tegnap mondjuk legalább éjfél után pár percig, akkor majd elmondjuk, hogy ki nyerte a VB-t, jó?
2: De nem most, majd.
1: Persze, tudod, itt kell tartani a közönséget. SMS számunk témáinkhoz, és egyébként szóljatok hozzánk bátran, várjuk 0630 55 55 605-ös, hát persze nyilván a VB-ről szerintem most harsány is hangos minden, úgyhogy erről majd persze hét óra után, csak nagyon röviden, kb. Ezt vártátok?
2: Nézd, én abból a szempontból, hogy
3: a VB-től
2: nem akarom
3: elárulni,
2: hogy ki nyerte, de a kedvenc csapatom mostani jó, VB-n, de hát most már mindegy.
1: Nem, jó, rá, csak kilengés, engem a bronz meccsem egy picit úgy megfogott, hogy ugye már az összeállítás mi egyéb, szóval nem vették ezt annyira komolyan.
2: Na, ez egy jó téma például, a bronz meccs tetszett nektek?
3: A bronzmeccsről nem tudom már ki, de valaki úgy fogalmazta meg, hogy olyan volt, mint a Ronaldinho barátai és a Beckham barátai gála mérkőzés, ami szerintem teljesen jól lefedi, leszámítva, hogy a végén, mintha hirtelen fontos lett volna, de ugye a végén hirtelen mindenkinek fontos lett volna a dolog, mert mégis egy bronzérmet adtak érte. És például az is annak olyan még nem volt, már arany meg ezüst már volt, bronz meg nem. És igen, most elbúcsúzott, de hát az felháborító volt, amit a franciák csináltak az első fél időben az angoloknak, meg úgy minden bejött, valamikor minden bejön. Ha az argentinok ellen minden bejött volna, akkor például simán döntőbe jutottak volna, hát, de ott nem jött be minden.
2: Hát vagy hogyha a mezőny legjobbja Szakát, vagy esetleg Rashfordot cseréli be mondjuk Tuchel 1-0 vezetésnél, hát, akkor lehet, hogy döntősök.
3: De lehet, hogy kapnak még kettőt, tehát hát, mindig utólag okos az ember. Na mindegy, de azt tetszett, hogy ennyi gól volt, meg voltak benne szép gólok, tehát a Bellingham például extra volt ott a végén, meg a franciáknak az a 10 percük, amikor hirtelen elkezdtek futballozni, az is extra volt.
2: Amikor de úgy az minden... angolok úgy döntöttek, hogy vége a meccs szünetbe.
3: Pont. Most emlékszem arra a stitre, hogy a Tuchel meg a Stones így vigyorogva nevetgélve jöttek ki a második fél időre. Ezt 10 perc múlva már nem nevetgélt annyira Tuchel, amikor mutatták a fejét, amikor jöttek fel a franciák.
1: Az a baj, fontos telefonhívásom volt, és hangos volt a tévés, mert visszajöttem 4-3, most nem hiszem el.
3: Tehát a kávé ezt aztán... 4-0-át se hitted el, persze.
1: Hát azt nem hittem, mert 3-0-nál mentem ki vécé, és 4-0, mondom, nem ismerem, már kiment. Na mindjárt, erről majd az még részletesen. Mindaközben a háttérben, amíg ugye zajlott a VB, szerintem az egyik, hogy mondjam, nagy vesztese, ugyebár a maga német válogatott volt, ahol egyből ugye bele is nyújtak a háttér emberekbe, és szinte teljes stábcsere lesz, mert hogy most hát nagyon úgy néz ki, az előtte Pistér, tehát többet tesz nekünk, hogy Jürgen Kloppal szinte már mindenben megállapodtak a Német Labdarúgó Szövetség vezető, hogy nagy valószínűséggel a nyelvi problémákat majd átlépve meg fogják oldani, és ő lesz, és a stábja. A
3: nyelvi probléma. Eddig sem nagyon volt a német válogatott.
2: Azért mondom. Sok problémot nyelvi.
3: Talán csak nyelvi.
1: Igen. Szóval, hogy akkor ő és a csapata lehet a német szövetségi kapitán. Kérdés, hogy akár most nézzük ezt a magyar vonatkozási részét is, talán akár Lőv Zsolt is megjelenhet?
3: Hát ha a cégnél úgy döntenek, mert ugye egy cég, és nyilván itt a megállapodásnak is kizárólag ez lehet az akadálya, mert azt hiszem, hogy a szövetséggel egyébként Kloppán mindenben megállapodott, még ott húzakodnak, hogy a Red Bulltól eljöhet, vagy nem jöhet el, milyen kondíciókkal, fizetett szabadságra, vagy nem
1: hát
3: tudom.
1: Hát azért nem annyira intenzív, szóval azt mondják, igen, azért igen, jó igen. A szövetségi kapitányi poszt, mert tényleg nem kell minden héten ott ülni. Na.
3: Igen, és egyébként ebből a szempontból passzol abban, amit Klopp mondott, neki elege lett abból a gályából, amit a klubedzőség jelent, és akkor szépen elment, mondjuk nem mondom, hogy tudományos munkát végezni, de egy más jellegű,
1: jót, igen,
3: egy más jellegű munkát végezni, és az valóban olyan, hogy mellette viszont egy szövetségi kapitányi, az meg, hát persze ilyenkor az is nyírja az ember idegrendszerét, amikor éppen VB van, főleg ha így szerepel a csapatod, mint a németek most, de majd a Kloppa nem így fog.
1: Azt mondom, mennyire hálás most odállni a német szövetségi kapitányi.
2: Szerintem a leghálásabb most.
3: Hát potenciál van.
2: Hát ebben a válogatottban azért a keret minőségét tekintve óriási potenciál van. Ahhoz képest meg, hogy a VB-n szerepeltek, szerintem Klopp csak nyerhet rajta.
3: Hát szerintem játékos anyagban mondjuk erősebbek, mint az angolok.
2: Hát igen, ez lehet mutatkozni, de hasonló szinten vannak.
3: És innentől edzői kérdés.
1: De akkor miért nem jött neki ki a VB? Nem gondolom, hogy ez eddigi kapitány miatt, hanem...
2: Hát ez egy nehéz kérdés, az egy mély szakmai elemzést igényelne, de meg szerintem a német válogatottnak nincs meg az a fajta identitása, ami régebben megvolt, akár a 90-es években, vagy még a 2000-es években is, vagy ugye a világbajnok a német csapatnál. Egész egyszerűen szerintem nem volt olyan egység, hogy egy irányba húzott volna mindenki.
1: Hát de minden idők legtöbb, ugye a VB döntéten ők játszottak.
3: 8-at.
1: Ja. Tehát minden időszakban meg volt.
3: De nem ők.
2: Így van, hát ez a lényeg.
3: Hát, azt a Schweinsteiger játszotta, nem a Zané.
1: Na jó, de mindig meg tudtak újulni, tehát a német válogatottnak van egy ilyen...
3: Igen, de például néztem a döntő előtt is a csapatokat a játékos kiáróba. Hát amilyen fejjel az Enzo Fernández ott állt. Mondom, ez itt mindenkinek a vádliát fogja átharapni mindjárt a meccse. És egyébként nagyjából így is történt, tehát ezzel önmagában nincs probléma. A vádlit nem kell átharapni, de azért oda, főleg ha egy válogatottat, egy nemzetet képviselsz, akkor azért odarakod magad. Ebben a német válogatottban a Virzen se látom, tehát most nyilván ez a nézzünk, a Virzen se, még a Kimiken talán, de most ő, de meg, ő, a, de ő a meg a jobb
2: hátvéd.
3: De ő meg a jobb, vagy a Neuer, de az meg a kapus.
2: Ő messze van a Vádliktól.
3: Így van. Ha csak ki nem vetődik az ötösre egy szöglet után, de azt meg nem szeretnek.
1: Akkor itt valószínűleg pecsét kerül a szerződésre.
3: Szinte biztos.
2: De teljesen logikus döntés lenne egyébként.
1: És tehát az jogos felvetés? Lehet ott Löw Zsolti mehet fel? Hát vannak ők úgy a Kloppal. Még
3: én szerintem jó a viszonyuk. Tehát mindenhonnan az jön vissza. Főleg Lövtől, de Löw nem nyilatkozna ilyeneket, hanem lenne jó, mert azért az visszakerül. Úgyhogy meg Löw egy kiegyensúlyozott jó gyerek, ráadásul németek ismerik elég jól.
1: Aztán a szövetségi kapitányi posztnál ott a szövetségi kapitány visz annyi részt, hogy nincs annyira szükség a segéd vagy másodedző szerepére. Ugye a klubcsapatoknál azért
3: hát,
1: a
3: másodedző... Ugyanúgy van.
2: Hát ráadásul ugye azért itt a szövetségi edzői pozíció az azért egy nagyon nagy mértékben egyfajta scoutingot, játékos megfigyelést jelent, tehát ott azért monitorozni kell folyamatosan a játékosokat, ott tényleg nagyon nagy stábra van szükség. Talán még nagyobbra, mint klubszinten.
1: Jó, egy kicsit más utóbbi napok egyik szerintem nagyon sláger híre, Szoboszlai Dominik aláírása a Liverpool-al, azt hiszem 5 évre, ugye 2031-ig.
3: Hát további 4-re.
1: Én szerintem ő a legjobb döntést hoztam most, nem tudom, hogy látjátok a jelen helyzetben, pontosan a Liverpool helyzetében is, meg a Liverpool is az ő helyzetében, azt ugye majd az új edző esetében is, szóval, és ahogy néztem a külföldi posztokat, a külföldi hozzászólásokat, nagyon-nagyon kijár most neki egyrészt a CK is, mint csapatkapitány, de szerintem ezzel most olyan szinten szilárdíthatja meg magát a Liverpoolban, és akár léphet majd tovább egy másik helyzetben most.
3: Hát én nekem a legjobb az volt, hogy maga Iraola az új edző gyakorlatilag csupa mosoly volt, mert egyedül valaki aggódott emiatt, az derült ki, hogy számára annyira fontos elem Szoboszlai a pályán, meg a neki a csapattal való kapcsolattartásában. Nyilván most a csapatkapitány Van Dijk lesz, de Szoboszlai így, hogy elment Robertson, meg elment Salah, szóval meg a kapuban van.
1: És Wiltz se jó, meg a többiek se.
3: Hát nem, csapatkapitánynak biztos, hogy vagy csapatkapitány helyettes, ugye most a mi esetünkben, de mondjuk egy Van Dijk adott esetben eltiltása esetén, ami mondjuk egy középső védőnél előfordul.
2: Hát, hogy elnéztük az elmúlt szezonját, biztos, sok van hátra Van Dijknek a Liverpoolban.
3: Ja, így van, Szoboszlainak pedig. De aki 8-asra játszik a Liverpoolban, az igenis hosszabbítgasson, mert az mégiscsak Steven Gerrard messzáma volt, úgyhogy
1: Volt ott jogos, vagy komoly érdeklődő szerintetek? Tehát kellett neki nagyon mérlegelni? Ugye a Reált persze, az is bedott, most a Reál éppen aki arra jár, pedig a Cukurellát is, milyen a hajad, jó, akkor most leszerződtetünk.
3: Jó, de 10-nél több csapat nem tudja kifizetni, tehát azért ezt tegyük hozzá.
2: Meg a Liverpoolból hova? Tehát nagyon nehéz.
3: Én is ezt számolgattam. Hát Angliában nyilván nem fog elmenni a Liverpoolból, az reménytem. Tehát magyarul a City például, amelyik ki tudná fizetni, az ugye a United.
2: Hát nagyon sok hasonló
1: típusú középpályás is, talán azért egy ilyen típusú játékos.
3: Na most ki tudná fizetni, nyilván a Real meg a Barcelona, most hiába nyilatkozta ugye Szobi, hogy ő Real szurkoló gyerekkora óta, meg a Ronaldo volt a kedvence, de hát Real ki tudja fizetni, szó se róla, tehát mindig azt mondom, az opció majd egy. Ráadásul oda aztán hiányzik is egy-két ilyen típusú játékos. A Barcában Barszá, most az jó, hogy ilyenekről beszélgetünk, tudni, hogy bármilyen hülyenzik, szóval gyakorlatilag beférne mindenhova. Tehát nem az itt most a fő kérdés, hogy ő befér vagy nem fér, hanem hogy szükség van egy pont egy ilyen típusúra. Megvan még a PSG, és talán a Bayern, de akkor, és több már nincs, tehát olasz már nem tudok mondani.
2: Így van.
3: Ennyi csapat van, hát meg az arabok, nem, de oda meg nem megy, mert fiatal még.
2: Pontosan.
3: Tehát na, alig van, aki meg tudja fizetni. Milyen és ezzel az ára szerintem, ezzel a szerződéssel egy 50%-ot ugrott fölfelé.
2: Milyen érdekes, hogy azért te évtizedek óta benne vagy a szakmával, ilyenről eddig nem nagyon kellett beszélni, hogy Barcelona vagy Real, vagy PSG egy magyar játékos szempontjából.
1: De szerintetek ilyenkor a scouting esetében, tehát őt látják, nézik, tehát van
3: nem,
1: arra...
3: A Premier League-et senki. Hát.
1: nem az a rész, hanem hogy megvan-e a keret, hogy most a Barcelona is sok esetben mindig azt mondják, hogy honnan veszik a pénzt, de mindig van, ha egy Gordonra van ennyi pénzük, akkor tehát százszor inkább a szobor.
3: A szobor drágább is, mint a Gordon, tehát.
1: Na, tehát inkább. Tehát azért, tehát ha kifizetek már egy rakat pénzt egy Gordonra, akinek én nem látom a helyét ott a Barcelonában, csak zárójelbe teszem meg, és elküldenek egy Rashfordot, hát azért most, amikor látták itt a VB szereplést, akkor elgondolkodtak, hogy jobb lett volna, hogy Gordon nem Rashford maradt.
3: Hát azért Gordon vitte egy darabig az angolokat, amikor Rashford olyan gyenge volt, hogy ő játszott helyette. Tehát volt a Kongó meccs, ott mind a két gólt például kiestek volna simán, hogyha nincs a Kane, meg nincs a Gordon.
2: Igen.
1: Na, tehát az olyan gólpassz volt, hogy még utána a Kane, meg ott el volt még egy-két percig, mire belőtt.
3: Az elsőt ott, elsőnél ott fejberúgta, és a másodiknál is persze az a Kane kellett ott. Na jó, de szóval nem annyira vészes a Gordon, tehát a Szoboszlai sokkal futball.
2: Meg azért a Barcelona játék stílusában nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak a szélsők is. Ha az nincs meg, azért nem véletlen odaigazolnak, azért középpályán jobban megvan a Barcelona játékos anyagban.
1: Jó, hát a Kundéról ne is beszéljünk. Na mindegy, hát ma
3: Kundé.
1: Csak itt szélsők, tehát ott azért tényleg ráférne, igen, a Barcelona is. Na, az akkor most itt, akkor megvagyunk a Szobó esetében.
3: Ez nagyon örülünk. Hát olyan fizetése, vagy az eddigi fizetése is olyan volt, hogy nem is kell, vagy nem is szabad belegondolni. Nagyjából lehetett tudni, hogy mennyi. Most az ugye nagyjából a kétszeresére nő, tehát most még kevésbé kell belegondolni, de ez a piaci ára.
2: Meg szerintem nem ez a szempont.
3: Vagyis értéke.
2: Már, tehát neki az a szempont,
3: persze,
2: hogy neki,
3: de én most arról a szurkolóról beszélek, aki a másik szurkolóval beszélget a Szoboszlai fizetéséről.
1: Hallottad, hogy ott kés luk között, hogy mennyit kapott. Nem baj, de valahogy úgy cseng az egész, nekem, és nekem úgy tűnik, hogy ráadásul jó alany, hogy amikor arról beszélünk, hogy ilyen pénzt, ilyen fiatalon, hogy lehet feldolgozni, az akár is nézzük, azért valahogy, tehát még ugye az édesapja mondta valahol, hogy ilyen kocsis toppot rendelt el, még azt hiszem, még Németországban, hogy megvehetné a bármelyiket már az akkori fizetéséből, de mondták, hogy nem, hanem jövő márciusig azzal éppen nem tudom, még támogatott autó, de apa tényleg ezzel kell járni. És valahogy itt ez szerintem...
3: És szófogadó gyerek, és azzal
1: így, hogy fejbe rendbe kell ezt tenni. Tehát ő most már nem száll el ettől az összegtől, meg ettől a nem tudom, az egész szerződéstől.
2: De nem ilyen kocsis top nekünk is van, nem? Mert én például évek óta nem vettem autót. Hát de olyan stop van a autó vételben.
1: Én akkor hallom a kocsis topot, hogy sárj magad. Na, úgy,
2: évek óta tart.
1: Hogy ennek örülünk. Valami más is itt van, hogy egy közleményt adott ki az MLS a magyar pályákon, és büntethető lesz majd a szájeltakarása, de nem pirossal. Ezt az egészet nem értem egyébként, Pisti, majd segíts már ebben, hogy lehet ez, hogy Vinicius azt mondja, hogy neki azt mondták, hogy, amit senki nem hallott. És ezért
3: senki se látott, mert el volt.
1: Igen, és erre a Nemzetközi Szövetség lép, és tegnap a döntőben is volt egy, azt nem tudom, láttátok-e, hogy Messi szólt, hogy neki valaki valamit mondott.
3: Igen, a legvégén, ott még ez egy utolsó próbálkozás. Igen.
1: Hát ott mindent be kell tenni. Na mindegy, szóval itthon is büntethető lesz, büntettek is majd valószínűség. Nagy valószínűséggel a száj szándékos eltakarása a kommunikáció elrejtése érdekében sportszerűtlen viselkedésnek minősülhet, mely figyelmeztetéssel sárga lap büntethető, különösen a reklamás hasonló helyzetek során is.
2: Igen, de azt tegyük hozzá, hogy az MLS pontosan a FIFA-val ellentétesen, ami teljesen a valóságtól elrugaszkodott, hogy gyakorlatilag egy fél mondatot mondasz az ellenfének szájátakarása. Hozzáteszem, soha életünkben nem takartuk el a szánkat, még tévés meccsen sem, mert hát vállaljuk, amit mondunk, de az, hogy
1: kiállítással
2: majdnem mindig, igen.
3: Nem volt mit eltakarni.
2: Na de hát az, hogy azért kiállítanak játékost, szóval egész egyszerűen elképesztő, szóval szerintem teljesen a valóság hát elrugaszkodott.
1: Nagyon fura ez a Infantino helyzete. Az amerikai elnökkel, meg a játékosokkal, meg olyan kicsit, na, jó az a FIFA történet, de hogy eléggé szerintem egy ilyen vízfejű a sztori. Most nem az elnökre gondolok, hanem hogy maga döntési mechanizmus, nem? Tehát, hogy egy ilyet el tudsz, Pist, képzelni? Tehát, hogy...
3: Miért olyat el tudsz képzelni, hogy kiállítanak egy játékost, eltiltják, majd mégsem tiltják el? Tehát azért
1: hát azért mondom,
3: van itt minden, tehát ez ahhoz képest, az, hogy ugye az elnök bejelent, hogy 64 csapatos, mintha ez így működne, hogy az elnök kitalálja, hogy akkor hány csapatos a VB, és lehet, hogy mindig Amerikába kéne rendezni. Ugye ilyeneket mondott az Infantinót menet közben.
1: Jut eszembe. Hát talán azért ott ragadtak az utolsó pillanatokban, amikor felemelték magasba a kupát. És
3: Infantino ment volna ott, a Trump ragadtott.
1: Azt mondom, igen, és már húzta, odafutott, hogy akkor gyere. Biztos, hogy elkem szeretnék rajta venni a képen. Valahogy ez nem.
3: Vannak ezek a kényszeres emberek, akik mindenképpen mindig rajta akarnak lenni, ezek szerint Donald Trump is ilyen.
1: Igen, utóbbi napok egyik szomorú híre szánt Öcsi bácsi távozása.
3: Szegény, ma temetik délben.
1: Igen, ma mész, azért mindannyiunknak, mindannyiunknak van bele kapcsolatos. Hát. Azért nagyon nagy veszteség.
3: Óriási.
1: Hogy ilyen emberek mennek. Inkább ilyenkor talán azt érdemes látni, nézni, hogy azért ő mit adott.
3: Tehát persze, meg az utóbbi pár évben azért ő már, hogy szokták mondani, kicsit kevesebbet fogott fel a világból, ami körülvette, és rohamosan romlott is az állapota sajnos. Ahogy ez
1: te jó kapcsolatban voltál vele?
3: Nagyon. Hát én laktam vele egy szobába külföldön, meg hát összesen életemből minimum egy 3-4 hónapot eltöltöttem a társaságába mindenféle boxokon, mert az volt az igazi, tehát amikor az ember külföldön van, mert ugye akkor senki se hazamegy a sajátjaihoz, hanem akkor az ember össze van zárva, másikkal meg azért test közelből hallgatni, vagy nézni, meg hallgatni az öreget, aki olyan szintű oltogatógép volt, és úgy tudta a legkomolyabb, volt neki egy ilyen tekintete, egy ilyen nézése, ezt egy idő után már rutinból levettem, amikor valakivel elkezdett azzal a tekintettel beszélgetni. Hát ott én csak egy kávét kértem az illető, hát abban már rég oltogatva volt, még észre se vette, és félgyületes pali volt, halálpenge volt. Tehát olyan okos volt, nagyon okos volt, viszont tök jó feje volt hozzá, tehát el tudta adni azt, hogy ő nem, hát ő tök hülye, tehát, és miközben egyáltalán nem.
1: Hát meg mind a mellett, igen, tudás, meg mind a mellett, ugye...
3: hát az a másik.
1: Ez a Szántvécsi bácsi típus, ami amennyit én láttam, ismertem bőle, ugye, hogy az a szó kimondó, az utánozhatatlan, váratlan.
3: De oda az kell, különben ott nem lehet diszertációkat előadni, főleg abban az egy percben a szorítósorok.
1: És igen, nagyon célirányosan az amerikaiak mondják, get to the point, de hogy azonnal elmondani, és hogy nagy hatással.
3: Elvágott az agya, mint a barot. Tehát a madár Ede Zsolta beszéltem, amikor meghalt utána. És mondta Zsolt is, de olyan jó duma, hogy először is Madár elment még nagyon fiatalon, szerintem még nem volt 20, de már junior Európa bajnok volt, nagy tehetség, és kivitték valami velencei tornára, azok egy komoly torna volt, már nem a tónál, hanem Olaszországban, ahol egy kőkemény franciát, iszonyatos csicsat meccsen mind a kettőre számoltak, nem tudom, hányszor végül nagy nehezen valahogy megnyerte a meccset, és jött le a Zsolt, addig élete legnagyobb sikere volt, jött le a ringből, és mondta Szánt, hogy azonnal hagyd abba a boxot. Olyan önveszélyes vagy, hogy le akarta beszélni az Öcsi bácsi a boxról a madárt, és utána azt mondja a madár, hogy hosszú évek alatt sikerült átállniuk a Szántóval jellemzően, bár neki ugye klubedzője is volt, Klein Csaba, tehát a Szántó volt a szövetségi kapitány, de mindig azt mondta neki, hogy egyszerre kell a ringben ragadozónak és mérnöknek lenni. Tehát magyarul, hogy ez a mindent elsöprő erő ott legyen benned, de az agyad meg közben rendben legyen, mert hogyha elvisz, akkor önveszélyesé vált. És a madár magas súlyba boxolt, nem volt elég, ő nem lebecsülve persze azt, hogy valaki vív, meg táncol, mert ott akkorákat ütnek, ugye, mint a ló, 75, meg
1: ott
3: profiként 70.
1: Lenni.
3: Ott legyél mérnök. Ugye volt az a régi duma még, amikor elkezdtem boxról írni, akkor mondta valamelyik öreg újságíró, hogy hogy váltósúly felett nem kritizálunk. És ez egyébként egy jó duma, a madár fölötte volt, na.
1: Szerintem, ha a Chuck Norrisról vannak vicces mondatok, akkor Szántó Öcsi bácsi is lehetne, de hát valami hihetetlen mennyiség, és tehát az a az
3: bár igaz... ennek a jelentős részeit elmondhatatlan, de ezzel együtt jó.
1: Igen, de hogy valami csoda. Én mindig az az a kérdés persze, hogy amikor ilyen nagy személyek lépnek ki a sorból, vesz őket ki a sors, hogy akkor hogy vannak-e méltó utódok, ez mindig elgondolkodom, nem csak edző szinten, sportolói szinten is.
3: Tehát, hát hogy... az a baj, hogy őt, ugye, ő kapitányként már több mint 20 éve nem kapitány, bár edzőként megmaradt utána is, mert sok jó bunyósa volt neki, de 2004-es athéni olimpia után ő szövetségkapitány már nem volt még.
1: Tanácsadóként jelen volt?
3: Hát ő akkor is tanácsokat adott, ha nem ez volt a titulus, de ugye ő Barcelona, Szöultól már ő volt paplaci mellett a szorítósarokban, tehát például a barcelonai olimpián ott most szembe jött egy ilyen MTK.
1: Az micsoda, milyen két?
3: Koko, a harmadik Koko fejvédőben, még 51 kilósan, ugye ott nem nyert még olimpiát Barcelonában, és a magyar szorítósarokban a Paplászló és Szántó Imre. Tehát ezek hárman vannak a képen, annak az így van súlya. Ez egy ilyen könnyű elkapott pillanat a 92-es olimpia.
1: Jó gyerekek, hát nagyon sajnálják az ő támogását. Na, úgyhogy és amivel jövünk, persze, hogy ezt mondtuk már 7 óra után, természetesen ugye a VB összefoglalva, nem csak a döntő, egyébként persze beszélünk az elődöntőről, mert úgy emblok, globálisan persze az egész VB-t, annak hozadékát, a sok csapatos VB-t, a hidratációs szünet, szóval mindent át fogunk beszélni. Ezt persze várjuk beszélgető társainkat, partnereinket, a hallgatókat, 0630 55 55 605, össze kellene foglalni 3 szóban nektek, mit adott az idei VB, kifejezetten 3 szó legyen, azok kíváncsiak vagyunk. Ugye erről beszélünk részletesen, majd 7 óra 5-án aztán persze lesz nemzeti sportjegyzet is, majd régi csibészek Bánki Dodival, és 9 óra után hívjuk majd Somogyi Zsoltot, a nemzeti sport főszerkesztőjét, vele beszélgetünk, úgyhogy ez fér bele a mai reggelbe, gyertek velünk ilyenkorán reggel, bár akik vakációznak, fiatalok, nekik kellemes átfordulást egyik oldalról a másikra, akik pedig már fent vannak ilyenkorán, ők pedig jöjjenek, velük beszélgetünk. 5 perc van, ez fél hét, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Polgár Judit saknagymestert kéri fel államfőnek Magyar Péter. Szerdáig kell jelezni a sajátos nevelési igényt az iskolák felé. Többnyire napos, szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az alaptörvény 17. módosítása értelmében éjfélkor megszűnt Súlyog Tamás államfő megbízatása. A törvényhozásnak 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Addig ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az ő házelnöki feladatait pedig a Tiszás, Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztésről ma szavazhatnak a képviselők a parlamentben. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. A kormányfő ma találkozik a saktörténet legeredményesebb női játékosával, hogy egyeztessen vele arról, vállalná-e az államfői tisztséget az új alkotmány elfogadásáig. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A miniszterelnök beszédével kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napi rend előtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról. Ma délig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára. A kiírást még a hónap elején tette közzé az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentkezők pályázatait az érintett felsőoktatási intézmények szenátusainak bevonásával bírálja el a szaktárca. Szerdáig kell jelezni a sajátos nevelési igényt az iskolák felé, hogy az információ szerepeljen az oktatási nyilvántartásokban, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, az iskolakezdési támogatáshoz igazolni kell az eseni tényét. Erről a pedagógiai szakszolgálat szakértője állítja ki a véleményt. Ennek alapján kell a sajátos nevelési igényt a szülőnek bejelentenie annak a köznevelési vagy szakképző intézménynek, ahol a gyermek tanul, vagy ahol szeptemberben a tanulmányait megkezdi. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálat ára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek. A napközis programok ennél jóval olcsóbbak.

0: Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták. Sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat.
1: Időjárás.
0: A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 26-31, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Változóan felhős, napos, enyhe idő lesz a következő napokban is, helyenként gyenge esővel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Spanyolország másodszor is világbajnok. Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott. Egy arany és egy ezüstéren birkózóinknak a budapesti emlékverseny zárónapján. Andrea Kimi Antonelli győzött a Formula 1-es belga nagy díjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, mivel a döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól, a 106. percben azonban Ferran Torres betalált a találkozott 10 emberrel befejező dél-amerikaiak kapujába, így a spanyolok 2010 után megszerezték a második VB címüket. Most hallgassák a mérkőzés utolsó pillanatait Tóth Béla tolmácsolásában.
3: Spanyolország a története során másodjára világbajnok, és 2010 után ismételten felér a világ tetejére, és csak úgy, mint Johannesburgban 2010-ben, itt is a hosszabbításban csikarja ki a győzelmet egy 0-0-ás 90 perc után. 2010-ben Andrés Iniesta döntött, most Ferran Torres, a váratlan hős, a mérkőzés 106. percében közelről a kapuba talált, és ezzel a regnáló Európa-bajnok világbajnok is. 1972 és 1974, vagyis az NSK csúcs teljesítménye után ismételten a regnáló Európa bajnok a világbajnok, és erre, hogy egyszerre birtokolja a VB és EB címet, még Franciaország volt képes 1998-ban és 2000-ben, csak éppen fordított sorrendben. Lionel Messi pedig lehet, hogy úgy zárja le a világbajnoki pályafutását, hogy elveszít egy döntőt. A három VB döntőjéből mindössze egyet tud megnyerni Lionel Messi, a 2022-eset. És nem tudja felülmúlni Diego Armando Maradonát, nem tudja Argentinát másodjára is fölvezetni a világ tetejére. Mert hogy csak úgy, mint Maradona 1990-ben címvédőként, úgy Lionel Messi 2026-ban címvédőként az argentin válogatottal elbukik a döntőben.
2: A világbajnoki címet eldöntő gól szerzője Ferran Torres így nyilatkozott a finálé után.
4: Lo del gol creo que es lo de menos. Ahora mismo lo único que quiero es coger esa copa y estrujarla lo máximo posible porque
5: nem számít, hogy pont én szereztem a győztes gólt, csak az számít, hogy megnyertük a döntőt. Nekem egész meccsen egyetlen dolog lebegett a szemem előtt, hogy magasba emelhessem a VB trófeát. 47 millió ember álma vált valóra, lélekben ők is pályára léptek velünk. Ez egy hosszú és nehéz torna volt, minden meccsen nagyon keményen megszenvedtünk. De ez nem egy sprintverseny, hanem egy maraton, hosszú távra kell beosztani az erődet. Épp ezért megpróbáltam végig kizárni, amikor egyre másra kimaradtak a helyzeteim. Tudtam, hogy ha dolgozom tovább keményen, akkor a legfontosabb pillanatban a csapat segítségére lehetek, és ez végül így is lett.
2: Világbajnok tehát Spanyolország, a címvédő Argentína a második helyen végzett, a bronzérmet Anglia szerezte meg. A labdarúgó VB gólkirálya a francia Kylian Mbappé lett 10 góllal, aki egyben 22 góljával a világbajnoki örökranglista élén is áll. Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott, mivel hosszabbítás után 34-32-re jobbnak bizonyult Svédországnál a Kolozsváron és Tordán rendezett Európa bajnokság döntőjében, ezzel első alkalommal lett kontinens bajnok. Nemzeti csapatunk egyben visszavágott a skandinávoknak a csoportban elszenvedett 16 gólos vereségért. Együttesünkből Gazsó Péter 14 góllal járult hozzá a sikerhez. A harmadik helyet Szlovénia szerezte meg, amely 30-28-ra múlta fölül Dániát a bronzmeccsen. Az NB1-ben szereplő Szeged férfi kézilabda csapatához szerződött a Ferencvárostól távozó Csörgő Kristóf. A 22 éves, sokszoros korosztályos válogatott irányító egy éves megállapodást kötött új klubjával. Az

0: döntőben az olimpiai kétszeres világ és kétszeres Európa bajnok orosz Musza Jevlojevet legyőző kötöttfogású 97 kg-os szőke Alex aranyérmet nyert a budapesti bokcsarnokban a Poyák Imre Varga János Kozma István birkózó emlékverseny záró napján. Világ és Európa bajnoki ezüstérmes sportolónk a fináléban a szintén orosz Ilja Jermolenkót verte 5-1-re. 130 kg-ban Darabos László is döntőbe jutott, ott azonban alul maradt az ugyancsak orosz Marat Kamparovval szemben, így ezüstéremmel zárta a viadalt. A bajnok NK Universitas Pécs csapatából az olasz Castelnuovóhoz igazolt Varga Aliz válogatott kosárlabdázó. A Campobassoi klub legutóbb elődöntős volt az olasz ligában, a következő idényben pedig az Eurókupában is érdekelt lesz. A Mercedes olasz versenyzője Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. A VB éllovas mögött a Ferrari valamonakói Charles Leclerc ért célba, harmadikként a holland Max Verstappent intették le a Red Bull-lal. Antonelli csapattársa, a brit George Russell már az első körben kiesett. Összetettben Antonelli mögött a brit Lewis Hamilton a második, George Russell a harmadik helyen áll. A világbajnokság e hétvégén a magyar nagydíjjal folytatódik. A belga Remco Evenepoel sikerével zárult a Tour de France 15. csaknem 184 kilométeres szakasza. A hegyi befutón Evenepoel az összetettben éllovas szlovén Tadej Pogacsárt és a mexikói Isaac del Torót is lehajrázta. Az eddig második helyen álló dán Jonas Vingegaard bukott, eltörött a kulcscsontja, emiatt feladta a versenyt, így a mai pihenő nap és az utolsó hét előtt Evenepoel került ebbe a pozícióba, az összetettet továbbra is vezető Pogacsár mögött. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: bátorság.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne, ez itt a Sportreggel a stúdióban, Harsány Levente, Elpap István és Bene Ferenc. A hétvégi belga nagydíjat Zsoldos Barna, Nemzeti Sport szakértője Szabó Bencének értékelte.
3: Véget ért a Forma 1-es belga nagydíj, és megtudtuk, hogy Kimi Antonelli húzta be ezúttal a győzelmet, és növelte előnyét a világbajnoki összetetben. Én ahogy figyeltem, egyébként ez egy kifejezetten izgalmas futam volt, Leclerc is volt az élen, Verstappen is jól ment, ugye ő az első háromba végzett mind a két pilóta. Te hogyan láttad ezt a versenyt most?
4: Valóban eseménydús verseny volt igazából, ahogy arra számítottunk, a rajt utáni pillanatok meghatározók voltak. Ott Verstappen egy pillanatra átvette a vezetést az Órusban Antonellitől, de aztán rögtön vissza is vette az olasz első helyet. A világbajnoki állás szempontjából pedig nagyon fontos, hogy Russell, aki a harmadik helyről indult, az akkumulátor miatt tempót vesztett az Órusban, azt mondta, hogy semmi elektromos hajtása nem maradt, és aztán az ötös kanyarban, a Lökomban, a külső íven próbálta visszaelőzni Hamiltont, de összeakadtak. Ugye a sportfelügyelők 5 másodperces büntetéssel sújtották Hamilton, de Russell sem okolta a honfitársát, mert az ilyen rajt utáni kavarodásokban ez benne van. Ő is leszorító erőt veszített, nyilván nem szándékosan hajtott bele. Ettől függetlenül Russell kiesett, és most már így 50 pont a hátránya Antonellihez képest. Ráadásul a tempója sem az igazi, egész hétvégén panaszkodott, úgyhogy ez több szempontból is egy nagyon értékes diadal volt Antonellinek.
3: Ugye az elmúlt hetekben láthattuk azt, hogy Antonelli volt az, aki kevésbé szerencsés. Ilyen tekintetben az a kérdés ötvődik fel bennem, hogy ennyire megbízhatatlan a Mercedes?
4: Az idény elején igen, az volt, mind a ketten szenvedtek technikai problémákat. Russellnek is megvolt a maga pek sorozata, Antonellinek is. Most így többé-kevésbé ez egyébként kiegyenlítette egymást, ami pedig ma történt, az nyilván nem technikai hiba volt. Egy szerencsétlen első körös baleset, de így most már elég nehéz lesz visszajönni a Russellnek, mert nem csak a pontkülönbség nagy, hanem a tempója sincs meg.
3: Ugye itt a világbajnoki összetetről lejtettél szót, ugye, hogy Russell kevésbé áll jól most ebben az összevetésben, ellenben a Ferrari meg egészen jónak tűntek. Ugye Hamiltonnak volt problémája, ugye mondtad, hogy időbüntetéssel is küzdött, de azért Leclerc szépen tartotta magát, és hát vezette is a futamot.
4: Mindenképpen számít a verseny meglepetésének. Ugye ő nagyon szerencsés volt a virtuális biztonsági autó időzítésével, pont amikor második alkalommal érvénybe léptették, akkor ott volt a box bejárat előtt, és ez azt jelenti, hogy azokhoz képest, akik normál körülmények között cseréltek kereket, 7,5 másodperccel jobban járt, és ez pont elég volt ahhoz, hogy a kerékcserék után Antonelli elé jöjjön ki. 4 másodperc volt közöttük a különbség. Nyilvánvalóan a Mercedesnek meg volt itt is a tempó fölénye, de nem feltétlenül akkora, mint az időmérőn, és Antonelli sem akkora ütemben kezdte ledolgozni a hátrányát kezdetben, mint gondoltuk. Viszont azért szép lassan közeledett, és nagyjából 10 körrel a vége előtt meg is tudta előzni Leclerc, sőt ez egy kikerülés volt gyakorlatilag. Egyébként a monakói versenyző utána sem játszott annyira alárendelt szerepet, egy ideig tartotta magát 1 másodpercen belül, az ugye plusz elektromos energiát jelent, de a végén azért Antonelli el tudott szakadni 2 másodperccel, úgyhogy megnyerte a verseny.
3: Hamiltonnak rossz futama volt?
4: Igen, ugye neki pekesen jött ki ez az első körös kavarodás, nyilvánvalóan ő is időt vesztett azzal, hogy koccant Russell el, és valószínűleg az autója is sérült valamelyest. Annyiból szerencséje volt, hogy ő is a virtuális biztonsági autós szakasz során tudott kereket cserélni, tehát az az 5 másodperces büntetés az gyakorlatilag kiegyenlítődött ott, viszont valószínűleg későn szóltak az egyik szerelőjének, hogy még szeretett volna állítatni az első szárnyon, így nem csak nem sikerült módosítani a beállításokon, ami ugye az autó vezethetőségét is rontotta, de még el is ütötte szegény szerelőt. Ugye azt mondták a csapatnál elsőre, hogy jól van és nem történt probléma. Reméljük a későbbi hírek is ezt erősítik meg, de ugye ezzel is nem csak időt vesztett Hamilton, hanem a megfelelő beállításokat sem tudta megtalálni, és így negyedik lett 17 másodperces hátránnyal. Azt gondolom, hogy amikor ilyen kalandos az ember versenye, akkor többé-kevésbé ez kármentésnek megfelel.
3: Ami pedig ugye, hogyha már a helyezéseket nézzük, akkor Verstappenről szerintem érdemes egy kicsit beszélni. Ugye én is itt említettem, hogy azért így azért nagy futama volt. Ugye tegnap volt arról szó, hogy nem biztos, hogy fogja tudni tartani a tempót, de hát végig is még ott maradt a ilyen értelemben a dobogón.
4: Így van, Verstappennek mindenképp nagyon pozitív futama volt, és hogyha megnézzük, hogy az időmérőn úgy lett több mint 0,3 a hátránya, hogy kapott szélárnyékot, tehát nagyjából az egykörös tempó a realitás tekintve az azért egy 5-6 tizeddel elmarad a Mercedesétől. Az, hogy normál körülmények között alig 10 másodperccel ért a győztes Antonelli mögött a célba, az mindenképp megsüvegelendő egy ilyen pályán, ahol sok az egyenes és nagyon fontos az energia visszanyerés is. Ebből mindenképp erőt meríthet a Red Bull, mert Silverstone-i verseny az nem sikerült jól, tehát még a kiesése előtt is nagyjából fél perces lemaradásba került. Most ez a 10 másodperc, ez mindenképp biztató, és szerintem a Ferrari és a Red Bull is építkezhet erre az eredményre a Hungaroring előtt, ahol egy nagyon rövid célegyenes van, és a pálya többi része azért inkább közepes és lassabb tempójú kanyar.
3: Majd rá is térünk erre, de ugye most így nézve az eredményt azért Hadjar, illetve Norris is bent végeztek az első 10-ben, 6. illetve 7. helyen. Ugye mind a kettőjüknek volt rajtbüntetése.
4: És mind a ketten hátulról indultak, valóban Norris a 13. helyről, Hadjar pedig a 21-ről. Nagyon szépen feljöttek. Hadjar segítette a futam elejé biztonsági autós időszak, és utána a virtuális biztonsági autós időszak alatt még egyszer kereket tudott cserélni, tehát minimális időveszteséggel, viszont nagyon jól is kezelte az abroncsait, nagyon hosszú etapokat futott, és igazából ez a 6. hely, ez többé-kevésbé a Red Bull szintjének a realitás. Én azt gondolom, hogy ha nincs ez a rajtbüntetés és egy optimális időmérőt teljesít, többé-kevésbé akkor is a 6. helyről vág neki, és lehet, hogy ebben a pozícióban is végez. Úgyhogy ez a hátrasorolás annyira nem is hátráltatta most, és Norris is nagyon szépen teljesített, ő is nagyon jól óvta a gumiait, volt egy rövid időszak, amikor még nem cserélt kereket, hogy az első helyen haladt. Neki az jött nagyon pekhesen, hogy a box kiállása elhúzódott, beakadt az egyik kerék, és ez plusz 5 másodpercet jelentett. Valószínűleg enélkül Hadjart megelőzte volna, és lehet, hogy még Piastrit is megszorongatta volna az 5. helyén.
3: Hogyha a Red Bull alatti csapatokra tekintünk, akkor mely pilóta vagy együttes istálló, mondhatjuk így, szereplése volt számodra a legpozitívabb?
4: Hát ami most már hetek és nagy díjak óta látszik, hogy a Racing Bulls nagyon erős teljesítményt nyújt, tulajdonképpen feljöttek 5. erőnek, azért az idény elején inkább ezt az Alpine foglalta el, úgyhogy ez most is testet öltött például Lindblad 9. helyében, de ami még meglepőbb, az Bortoletto 8. helye az Audival. Azért az Audinak voltak mindenféle problémái az elmúlt hetekben, hónapokban, megbízhatósági hibák, tempóhiány, most viszont a fiatal brazil abszolút kihozta a lehetőségeiből a maximumot, és ezek nagyon értékes pontok a csapat jelen helyzetében.
3: És hogyha visszatekintünk a világbajnoki versenyfutásra, hogyha a tendenciákat vizsgáljuk, akkor mondhatjuk talán, hogy annak ellenére, hogy most nyert a Mercedes Antonelli személyével, azért a Ferrari csak-csak közeledik?
4: Én azt gondolom, hogy igen, például Silverstone előtt is azt mondták a csapatnál, hogy ezen a pályán, azon a pályán óriási lemaradásba kerülnek, majd nem játszanak majd meghatározó szerepet a győzelemért folyó csatában, aztán végül mégis úgy alakult, meg is nyerték azt a futamot. Itt is még az időmérő arra engedett utalni, hogy ebből azért egy nagyobb lemaradás is kisülhet, mert ha csak az egykörös tempót nézzük, ott egy fél másodperces lemaradás, akkor a 44 körös futamon ez akár egy 20 másodperc is lehetett volna. Azért ennél sokkal jobb volt a Ferrari, és így is a hajrában azért Antonellinek meg kellett dolgoznia ezért a győzelemért. Nyilvánvalóan azt figyelembe véve, hogy Leclerc szerencsés volt, de én úgy gondolom, hogy lépésről lépésre halad előre a Ferrari, és azokon a pályákon, amelyeken nincs ilyen sok egyenes, és nem ilyen hosszúak, mint a soron következő kettő, a Hungaroring és Zandvoort, ott lehet keresni valójuk.
3: Hát akkor erre akartam rátérni mindenképpen, hogy Ez egy akkor Ferrari által dominált pályára lehet számítani, és a világbajnoki összetett pedig akkor szorosabb lesz még a mostanitól is?
4: Hát ennyire azért nem szaladnék előre dominanciáról, még nagyon bátor lenne beszélni egy olyan idényben, amiben messze a Mercedes nyerte a legtöbb futamot időjárási körülményektől és pályakarakterisztikától függően. Ugye Antonelli nagyon jó formában van, ő ki tudja hozni a maximumot ebből az autóból, és azért egy olyan versenyző esetében, aki az első 10 futamból 6-ot megnyert, azért nehéz nem favoritként tekinteni rá. Viszont a Hungaroring szerintem kidomboríthatja akár a Ferrari, akár a Red Bull erősségeit, és nyilvánvalóan ezt figyelembe véve abban reménykedünk, hogy egy több csapatos, több pilótás versenyt láthatunk majd a győzelemért.
3: És gondolom, akkor te a helyszínről figyeled majd az eseményeket?
4: Így van.
3: Trasserről tettünk említést a legelején. Szerinted az ő szituációja, az mennyiben fog változni a jövőt tekintve? Mert én nagyon frusztráltnak érzem őt.
4: Mindenképp frusztrált, és lehet is, mert nem találja a válaszokat. Folyamatosan új problémák alakulnak ki előtte, és csak a kérdőjelek vannak a szeme előtt jelenleg. Igazából az elmúlt hónapokat, hogyha megvizsgáljuk, akkor úgy tűnik a nyilatkozatai alapján, minthogyha mindig valami más sújtaná, vagy hogyha nem értené pontosan, hogy micsoda. Azért hallhattuk Miami-ban, akkor arra hivatkozott, hogy ez a típusú aszfaltcsík és ez a típusú aszfalt réteg nem fekszik neki. Aztán utána Monakóban is teljesen váratlanul egy nagy vereséget szenvedett, azon a nyúlfartnyi pályán 4/10 maradt el Antonellitől. Akkor utána most Silverstone-ban és itt a végsebesség hiányára panaszkodott, és hiába vizsgálják az adatokat, abszolút nem látják, hogy mi az oka annak, hogy bizonyos egyenesekben tempóhiánnyal küszködik, pedig csütörtökön még azt mondta, hogy a telemetriai adatokat átvizsgálva igazából látja, hogy mit kellene másképp csinálnia, aztán amikor Messz másképp csinálta a szabad edzéseken és az időmérőkön, akkor arra jött rá, hogy igazából valami más probléma van, ezt a Mercedesnél sem értik, úgyhogy egy olyan zsákutcába került Russell, amiből most nagyon nehezen látszik, hogy lenne kiút, és nyilvánvalóan az is most csorbítja a lehetőségeit, hogy nem tudott részt venni ezen a futamon, tehát néhány kanyar után kiesett, pedig ez is egy jó tanulság lett volna számára.
3: Antonelli barátkozhat, vagy barátkozik szerinted azzal a gondolattal, hogy mi lesz, hogyha ő világbajnok lesz, vagy ez látszik rajta, látsz rajta bármit?
4: Egyelőre nem, és igazából annyira friss élmény még a tavalyi idény, amikor gyakorlatilag akkor is itt a nyár közepén, nyár végén szinte bajnokot hirdettünk Piastri és a McLaren személyében, aztán az ősz egy teljesen más forgatókönyvet hozott, tehát csapaton belül, a McLarenen belül Norris abszolút megfordította a helyzetet, és Verstappen is egy több mint 100 pontos hátrány dolgozott le, éppen csak lemaradt a VB címről. Úgyhogy lehet itt a nyár közepén akármekkora is az ember előnye, meg akármilyen kényelmes pozícióban is lehet, azért ne felejtsük el, hogy még nagyon-nagyon sok van hátra, és hogyha Russell hirtelen mondjuk most a jövő héten épp a Hungaroringen ráérez erre az autóra, mert talál valamit a beállításokban, és eljön az áttörés, azért ez a két győzelemnyi különbség, ez még mindig nem a világ vége.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hétvégi belga nagydíj elemzését hallották Szabó Bence, Zsoldos Barnával beszélgetett.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Tudja fogni!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, 5 perc járunk 7 órától, július 20-a Nemzeti Sportrádióban, benne pedig ugye a Sportreggel. Jó reggelt, Elpapista, szia!
2: Sziasztok!
1: Hello, Bene Feri, szia Feri,
3: jó reggelt! Hasányi Levi, sziasztok!
1: És hello, VB kvázi, ugye integetettünk, hát ha valaki keveset aludt közülünk, akkor mind a hárman szerintem, mert végignéztük a meccset, de van, aki ugye itt közvetítette Feriként. Hogy pedig 2-3 óra alvása. Na, kezdjük a legvégén a döntővel, meg persze az egész VB-ről és annak vonzásában a hatásokról, az élményekről is beszélgetünk. Szóval itt volt a világbajnokság 3 országban, távol ugye Európától, Európa nagyon kis mértékben képviseltette magát, ebből is voltak problémák és érvek, ellenérvek, leginkább nagyon sokan azt mondták, hogy valahogy ezt a rendszert kellene megváltoztatni, hogy sokkal több európai ország kerüljön oda, hiszen ugyebár itt is volt egy nagy harc, hogy mi lesz, de végül is európai ország, ugye Spanyolország hozta és nyerte meg a világbajnoki döntőt, egy nagyon nem tudom, hogy lehet ezt igazából jellemezni, ezt jobban értetek, de kifejezetten unalmas. És az akkor lehet, hogy visszafogott vagyok, de vannak még ez.
2: Ezzel vitatkozom, mert az, hogy nem volt magas színvonalú, azt még aláírom, de szerintem nem hogy egy döntő, hanem már a 32 között egy kieséses szakaszban egy meccs már nem tud unalmas lenni, mert olyan alapfeszültség van egy ilyen meccsben, amit én egyébként nagyon szeretek. Tehát az nekem meghatározóbb, mint hogy csillog-villog-e a játék. Nem várok, mert az a meglepő, ha nem ilyen egy döntő. Hát most a legutóbbi pont nem ilyen volt, de azt leszámítva a döntők, azok nem, Feri, azok unalmasak szoktak
3: lenni. Bármennyire is furcsának tűnünk, én nekem jobban tetszett a döntő, mint a bronzmeccs Tacáronnak, hogy ott 10 gól volt.
1: Hát ez tényleg fura.
3: Hát figyelj,
1: ki az, mit szeret jobban egy ilyen helyzetben?
3: A gólok ellen vagyok, csak az méltatlan volt egész egyszerűen egy tétmérkőzéshez, ami a bronzmeccsen folyt. Itt pedig azért taktikailag, meg lélektanilag hatalmas csata volt, ha nem is volt annyira látványos, de én sem nevezném unalmas.
2: Volt egy kollégám, aki az olasz futballnak ilyen hihetetlen nagy rajongója, és egyszer ő futballozni mondjuk nem tud, de nem nincs összefüggés a kettő között, de egyszer valaki ellen futballoztunk, és ő is ott volt, mint ilyen technikai vezető, hogy nem tudom mi a csapat mellett, és a meccs előtt azt mondta nekünk, hogy nem akarok gólokat látni. Ezzel küldött fel minket a pályára. Nem akarok gólokat látni.
1: Nem tudom, hogy küldték fel a pályára.
2: Hát az argentinokat így.
1: De olyan fura, pont az argentin csapatot számomra nagyon fura, hogy végig iszonyat fordításokat mutatott, és nagyon szép játékokat, és legalábbis számomra nagyon tetszetős, és egy messzi játéka, és amikor nem tudott gólt lőni, akkor két gyönyörű gólpassz. Tehát simán benne volt, ez egy nagyon jó meccs. Pontosan úgy gondolom, hogy lendületes, tehát hogy látványos, akár sok gólos meccs is benne lehetett volna, de tény, hogy a döntő az mindig más, hogy szokták mondani.
2: Figyelj, azt nem felejtsük el, hogy az argentinoknak hihetetlen könnyű águk volt. Tehát az angol meccset leszámítva, az egyet, és hetet játszottak, az angol meccset leszámítva nem volt egy komolyan vehető, igazán komolyan vehető minőségi ellenfelük. Azért a spanyolok, a portugálokat, meg a franciákat is elbúcsúztatták, nem kell mondani, hogy az mennyivel magasabb minőség, mint mondjuk Egyiptom, vagy Svájc, vagy Zöldfoki szigetek, mert ugye ezek jutottak az argentinoknak a kieséses szakaszba.
1: Sose sikerült mindig.
2: De igen, ott is nehezen sikerült, bravúrosan sikerült, még én azt mondom, hogy egyébként nem játszottak jól, egy percet sem játszottak, szerintem ez nem egy percet sem, az angolok ellen az utolsó 20 percben szenzációsak voltak, amikor a Münchhausen módra a saját hajuknál fogva kihúzták magukat.
3: Kis Tuchel-i segítsége.
2: Igen, hát nem is pont Tuchel-i, mert nem húznám teljes egészében rá, de angol segítség. De ott az kellettek az angolok is, mert az angolok tényleg angol hülyék voltak, ahogy a gyaloggalokban mondják. De ezt leszámítva, szóval az argentinok akaratba, meg csapatkohézióba elképesztően nagyot nyújtottak. Fault határon végig futballoztak másfél hónapot, azért az se kevés, és egész jó megúzták.
1: És bátran mentek bele, itt is döntőbe. Tehát a sárgákkal ment, a Paredes is, meg aztán a
3: fejlő. Az is egy külön téma, de egy picit azért Scaloni védelmében az argentin válogatott azért nem volt ennyire visszafogva valójában, mint amennyire a spanyolok rákényszerítették az akaratukat. Ez az egyik. Igen. Másik, meg ne felejtsük el, hogy egy rémálom volt meccselés szempontjából ez a találkozó, hiszen a négy védőjükből három kényszerű csere miatt le kellett, hogy cserélje.
2: Igen.
3: És a negyedik Tagliafico akkor sérült meg, amikor már nem volt több csere lehetősége. Tehát az egész egyszerűen példátlan, hogy a négy védőből minden így megsérüljön, és gondoljunk bele, hogy az ötből három csere lehetőséget elveszítesz. Tehát ha csak abba belegondolunk, hogy Lautaro Martínez befejli őket a döntőbe, és egész egyszerűen nem tudja becserélni a mérkőzés folyamán, mert a hatodik cserébe se fért bele Lautaro Martínez, annyi kiállítás, illetve sérülés.
2: A hatodikat én biztos, hogy a hatodik cserét Scaloni egy kicsit beleesett a Ronaldo effektusba, Messit kellett volna lehozni. Én tudom, hogy ha ezek István, után elvesztik, akkor őt kinyírják.
3: Nem cserész le egy Messit. Azt én tudom, volt a 118-ban egy olyan lövés, amit ha nem blokkolnak, tudom, akkor az lehet, hogy beakad.
2: Azt én nagyon jól tudom, de figyelj, a Messi ugye nem védekezik, de ez rendben van, ez része az argentin játéknak, akkor pihen. De amikor már csak 10 vagytok, akkor már szerintem az óriási hátrány. Nem is jöttek.
3: Igen, 10-9 helyett valójában 10-8 volt védekezésben, mert Messi sem védekezett.
2: Hát így van.
3: Teljesen igazad van.
2: De ezt nem Messi ellen szól a történet,
3: a két lehet, ég közül egyet le kellett venni, ugye a védekezés stabilitása miatt, és Julian Alvarez is Messi között. Nem, nincs olyan edző, szerintem a földkerekségen, aki Messi.
2: Azt én pontosan tudom, csak el is vesztették a VB döntőn.
1: Egy VB döntőn egy ilyet meglépni, hogy lehoztad a Messit, beteszed le után.
2: Hát ez most egy teljesen elméleti dolog, csak fizikailag a 10-8 meg a 10-9 között, már 10-9 is borzasztó.
3: És nem is Lautaro Martínez jött volna, hanem ugyanúgy, ugye nem is tudom, középpás, vagyis hát védőt cserélt, és úgy átszerözte a csapatot, de borzasztó pehes volt Scaloni ebből a szempontból. De a spanyolok ettől függetlenül sokkal többet tettek az egész világbajnokságon, és ezen a döntőn.
1: Oké, ilyenkor nem lehet azt meghúzni, gyerekek, hogy nem a védelmet erősítem, hanem tényleg be azok egy Lautárot esetleg, hogy nyerjük, hát, hogy lőjük gólt.
2: Emberhátrányban már talán nem. 11-11 ellen ez a Johan Cruyff, vagy az Ottmar Hitzfeld iskola, és én a magam részéről nekem ez mindig nagyon tetszett, hogyha hátrányban vagyunk, akkor hozok be védőt, vagy védekező középpást, mert labdát kell szerezni, hogy nálunk legyen a labda, és ha előnyben vagyok, akkor hozok be támadót, mert ott kell, hátul kell tartani az ellenfelet, teljes és ott zavarogni kell, ez tök jó.
3: Csak ezt van Tuchelnek.
2: Csak ez a Tuchelnek, igen, de ember hátrányban ugye ezt nem tudod megcsinálni. És most itt az volt.
3: Egy spanyol válogatott ellen, mert volt olyan mérkőzés már a futballtörténelemben.
2: Hát gondolj bele, volt hátra, mint olyan 4 perc, és ugye ember előnyben volt a spanyolok, és hát mondom, lehet, hogy már nem is lesz az argentinoknál a labda, ez nem igaz, mert lehet, mert végül is még volt felévelés.
1: Majdnem. Az nem tudom, milyen igazság vagy igazságtanság lett volna, ha ott Simeone, nem tudom, a 118. percben a szögletből, és az egy jó esély volt.
2: Isten lába lett volna valószínűleg, ha már argentinokról van szó, mert egyébként ezt a döntőt maximálisan a spanyolok megérdemelték, hogy megnyerjék.
1: Hát gyerekek, igen, mikor beszélünk arról, hogy XG mutatók mennyire valós értékek, és a többi, azért többnyire igen, de azért nem arra ne nagyon támaszkodjunk egy korlát esetében, mert eleshetnénk, tehát ezek a statisztikai adatok, amik a VB döntőben most ugye elénk tárultak, ez azt hiszem 20-0 volt még, nem tudom, nagyon sokáig a kaput eltáró lövések, próbálkozások száma a spanyolok javára nem lehetett más.
2: 21.
1: Igen. Nem lehetett más eredmény.
3: Durva, de azért ne essünk abba, hogy a statisztikák vagy számok alapján ítéljük meg a futballt. És azért De La Fuente-ről beszéljünk egy pár szót.
1: Kérlek.
3: Zseniálisan cserélt folyamatosan a mérkőzés során. Tehát az, hogy érezte, hogy a beadásokra olyárzabban nem megfelelő ütemben és nem megfelelő helyeken van, és lehonerte hozni a gyakorlatilag a leggólerősebb játékosát, és az a Ferran Torres, aki végül eldöntötte a találkozót, az állt be, akkor Baena egész végig egy vakfolt volt a spanyol válogatottban, oda érezni lehetett, hogy William személyében egy gyors szélső kell, aki meg tudja húzni a fáradt védőket, vagy aztán előbb lecserélt védőt, a becserét védőt, tehát ő adja a gólpasszt.
2: Pedri.
3: Utána, pontosan folytattam, utána ugye Fabián Ruiz is Olmo helyett behozta Marinót, akkor már nem egy mérkős döntött el, és most is eldönthette volna, hiszen centiken múlott a fejese.
1: És hogy kifejelte azt a kapura lövést.
3: Így van, egyébként az is fontos volt, és ugye Pedri
2: személyében... Az knockout volt.
3: Így van. És ugye Pedri személyében egy labdabiztos középpás hozott be friss erőt. Rodrin azonnal, ahogy érezte, hogy egy picit hosszabban veszi át a labdákat, érezni lehetett, hogy fáradt, behozta helyette Zubimendit, és még Eric Garcia cseréje is Laporta helyett a két belső védője közül a kevésbé labdabiztos helyett behozott egy nagyon-nagyon labdabiztos, hogy tovább építse a támadójátékot. Hozzáteszem, hogy úgy tudod zseniális lenni, hogy megvolt hozzá kis padja, és nem volt kényszerű cseréje, nem hogy egy vagy három, mint Scaloninak, hanem egy.
2: És még az előny is nálad volt egy idő után.
3: Tehát hát, de ez már ezeknek a következménye. Én azt mondom, hogy az a győztes gól az De La Fuente-nek a cserének a következménye.
2: Már konkrétan is, tehát mégis csak Williams fejelte le, Ferrán rúgta be, de így egyébként van. Akkor állj meg egy pillanat, a Rodri mekkorát futballozott ezen a meccsen? Már megint. Ugye mindig?
3: Ez az egész világban.
2: Volt elhagyott labdája ezen a VB-n?
3: És ő is lett a világban is a játék. Abszolút megérdemelte. És pontosan, hogy a labdabiztonsága, az eladott labda, nagyon jól mondott, hogy szinte nem volt neki, és védekezésben is a mélységi passzágok zárása, az ellenfél lassítása, szóval...
2: De fejjel is rendben van, tehát meg kilóba is, tehát azt nem tud leütközni sem.
3: És még, amikor mutatják, hogy az öltöző folyosót, tehát, hogy ő mekkora vezér, hogy köré gyűlnek a játékosok, és amikor mennek ki a második fél időre, a pálya szélén, meg az öltöző folyosón mindig őt hallgatják, szinte az edzőnek a jobb keze a pályán.
2: Ezért ő a kapitány.
1: Mi az, ami szerintetek a spanyolok előnyéhez vezetett, vagy végülis az, hogy győztek? Az, hogy bent volt a szem, volt olyan pillanat, amikor 6 Barca játékosod benne? Ilyenkor ez ennyit jelent? Tehát, hogy ennyire ismerik egymást?
3: Én 3 dolgot mondanék. De La Fuente, zseniális. Is, kapitányként óriási stratégia és rendkívül ismeri játékosokat. A csapatnak az a fajta ereje, ami annak ellenére, hogy valljuk meg őszintén, nem volt komoly támadója ennek a spanyol válogatottnak, csak komolyt azt nagyon-nagyon idézőjebb értjük.
2: Világklasszis.
3: Mert Oyarzabal ugye többnyire a kisebb csapatok ellen brillírozott, Yamal az egész VB-n gyakorlatilag formán kívül volt, és Bayern a szemében folyamatosan nem találták meg a baloldali támadót, tehát igazából olyan, mint egy Holland, vagy Messi, vagy akár Mbappé személyében, vagy Kane, nem volt teteje ennek a spanyol válogatottnak, viszont meggyőződésem, hogy a legerősebb csapategységgel rendelkeznek, hiszen fantasztikusan álltak rendszeresen a padról a játékosok, és a legerősebb középpályával.
1: És mi volt akkor az argentinok hibája, amit közben nem ismertek? Gondolom, ilyenkor meccs közben rengeteget beszélnek arról, hogy mit lehet változtatni, főleg, hogy mint a hátrányba kell.
2: Ez az argentinok szerintem tudták, hogy ez vár rájuk, tehát a spanyolok semmi meglepetéssel. Pontosabban ez se igaz, mert nem tudom, erős is meg Feri, vagy cáfolj meg. Nekem volt a meccs elején az első negyed óra 20 percben egy olyan érzésem, hogy a spanyolok idegesek, vagy lámpaládosak, sokkal több sokkal kevesebb ilyen ellenfél megfojtásuk volt, több eladott labdájuk volt.
3: Meg sok eladott labdájuk volt spanyol szinthez képest.
2: Hát persze, hát az ő szintjükhez képest. Tehát elején nem nagyon működött, de én ezt annak tudtam be, és aztán ki is derült, hogy tényleg valószínűleg erről volt szó, hogy felvették az üzemi hőfokot onnantól
3: nem volt vita. Egyet ne felejtsünk el. A protokoll szerint megcsinálod a bemelegítést, és válogatott szinten körülbelül 15-16 perc van a kezdő sípszója. Itt sokkal, de sokkal több volt. Tehát gyakorlatilag a játékosok a bemelegítés után 20-22-23 perccel kezdtek el futballozni. Az azért az idegizom kapcsolatoknak is, meg az izomzat hőfokának is azért.
2: És ugye a szünetről nem is beszélve.
3: A szünetről nem is beszél, ahol 27 perces volt a 20 helyett.
2: Igen, de még szombat este Nyíregyházán, ahol a boxbajnokság döntői volt, akkor ott beszélgettem az egésznek a legvégén a Emmanuel Renzinivel, az olasz szövetségi kapitánnyal. És rákérdeztem a VB-re, a foci VB-re is a végén már, hogy ott nézi.
3: Mondta, hogy olasz sem.
2: Hát,
3: olasz csak nézi a foci.
2: Hát, csak nem a sajátjait. Na, lényeg, hogy a Renzini, és erről beszélgettünk, én kérdeztem a Renzinitől, hogy mit szól ehhez, hogy mondjuk 30 perc lesz a szünet. És mondta, hogy hát ez katasztrófa, hát ez olyan, mintha a boxban hirtelen kitalálnák, hogy nem egy perc, hanem 3 perc van a menetek között. Az egész egyszerűen a bioritmusát egy élsportolónak, aki mondjuk hosszú évtizedek óta csinálja, ezt teljesen fölborítja. Ugyanezt mondta, mint te, hogy itt az izmokra, az idegekre, az ízületekre, a koncentrációra borzalmasan rossz hatással van. És de természetesen a FIFA-t ez ugye egyáltalán nem érdekli, mert ez húztak ezek ennél rosszabbakat is ezen a VB-n.
1: Majd beszélünk itt ezekről a fellépőkről, meg a fontosabb nem odaillő helyzetekről. Az, hogy Messi ennyire alul játszott, egyáltalán ennyire alul játszott a saját szintjéhez képest.
2: Hát nem volt náluk a labda.
3: Pontosan így van. Ez az egyik, a másik meg én ezt nem a közvetítés során is elmondtam, hogy azért azt nem lehet elvárni, akármennyire is Messi kimerem jelenteni minden idők legjobb labdarúgója, egyedül nem tud világbajnoki döntőt nyerni. Tehát ehhez kellettek volna társak. Az argentin középpálya abszolút nem működött, a nagyon-nagyon mélyen védekeztek, nem tudtak magasan labdát szerezni, a labdaszerzések után nem voltak jók a támadásból átmeneteik. önmagában csak Messi egyedül nem tud VB döntőt nyerni.
1: És megint, mikor hátrányba kerültek, ugye már volt egy párszor itt a VB-n, azonnal váltottak, változtattak, és az utolsó, mondjuk nem volt sok idejük, nem tudom, egy 15 perc, vagy 10, nem tudom, szóval, hogy akkor viszont még hullafáradtan is, de azért tudtak menni.
2: De nem csak idejük nem volt, emberük sem volt, mert kevesebben voltak. Messinek ott tényleg annyi volt a feladata, hogy a szabadrugásokból próbálja a kapu elé lőtt vagy négy ilyet. Mert ugye hát ott jó, de ezek ilyen felező vonal közeli szabadrugások voltak, tehát nem veszélyes, bár nem direkt veszélyt jelentettek. Hát ezt most ahhoz Michelangelo széklábat faraga, hogy szokták mondani, amikor Messit erre tudod használni, hogy szabadrugásokat rúgjon 35-40 méterről.
3: Igen, de abban is van veszély, és abban igazad van, Levi.
2: De ott azzal már meccset nagyon nagy szerencse kellett volna, hogy azzal igen, az argentinok egyenlő.
3: De abban igazad van, hogy van ilyen fajta kritika a Scaloniék felé, hogy miért akkor kezdett el rendszeresen a világbajnokságon igazán jó futballozni az argentin válogatott, amikor hátrányba került.
1: Jó kérdés.
3: És igen, ezt abszolút osztom. És azt gondoljunk bele, hogy ha többet tartózkodtak volna a spanyol térfélen, azért Messi, amikor legrosszabb esetben kihúzódik az oldalvonalak mentén, és csak a beadásaival balról, mondjuk jobb oldalról ballába befelé csavart beadásai olyan életveszélyesek, hogy már abból önmagában veszélyforrás lehetett volna teremteni. Hát ez nem valósult meg, de továbbra is azért azt mondom, hogy ebben a spanyol válogatott vastagon benne van.
1: Hogy kik lettek a bizonyos posztok legjobbjai, azzal nem tudom ki, hogy mennyire ért egyet, ugye a legjobb fiatal játékos Cubarsí, a legjobb kapus, ugye, Unai Simón.
2: Egy kapott volna.
1: Hát az meg valami...
2: 8 meccsen.
1: Az egy fél percet, az ennek szálljunk, hogy hogy lehet úgy lehozni egy VB-t, egyetlen egy gólt kapsz.
2: Mondjuk egy ilyen volt Oliver Kahn, aki aztán a döntőbe kapott kettőt, de az ugye ő egy kapott góla hozta le amúgy azt a VB-t.
3: Hát és ugye annak idején Walter Zenga is, aki tartotta a rekordot, de merőben ellentétes utat járt be a két csapat, hiszen az olasz válogatott, főleg a 90-es világbajnokságon ez az egész olasz stílusból eredően, ha megszerezte a vezetést, akkor gyakorlatilag tönkretette az ellenfél játékát, és csinált egy nagyon rossz meccsen 1-0-át belőle. A spanyol válogatott ezzel szemben inkább a legjobb támadása, vagy a legjobb védekezés a támadás alapon, inkább az ellenfél térfén tartott a labdát. Tehát ha azt vesszük, hogy Unai Simónnak nem volt egyszerű dolga, mert gyakorlatilag 20 percenként ért labdába, és akkor kellett jól megoldani a feladatot.
1: És talán ez ugye, mert nincs folyamatos végzésben.
3: Így van, de nem az volt, hogy leesett az állunk, mert ha jobban belegondolunk, a spanyol válogatott VB győzelméről nem az jut eszünkbe, hogy Unai Simón kivét az ellenfelek szemét, hanem gyakorlatilag lefutballozták az ellenfelek.
2: És egyébként itt jön be az, hogy mondjuk miért nem Raya védett a spanyoloknál, aki talán még jobb kapus, mint Unai Simón, hát, de La Fuente megmondta, hogy neki olyan kapus kell, aki lábbal extra, mert az Unai Simón az egyfajta söprögetőt játszik innentől.
3: Hát, elképesztő volt.
2: És lábbal az Unai Simón extra jó. Úgyhogy ez fényesen bevált ez az elgondolás.
3: És arról nem is beszélve, hogy sokszor 30-40 méterre kifutva szerelt, ami azért gondoljunk bele, mekkora veszély van.
2: Mondjuk az első fél időben Messivel szemben, és még el is passzolta.
3: Nagyon necces.
1: És az egy lépésen van. Egy lépésen. Ott Messi előbb odaér, akkor
2: mondjuk a 8 éve fiatalabb.
1: Hát igen.
3: Nem sokat lassultam Messi. Én nem tudom, mennyire nézted a sprintjeit. Jó, de 8 évhez képest biztos, hogy lassul.
2: Az induló sebessége még megvan neki, az biztos.
1: Azért szerintem nagyon Johnny Walker-e vett a formát, a nagyon sétálatot.
2: De nem akkor, amikor labda volt a környezetében.
3: Pontosan. Igen, ő az összes energiát arra összpontosította, hogy ha megvan a labda, akkor azzal tudjon a maximumot kihozni.
1: A csapat szempontjából, vagy győzelem szempontjából Spanyolország, mint csapat nyert, mert ott igazából nem voltak nagyon kiemelkedő egyéniségek. Jó, hát mondjuk talán...
2: Nem a látványposztokon voltak kiemelkedő egyéniségek.
3: De a meccsek a középen dőlnek el.
2: De Fabián Ruiz most nem játszott jól egyébként, szerintem tegnap. De az megelőző két meccsen extra volt. Pedri nagyon jó szállt be, tehát azzal semmi gond.
3: És Merino,
2: így van.
3: És akkor Rodria pedig a VB legjobb mezőnyjátékos.
1: Igen, de azok hozták, legalább szerintem azok hozták.
2: De Kukuráját is nyugodtan mondhatjuk, akiről szólt ez a VB, mert ugye aláírta a Real Madrid, végre spanyol a Real Madridba, aláírta a Realhoz, és és Olisse ellen játszott, Messi ellen játszott, tehát olyan emberek jöttek vele szembe, akik ellen hát azért állja már meg a lábadon.
1: De nagyon senki nem mutatott legalábbis szerintem, és összességében mégis ezt hozta meg a sikert. Ez a fura.
2: Öt meccs után négyen vagy öten álltak annyi góllal, amivel máskor VB gókirály címet lehet nyerni, tehát már Messi, Mbappé, Holland kéne 6-7-8 gólokkal. Ilyen a spanyoloknak tényleg nem volt. Ott eleve nem rúgtak annyi gólt, az az is úgy szépen megoszlott, hát még Zsolyár Zaba jutott el, azt hiszem, 5-ig, ami még így is spanyol örök csúcs beállítás.
1: Igen.
4: David Villa 5-tel
2: meg Butragényo is 5-ről 86-ban.
1: És akkor igen, nyilván szinte
4: alul... Neki volt egy meccs, ahol 4-et.
2: Hát így kell, Szalenko egy meccse rúgott 5-öt, és VB gólkirály is lett.
4: Így van.
1: És igen, és ennyi. Ugyanakkor meg akitől nagyon vártuk volna, talán a spanyoloknál, ugye Jamal, rosszul nem játszottat, azt nem mondjuk, de hogy azért benne még sokkal több volt, az nem tudom, hogy mennyire lesz.
2: De figyelj, rajta úgy védekezett minden csapat, hogy két emberrel, és onnantól azt a spanyolok köszönik szépen, az nekik amúgy egy terített asztal, csak nem a Jamal posztján, hanem valahol a túloldalon, mert ott
4: az kellett volna.
1: Közben kinyílt a...
4: Ezért Bajenát sajnálom, hogy nem volt egy kicsit jobb állapotban.
2: De William Szodomály, az meg ugye sérült volt, és csak a VB végére állt össze.
4: Igen, ugye, és többnyire csereként jött be. De azért Jamalon érezni lehetett, hogy nincs csúcsformában. Mert azért azokból a szituációkból, amikor jobb összekötőben megcsinálja a billentőcset befelé, azért ott 10-ből azért 8-szor kaput szokott találni, most meg inkább fordított
2: az arány. De tüzelt szépen.
4: Igen.
1: Igen. És van egy pici időnk, meg persze még folytatjuk majd a VB értékelési elemzését, azért a bronz meccsről, csak úgy érintőlegesen beszéltünk, hát ezt
2: ilyen... Ronaldinho barátai, Beckham barátai.
1: Azt figyelj, ha valaki lehet
2: vagy Kane barátai, Mbappé barátai, legyen így.
1: Igen, nagyon barátinak indult. Egyetem van jelentősége a csapatok szempontjából, hogy most harmadik vagy negyedik lesz a VB?
4: Meccs előtt azt mondtam, hogy van, hiszen azért egy remér játszol egy VB-n, az nem sokaknak adatik meg, de hát a meccs után és már sokadik ilyen bronzmeccset látjuk, el kell gondolkodni azon, hogy van-e értelme.
2: Hát igen, de ne felejtsd el, hogy itt a világlista első 4 helyezett jutott be a 4 közé, a 4 legnagyobb favorit.
1: Most amikor volt ilyen utára, igen.
2: Talán egyszer egyébként, már amennyiben volt világranglista, de tehát itt óhatatlan volt, hogy itt két, minden körülmények között két csalódott csapat meccse lesz a bronzmeccs. Ez nem mindig van így, tehát mondjuk egy török-dél-koreai bronzmeccs 2002-ben, ugye a dél-korea németektől...
1: Mindig is volt bronzmeccs? Mindig is volt bronzmeccs?
2: Igen. Hát nem mindig, mert volt, amikor döntőse volt 50-ben, igen. Meg körmérkőzés. Volt. És alig emlékszik az ember bronzmeccsekre. Na de mondjuk 74-ben Lengyel-Brazil volt a bronzmeccs. A lengyelek minden idők legnagyobb eredményének a küszöbén álltak, a brazilok meg halálcsalódottak voltak, a 70-es címvédő csapatuk. Persze, hogy a lengyelek nyertek. De mondjuk egy horvátok, amikor bronzmeccset játszanak, hát a horvátoknak az egy óriási dolog. Valóban ez most nem volt ennyiből szerencsés, hogy a top favorit franciák, akik még biztos vagyok benne, hogy nem tudták feldolgozni, hogy kikaptak a spanyoloktól, meg az angolok, akik ugye akkor is a világ legjobbjainak tekintik magukat, amikor 10-be sincsenek, és most persze azért ez nem ez a helyzet, mert ez nem volt egy rossz angol csapat, de ők is épp csak össze nem omlottak. Hogy kikaptak az argentinoktól, tehát az ebből a szempontból nem volt szerencsés, plusz mind a két edző szépen felerészbe kicserélte a kezdőcsapatát, tehát az első
4: ez fél... mindig így szokott lenni.
2: Tudom, de az első fél idő az egy teljes kupleráj volt. Mert a második, mondom, a vége felé egyébként egész jó kiegyenesedett a történet, a vége felé, de hát akkor már 8 gólnál jártunk, amikor elkezdtek rendesen futballozni a végén.
4: Ez csak arra volt jó, hogy Mbappé elvegy a gólkirály címet Messitől.
2: Ja, hát mondjuk együtt álltak addig is, tehát...
4: De azt hiszem, talán a gólpasszok miatt Messi kapta arra.
2: Hát de így kettővel többet. Ez is milyen, hogy 1970 óta nem rúgott senki egy VB-n 10 gólt, igaz, nem is játszott 8 meccset.
1: Na, úgyhogy akkor ez így rendben. Én nagyon örültem annak a 10 gólos bronz meccsnek. No, folytatjuk még, és persze nyilván VB kapcsán mindennel, amit még adott nekünk a VB. Beszéljünk azért majd arról sok-sok koncertről a döntő közben, és nem tudom, meg Donald Trump jelenlétről, és szóval sok mindenről érdemes beszélni VB kapcsán, hogyha hamarosan ezzel jövünk. 1 perc van, ez 7:30.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Spanyolország másodszor is világbajnok. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. Többnyire napos, szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, mivel a döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól. A 106. percben azonban Ferran Torres betalált a találkozót 10 emberrel befejező dél-amerikaiak kapujába. Így a spanyolok 2010 után megszerezték a második VB címüket. Európa-bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott, mivel hosszabbítás után 34-32-re jobbnak bizonyult Svédországnál a Kolozsváron és Tordán rendezett Európa-bajnokság döntőjében. Ezzel első alkalommal lett kontinens bajnok. Nemzeti csapatunk egyben visszavágott a skandinávoknak a csoportban elszenvedett 16 gólos vereségért. Aranyérmet nyert a kötött fogású 97 kg-os Szőke Alex. A budapesti bokcsarnokban a Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékverseny záró napján. Világ és Európa bajnoki ezüstérmes sportolónk a fináléban az orosz Ilja Jermolenkót verte 5-1-re. 130 kg-ban Darabos László is döntőbe jutott. Ott azonban alul maradt az ugyancsak orosz Marat Kamparovval szemben. Így ezüstéremmel zárta a viadalt. A Mercedes olasz versenyzője Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. A VB öllovas mögött a Ferrarival a monacói Charles Leclerc ért célba. Harmadikként a holland Max Verstappen intették le a Red Bull-lal. Antonelli csapattársa a brit George Russell már az első körben kiesett. A világbajnokság e hét végén a magyar nagydíjjal folytatódik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. A kormányfő ma találkozik a sakktörténet legeredményesebb női játékosával, hogy egyeztessen vele arról, vállalná az államfői tisztséget az új alkotmány elfogadásáig. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége,

0: végére. Az okmányok augusztus 3-án érvényüket vesztik. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. A mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz mennek. A Holdba csapódhat egy SpaceX rakéta levált része. A NASA előrejelzése szerint augusztus 5-én lesz a becsapódás. A rakéta elemet tavaly januárban két holdszonda felbocsátásához használták, de azóta irányítatlanul kering az űrben. Többfelé okozott kárt tegnap a viharos széllel érkező hidegfront. A Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kérték a tűzoltók segítségét.
1: Közlekedés.
0: Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon az M51-es autóúti csomópontnál baleset történt, a 23-as kilométernél sávzárásra és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni. Valamint szintén az M0-as autóút Sziget-Halom összekötő úton Sziget-Szent Miklós közelében két személyautó és egy kamion frontálisan ütközött. A 3-as kilométernél teljes útzárat vezettek be. Halásztelek felé lehet kikerülni a balesetet.
1: Időjárás.
0: A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 26-31, késő este 18-23 fok valószínű. Változóan felhős napos, enyhe idő lesz a következő napokban is, helyenként gyenge esővel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek, hamarosan 3:48 lesz, folytassuk a beszélgetést nyilván a labdarúgó világbajnokságról, most még frissiben, melegében, ugye a tegnapi döntő után, meg az azelőtti bronzmeccs után, hát két nagyon teljesen más mérkőzést láttunk, de nem csak ezt hozta nekünk a VBL papista, és Bene Ferivel beszélgetünk, sziasztok, jó reggelt, hanem rengeteg újdonság volt. Volt már azért ezen a kontinensen, ugye VB, akkor nem voltak hidratációs szünetek, és sorolhatnám az, és sok-sok újdonságot hozott, nem feltétlen olyat, ami a labdarúgásról szól, de hát így fogadtuk el. Kérdés, hogy mennyire tetszett nektek sok minden?
2: Hát ugye minden izébe Amerika volt. Már 94-ben is voltak ilyen próbálkozások, hogy emlékszem, hogy Diana Ross kapura rúgott, és az volt, hogy távirányítással összedőlt a kapu, csak Diana Ross nem találta el a kaput, de a kapu így is összedőlt.
1: Hát nyilván rossz lövés volt.
2: Annyira, mindegy, de ezt most továbbfejlesztették, ilyen hibákat nem követtek el. Szóval nekem tőlem már az kicsit az is idegen, nem csak a hidratációs szünet, mert egy idő után így elkezdtem örülni, mert tényleg nem baja van az embernek ott 3 perc szünete.
1: Meg neked is van, meg nekünk is. Tehát én ezt magamra vettem.
2: Ja, így értem, persze. Szerintem a játékosoknak nem feltétlenül kell, de az edzőknek igen, mert milyen jó kis időkérés, szervezett időkérések.
1: Melyik kapus szólt a bírónak, hogy menni kell inni kétszer is?
2: A Pickford, nem?
1: Ja, igen.
2: A Pickford, ő már így volt volna.
1: Ezt el nem tudtam meg képzelni ezzel.
2: Spori, szomjas vagyok.
1: És nem tudom, Spori, jó, akkor menjünk inni.
2: Tényleg. Na, de az, hogy engem már az, hogy a himnuszoknál az egész keret fölvonul, akkor az, hogy visszaszámol a közönség. Hát ez a látványelemek egyébként, tehát azt mondom, ez még belefér, mert csak ez is idegen a futballtól. De hát ez a hidratációs szünet.
1: Való olvastam, hogy a VB kapcsán, ugye az első 90 percet a döntő kapcsán nézve egy valamit ott az emberek eszébe, hogy milyen unalmas volt, és milyen hülye ez a Piqué, mondja már, hogy a Shakirai neked, és hogy milyen dekoratív volt, de hogy igen, szóval nagyon sok látvány, még mindig az a kérdés, hogyha valamit, ami működik x 10 éve, 100 éve a labdarúgó világbajnokság, hogy azt elvinni, hogy akkor nem a rendező országnak kellene egy picit alkalmazkodni ahhoz, amit visznek.
2: Kivéve, ha az Amerika.
1: Igen, tehát azért ez hát itt...
2: Az, hogy 15 perc a szünet, az benne van a labdarúgás szabálykönyvében, az nem olyan, hogy nem egy szokás jog, amit legyen 20, vagy 27, vagy 28, vagy most épp mennyi volt a halftime show-ba.
1: Na de látjátok. Ugyanakkor meg a fene tudja, hogy mennyire jó ez így ennyire haladni a korral, hogy ezeket bevetni. Mert ugye minden arról szól, hát lásd más sportágokat is, ugye, hát nagy bajban van a box, a birkozás sorra, nem tradicionális sportágok, mert hogy nem látva, öttusából is elvesznek egy bizonyos részt azért, hogy látványos legyen. Itt aztán szerintem a látványa nem volt baj.
2: Azzal nem.
1: Talán még, nem tudom, Tom Cruise köszöntő szövege, hogy kerül oda, de
2: annak semmi értelme nem volt. Nem, semmiről se szólt, látványban is gyenge volt, és az időt is vitte, nem tudtak elkezdeni pontba 9-kor a meccset, egy VB döntőt.
1: Nem akartam bántani, a vödör hiányzott a kezébe, meg a szivacs, majd, mint hogyha abbadta volna az automosást, és akkor jövök egy kicsit, valamit mondok, egy napszemveggel a kézbe. Ja,
2: hadd menjek már le, beszélek a néphez. Jó, hogy nem a Trump ment le.
1: Hát nem, meg csak az kellett. Igen, szóval az a VB sok, ha nem feltétlen csak ugye a labdarúgásról beszélünk, akkor sok ilyen típusú újdonságot hozott nekünk, amit szerintem nem visznek majd tovább a következőre. Ez helyes specifikus.
3: Nagyon reméljük.
1: Ez helyes specifikus volt. Nektek ezek közül tetszett valami, például a VB. Mi az, ami olyan extra, amit hozott? Nekem például a norvég szurkolás kifejezetten tetszett.
2: Ja, hát én nagyon szeretem a válogatott szintű élsportot. Sokkal jobban, mint a klub. Ha? Futball. Tudom, hogy a klubfutball magasabb színvonalú, egyébként hát, nyilván. Hát amiatt az, mert
1: hát csak a benne
2: egész évben felkészülsz, és összeszokottabb vagy, és más az edző, meg a csapat viszonya, mint egy válogatottnál, de ez cserébe bőven kompenzálja nálam. Az ilyennek, mint amikor látom Enzo Fernandez arcát a játékos kiáróban a meccs előtt. Tehát ehhez Argentinbe be kell lennie, ehhez nincs az a klubmez, ami
3: meg, hogy ami ezt, a himnusz,
2: ami
3: meg
2: ezt
3: ahogy,
2: ki tudja váltani.
3: Így van, a hazádat képviseled
2: és a szurkolók, szóval itt ha valahol divat szurkoló, persze most nem arról az amerikairól beszélek, aki valami fölfogatatlan dollár mennyiségéri jegyet vett a döntőre, hanem azokról az argentinokról, meg spanyolokról, akik ott voltak, na azok között divat szurkoló nem volt, tehát az egy ilyen szempontból a VB-t azt mondjuk mindenképpen jó nézni.
1: Ugye azt is láttuk, azt is adta a VB, hogy Ronaldo és Messi ugye utolsó ilyen típusú megjelenéset láttuk válogatott színekben. Hát azért, ha úgy vesszük, akkor az ember azért csak elgondolkodik, és hálát adhatunk a sorsnak, hogy őket láthattuk ennyi VB-n.
2: Bár hát tegnap már ebesgették, hogy a következő VB, ugye aminek az első néhány meccsét Dél-Amerikában rendezik, mert 1930-ban, tehát akkor lesz 100 éve, ugye Uruguayban, rendezték az elsőt, és ott rendeznek Argentinába is egy-két meccset, lehet, hogy csak egyet.
1: Mi, hogy Messi?
2: És hogy esetleg neveznék Messit, és azon az egy meccsen Európában már nem kell átjönnie, de ott esetleg csereként beállhatna a végén egy 20 percre. Ez megérne az argentinoknak annyit, hogy nem 26-os, hanem 25-ös a kereti.
1: Hát gyerekek, hát hogyha most...
2: Mert hiszen még csak 43 lesz.
1: Igen, hát ha úgy veszük, hogy Ronaldinho ugye most 40, nem tudom, 6-7 és elindul.
2: De nem a jó, VB-n.
1: Na jó, de ott sem fog sokat többet, az harmados.
2: Viszont milyen jó nézett ki sárga melegítőben Madonna mellett napszemüvegbe, hibátlan volt.
1: Egyébként ilyen szempontból azt gondolom, nekem a VB, tehát azt az oldalát mutatta be, hogy jó volt látni, ugye Matt Damontól kezdve, az összes nagysztár, Brad Pitttől kezdve, ugye Beyoncé-n keresztül, hát ha Amerika valamit tud, akkor azt
2: hogy, igen.
3: Igen, csak olyan szürreálisát teszi ez az egészet, hiszen 4/4 szabdalták a labdarúgást, akkor nagyobb eltiltást jelent, hogyha magad elé teszed a kezedet beszéd közben, mintha lerúgod a vádliát a másiknak, szóval ezek annyira szürreálisá teszik az egészet.
2: Viszont a VIP-be ugye rendszeresen a világ topsztárjait mutatták. Igen. Folyamatosan a labdarúgás topsztárjait, mert a FIFA az egyébként egy nagyon dicséretes, hogy tényleg a legnagyobb királyokat, de rengeteget. Tehát tegnap már, tehát nem csak ott volt a fél 2010-es spanyol válogatott, ott ugrátoztak Ferran Goyana, mintha ők lennének a pályán. Igen. De nem csak őket, tehát egy Stoichkovot, meg egy Lewandowskit mondjuk, miközük van az argentin-spanyol meccs, de ezeket is meghívta a FIFA, tehát igen. Mindenkit.
1: Az nagyon jó, igen, ott Müller, Rooney, meg a többiek.
3: Azért csinálja jó dolgokat is a FIFA.
2: Ez egyértelmű.
3: Meg azért a szabálymódosítások többség azért bevált. Tehát milyen érdekes, hogy az utolsó negyed órában most nem voltak fetrengések. Nagyon emlékszem olyan világbajnoki mérkőzésre, ahol ne lett volna gyakorlatilag, most meg abszolút eltűnt azáltal, hogy aki fetreng, lemegy egy percre.
1: Igen, nagyon érdekes ott az a mondat is, amit olvastam talán ti is, hogy don't cry for me, Argentina, hogy itt valahogy, és sok helyen olvastam, hogy kicsit Argentina ellen álltak a drukkerek, pedig egy nagyon szerethető csapat, azért szerintem tegyük oda a sok-sok durvaságuk ellenére. Azért,
2: másért szerethető.
1: Igen, másért. Hogy ez jelentett szerintetek némi előnyt? Nagyon-nagyon szegény. Messit is bántották emiatt sokan, hogy Messi miatt fújnak, ha kell, akkor aránytan, hogy ok nélkül Argentina.
2: Én szerintem a FIFA nem feltétlenül, ez nem Lex Messi, hanem Lex sztárok. Tehát a legnagyobb sztárokat a FIFA, lásd Ronaldinho eltiltása, ami nem lett eltiltás, pedig az utolsó egyértelmű az, hogy a Balogun az nem mint sztár, de ha azt veszük Amerikába, ő volt a sztár. Tehát, hogy a legnagyobb királyokat, azokat jól felfogott marketing okokból a FIFA túlóvja és túl futtatja.
3: Valljuk meg őszintén, hogy nem lett volna érdeke a FIFA-nak, hogy Egyiptom jusson tovább Argentinával szemben, hiszen azért Argentina közönség vonzóbb.
2: Jó, mondjuk a 2-0 vezetsz a vége előtt kevéssel, akkor az őriz
3: meg. Ez igaz, de azért ott volt vitatott eset.
2: Nem is egy.
3: Így van.
2: Hát meg 1-0-nál, mert volt volt plusz egy egyiptomi gól, ahol addig tekerték vissza a felvételt, amíg nem találtak egy szabálytalanságot.
1: Hát igen, sokan sok mindent mondanak e tekintetben, de hogy a pályán dőlt el.
2: Azért jellemzően igen.
1: Alapvetően azt hiszem, igen. Sokat több volt a cirkusz körülötte, szerintem a meccsek körül, meg a játékosok körül, mint amit kellett volna nekik. Aztán Donald Trump is megjelent, ugye egyből a FIFA-tól kapott is egy kitüntetést, a FIFA Peace Prize-t, ami még sose volt, de most
2: és sose lesz, most van.
1: és most, ez is előkerül. Hát, szóval Szóval, na, de én ennek
2: de hogy behoz, a Ronaldo bevitte a golyóálló üveg mögé a világkupát, és azt a Trump megsimogatta, majd Ronaldo elvitte, az csodálatos
1: volt. Gyerek, igen. Aztán amit még ugye hozott a vévő, hogy a 2026-os világbajnokság, ugye a FIFA először alkalmazta, hogy a teniszhez hasonló kiemelési rendszert, ugye ennek az volt a lényeg, hogy a legerősebb válogatottak csak a torna későbbi szakaszában találkozhattak.
2: Hát szerintem ez annyira nem nyúlt bele a dologba, miután az első kalaposok, más kérdés, hogy azokból most több volt, mint eddig, mert most 12 első kalapos volt. Az első kalaposok azok eddig is a fele az egyik ágra került, már a csoportgyőztesek, tehát az inkább indulunk ki ebből, nem az első kalaposok. A fele a... De például itt a portugálok nem nyerték meg a csoportjukat, ezzel mindjárt bele is rondítottak a dologba, mert átkerültek a másik.
3: A Kolumbia ellen miért nem mentek rá jobban a győzelemre azon a bizonyos mérkőzésen, amin ez eldőlt? Mert azáltal, hogy az utolsó 20 percben ennyire visszaálltak és megelégedtek az X-el, így kerültek a nehezebb ágra.
2: Igen, és így ugye a nyolc között lett volna egy, ha ott nyernek, lett volna egy portugál-argentin, tehát egy Ronaldo Messi, mert a Kolumbiát ugye kiverte Svájc, és a Svájc játszott az argentinokkal, ott lett volna egy, amire már előre hegyezte magát mindenki. Mondjuk ez egy érdekes meccs lett volna, mert ez a portugál csapat egyébként játékerőben nem sokba maradt el az első négytől. Egyértelműen az ötödik legerősebb csapata volt ennek a VB-nek, csak hát idejekorán találkozott
1: a számotokra a legnagyobb meglepetés, legyen az csapat vagy játékos, a legkedvesebb.
3: Nekem zöldfoki szigetek, és amellett, hogy én nagyon-nagyon ágálok, és említetted, hogy három szóban kifejezni a VB-t.
1: Igen.
3: Az én három szavam, minek ennyi csapat? Továbbra is azt mondom, hogy sok a 48, de
1: szerintem a FIFA meghalott, és lesznek itt többen.
3: És ezért lesz 64.
2: Félreértik.
1: Kevés. Pontosan fogalmaz.
3: Pont ezzel szemben megy az állításom, hogy nekem a legszimpatikusabb az zöldfoki szigetek volt. És igenis, az ilyen csapatoknak abszolút welcome a VB-re.
2: Hát igen, csak ilyenből van ugye 10, és nem tudhatod, hogy abból a 10-ből melyik egy.
3: Nincs 10 afrikai, aki odavaló a VB-re.
2: Hát most nem csak Afrikát mondom, hanem van 10 olyan csapat, most a VB előttről ránéztél a 48-as vezetőn, na, Curaçao, Jordánia, Panama, zöldfokin, akkor még azt is odasoroltad, még akkor is a portugál ebben játszik ám az összes. Tehát azért ez nem az van, hogy a zöldfoki szigetek.
3: Jó, de szerintem 32 csapat.
2: Mint a Lenin Joseph sem volt életében Haitin. Többet volt a Grupamában, mint a Haitin, és ehhez képest ő volt a legjobban meglepve, hogy
3: Haitiványuk meg soha nem volt.
2: Így van, hogy Haiti válogatottként egy világbajnokságon szerepel. Tehát előre nem tudhatod, hogy lesz-e egyáltalán egy olyan csapat ezek közül, amelyik ilyen kis tündérmesét ír, és főleg nem azt, hogy melyik lesz az. Most innentől kezdve, hogyha csak hárman vannak a mezőnyben, akkor persze jóval kisebb az esély, hogy valamelyik áttöri
3: hát
2: a
3: igen,
2: falat.
3: De azért nem töröltem volna könnyeim, ha mondjuk Panama vagy Katar nélkül játszak lesz.
2: Ja, semmi, hát azok nyom nélkül mentek haza, meg Új-Zéland.
3: És azért volt ebből egy jó 8-10.
2: Jordánia, persze.
3: Üzbegisztán.
1: Abban szerintetek lesz változás, hogy a kialakult kvóta rendszeren egy kicsit a FIFA változtasson, hogy nőjön
3: hát ott? Hát Európából kicsit levesz még.
1: Hát vagy...
2: Nem még, mert most is Európa is több lett hárommal, de nem öttel mondjuk.
3: Hát de arányai hát,
1: csak európai csapat nyert a végén.
3: És így, hogy 8 között 6 európai volt.
2: És egyébként az amerikai kontinensen ez a második eset, hogy európai tudott nyerni. Így mert van. Ugye németek nyertek 14-be Brazíliába, de ugye rendeztek ott 30, 50, 62, 70, 78, 80, rengeteg, 94, rengeteg, és mindig dél-amerikai csapat. Hát jó, de jók a dél-amerikaiak, mindig dél-amerikai is nyerte. 14-ben nyert először európai, meg most.
3: Így van. De azért, ha azt veszük, Argentinán kívül a dél-amerikai csapatok is leszerepeltek.
2: Szerintem a legnagyobb fejreállás dél-amerikai.
3: Így van.
2: A legnagyobb fejreállás, az argentinokat nyilván ebből vegyük le.
3: Így van.
1: Akkor nem a törököt mondjátok a legnagyobb?
2: Nem, a török az egy ország, ilyen van, de Dél-Amerika, mint kontinens úgy, ahogy van, hát a brazilok önmagukhoz képest, Kolumbia, Paraguay, ez semmi. Uruguay, óriási égés.
3: Így van.
1: Aha, és a legjobb csapat, akkor nátok is, akkor végül is a végső győztes Spanyolország lett.
2: Egyetem.
1: És mondjuk nem is a legrosszabb, de a legnagyobb kudarc csapat szempontjából szerintetek?
2: Ez az Uruguay török.
3: Igen, a török az jó.
2: Uruguay is, hát mégis egy volt kétszeres világbajnokról beszélgettünk, katasztrofális akkor.
1: Mikor voltak világbajnokok?
2: De mondjuk még 2010-ben is ott négy között voltak a VB-n, tehát tehát azért nem egy elveszett társaság, ehhez képest nyomokba se tartalmaztak
1: futballt. Nekem kézen fogva török meg portugál, akik nagy csalódás.
2: Tehát a portugál, nem.
3: Mert ha nem a spanyolokkal kerülnek össze, és ezért volt jelentőség a Kolumbia elleni mérkőzésüknek, én azt nagyon csodáltam, hogy egyértelműen látszott, hogy melyik a gyengébbák, és nem, meg se tettek mindent azért, hogy oda kerüljenek. Szerintem a portugál válogatott az nem akkora csalódás, mint a török számomra, hogy az uruguayi.
1: Összességében jó volt? 1-10? Ez a VB mindent egybevetve?
2: Nem volt rossz. Sokkal jobb
3: nem volt rossz, de jó, nem ilyen.
2: De sokkal... ez jó, te, tudom,
1: igen,
2: ez...
1: igen.
2: Nem. Sokkal jobb volt, mint amit vártam. Azt azért tegyük hozzá. Engem nem is ezek, ezek az amerikanizmusok zavartak annyira, mert ezt úgy is tudtam, hogy lesz. Tehát az nem lepett meg különösebben. Engem egy kicsit az zavart, hogy rengeteg ilyen rossz, már futballista szemben rossz kezdési időpontú meccs volt, tehát nem érdekelte a FIFA-t, az európai néző érdekelte őket, ha mondjuk európai nagy csapat játszott, és szívbaj nélkül betette őket délbe, vagy délután kettőkor a 40 fokba futballozni. Az meg engem zavar, ezek az NFL stadionok, mondjuk a döntő a helyszín az pont egy rendben levő aréna volt, de ezek a nyitott lyukas stadionok, igen, ezek a futballtól idegenek, nekem az Azték stadion volt még mindig a legjobb stadion ezen a VB-n, ami ugye Mexikó.
3: Ez igaz.
2: Az rendben volt. Szóval így kell kinézni egy futballstadionnak, és este legyenek a meccsek. Ehhoz viszont európai VB kell, majd a következő jel lesz.
3: Meg azt se felejtsük el, hogy azért a 104 mérkőzésből gyakorlatilag az első kétharmada a találkozóknak szinte tét nélküli volt. Hát én úgy fogalmaztam, hogy a csoportmeccsek azok szinte VB-selejtező, utó-VB-selejtezők voltak. A VB az a 32 között kezdődik.
1: És akkor bejött ez a háromországos rendezés? Talán lesz ilyen a következő években?
2: Hát úgy jött be, hogy a Kanada az szerintem semmilyen nyomot nem hagyott, a csapat se sokat, mondjuk ezért tovább jutottak a csoportba, egyébként valószínűleg nem jutottak volna tovább, mert más kalapból sorsolták volna őket, meg ott azért kisebb stadionok is voltak. Mexikó azt szerintem alapvetően rendben volt, bár nem tudom, még kell egy Mexikónak három VB-t rendezni, mert ugye ez most már tudom, hogy az első rendben volt, a második beugróként volt itt, meg csak társrendező volt. De az amerikaiak meg bizonyos időközönként rendezzenek VB-t, mert tényleg ennyi néző, és ez csak a mennyiségi része, ami persze dollárosul is, ennyi néző sehol a világon nincsen, ugye az eddigi nézőrekord 94-es VB volt, az a nézőrekord az itt már megdőlt valamikor a 32 között, mert egyszer annyival több meccs volt, tehát persze ez is valahol fontos, meg jól néztek ki a stadionok, tehát egy tűt nem lehetett lehetni.
3: Rendezésben nagyon jók az amerikaiak, tehát abba hiba nem volt.
2: Meg micsoda ezek a óriás kivetítői az NFL stadionoknak, azok azért kinéztek.
1: Azért nekünk is szokni kell, tehát az ilyen szempontból. Na jó, hát akkor hát őrizzük meg jó emlékünk közt. Emlékeink közt ezt a VB-t, és ugye a végső győztes Spanyolországnak pedig gratulálunk. Ez én csak annyit, hogy azért Jámállal remélem beszélnek majd sokan, mert 19 évesen EB és VB győztesként, nehogy elrepüljön bele.
2: Kukorája azt mondta, ha megnyerjük a VB-t, visszavonulok. A válogatott.
3: Szerintem levágja haját.
2: A válogatottól. Ezt most döntő előtt nyilatkozta. Akkor már nyertem EB-t, VB-t, minden. Hova tovább? Még győzködni kell a srácot.
1: Hát most a Reálban azért lesz egy két kellemes
2: perc. Nem attól vonul vissza a válogatott.
1: Azt tudom. Na jó, köszönjük szépen. Úgyhogy folytatjuk, mindjárt hamarosan jövünk. 2 perc van lesz, 8 óra.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió is benne, a Sportreggel a stúdióban, Harsány Levente, Elpap István és Bene Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet benne, Deák Zsigmond gondolataival.
12: Régi idők, új focia, Deák Zsigmond jegyzete. A cinikusabbak komolytalannak titulálták, mások viszont elaléltak tőle, és nem csak az Európában éjjeli időpont miatt. A futballvilágbajnokság vízilabdás végeredményű bronzmérkőzése minden esetre megmozgatta mindenki fantáziáját, senkit sem hagyott nyugodni. Pedig éppen ez lett volna a legnagyobb veszély. Két csalódott csapat unalomba fulladós még, ők magukat sem érdeklő kései csatája, amelyen senki sem foglalkozik, és néhány hét múlva már senki sem emlékszik rá. Hát ezzel foglalkozunk és emlékezünk majd rá, az biztos. Ha nagyon szálazni kellene, akkor talán inkább a franciák miatt, akik az alul motiváltság magas iskoláját bemutatva gyakorlatilag elengedték az első félidőt, aztán rájöttek, hogy mégsem illene ilyen szégyen teljesen búcsúztatni legendás szövetségi kapitányukat, Didier Deschamps, és megrázták magukat. Más kérdés, hogy már nem eléggé, mert a másik oldalon is remek focisták szerepeltek, akik felvették a kesztyűt és már nem engedték a szájukból kiénekelni a sajtót. Ebből kerekedett minden idők legtöbb gólt hozó bronzmeccse, beállva a legalább 10 találatos VB derbik rövid sorába, hiszen ilyenből most született a hatodik. 1938-ban 1, 54-ben 2, 58-ban 1, 82-ben 1, s most innen is látszik, hogy ez a régi idők új focia volt, vagy az új idők régi focia, ha játszani akarunk a szavakkal, a labdával meg hagyjuk játszani Bellingemet és Bappét. Mi magyarok ne feledjük, két gózáporban is tevékeny részt vállaltunk. A Salvador ellen 82-es 10-1-nél a tudáskülönbség sokat számított, a németek 8-3-as legyőzése 54-ben a döntőbeli visszavágás miatt kapott érdekes fénytörést. Mégis utóbbi citálnám, legalábbis divatos kifejezéssel élve annak futball filozófiai hátterét, hiszen épp Puskásék mondogatták mindig, mindegy hátul hány gólt kapunk, a lényeg, hogy előtöbbet rúgjunk. Most gyakorlatilag éppen ez történt, s ne tagadjuk, kellett hozzá viszonylagos nélküliség, a hagyjuk egymást játszani rég nem látott hozzáállása. Rég nem látott. Idén április végén a BL negyeddöntő első meccsén PSG Bayern 5-4. Néhányan mindkettőben szerepet vállaltak. Ám ott is az volt, hogy hagyták egymást. A visszavágón persze már nem, mert a tét nagy úr. A Puskásék azt mondták, hújjanak a gólok, a 60-as években az olasz Catenaccio térhódításával egy időre ennek a felfogásnak befellegzett. És aki tehetett volna ez ellen, mondjuk Maradona, azt akkor Gentiléi gyakorlatilag büntetlenül agyonrúgdoshatták. Most a favágók otthon hagyták a fejszélyüket, és nekem ez az angol-francia grunt hangulatát hozta vissza. Úgy is fogalmazhatok, ez volt minden idők legmagasabb színvonalú gruntfocia.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Ladies up in here tonight, no fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyolország másodszor is világbajnok. Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott. Egy arany és egy ezüstérem birkozóinknak a budapesti emlékverseny zárónapján. Andrea Kimi Antonelli győzött a Formula 1-es belga nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, mivel a döntőben hosszabbítás után 1-0 legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól, a 106. percben azonban Ferran Torres betalálta a találkozót, 10 emberrel befejező dél-amerikai a kapujába. Így a spanyolok 2010 után megszerezték második VB címüket. Most hallgassák a mérkőzés utolsó pillanatait Tóth Béla tolmácsolásában.
2: Spanyolország a története során másodjára világbajnok, és 2010 után ismételten felér a világ tetejére, és csak úgy, mint Johannesburgban 2010-ben, itt is a hosszabbításban csikarja ki a győzelmet egy 0-0-ás 90 perc után. 2010-ben Andrés Iniesta döntött, most Ferran Torres, a váratlan hős, a mérkőzés 106. percében közelről a kapuba talált, és ezzel a regnáló Európa-bajnok világbajnok is. 1972 és 1974, vagyis az NSK csúcs teljesítménye után ismételten a regnáló Európa-bajnok a világbajnok, és erre, hogy egyszerre birtokolja a VB és EB címet, még Franciaország volt képes 1998-ban és 2000-ben, csak éppen fordított sorrendben. Lionel Messi pedig lehet, hogy úgy zárja le a világbajnoki pályafutását, hogy elveszít egy döntőt. A három VB döntőjéből mindössze egyet tud megnyerni Lionel Messi, a 2022-eset. És nem tudja felülmúlni Diego Armando Maradonát, nem tudja Argentinát másodjára is fölvezetni a világ tetejére. Mert hogy csak úgy, mint Maradona 1990-ben címvédőként, úgy Lionel Messi 2026-ban címvédőként az argentin válogatottal elbukik a döntőben.
1: A világbajnoki címet eldöntő gól szerzője Ferran Torres így nyilatkozott a finálé után.
3: Lo del gol creo que es lo de menos. Ahora mismo lo único que quiero es coger esa copa y estrujarla lo máximo posible porque...
4: Nem számít, hogy pont én szereztem a győztes gólt, csak az számít, hogy megnyertük a döntőt. Nekem egész meccsen egyetlen dolog lebegett a szemem előtt, hogy magasba emelhessem a VB trófeát. 47 millió ember álma vált valóra, lélekben ők is pályára léptek velünk. Ez egy hosszú és nehéz torna volt, minden meccsen nagyon keményen megszenvedtünk. De ez nem egy sprintverseny, hanem egy maraton, hosszú távra kell beosztani az erődet. Épp ezért megpróbáltam végig kizárni, amikor egyre másra kimaradtak a helyzeteim. Tudtam, hogy ha dolgozom tovább keményen, akkor a legfontosabb pillanatban a csapat segítségére lehetek, és ez végül így is lett.
1: A spanyolok világbajnoki címét eldöntő gól szerzője Ferran Torres után következzen a szövetségi kapitány Luis de la Fuente összegzése.
5: Hatalmas büszkeség van bennem. Büszke vagyok erre a csapatra, erre a generációra, amelyik most ismét felért a csúcsra. A tehetségének, a kemény munkájának köszönhetően együtt mentünk végig ezen az úton. Fejlődtünk, egyre jobban összeértünk, és közben egy családdá váltunk. Nagy megtiszteltetés együtt dolgozni ezekkel a játékosokkal.
1: A spanyolok szövetségi kapitánya Luis de la Fuente után hallgassák, hogyan látta a döntőt az argentinokat irányító Lionel Scaloni.
4: Szomorú vagyok, de tudom, hogy a szívüket, lelküket kitették a pályára a játékosaim, és én örökre hálás leszek nekik. Azt el kell ismerni, hogy a spanyolok jobbak voltak, viszont mi is mindent beleadtunk az egész tornán. Nem csak a győzelmet, a vereséget is emelt fővel kell viselni. Ettől még nem felejtjük el azt az utat, amit bejártunk idáig. Nagyon köszönöm a válogatott összes tagjának, hogy mindenki mindent beleadott.
1: Világbajnok lett tehát Spanyolország, Argentína a második helyen végzett, a bronzérmet Anglia szerezte meg. A labdarúgó VB gólkirálya a francia Kylian Mbappé lett 10 góllal, aki egyben 22 góljával a világbajnoki örökranglista élén is áll. A torna legjobb játékosának járó aranylabdát pedig a spanyol válogatott csapatkapitánya Rodri kapta.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott, mivel hosszabbítás után 34-32-re jobbnak bizonyult Svédországnál a Kolozsváron és Tordán rendezett Európa bajnokság döntőjében. Ezzel egy első alkalommal lett kontinens bajnok. Nemzeti csapatunk egyben visszavágott a skandinávoknak a csoportban elszenvedett 16 gólos vereségért. Együttesünkből Gazsó Péter 14 góllal járult hozzá a sikerhez. A harmadik helyet Szlovénia szerezte meg, amely 30-28-ra múlta fölül Dániát a bronzmeccsen. A magyar válogatott irányítóját, Fazekas Mátét Katona László kérdezte a finálét követően.
6: Nehéz szavakba önteni, mert egy olyan csapat jött létre a stábbal együtt ebben az egy hónap és egy hétben, ami fantasztikusan együttműködött, azért is voltunk ennyire eredményesek, minden meccsen csapatként tudtunk működni, minden mérkőzésen elhittük, nyerhetünk és van itt keresni valónk. Talán egy kivételével a csoportmeccsen is védek ellen, ott bele is jutottunk egy 16 gólos vereségbe, viszont ezáltal már akkor a motivációt kaptuk, hogy beszéltük is az öltözőből, hogy itt egy féleképpen jöhet ki ez a meccs, hogy mi jövünk győztesen le a pályáról. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, mindenki csinálta a dolgát.
7: Említetted a svédek elleni első mérkőzést és ezt a nagy arányú vereséget, de mi változott pár nap leforgása alatt? Gondolom azért kézilabdázni akkor is, na meg most is, aztán végképp nagyon tudtatok.
6: Sokkal keményebb volt a védekezésünk, párosult egy jó kapus teljesítménnyel. A végén az a különbség jött ki, hogy a svédeknek egy soruk volt, mint az egész Európa bajnokságot nagyjából két sorra játszott. Ez látszódott is a hosszabbításban, ők már sokkal jobban el voltak fizikálisan fáradva. Szerencsére mi tudtunk jobban koncentrálni. Most nagyon boldogok vagyunk. Most mindenki pihen, amennyit az adott klubjától kapott. Utána pedig kezdődik a felkészülés, nem lesz sok időnk.
1: Fazekas Mátét hallották. Az NB1-ben szereplő Szeged férfi kézilabda csapatához szerződött a Ferencvárostól távozó Csörgő Kristóf. A 22 éves, sokszoros korosztályos válogatott irányító egyéves megállapodást kötött új klubjával. Az elődöntőben az olimpiai kétszeres világ és kétszeres Európa bajnok orosz Musza Jevlojevet legyőző kötöttfogású 97 kg-os Szőke Alex aranyérmet nyert a budapesti bokcsarnokban a Polyák Imre Varga János Kozma István birkózó emlékverseny záró napján. Világ és Európa bajnok ezüstérmes sportolónk a fináléban a szintén orosz Ilja Jermolenkót verte 5-1-re. 130 kg-ban Darabos László is döntőbe jutott, ott azonban alul maradt az ugyancsak orosz Marat Kamparovval szemben, így ezüstéremmel zárta a viadalt. Dedecsik Ferenc először az aranyérmes Szőke Alexet szólaltatta meg.
8: A közönségre nem lehetett panasz. Párszor birkoztam már itt, az sose volt jó omen, de most úgy néz ki, hogy átalakul ez az út, és bízom benne, hogy ez így lesz mindig is, ugye jövőre lehet, hogy Budapest rendezi az Európa-bajnokságot. Eszméletlen nap volt, bár nem mondanám azt, hogy csúcsformában vagyok, kicsit enerváltan indult meg a reggelem, de meccsről meccsre egyre jobban birkoztam, pláne, hogy két oroszt is megvertem, akciót is tudtam rajtuk csinálni, ráadásul állásból is rendről is, ez azt gondolom, hogy mind jó visszajelzés, és büszke vagyok magamra, csapatomra, a családomra, meg mindenkire, aki itt volt és szurkolt.
9: Elképesztő volt a döntő is, de az elődöntőben sikerült egy olyan skalpot szerezned, ami óriásit jelenthet a továbbiakban is, meg neked magadnak is, hogy tudtad bizonyítani, hogy ezt az oroszt, aki most visszatért, azért még van hova fejlődnie, hogyha Szőke Alexel szeretne valamit kezdeni a jövőben, az neked mit jelentett?
8: Visszatért a tokiói olimpiai bajnok, Jevlojev. Ennyi időt kihagyni és visszatérni az élményzőnybe elég nehéz. Kíváncsi leszek, hogy ezt hogy gondolja, vagy meddig gondolja ezt az egészet. Itt Los Angeles aztán próbál erre rámenni. Már nem először kapott ki, az őrménytől is kikapott, akivel én birkoztam meg elősőnek. Bele is birkozott, akivel most a döntőbe, tőle is kikapott. Nehéz lesz neki, de nyugodtan jöhet. Még mindig olyan erős, csak hát ugye ez az 5 év azért a kondiából érezni is lehetett, hogy már nálam például nem akart emelni úgy, mint ahogy a többieken. Nagy kalap volt így is megverni őt, büszke vagyok magamra is. Ráadásul ugye a legvégén tudtam akciót csinálni, jó a munka, amit csinálunk.
1: Az aranyérmes Szőke Alex után a budapesti Polyák Imre Varga János Kozma István birkózó emlékversenyen nehéz súlyban második helyen végző Darabos Lászlót is interjúra kérte Dedecsik Ferenc.
9: Ez egy megnyert ezüstérem, mert olyan napod volt, amivel szerintem a felnőtt mezőnyre rárúgtad az ajtót, hogyha így most ezt az egészet nézed, akkor hogyan tekintesz erre a napra?
10: Szenzációs nap volt. Úgy jöttem ide a versenyre, hogy mindent kiadok magamból, és a legjobbomat nyújtsam. Be akartam jelentkezni a felnőtt mezőnybe.
9: Mi az, ami ennyire összeállt? Mit éreztél magadon? Hogy mi az, ami nagyon-nagyon működött?
10: Testileg, fizikálisan rendben voltam, de legfőképpen mentálisan, fejben mert hát ez a csodálatos közönség. Ilyen közönség előtt nagyon jó birkózni.
9: Döntőt birkózni ezen az emlékversenyen, itthon, ennyi néző előtt, ez azért valami egészen elképesztő érzés lehet.
10: Csodálatos volt, családom kim volt, otthon is szurkoltak, írtak, mindenki írt. Itt is kijött mindenki, ország összes pontjáról. Köszönöm nekik a szurkolást, rengeteges volt.
9: Hogyha most ezt a napot nézzük, akkor a szezon hátralévő részére a terveiden változtat ez valamit a VB-t nézve, hogy sikerült felnőtt mezőnyben egy ezüstérmet szerezned ebben a kategóriában?
10: Egyelőre úgy gondolom, hogy ahogy az edzők is beszélték, a szövetség is állapította, hogy egyelőre még korosztályomban, a továbbiakban, mert nézzük majd, hogy mit lesznek a lehetőségek.
1: A bajnok NK Universitas Pécs csapatától az olasz Castelnuovohoz igazolt Varga Aliz válogatott kosárlabdázó. A Campobassói klub legutóbb elődöntős volt az olasz ligában, a következő idényben pedig az Európa kupában is érdekelt. A Mercedes olasz versenyzője Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es belga nagy díjat. A VB éllovas mögött a Ferrari valamonakói Charles Leclerc ért célba. Harmadikként az holland Max Verstappent intették le a Red Bull-lal. Antonelli csapattársa brit George Russell már az első körben kiesett. Összetettben Antonelli mögött a brit Lewis Hamilton a második, George Russell a harmadik helyen áll. A világbajnokság e hét végén a magyar nagy díjjal folytatódik. A belga Remco Evenepoel sikerével zárult a Tour de France 15. csaknem 184 kilométeres szakasza. A hegyi befutón Evenepoel az összetettben éllovas szlovén Tadej Pogacsárt és a mexikói Isaac del Torót is lehajrázta. Az eddig második helyen álló dán Jonas Vingegaard bukott, eltörött a kulcscsontja, emiatt feladta a versenyt, így a mai pihenőnap és az utolsó hét előtt Evenepoel került ebbe a pozícióba, az összetettet továbbra is vezető Pogacsárt csár mögött. Kedves hallgatóink, sportkommunikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
11: Indul a Mandula!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott. Augusztusban lejárnak a régi könyv alakú személyi igazolványok, többnyire napos, szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott, mivel hosszabbítás után 34-32-re jobbnak bizonyult Svédországnál, a Kolozsváron és Tordán rendezett Európa bajnokság döntőjében. Ezzel első alkalommal lett kontinens bajnok. Nemzeti csapatunk egyben visszavágott a skandinávoknak a csoportban elszenvedett 16 gólos vereségért. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, mivel a döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól. A 106. percben azonban Ferran Torres betalált a találkozót 10 emberrel befejező dél-amerikaiak kapujába, így a spanyolok 2010 után megszerezték a második VB címüket. Aranyérmet nyert a kötött fogású 97 kg-os Szőke Alex a budapesti bokcsarnokban a Poyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékverseny zárónapján. Világ és Európa bajnoki ezüstérmes sportolónk a fináléban az orosz Ilja Jermolenkót verte 5-1-re. 130 kg-ban Darabos László is döntőbe jutott. Ott azonban alul maradt az ugyancsak orosz Marat Kamparovval szemben. Így ezüstéremmel zárta a viadalt. A Mercedes olasz versenyzője Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. A VBL lovas mögött a Ferrari-val a monacói Charles Leclerc ért célba. Harmadikként a holland Max Verstappent intették le a Red Bull-lal. Antonelli csapattársa, Aubrey George Russell már az első körben kiesett. A világbajnokság e hét végén a magyar nagydíjjal folytatódik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Sólyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása ugyanis a tegnap életbe lépett 17. alaptörvény módosítás értelmében éjfélkor megszűnt. A jogszabályok szerint az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Polgár Juditot kéri fel következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását 16 ismert közszereplő is javasolja. Újabb kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma az országgyűlésben. A képviselők a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvénymódosításáról tárgyalnak. Ma délig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára. A jelentkezők pályázatait az érintett felsőoktatási intézmények szenátusainak bevonásával bírálja el az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Még két hét maradt a régi könyvalakú személyi igazolványok cseréjére. Az okmányok augusztus 3-án érvényüket vesztik. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. A mozgásukban korlátozottaknak házhoz mennek. Ma van a sakkvilágnapja, minden évben annak emlékére tartják, hogy 1924-ben ezen a napon alakult meg a Nemzetközi Szakszövetség Párizsban. A kezdeményezés célja a szellemi sport népszerűsítése, valamint a játékosok közötti összetartás erősítése.
0: Közlekedés.
2: Korábban több jármű karambolozott az M0-as autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es autóúti csomópontnál. A 23-as kilométernél csak egy sáv járható. A kialakult torlódás meghaladta a 7 kilométert.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne ez itt a Sport Reggel a stúdióban, Harsányi Levente, Elpap István és Bene Ferenc. Régi csibészek Bánki Dodival. A magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan sztorik, történetek, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi a haladás kapusával Hegedűs Péterrel beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sport Rádió hallgatónak! Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai vendégem Hegedűs Péter, a szombathelyi haladás legendás kapusa, jó barátom, Isten hozott, Peti.
3: Jó reggelt, szavazz, Dori.
2: Szia, Petikem.

0: Te Szombathelyen legenda vagy, fantasztikus baráti köröd van, nagyon elismernek téged, de én emlékszem, hogy te Kaposváron is ugyanekkor a szeretetek örvendtél. Te Kaposvárinak tartod magad, vagy Szombathelyinek?
1: Hát Dodi, nem egy egyszerű kérdés, ez tényleg egy igazi kaposvári vagyok, én ott születtem, és most is ott vannak nagyon sok rettentő barátom, ismerősöm. Én ott ismerkedtem meg a labdarúgással, már nagyon gyerekkoromban, hozzáteszem, első pillanattól fogva én kapus szerettem volna lenni, én kapus akartam lenni, tehát nem tudok ezzel a szokásos sztorival szolgálni, hogy szenzációs csatár voltam, mondottam a gólokat, de egyszer megbetegedett a kapusunk, nem jött el, stb. Be kellett állnom a kapuba, ott maradtam. Nem, én az első pillanattól fogva kapus akartam lenni. Amit én el akartam érni ott Kaposváron, sok nehézség árán is, de sikerült, mert NB1-be jutottunk fel akkor a akkori kaposvári Rákóczival. NB1-es kapusnak mondhattam már ott magamat. És hát akkor, hát sajnos elég régen, lassan 50 éve, ide kerültem Szombathelyre, egy nagyon jó haladásba, egy nagyon jó csapatba, egy nagyon jó baráti társaság közé. Pár év múlva már nekem mondták a Halmosi Zolék, hogy Hege, te már Vasmegyei vagy, te már Szombathelyi vagy. Mondom, gyerekek, köszönöm szépen a megtiszteltetést, de ez nem így van. Annak ellenére, hogy itt baromira jól érzem magam, és minden oké, én továbbra is én nem felejtem a gyökereket. Tehát én Kaposvárinak, én Somogy megyeinek tartom magam, és ebben a pillanatban is így van.
0: Össze is jársz a régi kaposvári játékostársakkal, és erősíted a klubhűséget, de ugyanez igaz Szombathelyre is, ahol Halmosi Zolival nagyon jó barátságban voltál, meg a szurkolók is nagyon-nagyon-nagyon szerettek téged, és hát Király Gabinak a példaképe voltál. Ez meg a kapus edzőként rengeteget segítetted a haladás kapusait. Milyen visszajelzéseket kaptál tőle? Milyen a kapcsolatod például mai napig Király Gabival?
1: Hát figyelj, de hogy inkább korábbról kezdjem, ez tényleg így van, mert a Kaposváron is igyekszünk ápolni itt a múltat. Az a régi csapat, amely 75-ben fölkerült az NB1-be, sajnos már egyre kevesebben vagyunk, de most már 5-6 éve minden évben találkozunk, mert a kezdetekben csak ilyen 5-10 évente találkoztunk, de most már minden évben, és nagyon örülök, és ott is nagyon jó visszajelzéseket kaptam. Na most ugyanez van itt Szombathelyen is. Most is ott vagyok a haladás öreg fiúknál. Hát sajnos itt is már elég szépen megcsappantak, akikkel együtt futballoztam, illetve még a későbbi korosztály is. És hát az egy külön a sorsnak egy külön áldása volt nekem, hogy a Király Gabival az ő kezdeti gyerekkora óta együtt meg tudtam ismerkedni, hiszen édesapjával futballoztam együtt nagyon sok éven keresztül, aki a haladásnak szintén oszlopos tagja volt, és a Gabi pedig kijárt oda labdaszedőnként, ismertem meg, és hát nagyon büszke vagyok arra, hogy a mai napig állítja és vallja, hogy hát én nekem köszönhető az, hogy a kapus szakma mellett döntött, mert úgy megtetszett az én mozgásom, az én védési stílusom, hogy ő ezt próbálta lekoppintani.
0: És mielőtt folytatnád, milyen az élet? Pont ő került eléd, meg Szarka Zoli elé, aki olimpiai bajnok kapus volt a haladásnál. Minden idők legjobb haladását múlt héten összeállítottuk El Papistával, és Király Gabi lett az első, és Szarka Zoli meg te lettél a minden idők legjobb haladjának a kapusa. Kinevelted a klub történetének legjobb kapusát?
1: Hát köszönöm szépen, ez nagyon jól esik, és hát ez tényleg akkor az volt a nagyon nagy szó, hogy én akkor a Gabival tudtam, mielőtt külföldre kikerült, sok éven keresztül edzettünk együtt. Miután kikerült külföldre, volt úgy, hogy voltam nála Angliába is, nem is egyszer, kétszer, amikor úgy adta a sors, hogy kapus edzőre volt szüksége, azonnal én rám gondolt, és volt, hogy 10 napig, 2 hétig kim voltam nála. Hát a mai napig is múlt héten volt éppen a 59. nemzetközi kapustáborunk. Ezeknek nagyon örülök, mert ezeken a napokon tényleg majdnem 0-24-ben 3-4 napot, 5 napot együtt tudok tölteni a Gabival. úgyhogy és megbeszéljük a dolgokat, de hát a kapustáborokon is kívül mondhatom azt, hogy hát tényleg itt, amikor itthon van, mert az nagy ritkaság, akkor itt napi kapcsolatban állunk, és hát erre az utolsó dologra meg visszatérve, hát ennek nagyon örülök, hogy itt mind a Szarka Zolival, mind a Király Gabival, mert lényegében a Szarka Zoli, mikor ide kerültem, ő volt az én kapus edzőm, én tudtam vele együtt dolgozni, meg együtt is védtünk még a haladásba, tehát mikor ő abba hagyta, utána megjött a Király Gabi, annak meg én voltam a kapus edzője, tehát ez a mind a két emberhez volt nekem elég szoros kötődésem, hát a Gabihoz meg a mai napig is így van.
0: Említetted, hogy hát én tudom, mert extravagáns bravúr kapus voltál, említetted a védési stílusodat. Milyen volt a te védési stílusod?
1: Hát figyelj, de nem olyan, mint a mostani, aki az biztos.
0: Igen, ez valóban.
1: Úgyhogy itt most már teljesen elment a kapusnak a védése és a stílusok teljesen más irányba. Azt mondják, hogy a mai labdarúgás ezt követeli meg, én ezzel nem értek egyet teljes mértékben. Nézd, az én stílusom az volt, hogy én eléggé technikás kapus voltam, hiszen kapuskodásom előtt még kosárlatáztam is, tehát ugye a labdával nem volt gondom, a rugóim jók voltak, a ruganyosságom az megvolt, valamint az, hogy gyors voltam.
0: Hát meg emlékszem rá, hogy a hátad mögött pörgetted a labdát, meg fölrázottad a kapufára, úgy dobtad ki, viszont arra is emlékszem, hogy tízesre vettél nálunk az Üllői úton a Fradi ellen, plusz a metrofogantyús meccs, amit nekem papista temetés után nem eséltél, meg is írtuk, novellisztikus a történet. Melyik volt életed meccse? Ezek közül volt, vagy volt más?
1: Hát figyelj, de ezt így nagyon nehéz megemlíteni, vagy eltalálni, megmondani. A első 3-4-ben az a Fradi elleni 10-es, az természetesen igen, az ott van. Az természetesen ott van. Nézd, pár nappal ezelőtt ünnepeltem azt, hogy a november elején első napjaiban voltunk, a San Siroban játszottunk a Milán ellen, és méghozzá nemzetközi kupamérkőzést, tehát tétmérkőzést a haladással. Most itt nem akarok párhuzamot vonni, hogy nem megbántva a csapatokat, de hát most sajnos a haladás a Zsámbékkal játszik, mi pedig hát akkor a Milánnal játszottunk. Ott a Milánóban az megint egy kimondott nagyon, annak ellenére, hogy kikaptunk 2-0-ra, az egy kimondott nagyon jó meccsem, és felejthetetlen volt. Indiában kint a tornán voltak nagyon nagy meccseim. A Nehru kupán, így van. De itt Magyarországon is, hát volt olyan meccs a Vasas ellen, hogy 9-esre védtem, az is egy nagyon jó meccs volt.
0: De 10-es, a Fradi ellen 10-esre védtél. Hogy lehet 10-esre védeni? Mert abban az időben Boros Dezsőjék...
1: Nem szűrődöttek.
0: Abszolút. És hogy? hogy?
1: Hát figyelj, de ehhez az kellett, hogy először is, hogy... Hát hatalmas nagy szerencsém volt, ezt hozzá kell tennem, mert azért mind az életben mindenhez, meg a labdarúgáshoz, a kapuskodáshoz is szerencse kell. Nézd, a 6. percben, ha a Pogány Laci berúgja nekem a 11-est, közön nem volt hozzá különben, mert én jobbra elmozdultam, meg eltalálta a bal kapufát. Ha berúgja a Pogány Laci, akkor lehet, hogy hazasétálunk egy 3-assal, 4-essel. Nézd, így indult a mérkőzés, utána jöttek a védések, ragyogó csapatmunka volt előttem, mert rengeteget hozzátettek a védekezéssel. Én sikerült tényleg egy-két extra balút bemutatnom, és hát nem kaptam gólt, ami sorsdöntő volt. Meg hát azt, hogy a Szabó Feri a végén egyet bepöccsített.
0: Igen, pont ő, mi centerünk volt korábban. Utána, és milyen az élet? Király Gabi édesapja, Király Feri volt előtted, Vörös Csaba, ilyen center alfok.
1: Így van,
0: de
1: így van.
0: A legendáriumban azt hiszem novellisztikus lesz ez a metrofogantyús meccs, amikor behívattad a haladás masszőrét, Teveli Gyurit, és mondtad, hogy verjen be egyet a füled mögé, hogy azért látszódjon hát, valami, mert melletted landolt a metrofogantyú, az attól ájultál el. Ezt ismerik? Tudják ezt a történetet a mai fiatalok? Hege?
1: Hát figyelj, de nem nagyon. A metrofogantyúról sem nagyon hallottak, aztán amikor utána néztek, vagy elmeséltem, Hát akkor csak néztek, most ezt hozzá kell tennem, hogy a Teveri Gyuri, a Isten nyugosztja a szegény gyúrónk, korábban súlyemelő volt, igen, így van. Igen. Tehát akkor gondold el, hogy a kezében milyen érzés volt. Na most ő, amikor odajött és az ollóval ott a fülem mögött a csontra odavágott egy nagyot, hát tényleg akkor lettem rosszul, mert akkor majdnem elájultam és hány ingerem lett. Úgyhogy nem volt nagy trükk az, hogy mire beértünk az öltözőbe, már egy galambtojás nagyságú tüdör volt a fejemben.
0: Hát a legnagyobb vagy a stílusod is. Megismernek még Szombathelyen, Peti?
1: Hú, te, meg, nagyon örülök neki, és most már hát annak, hogy hát a nem a korombeliek, sokkal fiatalabbak is, és most már a korábbi, tehát a mostani korosztályozók is egyre többen fölismernek, megismernek. Mm. Hát arról nem beszél, hogy amikor hazamegyek Kaposvárra, hogy hát ott is még rengetegen, úgyhogy hála jó Istennek nem sokat változtam.
0: És mivel foglalkozom mostanában?
1: Hát figyelj, de hát a HVS-nél, a haladásnál, a igazi, originál, ekte haladásnál, amelynek a címe az, hogy Rohonci út 3, mert én mindig azt mondom, hogy nézd egy Fradinak is, amíg Fradi a Fradi, az addig Üllői út 129.
0: Így van.
1: Én nálam ugyanaz van, hogy a haladás az Rohonci út 3, és nem valami bejelentett KFT, nem tudom hányadik emelet, hányadik ajtó, mert most per pillanat ez van. Most oda a rendes HVS-nél ott vagyok az utánpótlás gyerekeknél, a felső korosztálya 17-19-esekre azokkal edzek, meg hát a Király Gabinál van ez a kapusiskola, ami működik, és ott vagyok a szakmai vezető, valamint hát heti rendszerességgel és napi tartok kinedzéseket vagyok ki, nála Isten még az egészségem engedi. Úgy.
0: Maradjon így sokáig, Hege. Hát nagyon örülök, hogy tudtunk beszélgetni. Egészséget, jó munkát, és sok-sok Király Gabit neveljé a magyar futballnak.
1: Köszi szépen.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, 4 perc elünk, 9 óra után ma reggel és Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport reggel, július 20-át hétfőt írjuk, egészen évfélig marad ez az állapot. Elpa Pistván, szia Pisti, jó reggel.
2: Jó reggel.
1: Bene Ferenc, szia Feri, jó reggel.
3: És Harsányi Levi, jó reggelt mindenkinek.
1: Hát azért szerintem, ha a Beatles is négy tagú volt, akkor szerintem egészítsük ki az itt létünket.
2: Fab Four.
3: Egy jó dobossal.
1: Mi, hát az a kérdés, hogy hova tennénk Somogyi Zsolt kollégánkat, barátunkat. Én gitárosnak tenném előre.
2: Na jó, de abból mindjárt három van.
3: De... Hát a akkor... énekes megvan Levi általad.
1: Nem vállalom ezért. De kicsit egyébként vagyok, igen.
2: Soma egy szólógitárnak jó lesz, George Harrison.
3: Négyünk közül csak neked van lemeze.
1: Akkor itt van, igen, a magyar újságírás, sport újságírás, George Harrison, a Somogyi Zsolt. Hello Zsolt, jó reggelt kívánunk!
4: Sziasztok!
1: Hát így, Zsolt, mint Nemzeti Sport főszerkesztő, és mint kiváló szakértő van már jelen. Hát egyrészt mennyit aludtál? Kezdjük így. Végignézted-e? Végig. Hát nem mondom, hogy izgultad, de végignézted.
2: Nem, elaludt a 71. percben, gondolom.
1: Hát várjál.
2: Miért ne nézte volna végig?
1: Hát a meccs kapcsán elaludhatott
2: nem.
1: Volna.
4: Nem, a mérkőzést azt természetesen végignéztem. És a tényt rögzítettem, a trófea átvétele az még hátra van nekem, tehát úgy gondoltam, hogy frissen üdén kell elkezdeni ezt a hetet, úgyhogy ami a mérkőzést lefújták, Paredes még megvert 4 spanyolt, 3-at még föllökött, és akkor én nyugovóra tértem, és
1: majd már megnézett, hogy Donald Trump hogy vette át a kupát.
4: Ez nekem nincs meg, erről mesélhettek.
1: Jó, hát mert volt az egész ugye spanyol csapat, edzők, stáb, mindenki, és emelték volna, hogy a megfelelő folyamatban a kupát.
2: A világ sajtó összes fotósa ott készülődött, hogy így, és ezt lekapja.
1: És tulajdonképpen egy darab ilyen Temmus Komár László, ugye baloldal, ugye Donald Trump, ott állt, hogy ő is, és akkor átfutott fehér cipőjében Infantino, hogy még mindig fotóztak volna, de átfut egy ember, és megkérte az amerikai elnököt, hogy egy picit távolodjon a csapatom, hogy nem ő nyert.
2: Ilyen kényszeredett mosolyjal, elhúzta onnan.
1: És nagyon nehéz, ezt fogod majd látni.
4: Nagy szeretettel megnézem ezt a jelenetet, de hát eszembe jut a tavalyi klubvilágbajnoksággal, szintén az ott, hogy most már az van, ugye, hogy mindig az elnök, ez még Lennart Johansson idejében volt a bélben, hogy átadja a serleget, egyből felemelik, és mindenképpen rajta volt, hogy egy picit arrébb adják oda a csékának, aki besétál a csapatához, és akkor már nyugalmasan lehet a fotósoknak dolgozni. A honlapi címlapunk fotója is, gondolom, akkor ez volt eddig a tervem, de akkor ezt meg kell nézni, de tavaly is a kopán ott állt közép, és mondták neki, hogy Mr. President, tessék innen takarodni a francba, és ő megkérdezte, hogy sorry, what? Nem, én most itt jól vagyok. Úgyhogy ezt már tavaly is eljátszotta a podrászok istene, úgyhogy én azt gondolom, hogy megnézem ezt a jelenetet, de én ekkor már pihenő helyiségben voltam, nagyon szépen aludtam.
1: Azért tegyük hozzá, az előző VB döntőhöz képest ez semmi, ugye, amikor egy nagyon elismert hentesbe tudott menni, és elkérte Messitől a kupát. Szóval azért az mindenek a ne továbbjának a legalja is volt.
4: Akire egy ilyen kellemes köppenyt ráálltak, úgyhogy nem tudom, hogy most a Rodri kapott egy cowboy kalapot, vagy egy nem tudom, egy hamburgerszítős köszén.
2: Nem, a VB legjobb játékos a címet kapta, annak szerintem jobban örül.
1: Igen, hogy mennyire megérdemelt, azt már mindjárt tőled is kérdezzük. Ugye, ilyenkor
4: az jó kérdés.
1: Igen, hogy azért ilyenkor van ugye a legfiatalabb játékos, tehát ugye Kubarsi, aztán Unai Simon lett a kapus.
2: Hát csak a Mbappé vitte a gólkirály címet.
1: És a Mbappé, aki nem is volt szerintem, de mint gólkirály megkapta. Rendben volt így, neked ez a VB, annyit láttál már ilyen típusú, hogy mondjam, VB-t, de hogy ilyet még nem annyira, amikor ennyire a show vitt el a műsorok főszerepét.
4: Hát figyelj, igen, ez megnéztem, hogy ez a 12. VB döntőn volt, és az első Juditta, úgyhogy ez mindenképpen emlékezetes, és mindegyik emlékezetes, és mindegyikre meg tudom mondani, hogy gyerekként, ugye családdal, mikor éppen hol laktunk, melyik költözés hogy volt, tehát hogy mikor láttam még Szegeden a 82-es, ugye mikor volt ez a különleges, a 7., amikor nekem VB döntő, amikor tudósítóként Berlinben ott lehettem, és Zidane lefejelte Materazzit, mert úgy megörültek ennek a jelenlétemnek, szóval, hogy nagyon, nagyon emlékezetes mindegyik döntő, és én azt gondolom egyébként, hogy valóban az első fél idő az túlságosan óvatos volt, de ami kritikákat hallottam, én azt gondolom, hogy a másik fél időre az már én nem éreztem jogosnak, nekem a másik fél idő már tetszett, és hihetetlen volt számomra, hogy a spanyolok milyen fölényben vannak, és hogy az argentinok mennyire nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel, és igazából nekem Messi miatt nagyon szimpatikus volt az argentin csapat, és tudtam is nekik szorítani, és nagyon jól küzdöttek, és a VB során többször is rendkívül nehéz helyzetből fölálltak, lehet, hogy ez fizikailag felőrölte őket, viszont azt kell mondanom, hogy a tegnapi viselkedése az argentin csapatnak az olyan mértékben volt visszataszító, hogy szerintem még egy kicsit Donc Zoli is spanyolokhoz húzott, mert ezzel már ő se tudott azonosulni.
1: Hát az ő vélemény, Tomácsónám nem.
4: És az egész... Jó, fejtsen gondoltam komolyan, de
3: Zolinak a kedvenc játékosa, Paredes, csak ennyit tennék
1: hozzá. Igen, szóval azért ezt én sem
4: értem. Kárgalappa volt négy olyan faltja, hogy elképesztik lefújás után, azt nem láttátok?
3: Hát az a csúcs volt a teljesítményére. Berúgott
4: valakit, egy másikat leütött. Otamendi hosszan magyarázott Rodrinak, és nem volt ott, hogy mit mondhatott neki, milyen sérelem érte itt az argentinokat, hogy kevésszer rúgtunk föl titeket, vagy mit mondott neki?
3: Hát, de még az volt a szerencse, hogy Walter Samuel volt ott mögötte, aki vissza tudta fogni, mert azért ő is egy jó 1.90-es védő volt.
2: A szimpatikus visszafogott Walter Samuel.
3: Amikor Walter Samuel nyugtat valakit,
2: te ugyanilyen volt aktív játékosként.
3: Így van.
4: Egy tiszta szereléséről volt ismert, amikor megérkezett a Madridból, Milánóba, úgyhogy én, de tényleg, az is egy vadember volt, de mégis ő a visszafogott. Meg Scaloni nekem nagyon szimpatikus, de amit itt műveltek, és a spanyolok meg ezt nem vették föl, és nem mentek bele, hát a Enzo fölrúgta a tetőre az embert, az mi volt?
1: Yeah. Jött azért, tegyük hozzá, az ekkorát se esett még ember a pályán, tehát Kubarsz azért szépen megoldotta, de az
4: azt nem tudod megoldani, ebben az ütemben elrúgod a labdát, és így rúgnak alá, akkor így esel.
3: De ilyet direkt nem lehet esni. Okay.
4: Így direkt nem tudsz esni.
1: csak hogy...
4: Kárgalapja volt a jó embernek, azért a földön ülve reklamát, meg integetett. Tehát ez igaz hülyék voltak,
3: sajnos. Pontosan, és így nem lehet belemenni egy párharcba, érezni lehetett, hogy vagy odaér, vagy lemegy a pályáról. Tehát ez így nem lehet.
2: És azt is lehetett, érezni, hogy nem ér oda.
3: Igen.
2: Hát csak érezte.
4: Tisztán lehetett, abszolút lehetett érezni, és Enzo is érezte, és el volt. Ebből látszott, hogy teljesen meg vannak vadulva, hogy ilyen szituációban egy döntőben sárgalappa nem fogja vissza magát, és belemegy egy ennyire kockázatosba, tényleg látszódott, hogy az meg nincs esély a labdára, hát, ott csak falt lehet. Tehát az, hogy így tényleg fejreállította a Kubarsit, az egyértelmű volt, hogy az sárgalap. Hát, de mondom azt, hogy a Paredes a meccsen nem állították ki, az maga a játékvezetés csodája, mert az a négy második sárgalapja volt.
2: Hát mondjuk a csak egy nem túl nagyon régi emlék, 2014-ben a német-argentin meccsen, ott ugye baromi sokáig 0-0 volt ott is, és ott nem volt kiállítás, de a Schweinsteiger az ugye vagy hordágyon volt, vagy épp várakozott, hogy visszaengedje a bíró a pályára, és ott olyan szabálytalanságok után került hordágyra, tehát hátulról páros láb, könyök orra, csupa olyan játékostól, akinek már volt sárgája, és még véletlenül se kapott pirosat. Mindegyik durvább volt, mint most az Enzo.
3: Hát és akkor 90-es.
4: Igen, de nehéz.
2: Tudom én. Tehát nem ezt
4: hát
2: mondom.
4: Hát emlékezz a 2010-es karaterugásra, és ott nem volt pirosat.
2: Hát igen, persze, így van, pontosan. Pedig aztán
3: is 90-ben Monzon, amit Klinsmannnak adott a szélén, ami egyből piros lett, az se volt egy kis mérkőzés.
2: Persze. Hát
1: Klinsmann mai napig nem tud kimenni, ha kap egy ajánlott levelet. Hát azért nehéz a mutatvány. Itt azt beszéltük, most név nélkül mondom, a Pisti mondta, hogy azért tehát Messit le lehetett volna hozni, talán segített volna az argentin csapaton.
2: Nem, én azt mondtam, hogy amikor már 10 voltak, és még volt egy cseréjük, tudom, hogy nem egyszerű a történet, de Messivel eleve egy kicsit emberhátrányban voltak, mert nem védekezett, de akkor már kettes emberhátrányban voltak, és tudom, és hogy Scaloni, tehát ki az, aki lehozza Messit, mert ha ezek után kikapnak, akkor biztos, hogy ő a főbűnös. Így viszont gyakorlatilag tárcán kínálták a spanyoloknak azt, hogy játsszák a játékukat, és előbb vagy utóbb abból türelmesen abból már lesz gól.
4: Nehéz kérdés egyébként, mert nyilván Messit lehozni az...
2: Hát azt mondom, igen.
4: Én azt gondolom, hogy abban a részében nem értek vele egyet, hogyha lehozza és kikapnak, nem ő lett volna a főbűnös, mert már mindenki látta, hogy ez a meccs a spanyoloké, és csak a spanyolokon múlik, és nincs köze az argentinoknak ehhez a meccshez. Az más kérdés, hogy így is, amikor fejbe rúgta Merinót, hogy azért ő került lövő helyzetbe, meg amikor kiharcoltak ilyen kierőszakolt oldalszabadrugásokat, azokat neki kellett volna jó beadni, aztán azokat se adta be, hanem ilyen kicsibe elkezdték lejátszani. Tehát ha még valami életjelet mutatott az argentin támadó játék, ami állítsat, az egyébként mind Messi volt, de most nyilván Lautaro az nekem szívemnek kedves, hát,
2: én rá gondoltam.
4: De hogy nem tudod oda adni neki a labdát, tehát esély nem lett volna. Tehát ennek olyan sok értelme nem volt, nem lett volna, de tény, hogy kettős ember hátrányban voltak így, és ugye Paredes úr pedig lebegtette, ahogy Bogoraimra
2: bárki mondta. Lebegtette a hármas ember hátrányt.
4: Ahilleus kardja lebeg felettünk, mondta Imre bácsi, és Paredes szemében a hármas ember hátrány is nagyon kinézett az argentinoknak, úgyhogy kivételesen most ez, hogy én is lehoztam volna, és egyébként meg Szálonival mi van, most megnyerte nekik a 22-ben, most meg elvitte őket a döntőbe, szerintem olyan nagyon erős kritika nem lett volna, sőt azt gondolom, még így is, hogyha az argentin csapat hazamegy, nyitott busz a Buenos Aires-re végigmennek, akkor ott lesz 100 000 ember.
2: Ja, egyértelmű, persze.
1: Teljesen van. És beszéltünk itt a bronzmeccs, nem tudom, súlyáról mennyire jó, vagy mennyire nem jó. Hát itt most az ugye, ahogy láttuk ezt a 10 gólos vízilabda meccset, szerintem mindenféleképpen jó. Jót tett nekünk, mert legalább láttunk egy ilyen nagyon, nagyon könnyed, laza, tán edzőmeccs, nem is tudom minek mondható, ilyen barátságos meccset, és aztán valami csoda volt. Nagyon látványos. Hogy tetszett neked?
4: Nagyon jó volt, engem hagyományosan nem érdekel neki, ahogy van, mivel kezdtem, hogy minden döntőt felsorolok neked, hogy hol láttam, mennyire sütött a nap, milyen sötét volt, meg milyen idő volt, nyitva volt az ablak, Szegeden, a Csongrádi sugárúton, 82-ben, ezt mind fel tudom idézni, de bronzmeccset, ez kb. Egyet se, jó, emlékszem a törökökre, meg a belgákra, de hogy...
1: De nagyon nem maradt meg, igen.
4: 2018-ban mi volt a bronzmeccs, vagy 2010-ben, vagy 2006-ban, amikor ott voltam, mondjuk akkor a németek játszottak.
2: 10-ben német Uruguay.
4: Németek, nem tudom, kivel portugálokkal?
2: Uruguay. Ja, 6-ban volt német-portugál.
4: Nekem a Stuttgartban volt, nem? Igen. Mi volt az eredmény?
2: 3-1, azt hiszem. Schweinsteiger 2 plusz fél gól, és talán cél rúgta az egyet a végén 3-0-nál, vagy de lehet, hogy nem a cél.
4: Én német, ultra német szurkoló, oké. Okay. A bronzmeccsek azért tényleg két csalódó, és most aztán lehetett tudni az előtt, hogy ez két csalódó csapat lett.
2: Így van.
4: És valóban, mint a gól örömöknél is lehetett látni, hogy nincs az az extázis, nincs az az eufória. Érdekesen alap, én már eleve másnap reggel kentben kiosontam, és bekapcsoltam a hosszú összefoglalót, egyáltalán nem is láttam a meccset, és úgy voltam vele, már emlézem meg az eredményt, és akkor egyszer csak elkezdtek jönni az angol gólok, és 4-0. Az összefoglalóban azt láttam, hogy ez viszont olyan brutális különbség volt, hogy ez viszont már önérzetébe zavart a francia csapatot, és valahogy azt mondták, hogy ez azért tényleg túlzás, oké, hogy ezen nem érdekel minket, és már mennénk haza, és össze van csomagolva a bőrönd, és már azokon ülünk, és már irány a reptér, de azért picit ezen finomítsunk, és ebből kikerekedett egy jó meccs, de ebbe amit Levi mond, ez a tét nélküliség, ebben biztos, hogy szerepet játszott. Tehát a világbajnoki döntőn, ha ez a két csapat játsza, akkor egy gól esik max, vagy kettő.
2: De ebből a meccsből hogy lehetett rövid összefoglalót vágni egyébként? Arra azért kíváncsi vagyok. Az milyen hosszú volt a rövid?
4: Most nem a házon belüli dicséretet akartam érteni. Tudom, hogy az M4-nek a minden mérkőzésen másnap reggel, amikor mondjuk főleg az éjszakait nem nagyon tudtam nézni, 2 perces összefoglaló, 7,
2: igen,
4: meg 25.
2: Igen.
4: Ennyi idő van. Csodálatos volt, ez a szenzáció, tényleg, komolyan, ez egy tök jó lehetőség Abszett. Volt, és imádtam, és néztem mindig, hogy mennyi időm van, belefér a 25 perces, hogy azért egy képet kapjak a meccsből, vagy éppen csak tényleg a 7 perces, vagy talán a kettő az nagyon rövidnek éreztem, és de valaki siet, vagy a megy reggel iskolába, munkahelyre, és a metrón nézi, amíg elmegy a forgács.
2: Fogmosás közben.
4: Arra tökéletes.
1: Forgács.
4: Vagy mit tanítanál, arra tökéletes, de kényelmesen volt a 25 perces időm is. tényleg szenzációsan alakult, de a döntő az teljesen más lett volna. És ezt egyébként lehet is érezni, főleg az első fél időben, hogy ne hibázzunk, ne adjunk területet, és csak a full biztonság, és ezért volt egy kicsi támoskás az első fél idő. A másik nekem a személyes érzésem volt, hogy nem lehet világbajnoki döntőt napsütésben játszani.
2: Igen.
4: Az érkőzés villanyfénynél. Úgy van egy meccsnek hangulata, én szerintem, főleg egy ilyen tétés zajló meccsnél. De lehet, hogy ez csak az én hülyeségem.
1: Más az érzet. Tehát teljesen más érzet. Janek azt írja nekünk, sziasztok, alapból rossz volt az argentin kezdő, Nico Paz, Lautaro, Simeone kezdőben kellett volna, és akkor támadás. Hát,
2: akkor 4-4.
1: Annyit megszkolálnak, hogy ezt tudja. Úgyhogy
4: Lautaro befejelt az angoloknak, ez egy csodálatos pillanat számomra. De Álvarez annyival jobb játékos, hogy nem. Álvarez, Messi, Lautaro és Nico Paz. Az egy jó csapat, nem mondom, és kivédeket volna, édesanyám.
3: A spanyolok. De egyébként pont ez az érdekes kérdés, hogy Nico Paz tényleg világsztár kategória már lassan, és a világbajnokságon talán epizód szerep is alig jutott neki, vagy percet se játszott.
1: Hát mint Cserkén,
3: játszott. Döbbenet.
2: Hát igen, de Messi meg a pályán volt, és hozzá kellett Scaloninak alakítani a mindent. Ez szerintem Pazt is ez magyarázza.
3: Meg ugye a másik, hogy ugye beszéltünk arról, hogy 3 kényszerű csere volt az argentinoknál, és az elődöntőben győztes gólt szerző Lautaro Martínezre már nem maradt lehetőség becserélni. Ez is döbbenet.
1: Nem volt könnyű, meg kellett oldani. Összességében akkor neked tetszett, ez volt a normális, ez volt a várható, ez volt szerintem is az igaz, hogy a sport mindig valahogy igazságot teremt. Tehát spanyolok, itt mindennyien megállapítottuk, meg szerintem az egész világ, kivéve Gangsta Zoli barátomat, hogy a spanyolok méltók voltak ez a világbajnoki címhez.
4: Egy kicsit nehezen kezdtek, ugye ismerős volt az a mém, hogy két csapat játssza a világbajnoki döntőt, amely egyik se verte meg zöldfoki szigeteket, ugye? Önmagában megy. De valójában ez volt a helyzet. Egy picit valóban, és ugye az örök összehasonlítás, ez véletlenül csak Pisti tudja, egy cagány kollega kérdezte tegnap délután, hogy akkor mi lett döntőn, és azt mondtam, hogy véletlenül hülyeségből, hogy Diego megnyerte 86-ban, és a következőt elvesztette 1-0-ra, úgyhogy akkor Lionel megnyerte 2022-ben, akkor a következő döntőt el fogja veszíteni 1-0-ra, de erre nem raktunk sajnos a Csalogány utcába.
2: És kiállítás is lesz, hogy akkor a párhuzam teljes legyen.
4: Ott kettő volt, és itt is kellett volna kettőnek lenni, két argentinnak. Úgyhogy ebből a szempontból a spanyolok, amit lehetett tudni, hogy ez a 8 mérkőzés azért ez már nagyon sok, viszonylag rövid idő alatt, biztos, hogy lesz benne rosszabb teljesítmény, tud a csapat együttes teljesítménye hullámozni, azon nincs baj. Egyébként pont a franciák voltak azok, akiknek viszonylag magas volt az átlag teljesítményük, és aztán pont a spanyolok ellen volt nekik a rossz meccsük, de ez szerintem a spanyoloknak is köszönhető, hogy a spanyol csapat lépésről lépésre fokozatosan meccsről meccsre melegedett be, ugye a zöldfoki szigetek kicsit furán, mint 2010-ben, amikor vereséggel kezdtek, és utánbajnokok lettek, hogy lassan összeért a játékuk, azért a védekezésük nagyon jó volt, jó döntés volt a kapuba Simont berakni, és egyre jobbak lettek, egyre egységesebbek lettek, és azt gondolom egyébként, hogy az a fura, hogy Yamaltól vártuk a kiemelkedő teljesítményt, és igazából egyik mérkőzésen volt olyan nagyon kiemelkedő, mint ahogy a Barcában ezt megszokhattuk tőle, és még ezt is hasznosan játszott, nem azt mondom, de önmagához képest, önmagától szerintem maradt, és így is megnyerték a VB-t.
1: Még mióta a legemlékezetesebb pillanata neked a VB-nek? Legyen az bármi, akár Shakira fellépése, vagy mondjuk a pályán mutatott teljesítmény.
4: Jó kérdés. Ezen még kell gondolkoznom. Hát szerintem azért az argentin-angol másik fél idő, ahogy ott az argentinok nyomtak, betolták az angolokat, és ott a kapufák, meg a gólok. Nekem a holland-marokkó azért nagyon emlékezetes, nagyon jó meccs volt.
1: Igen.
4: És hát, de azt gondolom, hogy egyértelműen az Üzbegisztán, Tanzánia.
2: Tanzánia.
1: Hatalmadik percben egy
4: csere.
1: Jó, hát azért igen... Itt beszéltük itt, hogy a védők mindig adtak valamit, akár a dalok tekintetében, akár egyes góllövők, egyes játékosok vagy csapatok tekintetében. Ugye sokáig az volt, hogy ez a tulajdonképpen a játékosok VB-je, nem is a csapatok VB-je, mert ez ennyire kiemelkedően teljesítő sztár egy VB-je.
2: A sztárok VB-je.
1: Igen, az inkább. Nem nagyon volt. Talán ez is elmondható, nem?
4: De nézd meg, egyébként egyrészt a sztárokhoz is kell a jól működő csapat, és ha azt nézzük, akár a góllövő listán, akár az egyéni teljesítmény, és ez nagyon érdekes, amit mondasz, ezzel még nem gondolkoztam el, és de jó ötletet adtál. Messi fantasztikus volt, Mbappé fantasztikus volt, Harry Kane fantasztikus Holland. Volt, Holland fantasztikus volt, ezeket kb. Mindeniket felsoroltam, és pont Yamára azt mondjuk, hogy ő elmaradt.
2: Ő meg világbajnok.
4: Elmaradt, viszont ő a világbajnok.
2: Igen.
1: De jó Zabál, ő is jó volt, meg azért volt egy-két jó teljesítmény. És kiváló gólok. Na, tehát azért a mennyiségben. Azért még mindig azt mondjuk, hogy azért mi a fontos, hogy foci, mert nyilván persze a látvány, meg a gólok, de gólokban azért nem voltak adósak a csapatok, meg egy-egy játékos, aki vállán vitte a góllövő lista élen a csapatokat. Szóval azért jó volt, valljuk be őszintén.
4: Ha? Jó, szerintem jó volt. Amilyen szkeptikusak voltunk, hogy a létszámemelés, én valóban még mindig soknak tartom, de az, hogy a 32-t megemelték, ez a VB igazolta, hogy ennek van létjogosultsága. Én egy 40-es kompromisszumba kiegyeznék.
2: És hogy bonyolítod le?
4: Pont, most küldött Infantino, hogy akkor mi a véleményem. Én gondolkozom a válaszon. Mindenhogy le lehet bonyolítani. Hát, két közepes matematikust a Fazekas gimnáziumból, és egy perc alatt megmondják neked a megfelelő lebonyolítást, valamit kitalálnak.
1: Még a végső győztes is bejelölik, hogyha arról
2: szerintem van szó. Legyen páratlan számú csapat a VB-n, hogy és akkor jöhetnek a matematikus.
1: Ezt hagyjuk is. Jó, de akkor ugye most ők pihennek egy nagyot, mi pedig persze nyilván azért nézzük meg, gondolom, te is azért nézed, mind az Eto, mint pedig a Fradi menetelését.
4: Pénteken kezdődik a NB1.
1: Vagy NB1-et, azért ott is új érkezők vannak az NB2-ből, idéntől most vagy a más kieséses rendszerben, szóval azért az is izgalmakat adhat még nekünk, főleg az utakhez, ugye Feri?
3: Nyíregyháza Újpest lesz, így van, de hát kedden luxemburgi ellenfeléhez megy látogat a Győri Eto már, úgyhogy az lesz talán az első magyar érdekeltségű esemény.
4: Így van, és a
3: sajnos azt kell mondjam.
4: És jusson tovább mind a két magyar csapat.
2: Hát már négy van, ugye?
4: Persze, hát ők meg beszállnak, és így van.
2: És megállíthatatlanok lesznek.
1: Akkor ez kell...
4: Vasárpest a Ferencváros, úgyhogy már jönnek a csemegék.
1: Úgyhogy akkor erre készülünk. A nyár persze most ezek után most már virasztásoknak vége, úgyhogy minden visszaáll a normális menetébe, és akkor lehet csemegézni, hogy mondtad, igen, a jó meccsek kapcsán. Jó, hát meg ne felejtsük el, hogy a Nemzeti Sport címlapján olvastuk, ugye, hogy Kása 50 éves.
2: Bizony.
1: Kásás.
4: Bizony. Egy szülinapja.
1: Igen, úgyhogy neki is nagyon boldog születésnapot, majd róla azért még a búcsúzásban teszünk el mitést. Jó van, Soma, köszönjük szépen a beszélgetést, akkor jó összefoglaló nézést neked, nézze meg Donald Trump megjelenését a pódiumon, amikor magasra emelik a kupát, igencsak érdekes ez, de várd meg, amíg Infantino onnan elrán cigálja, mert az is egy jó sztori. Köszönjük a beszélgetést, köszönjük, hogy itt voltál velünk. Szevasz, Soma, további Zárat köszönjük szépen Somlin Zsoltal. Beszélgettünk a Nemzeti Sport főszerkesztővel, most pedig mivel 2 percben ez 9:30, hamarosan jövünk vissza egy búcsúval.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Andrea Kimi Antonelli győzött a Formula 1-es belga nagydíjon. Ideiglenes házelnököt választ ma az országgyűlés, többnyire napos, szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A Mercedes olasz versenyzője Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. A VBL lovas mögött a Ferrari-val a monokai Charles Leclerc ért célba, harmadikként a holland Max Verstappent intették le a Red Bull-lal. Antonelli csapattársa a brit George Russell már az első körben kiesett. A világbajnokság e hét végén a magyar nagydíjjal folytatódik. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, mivel a döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól, a 106. percben azonban Ferran Torres betalált a találkozót 10 emberrel befejező dél-amerikaiak kapujába. Így a spanyolok 2010 után megszerezték a második VB címüket. Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott, mivel hosszabbítás után 34-32-re jobbnak bizonyult Svédországnál, a Kolozsváron és Tordán rendezett Európa bajnokság döntőjében. Ezzel első alkalommal lett kontinens bajnok. Nemzeti csapatunk egyben visszavágott a skandinávoknak a csoportban elszenvedett 16 gólos vereségért. A belga Remco Evenepoel sikerével zárult a Tour de France 15. csaknem 184 kilométeres szakasza. Az összetettben eddig második helyen álló dán Jonas Vingegaard bukott, eltörött a kulcs csontja, emiatt feladta a versenyt. Így a mai pihenőnap és az utolsó hét előtt Evenepoel került ebbe a pozícióba a továbbra is vezető szlovén Tadej Pogácsár mögött.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma az országgyűlésben. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról is tárgyalnak. Emellett döntenek arról is, hogy melyik alelnök veheti át ideiglenesen a házelnök feladatait, amíg Forsthoffer Ágnes átmenetileg az államfői jogköröket gyakorolja. A 13 órakor kezdődő ülésen Magyar Péter miniszterelnök is felszólal. A kormány szerint több korrupciós ügyben akadályozta a felelősségre vonást az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, korábbi legfőbb ügyész. Az alaptörvény 17. módosításával, benne az alkotmánybírák 70 éves korhatárával ugyanakkor megszűnt Polt Péter védettsége. Így el kell számolnia legfőbb ügyészként végzett munkájával a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter tegnapi bejegyzésére Polt Péter úgy reagált: az ártatlanság védelme mindenkit megillető alapjog, nem politikai szívesség. Több mint 1000 doboz potencia növelőt és hormoninjekciót találtak egy lakókocsiban a pénzügyőrök. A bolgár járművet az M5-ös autópályán ellenőrizték. A készítményeket megfelelő okmányokkal, speciális bizonylattal elkülönítve és hűtve kellett volna szállítani, így felmerült a gyanú, hogy azok

0: 2-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani.
1: Időjárás.
0: A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 26-31, késő este 18-23 fok valószínű. Változóan felhős napos, enyhe idő lesz a következő napokban is, helyenként gyenge esővel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig ugye a Sportreggel, majd Pap Istvánnal, szia est, és Bene Ferivel.
2: És Harsányi Levivel, jó reggelt. Reggelt.
1: Nagyon kellemes kis reggel volt, köszönjük mindenkinek az itt létet, a hozzászólásokat és a jelenlétet, de persze még nincs véget, hogy lenne, hiszen jeles naphoz érkeztünk, mert hogy olvastuk a Nemzeti Sport címlapján is, címoldán, hogy Kása 50, ugye ha valaki lemelt volna róla, egy kiváló vízilabdázóról van, szolnoki bajnokról.
2: Egy persze. Kiváló.
1: Hát, most, hogy mondjuk, igen, tényleg korszak alkotó és csoda.
2: Bocsánat, az egy kiváló, amikor Madonnának Alex Rodriguez a New Yorkiak baseball ütőjátékosa volt a Palia egy időbe, aki a világ legjobban kereső sportolója volt akkor, akkor a sztár, mint az állat, és akkor azt hiszem valamelyik magyar bulvárlap írta, hogy Madonna összejött egy baseball játékossal, Amerikában háromszor annyian ismerték a Rodriguez nevét, mint a Madonnáit. Jó, egy vízilabdázó.
1: Igen, szóval én azt hiszem, hogy azért ezt a generáció

0: mindenki ismeri, ugye már, és azért ebből a csapatban, 50 éves, na, és ő kicsit úgy jelen volt, és a legjobb, de úgy nem nagyon szóltak róla, hírek, úgy távol maradt úgy a nem tudom, a sztár kultusztól.
1: Na, nem, ez a habitusa, ő egy ilyen kicsit ilyen busuló juhász a szakmába. Buzgó Józsi volt nemzeti sportos főszerkesztőm, nem tudom pontosan idézni, mert idézhetetlen. Tudom idézni, csak idézhetetlen, de az a lényege, hogy mindig ilyen szomorú képet vágott a Józsi, és ilyen szomorú hangon elkezdte mondani, hogy nagyon jó képű vagyok, tele vagyok pénzzel, minden nő engem akar, olyan rossz az élet. De tényleg ezt a Kássára mondta, aki egyébként egy, én nem ismerem személyesen, de egy végtelenül szimpatikus Pali, ezt nyilván minden sportról nem lehet elmondani, róla el lehet, és elképesztő nagy vízilabdázó volt. Amikor volt a pólósok pólósa szavazás, ez már jó pár évvel ezelőtt, akkor azért az első három az úgy nézett ki, hogy Faragó Tamással és Gyarmati Dezsővel volt Kásás. Abból a generációból ő volt a legfölül, nem Kis Gergő, nem Benedek Tibor, nem Molnár Tamás, nem Szécsi, nem rengeteg Bírós, rengetegen vannak, hanem Kása.
2: És hát háromszoros olimpiai bajnok.
1: Azok, akiket felsorolták.
0: De ők is azok, igen, tehát azért egy ilyen aranycsapatból kivenni, és ugye bár a foci is hasonlattal, most ugye mindig Puskást emlegetjük a fociban, de hát azért mellette hát a többiek, hogy ott kit nem említesz
1: tehát
0: meg.
1: Tehát a királyok királya, te vagy, akkor az aztán tényleg rangot jelent.
2: Nekem az a sztori tetszett nagyon, nem tudom, hogy mennyire igaz, te biztos tudod, István, hogy valamelyik olimpián csoportban gyengén kezdett a csapat, és talán Kemény Dénes is egy picit el volt kenődve, és akkor egy ilyen séta alap folyamán átölelte Kásás, és nyugi mester, számunkra most kezdődik az olimpia, és oda minden meccset megértek.
1: Persze, így van, és hát akkor az olaszok ellen pont a Kása vitte a hátán akkor. De az aténi döntőben a szerbek ellen, ami talán minden idők legnagyobb vízilabda meccse, többször -3-ról, 2-ről, csak egyszer vezettünk a legeslegvégén, na ott a Kásás az utolsó negyedben, ő húzta elő a igazi skilleket, tehát ott dobott két gólt, és tulajdonképpen azzal jöttünk vissza a meccsbe.
2: És nekem ő meg Benedek Tibi, aki tényleg mint Messi, amikor a legjobban kellett mindig a csapatnak, akkor hozták a legjobb.
1: Hát hogy ne, csak Benedek ugye, aki a munkahőse volt, mert tényleg az volt, tehát egészen kiskorától kezdve, ő maga mondta, én nem voltam tehetséges, de annyit dolgoztam, hogy annál már nem lehetett többet, és így felértem a világ tetejére. A Kásás meg az ős tehetséget hordozta a kezébe, tehát mindig mondták, hogy ennyit ember, ez aludt meccs közben, aludt edzés közben, mindig álmos volt.
2: Van a született zseni és a tanult zseni.
1: Persze, meg olyan látható volt, hogy bármilyen paszt leszedett a lámpák közül, tehát fantasztikus érzéke volt a védekezéshez, és nem csak a csillogó részéhez a vízilabdának.
0: Igen, és milyen szerencsé, hogy ők ilyenkor egy csapatban vannak, a tanult, meg a született zseni, mert aztán ők aztán tekintőek magukat, vagy egymást, meg a csapatot segíteni, meg egészíteni. Ugye Ronaldo mint tanult zseni, Messi mint született, de ők sajnálom, mert szóltak egy csapatban. Igen, azt én még nagyon megvártam volna, megvan őszintén, hogy valahogy összejön.
1: De Ronaldo csak a Messi szintjén volt tanult zseni, mert egyébként a Sportingba, mondjuk a nála 3 évvel idősebbek között játszott, és mindenkinek 30 kötényt osztott ki minden meccsen. Tehát ez a tanult zseni. Tehát mondják, hogy Bölöni László, aki felfedezte Ronaldot. Mit kellett azon felfedezni? Róla beszélt egész Portugália, odament, és elvitte a felnőtt csapatba. Ez volt a felfedezés.
0: Tehát ráérzett. Úgyhogy boldog születésnapot kívánunk Kásának. Ahogy amennyire ismerjük, vagy mennyire én, nem tudom ti mennyire.
1: Otthon szomorúan egy torta mellett.
0: Ezt akartam mondani, hogy nem biztos, hogy a West End közepén.
1: Csak vidámkodik egy.
2: Nem ebből a tortából fog kijönni Erika Elenyák, akkor úgy néz ki.
0: De ha igen, akkor szóljanak, hogy ott legyünk te vagy. Szóval boldog szeretésbot kívánunk Kásának. Na, aztán valami más, és még így a végére. Van jó hír, kézlabda siker.
2: Hát, Levikém, azért ez óriási.
0: Igen.
2: U20-as, ugye? U20-as Európa-bajnokság. Férfi Európa bajnok Magyarország. Hát ez valami elképesztő. Számomra ez akkora tett. És ugye a svédek
1: mindenkit.
2: Ellen, az ellen a Svédország ellen, akitől 16 góllal kaptunk ki egy héttel ezelőtt. Gondoljatok hát bele, hogy ez mekkora 40, mentális erő,
1: vagy valami ilyen
2: mekkora
1: volt.
2: Csodálatos visszatérés. És hát mikor akkor a döntőben, amikor a legjobban kell.
0: Gyerekek, végre valami, ugye annyit beszélünk a magyar kézlabdáról, hogy ott vagyunk, de mégsem vagyunk ott, amennyire kellene, és az U20 az azt jelenti, hogy ott hát már nagyon kopogtatnak az, hogy
1: csak felnőttek. Igen, csak ugye ez van, itt van az, hogy eddig az ment, hogy hogy miért kell a, miért kell a nekába önteni a pénzt, láma korosztályos csapatok most nyernek, most az van, hogy na jó van, de majd felnőtt be, hogy semmi se jó. Szerintem, ha itt olimpiát nyerünk férfi kézilabdába, akkor is lesz valaki, aki előáll valami ötlettel, hogy ezzel mi a probléma.
0: Hát Pisti, Magyarországon tehát mindegy, mit csinálsz.
1: Ez így van. Én inkább örülök minden aprónak, aminek örülni lehet.
0: Hát ismertek, tudjuk, amikor a rendőr azt mondja, hát akkor most én átmegyek a vízem, vagy ilyen képességem, és a hídról be, mert húzni nem tudsz. Tehát, hogy igazából, tehát, hogy az, hogy mindegy, hogy mit érsz el, akkor mindig van egy károgó, aki ezt oda teszi. Én ennek nagyon örülök, csak azt nem tudom, hogy hol van az a Bermuda háromszög, amikor egy kicsit a magyar labdarúgásra is igaz ez, bár most már talán nem annyira, hogy utánpótlásban nagyon jók vagyunk, nyerünk bizonyos tornákat,
1: erre mondják vagyunk. Azt, hogy már abba se.
0: Most a
1: károgó.
0: Ja, persze, igen. És itt az U20 meg a felnőtt között, ha már 19-esen világbajnok, akkor nagy különbség nincs, igen. De hogy mégis, és valahol eltévednek.
1: Hát figyelj, Szoboszlait, amikor életemben először láttam, akkor utána U17-es volt válogatottba, és épp kirúgott minket egy EB-re, de ilyen utolsó perces, embertelen, két különböző meccsen embertelen gólokkal, és aztán utána két felnőtt EB-re is kirúgott minket, mert Izland ellen is, meg Montenegro ellen is, úgyhogy Szoboszlai ugyanezt megcsinálta már felnőttben.
0: Most már egy
1: VB-re is rúgjon
2: ki. Hogy a másodiknál már kim voltunk effektű az EB-n.
1: Ott a csoport elsőség volt
2: ott Bulgáriában. Ott befejelt minket a bolgár.
1: Nem, hát ott, igen, de ott is a Szoboszlai adta be.
0: Úgyhogy van egy ilyen játékos, de csapatszinten, hogyha teljesítünk, akkor ott az jó lenne egy kicsit tovább vinni a felnőtt.
2: Hát reméljük, hogy együtt tud maradni ez a csapat, és nagyon-nagyon fontos, egyébként most jön egy nagyon fontos lépcsőfok, hogy a klubcsapataikban igenis számítsanak rájuk, mert itt már azért sorolták, hogy melyik klubcsapatokban játszanak, meg hogy mennyire lesznek már egyre nagyobb szerep jut nekik, hát csak nehogy az legyen, hogy tényleg különböző idegen légiósok kiszorítsák őket, és ez a generáció is elveszne.
0: Hát, hogyha külföldön játszanak, én azt gondolom, hogy az is jó, csak a válogatottnak.
1: Hát igen, de mondjuk van egy Fazekas Gergőnk, ugye pont az öccse ebbe a csapatba volt, meg a Fatert, meg tudjuk, hogy isteni kézilabda kapus volt. Fazekas Gergő ugye Lengyelországba légióskodik, miközben hát Veszprémi nevelés, és egyébként meg egy minimum Európa klasszis játékos, tehát ezt én nehezebben tudom értelmezni, hogy miért nem valamelyik magyar élklubban van szükség.
0: Hát igen, a két kiemelkedő, vagy még a Tatabányt oda veszük, akkor az a három azért erőteljesen.
1: Na jó, de annál már Plock magasabb szint, mert az biztos, legalább BL csapat.
0: Az biztos. Tehát azért van, hogy nem baj az, hogyha a külföldi klubcsapatokban, bár jobb lenne nyilván, ha itthon, csak utána
1: játszanak.
0: Legyenek használni, igen a válogatottak. Úgyhogy nagyon gratulálunk
2: az EB győzelemhez. És szurkoltunk, tehát én néztem a mérkőzést, csodálatos élmény volt. Is.
0: De ugye érdekes, hogy pontosan a svédek, és a többi, tehát norvég, német.
1: Akkora volt a kapus.
0: Németeket vettük előtte.
2: Tudod, mekkora volt a svéd kapus? Attól féltem, hogy lefejel a kapufát. Nem, hát konkrétan nem tudta gólvonalra állni, mert befejeltem.
1: Tarkójával fejeli le, nem a homlokával.
2: De a gólvonalra nem tudott állni, mert magasabb volt, mint a kapu a srác, és ennek ellenére több gólt dobtunk.
1: Sterbik is ilyen volt, de a saját füle mellett megrúgta a kapufát. Tehát nem tudom, miből voltak annak az izületei, bemelegítésként ilyeneket csinált.
0: Hát tehát is a kánkánt járta könnyedén, tehát megtudta oda. Na úgyhogy ettől hangos egyébként, igen, a nemzetközi sajtó, úgyhogy ennek örülünk, és gratulunk a fiúknak. Aztán pedig hát mi kicsit olyan üresnek érzem, hogy vége a végén.
1: Nem. Európai kupák. Paks Debrecen is kezdi, Győr folytatja két emelettel lejjebb, Fradi is játszik a Twentével.
0: Jól
1: is néztek.
0: Twentétől egy kicsit...
1: Miért? Hát ilyen csapatokkal, most persze ettől még lehet, hogy ott fejreállás van, de az elmúlt években az ilyen csapatok jókat. Ellen játszott üzenbiztosan győztes meccseket a Fradi.
0: Én szerintem jó, és Balázs jó edző szerint, tehát abban én biztos vagyok, hogy összerántja úgy is jól a csapatot. Tehát...
1: Kifejezetten jól nézett ki a Fradi ebbe a párházba.
0: És bocsánat, és én nem is gondolom, hogy nem a BL-nek feszülnek neki, azért még mindig egy kicsit nagyfajta, itt az Európa Ligában pedig tök szépen tudnak majd menni, igen?
2: Hát megkezdődik az NB1 is, úgyhogy
1: ja, mindjárt Paks Fradival, nem a hétvégén? Vagy Fradi
2: hát az első mérkőzés az Nyíregyháza Újpest péntek este. Ja. Nyíregyháza Újpesttel kezdődik.
1: Úgy, de most a rangadót mondtam.
0: Hát a rangadó az majd a Honvéd lesz, csak azt nem tudom, kivel játszunk. Kisvárdon.
2: Most mindegy, neked is tudunk kedvezni, látod.
0: Gyerekek, na,
1: azt, már, azt neked kell tudnod, nem nekünk, hogy kivenjátszik a honvét.
0: Hát majd akkor ennek utána nézek. Na, gyerekek, nagyon szépen köszönöm az itt létet, itt voltatok, és együtt voltunk ma reggel. Hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet. Mindenkinek szép napot, jó idő lesz, egészen csütörtökig csak ennyit tudunk mondani. Aki esetleg éppen szabadságet tölti, erre készülni. Holnap reggel 6-kor pedig újra Nemzeti Sportrádió Sportreggel. Hello, szépen.
2: Köszönjük, sziasztok.
1: Hello.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

ebben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. De nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagadnak.

0: rendben, tartson örökké!
1: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
2: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori Magyar Királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: A héten 41-szer veszik birtokba Mogyoródot, a világ leggyorsabb autói. 41-szer bömbölnek majd a motorok a Gödöllői Dombság csendjében. Jön a Formula 1-es világbajnokság 2026-os 11. futama, a 41. magyar nagydíj. Mi azonban nem a jövővel foglalkozunk, hanem a közeli és a távoli múlttal itt a következő két órában. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, a Formula 1-es beszélgetéseket készítő Szabó Szilvia és Kreisz Bálint, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Mielőtt az idei futamokról lenne szó, elevenítsük fel az első 39 év magyar nagydíjait, hiszen először még a kommunizmus utolsó éveiben rendeztek nálunk futamot, miután a Bernie Ecclestonától megálmodott birodalmi főváros Moszkva nemet mondott a kapitalizmus eme métejére. Cserjés Bendegúz összeállítása következik.
5: Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill?
6: 1986 óta íródik a Magyar Nagydíj helyszínének, azaz a Hungaroringnek a története, amely már a Formula 1 versenynaptárának alapkövévé vált. A Magyaródon fekvő pálya 14 kanyarból áll, a hossza pedig eléri a 4381 kilométert. Nem túlzás, ha azt mondom, hogy az egyik legtradicionálisabb helyszíne az autósport ezen műfajának, hiszen második azok a pályák közül, amelyek folyamatosan szerepelnek a versenynaptárban. Csupán Monza előzi meg. A Hungaroring megépítése és az első magyar nagydíj megrendezése világszenzáció volt a rajongók között, hiszen Bernie Ecclestone jóvoltából a vasfüggöny keleti oldalára is beférkőzött a Formula 1. Hallgassunk bele, hogyan történt mindez 1986-ban.
7: Már beállt a rajthelyre a 12-es rajtszámú Ayrton Senna, mellette Nelson Piquet a 6-ossal, és most már következik majd a start méghozzá úgy, hogy először piros lámpát látnak a versenyzők, aztán 7 másodpercen keresztül a piros lámpa villogása után kigyullad a zöld, és ebben a másodpercben elindult és 5-össel kilőtt mellette Nigel Mansell az élen, tehát Ayrton Senna, Nigel Mansell a második helyen, és most imádkozzunk, hogy a kanyarban minden rendben legyen.
8: Óriási szenzáció, Piqué, aki egyre másra támadja ellenfelé Sennát, ezúttal az egyenesben előzte meg, igen vakmerően, jóformán az útról lemenet a füvön előzte meg ellenfelét, utána meg is billent, ki is billent egy kissé kocsia, de vissza tudta hozni, egyensúlyban tartotta, és ezzel Piqué átvette a vezetést Senna előtt. 1 óra 59 perc, 52 másodperc, majd 53-54, így ugrik az óra a vezető Nelson Piquet-nek, aki mögött igencsak lemaradt már a második Senna, akit nem is igen lehet üldözőnek nevezni. Üldözte jócskán Piquet-t, és aztán ebbe az üldözésbe belefáradt.
9: Sennát nem látom, Piquet hatalmas versenyzési kedvel nyomja a gázt. Senna azonban egyszerűen nem érkezik meg. Piquet már kimegy a látószögemből lassacskán, és Sennát most kezdem csak látni. Piquet most egy balkanyarral eltűnik, Senna most érkezik elém. Szerintem letelt egyébként ez a bizonyos 2 óra.
7: Így van, Piqué már itt van előttem, 2 óra 33 másodperc zászlót, ebben a pillanatban láttam a kockás zászlót, tehát Nelson Piqué a győztes, ebben a pillanatban Senna a második, mögötte pedig törökkel a többiek, ahogy a korábbi sorrendet láttuk, Mansell, Johansson és Dumfries.
6: Magyarország első Formula 1-es futamát tehát Nelson Piquet nyerte. Azt már említettük, hogy ez volt az első nagy díj a vasfüggöny ezen oldalán. Bernie Ecclestonnak fontos célja volt, hogy kelet felé is terjedjen a Formula 1 híre. Tárgyalt a Szovjetunióval, Kínával, Jugoszláviával, Csehországgal, majd Magyarország is szóba jött, amikor Ecclestone egy magyar üzletember Rohonyi Tamás tanácsára Budapestre látogatott. A tárgyalások megkezdődtek, igaz, először nem sikeresen, hiszen tervben volt, hogy a pálya a Városligetben vagy a Népligetben épül meg, de egyiket sem engedélyezte a fővárosi tanács. A munkálatok végül Magyaródon kezdődtek meg 1985-ben, és ahogy az imént hallhatták, egy évvel később már egymást előzgette ott az Ayrton Senna, Nelson Piquet, Nigel Mansell és Alain Prost fémjelezte mezőny. Most Zsoldos Banáton nemzeti sportmunkatársát hallhatják, akivel cifraborókkal készített interjút.
0: Szerintem óriási jelentősége van, és különösen, hogyha azt tekintjük, hogy milyen történelmi fordulatok történtek azóta a világban. Tehát ne felejtsük el, hogy volt egy rendszer. Váltás. Kormányok követték egymást, és a mindenkori országvezetőknek bárki is volt kormányon, bárki is volt döntési helyzetben, újra meg újra fontos volt a nagydíj sorsa, és újra meg újra úgy döntött, hogy igen, hozzájárulnak és támogatják azt, hogy ez a nagydíj megvalósulhasson, és ott maradhasson a versenynaptárban. Ugye nyilván a kezdeti években, évtizedekben ehhez szükség volt arra is, hogy a futamot idehozó Bernie Ecclestonnak azért ez félig meddig a szíve csücske volt ez a nagydíj, hiszen tényleg az ő fejéből pattant ki. Ez az akkor elképesztően extrémnek tűnő ötlet, hogy egy ennyire kapitalista sportágot idehozni a vasfüggöny mögé. És amikor 83-ban elkezdődtek a puhatolózó tárgyalások, akkor utána még több mint két-két és fél év eltelt addig, amíg tényleg elhitték maguk az érintettek is, hogy itt lehet nagy díj. Szóval ez a 40 év szerintem az összefogást is szimbolizálja, hogy igen, és hogyha megvan a közös akarat, akkor teljesen mindegy, hogy ki mit gondol a nagyvilágról, hogyha van egy cél, akkor azt igenis véghez lehet vinni, és most a 40. futamon ezt szimbolizálja az is, hogy teljesen megújult a Hungaroring infrastruktúrája, egy gyönyörű modern főépület és főlelátó fogadja majd a mezőnyt, úgyhogy azt gondolom, hogy joggal lehetünk büszkék erre a futamra.
10: Említetted itt az infrastruktúrát és a folyamatos pályafejlesztéseket, de alapvetően 85-ben, mikor megalkották a pályát, akkor ezt a bizonyos vonalvezetést választották, amihez a mai autók nem tudom, hogy mennyire tudnak alkalmazkodni.
0: Igen, a vonalvezetésen egyébként az elmúlt évtizedekben kétszer hozzányúltak. Először 89-ben vettek ki egy kanyart, utána pedig 2003-ban módosítottak kettőn, mert korábbi versenyeken, a korai versenyeken igen sok kritika érte a pályát, hogy nagyon nehéz rajta előzni, túl kacskaringós. És egyébként ezek az átalakítások azért sokat javítottak a helyzeten, de leginkább az segített, hogy a sportág is folyamatosan változott, változtak az autók, a szabályok, azért az, hogy most már nincsen újratankolás, lehet nyitni a hátsó szárnyat a támadó pilótának, a Pirelli olyan abroncsokat gyárt, hogy jóval gyorsabban elkopik, mint a korábbi versenyabroncsok, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy most már a hungaroringi versenyeken is szép szemmel láthatunk előzéseket, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel idén sem lesz probléma.
10: Melyek a legemlegetettebb kanyarok, és miről kapták a nevüket, vagy kiről?
0: Egyelőre nincsenek nevei a Hungaroring kanyarjainak, és ez sokan nehezményezik is, és érdekes, hogy a pálya tulajdonosai épp most a 40. évforduló alkalmával gondolták úgy, hogy változtatnak ezen. Ami biztos, hogy a 4-es kanyar felveszi majd Nigel Mansell nevét, mert neki több emlékezetes momentuma is ez a kanyar előtt. Egyfelől volt egy nagyon szép előzése, máskor pedig negatív élmény érte, egy biztosan vezető pozícióból a kerékanyája meglazult, és ezért az első helyről kiesett. És a többi kanyar névre is várják a tulajdonosok, a pálya irányítói, a szurkolóknak a javaslatait. Ezt a hétvége során, illetve a következő időszakban lehet megtenni, és végül majd egy szakmai grémium dönt, hogy pontosan a 14 kanyarnak mi lesz az elnevezése. Egyébként szinte minden kanyarhoz fűződnek emlékezetes történetek. Ugye az 1-es kanyar az, amelyben a legkönnyebb előzni, főleg 2003 óta, de egyébként még a korábbi futamokon is, például rögtön a legelső versenyen 86-ban Nelson Piquet egy máig emlékezetes gyönyörű manőverrel előzte meg Ayrton Sennát a győzelemért.
10: Beszéltünk itt a kanyarokról, magáról a pályáról, és magának a Hungaroringnek a történelmi jelentőségéről. Egy kicsit most idézzük fel, hogy melyek voltak azok a legemlékezetesebb futamok vagy pillanatok a Hungaroring történetében, amelyekről érdemes beszélni.
0: 1986 óta rengeteg pillanat közül lehet válogatni tényleg szinte minden évből, és az ember kapkodja a fejét, hogyha átböngészi ennek a versenynek a történetét. Ugye nyilván nagyon nehéz sorrendet felállítani, de azért nagyon emlékezetes volt az első esős futam 2006-ban például.

0: A pole pozícióból, tehát az első rajtkockából végül a McLaren-es Kimi Räikkönen indult, a további sorrend pedig így nézett ki. Massa, Ferrari, Barrichello, Honda és az imént említett Button-féle büntetés miatt De La Rosa McLaren. Schumacher a 12. Alonso pedig a 15. helyről vágott neki az esős futamnak. Az hagyján, hogy Alonso nem sokkal a rajt után megelőzte csapattársát Fisichellát, majd körbeautózta Schumachert is, aki a Fisichellával való ütközés miatt első vezetőszárny cserére kényszerült. Amikor a vezető Kimi Räikkönen a 26. körben Vitantonio Liuzzit próbálta meg lekörözni, összeütköztek és mindketten kiestek. A biztonsági autó szakasz után Alonsóra felzárkózott Jenson Button, miután a pálya kezdett felszáradni, Alonso is kiállt száraz gumira cserélni. Innentől ismét Zsoldos Barna folytatja.
1: Egy sima Alonso győzelem lett volna, hogyha a box utcában nem történik meg az a hiba, hogy rosszul rögzítik a kerekét, ami miatt kiesett. Ennek köszönhető az, hogy Jenson Button több mint 110 futam után meg tudta nyerni nálunk élete első versenyét.
2: Az elmúlt percekben az első száraz és az első esős futamba is belehallgathattak. Hamarosan egy interjú következik valakivel, aki az első Formula 1-es futamára készült itt a Hungaroringen. Természetesen Baumgartner Zsoltról van szó, akit az időmérő után szólaltatott meg Földi Attila.
3: Történelmi pillanat a Formula 1-ben és a magyar autósportban. Ezekkel a szavakkal vezette be azt a három kört Bob Costanadúros, az FIA hivatalos kommentátora, amikor is Baumgartner Zsolt kigurult a 12-es Jordan Fordban a Hungaroring betonjára.
4: Görcsbe rándult a gyomrom, és így nem igazán értettem, hogy most mi a szituáció, vagy mi a helyzet, és leginkább nem akartam az egésznek úgy hinni, hogy ez tényleg megtörténhet itt, de hál' Isten minden rendben volt a licenszel, meg az összes procedúrával, ami ezzel jár. Volt bennem izgalom, de én igazából nem hittem az egészben, hogy ez megvalósulhat, de nagyon örülök neki, hogy ez így alakult.
0: Az időmérőn a Michelin gumis autók domináltak. Fernando Alonso szerezte meg ugye a polt Ralf Schumacher és Mark Webber előtt. A rajt után mindkét Williams visszaesett, míg Kimi Räikkönen a harmadik helyre ért fel. A 19. körben Barrichello látványos balesetet szenvedett, amikor a bal hátsó kereke a célegyenesben leszakadt, és a Ferrari az első kanyarban kirepült. A futamot végül Fernando Alonso 18 másodperces előnnyel nyerte meg Räikkönen, illetve Juan Pablo Montoya előtt.
2: Most Baumgartner következik ismét, aki a versenyt követően is nyilatkozott.
4: Én úgy érzem, hogy ennél jobban nem történhetett volna ez a lehetőség, amit kaptam itt magyar pályán, magyar közönség előtt, 18. magyar nagy díjon, pont akkor, amikor én vezettem az autót a pénteki szabad edzésen, és pont épp, hogy megvan az a kilométer szám, ami szükséges a szuperlicenszhez. Nagyon örültem, hogy ezt a versenyt megkaptam, nagyon örültem annak, hogy nem vallottam kudarcot, sajnos a versenyt nem sikerült befejezni műszaki hiba miatt, hogy ugyanígy csapattársam Fisichella is feladni kényszerült a versenyt.
3: Kifejezetten jó rajtoltál, hiszen előbbre jöttél két vagy három helyet is.
4: Igen, nagyon jól rajtoltam. Ez annak volt köszönhető, hogy nem volt semmiféle szokatlan dolog. Tegnap kipróbálhattam a rajtautomatát, és simán elindultam, úgyhogy még first step-ent is le tudtam rajtolni, aztán utána a kanyarban kénytelen voltam őt elengedni, nem rizikoztam annyit, célom mondom végig az volt, hogy végigmenjek a versenyen, de sajnos ez nem sikerült.
3: Érezted-e azt a hihetetlen szeretetet, ami feléd áramlott a lelátókról, a tribűnről, és az összes újság címlapján gyakorlatilag Baumgartner Zsolt szerepelt?
4: Ez egy fantasztikus érzés volt a rajtrács, amikor kiálltunk legelső körben, amikor volt a versenyzői parádé, a versenyzők bemutatása délelőtt folyamán, és akkor a lelátókon azt a örömújongás a pályaszélen a bíróktól, azt igazán nem lehet kifejezni, és tényleg annyian szurkoltak itt a helyszínen, hogy ez nagyon nagy löketet adott számomra ahhoz, hogy magabiztosan tudjak versenyezni.
2: A 2003-as futamot egyébként Fernando Alonso nyerte még a Renault pilótájaként, és a spanyol tehetségnek ez volt élete első futamgyőzelme a Formula 1 mezőnyében, ráadásul ezzel a legfiatalabb győztes lett. A jelenlegi mezőnyből ő nyerte meg legkorábban a magyar nagydíjat. Azóta is a maiak közül csak négyen mondhatják el magukról, hogy futamgyőztesek lettek a Hungaroringen. Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Max Verstappen és a legutóbbi első helyezett Oscar Piastri. Közülük Verstappen kétszer, Hamilton pedig nyolcszor állhatott a dobogó legfelső fokára. Utóbbi ezzel minden idők legsikeresebb versenyzője a magyar pályán. Az örök ranglistán Michael Schumacher a második négy győzelemmel, a harmadik pedig Ayrton Senna 3-mal. Azt is érdemes megemlíteni Hamiltonnal kapcsolatban, hogy jelenleg ő az egyetlen pilóta, aki egymás után 3-szor nyerte meg a nagy díjat. 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is. Azt már említettük, hogy Fernando Alonso és Jenson Button is itt szerezte meg karrierje első futamgyőzelmét, de nem ők voltak az egyetlenek ezen a téren. Előttük még egy 1992-ben debütáló pilóta, az 1993-as magyar nagydíjon szintén első helyen ért célba. Ő nem más, mint Damon Hill. Mellette Heikki Kovalainen 2008-ban, Esteban Ocon 2021-ben, Oscar Piastri pedig 2024-ben szerezte meg ezt a mérföldkövet. Most Damon Hill 1993-as utamát hallhatják.
5: Hill, ez egy pátréze, és kérem szépen, várjuk majd Gerhard Bergert is a piros színű autóval 52-es.
6: Bocs Attila, hogy közben vágok, de hát egyszerűen nem lehet azt az örömet leírni, és valahogy megpróbálom átadni a hallgatóknak azt, hogy Hill beautózott ide, ott körbe táncolták.
2: Damon Hill aztán 1995-ben ráduplázott, és 1997-ben is közel került a magyar nagydíj győzelemhez.
7: Nagyon elkezdett Hill spórolni az autójával, hát tudja, hogy már csak másfél köre van hátra a győzelemhez, ami matematikailag is szinte lehetetlen volt. Hill autójával valami probléma, Villeneuve 3,7 másodpercre közelítette meg a célegyenesben Damon Hill. A dráma megtörténik, Damon Hill autója lelassult, és ott jön Jacques Villeneuve, és majdnem kimegy Villeneuve, de visszajön a pályára. Damon Hill az utolsó körben, a rajtól vezetve elveszíti a címet. És a győztes, illetve Gál Attila volt, aki leintette Szamos Miklós, ott állt mellette, a győztes Jacques Villeneuve. Johnny Herbert jön be másodiknak, ő is megelőzte Damon Hillt az utolsó körben. Itt pedig Irvine. Mi történik itt még, kérem szépen? Jön Mihály Schumacher, menet rá Schumacher, és előbb jön be Mihály Schumacher. Jön Shinji Nakano, és ő is szerző helyen ér be. Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill?
2: Az előbbiekben a magyar nagydíj 40 éves történelmének legérdekesebb és legikonikusabb versenyeit idéztük fel. Sok mindent átélt már az a pálya, és természetesen számos rekord is született rajta. 1992-től Nigel Mansell nevéhez kötődött a legkorábban eldőlt bajnoki cím, amelyet később Michael Schumacher döntött meg. És ha már a német ikonnál tartunk, 2001-ben az 51. futamgyőzelmével beállította Alain Prost addigi csúcsát. Üröm az örömben, hogy akkoriban éppen nem porcelánt kaptak a győztesek, mert hogy 2006 óta a Hungaroring győztesének a herendi porcelángyárban készülő trófea jár. Ezzel még egyedibbé téve a magyar nagydíjat, ahol itt több ízben is találkozik a tradíció és a hagyomány. Csak vasárnap lehetőleg ne törj össze senki, nem úgy, mint 2023-ban Lando Norris.
8: Tavaly egy héttel később rendezték a magyar nagydíjat, mint most. Az volt a jubileumi 40. és azt követően stúdiókban járt a sportág, világszinten is egyik legismertebb szakírója, Frank Landrás.
9: És miután a hétvégén rendezték meg a 40. Formula 1-es magyar nagydíjat, arra gondoltunk, hogy bővebb terjedelemben beszélgessünk, értékeljünk, és túl azon, hogy a versenyről beszélgetünk, azért mindenféle színes, szagos élményről és tapasztalásról megkérdezzük az egyik legszagavatottabb Forma 1-es szakértőt, Frank Landrást köszöntöm a stúdióba. Szia Andrés, hát köszönjük, hogy eljöttél.
10: Természetes.
9: Annak tudatában, hogy azt mondtad, hogy hajnali egy óra körül kerültél ágyba, miután az after partin is ott voltál, külön köszönet, hogy itt vagy. Úgyhogy kezdjük ezzel, azt mondtad, hogy azért ott is történtek érdekes dolgok.
10: Hát az igazság az, hogy én azt hiszem, egy kicsit öreg vagyok ez a dologhoz, mert ezek a úgynevezett, hogy is hívjam ezek, influencer hölgyek, mikroszoknyában és kicsit kipingálva ott lihegtek, komikus volt számomra, biztos nagyon fontos volt az ő számukra. Nagyon kellemes volt a hangulat, érdekes módon két vagy háromszorig szponzorálta, én ezt nem mondok neveket, de többen szponzorálták, mi kaptunk egy ilyen welcome drinket, és azután eljöttünk, mert az árak elég csillagászatiak voltak, de ennek ellenére jó volt, már aki meg tudta fizetni, és aki meg tudja, az menjen el jövőre is, mert biztos, hogy lesz. Dunaparton volt, és egy jó mók, egy ilyen after party, olyan, mint mondjuk a Hollywoodban szoktak lenni, szóval az a fajta hangulat volt, az embereket ott lefényképezték, és minden. Szóval erről ennyit, de ja, Good fun, ahogy ezt az angol mondja.
11: De pilóták, csapat tagok azért nincsenek itt, tehát itt vendégek
10: igen.
11: vannak mondjuk, akik a Forma 1-hez közel állóak.
10: Igen. Akik biztos kint voltak, jó helyük volt. Jó móka volt, de számomra és most mindenki ki fog nevetni, a nap hősei a magyar rendőrök voltak. Parádésan közelték az ember, ott volt 1500 rend. És nem azért mondom, nincs tiketem, amit szeretnék ebben elmosni. Olyan udvariasak és kedvesek voltak. Ki is szóltam, mondom, köszönöm szépen. Visszaszólja, köszönjük, hogy eljött, jó hét, jó pihenést kívánok. Szóval ez volt a rendőri hangulat, és azt kell mondanom, ez egy ritkaság, mert Amerikában nem lettek volna ilyen kellemesek.
11: Igen, ott egy kicsit azért úgy szigorúbbak. A beszélgetés előtt említetted, Andris, hogy a Covid időszakon kívül azért te az elmúlt 40 magyar nagydíjat jellemzően mindegyiket itt töltötted, vagy itt nézted végig a helyszínen. Mégis azért még talán számodra is különleges lehetett az idei, hiszen egy teljesen megújult, teljesen átépített pálya fogadott mindenkit, és igaz, hogy a sajtónap után mi már beszélgettünk, és akkor is elmondtad, hogy lenyűgöz téged, és tényleg a világ egyik leggyönyörűbb pályája van Magyarországon, de azóta több pilóta nyilatkozatát is olvastuk, ami talán nem szinte vagy szimpla udvariasság, hogy bizony ez ott van a toppon, és mindenkit lenyűgözött, ami most a Hungaroringen
10: van. Ez valóban így van, és ők se voltak udvariasos, én se. Tényleg világ egyik legjobb pályája, és a tribűn különleges. Számomra a legmeghatóbb a himnusz volt, és a himnusz előtt, mert nem tudom, ez ki volt az a zseni, aki mikor eladta, tudom, hogy ki különben, úgy hívják, hogy Osterman Kft., ők árulták a jegyeket, és arra gondoltak, hogy ebbe a sorba mindenki kap egy piros zászlót, és így végig piros-fehér-zöld, és akkor jött a himnusz, akkor felállt ez a sok-sok ezer ember, és lengették az csodálatos látvány volt.
11: És ez sem jellemző egyébként más pályákon?
10: Biztos, hogy van, de én nem emlékszem. Angliában biztos, hogy nincs. Amerikában szintén nincs. Ha történt másodt, akkor ahhoz is gratulálok, ez mindenesetre különálló. Én imádtam.
11: És a te szívedet inkább ez melengeti meg, mint bármely más pályán, hogyha történik is ilyen.
10: Igen, és érdekes módon pont a volt kollégám Szújó Zoli felesége állt mellettem, ő fönn állt a díjkiosztásnál, ugyanis az FIA, a Nemzetközi Autószövetség főnöke, ez a Mr. Sulayem nem tudott eljönni, és mivel a Zoli a magyar főnök ebben, a Magyar Autószövetség főnöke, ő volt az, aki átadhatta a díjakat.
11: Lando Norrisnak, többek között a gyönyörű herendi porcelánt, ami láthatóan épségben megúszta, ugye ellentétben a pár évvel ezelőtti incidensnek, és mondjuk el, hogy Oscar Piastri lett a második, George Russell pedig a harmadik. Beszéljünk egy picit a futamról. Az, hogy Charles Leclerc megszerezte a pole pozíciót, az talán még önmagát is meglepte, téged meglepette?
10: Teljesen. Ő elég jól ismerem, és beszéltem vele, és ő azt hiszi, hogy ez azért történt, mert a hőmérséklet esett 10-15 fokot, ez neki kedvezett, a McLarennek nem, de ő is tudta, és én is tudtam, hogy a két McLaren fog nyerni. A kollégákkal itt a szomszéd szobában a tévésekkel csináltam egy interjút pénteken, és azt mondták, mi lesz, és azt mondom, nyerjön akárki, csak ne a McLaren. És ők is abban reménykedtek, hogy lesz egy igazi verseny, de hát sajnos amíg ez ilyen erős, ez a McLaren csapat, vele nem lehet bírni.
11: Charles Leclerc végül is a futamon a negyedik lett, de volt egy-két ilyen, nem tudom, ilyen célozgatás, hogy ott valamit a csapat nem úgy ő csinált, ahogy ő csinált volna. Ebben valamit tudsz segíteni? Hogy mi történt ott? Mit rontott el szerinte a Ferrari?
10: Hát, mikor ő bemegy kerékcserére, akkor van 2 másodperc arra, hogy kerékcsere és bármi igazítás, és lehet, hogy valaki valamit, apróságot igazított, és ettől rosszabb lett az autó. Hogy ugyanolyan jól tudott vezetni, ha az nem fél kétség, de ha nem megy a kecske, hát akkor nehéz. A szívem kiesett, mert nagyon jó lett volna, mert tudom, hogy volt egy fogadás, egy Ferrari fogadás, és több mint 10 000 ember ment ki, azt hiszem csütörtök reggel 8-kor. Szóval Ferrari mai napig a renomé és a hés. És a másik, ami fantasztikus, nem tudom, jársz-e arra, a nagy szállodák előtt órákon keresztül állnak a fiatalok.
11: Várják, hogy egy-egy pilóta felbukkanjon, igaz?
10: Pontosan. És bizonyos szállodák, olyan kordon is van, és biztonsági ember, és minden. Ott állnak, és csodán, minden tiszteltem az övék.
11: Igen, ez a Hungaroring és a magyar helyszínvarázsa, szóval igen, erről is sokat beszéltünk itt előttünk a Nemzeti Sportkörben is, hogy azért ez országimás szempontjából azért ez egy csodálatos dolog, és semmihez sem hasonlítható. Ha már a Ferrarit szóba hoztad, tudom, hogy az egyik kedvenced Lewis Hamilton, aki, ha jól tudom, 8-szor nyert itt a Hungaroringen, ha jól olvastam, jól emlékszem. Ő viszont nagyon kritikus volt saját magával szemben, és azt mondta, hogy teljesen hasznavehetetlen, és majd, hogy nem azt tanácsolta a csapatnak, hogy cseréljék le őt.
10: Úgy, ahogy mondod, és most 3 hétig, 4 hétig ezt fogja rákcsálni az úgynevezett szaksajtó, mert más dolguk most nem lesz.
11: Nyári szünetben.
10: Ő se tudja, hogy mit akar. A helyzet az az, hogy neki mindene van. 7-es világbajnokság, nagyon-nagyon sok pénz, csodálatos autók, házak 4-5 országban. Nem tudom. Lehet, hogy elege volt. Fernando Alonso, aki nála idősebb, még mindig nyomja, amilyen gyorsan tudja. Nem. A helyzet az, ő a Mercedesnél volt évekig, és ha ő akart valamit, és fütyültak, vagy azt mondta, hogy ugorjatok, csak azt kérdezték meg, hogy milyen magasra. És ő megszokta azt, hogy pontosan minden úgy volt a Mercedesben, ahogy ő ezt kimondta, ilyen legyen, olyan legyen, megcsinálták, és ő meg zsinórba nyerte a versenyeket. Ezután átment egy német csapatba, egy olasz csapatba. Na most az olasz csapatnak van 50 millió szurkolója, szóval olyan olasz, aki nem tudja azt, hogy Ferrari, olyan nincs. És ebbe belecsöppenni egy angol gyereknek nem könnyű.
11: A két McLarenre rátérve, meddig húzhatja azt a csapat szerinted, hogy ki mondja azt, hogy ki az első számú pilóta, és ki a második számú? Ugye most is látszólag le voltak osztva a lapok, Norris vezetett Piastri mögötte, de azért Piastri megint odalépett egy kicsit, és megint egy olyan kis félő jelenetet láttunk, ami már korábban előfordult, hogy nagyon kockázatos, és nagyon közel ment egymáshoz a két csapattárs. Igen. Szóval meddig tartható ez szerinted? Most a nyári szünet alatt hozhat ez olyan változást, hogy ki mondja a McLaren, hogy ki az első számú és ki a második számú VB esélyes?
10: Nem megvan. Én ismerem a Zac Brown-t, vele voltam a verseny előtt, a főnök a csapatnak, és azt mondta, hogy abszolút nem szólnak bele. Majd az utolsó verseny előtt fog a dolog eldőni, ha csak az egyiküknek nincs egy akkora pont előnye, hogy a másik nem tud beleszólni. Én imádtam különben, ahogy a Piastri ráhajtott abba, és nagyon sok emberrel néztük együtt, és felhörült az egész társaság, mert így a Russell nyert volna, és a Leclerc a második. Szóval én imádtam, mindenki imádta, a csapatfőnök is imádta, mert nem törték össze az autókat, és mint tudod, ez volt a McLarennek a 200. győzelme. Én a Bruce McLarent, aki az egészet kezdte, nagyon jól ismertem. Aranyos, drága ember, sajnos nagyon-nagyon régen elvesztettük, mert tesztelt egy autót 1970-ben. Nem is egy Forma 1-es autót, hanem ilyen sportkocsit, ha így mondhatnám, és 200-nál elszállt egy alkatrész, és utána nem tudta kontrollálni, oda csapta, és így vesztettük el Bruce McLaren. De a mai napig McLarennek hívják, hál' Istennek, és nagyon-nagyon jó dolog.
11: Ugye most 9 pont Piastri előnye összetettben Norris előtt, úgyhogy amit mondasz, akkor azt kíváncsian várjuk, hogyha az utolsó futam előtt is ilyen kicsi lesz a különbség, hogy akkor vajon milyen taktikát választ a McLaren, mert valamikor szerintem dönteni kell. Tehát ilyen nincs, hogy lebegtetjük, és van egy úgynevezett papaja szabályol, mondom így, amikor csapaton belül a pilótáknak a szerepe el van osztva, nem tudom, jól mondom-e. Szóval hogy kíváncsi vagyok, hogy ez meddig tartható, hogy nem mondjuk ki, majd lesz, ahogy lesz.
10: Én azt hiszem, hogy lesz, ahogy lesz. Attól eltekintve, hogy mivel ez csak egy csapat, már az, hogy csak egy csapat, az már önmagában unalmas. Minden, nagyon-nagyon sok millió nézőnek. Velem készült egy interjú a minap, és azt mondta nekem a kollega, hogy végig tudom nézni az egész versenyt, vagy csak az első kört és az utolsó kört. És teljesen logikus volt a kérdés, mert az ember látja, hogy egy meknek, alszik egyet, és a végére, a pezsgőre fölébred. Hát ez a gondja a Forma 1-nek, hogy jó lenne többet látni a többiektől, a Ferrariktól, és ez az Antonelli gyerek most érdekes módon, mintha eltűnt volna. És Red Bullnál óriási gondok vannak, hogy a Verstappennel, a hölgy, aki benne volt a buliba, különben állítólag elment a Cadillachez, amelyik jövőre jön vissza, nem vissza, hanem most először lép be a Forma 1-be, ahhoz, hogy beléphessen, ahhoz 600 millió dollárral kellett beugrani a buliba, amit a mostani csapatok szétosztanak egymás között, ez a belépődíj.
11: Szép. A hölgy, aki Christian Horner távozásában azért benne volt, jócskán gondolom, hogy rá célzol.
10: Igen, a Fionára, igen. Igen. Mi mondhatjuk, mert mi nem vagyunk Angliában, nem vagyunk angolok. Én az ő helyébe nem mennék vissza a Forma 1-be, de ez aztán abszolút magánügy, és biztos, hogy nem az enyém.
11: Andris Greisz Bálint kollégánk napokig kint volt a Hungaroringen, sok interjút és fotót készített, és készült egy olyan, hát nekünk ilyen legendás vagy ikonikus fotó, amelyen Bernie Ecclestonnal állsz. Két fes fiatalember, ketten összesen 180 évesek vagytok, kiszámoltam, ennyit elárulok, semmi többet.
10: Kösz.
11: De ti mind a ketten ott voltatok már 1986-ban az első magyar nagydíjon, sőt az előkészítésben is részt vettetek. Sok helyen lenyilatkoztad már, de azért mondd el még egyszer, kérlek, hogy Ecclestone mi alapján döntött a magyar pálya mellett, és milyen szerinted mi kell ahhoz, hogy azóta is folyamatosan a Hungaroring szerepel a versenynaptárban?
10: Az, hogy ma itt vagyunk és erről beszélünk, azt úgy hívják, hogy szerencse. Az, hogy hogy került ide, úgyhogy van fantázia a Bernie-nek. Ő a Vöröstéren szeretett volna csinálni egyet, és a Brezsnyev, ma tudtam meg, hogy Brezsnyev egy autó rajongó volt, akinek volt egy 30 kilométeres tesztpályája. Ezt most olvastam először, csak ő mehetett rajta, az kapott ajándék autókat innen, és ennek ellenére nem ment, azt mondták, hogy nyet, és akkor jött vissza a Bernie a Rohonyi Tamással, és a Rohonyi, mikor repültek el Magyarország fölött, azt mondta, miért nem jössz ide? Bernie azt mondta, a pilótának szálljunk le, leszálltak, megnézték, ő egyből beleszeretett a Népligetbe, de hál' Istennek azt mondták, hogy Mr. Ecclestone minden a Népligetet felejts el.
11: Városi pályát akart, ugye?
10: Igen, kivágott, mondta, képzel a Népligetet fák nélkül. Hát ilyen nincs, még neki. És akkor kiment oda, és rajzolt egy ilyen boríték. Hát itt a mai napig úgy néz ki, minden jössz, akkor lerajzolta. Az akkori átkos, ahogy én ezt ma mondtam, nem volt olyan átkos, mint 10 évvel korábban, és egy-két ember látott ebbe fantáziát. Nagyon nagy szerepe volt például, nem is tudom, kit mondjak, Hámori Tamás, OTSH-ból a fia volt most itt például, és az elvtársak között is volt egy-két más, aki látott benne fantáziát, akkor az valaki, Urbán Lajos közlegezés, hogy azt mondta, hogy akkor csináljuk, és azt hiszem 8 hónap alatt, én itt voltam akkor, mindenki vért izzadott, megcsinálták, nyilván nem volt olyan, mint amilyen most, de a Bernie azt mondta, én mindig akartam egy vörös pályát. és megkapta, és ment, aztán rájöttek, hogy nincs túl jó állapotba, és akkor volt az nem régen, akkor azt mondta a kormány, hát akkor megcsináljuk. Mit szeretnének? A Liberty megmondta, mit szeretne, és az itténiek, a hazaiak teljesítették a Liberty összes kívánságát.
11: És sok pályán jártál a világ sok országában, de azt mondod, hogy ez a világ egyik legszebb pályája, és tényleg nem azért, mert te elfogult vagy.
10: Nem, tényleg, ha maximális mértékben szeretnék, hát hogy mondjam, nem azt mondom, hogy nem ártana még egy előzési pont, az jó lenne. De itt legalább van, Monakóban egy sincs. Szóval, és relatíve könnyű kimenni. Ezért mondtam a rendőröket, 20 perc alatt voltunk a belvárosba, mindenféle zökkenő-bökkenő nélkül, és az embereket, és voltak emberek a szállodába, vonattal mentek ki, és imádták. Uh-huh. A New Yorkból.
11: Megint csak elfogultság nélkül, a Hungaroring az a pálya, ahol mindig történik valami. Olyan győztesei voltak a magyar nagydíjaknak, akikre nem lehetett számítani előzetesen. Ha visszaemlékszel az elmúlt 40 évre, melyik az a futam, vagy melyik az a győztes, aki mondjuk a legnagyobb hatást gyakorolta rád, akiben tényleg te sem bíztál, és olyan nagyon nagy bravúros teljesítmény volt az, hogy nyert valaki?
10: Hát a bravúr az Nigel Mansellhez tartozik, aki a 12. kockából nyerte meg a versenyt. A meglepetések közül most itt volt, mint díszvendég, Thierry Boutsen, aki egy régi koma, és az öreg újságírók mint felismerték, mert 990-ben nyert egyetlen egyszer. Hál' Istennek voltak a nagyok, akik itt nyertek. Láthattuk Senát, láthattuk Postot, láthattuk Piquet, ők voltak, Damon Hill, Schumacher, szóval le, itt már annyi mindenki nyert, hál' Istennek, és Lewis, és Verstappen, akinek most óriási gondjai vannak, hiszem 8. vagy 9. a végén. Fú, 4-szeres világbajnok, nagyon jó formában, és sajnálom, mert ő hozzátartozik az élmezőn csúcsához, és ő ne jöjjön be kettővel egy teljesen ismeretlen brazil Bartoletto mögött. Hát, hogy ez nem az ő hibája, az biztos.
11: Magáról a futamról, hogyha beszélünk, akkor mit láttál a nyári szünet után? Átalakulhat-e bármi, vagy ettől a McLarentől már nem lehet elvenni a végső győzelmet?
10: Hát a következő verseny az a holland verseny. És természetesen Verstappen hazai pályája, nagyon-nagyon remélem, én nem is hiszem, a Red Bullt hozzá kell tennem, nagyon-nagyon remélem, hogy ő fogja megnyerni. De ezt az egész évet sajnos, mint szurkoló leírhatjuk, mert nincs olyan, hogy hoppá, hirtelen valaki 2 másodperccel gyorsabb. Ezt a McLaren vonatot idén szerintem már nem lehet. Ez egy gyors vonat, ezt nem lehet megállítani.
11: Kicsit a te programjaidról beszélj. Mikor térsz vissza Amerikába? A holland versenyt például nézed még itt Hollandiában? És az év többi vagy hátralévő versenyeit melyiket tudod a helyszínen megnézni?
10: Ezt még nem tudom, de ha a Nemzeti Sportrádió megengedi, akkor minden hétfőn a verseny után nagyon szeretnék valami színeset adni, hogy aztán honnan, azt még nem tudom, idén is azt mondtam egy párszor, hogy valahol Európában, hát lehet, hogy az most valahol Amerikában lesz.
11: Ezt természetesen szeretettel várjuk, és minden hétfőn tényleg izgalommal hallgatjuk, hogy mit hozol ki egy-egy versenyből, és nem csak szakmai szemmel. Azért azt is nyilatkoztat, hogy ezek a mai pilóták kicsit szürkék, kicsit unalmasak a régi nagy legendás versenyzők után, de azért találsz-e még izgalmat, és ahogy például Oscar Piastriról beszéltünk, róla is lehetett azt hallani, hogy hát ő egy ilyen kis vérprofi ausztrál fiú, de azért, hogy említetted, csak benne van ez a fricska, vagy az, hogy tényleg úgy megmutassa magát. Szóval van-e remény, hogy azért ezekben a fiúkban is van spiritus?
10: Hát a Lando azért fut nagyon, mert a lányok imádják, neki vannak barátnő itt, ott, mindenütt. A Piastrinek 8 éve ugyanaz a tündéri ausztrál barátnő, akivel még azt hiszem, az iskolában találkoztak, tehát ez nem ez nem hír, ez nem botrány, erről nincs mit beszélni. Szépen kimentek Wimbledonba, fogták egymás kezét, senki nem tudta, hogy ők kik, csak az, aki meghívta őket, és a Lendl, hát a Lendl meg visítoznak a tinik a világon mindenütt.
11: De erre szükség is van, nem? Lendl Norrisszal kapcsolatban, és Kimi Antonellivel is azt szoktad mondani, hogy az, hogy a fiatalokat megszólítsuk, és a sportág bevonza a fiatal rajongókat, szükség van ilyen, hát fiatal jóképű fiúkra is, nem?
10: Na most ez változott, hogy azelőtt idősebb férfiak nézték ezt a sportot, most lassan 50% hölgy, és annak is a fele fiatalok, nagyon fiatalok a pályán, és nagyon-nagyon sok fiatal volt, sőt, még babakocsi is volt.
11: Azt hiszem, hogy ez a sportágnak mindenképpen jót tesz, és ugye az a sorozat is, amelyet a népszerű streaming szolgáltató közvetít, vagy illetve tűzött műsorra is készít el évről évre, mert sokkal közelebb hozza a sportágat, és sokkal többet meg lehet tudni a pilotákról, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt.
10: De annak is volt egy bizonyos varázsa, mert akkor nem tudtuk, hogy mi lesz. Most mindenki tud beütni ezt a chat akármit, és percekből megmond mindenki.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Pedig Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvalósítja a döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Egy arany és egy ezüstérem birkózóinknak a budapesti emlékverseny zárónapján. Ideiglenes házelnököt választ ma a parlament, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Aranyérmet nyert a kötött fogású 97 kg-os Szőke Alex a budapesti bokcsarnokban a Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékverseny zárónapján. Világ és Európa bajnoki ezüstérmes sportolónk a fináléban az orosz Ilja Jermolenkót verte 5-1-re. 130 kg-ban Darabos László is döntőbe jutott. Ott azonban alul maradt az ugyancsak orosz Marat Kamparovval szemben. Így ezüstéremmel zárta a viadalt. Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott, mivel hosszabbítás után 34-32-re jobbnak bizonyult Svédországnál a Kolozsváron és Tordán rendezett Európa bajnokság döntőjében. Ezzel első alkalommal lett kontinens bajnok. Nemzeti csapatunk egyben visszavágott a skandinávoknak a csoportban elszenvedett 16 gólos vereségért. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, mivel a döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól. A 106. percben azonban Ferran Torres betalált a találkozót 10 emberrel befejező dél-amerikaiak kapujába. Így a spanyolok 2010 után megszerezték a második VB címüket. A Mercedes olasz versenyzője Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. A VB illovas mögött a Ferrarival a monakói Charles Leclerc ért célba. Harmadikként a holland Max Verstappent intették le a Red Bull-lal. Antonelli csapattársa a brit George Russell már az első körben kiesett. A világbajnokság e hét végén a magyar nagydíjjal folytatódik. A belga Remco Evenepoel sikerével zárult a Tour de France 15. csaknem 184 kilométeres szakasza. Az összetettben eddig második helyen álló dán Jonas Vingegaard bukott. Eltörött a kulcscsontja, emiatt feladta a versenyt. Így a mai pihenőnap és az utolsó hét előtt Evenepoel került ebbe a pozícióba a továbbra is vezető szlovén Tadej Pogácsár mögött.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A miniszterelnök beszédével kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napirend előtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról. A kormány szerint több korrupciós ügyben akadályozta a felelősségre vonást az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, korábbi legfőbb ügyész. Az alaptörvény 17. módosításával benne az alkotmánybírák 70 éves korhatárával ugyanakkor megszűnt Polt Péter védettsége. Így el kell számolnia legfőbb ügyészként végzett munkájával a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter tegnapi bejegyzésére Polt Péter úgy reagált, az ártatlanság védelme mindenkit megillető alapjog, nem politikai szívesség. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorú büntetéséről, az átlagsebesség mérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az ember.

0: emberek véleményét.
1: Közlekedés.
0: Az M0-ás autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es autóúti csomópontnál több jármű karambolódott korábban. A 23-as kilométernél megszűnt a korlátozás, de a kilakult torlódás így is meghaladta 8 kilométert, és hatással van az M51-es autóút és az M5-ös autópálya felől érkezőkre is. Valamint baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 32-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás már több mint 4 kilométeres.
1: Időjárás.
0: A sok napsütést mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 26-31, késő este 18-23 fok valószínű. Változóan felhős napos, enyhe idő lesz a következő napokban is, helyenként gyenge esővel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A Formula 1 2026-os száguldása március 6-án Ausztráliában kezdődött, és a második idei nagydíjat március idusán rendezték Kínában. Ezt követően járt először idén stúdiónkban a sportág világszinten is egyik legismertebb szakírója, Frankl András.
4: Ugye történelmi ez a Formula 1-es idény, hiszen soha nem látott változásokkal indult ez a Formula 1-es szezon, úgyhogy akkor kezdjük ezzel, nyilván majd Melbourne-ről és a kínai nagydíjról, és az elmaradt két, vagy elmaradásra ítélt két futamról is beszélgetünk. Szóval Amerikában milyen visszhangja volt ezeknek az idei változásoknak, és a te személyes véleményed mi?
5: Hát megmondom őszintén, nagyon jól tudod, hogy én írok egy Ferrari szaklapnak, és ebben van három oldalam, és csak annyit olvasték fel, annyit mindenki tud, az van benne, hogy micsoda, és miért, és kitörődik vele. Ez arra vonatkozik, hogy most ugye van ez az új akkumulátor háború, és szerintem egy teljes katasztrófa. Ha a Mercedes párti vagyok, akkor ennél csodásabb dolog a világon nincs. De ha azt veszem, hogy mondjuk volt ez a kínai verseny például, Alonso volt világbajnok, nem tudott elindulni, vagy ha meg is, ha el is indult, szinte azonnal kiesett. Verstappen kiesett. A két McLaren is el se tudott indulni. Na most itt a világ legjobb mérnökei se tudták elindítani vagy ezeket a fránya autókat, sőt az Alonso szegény, kétszeres világbajnok, aki most megy Japánba egy olyan Honda motorral, ami miatt nem tud vezetni. Hát szóval nem lesz az Aston Martinnak nagyon könnyű dolga. Megmondom őszintén, teljesen ketté szakadt ez az egész. Vannak olyanok, mint én, akik legszívesebben azt mondanák, hogy menjünk vissza egy V8-as motorhoz, ha legyen a padlón egy ilyen hadsebességet váltó, mint az Ayrton Sennánál, vagy a Michael Schumachernél. Számomra az volt az igazi. És erre mondják mások, hogy igen, de a jövő és a haladás, nem kell mindig haladni, ha valami régi és jó, ahhoz vissza lehet menni. Hát mondjuk Monakóba fukni egy kört egy hadsebességes váltóval, és abban a bizonyos hajtű kanyarba visszaváltani, és nem oda csapni. Apropó, oda csapás, hagyd be sem, pont indulás előtt úgy döntött a Red Bull, hogy ők csinálnak egy parádét San Franciscóba.
4: Ott, ahol te élsz.
5: Ott bizony. És jött a Yuki Tsunoda, és jött egy másik gyerek, aki valaha a Forma 1-ben volt, Amerika, azt hiszem Scott Speed, így hívják. A Yuki 3-at pördült, azonnal kigyulladt a motor. Ez a Scott Speed gyerek, meg egy bemutatón azonnal neki ment a védősávnak. Hát szóval egy tiszta kabaré volt az egész. Ebből így ott volt 50 ezer ember. Ez a bizonyos műsor, ez a Drive to Survive, ez nagyon sok fiatal belehozott ebbe a sportba, de ahogy mondod, senki nem tudja, hogy mi lesz, és ha egy pillanatra negatív szeretnék lenni, ami igazán nem az én stílusom, egy ilyen micsoda elrepült Azerbajdzsánba is. Tehát elméletileg az a verseny is veszélybe lehet. És ezért most hát elsősorban a Liberty Media vakarja a fejét, hogy mit csináljunk, mik a biztonságosak. Azt is el kell mondanom, hogy próbáltam utolérni az Arient, aki itt a nagy főnök, hogy megkérdezzem, hogy miért nem lehetett magyar verseny. Isztambul valót nem találtam meg. Azt hiszem azért, mert nem az, hogy kibenni és jegyet venni, az semmi, de az összes felszerelést, a kamerákat és az összes ilyen mérő dolgot felszerelni, ezeknek egy része most Bárenyben maradt különben, és nem volt idejük elhozni, mert tudjuk, hogy miért.
4: Arra célzol, hogy beugrott volna Budapest, a két elmaradt, ugye a Bahrein és a Saudi nagydíj helyett.
5: Ilyen már volt, mik a Covid alatt volt, ha nem tévedek, két magyar verseny. És a logika az diktálta, hogy április végén már jó az idő, meg lehetett, hogy elméletleg, de annyi
4: rövid
5: mind...
4: az idő.
5: Igen. Nem, sem. És nyilván felmerült a kérdés, nem tudták megcsinálni, úgyhogy most egy óriási pauza lesz, és ne felejtsd, decembertől vártunk ugye Melbourne-ig, és most megint a Japán után várhatunk a Miami versenyig, úgyhogy zaklatott a dolog, nekik se jó, nézőknek se jó, senkinek se jó.
4: Visszatérve a szabályokra, én laikusként megértem, hogy változtatni kell, újítani kell, de minden körülmények között a versenyzőnek kellene a legfontosabbnak lennie, és amikor a versenyzők azt mondják, hogy nem érzik magukat biztonságban, sem az autóban, sem a versenykörülmények között, akkor az nagy baj, nem?
5: Hát ha egy Verstappen, aki aztán, ha valaki tud autót vezetni, mondjuk azt, hogy négyszeres világbajnok, Hamilton hétszeres, mikor a célegyenesbe kell feltölteni az akkumulátort, hát ez nem autóversenyzés. Szóval ez az, amit nagyon nehéz eladni, még az átlagembernek is, és ezért nem irigylem mondjuk a Weber Gabit és a kollégákat ezt elmagyarázni. És hogy az emberek pozitívan rá, jaj, itt fékezett, ott fékezett, ennyi akkumulátor. Nem, ez sajnos, ez nem, nyilván lesznek változások, mert azért egy Verstappenre oda kell figyelni. Az egyetlen, aki boldog most, az a Lewis Hamilton.
4: Azt hittem a Toto Wolffot mondod, mert hát amikor ránézett a dobogóra, azt mondja, hogy a három versenyzőm még mindig így fogalmaz.
5: Sőt, azóta láttam egy fényképet, kérlek, a Valtteri Bottasnak is adott egy liftet, az a magángépével visszavitte Európába, mert ő Monakóban lakik, a Lewis a másik házba mellette, a Bottas is ott lakik, úgyhogy az egész gárdát visszavitte, és kiírta, hogy apropó Hamilton, miért megy meg most neki ilyen jól? És tudom, hogy ez egy családi dolog, úgyhogy nagyon udvarasan fogom fogalmazni. Volt egy kis, hadd mondjam, egy kalandja, mondhatom így, egy Kim Kardashian nevű hölgyel. És olyan titokba tartották, hogy csak három ilyen paparazzinak szóltak, nehogy valami kibaradjon. Először London legdrágább szállodája, akkor sikerült felkerülniek egy ilyen fapados magángépre, avval átugrottak Párizsba, és én azt, ahogy én a Lewis-t nagyon régen ismerem, teljesen föl van dobva.
4: Jó hatása van rá, hölgy?
5: Nagyon jó hatása van, és azt mondta, hogy élete első olyan kalandja, ha ezt mondhatom, ahol a hölgynek több pénze volt, mint neki.
4: Hát ez furcsa helyzet, igen. Akkor mondhatjuk ezt, hogy eserséláfám keresd a nőt, tehát minden mögött ez lehet, hogy igen. Ő most teljesen kiegyensúlyozott?
5: Hát eserséláfám az valóban egy nagyon jó kifejezés. A helyzet az, hogy a hölgynek másfél milliárd dollárja van, és dől be a pénz, mert parfümök, hirdetések, reality show, egy szerény kis szállodában lakom itt, ebben együtt megkérdeztem két pincér kisasszonyt, hogy hallottak-e valaha, és kottából mondták a Kardashiant.
4: Na de, hogy ne a bulvár felé menjünk, hanem szigorúan sportszakmai dolgokról is beszéljünk. Mit szólsz a Mercedes bravúros idénykezdéséhez? Ugye kettős Mercedes győzelem született Melbourne-ben, és a kínai nagydíjon is felváltva, és az, a Kimi Antonelli szerezte meg élet első futamgyőzelmét 20 évvel Fisichella olasz versenyzőként elért futamgyőzelme után, akiről te azt mondtad, hogy nagyon fontos szerepet tölt be a sportágban, egyrészt a tehetsége révén, másrészt azért, mert a fiatalok miatta bevonódnak a sportágba, és nézik, és népszerűvé vált ez a sportág.
5: Hát ő az első, aki tavaly még meghívta az iskolatársakat, azt mondták, srácok, gyertek ki a szabad edzésre.
4: Monzában, ugye?
5: Monzában. Hát ilyen még nem volt. Tehát az, hogy sírva fakadt, természetesen az is csodás, hogy ő a jövő, az is csodás. Szóval, de szerintem ugyanígy megtanulná a régi stílust is. Valóban egy tündéri gyerek, és szerény. És mindenki szereti. Szóval senki nem... Mindenki szereti, van mit... És érem boldog, mindenki nagyon-nagyon-nagyon boldog, hát a Toto az a legboldogabb, mert tavaly, mikor ő először futott, és kölcsön kapta Russell autóját, mint tudod, és Monzába oda csapta a védősához, szóval, és ez után is azt mondta a Toto, hogy nyugi, tudom, hogy mit csinálok.
4: Igen, említették neki, hogy ezt a kisgyereket hagyott, hogy Lewis Hamilton helyére beüljön, és azt mondja, lám, ez a kisgyerek tud valamit, tehát abszolút bizonyított. Igen. Mitől ilyen jók a Mercedesek szerinted? Mivel járnak a mezőny előtt? Mit találtak?
5: Találtak valamit a motoron belül, amit senki más nem talált meg. Ez egy olyan dolog, mint 2009-ben volt egy csapat, és a Jenson Button vezetett nekik, a Ross Brownnak volt a csapata, ők is kitaláltak valamit, amivel Button, azt hiszem egy-másfél másodperccel gyorsabb volt, mint bárki más, és így lett világbajnok. Aztán a többiek utolérték a szezon második részében, addigra már bajnok lett. És itt nem azt mondom, hogy csaltak, egy pillanatig sem mondom, hogy csaltak, zseniálisak voltak, és az ő mérnökeik rátapintottak valamire, és a többiek most rettetesen igyekeznek, hogy utolérjék.
4: Vagy azzal vádolják őket, hogy szabálytalan az a valami, amit találtak, nem? Ez megállja a helyét?
5: Hát, erre mondják azt, hogy savanyú a szöllő.
4: Említetted, hogyha Max Verstappen elmondja a kritikáit, arra bizony hallgatni kell. Milyen olyan dolgokban vársz változást, amit ilyen rövid időn belül meg lehet hozni, és amit muszáj lenne meghozni, hogy egyrészt a versenyzők biztonságban érezzék magukat, a nézők jól szórakozzanak, és ez a sportág ne veszítse el a népszerűségét?
5: Ami a biztonságot illeti, az a gond, hogy nem lehet kiszámítani, hogy ki mikor tölti fel, és ki mikor veszi le a gáz, és valóban a kettő között lehet 40-50 kilométeres sebesség differencia, és beleszalad a másikba, hogy ezt a Lando Norris mondta, és akkor nagyon nagy a baj. Ezen az akku dolgon kellene valamit, hogy ne 50-50 legyen, hanem legyen mondjuk 75-25.
4: Az elektromos és a hibrid motor pontosan, közötti váltás, ugye? Pontosan. Csak hogy a hallgatók
5: igen.
4: képben legyenek.
5: Úgy, ahogy mondod, és az a szerencsé a Forma 1-nek ebből a 4 hetes, mindenki másnak nagyon rossz, de nekik azért jó, mert most van 4 hét arra, hogy mégis tudjanak valamit csinálni, és ismét érdekessé tegyik, mert teljesen ketté szakadt a dolog, ugye 4-en elszaladtak erre, a többi mezőny vagy kiesett, vagy kocogott, hát szóval ez hosszú távon ez nem megy.
4: Tudom, hogy nagyon kedveled Lewis Hamiltont. Az, hogy most dobogóra tudott hosszú-hosszú idő után állni, ez mit vetít előre? Ugye Charles Leclerc lett harmadik Melbourne-ben, szóval, hogy a Ferrari ott lehet-e a végelszámolásban, és esetleg Lewis Hamilton ismét a régi fényében tud-e ragyogni?
5: Igen, igen. Hát szóval a Lewis ki van cserélve, végre van egy igazi autója, ami most tavaly abszolút nem volt, és ez meg volt beszélve különben, hogy ő legyen a harmadik, és a Leclerc a második. Szóval és én rémboldog vagyok.
4: Csapaton belül?
5: Csapaton belül, ez meg volt beszélve. Mondták is az adásba, hogy a C-verziót csináljuk, meg is csinálták. ő valóban nagyon-nagyon szépen imádják Kínába. Óriási a szurkolótábora, a sportnak nagyon jó, neki is, Ferrarinak is. Ez speciál egy maximális pozitívum, ugyanúgy az Antonelli is egy pozitívum. Ezek voltak a szép dolgok. Verstappen jobb nem megkérdez.
4: Igen, ő el is mondja egyébként őszintén. Akik laikusok nézik, azok is látják azt, hogy nem a leggyorsabb autó teszi meg leggyorsabban a kört, az a legnagyobb baj, hanem aki megfelelően tud gazdálkodni ugye ezzel az energia visszanyeréssel, és ez talán a legnagyobb probléma, nem? Hogy nem látványosak a versenyek, bocsáss meg, és még hogy a közvetítésben is azt mondják, hogy ezek nem előzések, hanem kikerülések, mert éppen aki akkor használja ezt az erőnyerést, az kerül előnybe.
5: Igen, nekem szóró-szóró, hogy mondod, abban a másodpercben, ha több mondjam, nem is tudom, az akkumulátor van, akkor az most elmegy a másik mellett, és fordítva. Na most egy Verstappennek ez teljesen idegen, mert ő hozzá van szokva ahhoz, hogy beül az autó, és megy, mint az üstökös, ha lehet
4: padlógázzal?
5: Padlógázzal, úgy, ahogy mondod, és most padlógáz leválta. Nem. Szóval mesterséges a dolog, és aki ezt kitalálta, az nagyon rosszul találta ki. Maga az autók jók, de ha egy ilyen autóba, mint ami most van, bele tudnának tenni egy V8-as motort, az lenne, az az álom.
4: Új csapat jelent meg ugye idény a Formula 1-ben, az amerikai Cadillac csapata, Valtteri Bottassal és Sergio Perezzel. Amerikából nézve, hogy értékelik az ő debütálásukat, és milyen reményeket fűznek mondjuk már az első idényben a csapat teljesítményéhez?
5: Hát azt kell mondanom, hogy pozitív a dolog. A Cadillac-et az évek folyamán álltabb, a régi filmeket az ember megnézi, idősebb hölgyek és urak vezettek mondjuk Miami-ba. és az imázshoz borzasztó fontos, hogy valamit produkáljanak, és ebből a szempontból a Forma 1 tökéletes. És mindenki azt mondja, hogy jaj, de jó, a Bottas is jó, Perez is jó. Hát nyilván idén még nem fognak semmi nagyot produkálni, és az Audi, szintén az Audi is kölcsönmotorral jár egyelőre, és a Cadillac is kölcsönmotorral, de a sportnak jó, hogy ezek a nagy nevek, világmárkák benne vannak, és természetesen az elárusítók azok, akiknek ez nagyon jó, mert tudnak jegyet adni a verseny, vagy vetélted őket. De persze vannak cégek, mondjuk mind a BMW, akik nincsenek benne, és mégis jól megy nekik. Uh-huh. És azt azért megemlíteném, ha szabad, ezt a debreceni autót holnap után fogom vezetni, holnap lesz a világ premierje. És mivel ez szinte egy magyar autó, én nagyon-nagyon várom. Amerikában várják a riportot tőlem.
4: Ez micsoda pontosan? Milyen autó lesz?
5: A BMW-nek a Neue Klasse.
4: Uh-huh. Debrecenben fogod vezetni?
5: Nem, holnap után fogom vezetni. Debrecenben gyártják.
4: Ja, értem, de itt Pesten
5: és
4: vezeted? Itt,
5: igen. Azt a igen. És rég izgatott vagyok, mert ez egy óriási dolog. És tényleg csupasz földről felépítették ezt az óriási dolgot. Legközelebb jövök, és ha szabad, a japán verseny után szeretnék visszajönni. És akkor azt is el tudom mesélni.
4: Meg ezt a vezetést is.
5: Meg ezt a vezetést mindenképpen.
4: Mennyire árnyékolja be ezt az idényt a két futam elhalasztása, ugye Bahrein és Saudi nagydíj marad el, és mennyire tesz ez téged szomorúvá, hogy a világban zajló események így befolyásolhatják ezt a nagyon szép sportágat?
5: Uh-huh. Hát a helyzet az, hogy sajnálom, én már nagyon sok autóversenyt láttam. A fiataloknak fog ez nagyon hiányozni, mert most akik tényleg belelendültek abba a dologba, most van ez a hosszú szünet, és aztán jön a foci is. Szóval sok minden el tudja a terep. Idén azért elég komplikált lesz ebből a szempontból ez a nyár. A Forma 1 túl fogja élni, ha Verstappen azt mondja, hogy ez igen, ez egy rendes autó, és tudok versenyezni az élen, akkor az összes holland szurkoló visszatér, hogy más nem mondjak, és a McLaren mondom azt mondom, hogy szupporterek, tehát a
4: szurkolók.
5: A szurkolók, ők is visszafog. Most nagyon el van kenődve a McLaren, ugye, mert decemberben világbajnok, csapat világbajnok, egyénvel, és még csak el se tudtak indulni. Hát ennél nagyobbat nem lehet égni.
4: Így van. Hogyha így globálisan nézzük, az, hogy tényleg a világban történő dolgok befolyásolhatják a sportot, az szerinted mennyire megy rossz irányba, ugye a futballvilágbajnoksággal kapcsolatban is azt hiszem, hogy már készény, hogy Irán nem fog részt venni benne, de már sok mindent megéltél, megértél, Andris, amikor ilyen helyzet van, az mennyire káros, mennyire szomorú?
5: Attól függ, hogy hogy néz, ahhoz képest, hogy mik vannak a világban, és azt, hogy nem fogok politizálni, az biztos. De ahhoz képest az, hogy kimarad két verseny, ez legyen a legnagyobb baj. A Libertinek azért baj, mert ez a két legjobban jövedelmező. Mert a Saudi-nak azt mondták, hogy mondjuk a Ring fizet mondjuk 10 milliót, akkor Saudi fizet mondjuk 50 milliót. És Bahrain ugyanígy. Tehát nagyon nagy keresettől esik el a Liberty, de ők is túl fogják élni, egy óriási világszég, és majd behozzák, mert most, hogy nem lesz verseny, most a Miami, hát az egész biztos, hogy már teltház, hogy a Ring az teltház, az tuti, mert az mindig teltház, és még az is elképzelhető, hogy a végén valahol csinálnak egy dupla versenyt, mert a Stefano Domenicali, a főnök, ki valóban 30 éve haver, nagyon kreatív, nagyon belevaló ember, és még lehet, hogy a végén egy extra versenyt valahol ki tud préselni.
4: Japán nagydíj következik, de hogyha már előre tekintünk az idényre, meg mered tippelni, hogy milyen erőviszonyok, kik lehetnek ott az elején, vagy ez teljesen lutri, és attól függ, hogy mondjuk például ebben a szünetben ki milyen fejlesztésekre talál rá, vagy milyen újításokkal rukkol elő?
5: Én azt hiszem, hogy idén a Mercedes utolérni megközelíteni lehet, megelőzni nem lehet. Én boldog vagyok, hogy a Ferrari, nagyon sok Ferrari rajongon a világon, ők mégis ott vannak második, harmadik, negyedik helyen. A McLaren, én nem tudom, teljesen meg van döbbenve az egész, mert alig tudták vezetni, mert nem ehhez vannak hozzászokva, és hadd mondjam azt, hogy talán az éri el jó Antonelli, mert mint fiatal srác, őben nem, nincs az a megrögzött sebváltás, mint a többiekben, hanem ő valóban azonnal vette a lapot. Az, hogy a Lewis Hamilton vette, az nagyon meglep.
4: Tehát azt mondod, hogy a fiatalok előnyben vannak az idősekkel szemben, mert ők ebben szocializálódtak, ugye a gombok a kormányon, nem tudom, a szimulátor, gondolom, hogy ehhez hasonlít, ami most van a pályákon.
5: Pontosan, szerintem ez is hozzájárul, de ebben együtt ez a srác, ez egy zseni. Hát, hogy az olaszok milyen boldogok. Hát gondolom el, hogy 20 éve nem volt, és az olasz himnus, ez az egész, és sír a gyerek, hát szóval, ki mondja, Corriere della Sera, hát annak a címlapja óriási betűkkel, Mamma mia, Antonelli, ez a sportnak nagyon-nagyon jó, és ez minden sportnak jó, ha van egy ilyen bajnok, de a fantasztikus az, hogy most volt az olimpiának vége, és ha most azt mondanám az utcán valakinek, hogy ki az a norvég gyerek, aki 10-et nyert, senki nem tudná megmondani. De azt mondom, hogy Alonso azonnal. Szóval ilyen népszerű lett a sport az évek folyamán, és ki fogja a Saudi ki fogják heverni anyagilag, Bahrain ki fogja heverni, a Liberty ki fogja, és mi is ki fogjuk.
4: Ugye 24 verseny volt betervezve idén, ebből lesz akkor 22, nem is volt lehetőség arra, ugye, hogy ezeket a versenyeket később pótolják, mert hiszen olyan sűrű a program, de akkor a versenyzők közül van, aki ennek a szünetnek örül. Most említetted, hogy akkor nem lehet, vagy több idő lesz fejleszteni, megtörik a lendület, de azért az, hogy két futama kevesebb terhet ró ez a versenyzőkre, ezt nézhetjük pozitívan?
5: Hát azoknak a csapatoknak pozitív, akik el vannak maradva. És akiknek most talán lesz egy lehetőségük arra, hogy rájöjjenek, hogy mi az, ami a Mercedesnek van, és nekik nincs. Már, hadd úgy mondjam, feljelentették a Mercedest, hogy ez nem egészen van rendben. És állítólag augusztusban lesz. Hát szóval a szokásos. Valaki nyer, azt azonnal biztos ezt csinálja, azt csinálja. De én azt hiszem, hogy idén a Mercedes annyira olyan szenzációsan megy, hogy övék a bajnokság. A szívem az Alonsoért esik ki legjobban, mert 2006-ban volt világbajnok utoljára, pont Schumacher előtt. És azóta próbálkozik, és mindig a rossz csapatnál köt ki. És idén azt mondták, Adrian Newey a világ legjobb tervezője, és a Aston Martin ilyen, olyan, amolyan, és szegény, úgy vibrál a kezébe a kormánykerék, hogy félnek, hogy valami...
4: Idegkárosodás. Okoz, ugye?
5: Hát szóval...
4: Ez borzasztó.
5: Ez már több, mint borzasztó.
4: Így van. Andris, jössz még hozzánk, fogunk még beszélgetni a jubileumi magyar nagydíjról is, de azért annyit árulj el, hogy egy kicsit hevesebben verre a szívet, hiszen 40 évvel ezelőtt rendezték az első Formula 1-es magyar nagydíjat 1986-ban, úgyhogy idén jubileum lesz, mennyire lesz ez különleges számodra. Július 24-26-i hétvégéről beszélünk.
5: Igen, hát annyiból különleges, hogy én akkor itt voltam, és segítettem a Bernie-nek, és csodálatos hangulat volt, és a ringen soha nem volt politika, szóval csak az, hogy igenis megcsináljuk, és elindul, és minden, és nem tudom, ha van még talán egy percem, elmondhatná, hogy ez volt az eset, mikor a minisztériumban volt az egyik aranyos ember, közlekedési minisztériumé volt a verseny, és kedden kapott te telefont, hogy olyan furcsa autók állnak a határon, amik nincs papírjuk, és akkor még volt vasfüggöny, és azt mondja nekem, Andrew, mit csináljunk? Hát mondom, nyomtassunk ki matricákat, és rendőrkísérettel ő meg én kirohantunk Hegyesalomhoz, és rátettük a matricákat, hogy Hungaroring, és így jöttek be az autók. Ha nem tesszük fel a matricákat kedden, akkor nincs 86-ban autóverseny.
3: 2026 első három nagydíját Ausztráliában, Kínában és Japánban rendezték. Ezt követően jött egy nagyobb szünet, a visszajátszásban csak egy kisebb lesz, és hamarosan folytatjuk a visszatekintést a Formula 1 2026-os szezonjának eddigi versenyeire.
1: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A 90-esekben, aki ott volt, az tudja, miről beszélek. Nem volt annyira menő minden, de akadt mögötte lélek. Annyi árkot ástak már közénk, hogy alig halljuk a másikat. Ez Funkadelifery Kecskemétről és dal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A Formula 1 2026-os száguldása március 6-án Ausztráliában kezdődött. A második nagy díjat március idusán rendezték Kínában, a harmadikat pedig március végén Japánban. Ezt követően hosszabb szünet következett, és csak május elején folytatódott a világbajnokság Észak-Amerikában. A negyedik nagy díjat Miami-ban, az ötödiket Vancouverben rendezték, aztán június elején érkezett a cirkusz Európába. A hatodik nagy díj június első hétvégén Monakóban volt, a hetedik június közepén Barcelonában, a nyolcadik pedig június végén Ausztriában. Június 29-én ismét Frankl András elemzett a Nemzeti Sportrádióban Szabó Szilviával.
4: Nem voltam Monakóban, az osztrákra nem tudtam elmenni, de a Monakóról csak annyit tudom, hogy régen volt, de ennek a Liberty Médiának olyan szerencséje van, hogy azt egyszerűen nem tudom elmondani.
5: Mire gondolsz?
4: Hát mondjuk van a Kim Kardashian.
5: Igen.
4: Hát ez a Kim Kardashian 10 000-eket hozott magával, mert az összes influencernek ő a legfontosabb lény. Többen tudják Amerikában, hogy ki ő, mint hogy ki az elnök. Most ezt komolyan mondom, mert ezek a kis hagyonyok, influencer libuskáka, így mondtad, nekik ő az Isten. És kérlek szépen...
5: Azért azt mondjuk el a hallgató kedvéért, hogy Lewis Hamilton barátnőjéről beszélsz.
4: Így van, így van. És kérlek szépen, 345 millióan követik. Tehát többe, hát nem tudok más mondani, ha ő ott van valahol, az egy akkora box office, hogy ez teljesen leírhatatlan. Nézd, volt, nem akarok igazságtal lenni, volt autóverseny is Monakóba, De hogy ott még ott flancba, és lihegésbe, és jaj, és hát most a legnagyobb botrány az volt, hogy a Sky Sportnak van egy híres riportere, a Martin Brundle, és oda ment a Kim Kardashian, hogy hello, I am, úgy átnézett rajta, mint a shit, és ebből persze az angolok aztán felháború, és jön, nem érdekli, ő azt hiszi, ő azért híres, mert híres. És az egész család ilyen.
5: Na, Kim Kardashiannel kapcsolatban nem a bulváros rész érdekelne engem, hanem a sportszakmai rész, hiszen te azt mondtad, hogy Lewis Hamilton azért van ilyen jó formában, most nyilván egy szuper jó Ferrari van a feneke alatt, hogy így fogalmazzak, de hogy kiegyensúlyozott a párkapcsolata, és ez kihat az ő teljesítményére.
4: Igen, mert évekig ez a része Hamiltonnak nem jött össze, most nem, hogy összejött, de hát most az egész világ erről beszél. Valóban most sokkal jobb, az autója is jobb, a szerelője, aki súg neki, hogy Lewis, ezt csináld, az is jobb, tehát az autó jobb, a motor jobb, a lelki világa jobb, minden összejött, és ez persze a Forma 1-nek ez egy mazsola. A másik mazsola persze a kis Antonelli, aki 19 éves, és hát az olaszok most teljesen oda vannak, és a tinék is teljesen oda vannak. Most voltunk a párommal Maranellóba, és bementünk egy üzletbe, ahol árulnak mindenféle csecsebecsét. De és mondom, milyen a biznisz? Azt mondja, jobb, mint valaha. Mondom, és ki jár be? Hölgyek és srácok. Tehát teljesen elterjedt, ugye 40 évvel ezelőtt csak az vérbeli szurkolók nézték, ha esett, ha nem esett, főleg Angliában. Most egy óriási világsport lett a dologból, és a gyereke, most például tegnap volt egy tábla, hogy egy srác föltartotta Ausztriába, hogy lógok a suliból miattatok. Na most ez az előtt ilyen nem volt. És ezt mondta ez a Luca Fornetti nevű úr, aki pont az üzlet, a gyár bejáratával van szembe, azt mondta, hogy soha még ilyen jól nem ment.
5: Tehát Antonelli bevonzotta a fiatalokat, ugye, a sportákba?
4: Antonelli a fiatalokat, a Louis barátnője a influencereket.
5: Louis pedig a Ferrari rajongókat, vagy hát...
4: Igen, megnyerte a versenyt. Barcelonban, hát szóval teljesen összejött a dolog, és amint láttuk, hát nagyon-nagyon meleg volt Ausztriában, és mégis telt ház volt. Szóval... Az Ariane, aki az ott is szervez, és itt is szervez, csak gratulálni tudok, mert több mint 300 ezer ember volt kint, és ömlik róluk a víz, de föl vannak szerelve, esernyők, mindenféle litere, ott a sör se rossz, és egy nagyon-nagyon sikeres verseny lett, mint láttad, és a végeredmény is tökéletes volt. Angol versenyző a brit nagydíj előtt egy héttel, number one, jött a Verstappen, aki miatt a bizonyos Orange Army levezetett Hollandiából, és ott volt a kisrác harmadiknak. És majdnem, és métereken állt a dolog, Verstappen majdnem elkapta a kis Kimi. Hát szóval a forgatókönyvet nem lehetett volna jobban megírni.
5: Így van, és az, hogy ilyen kiélezett a mezőny, és Antonelli nem ment el nagyon ugye az összetett pontversenyben, ez jót tesz majd Silverstone-nak, a belga nagydíjnak, majd az utána következő magyar nagydíjnak is.
4: Pontosan. Most a McLaren kezdi összeszedni magát, tavaly nem lehetett velük bírni, idén kevésbé, de nincsenek túl messze, tehát ez azért jó, mert hol ez nyer, hol az nyer, oké, Kimi nyert ötöt, de a Lewis mégis ott van, és a Russellnak megjött az önbizalma, utoljára Ausztráliában nyert, és azóta tényleg, hadd mondjam, hogy a béke alatt volt, és most összeszedte magát, főleg a brit nagydíj előtt, és egy angol versenyző a saját, a hazai pályáján mindig egy fél másodpercet gyorsabban vezet. Nevesség, de valóban így van. Nagyon sokat voltam az angol versenyen. Először ott közvetítettem a magyar televíziónak Dávid Sándorral, azt hiszem 1972-73-ban. Akkor volt az a bizonyos története, amire a drágaságom emlékeztetett, hogy a belga versenyen voltam 1972-ben, és a Frank Williamsnek volt a csapata. Frank jól ismertem, azt mondja, és ma este hol alszol, mondom, Frank, fogalmam sincs róla, és ez volt az, mikor azt mondtad, a Henri Pescarolo-nak van két ágya, ő volt az egyik pilóta, tiéd a másik. Hát képzeld el ezt ma. De egész más téma, ha megengeded, roppant érdekes volt, tavaly egy magyar BMW-t vezethettem, tegnap egy magyar Mercedes vezethettem, és ez egy fantasztikus.
5: A magyar mit jelent, hogy itthon szerelték össze?
4: Kecskeméten készül, és mivel mi eredetileg halasiak vagyunk, nekem ez pláne szívügyem volt, azt kell mondanom, hogy nagyon jó, és amikor én először Harason volt, ami kicsit változtak a dolgok, akkor a Sándor bácsi a Cifra nevű lovával várt a halasi állomáson. Hát szóval...
5: Most pedig egy Mercedes.
4: Most pedig egy Mercedes, azt kell mondanom, hogy nem volt az, hogy ez leesett, vagy az leesett, vagy nem indul el, már magyar mit vársz tőle, semmi. Teljesen abszolút, mintha Németországban csinálták volna, ugyanúgy, mint a Mercedes, és nagyon remélem, ezt nem hirdetek, most meg fogom keresni az Audit is, és akkor meg lenne a messze hármas.
5: Igen. Te olvasol mondjuk brit lapokat is, George Russellnek mennyire jelentett frusztrációt az, hogy elvileg ő ugye a Mercedes első számú versenyzője, mégis Kimi Antonelli berobbant a sportákba, és ugye le is körözte őt, szóval mennyire kellett most az ő lelkének az, hogy újra futamot tudjon nyerni?
4: Ó, nagyon. A helyzet az, hogy vele csináltak egy hirdetést, egy nagyon híres szállodagyár, csinált egy két vagy három perces hirdetést, és abban ő megjátszotta magát, mondjuk egy olyan James Bond-szerűség, luxusszálló, helikopter, uszoda, és elhitte sajnos a saját publicitását, és valóban azt hitte, hogy ő a James Bond. Elszállt vele egy kicsit a dolog, a vezetés az meg ment a másik irányba. Most kezd kicsit lehiggadni, Én egyénileg nem vagyok Russell rajongó, soha nem is voltam. Én inkább egy Verstappen rajongó vagyok, vagy egy Lewis, vagy ez a kisrác, aki kihitte volna a szemeser ebben, mikor elmegy mondjuk a Hamilton mellett. Ott van az a két világbajnok, ugye a Verstappen, 11 világbajnokságok kettőjük között, és ez a kisrác úgy megy el mellettük, mint szóval nem az, hogy jaj Istenem, semmi. Uh-huh. Egy zseni, egy óriási felfedezés.
5: Toto Wolffnak szerinted feladata az, hogy egyrészt kijelöljön valamiféle pilóta sorrendet, ugye ez tavaly a McLaren esetében nem történt meg sokáig, és sokak szerint ez okozta esetleg Piastri elveszített VB címét, ellenben tudjuk, hogy ő Norris nyert. Szóval, hogy van-e ilyen csapatvezetői feladata most, hogy a két pilótáját és a közöttük lévő kereteket meghatározza és kezelje ezt a szituációt?
4: Ez még korai. Ez még korai, most jön az a három verseny egymás után. Ki fog alakulni a dolog? Az alapszabály az az, hogy ne ütközzenek össze. Uh-huh. Mert mikor Hamiltonnak volt egy csapattársa, Rosberg, akkor ők bizony egyszer-kétszer összeütköztek, és amíg nem ütköznek össze, addig jó. Én szerintem még 4-5 versenyen keresztül, mert nem fenyegeti őket senki. Szerintem Hamiltonnak néha bejön, de a Mercedes pillanatnyilag egy fokkal jobb, mint ahogy tavaly a McLaren volt jobb.
5: Uh-huh. Igen, Lewis Hamilton pont kit mondtál, Nico Rosberget? Igen. Ő interjú volt a Barcelonában, nem? Amikor nyert, ő volt az a riporter, és igen, akkor ő kérdezte. Még egy kicsit visszatérve Hamiltonra, amikor megnyerte a barcelonai nagydíjat, te utána voltál Maranellóban, és a polgármesterrel találkoztál, ugye? Ez a siker, ez ott milyen hatást váltott ki?
4: Hát ez életem egyik legjobb sztoria, mert volt egy érzésem, hogy ezzel a polgármesterrel kell készíteni egy interjút. És meg volt beszélve.
5: Bocsánat, ez hogy néz ki egyébként? Kinek írsz ilyenkor, vagy kapcsolataid révén jutottál be?
4: Beütöttem az internetbe, hogy polgármester Maranello, kaptam egy tündéri levelet, megírtam, hogy egy Forza nevű Ferrari lapnak vagyok a munkatársa, és amerikai lap, ez imponált nekik, mondták nagyon szívesen, mondom, hát akkor, és kiválasztottuk ezt a napot pont Barcelona után.
5: Hát ennél jobb időzítés nem kellett
4: ilyen
5: volna.
4: Ilyen nincs. Bementem, kérlek szépen, neki az a feladat a többek között, hogy egész komolyan mondom, hogy úgy nézett ki, hogy a Hamilton nyerni fog. Ezután a gyár felhívta őt, a polgár Zironinak hívják, Signor Zironi azt mondja, legyen on kedves, és szóljon Don Marconak, a papnak, hogy menjen, és legyen kész húzni a harangokat. És ez pontosan így történt. Lewis bejött, harangok megszólaltak, az emberek kirohantak. Ez egy népünnepély, mert nagyon-nagyon régen nem történt ilyen. És aztán van Meister is a Hamiltonnal ott, mert mikor először volt ott, akkor volt az izgalom, hogy egy szurkoló kivágott egy fát, egy óriási fát, hogy jobban lássa a bemutató kört, mert az utcáról lehet látni egy kicsit. Hát most őt is kivágták, sőt, ragaszkodott hozzá a polgármester, hogy visszafizesse a levágott fát, és ültettek egy újat. Szóval ezek a helyi sztorik, hát nézd, Maranello az Ferrari, Ferrari az Maranello, megkérdeztem, hogy gyalog jár-e, vagy sem, persze, hogy van-e Ferrari, mondtam, van egy gyári autója, majd kinevetett, azt hiszem, egy Fiat Pandája van, de azt mondta, eddig sokáig gyalog járt, de nem tud, mert percenként megállítják különböző problémákkal, hogy kérem, most mondja, tündéri drága ember, 17 000 ember lakik ott, új házak nőnek föl itt-ott mindenütt, mondom, milyen érzés a világ legnépszerűbb, legsikeresebb polgármesterének lenni, hát azt mondja, nem rossz.
5: Hát azért egy Formula 1-es futam győzelemért, amikor megszólalnak a harangok, azért ugye el lehet képzelni, hogy milyen a viszonyuk a Ferrarihoz és a Formula 1-hez. Na de vissza az osztrák nagydíjhoz, ugye az volt most hétvégén, rendkívül meleg volt, ugye egyes hírek szerint 50 fok körüli aszfalt hőmérséklet volt. Ehhez a motoroknak, a fékeknek, a csapatoknak alkalmazkodniuk kellett, de talán azt lehet mondani, azt hiszem Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport munkatársa fogalmazott, úgyhogy jól vizsgáztak a csapatok, mert e tekintetben jól bírták a hőséget. Az alkatrészek is, a pilóták is, a csapatok is.
4: Igen, ahogy azt mondják, akiktől vártuk, hogy ki fognak esni, azok szépen ki is estek, de ne felejtsük el, hogy a Rómát se egy nap alatt építették, ez a szerencsétlen Cadillac, nem kell különösen sajnálni őket, mert a világ egyik legnagyobb cége, a General Motors, ők még tanulnak, most az átkeresztelt Audi szintén, hát, hogy az Aston Martinnál mi van, az viszont teljesen síralmas, hogy jött a világ ilyen jó mérnök, olyan jó mérnök, teljes leégés. Én az Alonso sajnálom nagyon, rettesen sajnálom. Szóval, de ahogy mondja a kollega, a menők jól vizsgáztak, és szerintem ugyanilyen meleg lesz a ringen is, és ott is jól fognak vizsgázni.
5: Az, hogy az idény közben jönnek elő a csapatok az úgynevezett fejlesztési csomagokkal, az kiszámíthatatlanná teszi a versenyt, hogy egyes futamokon, egyes helyszíneken éppen melyik csapat fog dominálni, tehát várható még ilyen kiugró teljesítmény, attól függően, hogy éppen ki mikor alkalmaz ezt a bizonyos csomagot?
4: Én azt hiszem, hogy ez, ami most van, ez nagyjából így fog maradni. Kis simítások itt, ott. Arról volt, hogy a Ferrari-nak csoda motorja, Aberva semmi csoda motor nem volt, úgy ott hagyta a Russell, a Hamilton-t, mint a Schitz. Szóval én azt hiszem, hogy ez beállt ez a dolog. A McLaren-től várok többet, mert ugye tavaly ők voltak a minden, idén kevésbé, de kezdik összeszedni magukat, inkább a Piastre, mint a kollégája. Én azt hiszem, hogy a szezon végén valamelyik Mercedes pilóta lesz az élen. Van még egy percem, egy szilver.
5: Bármennyire, persze.
4: Kérlek szépen, tegnap előtt meglátogattam valakit, akik a mamák és a nagymamák fognak rá emlékezni, ez a Szilágyi Jancsi. Szilágyi Jancsi világhírű riporter, most volt 90 éves, kijött egy könyv, Szilágyi 90 felkiáltója, meglátogattam, vele mentünk ki 1973-ban az osztrák versenyre, és nagyon híres sztori, én egy tesztautóval voltam Németországból, jött mögöttem egy magyar rádió, Zsiguli rádióhoz tartozott, én az automotorban megírtam, hogy milyen jól éreztük magunkat, mentünk 150-nel, behívták, és kapott egy fegyelmet.
5: Megköszönte neked?
4: Igen, de jó formában van, és elbeszélgettünk a régi sztori. Az volt az, mikor oda mentem a Jackie Stewartot, mondom, Jackie, mondja három szót. Azt mondta, my name is Jackie Stewart. Azt, hogy ez már több. Szóval, de akkor még lehetett ilyet csinálni, hogy odamész egy Jackiehez, vagy mondom, hogy itt aludt a Pescarolo, itt aludtam, most képzeld el, hogy azt mondja valaki a Lewis Hamilton, hát nem neki, mert neki ott van a Kardashian, de valaki másnak, hogy hát nem baj, ha másik ágy az ennyi. Nagyon-nagyon megváltozott a dolog, részben jó, részben rossz, de minden nap többen nézik, többen élvezik.
3: Ez a beszélgetés június 29-én készült az osztrák nagydíj után, azóta volt futam július első hétvégéjén Silverstone-ban. Azt követően Kreisz Bálin beszélgetett Frank Andrással.
6: Véget ért ugyanis a idei szezon 9. versenyhétvégéje Silverstone-ban, versenyzett tegnap a mezőny, és Charles Leclerc közel másfél év után ismételten győzni tudott. Ezek a száraz tények. Hogyan látod a futamot, Leclerc szereplését és minden egyéb dolgot, ami tegnap történt?
4: Botrányosan.
6: Miért?
4: Azért kérlek, mert olyan csodálatos lett volna ez az utolsó kör. És teljesen megetették az embereket, mert kirakták azt, hogy jön be a biztonsági autó, és minden nap mondják, hogy millióan nézik a Forma 1-et. Ez igaz. A világ összes sarkába. És tűköd, én is. Na mondom, ez igen, öt autó, 100 méteren belül, és mind az üstökösek le a Hanger Straighten, és majd meglátjuk, hogy mi a vége. És erre teljesen béna volt a befejezés. Én nagyon szégyellem. Nagyon szégyellem. Először is ott volt 160-170 ezer ember, aki ki is fücsülték a társaságot rendesen, de ez nem változtat azon, hogy nem az volt, amit nagyon-nagyon szerettünk volna. Ami Leclerc illeti, elég jól ismerem, valóban. Komikus az, hogy ugyanúgy, mint az összes rivális Monakóban lakik, ő most átköltözött egy új épületbe, az édesanyja még mindig vágja a haját, Russell is ott van, Russell mindig ugyanott kávézik a Toto Wolff háza alatt, szóval ez egy ilyen kis, és együtt mennek haza egy magángépen az egész társaság. Hamilton, nagyon sajnálom, hogy nem lehetett második, ő még jobban, de maga az, gondoljunk vissza egy kicsit, hogy egy évvel ezelőtt a Ferrari sehol nem volt. És most arról beszélünk, hogy vajon elsők, vagy mások, vagy harmadikak, ez fantasztikus, és megmondom neked, hogy én most leveleztem, azaz írtam egy levelet Zironi úrnak, aki Baranello főpolgármestere, mert nála voltam 10 nappal ezelőtt, és kaptam egy levelet ma reggel, és engedd meg, hogy egy pár szóba elmondjam, hogy mégis ő hogy reagált a dologra.
6: Exkluzív tartalom következik.
4: Hát ezt lehet mondani, hogy ez tényleg tök exkluzív, mert itt van a kezemben, és ezt senki más nem kapta. Megpróbálom lefordítani, de hát az, hogy ugyanis 400-an ülnek lenn a bejáratnál, és amikor a Charles megnyerte, akkor természetesen mindenki tapsolt, de azt mondja, az ünneplésnek nem lett vége, mert azonnal megjelentek a Ferrari zászlók mindenütt, az autó ki az utcára, dudált mindenki, és természetesen megszólaltak a harangok, mert ez a bizonyos Don Marco húzta a harangokat, és emberek ott voltak a templom előtt, és filmezték, és vetítették, és ez az a bizonyos Ferrari őrület, mánia, nem tudom minek nevezem, ami a világon sehol máshogy nincs.
6: Charles Leclercnek mit jelentett ez a győzelem, mert 2024-es amerikai futamon ért legutóbb célba elsőként, hosszú hiátus volt ez az ő szemszögéből is, felszabadíthat benne bizonyos gátakat, mert itt azért az elmúlt hetekben már előfordult az is, hogy Hamilton megveri mondjuk, amire azért az első évében Hamiltonnak nem volt példa.
4: Az első évében Hamilton egyrészt beteg volt, másrészt nagyon rosszul jött ki, mint tegnap említettem, a mérnökével. Az idei mérnöke sokkal jobban súg neki. Ezek a súgó emberek, mint ahogy a Bono például, Antonelli, rettenetesen fontosak. És tavaly elvesztette az önbizalmát, az autó se volt jó, szóval minden rossz volt. Idén, hál' Istennek, egy remek emberrel dolgozik, az autó sokkal jobb, ő remek formában van testileg, lelkileg, és a sportnak nagyon nagy szüksége van Lewis Hamiltonra.
6: És úgy tűnik, hogy talán még neki is szüksége van a sportágra. És a Magyar Nagydíj kapcsán sokat szoktak beszélni arról, hogy ez ugye a szezonnak a fele, ott lehetnek versenyző bejelentések, most is számít, azt mondjuk a Magyar Nagydíj kapcsán ilyenre, hogyha egy nagyon picit most előre tekintünk, mielőtt az aktualitásokról beszélnénk.
4: Hát a helyzet az az, hogy az úgynevezett szaksajtó, aminek a fele igaz, a másik az mesterséges, állandóan azon spekulálnak, hogy mi lesz Verstappennel. Na most, hogy Verstappen elmegy a McLarenhez, vagy nem, ezen megy a vita, az érdekes az, hogy idén a McLarennek nem megy olyan jól. És hozzá kell tennem, hogy a McLaren erre a versenyre, Silverstone-ra olyan színekben hozta elő az autóját, hogy én meg se ismertem. Szóval az a bizonyos papája,

0: én ezt utálom.
1: Tegnap érdekes dolgok történtek már a verseny előtt is, ha közjátékról beszélünk, hiszen volt itt a megszokott pilóta parádé, most formabontó módon ismételten egy legós körözés volt, ami tavaly Miami-ban nagyon nagy sikert aratott, és idén is a szurkolók kedvelték, azt leszámítva, hogy sokan megkérdőjelezik, hogy Mohamed Bin Sulaim, a FIA elnöke, mit keresett ott a versenyzők között, és miért kezdte el tologatni az előtte amúgy rendes Forma 1-es versenyzőket. Te erről a témáról mit gondolsz? Azért ez egy elég különös jelenet volt, hogy ő is Lego autóba ült.
0: Hát nézd, egy megalomániás. Megalomániás, és a szomorú az a dologba, hogy most mindöröké amen, mert volt egy óriási taggyűlése, így mondhatnám, milyen furcsa szó, Kérlekszben, Makaóban, és azt mondtátok, hogy én szeretnék elnök maradni örökre. És amilyen egy béna társaság, mindenki retteg tőle, megszavazták. És ez egyszerűen egy kicsit olyan, hogy mondhatnám, mint az amerikai elnök, hogy egyszerűen imádják a rivaldafényt, és 10 percig nem tudnak visszalépni. És ha már itt vagyunk, hadd említse meg ezt a teljesen felháborító foci dolgot, az egész világ tajtékzik, én még olyan emberrel nem beszéltem, amerikaival se, aki nem szégyeli magát. És ha van egy kis becsület az amerikai csapatba, akkor nem indítják el, mert úgy ki fogják fütyülni, mint a sic.
1: Itt Balogun esetére gondolunk, ami a nemzeti sportkörben is elhangzott, ugye, aki a belgák ellen piros lapot kapott, miután vezető találatot szerzett, majd a FIFA úgy döntött, hogy felfüggeszti az eltiltását, így akár ma pályára léphet Belgium ellen is. Összefüggést érzel a vezetői ellenvonásokban, itt Bin Sulaim meg mondjuk azok esetében, akik Balogunnál intézkedtek?
0: Teljesen, teljesen. Ez egy csapat, ennyi beképzelt úr, nem kell vigyázzam, ez élő rádió akadályt nem lehet mondható, de hogy mondjam, igen, ez sajnálatos, és ez a Sulaim az egész versenyt végig lihegte, előtte is ilyen átadás, olyan díj, egyszerűen nem bír, hadd mondjam úgy, hogy a fenekén ülni.
1: A Formula 1-ben viszont 22 olyan versenyző küzd, akik rengeteg időt, energiát raktak abba, hogy ott tartsanak, ahol Andrea Kimi Antonelli már többször megmutatta a tehetségét, tegnap azonban a technika ördöge ismételten kibabrált vele. Ez ennyire fiatalon mennyire lehet frusztráló egy pilóta számára, hogy 100 pont fölötti előnye volt, most viszont szemmel láthatóan elkezdett ez olvadni.
0: Hát nézd, először is óriási szerencséje van, hogy Toto Wolff felfedezte. Mert van legalább 10 000 gyerek a világon, aki gókártozik, és a papa mindent megtesz, és viszi a pályára, mint ahogy Lewis Hamilton-t is vitte az édesapja a pályára, és a 10 000-ből most egynek bejött. Lehet, hogy ő nem az egyetlen ős tehetsége, hogy óriási tehetség, az biztos. Hogy nagy szerencséje van, az is biztos. Hogy remekül vezet, az is biztos. Szóval, ha nem 19 éves korában lesz világbajnok, hanem 22 vagy 24, az se a világ vége.
1: Érdekes kérdés, és nyilván azért még sok ideje van vélhetően, de ki tudja, hogy mondjuk a Mercedes jövőre is ilyen erős csapat lesz-e, mint most, mert már most is úgy tűnik, hogy a szezon közepéhez érkezve, mintha kezdene elfogyni az előnyük.
0: Hát egy dolog, ami Antonelli olasz, és ezt ne felejtsük el, és nagyon jól tudjuk, hogy az 50-60 millió olasz nagyon-nagyon szeretné, ha ő Maranellóban versenyezhetne.
1: A polgármester erről nem írt az e-mailben?
0: Erről beszéltünk vele, és azt mondta, ő is nagyon remli, és ez egy érdekes dolog, amit csak azért tudok, mert ott voltam, hogy a leghíresebb ottani étteremből kitiltotta a Toto Wolff, mert nem akarta, hogy az ottaniak telebeszéljék a fejét avval, hogy hagyd már ezt a Mercedes, gyere haza, kvázi. És a Toto Wolff azt mondta, hogy out. Szóval effektíven a Toto kivult, kitiltotta a legjobb étteremből Monakát. És a főnök vélet egy haverbe, 25 éve odajárok, és aztán ő már mindenkit ismert, a Schumitól kezdve Fettlig mindenkit. Nem kétséges, hogy előbb-utóbb ott lesz, és egy egész más dolgot hadd említsek meg egy pillanatra. Tegnap volt ez a brazil verseny is az első felén, én elaludtam a végig, de ami nekem csodálatos volt, az, hogy hallhattam Ayrton Senna himnuszát. És olyan rég nem volt

0: brazil himnusz, hogy én ettől nagyon meghatódtam.
1: Bortoleto az egyetlen jelenleg a mezőnyben, aki tehet az ellen, hogy vagy tehet azért, hogy legyen brazil himnusz újra a világbajnokságban. Egyelőre még nincs pódiuma, nincs dobogós helyezése, viszont tegnap 8. lett, talán az egyik meglepetés az Audival.
0: A sokkal jobb, mint ahogy az angol sajtó hitelet ad neki. Nagyon tehetséges gyerek. Hát azt hiszem, hogy Alonso a menedzsere. De lehet, hogy téved, azt hiszem, hogy Fernando van mögötte. Nem csak ő, hanem természetesen az egész ország. Senna nélkül is a Forma 1 egyik ős hazája, nagyon jól tudjuk, de nekem azt mondta, hogy Brazílon, azt mondom, hogy Senna. Szóval ezek ilyen dolgok. Különben, ami a két fiú van, akiről senki nem beszél, az egyik a Hadjar és a másik, nem is annyira Hadjar, mint a Lawson és a Lindblad. És ez a két fiú állandóan bejön 6. helyre, 7. helyre, és gyűjtik a pontokat, ami nagyon sokat ér az év végén. Szóval itt nagyon komoly pénzekről van szó.
1: A brazil válogatottal ellentétben Bortoleto tehát tegnap nem esett ki a saját futamán és a saját versenyén. Az angoloknál elképesztő hangulat volt ismételten, új összetett nézőcsúcs született, soha ennyien még nem jártak korábban Formula 1-es hétvégén, mint most az elmúlt három napban Silverstone-ban. Ez egyrészt mutatja azt, hogy annak ellenére, hogy most új szabályrendszer van, amit sokan kritizáltak, nem csökkent az érdeklődés a sorozat iránt, másrészt pedig mutatja azt, hogy a britek nem véletlenül ennek a sportnak a szülőhazája.
0: Ahogy mondod, és az első verseny ott volt 1950-ben, a királlyal, a királynővel, a herceglányokkal, azóta sajnos nem volt angol királya pályán, de hát ez az ő, a 12 csapatból, vagy mindegy, 11 ott van 50 méteren, 100 méteren belül. Tehát effektíve kilépsz a pályáról, és belépsz a Cadillac-hez, belépsz bármelyikhez, az összes mérnök, összes szerelő, és ne felejtsd, hogy a szerelők persze komoly pénzeket kapnak, és el is csalogatják őket rendesen, mert élenik a Cadillac, azonnal megpróbálnék verbúválni a Red Bulltól, és ők meg boldogan eljönnek sok-sok pénzért, mert a gyerekeknek nem kell iskolát cserélni, mert az ilyen is van. Mindenki ott lakik, ez egy ilyen kis település az egész Silverstone, Brackley, ez a része Angliának, és ez csodálatosan működik.
1: Megbékeltek a nézők az új szabályrendszerrel, így 9 hétvég elteltével? A nézőszám azt mutatja, hogy igen.
0: Hát nézd, erre mondják azt, hogy eszi, nem iszi, nem kap mást. Választásuk sajnos nincs. Jön vissza a V8-as motor, állítólag 3-4 éven belül, és ez viszont a Sulayem úrnak az érdeme. Ezt ő fogja kiharcolni, és végre lesz egy igazi hang. És nem lesz az, hogy leveszi valaki a lábát a célegyenesbe, hogy megint legyenek is extra energia. Ez egy olyan mesterséges dolog, hogy ezt egy igazi szurkoló nagyon nehezen fogadja el, de ott vannak a hősei. Ott van a Hamilton, vagy ott van az Alonso, szegény Alonso, a szívem kiesik érte.
1: Lehet, hogy a V8-as motorok visszatérésével az FIA elnöke is úgy gondolja, hogy nem csak go-kart autókat vagy Lego autókat szeretne vezetni, és kipróbálja a V8-as motorokat is, ha már visszahozza a sorozatba. Nem csak Alonso volt a tegnapi napnak a vesztese, hanem Max Verstappen is. Mind a két pilótáról hosszasan lehetne beszélni, mert lassan ez egy kávári, amit mind a ketten futnak az idővel, a körülményekkel, a versenyhelyzetekkel.
0: Úgy, ahogy mondod, és szegény Verstappen, aki nézze, négyszeres világbajnok zsinórba, és egy hajszál hiány 5., és ezek után most kínlódik. Szóval nem könnyű, és meg tudom érteni, hogy mond egy pár csúnya szót. Ilyen is volt már.
1: Előszeretettel büntetik meg érte?
0: Igen, igen. Alonso, hogy Alonso miért marad még a sportban, ha csak nem produkál valamit az Adrian Newey, ez egy teljes rejtély. Mert azt hiszem, hogyha nem kap egy jobb autót, ő se lesz velünk jövőre, a Hülkenberg se lesz velünk, ez csak én azt hiszem, a Hulkot elég jól ismerem, Lewis marad. Én azt hiszem, Lewis marad, főleg, hogyha az év végén is az első három között lesz. Mindeset, hogy mondjam, kérdezted, hogy miért nézik? Hát valóban azért nézik, mert még mindig látványos, és ami előtte van, és utána van, és Angliában még van valami. Egy óriási sátortábor. És az a sátortábor már szerdán ott van, szerdán fölépítik, és együtt söröznek, boroznak, de mondjuk beszélek 10 000 emberről. És ez az angolok minden tudnak az összes autóról. Nekik ez a vérükben van ez a dolog, és amíg lesz Silverstone, addig lesz sátortábor, és addig lesz Forma 1.
1: Ha már beszéltünk így a labdarúgással kapcsolatos párhuzamokról, Messi 39 éves, Cristiano Ronaldo 41 éves, ezzel szemben Fernando Alonso 44 éves, és még mindig arról beszélünk, hogy lehet, hogy folytatja. Szeretheti valaki ennyire ezt a sportágat, hogy még mindig bizonyítani akar, annak ellenére, hogy szemmel láthatóan a technika évek óta nem áll a rendelkezésére?
0: Ismerem, szeretem, már akkor is ismertem, és szerettem, mikor Schumachert időnként legyőzte, tehát ez egy 20 éves történet. Én az ő helyében most azt hiszem, új papa is lett, ha nem tévedek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy talán ha legyen inkább menedzser, mint sereghajtó.
1: És lehet, hogy e felé lép, mert ugye neki azért elég sok versenyzője van, Bortoleto is szóba kerül, de fiatalok körében is van akadémiája, akiket.
0: Hát van ez a magyar srác.
1: Így van, Nagy Roland.
0: Amiről te többet tudsz, mint én, mert nekem valóban az unokám vagy dédunokám lehetne.
1: Igen,
0: mi a
1: 13
0: éve? Mesélj egy kicsit erről, légy szíves.
1: Érdekes helyzet, ugye az Aston Martinnak az egyik felkaroltja, és Alonso Management irodájához tartozik. Fényes év áll előtte, viszont 13 éves gyerekről beszélünk, nem túlzás ezt mondani, úgyhogy az idő dönti majd el, hogy ki tud-e tűnni, de magyar szemmel nyilván azt gondolja az ember, hogy az, hogy Fernando Alonso ügynöksége felfigyelt rá, mert itt azért nyilván nem Alonso maga, hanem az őt körülvevő szakmai stáb, ez azért egy hatalmas dolog, és egy ígéret, amit be kell váltani. De majd az évek eldöntik, hogy így alakul-e. Évek viszont nem kellenek ahhoz, hogy a magyar nagydíj következzen, hiszen szűk 3 héten belül a magyaródi versenypályán köröz majd a mezőny, a 40 éves magyaródi versenypályán, előtte lesz még egy belga nagydíj, de forduljunk rá félszemmel a magyar nagydíjra.
0: Hát nézd, én maximális mértékben elfogult vagyok, mert én segítettem megépíteni 1985-ben, amikor még csak ott nagyon-nagyon sokat izzadtak a fiúk, hogy ez kész legyen, és aztán kicsit segítettem ismét Frank Tamásnak rábeszélni Bernie Ecclestont, hogy ne vigye el a pályát. Mert ha azt egyszer elviszik, az soha többet nem jön vissza, mert 8-10 másik ország szeretné. Sikerült rábeszélni Frank Tamással Bernie-t, pedig minden oka meg lett volna, hogy elvigye. De szerintem emlékszem, benn voltam az ő kis autóbuszában, mondom, Bernie, hogy még mindig itt vagy? Azt mondja, szeretek itt lenni. És ez részben a Tamás érdeme, nagyon jó barátok volt vele is, velem is, meg még egy-két másik emberrel, és neki vannak ilyen kis apróság, mindig egy bizonyos szállodában lakik, ugyanabban a rendőrmotorossal reggel 8-kor 12 perc alatt, szóval ő imádja ezt, ő is szeret egy kicsit, hogy mondjam, lihegni, de nem úgy, mint a szüleim. Hát ez egy egész más kategória ebből a szempontból. Én nagyon szeretem a Bernie-t, és mi nagyon hálásak lehetünk neki.
1: Véget ért a Hungaroring felújítása. Nagyon máshogy néz ki a főlelátó, a pedok rész, mint 2 évvel ezelőtt. Milyen neked, aki már az alapkületételtől figyelt ezt az egészet, ebben az újfajta Hungaroringen sétálni, megélni, és látni azt, hogy ez volt az egyik kulcsa annak, hogy hosszú távon is itt maradjon a Formula 1.
0: Igen, hát nézd, én ott álltam Urbán Lajos mellett, mikor ő elvágta a szallagot, és azt mondta, hogy a pályát megnyitom. Schluss, 1986-ban, minden szlogen nélkül, Nix Sulayem produkció. Nagyon boldog vagyok, mert ez kellett ahhoz, hogy a kormány megígérte, és teljesítette, hogy ez meg lesz. Először a fele, aztán azt kérem szépen, ennyit tudunk megcsinálni idén, azt megcsináljuk később, megcsinálták, leszállították, minden tiszteltem az övék, és azt hiszem, hogy ezek után a ring még 40 évig itt lesz.
1: Az nagyon hosszú idő lenne, már így is az. Hogyan várod az idei futamot? Milyen csatára számít az a Ferrarinek, kedvezhet esetleg a magyaródi pálya is?
0: Hát, Lewis nagyon szereti Magyarországot, tőle szereti magyarokat, és nagyon szereti a pályát, és már többször nyert, szóval neki az egyik kedvenc pályája. Egész biztos, hogy jó lesz. Antonelli, nincs oka arra, hogy ő ne lenne ott az élen valahol. Én nem hiszem, hogy nagy lesz a változás a két Mercedes és a két Ferrari között. Jó lenne most már egy kicsit a McLarent is visszahozni, mert ugye tavaly az volt, hogy vagy az egyik nyer, vagy a másik. És csak arról volt szó, hogy valahogy ki fogja föllökni a serleget ott fönn, ugye, a tribüne. A többiek nem azt mondom, hogy sereghajtók, mert ők is jó versenyzők, csak az autóik nem ilyen jók. Hát itt van például Carlos Sainz. Remekül vezetett a Ferrari-ba, és szegény most szenved a sor végén ebbe a Williams-ba, ami nagyon nehéz lehet.
1: Maranellóból a polgármester nem kezdett még el érdeklődni, vagy nem érzed azt, hogy ha már úgyis beszélsz a ottani helyi erőkkel, hogy nagyobb lenne az érdeklődés a Ferrari mostani sikerei miatt a magyar nagydíj kapcsán?
0: Nézd, ők minden, a tradíció az, a Zironinak hívják az urat, a tradíció az, hogy 400-an leüldek a polgármesteri hivatal előtt, még akkor is a reggel 2-kor van a verseny, és vagy sírnak, vagy nevetnek, de hát most természetesen sír, most természetesen rém boldogok, a papot, az ő feladata, hogy felhívja a Don Marcót, aki az, aki valóban meghúzza a harangokat, és ez egy csodálatos tradíció. Csodálatos tradíció.
2: A Formula 1 2026-os világbajnokságának 9. futama után Kreisz Bálint beszélgetett Frankl Andrással, azóta megtörtént már a 10. idei nagy díj is, és még összesen pakoltak Belgiumban az arra illetékesek, de amint ez megtörténik, a kamionok Magyarország felé veszik az irányt. A hétvégén Mogyoródon már 41. alkalommal bőgnek fel a motorok, és törik meg a gödöllői dombság csendjét. Ahogy tették ezt minden nyáron 1986 óta. A következő 3 napban az eddigi magyar nagydíjakra tekint vissza a visszajátszás, és szokásának megfelelően egy kicsit foglalkozik az adott korral is, előszeretettel felelevenítve a zenei világ éppen aktuális slágereit. Úgyhogy nem csak az autósport szerelmeseinek figyelmére számít a stáb a képzeletbeli 10 órai és a valóságos déli harangszó között a következő napokban is. A stáb, amely most búcsúzik, a két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, a Formula 1-es beszélgetéseket készítő Szabó Szilvia és Kreisz Bálint, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszönni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A következő percekben a Bajnokok című műsor vendége, a Debrecen labdarúgó csapatának legsikeresebb edzője Herceg András lesz, akivel 70. születésnapján beszélgettünk.
4: Az az igazság, olyan furcsának tűnik ez a 70 év, tehát most egyenlőre olyan, már nem is tudom, tehát még barátkoznom kell vele.
5: Körbe mutatta nekem itt az akadémiát, és nagyon sok kép volt a Debrecen múltjából, sikerek, aranyérmek, az első győzelem megünneplése, bajnoki cím megünneplése a nagy templom előtt, és hát azért a legtöbb sikerhez ön szorosan kapcsolódik. Milyen érzés nap, mint nap ezek között, a képek között elsétálni, azokkal az emberekkel találkozni, akik felnéznek önre, és akik legendaként tisztelik.
4: Nagyon jó érzés, és azt gondolom, hogy itt az akadémián nagyon, tehát jó körülmények között tudunk dolgozni, és nagyszerű emberek dolgoznak itt, tehát én itt nagyon tehetséges edzői gárda van, és a többi kollega is, tehát akik ugye az egészségügyi stáb, a gyógytornászok, és mondom, minden a szakmai stáb, minden tagja, nagyon szeretek idejönni közéjük, nagyon jól érzem magam, meg hát itt a gyerekek között mindig jól éreztem magam.
5: Ha egy picit visszatekintünk a kezdetekre, akkor hogyan találkozott a labdarúgással? Hány évesen ment le először edzésre, és milyen volt az út odáig, hogy beleszeretett ebbe a sportba?
4: 14 éves koromig csak úgymond a Grundon játszótéren játszottunk a barátaimmal, és 1970-ben hirdetett a Debreceni Sportiskola egy toborzót, arra jelentkeztem, ott felvételt nyertem, és akkor indult a labdarúgó pályafutásom, és ez folytatódott végig, és 74-ben kerültem át a DVSC-hez.
5: Milyen volt Debrecenben a labdarúgó élet 1970-ben? Akkor még nem volt bajnoki címe a csapatnak, az NB1-es szereplés sem volt állandó, hanem sikernek számított. Hogyan nézett ki a sportélet közel 56 évvel ezelőtt?
4: Érdekes mondom, a Loki akkor is Loki volt, sokan szerették, és gyerekkomban én is jártam rendszerűen a mérkőzésekre, sőt én az egyik barátommal, Halász Jánossal, aki a Szobece névre hallgat, a B-közép rendszeres szurkolói voltunk, úgyhogy az Újjelet Parkból, hát az elég messze van a Vágóid utcától, egy hatalmas dobot mindig tortunk ki a stadionba, meccs végén vissza, és ugye ott a végközép nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, tehát már akkor is sokat számított a Loki.
5: A játékos pályafutása során nem csak a Debrecenben futballozott, több csapatot is megjárt, akár mondjuk a Hajdúszoboszlót. Mik voltak a legnagyobb tanulságai ezeknek az időszakoknak? Sérülések, nehézségek, sikerek?
4: Természetes mindenki úgy indul el, hogy szeretem vegyes labdarúgó lenni. Mondjuk én előtte én nagyon büszke voltam, hogy a szeretett csapatomba 18 évesen bemutatkozhattam, és NB1B volt akkor, tehát másodosztály, standarden játszottam. Sajnos volt egy térsérülésem, majd 72-ben vonultam katonának a Honvéd Szabolcsesséhez, ott megint megsérültem, de én azt gondolom, hogy nem ezért nem lettem NB1-es labdarúgó, hanem véleményem szerint azért valami hiányzott belőlem, hogy olyan spiller legyek, de alacsony osztályba is én nagyon örömmel játszottam, mindig jól éreztem magam a pályán, és mikor úgy döntöttem, hogy befejezem, akkor már az edzőséget akkor már csináltam közbe, illetve a DVSC-be játszottam, és akkor már én úgy mindig érdekelt az edzőség, kíváncsi voltam rá, és el is kezdtem az edzői kurzusokat. azt követően, amikor visszavonultam, akkor a Debreceni sportiskába kezdtem el edzősködni.
5: Mondta azt, hogy már a játékos pályafutása vége fele érdekelt az edzősködés. Mi volt az, ami ebben a szakmában vonzó volt önnek?
4: Engem mikor hívtak a sportiskolához, ahol ugye a labdarúgó pályafutásomat elkezdtem, és akkor a régebben volt edzőm a Csende Sándor, ő volt akkor a szakágvezető, és ő hívott, és én igen mondtam, és menet közben nekem az, hogy tehát megtetszett az egész, tehát úgy éreztem, hogy a gyerekekkel való foglalkozás, mondhatom azt is, hogy sikerült velük megtalálni a hangot, tetszett az egész közeg, és úgy érzem, hogy sok fiatal tehetséges játékos volt a csapatomban, eredményesek is voltunk, és ez így együtt azt mondatta velem, hogy ezt én foglalkozom vele. 94-ben egy olyan megtiszteltetésért, hogy a Garambölgyi Lajos hívott magam elé pályedzőnek az első csapathoz, hát amire nagyon büszke voltam, hát ugye a Garambölgyi Lajosnak óriási nimbusza volt, meg van is Debrecenben, és azért mellette dolgozni azért egy nagy-nagy elismerés. Egy kérésem viszont volt, hogy az ifi csapatommal szeretnék továbbra is tevékenykedni, és akkor nagy csapattal az Olágábor utcán edzettünk, az ifi csapat a Vágóid utcán, az első csapat foglalkozását követően beültem az autóba, átmentem a Vágóidra, és ott a saját csapatomat dolgozhattam. Nagyszerű év volt, mert a nagy csapat ugye a harmadikok lettünk a bajnokságban. Az ifi korosztályom, az U17-es korosztálya megnyertük a magyar bajnokságot. Hát ez egy fantasztikus év volt már, és nagyon-nagyon jól éreztem magam.
5: Milyen volt ez a párhuzamos munka? Mennyire kellett máshogy állni a felnőtt csapathoz, mint az ifikhez?
4: Teljesen máshogy kellett, hiszen a felnőtt labdarúgás ugye teljesen más, mint az utánpótlás labdarúgás, tehát a felnőtteknél sokat tanultam ott a öltözés légkörre, játékosokkal való bánásmódról, meg taktikai dolgokról. Az utánpótlásnál azért másra kellett helyezni a hangsúlyt.
5: Az 1994-1995-ös szezon különleges volt a felnőtt csapat életében, mert ez volt az első bajnoki érme a csapatnak. Volt a szezon közben, ahogy jöttek egyre a sikerek, egy ilyen fellendülés az amúgy is népszerű debreceni csapat életében?
4: Igen, volt, mert a csapat 93-ba jutott fel az NB1-be, és újoncként nagyszerűen szerepelt, tehát már az akkor felvillanyozta a szurkolókat és a közeget, és ez a bronzérem még rátett, tehát még nagyobb érdeklődésre veszte a csapatot.
5: Mennyire volt nehéz abban a rendszerben érvényesülni? Ott azért, nyilván ha történelmi kort nézzük, akkor a rendszerváltás után néhány évvel voltunk, még egy változó időszak. Milyen volt egy profi csapat működése akkor nehézségekkel, könnyűségekkel?
4: Mi akkor még nem érzékeltük, úgy érzem, hogy akkor is szerették a csapatot, de a később, mikor én vezetőedző lettem, 97 tavaszán, akkor már érzékelhető volt, tehát ott már ugye nem volt meg az a háttér, nem volt meg az a stabilitás, és bizony-bizony anyagi gondokkal küzdött a klub, több hónapig nem kaptak fizetést a játékosok, tehát az egy rosszabb időszak volt.
5: Említette azt, hogy Garambölgyi Lajos hívta önt pályaedzőnek. Mi az, amit tőle tanult?
4: Amit említettem, a játékosokkal való bánásmód, ugye rengeteg úgymond pedagógiai fogást elnéztem, hogy az öltözőbe hogy kell fellépni, mit illik csinálni, a meccselést, és meg Lajosnak nagyon jó meglátásai voltak, tehát nagyon jó érzéke volt a taktikai dolgokhoz, tehát így meg mellette még olyan sok más apróságot, hogy kihez, hogy kell szólni, hogy érdemes, hogy kell lereagálni egy konfliktus helyzetet, mert egy öltöződőben azért elég sok konfliktus helyzet adódik, és nem mindegy, hogy ezt hogy orvosolja az ember.
5: Amikor 1997-ben vezetőedző lett első ízben a Debrecennél, akkor a felkérésnél azt érezte, hogy ez egy tökéletes időpont, hogy ebbe belevágjon, vagy esetleg volt egy kis ilyen félelem, hogy ez azért egy nagy lépcsőfok lesz?
4: Nem volt bennem félelem, hiszen mikor elkezdtem az edzőséget, akkor azt mondtam, én a szeretett csapatomnál nagyon szeretnék vezetőedző lenni, ugye voltam szurkoló, voltam játékos, voltam pályaedzés, vezetőedző, nagyon szerettem volna lenni, tehát boldog voltam, hogy megkaptam a lehetőséget.
5: Emlékszik arra, hogy milyen volt az első mérkőzésén kimenni a pályára immár vezetőedzőként?
4: Igen, azt hiszem, hogy a Stadler elején játszottunk, nyertünk talán 4-1, tehát ez egy boldog időszak volt.
5: És azért a Stadler elleni mérkőzéseknek mindig megvolt a maga különleges hangulata is, azt gondolja az ember.
4: Igen, megvolt, és Sándor Pista bácsi volt a Stadlernek az edzője, és akármikor találkozunk, a mai napig felemlegetjük, hogy az volt az első mérkőzésed ellenünk.
5: Említett azt, hogy ilyenkor már azért érezhetőek voltak a nehézségek. Hogyan lehetett ezen túlendülni, a játékosokat motiválni?
4: Már nehéz volt. Indultunk akkor a Intertoto kupába, és ott azt gondolom, hogy nagyon jól szerepelt a gárda, hiszen volt egy a fehér orosz bajnok, a Mogéjevet, ellen tovább jutottunk. Jött egy cseh csapat, a Radez Kralovec, az is ugye azért egy kellemes meglepetés volt, hiszen a cseh labdarúgás azért valljuk be, hogy nem rossz. És a Bundesliga 6. helyzet Hansa Rostock gárdáját pedig sikerült kivernünk, majd a Rukhozsúv ellen maradtunk alul, de én azt gondolom, hogy ez egy jó szereplés volt. Nyilván voltak még az anyagi gondokat leszámítva más problémák is, hiszen akkor ugye elkerült a csapattól a Sándor Tamás Torinóba, Madar Csaba az MTK, az azért két meghatározó labdarúgó volt, és én is akkor még tapasztalatlan edző voltam, ugye, és akkor én nagyon sok tehetséges játékosunk volt, és talán akkor azt mondhatom, hogy túlságosan is erőltettem a fiatalokat a tapasztaltabb játékosok kárára, amit már másképp látok, de hát akkor még újonc edző ide, nekem a oroszlánt is szokták mondani, de ezt be kellett látnom. Tehát ugye ezek az okok vezettek arra, hogy felemásnak gondolom azt az időszakot.
5: Vezetőedzőként a nemzetközi mérkőzések mennyire mások, mint a bajnoki találkozók, vagy a hazai kupa mérkőzések, akár itt hangulatában, nehézségeiben és felkészülés szempontjából?
4: Felkészülés szempontjából is természetesen az ember felkészül a magyar meccsekre is, a bajnokságra, felkészül a nemzetközi kupára, és ott a nemzetközi kupában, különösen a csoportkörben, hát ott más típusú gárdákkal játszottunk. Mikor a BL-be bekerültünk, akkor a 6 selejtezőből 5-öt megnyertünk, tehát azt gondolom, hogy nagyon jól teljesített a csapat, viszont a csoportkörben ott már túl nagy falat volt nekünk a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina, tehát ők azért látszott, hogy gyorsabbak voltak, gyorsabb döntéseket hoztak, az átmeneteket gyorsabban végig tudták vinni. Ha mi megszereztünk egy labdát jó olyan, akkor is hamarabb vissza tudtak zárni, még mi nem tudtunk olyan hamar visszazárni, tehát így ezekben a szituációkban jobbak voltak, de akkor is egy most furcsa azt mondani, ugye már nem szereztünk pontot, hogy jó élmény volt, de ezek ellen, a gárdák ellen szerepelni azért szép emlék.
5: Az első vezetőedző időszaka után 2000-ben és 2001-ben volt egy rövid kitérője a Tiszaújvároshoz. Furcsa érzés volt, amikor mondjuk először úgy ment munkába hosszú évtizedek után, hogy nem Debrecenbe ment, hanem egy másik városba?
4: Nem, mert az a csapat, az a DVSC csapata volt, tehát a DVSC akkor junior csapatával mentem én ki Tiszaújvárosba, tehát nem szakadtam el a DVSC-től, akkor is a DVSC-hez tartoztam. Csak akartuk a felnőtt labdarúgásba beintegrálni jobban a fiatal játékosokat.
5: Hogyan nézett ki az utánpótlás ekkoriban, hiszen az első sikerek utáni években voltunk, már volt kupagyőzelem, volt bronzérem. Érezhető volt az, hogy a játékosok száma kiugrásszerűen nő?
4: Hát nem tudom, Debrecenben úgy mindig népszerű volt a labdarúgás, és ugye én az utánpótlásba tevékenykedtem, mindig megvoltak az érdeklődések a gyerekek részéről, és a sportiskola mellett, meg a DUSC mellett volt több olyan utánpótlás klub Debrecenben, akik szintén foglalkoztak gyerekek nevelésével, tehát Debrecenben azt gondolom mindig népszerű volt a labdarúgás.
5: 10 évvel Garambölgyi Lajos felkérése után Subka Attila is pályaedzőnek hívta önt 2004-ben. Amikor ez az ajánlat érkezett, akkor hogyan vágott bele ebbe a feladatba?
4: Lelkesen, és Attilával akkor még úgy ismertük egymást, de nem volt különösebb kapcsolatunk, mert maradt közben azt gondolom nem csak jó munkakapcsolat, hanem baráti kapcsolattá is alakult, és ez a mai napig is így van. Ugye hát ott akkor sikerült bajnokságot nyernünk, hát az egy fantasztikus dolog volt, hát eszünkbe se jutott, hogy mi bajnokságot nyerjünk, mindig, de mindig mondtuk, hogy ó, milyen jó lenne bajnokságot nyerni egyszer, mekkora nagy dolog, és akkor, amikor ott volt és sikerült, hát akkor az tényleg leírhatatlan élmény volt, és ugye Debrecenben a főtéren, a Kossuth téren 40 ezer ember ünnepelt a csapatot a bajnoki címet követően, tehát az is egy csodálatos időszak volt.
5: Vissza szokott gondolni arra az ünneplésre, ami ott a 40 ezer emberrel volt a nagy templom előtt, itt ki van rakva az akadémián egy elég nagy fotóval, de úgy gyakran felszokta idézni azokat a napokat?
4: Szerencsére sok bajnoki címet nyert a csapat azóta, és voltak egyéb sikerek is, de nyilván az első az mindig egy különleges.
5: Mi volt annak a csapatnak a legnagyobb ereje?
4: Az egy nagyon jó csapat volt, ugye nagyon tehetséges fiatalok játszottak, és akkor a Sándor Tamásék korosztályra, a Sándor Tamás, a Dombi Tibi, a Madar Csaba, a Szatmári, Pető, tehát sorolhatnám, hogy saját nevelésű, helyi kötődésű labdarúgók, és mindegyik azért, hogy a magyar váltottba is be tudott mutatkozni a későbbiek folyamán, tehát egy nagyon egységes csapat volt, együtt nőttek fel, fiatalkoruk óta ismerték egymást, jó játékosok is voltak, és így jó csapat is volt. Azt gondolom, hogy abban az időszakban tényleg a legjobbak közé tartozott a Loki.
5: A bajnokság melyik része volt az, amikor elkezdték elhinni, hogy ebből az álomból akár valóság is lehet rövid időn belül?
4: Na, csak a vége felé gondoltunk erre, tehát úgy a menet közben azért nem nagyon akartuk elengedni magunkat, de a vége felé már, mikor ott volt az esély, akkor már ugye egyre többet úgy szóba került egymás között, hogy azért figyeljünk oda, mert megvan az esély.
5: Az, hogy az első bajnoki cím meglett, az a következő évek sikereit megalapozta?
4: Azt követően sikerült megvédeni a bajnoki címet, ami egy nagyon izgalmas hajrának köszönhető volt, hiszen ott az Újpesttel vívtunk nagyon nagy csatát, és az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím, és tudom, hogy a mi mérkőzésünket hamarabb lefújták egy pár perccel, mint az Újpestét, és mindenki olyan csendben volt az Olá Dábor utcai stadionban, majd egyszer csak, amikor adnak a meccsek is vége lett, és a számunkra jó eredmény következett ott be, hát akkor pedig euforikus hangulat keletkezett.
5: Ez egy érdekes lélektani kérdés lesz talán, mi a nehezebb, bajnoki címet nyerni, vagy bajnoki címet megvédeni?
4: Szerintem megvédeni, meg nyilván nyerni is nehéz, meg minden bajnokságban olyan nehéz, de megvédeni talán szokták is mondani, hogy nehezebb.
5: 2007-ben újból vezetőedző lett a sikerei csúcsán lévő Debrecennél, amelyiket minden csapat le akar győzni a bajnokságban. Második ízben milyen volt belevágni ebbe a feladatba? 10 évvel az első kinevezése után egy teljesen máshol lévő debreceni alakulatnál.
4: Pályázó voltam, és akkor, mikor a Miroslav Beranek lemondott, akkor kértek fel vezetőedzőnek, amit nem könnyen vállaltam el, tehát nem volt természetes, hogy én azonnal elvállalom, tehát én az első időszakomat követően még nem gondoltam, hogy vezetőedzőként akarok tevékenykedni, de a Szima Gábor, az akkori tulajdonos nagyon-nagyon biztatott, és éreztem, hogy nagyon bízik bennem, és ez ennek hatására is úgy döntöttem, hogy jó, akkor belevágok, és hát ez nagyon hálás lehetek ezért a bizalomért, hogy tulajdonképpen ő rábeszélt, mert önben sose értem volna el ezeket az eredményeket, tehát nagyon-nagyon boldog voltam, hogy elvállaltam, meg tehát, hogy részesedtem annak az időszaknak, jól esett a bizalom, így elvállaltam, és akkor egy 3 éves csodálatos időszak következett.
5: Mi volt az, amiért nem volt benne biztos az első időszaka után, hogy ön újra szeretne vezetőedzőként dolgozni?
4: Rengeteg kritika és bírálat ért az embert, általában labdarúgóedzőket éri, és én nem zenemésztettem meg ezeket, én egy érzékeny ember vagyok, és sok kritika nem esett jól, és nem éreztem, hogy engem akkor úgy elfogadott a közeg, és emiatt gondoltam azt, hogy jó, megpróbáltam, ennyi volt, de hát nagy boldogság számomra, hogy a végén másképp alakult.
5: Újabb bajnoki címek jöttek, más pályaedzőként felemelni a bajnoki trófát, átvenni az aranyérmet, mint vezetőedzőként?
4: Teljesen más pályaedzőként is az ember a stáb része. nyilván mindent elkölt, hogy a csapat jól szerepeljen, de egy tény, hogy pályázőként csak javaslattételi lehetősége van az embernek, vezetőként megdöntenek kell. Tehát teljesen más ilyen téren a felelősség is, és azért, mikor az első vezetőedzői bajnok címem megvolt, akkor még nagyobb öröm bujkált úgymond bennem, még nagyobb dolognak tartottam.
5: Részben már említette a 2009-es bajnokok ligája menetelést, ami azért történelmi a csapat életében volt. Itt a Kámar ellen egy 3-3-as párharc, ahol idegenbe lőtt gólokkal jutottak tovább, aztán a Levédia Tallinn ellen 1-0-ákkal, és a Levszki Szófia ellen pedig 4-1-jel. Ez a selejtező sorozat a visszaemlékezésében hogy maradt meg, hogyan emlékszik ezekre a mérkőzésekre, és a szépen lassan felépülő csodára.
4: A svéd bajnok ellen, a Kalmár ellen itt tudtuk nyerni 2-0-ra, egy olyan mérkőzésen, ami nagyon kiélezett volt. A visszavágón is megszereztük a vezetést, vezettünk egy nagy összesítettbe 3-0, és akkor egy kicsit úgy mindenki úgy érezte, hogy már megvan. Sajnos ugye a Kalmár akkor még nem adta fel, és a vége hát nagyon meleg lett, Máté Pétert ki is állították, és hát valóban idegenbeli góllal jutottunk ott tovább. És mi a Levante Tallinn, a lengyel bajnok azt hiszem vissza a Krakkóval játszott, és mi a Krakkóra készültünk, mert azt tartottuk esélyesebbnek, és hát számunkra meglepő volt, hogy a Tallinn jutott tovább, de aztán mikor játszottunk ellenük, akkor látszott, hogy nem véletlen jutottak ők tovább, mert valóban egy akaratos, kemény ellenfél volt, és nagyon szoros két találkozót hívtunk ellenük, amik sikerült továbbjutni. Hát a Levszki ellen meg az megint egy olyan élmény volt az ember életében, hogy ugye idegenben kettőre sikerült nyerni egy nagyon-nagyon forró légkörű mérkőzésen, és itthon pedig tehát a Puskásba akkor 33 ezen fértek be, és ott teltház előtt sikerült 2-0 nyerni. Fantasztikus érzés volt az a mai napig, eszembe van az a találkozó, azt végén, tehát nagyon nagy élmény volt. Debrecenből 18-20 ezer szurkoló jött rendszeresen akkor az idegenbeli Budapesti mérkőzésekre is, hát alaposan kitettek magukért a szurkolóink is.
5: Nem sok magyar edző mondhatja magáról a modern labdarúgás világából, hogy irányította a csapatát a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina ellen is. Ilyen nagyrangú csapatok esetében vagy ellenpályára lépni, ez vezetőedzőként milyen élmény? Nyilván az eredmény az egyik dolog, de az, hogy ilyen sztárokat közelről látni, ilyen sikeres edzőket közelről látni.
4: Nagy élmény, és ez mind a három csapat ugye akkor kiváló volt, hiszen Liverpool azt hiszem, hogy 3 évvel azelőtt nyert meg a BL-t, és akkor a Gerrard, a Kühét, tehát fantasztikus játékosaik voltak. A Lyon, az pedig már akkor nagyon sokszor francia bajnok volt, és ő a döntőbő társak játszott a később győztes Bayern Münchennel, tehát látszott, hogy ez is milyen gárda volt. A Fiorentina pedig a 4 középső társat játszott a Bayernnel is maradt alul, tehát mindegyik nagyszerű gárda volt, és hát mindegyikben, hát mondhatom, hogy klasszis labdarúgók szerepeltek, tehát megedzők is, ugye a Fiorentina a Prandelli, a későbbi olasz szövetségkapitány volt a edző, a Liverpoolnál a Benitez, akivel a bajnok a ligáját nyerték, tehát nagy dolog volt ezek ellen a sportemberek ellen pályára lépni és szerepelni.
5: És nyilván mindegyik csapat ellen volt idegenbeli mérkőzés is. Ön, aki már hosszú éveket dolgozott egy klub utánpótlásában, és gondolom tervezte is, hogy még fog ezzel foglalkozni, volt olyan haszna is ezeknek az utaknak az élmények mellett, hogy úgy picit meg tudta nézni, hogy kint milyen körülmények között készül egy Liverpool, egy Lyon vagy egy Fiorentina?
4: Persze, azt ezeket a tapasztalatokat mindig próbáltuk, és például az akadémiát, mikor építettük, ezeket felhasználtuk az utánpótlás terén. A bajnoki mérkőzéseken meg profitáltunk ezekből a találkozókból, mert úgy éreztem, hogy egyre jobban próbáltunk idomulni ahhoz az iramhoz, meg keménységhez, ami ott azok a mérkőzésen volt, és a magyar bajnokságban ezeket jól tudtuk hasznosítani, és akkor úgy ez érződött is a csapaton.
5: 2010-ben miért döntött úgy, hogy lemond és átmenetileg visszavonul a felnőtt csapattól egy olyan Debrecennél, ami tényleg az aranykorszakát élte?
4: Nem lemondtam, hanem lejárt a szerződésem, és a klub kínált új szerződést, de nem fogadtam el, akkor úgy éreztem, hogy most egyelőre elég volt. Egy nagyszerű időszak volt, de úgy éreztem, hogy most ki szeretnék szállni ebből a mókuskerékből, úgymond, és nem volt különösebb oka, de egy kis nyugalomra vágytam, tehát ott nagyon jó érzés volt mindig játszani szerda, szombat, több meccset, Ádán úton voltunk, mert akkor még nem volt csapat, közben jártam a ProLicense-t, tehát úgy éreztem, hogy egy kicsit most szusszannom kellene, és attól függetlenül mondom, hogy csodát időszak volt, úgy döntöttem, hogy nem fogadom el a szerződést, amely megtisztelő volt. Csináltam az utánpótlást, nagyon jól éreztem magam én az utánpótlásnál, és majd 2017-ben lettem újra a vezetőedző. Ugye a bajnokság első forduló, egy-két fordulóját követően a Kondás Elemért lemondott, és akkor ki legyen az edző, és akkor külföldi edzőt szeretett volna a klub. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek, de én mondtam az előbb, említett indokból, én biztos, hogy nem az Elemér után még a látszatát is elkerülöm, és viszont amíg, hogy lesz külföldi edző, addig ideiglenesen vegyem át a csapatot, és akkor két meccs akkor átvettem, szerencsém mind a kettő jól sikerült, a Gyirmótenet nyertünk 4-0, Mezőkövesden idegenbe tudtunk 1-0 nyerni, ezt követően lett a Leonel Pontes, és hát sajnos az utolsó előtti fordulóba Debrecenben a Honvéd nyert 5-2-re, amivel megnyerték a bajnokságot, ugye, és mi pedig ott hát eléggé a kiesély jelöltek közé kerültünk, és az utolsó kiki meccsre kaptam ismét felkérést, hogy vállaljam már az utolsó meccsre, hát ami, hát nem nagyon repestem az örömtől, mert most az utolsó meccsre átvenni, és kiki meccs a Diógyőre, mert a Diógyőr is eléggé rosszul állt, tehát ugyanúgy, mint mi, és akkor ott idegenben sikerült nyernünk 3-1-re, Mezőkövesden nem volt a meccs, mert akkor a Diósgyőrnek az volt a hazipálya, de hát az fantasztikus volt, akkor Debrecenben olyan focilázett megint, mindenki megijedt, hogy hú, a Lokja szeretett csapatunk bajban, és kiesett, hogy olyan érdeklődés volt, hogy nagyon sokan, tehát ott több ezen elkísértek volna bennünket, ha lett volna annyi belépőjegy. Ott sikerült nyerni 3-1, és akkor mondom, jó, sikerült, fújok egyet, és akkor ismét jött a felkérés, hogy hát, hogy nekem kellene csinálni a csapatot, és akkor, na, elvállaltam, és akkor 2,5 évig voltam ismét vezetőedző, ami megint egy olyan időszak volt, az a másik évben, 19-ben harmadikok lettünk, de nagyon büszkék voltunk arra a harmadik helyre, hiszen akkor a Fradi és a Videoton kiemelt klubnak számított. Mi pedig helyi kötődésű srácokkal szereztük meg ezt a harmadik helyet, úgyhogy a kezdő csapatba 7-8 játszott rendszeresen, tehát az is egy fantasztikus időszak volt.
5: Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen sikeres edzőt azért más klubok is megkörnyékeznek. A Debrecenen kívülről érkező ajánlatokra nyugodt szívvel tudott mindig nemet mondani, vagy volt én, amikor kísértésbe esett?
4: Nem estem kísértésbe, mindig nyugodt szívvel mondtam, mert azért bármennyire szerte az ember a labdarúgást, van fontosabb dolog is. Én sosem tudtam volna elképzelni, hogy a más városba éljem az életemet, és a szeretteim pedig Debrecenben is egy héten, egy napot itton töltetek, mert az egész hetet ott kell ugye az embernek tölteni az akkori csapatánál, illetve édesapámat sajnos 3 évesen elvesztettem, engem édesem egyedül nevelt, és én nem tudtam volna nyugodtan létezni, hogyha én nem vagyok itthon vele, tehát én biztos, hogy nem hagytam volna, eszembe se volt elmenni, mert mondom, én őt egyedül nem hagyom.
5: Az elmúlt hónapokban néhány interjúban beszélt arról, hogy 2017-ben szövetségkaptánynak is megkeresték önt. Ez az ajánlat hogy nézett ki, és itt sem volt kísértés?
4: Mindenki azt gondolta, hogy 2009-2010-es időszakot követően kapok felkérést. Nem, 2017-ben valóban volt felkérés, de amit a beszélgetésünk elején már mondtam, én nagyon érzékeny ember vagyok, és átgondoltam, hogy hát, szóval nem tudom, és úgy gondoltam, hogy én most ebben nem vágok bele.
5: Ez az érzékenység egy érdekes dolog, mert úgy fogalmazott, hogy 1998 után nem hitte volna, hogy újra vezetőedző lesz. Amikor mondjuk 2019-ben az évedzőjének választották, az is ennyire megérintette önt, mint sikerélmény?
4: Nagyon. Az nagyon megérintett, hiszen akkor választottak meg az MSZ először a évedzőjének. Mondjuk akkor úgy tudom, hogy a M1-es klubok játékosai szavaztak edzői, mert mindenki ugye azt gondolta, hogy 2009-2010-ben, különösen 2010-ben ugye a csoportkörben voltunk, és mellette azért sikerült megnyerni a magyar bajnokságot, a magyar kupát, akkor még volt Liga kupa, a szuperkupa, és akkor nem kaptam meg ezt az elismerést, ami nem csináltam, tehát egyáltalán nem esett rosszul, persze jól lett volna, mert mindenkinek jól is az elismerés, de nem okozott problémát, és ezért viszont nagyon jól esett a 2019-es elismerés.
5: Nem sokkal később magyar arany érdemkeresztet is kapott. Ezek az ilyen személyes elismerések foglalnak el a szívében legalább olyan fontos helyet, mint mondjuk a bajnoki címek, kupagyőzelmek?
4: Minden elismerés fontos, minden elismerés viszont más, és más az, hogy a pályán kivívni, mások ezek az elismerések, mindegyikre rendkívül büszke vagyok, és boldog vagyok én, hogy én ezeket megkaptam.
5: Ahhoz képest, hogy az első időszaka után úgy állt fel, hogy nem biztos, hogy leül újra a kispadra, ön a Debrecen történetének a legsikeresebb és a leghosszabb ideig ott lévő edzője 231 találkozóval. Ha ezt 30 évvel ezelőtti Herceg Andrásnak mondja valaki, akkor mi lett volna erre a reakciója?
4: Nem hittem volna el, akkor el se tudtam képzelni, és sokszor ugye, ugye elgondolkodom, hogy azért ennyi időt ott eltöltene a kispadon, hogy milyen nagy dolog, és mondom, hogy bírtam én azt ki, de boldogan bírtam ki, tehát bártam, mondhatom, hogy tényleg a mai napig örömet okoz ezekre visszaemlékezni.
3: A Bajnokok című műsor mai vendége Herceg András volt, búcsúzik a műsorvezető Kreisz Bálint. Viszont hallásra.
0: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: A spanyol válogatottból került ki a világbajnokság legjobb játékosa, kapusa és fiatal játékosa is. Ideiglenes házelnököt választ ma a parlament, marad a többnyire napos, szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
6: Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokság éjszakában nyúló döntőjét, mivel hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játéktétküldőben nem született gól, a 106. percben azonban Ferran Torres betalált a találkozót 10 emberrel befejező dél-amerikaiak kapujába, így a spanyolok 2010 után megszerezték a második VB címüket. A labdarúgó VB gólkirálya a francia Kylian Mbappé lett 10 góllal, aki egyben 22 góljával a világbajnoki örök ranglista élén is áll. A torna legjobb játékosának járó aranylabdát a spanyol válogatott csapatkapitánya Rodri kapta, a legjobb kapusa szintén spanyol Unai Simon lett, a legjobb fiatal játékos ugyancsak a friss világbajnok válogatottból került ki Pau Kubarsi személyében. A háborús helyzet miatt Ukrajna Nagyszombatban fogadja a magyar labdarúgó válogatottat a Nemzetek Ligájában október 5-én. A mérkőzést az Anton Maletinszki stadionban játsszák, amely 18.200 néző befogadására alkalmas. A sorozatban a mi meccsünk mellett az ukránok Észak-Írország elleni találkozóját is a felvidéki városban rendezik. Bandár Anna 24 helyet rontva a 97. pozíciót foglalja el a női teniszezők világranglistáján, amelyen az első 100-ban ez volt a legnagyobb visszacsúszás. A magyarok közül Udvardi Panna megőrizte a 71. helyét. Gálfi Dalma 15 helyjel hátrébb kerülve jelenleg a 152. A listát továbbra is a fehér orosz Arina Szabalenka vezeti. A férfiaknál Marozsán Fábiánt hiedzik a legmagasabban, ő most az 54. Fucsovics Márton a 76. Piro Zsombor 119. helyet foglalja el. Az élen változatlanul az olasz Jannik Sinner áll.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: A miniszterelnök beszédével kezdődik 13 órakor az országgyűlés, e heti kétnapos rendkívüli ülése. A napirend előtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról. Az oktatás megújításáról egyeztetett a szakminiszter, az Alternatív és Magániskolák Egyesülete, valamint a Waldorf Szövetség képviselőivel. A két szervezet bemutatta a javaslatait és megerősítette elkötelezettségét, amellett, hogy aktív szereplője kíván lenni a szakmai egyeztetéseknek. Lannert Judit hangsúlyozta, érdemes építeni az alternatív intézmények tapasztalataira, egyebek mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában és az innovatív tanítási módszerek alkalmazásában. 4 hónapja nem volt olyan drága a gáz ára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csak nem 60 euróból kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulás oka az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség, amely jelentősen befolyásolja a Hormuzi szorosan áthaladó tengeri gázszállításokat is. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 7:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast.
0: Közlekedés.
6: Már megszűnt a korlátozás az M0-as autóúti déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es autóúti csomópontnál, ahol korábban több jármű karambolózott. Viszont a torlódás csak lassan oszlik fel, és még így is több mint 5 kilométeres.
0: Időjárás.
6: A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 18-23 fok valószínű. Változóan felhős napos, enyhe idő lesz a következő napokban is, helyenként gyenge esővel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Spanyolország másodszor is világbajnok, Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott. Egy arany és egy ezüstéren birkózóink budapesti emlékverseny záró napján. Andrea Kimi Antonelli győzött a Formula 1-es belga nagy díjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, mivel a döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól, a 106. percben azonban Ferran Torres betalált, ha találkozott 10 emberrel befejező dél-amerikai a kapujába. Így a spanyolok 2010 után megszerezték második VB címüket. Most hallgassák a mérkőzés utolsó pillanatait Tóth Béla tolmácsolásában.
2: Spanyolország a története során másodjára világbajnok, és 2010 után ismételten felér a világ tetejére, és csak úgy, mint Johannesburgban 2010-ben, itt is a hosszabbításban csikarja ki a győzelmet egy 0-0-ás 90 perc után. 2010-ben Andrés Iniesta döntött, most Ferran Torres, a váratlan hős, a mérkőzés 106. percében közelről a kapuba talált, és ezzel a regnáló Európa-bajnok, világbajnok is. 1972 és 1974, vagyis az NSK csúcs teljesítménye után ismételten a regnáló Európa-bajnok, a világbajnok, és erre, hogy egyszerre birtokolja a VB és EB címet, még Franciaország volt képes 1998-ban és 2000-ben, csak éppen fordított sorrendben. Lionel Messi pedig lehet, hogy úgy zárja le a világbajnoki pályafutását, hogy elveszít egy döntőt. A három VB döntőjéből mindössze egyet tud megnyerni Lionel Messi, a 2022-eset. És nem tudja felülmúlni Diego Armando Maradonát, nem tudja Argentinát másodjára is fölvezetni a világ tetejére. Mert hogy csak úgy, mint Maradona 1990-ben címvédőként, úgy Lionel Messi 2026-ban címvédőként az argentin válogatottal elbukik a döntőben.
1: A világbajnoki címet eldöntő gól szerzője, Ferran Torres, így nyilatkozott a finálé után.
3: Lo del gol creo que es lo de menos. Ahora mismo lo único que quiero es coger esa copa y estrujarla lo máximo posible porque...
4: Nem számít, hogy pont én szereztem a győztes gólt, csak az számít, hogy megnyertük a döntőt. Nekem egész meccsen egyetlen dolog lebegett a szemem előtt, hogy magasba emelhessem a VB trófeát. 47 millió ember álma vált valóra, lélekben ők is pályára léptek velünk. Ez egy hosszú és nehéz torna volt, minden meccsen nagyon keményen megszenvedtünk. De ez nem egy sprintverseny, hanem egy maraton, hosszú távra kell beosztani az erődet. Épp ezért megpróbáltam végig kizárni, amikor egyre másra kimaradtak a helyzeteim. Tudtam, hogy ha dolgozom tovább keményen, akkor a legfontosabb pillanatban a csapat segítségére lehetek, és ez végül így is lett.
1: A spanyolok világbajnoki címét eldöntő gól szerzője Ferran Torres után következzen a szövetségi kapitány Luis de la Fuente összegzése.
5: Hatalmas büszkeség van bennem. Büszke vagyok erre a csapatra, erre a generációra, amelyik most ismét felért a csúcsra. A tehetségének, a kemény munkájának köszönhetően együtt mentünk végig ezen az úton. Fejlődtünk, egyre jobban összeértünk, és közben egy családdá váltunk. Nagy megtiszteltetés együtt dolgozni ezekkel a játékosokkal.
1: A spanyolok szövetség.

0: Kapitánya Luis de la Fuente után hallgassák, hogyan látta a döntőt az argentinokat irányító Lionel Scaloni.
1: Tristeza, pero...
2: Szomorú vagyok, de tudom, hogy a szívüket, lelküket kitették a pályára a játékosaim, és én örökre hálás leszek nekik. Azt el kell ismerni, hogy a spanyolok jobbak voltak, viszont mi is mindent beleadtunk az egész tornán. Nem csak a győzelmet, a vereséget is emelt fővel kell viselni. Ettől még nem felejtjük el azt az utat, amit bejártunk idáig. Nagyon köszönöm a válogatott összes tagjának, hogy mindenki mindent beleadott.
0: Világbajnok lett tehát Spanyolország, Argentína a második helyen végzett, a bronzérmet Anglia szerezte meg. A labdarúgó VB gólkirálya a francia Kylian Mbappé lett 10 góllal, aki egyben 22 góljával a világbajnoki örökranglista élén is áll. A torna legjobb játékosának járó aranylabdát a spanyol válogatott csapatkapitánya Rodri kapta. A legjobb kapus a szintén spanyol Unai Simón lett, a legjobb fiatal játékos ugyancsak a friss világbajnok válogatottból került ki, Pau Kuba Bárszi személyében.
3: Nemzeti sportkrónika.
0: A háborús helyzet miatt Ukrajna nagy szombatban fogadja a magyar labdarúgó válogatottat a Nemzetek Ligájában október 5-én. A mérkőzést az Anton Malatinszky stadionban játsszák, amely 18.200 néző befogadására alkalmas. A sorozatban a mi meccsünk mellett az ukránok Észak-Írország elleni találkozóját is a felvidéki városban rendezik.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott, mivel hosszabbítás után 34-32-re jobbnak bizonyult Svédországnál a Kolozsváron és Tordán rendezett Európa bajnokság döntőjében. Ezzel első alkalommal lett kontinens bajnok. Nemzeti csapatunk egyben visszavágott a skandinávoknak a csoportban elszenvedett 16 gólos vereségért. Együttesünkből Gazsó Péter 14 góllal járult hozzá a sikerhez. A harmadik helyet Szlovénia szerezte meg, amely 30-28 múlta fölül Dániát a bronzmeccsen. A magyar válogatott irányítóját, Fazekas Mátét, Katona László kérdezte a finálét követően.
4: Nehéz szavakba önteni, mert egy olyan csapat jött létre a stábbal együtt az egy hónap és egy hétben, ami fantasztikusan együttműködött, azért is voltunk ennyire eredményesek, minden meccsen csapatként tudtunk működni, minden mérkőzésen elhittük, nyerhetünk, és van itt keresnivalónk. Talán egy kivételével a csoportmeccsen is védek ellen, ott bele is futottunk egy 16 gólos vereségbe, viszont ezáltal már akkor a motivációt kaptuk, hogy beszéltük is az öltözőbe, hogy itt egy féleképpen jöhet ki ez a meccs, hogy mi jövünk győztesen le a pályáról. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, mindenki csinálta a dolgát.
5: Említetted a svédek elleni első mérkőzést és ezt a nagy arányú vereséget, de mi változott pár nap leforgása alatt? Gondolom azért kézilabdázni akkor is, na meg most is, aztán végképp nagyon tudtatok.
4: Sokkal keményebb volt a védekezésünk, párosult egy jó kapus teljesítménnyel. A végén az a különbség jött ki, hogy a svédeknek egy soruk volt, mint az egész Európa bajnokságot nagyjából két sorra játszott. Le. Ez látszódott is a hosszabbításban, ők már sokkal jobban el voltak fizikálisan száradva. Szerencsére mi tudtunk jobban koncentrálni. Most nagyon boldogok vagyunk, most mindenki pihen, amennyit az adott klubjától kapott, utána pedig kezdődik a felkészülés, nem lesz sok időnk.
0: A magyar junior férfi kézilabda válogatottból Fazekas Mátét hallották. Az elődöntőben az olimpiai, kétszeres világ és kétszeres Európa bajnok orosz Musza Jevoljevet legyőző kötöttfogású 97 kg-os Szőke Alex aranyérmet nyert a budapesti bokcsarnokban. A Poyák Imre Varga János Kozma István birkózó emlékverseny tegnapi zárónapján. Világ és Európa bajnoki ezüstérmes sportolónk a fináléban a szintén orosz Ilja Jermolenkót verte 5-1-re. 130 kg-ban darabos László is döntőbe jutott, ott azonban alul maradt az ugyancsak orosz Marat Kamparovval szemben, így ezüstéremmel zárta a viadalt. Dedecsik Ferenc először az aranyérmes Szőke Alexet szólaltatta meg.
6: A közönségre nem lehetett panasz. Párszor birkoztam Aiton, az sose volt jó omen, de most úgy néz ki, hogy átalakul ez az út, és bízom benne, hogy ez így lesz mindig is, ugye jövőre lehet, hogy Budapest rendezi az Európa-bajnokságot. Eszméletlen nap volt, bár nem mondanám azt, hogy csúcsformában vagyok, kicsit enerváltan indult meg a reggelem, de meccsről meccsre egyre jobban birkoztam, pláne, hogy két oroszt is megvertem, akciót is tudtam rajtuk csinálni, ráadásul állásból is rendről is, ez azt gondolom, hogy mind jó visszajelzés, és büszke vagyok magamra, csapatomra, a családomra, meg mindenkire, aki itt volt és szurkolt.
7: Elképesztő volt a döntő is, de az elődöntőben sikerült egy olyan skalpot szerezned, ami óriásit jelenthet a továbbiakban is, meg neked magadnak is, hogy tudtad bizonyítani, hogy ezt az oroszt, aki most visszatért, azért még van hova fejlődnie, hogyha Szőke Alexel szeretne valamit kezdeni a jövőben, az neked mit jelentett?
6: Visszatért a tokiói olimpiai bajnok, táblójáv. Ennyi időt kihagyni és visszatérni az élményzőnybe elég nehéz. Kíváncsi leszek, hogy ezt hogy gondolja, vagy meddig gondolja ezt az egészet. Itt van Los Angeles, aztán próbál erre rámenni. Már nem először kapott ki, az Örménytől is kikapott, akivel én birkoztam meg elsőnek. Bele is birkozott, akivel most a döntőbe, tőle is kikapott. Nehéz lesz neki, de nyugodtan jöhet. Még mindig olyan erős, csak hát ugye ez az 5 év azért a kondiából érezni is lehetett, hogy már nálam például nem akart már emelni úgy, mint ahogy a többieken. Nagy kalap, hogy így is megverni őt, büszke vagyok magamra is. Ráadásul ugye a legvégét tudtam akciót csinálni, jó a munka, amit csinálunk.
0: Az aranyérmes Szőke Alex után a budapesti Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen nehéz súlyban második helyen végző Darabos Lászlót is interjúra kérte Dedecsik Ferenc.
7: Ez egy megnyert ezüstérem, mert olyan napod volt, amivel szerintem a felnőtt mezőnyre rárúgtad az ajtót, hogyha így most ezt az egészet nézed, akkor hogyan tekintesz erre a napra?
8: Szenzációs nap volt. Úgy jöttem ide a versenyre, hogy mindent kiadok magamból, és a legjobbomat nyújtsam. Be akartam jelentkezni a felnőtt mezőnybe.
7: Mi az, ami ennyire összeállt? Mit éreztél magadon? Hogy mi az, ami nagyon-nagyon működött?
8: Testileg, fizikálisan rendben voltam, de lefőképpen mentálisan, fejben. Meg hát ez a csodálatos közönség. Ilyen közönség előtt nagyon jó birkózni.
7: Döntőt birkózni ezen az emlékversenyen, itthon, ennyi néző előtt, ez azért valami egészen elképesztő érzés lehet.
8: Csodálatos volt, családom kim volt, otthon is szurkoltak, írtak, mindenki írt, itt is kijött mindenki, ország összes pontjáról. Köszönöm nekik a szurkolást, rengeteges volt.
7: Hogyha most ezt a napot nézzük, akkor a szezon hátralévő részére a terveiden változtat ez valamit a VB-t nézve, hogy sikerült felnőtt mezőnyben egy ezüstérmet szerezned ebben a kategóriában?
8: Egyelőre úgy gondolom, hogy ahogy az edzők is beszélték, szövetség is alapította, hogy egyelőre még korosztályomban, a továbbiakban, mert nézzük majd, hogy mit lesznek a lehetőségek.
0: A birkózó Darabos Lászlót hallották. A Mercedes olasz versenyzője Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. A VB éllovas mögött a Ferrarival a monacói Charles Leclerc ért célba. Harmadiként a holland Max Verstappent intették le a Red Bull-lal. Antonelli csapattársa a brit George Russell már az első körben kiesett. Összetettben Antonelli mögött a brit Lewis Hamilton a második, George Russell a harmadik helyen áll. A világbajnokság e hét végén a magyar nagydíjjal folytatódik. A belga Remco Evenepoel sikerével zárult a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 15. csaknem 184 kilométeres szakasza. A hegyi befutó Evenepoel az összetettben éllovas szlovén Tadej Pogacsárt és a mexikói Isaac del Torót is lehajrázta. Az eddig második helyen álló dán Jonas Vingegaard bukott, eltörött a kulcscsontja, emiatt feladta a versenyt, így a mai pihenő nap és az utolsó hét előtt Evenepoel került ebbe a pozícióba, az összetettet továbbra is vezető Pogacsár mögött. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz elődje, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a második pihenőnapján a 2026-os Tour de France-nak. Hát, mit ne mondjak, nem akármilyen napon vagyunk túl, ami a vasárnapot illeti, nem akármilyen héten vagyunk túl, ami az egészet illeti. Úgy egyébként, hogy még az igazán komoly hegyi szakaszok közül, hát nem sokat láttunk. Ugye, aki esetleg nem követte, tegnap szegény Jonas Vingegaard feladta a versenyt, és hát talán a Tour de France történetének egyik legnagyobb baléja az, hogy közvetlen egy olyan napot követően, amikor hajnali kettőkor a doping ellenőrök ott voltak a szobájában, aztán egyébként mentek Tadej Pogacsárhoz is hajnali ötkor. Nem tudom, te melyiket választanád, a kettőt vagy az ötöt, de hát mind a kettő rettenet, és nem értem, hogy ez hogyan működhet, még akkor is, hogy tudjuk, hogy általában az Armstrong érában éjjel mentek ezek a machinációk, tehát ebből a szempontból megértjük, de hogy pont egy ilyen szakaszon, azért az tényleg igencsak fájdalmas, Pogácsár meg Pogácsár, de végre Evenepoel nyert egy hegyi szakaszt, nem is tudom, hol kezdjük, de ezért szerintem kezdjük Vingegaardral, mert ez nagyon fájdalmas.
2: Köszöntöm a hallgatókat, igen, hát ez egy szomorú nap, tehát ez érezhető volt egyébként a Plateau de Solezon tetején, a csapatok körében, meg tényleg mindenki körében, ugye 22-21-nél volt talán, vagy annyi kilométer volt hátra, amikor volt ez a bukás, és itt tényleg már ugye mindenki fenn volt ott, és várta a versenyzőket. Ez nagyjából még 40 perc volt az érkezésükig, amikor jött ez, és pont a Visma egyik fotósa rohangált ott, pont ott nagyjából közelünkben, és kérdezte, mi történt, mert már csak azt látta, hogy megy be a mentőautóba Jonas Vingegaard. Tehát ez egy szomorú nap a Tour de France számára, maga, mint verseny számára, és hogyha csak önmagában a bukást nézzük akkor is, meg az, hogy azonnal fel kellett adni. Tehát, hogy főleg egy ekkora névnél a verseny ezen szakaszában azért azt várta volna az ember, vagy szokta kapni az ember, hogy megpróbál visszaülni a kerékpárra, akkor is egyébként, ha el van törve a kulcsont, tehát megpróbál visszaülni a kerékpárra, de azért zajlanak az egyeztetések percekig, mert a legmegdöbbentőbb az volt, hogy gyakorlatilag itt, ahogy esés, nem tudom, 2 perccel később már ki volt írva, Jonas Vingegaard feladta.
1: Nekem nagyon fura volt, hogy be volt kötve a válla, semmi arról nem volt szó, hogy egyből láttad, hogy ez ennyi volt. És Twitteren láttam, nem tudom, hogy ki írta ki, de hogy azért az ő esetében ez lehet, hogy pályafutást is befejező történet. Eddig se volt nagyon motivált, eddig is azt mondta, hogy teljes a karrierje, nem tudom, hogy lesz-e benne még egyszer annyi, hogy újra neki induljon. Egyébként egy ritka idegesítő kanyar volt, tehát az egész terelősziget mentek nagyon-nagyon gyorsan, pont a viszmások ráadásul, tehát a saját csapattársai, és tényleg lehetett azt látni, hogy mindenki egy icipicivel megy kijebb, és pont úgy jött ki a matek, hogy az első, aki már túlságosan kiment, az ő volt.
2: Igen, hát a pályafutás befejezőre szerencsére azért láttunk olyanokat, meg kaptunk olyan jeleket, hogy azért ez ne legyen itt teljesen realitás jelen pillanatban. Ugye a Dán Televízió készített vele egy interjút, hát már sötét volt, tehát jó későn lehetett. Ugye elment Jonas a kórházba, majd onnan visszatért a csapat szállodájába, és gondolom én ma utazik ugye haza Dániába, mert azt említette, hogy ezt a műtétet otthon fogják elvégezni rajta egy pár nap múlva. Szóval meglepően jó hangulatban volt Jonas Vingegaard, tehát itt azért szó se volt róla, meg nem is volt érezhető az, hogy hát akkor ez ennyi volt, de én ezt annak tudom be egyébként, hogy ez egy idézőjelben csak kulcsontörés. Tehát hogyha itt nagyon komolyabb sérülések lennének, akkor azt gondolom, hogy abszolút reális lenne, amit mondasz, meg amire sokan gondolnak, meg szerintem mindenkinek átfutott az agyán, hogy ja, lehet, hogy most láttuk Jonas Vingegaardot a Tour de France-on utoljára, mert erre viszont szerintem, ha nem is vonul vissza egyébként, van esély, csak megfordítva, miért folytatná az ember, hogyha már a túron nem indulna.
1: Teljesen szóval, egyértelmű, persze.
2: Szóval anélkül ugye fölösleges, főleg úgy, hogy ugye megvan a másik 2-3 hetes, de az biztos, hogy egy új fejezet következik Jonas Vingegaard karrierjében, ugye soha nem adott még fel 3 hetest, A túron ugye 2021 óta minden évben legrosszabb esetben is második, tehát most lesz az első olyan, amikor ezekből egyik sem valósul meg, és azt gondolom, hogy azért itt komoly egyeztetések fognak zajlani a jövőben, mert pont egy olyan nap volt, és ez a legszomorúbb az egészben szerintem, ezért sajnálja mindenki, még akkor is, hogyha valaki adott esetben nem Jonas Vingegaardnak szurkol, hogy az egész nap arról szólt, hogy ahogy elment a szökés, a Viszma tényleg egy ilyen all-in-t próbált, tehát egy mindent, ami a csövön kifér, azt megpróbálták ebbe a szakaszba beletenni, és ebbe a hegybe, mert hogyha az ember mondjuk nem figyelte, vagy nem nézte a versenyt eddig, csak minden nap, nem tudom, úgy volt vele, hogy akkor felmegy az UL honlapjára, vagy a nagy kerékpáros honlapokra, plusz a Viszma honlapjára, de az időkülönbségeket nem nézi, és csak ebből tájékozódik, akkor úgy érezhette az ember, hogy hát hoppá, hát itt mennyire szoros Tour de France-ról van szó, és a Viszma egyre jobb formában, Jonas Vingegaard egyre jobb formában, mert ugye a kommunikáció ez volt, csak ha ránéz az ember, akkor 4:30 volt a két versenyző között, hegyi befutó szakasz nélkül. Tehát azért raktak bele mindent ebbe a napba, mert a Solaison tényleg egy olyan emelkedő, ami Jonasnak jó, és a csapatnak pedig valamit meg kellett próbálnia. Tehát az szerintem még presztízsben sem jelentett neki kérdést, hogy most akkor most Vingegaard második lesz, mert megpróbálja megnyerni a versenyt, vagy negyedik lesz, mert megpróbálja megnyerni a versenyt. Tehát az neki is tök mindegy, meg a Viszmának is tök mindegy, hogy most dobogó, nem dobogó, itt vagy első hely, vagy tök teljesen mindegy, hogy milyen eredmény, de a lényeg, hogy ezt kommunikálták végig, és egyáltalán nem ilyennek tűnt egyébként az, ahogy eddig zajlott a verseny. Tehát tényleg meg kell próbálni, és minden tiszteletem a Viszmáé, és emiatt nagyon fájdalmas, mert az egész csapat mindent belerakott abba a napba, itt a 15. szakaszba, de hát sajnos ez a sportnak vele járója, és tényleg, amit te is mondtál, hogy egy buta kanyar volt, egy buta bukás volt, ahogy egyébként Remco Evenepoel is elmondta, meg tényleg gyakorlatilag mindenki elmondta, hogy igen, most lehet arról beszélni, hogy miért nem volt ott egy marsal, vagy a motoros egyébként hibázott egy picit, de nem lehet a motorosra hagyatkozni.
1: Hogy tehát lehet ez, a motorosra? Ne, ez egyértelmű, nagy
2: ez
1: volt a
2: csapat
1: tempó.
2: Hibája volt, tehát nem mész bele egy faluba, így egy kanyarba.
1: Megszólsz a csapatodnak, hogy figyeljetek, ott van ez a kanyar, amire oda kell figyelni. Tudom, hogy nem lehet bejárni minden egyes négyzetcentiméterét az útnak, de azért csak elmennek előtt egy páran, akik már tudják elezni, hogy figyeljetek, ez ott nem lesz jó.
2: Igen, meg ugye minden csapatnak van olyan autója, ugye például a magyarországi Giron, és emlékezhetünk erre, hogy az Astana arra a Balatonfüredi befutóra három kocsit küldött, csak arra, hogy az utolsó, nem tudom, Tihany utáni levő 15 kilométert, ami még volt, ugye a sprintig, azt bejárják, és megnézzenek minden kanyart, minden járdaszigetet, hogy Mark Cavendishnek minél egyszerűbb legyen. És ez itt is megtörténik, tehát Meg nyilván csak Jonas Vingegaard bukott, tehát ő okozta ezt a bukást, hogy utána egyébként Grosschartner is essen, Del Toro is úgy döntsön, hogy akkor ott ráesik egy nézőre, ha jól láttam, vagy egy szurkolóra. Szóval, de Vingegaard okozta ezt, és a Viszmának egyébként szerintem azt tudnia kellett volna, ugye Pigán Zoli is elmondta, hogy erősen mentek bele abba a kanyarba, és szerintem nem a legjobb ívet választották. És nem szeretném Campenaartra fogni, de szerintem a Viszmásoknak pontosan tudnia kéne, hogy az elmúlt fél egy évben azért Jonas Vingegaard lejtmenetezése, vagy technikai, tehát kerékpár technikai kezelése az romlott. Tehát ez egyértelmű, hogy nem olyan, mint mondjuk volt 3-4 évvel ezelőtt.
1: Hát ez pont nyilván a bukása miatt is. Azt szerintem tudat alatt egyszerűen nem fog belemenni mindenbe ugyanolyan elánnal, vagy ha igen, akkor se annyira magabiztosan, hogy meg tudja oldani. És itt, de én továbbra is azt mondom, ha nincs ez a hajnal,
2: de akkor... Igen, és itt jön be, amit mondtál pontosan, hogy ha nincs ez a hajnal, mert én azon az állásponton vagyok, hogy nem tudom 100%-ra mondani, meg senki nem fogja 100%-ra tudni mondani, akár maga Jonas Vingegaard sem, hogy hát igen, hogyha egyébként nem keltenek fel hajnal kettőkor, hogy tesztet kelljen csinálnom, és azt mondta, hogy egy 40 perc múlva volt, 40 perccel később volt, tehát 3-4-3 fele a szobájában. Hogyha az nincs, akkor ez nem történik meg. de azt pedig lehetetlen állítani, hogy 0% köze legyen ehhez. Tehát még itt valaki ugye a Grokot is kérdezte a Twitteren, hogy lehet-e köze ennek a két dolognak egymáshoz, és egyébként nyilván, tehát ez azért így tudósok által, híres brit tudósok által meg van állapítva, hogy a sportolónak egyértelműen a legfontosabb dolog az az alvás. Tehát ez nem kérdés. Főleg a Tour de France harmadik hetében. Tehát mindenképp volt ennek ráhatása. Főleg ugye Pogácsár is mondta ezzel kapcsolatban, hogy ő mondjuk, hogyha választani kéne, akkor ez a hajnal 5 még egy fokkal jobb, mert legalább a mély alvása meg volt. Úgyhogy
1: mert ugye ráadásul tényleg a szervezet úgy működik, hogy a mély alvást ezt az elalvás utáni első órákban tudja leginkább produkálni.
2: És Pogácsár mondta, hogy ugye későn alvó, tehát későn szokott lefeküdni, tehát egykor feküdt le.
1: Igen, aludt 4 órát, utána vissza nem tudott aludni, úgyhogy Eminemet hallgatott, meg főzött kávét, és aztán készült a szakaszra. Beszéljünk a többiekről is.
2: Tényleg szét volt verve az egész éjszakája, mert nem tudom, most azt mondjuk, hogy lefekszik 11-kor aludni, hát a kettő az pont olyan, hogy opá, és utána már az is probléma, hogy mondjuk 3 óra van, mire újra oké, akkor ágyba vagy, és hát onnantól kezdve tényleg az 1 óra kiesés, hogy alszol vissza, az milyen minőségű, stb. Tehát ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, és ha csak 0,5% koncentrációt veszítesz, akkor abból ilyen van, vagy ilyen történik. Tehát ez
1: biztos, hogy újra kell írni a szabályokat, tehát ez nem fog működni hosszú távon, és valószínűleg ez az a sérülés, ez az a bukás, ami miatt újraírják. Beszéljünk kicsit kérlek a többiekről is, mert azért ez egy 184 fős mezőny, amelyből még 170-en nagyjából ott vannak a rajtlistán. Hát azért Sárga Tikkóst besegíteni egy összetett harmadik, második helyért nem nagyon láttam eddig. Egészen döbbenetes. Itt volt Jenővel kisebb vitánk, mert neki ez nem tetszett a Pogacsár munkája. Én meg azt mondom, hogy szerintem ez elképesztő, hogy így hálálja meg azt, hogy ennyire segítik őt, és ez csapatszinten óriási bravúr, de ebben most egy szakaszgyőzelmet hagyott, mert a végén így Evenepoel le tudta durrantani, amikor Deltoro elindult, nem tudta azt a tempót vinni tovább, és Evenepoel arra reagálta legjobban, onnantól már nem volt mit tenni. Ez egy nagyon érdekes kérdéskör. Egyrészt mutatja, hogy mennyivel van a többiek fölött, hogy egy másodpercig nem izgul azon, hogy meg lesz az összetett. Másrészt meg hát ilyet egy olyan győztestől, mint amilyen ő nem nagyon láttunk, mondanám, de azért két szakasz már odaadott egyet Montreában tavaly, egyet meg itt a barcelonai körpályán, tehát hogy azért az sem, hogy ez szokatlan dolog lenne. Neked melyik a szimpatikusabb hozzáállás, hogy nem egy bajnoknak az ilyet meg kell nyernie? És hozzáteszem, az a rádióbeszélgetés az viszont nekem megdöbbentő. Én nem gondoltam volna azt, hogy Pogácsár engedélyt kér, hogy mehessen gyorsabban, és Del Toro mondja azt, hogy ne szakíts le. Tehát, hogy ez viszont, én azt gondoltam, hogy ez fordítva van, hogy jó van, srácok, itt maradok, gyere a saját tempódban, aztán valahogy megoldjuk. Nem ez volt. Ez a része viszont engem mindenképpen váratlanul ért.
2: Alapvetően azon a véleményen voltam lennék én is, hogy oké, hát most vagyok eldöntik, ennyivel a többivel felett van. Így viszont hallgatva pont ezt a rádióbeszélgetést, nem akartam hinni, én először csak annyit láttam, hogy ugye ez a Can I Go Progressive, azt kérdezi Pogácsár. De a választ én csak 2 órával, nem tudom, a szakasz után láttam, hogy...
1: Aha, don't drop me!
2: Igen, mert így viszont nem tetszik. Tehát egyértelműen nem tetszik, ez egy hülyeség volt így a csapattól, már elnézést. Tehát Del Toro bukott, ez az egyik. Del Toroval megpróbálták a 10. szakaszt is megnyeretni még kedden a Bastille napon. Ugye nem voltak meg a lábak, pihenő nap után az az UAE-nak mindig egy ilyen ahillesze, hogy ott azért van olyan, hogy gondba kerülnek a versenyzőik. Na de szerintem egy ilyet nem csinálunk egy Tour de France hegyébe futón, hogy értem, hogy Pogácsár elviszi, és a Del Toro-nak olyan lábai vannak, hogy ott tud maradni egyébként, mert azt azért szerintem 4-5 kilométerrel a cél előtt már mindenki látta, hogy Remco Evenepoel jobban néz ki, mint Del Toro, és ugye rá is került, tehát ott volt olyan szituáció, hogy Pogácsár mögé már Evenepoel állt be, és nem azért, mert Del Toro támadni akart, az később volt, tehát az 1 kilométeres kapunál volt az egyik, másik meg egy picit visszább. Szóval szerintem ezt nem csinálta jól az UAE, és azt gondolom, hogyha egy ilyen lehetőséged van, akkor meg kell nyerni. Tehát, hogy értem azt, hogy Pogácsár szempontjából, mert így úgy jön le, hogy ezt a csapat mondta, hogy neked egyébként ott kell maradnod. Szerintem a csapatnak a sárga trikó egyébként fontosabb, meg a, meg a győzelem, mint az, hogy most Isaac Del Toro harmadik, negyedik vagy ötödik az összetettben. Azt is értem egyébként, hogy az időfutam előtt azért akarsz belerakni a többiek, akarsz időt adni a többieknek, tehát most gondolok akár egy Sexasra, vagy egy Ayuso-ra még inkább, hogy persze, hogy akarsz nekik időt adni, mert Del Toro azért kapni fog valószínű, várhatóan tőlük majd holnap délután, de Pogacsár szempontjából meg nyilván az lehet, hogy ő nem kommunikálta így nyilvánosan, de abban viszont ismerve őt, meg látva azokat, amiket mondott, tényleg majdnem sírt, tehát nem is nagyon akart interjút adni senkinek tegnap, Tadej Pogacsár. Az, hogy ő egy olyan napon nem szeretne nyerni, amikor a Viszma csinálta meg a munka egészét, és Jonas Vingegaard és a legnagyobb ellenfele kiesik a versenyből. Én azt gondolom, hogy ennek is volt köze, mert az ugye azért nem kérdés, főleg itt emiatt a rádióbeszélgetés miatt, ami szóba került, hogy Pogacsár tudott volna azért gyorsabban menni. Tehát, hogy ez egyértelmű. A sprintben, én egyébként azt mondom, hogy a sprintben nekem nem úgy tűnt, mint aki ott 100%-ot megy.
1: Nekem az egész hétvégén ez a durva, hogy de azt gondolom, nagyon hogy... jól áll, de nekem nem tűnik 100%-osnak Pogacsár. Nekem, tehát amikor azt mondja, hogy hát igen, mosolygok, de azért szenvedek, de azért mosolygok, mert látom a folyamatokat, és azok jók, nekem annyira ez nem tűnt meggyőzőnek, aztán persze lehetséges, hogy rosszul olvasom, egyébként Evenepoelnak is össze-vissza álltak a személy, meg Del Torónak is most tegnap fölfelé, de ettől függetlenül mind a ketten nagyszerűen lehozták, és adtak a többieknek, tehát itt azért Del Toro, főleg úgy, hogy a fenekét fogdosta ott a bukást követően, hát én azt gondoltam, hogy itt Del Toro túrjának is lehet, hogy vége van. Grosschartner, meg ahogy biceget, hát nem hittem el, hogy utána még ilyen magabiztosan fel tudott jönni a hegyre, oké, segíteni már nem tudott, és amúgy az UAE is kezd egy kicsit szerintem szétesni, tehát azt a taktikát a Viszmának értem, hogy egyrészt Pitcock ott volt elől, amihez gratulálok ezúttal is, biztos szerették a másik 23-an, de hogy a most vagy sohát, hát ha esetleg valami gondja van Pogacsárnak, nyilván soha nem tudjuk meg, hogy lett volna, de az biztos, hogy így, hogy Vingegaard kiesett, így alapvetően változott meg az egész szakasznak a dinamikája, és ha Vingegaard van, akkor biztos, hogy ezt nem tudja megcsinálni Pogacsár.
2: Tehát, hogy ja, persze, nem, csak, tehát akkor a győzelemre kellett volna mennie. Már csak emiatt
1: is nagyon sok összetevős ez a sztori, és ezért fantasztikus szerintem Igen. Ez a túr. Oké, hogy Pogacsár kiemelkedik, de ami mögötte van, az minden idők egyik legjobb kiadása.
2: Igen, tehát ezt Pogacsár biztos, hogy nem tudta volna, tehát Del Toro nem maradt volna ott az 1000% a Viszma tempóval, vagy Jonas Vingegaard tempóval. Én egyébként a személy szerint nem láttam volna, hogy leszakítja Jonas Vingegaard, vagy akár külön időt tud adni Pogacsárnak, tehát azért attól szerintem az elmúlt két hét alapján messze vagyunk, meg értem, hogy a Viszma úgy viselkedett, meg azt mondta, hogy hát itt most brutál jól érzi magát, és tényleg napról napra jobb a forma, és jobbak a lábak, és jobb a teljesítmény, mert nem ezt láttuk igazából, tényleg nem tudom máshogy mondani. Azt láttuk, hogy semmi esélye nincs Tadej Pogacsár ellen, és ez valószínűleg azért így is maradt volna. De hát igen, ezt már sosem tudjuk meg. Nekem nem tetszett ez az UE játék. Egyébként Pogacsár is szerintem egy picit jobban kiállhatott volna a kollégái nevében azért, hogy egyébként hajnalban ne keltegessenek senkit. Tehát, hogy, és azt nem értem, hogy az UCI szabályok szerint, meg az ITA szabályok szerint ugye a nemzetközi dopi teszteket végző ügynökség, ugye az ITA, tehát este 11 és reggel 6 között akkor végezhetsz egyébként doppingtesztet, hogyha erősen megalapozott gyanút van arra, hogy doppingol az, akit tesztelsz. Én nem tudom, hogy ebből miért nem lett, tehát ez le van írva. Miért nem emelte ki egyik csapat sem? Miért nem emelte ki egyébként egyik versenyző sem a kettő közül? Tehát igen, nagyon jó, hogy tesztelnek mindenkit. Igen, nagyon-nagyon jó, hogy bármikor, és ez a sport múltja miatt muszáj is, hogy így legyen. De hajnal 2-kor és 5-kor az egyrészt már az is kétes, másrészt az is kétes, hogy miért csak őket ketten? Tehát, hogyha fair versenyt szeretnél, amire a Tour mindig mondja, hogy hát nekik az az első számú, hogy fair verseny legyen, akkor miért nem mondjuk a legjobb 10-et, legjobb 5-öt, miért csak ezt a legjobb 2-t szedett ki? Szóval
1: és egyébként őszintén szerintem, tehát most ez lehet, hogy összeesküvés elmélet, és nem tudom, hogy milyen nemzetiségek azok, akik ezt kitalálják, hogy akkor kihez mennek.
2: Igen.
1: De hogy pont azon a szakaszon, vagy azelőtt a szakasz előtt, ahol a franciák nagy kedvence papíron a legjobban érzi magát, a legjobban ismeri, nagyon-nagyon várja
2: Az... Előző nap felveszi a fehér trikót, a valahogy legfiatalabb lesz, aki megkülönböztető trikót visel a Tour de France történetében. Szóval igen, én sem tudom, az a baj, meg nem tudom, nem jött ki ilyen, hogy akkor ezek kik voltak, vagy kik adták ezt az utasítást, hogy már pedig most akkor oda kell menni. Ráadásul két hegyi szakasz között csinálsz egyet, ráadásul egy olyan napon, amikor egyébként nyilván tudják, tehát most a szurkolók még kevésbé is, de aki ott van, a dolgozik a túron, vagy akár bármilyen kapcsolata van a 2026-os túrral, hogy ez gyakorlatilag a párizsi, az Alpe d'Huez Párizs, tehát 20-ról 21. szakaszhoz képest, tehát ez volt a második leghosszabb transfer, ilyen három és fél, négy órák voltak nagyjából, tehát a legtöbb csapat egyébként ilyen este 10:30-11-re érkezett meg a szállodába. Tehát ez egy olyan napon, ami amúgy is egyébként horribilis, és kb. Pihenőnap elé kéne tenni szerintem ilyen hosszúságú transfert, de ez egy másik kérdés. Tehát ez így nagyon-nagyon-nagyon rosszul jött ki. Valamit nyilván ezzel a szabállyal egyébként kell kezdeni, tehát most Remco Evenepoelnek, ő azért ugye nem nagyon fogta vissza magát, és azt mondta, hogy hát őt egyrészt próbálgatatnák kelteni, meg kopogni az ajtaján hajnal kettőkor, az ő aludna. Tehát ez az egyik, ő biztos fel nem kellene. A szakasz után pedig azt mondta, hogy ő személy szerint most szólna az ő csapatának, hogy hajnal 3-kor ezeket a doping ellenőröket létszik, és menjetek oda, keltsétek fel, és vegyetek tőlük vért, hogy lássák, hogy milyen. Tehát, hogy
1: egy a világ vicce.
2: Az a probléma, hogy az UCI szabályokat, tehát az, hogy mikor lehet tesztelni, hát ezt a versenyzőknek el kell fogadni ahhoz, hogy ezek a szabályok életbe léphessenek. Szóval lehet, hogy ezt előtte kéne egyébként átgondolni, mert ezt a versenyzőket tömörítő szervezet, vagy a versenyzők jogait tömörítő szervezet, ugye, ő ezt átnézheti a versenyzőket, tehát ha a versenyzők ezt nem fogadják el, akkor ez nincs, ez a szabály.
1: Jó, de szerintem innentől nem olyan gondolkodnak abban, hogy két hegyi szakasz között...
2: Erre tuti, hogy nem gondoltak.
1: És tényleg miért őket, kettejüket pont? Nyilván azért, mert ők vannak elől, tehát hogy ha valakinél a gyanú ott van, hogy doppingol, az a legjobb, tehát most nem a 162-et fogják az összetetben. Igen. Kicsit sokat beszélünk erről a szabályról. Beszéljünk el Evenepoelről, mert hogy ő viszont egyértelműen a nap szerintem legnagyobb nyertese, nem csak azért, mert a szakaszt megnyerte, hanem mert a házon belüli csatát is úgy tűnik, hogy az egész Tour de France-ra lerendezte. Ezt Tipovic el is mondta, hogy készen áll mostantól kezdve arra, hogy besegítsen Evenepoelnak, aki a második helyért megy. Tehát, hogy azért az egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény, hogy neki jelen pillanatban a második hely teljesen rá is, főleg, hogyha kedden egy nagyszerű időfutamot produkál.
2: Igen, tehát most egy percről beszélünk körülbelül, itt a második-harmadik hely között. De hát ez azért, hát jóval magasabb lesz egy bő 24 óra múlva, azt gondolom. Tehát, hogy mindenki erre számít szerintem, hogy ez egy dolog, hogy egy perc. Meg egy ilyen napja volt Remkónak, de erre még rátehet annyit, hogy akár egy kicsit egy gyengébb teljesítménye van mondjuk a következő hétvégén, az utolsó hétvégén, akkor is megtartsa a dobogós helyét. De azt gondolom, hogy innentől kezdve nem számítok egyébként egy ilyen nagyon nagy Remco összeesésre már. És igazából nyilván örömteli az, hogy így oda tudott verni mindenkinek, mármint olyan értelemben, hogy hát ha én is szerintem visszahallgatnám magamat itt a katalán kör, meg UAE kör körül.
1: Hát mennyit nevettünk, hogy mindig mondja,
2: igen, és tehát, hogy ezek a
1: egy nappal
2: hegyek,
1: korábban nem. Is, amikor magyarázta azt, hogy a kocsik nehezítettek meg, dehogy
2: igen,
1: is.
2: Ja, már hogy ezen a versenyen is, igen, nagyon, igen, volt olyan. De hát az életben nem gondolta volna szerintem senki jelenleg, hogy a Remco Evenepoel egy ilyen emelkedőn, ami papíron egyáltalán nem fekszik neki, ilyet tud menni, mert oké, hogy lehet, hogy Pogacsát tudott volna gyorsabban menni, na de könyörgöm, hát csak valahogy Remco Evenepoel ott tudott maradni, tehát hogy ugye fel tudta venni a támadásokat, nem szakadt le, nem volt krízis pillanata körülbelül, úgy tűnt, és az történt, amit reggel mondott, hogy ezen a hegyen nem fog számítani semmilyen taktika, tehát vagy megvannak a lábait, hogy ott maradj elő, vagy nincsenek, szóval itt ennyi volt, és egy hát nagyon komoly üzenetet küldött, azt gondolom mindenkinek, mert ez a túr, ez nyilván egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, és Remco tényleg a Liège óta nem versenyzett a túr előtt, pontosan azért azt elmondta, mikor kérdeztem, hogy ez volt az oka, hogy nem versenyzett, hogy tökélet a súlya, a formája minden tökéletes állapotban legyen pontosan az ilyen napokra. azt gondolom, jó, alapból jó Remco Evenepoel a kerékpársportnak, hogy ami a szívén, a száján, de amikor ilyen eredményeket tud elérni mellé, és tényleg ott tart, ahol 2024-es túron a hegyeket tekintve, talán még jobb formában annál is, akkor azt gondolom, hogy mindenképp a világelitbe sorolható, és nyilván teljesen megváltozott a verseny, ahogy te is mondtad, miután Vingegaard kiszállt, és a Viszma eltűnt előről, de a Red Bull érkezett meg, és vállalta a felelősséget, és végre mondjuk a Giron dobogón végző Jai Hindlitől is láttunk valamit, hogy ha egy pár száz méter, vagy pár kilométer erejéig, de legalább ott volt elől, tehát ez jól nézett ki a Red Bullnak. Lipovic azt gondolom, hogy egy kicsit talán csalódáskeltő ezen a túron, tehát én alapból egy jobb eredményre számítottam, vagy jobb formára számítottam tőle. Utólag könnyen okos az ember, de lehet, hogy talán nem a szlovén körre kellett volna elküldeni egyébként, hanem mondjuk a Dauphinéra, de hát nyilván ez már egy olyan dolog, ami nem megváltoztatható. A többiek kapcsán pedig Szexász továbbra is jól néz ki, nyilván egy óriási kérdőjel a harmadik hét, hogy az hogy bírja, de én azt gondolom, hogy eddig nagyon rendben lehozza minden szinten ezt a túrt. Nyilván az, hogy a szervezete hogy fog alkalmazkodni a harmadik héthez 19 évesen, tehát még fejlődő szervezet mindenképpen, az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ayuso szerintem szintén csalódás, tehát főleg ezen a szolezonon szerintem ő hát tőle egy sokkal jobb teljesítmény kellett volna. Én nem érzem azt, hogy a dobogóra reálisan esélyes lehet. Nyilván lehetnek bukások, lehet, hogy valaki nagyon elfogy, Ayusónak meg jobb lesz a harmadik hete, de a túl ritkán az a verseny, amikor te nagyon-nagyon sokat fejlődsz verseny közben, főleg második hétről harmadik hétre. Szóval az egy nehéz dolog lesz, tehát itt inkább én egy ilyen, hát nem is tudom, Del Toro Sexas csatát vizionálnék itt a harmadik hely kapcsán, de azért még nyilván nagyon-nagyon nehéz szakaszok jönnek, és az időfutam megint teljesen át fogja rajzolni ott a kettőtől, nem tudom, nyolcig az összetettet.
1: Pitcockról beszélünk egy kicsit, mert döbbenetes az ember, ugye háromszor volt szökésben, úgyhogy legjobb tízes, de szerintem őt azért elég hamar kiközösítik majd mindenhonnan, hogy ezt miért csinálja. Hozzá, hogy tanap megpróbálták a csapat így összességében, tehát volt segítője is Fanmurral, de azért utána rosszul néz ki, amikor ilyen szinten szakadsz le. Tehát, hogy itt a végén annyit kapsz, és így viszont a másik 23 embernek tönkreteszed a versenyét, mert hogyha te nem vagy ott, akkor egészen biztos, hogy más a verseny és a szakasz dinamikája, és akkor van esély esetleg fölérni elsőként, így nyilván nem volt. És azért ez fájhat azoknak, akik még nem nyertek semmit. Nyilván most legalább a Red Bullnak is van így szakaszgyőzelme, és nem kizárt, hogy lesz még egy rögtön kedden. De nagyon kíváncsi vagyok a Pitcock-féle gondolatmenetre. Én csípem, de most már nekem is kezd egy kicsit sok lenni, amit csinál.
2: Én teljesen egyetértettem veled, amit tegnap mondtál a közvetítésben ezzel kapcsolatban, ott talán a közvetítésünk kezdetének az elején, hogy tényleg elmondod azt, hogy egyébként hát marha nagy hülyeséget csináltam szombaton azzal, hogy hát igazából mentem, miért nem menjek? Hát pénteken ott voltál a szökésben, visszajöttél az összetetbe. Kaptál egyébként időt, nem tudom, három valamennyit szombaton, de az még mindig nem olyan vészes. De utána nem tudom, hogy ennek mi volt az értelme. Pontosan tudod, hogy hazaengedni nem fognak, pontosan tudod, hogy emiatt, mert itt vagy a szökésben, az utolsó hegyen kapni fogsz időt. Nagyjából ugyanott vagy egyébként időveszteség terén, mint hogyha a mezőnyben maradt. És igazából az a furcsa, hogy tehát lenne az ember, hogy Tom Pitcock. Tehát, hogy itt vagy egy Tour de France-on, gyakorlatilag top 5, te biztos, hogy top 10-be vagy fizetést illetően, tehát egy ilyen bő 3 millió fölötti fizetés van, és úgy tudsz itt lenni egy Tour de France-on, hogy se nyomás, de igazából szakaszgyőzelmek terén se, összetett terén se, hanem gyakorlatilag azt csinálsz, amit akarsz a versenyen. Szóval szerintem a Pinarello-nál azért majd nem tudom, hogy nyilván Tom Pitcocknak elég nagy hatalma van a csapatnál, meg tényleg az ő igazolása volt az, amivel elkezdődött gyakorlatilag az, hogy ez a csapat minél feljebb jusson, de szerintem kezd kicsit sok lenni az, ahogy versenyez, vagy az a, hát ez a taktika, vagy koncepció nélküli verseny, amit Tom Pitcock megtett eddig ebben a bő két hétben, mert ilyen semmilyen az egész, és nyilván, tehát lehet az egyik legagresszívabb versenyzőnek is mondani őt, de Nem tudom, nekem is nagyon-nagyon furcsa, hogy senki nem szól, hogy akkor most kicsit, most már nyugi van, jó? Tehát, mert ennek semmi értelme. Tehát, hogyha itt az lenne, hogy lenne másfél óra hátránya, és azért rakná bele háromszor, mert három olyan nap, ami fekszik neki, és megnyerheti a szakasz, akkor oké. Ugye, mint csinálta ezt, mikor szakasz nyert 22-ben a túron, de most azért nem így érződik, és az a legjobb 10 egyébként elég valószínű, hogy meg lesz így a végére is. Tehát ott néztem pont az állást, és azért ott nehéz elképzelni, hogy a top 10-ből valaki kiszoruljon a jelenlegi top 10-ből, és mondjuk a hátsók bejöjjenek. Egy-két embernek van még erre esélye, de azt gondolom, hogy az nagyjából így kőbe van vésve. Nem az, hogy ki hanyadik, azt nehéz lenne megmondani, de azért hát kialakult rendesen az a hierarchia, és tényleg most gondolkodom, egy nagyon furcsa időfutam, olyan értemben furcsa, hogy nem a specialistáknak kedvez, hanem sokkal inkább, tehát egy nehéz időfutam jön majd, egy komolyabb emelkedővel, amit ha időfutam bringán teljesítesz, akkor azért az nem lesz egyszerű, 9-10 kilométer, és hát utána is borzalmasan nehéz szakaszok jönnek, tehát tényleg sprint szakaszról már nem nagyon lehet beszélni itt az utolsó héten. Van, aminek a második fele sík, de azért az sem az a tiszta sprint, szóval egy nehéz hét vár azért még mindenkire, és hát a fáradtság már nagyon durván bennük lehet, azért már nem az első pihenő nap van, amikor még mindenki, jó, végre 9 szakasz után pihenő nap, úristen, még van 6 hátra, tehát hogy már leginkább mennének haza a legtöbben szerintem a mezőnyből.
1: De hála Istennek ezt nem tehetik meg, nekünk viszont lejárt az időnk, nézzétek holnap is már a következő szakaszt az M4 Sporton, mert hogy az időfutamok közül az egyetlen, amit rendeznek az idei francia körön, és aztán, ahogy Beni is mondta, itt azért majd a hajrá, az igencsak combos lesz a szombat, meg előtte a péntek is, és azért vasárnap az a párizsi körözés is.
2: Az
1: nem,
2: biztos,
1: nem is egy, hanem több misét is megér. Hát igen, az jó
2: mert
1: lenne.
2: Akkor tényleg itt komoly verseny lenne, tehát most ha egy Mathieu van der Poelre gondolok, akkor szerintem ő, hát lehet, hogy a, nem tudom, a szakasz győzelme óta már csak az a párizsi nap van bekorikázva, hogy uha, az viszont nagyon-nagyon jól néz ki nekem.
1: És ott egy sárga trikossal fog szerintem csatázni, mert Pogacsárt megismerjük, tavaly majdnem meglett, most nincsen fanárt. Meglátjuk. Jó, innen folytatjuk, majd köszönjük szépen a figyelmet, Váregyi Benjamint és Székely Dávidot hallottátok. Hajrá, túr, éljen a túr, sziasztok!
2: Köszönjük, sziasztok!
0: Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja.

0: Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat. A Tízpróban mostani vendége ifjabb Bene Ferenc. Ebben a műsorban megszokhatták, hogy ismert sportolókkal, sportvezetőkkel, közéleti személyiségekkel nagyjából egy asszociációs játékot folytatunk. Szavak, kérdések, félmondatok, és erre kell a vendégnek reagálni. Szia, Feri!
2: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, esetleg nézőket, és természetesen téged is, Zsolt, szervusz.
1: Kezdjük is az első kérdésnek, első próbának, kicsit a gyerekkorra utalva, miből lesz a cserebogár? Ugye édesapád, ha valaki nem tudná, olimpiai bajnok labdarúgó volt.
2: Igen, ez kétségtelenül így van. Tehát gyakorlatilag az egész gyerekkorom a futball körül mozgott. Nyilván egy normális családi légkör vett körbe, de azért főleg, ha édesapámmal asszociáljuk ezt a gyerekkort, akkor nagyon-nagyon sok futballélményhez kötődik. Nyilván megvolt a maga családi élete is, a meghittség, meg a futball kívüli élet, de hát az abszolút mértékben egy olyan normális családi légkör volt egyébként, de ha ilyen hallgató élmény szempontjából, ott inkább számomra is a futball jelentette azt a fajta élményt, ami édesapámmal kapcsolatos.
1: Tehát most mesélj egy-két élményről, mert azért pontosan tudom már

0: voltak a szabályok. Tehát gyakorlatilag én együtt utaztam az Újpesttel a vidéki mérkőzésekre a csapatbusszal, együtt étkeztem a játékosokkal, bejáratos voltam az öltözőbe, rendszeresen labdát szedtem a mérkőzéseken, és ez úgymond hatalmas élmény volt mondjuk egy Magyarország-Lengyelország válogatott mérkőzés, ahol édesapám Verebes József mellett a stáb tagja volt.
1: Ez volt 1987, és 5-3-ra nyertünk. Déteri ezen a meccsen lőtt azt a fantasztikus szabadrugás gólját a bal felsőbe.
0: Én akkor gyakorlatilag ott voltam velük, amikor a Fáy utcába tartották az edzéseket, labdázhattam velük, ott voltam az öltözőben a mérkőzés után az ünneplésnél, szóval hatalmas élmény volt. Amögött a kapu mögött szedtem a labdát, ahova Döme becsavart a lengyeleknek azt az igazán ominózus, olyan csattanós, igazi felsősarkos pipába tartó lövést. Úgyhogy nagyon-nagyon sok hatalmas élmény. Ugyanakkor a korszak legnagyobb játékosaival találkozhattam személyesen. Tehát az aranycsapat több játékosával, édesapámon keresztül Puskás, Hidegkuti, Cibor, Grosics. Tehát ők mind-mind úgymond beszélgető partnerei voltak abban az időszakban, amikor egy-egy válogatott mérkőzésen voltunk. Illetve hát az is nagyon nagy élmény volt, amikor mondjuk Újpesten volt edző, és én a kispadon mellettem ülhettem gyerekként.
1: Nem kerülgetjük a forrókását tovább, Bene Ferenc az édesapád. És akkor nyilván itt azért a lila-fehér érzelmek is előkerülhetnek.
0: Igen, pontosan így van. Ő ugye gyakorlatilag, amikor abba hagyta a labdarúgást, vagyis hát az én születésem után egy darabig Újpesten utánpótlás edző volt, ott is nagyon sokat kijártam vele, ott is részt vettem gyerekként az edzésein, ott voltam vele, de aztán természetesen az Újpest felnőtt csapatához, majd később, amikor nem tartozott szorosan közvetlenül a klubhoz, akkor nagyon sok közös mérkőzés élmény, tehát ott is kek mérkőzésen ott ülhettem Pármában mondjuk mellette a kispadon, az is hatalmas élmény volt, amikor a pályán tényleg Asprilla, Melli, vagy akár Taffarel futballozott az újpesti játékosok mellett. Tényleg a 80-as évek végétől a 90-es évek közepéig az újpesti játékosokkal a mai napig nagyon-nagyon jó a kapcsolatom az akkori újpesti játékosokkal, és nagyon-nagyon sok élményt adott ez önmagában. Aztán nyilván van egy családi oldala is, hogy én nagyon kötöttem édesapámhoz, de szüleim korán elváltak, tehát talán én is ezért még talán az átlagnál is jobban családcentrikus vagyok, hál' Istennek nekem ez szóba se jöhet, nagyon-nagyon jó a párkapcsolatom, és két csodálatos gyermekem van, úgyhogy ez így kapcsolódik, de édesapámról tényleg nincs nap, hogy ne gondolnék rá, és ne kerülne szóba.
1: Hogy dolgoztat fel, ez egy közbevető kérdés, azt, hogy azért nyilván, ha 10 évvel idősebb lennél, akkor sokkal több emléked lenne, és hát nyilván még akár láthatod volna játszani is őt.
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és azért nagyon érdekes a szituáció, és nagyon-nagyon paradox, mert ugye én úgy nőttem fel gyerekként, hogy mindenki történeteket mesélt róla, góljait elemezte, és minden baráti társaságban szinte forgatókényszerűen mindig szóba jöttek ugyanazok a mérkőzések, a Juventus elleni gól, az elbukott mérkőzés, a Magyar-Brazil, a Tokiói olimpia döntő, tehát az Újpest-Fradik, a teltházas kettős rangadók, a Marseille, szóval a elmesélésekből édesapám által és a korosztálya által szinte annyi élményem van ezekről a mérkőzésekről, mintha átéltem volna. Ugyanakkor én gyakorlatilag úgy nőttem fel, hogy csak az elmesélésekből tudtam, hogy valójában ő mekkora labdarúgó volt, de úgy gyerekként úgy föl se fogta az ember. És igazából a digitális internet forradalom és a közösség média az pont onnantól robbant be, hogy édesapám már nincs az élők között. És most, amikor egyre inkább kerülnek elő felvételek az ő valós mérkőzéseiről, és akkor szembesül az ember vele, hogy valójában mekkora labdarúgó volt. Tehát tudtam, amikor mondjuk, például mondok egy példát, bármikor mondjuk egy Újpest serdülő vagy ifi csapat kiment tornára Németországba, mondjuk a Bayern Münchenhez, vagy Milánóba, a Milánhoz, vagy akár a Juventushoz is, és az ottani gyerekek és vezetőjük mondjuk találkozott Beckenbauerrel, és meghallotta Beckenbauer, hogy Újpest, vagy találkozott Fabio Capello, és meghallották, hogy Újpest, akkor rögtön az első kérdés az volt, hogy mi van Bene Ferenccel, hogy van Bene Ferenc. Tehát én nekem ott szembesültem vele, nyilván gyerekként is, hogy valójában mekkora világsztár volt, és ezek a kor világsztárjai is mennyire megbecsülték őt. talán jobban meg is becsülték

0: mint valójában itthon. És ami a dolog szomorú oldala, hogy amikor most már szembesül egy-egy olyan felvétellel, amit többségét édesapám se látta életében. Egyedül talán a Benfica elleni, meg a Magyar-Brazil mérkőzésen lőtt góljával tud a szembesülni életében. De most visszanézve olyan még komplexebb, meg még szélesebb élmény ezeket átélni. Szóval tényleg olyan mérkőzéseken vett részt, és olyan gólokat szerzett, ami úgy gondolom, hogy a mai modern futballban is megállná a helyét.
1: Ez itt a 10 próba, egy picit ritmust váltunk, én is kevesebbet kérdezek, most a harmadik próbaként csak annyit mondok, hogy népszerűség.
0: Igen, hát a népszerűség szónak természetesen édesapám szempontjából van értelme, és ez ott nyilvánult meg, hogy például mindig rendszeresen, amikor mérkőzésre mentünk együtt, akár Újpestre, akár válogatott mérkőzésekre, azt effektív be kellett számolni az időnkbe, hogy a parkolótól a lelátóig valószínűleg nem másfél-két perc alatt érünk el, mint egy átlagember, hanem 8-10 percet vesz igénybe, sokszor fél órát is, mert gyakorlatilag 50 méterenként megállították a szurkolók, és mindenkinek, vagy egy ismerős, vagy egy volt csapattárs, vagy egy barát, vagy csak egy vadidegen szurkoló, aki felelevenítette az akkori élményeket, és tényleg hihetetlen népszerű volt a szurkolók körében. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt én átélhettem, hogy mi az a népszerűség, de hát gyerekként is általa.
1: Negyedik próbánk, kudarcokból felállás. Ez nyilván már a te pályafutásodra vonatkozik, hiszen például a Gyirmót labdarúgó csapatát az NB1-be vezetted, és akkor még kiemelhetnék mást is, de maradjunk annál, hogy miként dolgoztat fel a kudarcokat.
0: Igen, az ember, ahogy idősödik, egyrészt nyilván játékosként minden egyes mérkőzés, vereséggel töltött mérkőzés után az ember egy kicsit úgy meghal a pályán, szóval, és akkor utána gondolkodik, hogy akkor hogyan tovább, meg miért, meg mit kellett volna másképpen. Szinte már azon gondolkodik egy vereség után az ember, hogy akkor abba hagyja, nem csinálja tovább, de hogy az idő telik, ugye megtanul különböző praktikákat, ami úgy átvezeti a kudarcon. Tehát nekem is aztán kialakult, hogy a mérkőzés után közvetlenül nem szabad foglalkozni a mérkőzéssel, el kell telnie mondjuk legalább egy éjszakának, és akkor csak másnap foglalkozni vele, vagy ami olyan, amit nem tudsz változtatni, azon gyorsan tovább lépni, jön a következő mérkőzés. Aztán nyilván edzőként ez úgy módosul, hogy azért a mérkőzés tanulsága itt azokat mindig le kell vonni, mindig ki kell elemezni, tehát egy vesztes mérkőzést is kétszer-háromszor vissza kell nézni, hogy levont belőle azokat a szakmai következtetéseket, ami miatt ugyanazt a hibát nem követjük el legközelebb, vagy tanulunk belőle, tehát minden győzelemnek vagy vereségnek akkor van értéke, hogyha tud az ember belőle prosperálni és tapasztalni, hogy legközelebb még jobban jöjjön ki ez ilyen szituációból. Aztán nyilván a kudarcok, sikerek párhuzama, tehát ez mindig jelen van a labdarúgásban, de én is úgy vagyok vele, hogy talán, tehát amikor mondjuk dolgoztam a Lombard Pápánál NB1-be, minden idők legfiatalabb NB1-es vezetőedzőjeként, azt is azért sikerült bent tartani egy nagyon nehéz anyagi körülmények között lévő Lombard Pápát, aztán Gyirmotta a bajnoki címet sikerült szerezni, a mai napig én vagyok az egyetlen, aki NB2-es bajnokként tudta feljuttatni a Gyirmótot. Tehát sok siker volt a utánpótlás válogatottaknál, 6 éven keresztül dolgoztam, azért több generáción átmentem, volt olyan korosztály, hogy fél Európát végigvertük, tehát igazából sokkal, de sokkal több a siker, de nyilván aztán van olyan kudarc oldala, ami sokkal jobban megmarad az emberben, mert mondjuk voltak sikeres időszakaim a Vasassal, de végül is nem sikerült feljutnom velük, ami azóta már legalább 8 vagy 10 edzőnek nem sikerült, de mégis az talán a legfájóbb az egészben, de úgy gondolom, hogy 80-90%-ban mindig meg tudtam oldani a feladataimat. Nyilván pályaedzőként meg ez még inkább akár Újpesten, ez megnyilvánult egy ezüstéremben, NB1-es ezüstéremben, tehát pályaedzőként szintén Magyar Kupa döntő, Liga Kupa győzelem, tehát a futballnak talán a sikeresebb oldalából több jutott, de nyilván talán ez a Vasasos a legnehezebb, amit feldolgozzon az ember, de hát azóta meg annyi edzővel hasonló forgatókönyv történt, hogy én pontosan tudom, hogy akkoriban mit kellett volna másképp csinálni, miben hibáztam, de talán egy picit enyhíti a dolgokat, hogy azóta sokan jártak sajnos így, hogy én.
1: Dac csak azért is, ez mennyire nem inspirál, de hogy hajtott előre?
0: Hát alapjában véve nem vagyok különösebben egy ilyen dacos ember, de nyilván az tud motivációt adni egy embernek, hogyha valami, engem leginkább az Hát az mozdít ki a komfortzónámból, meg talán az idegesít legjobban, ha ilyen csúnya szót használhatok, amikor igazságtalanság ér. Tehát ez lehet egy jogtalan vád, vagy esetleg egy olyan dolog, amit, tehát mondjuk megvádolnak azzal, hogy valamit nem teljesítettem, nem csináltam meg, holott gyakorlatilag a 24 órából 23-at azzal foglalkoztam. Tehát az nagyon nehéz, mert egy edzőt sok ilyen éri. Ilyenkor viszont ez mindig inspirál. Tehát ez a fajta csak azért is az nyilván megvan bennem, de az nagyon fájó, amikor az ellenfél szidja az embert, akkor az nem az motivál, de amikor saját oldalról kapsz kritikát, és jogtalan kritikát, az nyilván ilyenkor arra is inspirál, hogy még többet kell dolgozni, meg még jobbnak kell lenni.
1: A hatodik szó, illetve ez két szó lesz, inspiráló emberek, ha már ezt a szót szóba hoztuk.
0: Igen, ez egy érdekes kérdés. Nagyon sok olyan példaképe van az embernek, aki a sportvilágából jött, mert hát ha belegondolunk, nyilván édesapám egy olyan példakép, aki az életével is, az erkölcsi tartásával, nyilván a futball tudást, azt tegyük zárójelbe, mert attól fényévekre vagyok. De ugyanakkor az erkölcsi, meg emberi tartás, meg emberi értékek, amiket ő átadott, az egy nagyon-nagyon magas léc. És ezt a lécet, ezt egész életemben nem szeretném leverni. Tehát ez a legfontosabb kiinduló pont, hogy függetlenül attól, hogy mit ér el az ember a sportterén, azért ezt azért mindvégig magamban hordozom. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly inspiráció. Aztán ugye említettem a profi sportolókat, szándékosan más sportágból mondok két nevet, de mondjuk nekem az emberi oldala miatt, és főleg a sportága iránti alázat miatt nekem Benedek Tibor egy nagyon nagy példakép, akivel...
1: Aki sajnos ugyanúgy nem él már, mint édesapád.
0: Így van, ez egy... Én rendszeresen futok a Margit szigeten, és mindig megállok az emléktáblájánál, ugye a Hajós Afridusodánál, és kétszer találkoztunk életünkben, tehát én nem vagyok a baráti köréből, vagy nem voltam, gyakorlatilag semmi közünk egymáshoz, rendezvényeken találkoztunk, meg a testnevelés egyetemen diákként, de nem egy évfolyamban, de elképesztő hatással van az ő élete, meg az ő nyilatkozatai, meg az ő emberi nagysága rám. A másik pedig Balcó András, akivel egyetlen egyszer tudtam találkozni, egy előadásán voltam, de ő neki például a 70-es években készült róla a Küldetés című film, amit nem is éltem még, amikor történt, amikor felvették, és természetesen akkor sem éltem, amikor Balcó András a karrierét élte, de abban a filmben is, és magában az ő személyiségében olyan elképesztő filozófikus erő rejlik, ami tényleg egy életre példakép lehet az ő személyisége és az ő élete.
1: Ez itt a 10 próba a Nemzeti Sportrádióban, egy kis asszociációs játék. A hetedik szó az tényleg egy szó lesz, beteljesülés.
0: Elsősorban, hogyha a sporttól eltekintünk, akkor számomra a család a legfontosabb, és talán itt van a legkerekebb beteljesülés. Ugye feleségem, két kisgyermekem, tehát ez a családi egység a legeslegfontosabb számomra. Aztán nyilván sokan kérdezik, hogy édesapám világszállabdarúgó volt, olimpiai bajnok, tehát sokak számára példakép, és hogy én nyilván az én pályafutásom teljesen eltér az övétől. Nyilván labdarúgóként nyomában se értem, megérhetek. Edzőként meg hogyha szigorúan veszik, akkor több NB1-es mérkőzésem van, tehát igaz, ő azért volt olimpián is, meg dolgozott az alválogatott mellett is, tehát nem igazán szeretem ezt a fajta összehasonlítgatásokat, de ha már beteljesülés, akkor nyilván én nekem az a filozófiám, hogy nem azt kell nézni egy embernek, hogy mi az, amit nem ért el, hanem azzal kell foglalkozni, amiben épp van egyrésztről, hogy érjen el újabb kitűzött célakat, másrésztről pedig annak kell örülni, amit el tudott érni az ember. Tehát azért én is azért, ha Magyarországon nem is, de azért külföldön játszottam első osztályban, Magyarországon NB2-es bajnok vagyok, edzőként is, játékosként is. Nyilván válogatott labdarúgó nem lettem, de ugyanakkor az utánpótlás válogatottakban nagyon sok válogatott generációval dolgozhattam együtt, itt a 90-es korosztálytól mondjuk Gulácsitól egészen a 2003-asokig, Kerkezékig. Tehát én úgy gondolom, hogy van több mint 200 mérkőzésem profi mérkőosztályban a kispadon. Rendelkezem olyan tapasztalattal, meg annyi élménnyel, hogy, hogy nem azt kell néznem, hogy mi az, amit nem értem el, hanem arra kell büszkének lenni, vagy akár örömmel visszatekinteni, amit elértem. Illetve én úgy gondolom, hogy az is talán beteljesülés, hogy egy nemzetközileg a világ leghatékonyabb edzésmódszerének nevezett módszertamból én egy könyvet írtam, ami magyar nyelven elérhető. Talán ez is nevezhető beteljesülésnek, mert az azért egy 6-7 éves munka volt, és nem csak fordítások tekintetében, hanem saját szakmai tapasztalat, meg adott esetben külföldi edzőkkel való kapcsolatteremtés.
1: 8. Alázat, szerénység.
0: Itt én úgy gondolom, hogy az alázat az talán a legeslegfontosabb szó. Tehát én a labdarúgás iránti alázatot, meg minden munkámmal szembeni alázatot, azt nagyon komolyan veszek. Tehát én azt szoktam mondani, hogy én magamról se tudom, megmondom őszintén, hogy jó edző vagyok, vagy rossz, vagy most jó szakkommentátor vagyok, vagy rossz, ezt őszintén nem tudom. De azt, hogy 100%-osan törekszem mindig felkészültnek lenni, és a tőlem tehető maximális alázattal vagyok mind a labdarúgás iránt, mint pedig az a munkám iránt, azt bárkivel szemben garantálom és állítom.
1: Ha már felkészültség, itt vagyunk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, és ugye rögtön az indulástól kezdve 2024. június 14-től ugye rögtön egy labdarúgó Európa-bajnoksággal kezdtünk, szakértő és szakkommentátor vagy itt, ez a 9.
0: Igen, ez nagyon furcsa hangzik, mert ugye nem beszéltünk össze, de én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, hiszen egyrésztről imádom a labdarúgást, és tényleg maximális alázattal vagyok a sportág iránt, és ugye edzőként is rendszeresen mérkőzéseket elemzek, mérkőzésekről beszélek a baráti társaságokban, még adott esetben családon belül is, és most pedig ezt szervezett keretek között egy nagyon-nagyon profi stábbal, profi helyszínen, profi körülmények között, és profi a munkájuk terén egy csúcskategóriát képviselő kollégákkal tudom ezt tenni. Úgyhogy én ebből a szempontból nagyon-nagyon jól érzem magam, és hát nagyon remélem, hogy ez hosszú távú kölcsönös kapcsolat lesz, mert igazából én is nagyon sokat tanulok ebből, hiszen az NB1-es mezőny, nemzetközi futballmérkőzések, válogatott találkozók rendszeres képviselője vagyok, úgymond a rádión keresztül, de hát ugyanúgy azt csinálom, ami eddig is a munkám volt, hogy gyakorlatilag elemzem a mérkőzéseket. Az más kérdés, hogy egy picit más nyelvezettel a hallgató barátan kell fogalmazni. Ezt azért igyekszem megtanulni, meg nagyon sokat tanulok a kollégáktól, nyitott szemmel járok, minden részletre figyelek, ahogy edzőként is az ember, és hát igyekszem ebbe apránként beletanulni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ezt sokáig tehetem, mert nagyon jó itt.
1: Mekkora a különbség, amikor helyszínen vagy? Ugye az elsősorban a válogatott mérkőzésekre, igen, igaz, és ez a bizonyos, nagyon fájdalmas ír-magyar is ugye a Puskás Arénában, vagy amikor benn vagy a stúdióban, de itt ugye több visszajátszás lehetőség van, ami kint mondjuk pont a válogatott meccsnél még van, de egy sima NB1-es meccsnél lenne mellettünk, akkor ott azért megtapasztalnád, hogy marad a két szemed, illetve hát nyilvánvaló az m4sport.hu-t is tudod nézni, de ott azért az internet miatt csúszás van, tehát igen, az is az kevés, és ilyenkor jön az, hogy visszadobjuk a szót Bene Ferencnek.
0: Igen. Ez nagyon érdekes, mert sokszor mosolyognak a kollégák, hogy én két dolgot szoktam mindig kérni, hogy sötét legyen a stúdióban, hogy minél jobban lássam a televíziót, illetve, hogy...
1: Ezt a hallgató úgy tudja elképzelni, hogy azért vicces, mert amikor itt a stúdió képet kint a monitoron nézzük, akkor hát mint egy ilyen, hát nem kevesen emlékeznek a Menő Manu című tévésorozatra, de lényeg az, hogy csak az árnyat látszik meg, hogy van egy ember, egy kopasz ember bent a stúdióban, vagy haj nélküli ember, és akkor ott valahogy mozog, ha éppen mozog, de hát ugye csomószor ugye folyamatosan nézed a monitort, és akkor meg mozdulatlan vagy, és az a vicces, amikor megmozdulsz. Na, szóval...
0: Igen, tehát én arra törekszem, hogy semmilyen a közvetítéseket elősegítő lámpa ne szűrődjön bele a televízió képbe, hogy ne zavarja a felvételt, illetve az én látásomat. Tehát sötétben ülök benn, és két televíziót kérek. Az egyik, ami a folyamatos élő bejövő adás, a másik pedig egy 6 másodperccel késleltetett, és ezáltal ez olyan, mintha nekem folyamatos ismétlésem lenne, és sokszor megnézem a szituációt élőbe, és amikor valamit nem láttam jól, akkor 6 másodperc múlva nekem azt a másik televízió folyamatosan ismétli.
1: Majd hát aztán újabb ismétlések.
0: Igen, és aztán meg újra jön nyilván a klasszikus ismétlés. Tehát amikor a helyszínen lévő kolléga megkérdez, vagy vitatott esetről, vagy bármilyen edzői húzásról, vagy akár akár egy gólhelyzetről, egy jelenetről, hogy elemezzem ki, akkor én azt addigra már legalább háromszor, négyszer vissza tudtam nézni. Tehát minél profibb, vagy minél valósághűbb módon tudom ezt a hallgatók felé konvertálni. Úgyhogy talán ez a két dolog, amit nem tudom, hogy én vezettem be, vagy én honosítottam meg, de ez nagyon fontos számomra, hogy minél jobban zajlan a közvetítés. Illetve, bocsánat, a kérdésed,
1: a helyszínén, mert helyszín... voltam veled válogatott meccsen a Puskás Arénában, és bizony azért annak is megvan a varázsa, amikor ott te már, pedig a hetedik emeleten vagyunk némi túlzással, de nagyon magasból nézzük a játékosokat, meg a meccset, de ott legalább van két monitor, az egyik ugye a visszajátszásra is, de szabad szemmel egy csomó mindent észreveszel, mert ugye azt is, amit nem mutat a kamera.
0: Igen, az az érdekes, hogy mondjuk egy magyar bajnoki mérkőzésen, vagy nemzetközi kupa találkozón nem feltétlenül lenne indokolt, hogy a helyszínen legyek, mert ugye az előbb említett dolgok miatt itt több ismétlést is látok. Viszont a válogatott találkozókon én mindig 2,5-3 órával előbb ott vagyok, úgy próbál magamba szívni a légkört, és ahogy úgy közeledünk a mérkőzéshez, sokszor a szurkolókkal találkozom, esetleg beszélgetek egy-egy ismerőssel, vagy találkozom volt válogatott labdarúgókkal, és ez a közvetítés során abból a szempontból segít, hogy most mondok egy példát, nagyon-nagyon érdekes, és most itt zeng a fülembe, hogy még jóval az ír mérkőzés előtt, talán az örmény mérkőzés után, beszélgettünk, vagy már a portugál, vagy még a portugál vereség után beszélgettem Garaba Imrével, és akkor ecseteltük, hogy akkor hát azért a Portugáliába, ha tudunk egy X-et, vagy talán meg is szereztük az X-et idegenbe, és akkor az örményekkel nyertünk, hogy szépen számogattuk a pontokat, és én ugye mondtam, hogy hát itthon az utolsó meccsen az íreket ugye megkeverni, és én nagyon-nagyon-nagyon bölcsen azt mondta, hogy na, és azt neked mi garantálja, hogy otthon az utolsó meccsen megverjük az íreket? És akkor úgy voltam vele, hogy ugyan már, hát azért pont előnye leszünk, meg az is lehet, hogy a döntetlen is elég, és én tényleg azt éreztem, hogy ez a válogatott képes arra, és talán ebbe hibáztunk legtöbbet, hogy a vetétársakkal szemben ne felejtsük el 0 pontosok, mint hazai pályán. Szóval ez a legnagyobb kudarc számomra, és ott a mérkőzés előtt...
1: Egyedül az örményeket vertük meg itthon.
0: Így van, de hát talán őket ne nevezzük közvetlen vetétársnak, de nyilván alakulhatott volna úgy, hogy azok, de hát nem szereztünk pontot ellenük, hazai pályán ez nagyon nagy probléma, és ugye ez is jó, hogy mérkőzés előtt egy-egy volt válogatott labdarúgóval tudok személyesen beszélni. A helyszínen pedig nagyon sokszor azt figyelem, hogy kimelegít, hogy reagál a játékvezető, hogy reagál a mi vezetőedzőnk, Márko Rosszi, nézem a kispadokat, hiszen pont fölött állunk, igaz, hogy magasan, és ezt is talán be tudom venni a közvetítésekbe tapasztalatként.
1: Az utolsó próbatétel, tényleg megint egy szó, bakancs lista. Van-e ilyened?
0: Nem vagyok egy ilyen típus, hogy most konkrétumokat tudnék mondani. Én nekem talán két dolog van a bakancs listában. Az, hogy amit már említettem, hogy itt a Nemzeti Sportrádióban minél tovább tudjam ezt a munkát végezni, és én úgy gondolom, hogy mellette van annyi kapacitásom, energiám, erőm, hogy... Én még nagyon szeretnék egy komoly dolgot végrehajtani, és nem azt mondom, hogy most megint feljutni egy NB2-es csapattal, vagy NB1-be újra dolgozni, nem ilyen jellegű, hanem egész egyszerűen az alkotás vágya van bennem. Hogy ez most azt jelenti, hogy egy kis csapatot felépíteni és osztályt váltani, vagy adott esetben egy utánpótlás csapatot felépíteni évekig, és eljutatni az NB1-be a játékosait, vagy akár egy utánpótlás akadémiát úgy vezetni, vagy bizonyos szekcióját vezetni, hogy az sikeres legyen, és tényleg ha egy szóval kellene mondani, akkor talán az alkotás van bennem vágyként.
1: Köszönöm szépen, ifjabb Bene Ferenc volt a 10 próba vendége itt a Nemzeti Sportrádióban. A sorozat folytatódik újabb főszereplőkkel.
2: Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Sziasztok, ez itt a Box utca podcast, az mnsport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora. Igazából én úgy éreztem magam, így a futam után, hogy készültem erre az adásra, hogy ez a hétvége ha nem lett volna az előző három, akkor úgy beszélgetnénk itt, mint a semmi extra nem történt volna. De mégis van miről beszélgetni, és Matit Zsolttal és Zsoldos Barnával meg is tesszük, hogy akkor kibeszéljük ezt a belga nagydíjat. És azért mondtam ezt, mert igazából Kimi Antonelli ezt a hétvégét is uralta. A futamot legalábbis abszolút. És az előző hétvégén is ugyanez megvolt nála a tempó fölény, csak ugye jöttek a technikai hibák. És ebből állt fel igazából Kimi Antonelli, és nagyon magabiztosan húzta be ezt. Egyáltalán nem könnyű futamot, mert azért itt nem minden játszott a kezére. Akár ott a virtuális biztonsági autóra gondolunk, itt megint ugye itt meg kellett a végén harcolni a győzelemért, ahogy ugye ezt tette volna Silverstone-ban is, csak ott közbeszólt a technika. Úgyhogy kezdjük is vele egyértelműen, mert annyira magabiztosan hozta le ezt a futamot, hogy mintha egy Forma 1-ben tényleg 6-8-10 éve itt lévő versenyző rutinból, kisújból kirázta volna ezt a futamgyőzelmet, úgyhogy egy óriási siker szériában van. Pedig ott vannak azok a tényezők, amiket említettem, hogy azért a technika kibabrált vele. Zsolti, neked hogy tetszett Antonelli teljesítmény, és mit gondolsz róla most így általában, hiszen lassan már szezon felénél járunk, és nem mutatja jelét annak, hogy ő itt bármilyen szinten megijedne az előtte álló lehetőségektől.
5: Semmi jelét nem látjuk, és amit viszont láthatunk, az az, hogy nagyon a feladatra fókuszál, mindig csak az adott lépésre, és mindig csak a következő feladatra. És olvashattunk egy interjút is vele arról, amikor Wimbledonban Roger Federerrel beszélgetett, és megkérdezte Roger Federertől, hogy ő hogy közelíteni meg ezt a helyzetet, és hát kitől mástól, hanem akkor Roger Federer az, aki meg tudja mondani azt, hogy a következő labdamenetet hogy kell kezelni, ez Kimi Antonelli esetében mindig a következő lépés, következő verseny, és az pedig a feladatfókusz. És látszik, hogy ezt nagyon éli, és nagyon jól csinálja. Ahogy egyébként Toto Wolff is a másik oldalról ugyanezt elmondta, hogy nem csak a verseny hétvégén és a pályán látszik rajta ez az őrületes feladatfókusz, hanem egy mérnöki briefingen is az látható, hogy egyszerűen nem lehet eldönteni, hogy az adott edzés jól sikerült, vagy az adott bemenet jól sikerült Kimi Antonellinek, avagy rosszul. Mert annyira csak a feladatra és a végrehajtandó feladatra fókuszál, hogy a koncentrációnak szintje az elképesztő. És ez teljesen ellenállhatatlan teljesítményt hoz ki belőle, mind mentálisan, mind pedig nyers tempóban. Úgyhogy nagyon nehéz elképzelni azt, hogy Kimi Antonelli szétessen. Persze ettől ez még megtörténhet, de nagyon-nagyon más versenyzőt látunk, mint akit tavaly láthattunk, főleg az évnek ebben az időszakában.
4: És Toto Wolff is azt mondja, hogy kvázi emlékeztet mindenkit, hogy 19 éves srácról beszélünk, akinek az a második éve a Forma 1-ben. Az előző ugye tudjuk, hogy sikerült, emlékeztetett is mindenkit, vagy mondta, hogy az úgy alakult, ahogy igazából számítottak rá, de hogy az, amit idén mutat, az igazából mindenkit meglepett pozitív értelemben.
6: Én is ezzel akartam kezdeni, hogy figyeljük meg, hogy tavaly 12 hónappal ezelőtt hol tartott az abszolút mély ponton, és annak ellenére, hogy van ez a mondás az F1-ben, hogy egy év a tanulásra, egy év a győzelemre, azért ez nem ennyire magától értetődő. És tényleg azért láttunk már példát arra, hogy valaki a második évében világbajnok lesz, Hamilton és Villeneuve legutóbb, viszont ők nagyon összeszedett első idényt is mutattak. Talán Hamiltonnak az első még jobb is volt, hogyha nagy képet nézzük, mint a második. Tehát Antonellinek nagyon nagy utat kellett bejárnia, és tényleg az, hogy mennyire fiatal. Tehát szerintem ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy 19 évesen gyakorlatilag az ember szinte gyerek. Most ha nagyon őszinték vagyunk magunkkal szemben is, hogyha visszagondolunk, úgyhogy ilyen érett teljesítményt nyújtani, ez le a kalappal előtte, és ez azoknak is köszönhető, akik körülötte dolgoznak, nyilvánvalóan a szülei, Toto Wolffék, és még talán jó is, hogy az első évében elkövették ezeket a pályán kívüli hibákat, nyilván ez az imolai osztálylátogatás és társai, ennek semmi keresni valója nincs egy ilyen fiatal versenyző életében, most szerintem tényleg tökéletes a fókusz, és az is igazából szerencse számára, hogy ő talán a fiatalságából is fakadóan nagyon ráérzett ezekre az autókra, még Russell mögött, noha ott van a rutin, de lehet, hogy ott vannak a rutinnal együtt azok a berögződések is, amire ő is hivatkozik, hogy 20 évig egyféleképpen vezettem, most pedig nagyon másféleképpen kell vezetnem. Úgyhogy az embernek nyilvánvalóan egy bajnoki harcban, amikor domináns autója van a csapattárs az első számú ellenfele, és ez viszont szerencse, hogy Russell sok-sok nagyon erős év után most gödörbe került.
5: Igen, és érdemes szerintem azt is megjegyezni mindemellett, hogy George Russell volt az, aki a Melbourne-i futamgyőzelm után azt mondta, hogy imádom az új szabályokat, imádom az új autót, és imádom azt az új Mercedes motort. Ehhez képest, hát azóta nem hallottunk tőle ilyen kommenteket, és nagyon meglepődnék, hogyha az év további részében visszatérne ez a mentalitás. És már csak azért is, mert persze beszélhetünk most arról, hogy George Russell rajt utáni balesetbe keveredett, Lewis Hamilton összeakadt, és Hamilton ezért büntetést kapott. Az oké, de hogy került oda? Ez mindig egy okokozatról beszélünk, mert hogyha az első sorba kvalifikál Kimi Antonelli mellé, akkor nagy valószínűséggel abban a kanyar kombinációban nem azon a helyen van, és éppen nem akad össze Lewis Hamiltonnal.
7: Mindjárt rátérünk majd Russellre, és csak még kötnék annyiban Barnára, hogy Kimi Antonelli, ugye ő is elmondta, hogy tavaly az abszolút mélypontot azt itt ért el Belgiumban, ugye meg is néztem, hogy a sprintfutam volt tavaly Belgiumban, sprint időmérőn 20. hely, sprinten 17. hely, a rendes időmérőn 18., a futamon 16. Tehát, hogy egy totális mélypont, másfél perces hátrányon ért be a nagy díjon a célba, tehát, hogy ténylegesen ez volt a legrosszabb hétvégéje, és hogy ezt sokan ki is emelték, hogy mi volt egy éve, most ugorjunk egy évet előre, tényleg ég és föld a különbség. És az, hogy ez nem volt egy könnyű futamgyőzelem, ezt egyébként hát Antonelli is elmondta, hogy azért komoly különbségek voltak az energia leadás tekintetében, amiért nyilván ezt lassan már megszokjuk ebben az idei évben, hogy egy ilyen faktor is nehezíti adott esetben a futamokat, illetve a versenyzők dolgát a futamon. De akkor beszéljünk erről kicsit erről az első körről, mert több versenyző is kiemelte, hogy hát ez igencsak veszélyes volt. Ugye Toto Wolff elmondta, hogy Russellnek ez a motor hibája, vagy illetve visszatöltés hibája, ez nem egyedi volt, ez minden Mercedes erőforrásnál jelen volt, ez az ő hibájuk. Ugye Russell azt mondta, hogy az orrus tetején 0% volt az akkumulátor, ami kiemelte, hogy veszélyes, mert szágúdottak el mellette. És arra számított, hogy a jó rajtját követően csatázni fog az élenállókkal, ehelyett hárman zúdultak rá hátulról, és ugye Antonellit is elég simán megelőzte Verstappen. Hogy itt azért, tehát az, ugye Sainznak is volt, ugye kapott is rajtbüntetés, mert ott is gondolt az erőforrásra, tehát úgy tűnik, hogy a Mercedes nem tud ebből kijönni, ebből az erőforrás hibából. Tehát igazából Russell így is úgy is valószínűleg ebbe a helyzetbe került volna, hogyha a második erő rajta, akkor is hátra esett volna jó eséllyel. De hát valóban az időmérő megint egyértelműen alul maradt, és továbbra sem találja ezt. Barna, te a tegnapi felvezetőbe tökéletesen levezetted, hogy mindig keresi ugye az adott, hogy mindig talál más igazából indokot, hogy miért nem, de egyik sem igazából valósul meg. Mit árul el ez George Russellről igazából, hogy tényleg de nem talál kapaszkodót lényegében, hogy most éppen mi a baj?
5: Igen, a probléma szerintem ott rejlik, hogy még mindig a kapaszkodókat keresi, és még mindig azokat a kifogásokat hangoztatja, amiről te is beszéltél, és Barna is beszélt a felvezető műsorban, ahelyett, hogy szembenézne saját gyengeségével, és azt mondaná, hogy jó, akkor most Kimi Antonelli nálam valamit jobban csinál. Természetesen szerintem nem kell elmondani kamerák előtt, hanem csak saját magadnak szembenézni ezzel, és meg kell találni annak az okát, hogy mi az, amit ő jobban csinál. Akár technikailag, akár mentálisan, akár bármi más szempontból, és elkezdeni használni Kimi Antonellit. Mert láthatóan egy feszült, frusztrált, ideges George Russellt látunk, és azt nagyon jól tudjuk, hogy az a mentális állapot, amikor valaki túlélő üzemmódban van, az nagyon távol áll attól, mint amikor kihívásnak tudott tekinteni a nehézséget. És egészen egyszerűen akkor nagyon máshogy működnek az idegizom kapcsolatok, a finom mozgások, az agyi funkciók, mint az információ feldolgozó képesség, vagy a döntéshozatali képesség, és ebből adódnak olyan helyzetek, ami olyan erőlködősnek, olyan izomszagúnak hathat, és azzá teszi az egész versenyzést. És véleményem szerint úgy, hogy sok aspektusát nem látjuk a teljesítményének, de egy kicsit nekem kívülről így néz ki ez a helyzet most.
7: Hát ahogy látjuk nyilatkozni, egyébként valóban erről árulkodik a testbeszéde, meg már szerintem hétvégék óta mondja, hogy már ő túl van minden frusztráció, már teljesen semleges lett a balszerencsék miatt, de hogy itt most már nem balszerencséről beszélünk, hanem itt most már egy olyan dologról igazából, ami úgy tűnik, hogy neki is tennie kell azért, hogy működjön. Barna, szerinted lehet elképzelhető-e az, hogy mondjuk Russellnek kell mondjuk ez az év, kvázi ez is neki egy tanuló év az új szabályrendszerben, hogy mondjuk a következő években, vagy évben legalább mondjuk 27-ben megtalálja önmagát, ráérezzen ezekre az autókra úgy hosszú távon, és akkor mondjuk lehet, hogy jövőre legyen igazi VB kihívó, mert idén most jelen állapot szerint a szezon fejleszkezve kezd lecsúszni, mint VB kihívója, így szerintem a közvélemény szerint, hogy ő már így egyre kevesebben tekintik annak.
6: Én abszolút hiszek az ő áttörésében, tehát ne vegyük el tőle az elmúlt néhány évét, és emlékezzünk vissza rá, hogy például 2020-ban gyakorlatilag ő volt az, aki most Kimi Antonelli. Tehát az első beugró Mercedes-es versenyét csak azért nem nyerte meg, mert a csapat elrontotta a kerékcserét. És akkor tényleg mindenki a világ egyértelműen azt mondta, hogy ő az jövő új világbajnoka. Nagyon szépen helytált Hamilton mellett, sőt, most ha nagyon belemerülnénk a részletekbe, talán azt is mondhatnánk, hogy összességében ő nyújtotta a jobb teljesítményt a közös időszakuk alatt, és tavaly is erős teljesítményt nyújt. De nyilván a jó versenyzőket a legnagyobbaktól azt különbözteti meg, hogy a legnagyobbak mindig minden körülményekhez tudnak alkalmazkodni, és ilyen volt például a csúcson lévő Alonso, a csúcson lévő Schumacher vagy Hamilton. Azért Hamiltonnak is most már 40 fölött, azért a tavalyi éve nagyon döcögős volt, de végül ő is rátalált a helyes irányra, és én Russellben is érzem ezt a lehetőséget, még akár idén is, mert Norris is óriásit fordított tavaly, ő is teljesen elveszettnek tűnt a tavalyi autóval, és ősszel feltámadt. Úgyhogy ezt nyilván az idő fogja eldönteni, és tényleg itt most a szemünk előtt fog kiderülni a következő körülbelül egy évben, hogy Russell tényleg úgymond csak a jók közé tartozik, vagy a legnagyobbak közé, mert hogyha nem tudja mégsem megfordítani a helyzetét, akkor sajnos azzal többé-kevésbé zárójelbe teszi az eddigi sikereit is.
7: Mennyit számíthat például Antonellinél az, hogy amit lehetett hallani, hogy egyébként Bono végig fogta a kezét ezen a futamon is, hogy amikor ugye visszaesett a virtuális biztonsági autó alatt, akkor is mondta, hogy nyugi, itt tudsz időt nyerni. És ugye Bonónak egyébként, ezt már Hamilton is fejtett, hogy van egy ilyen rendkívül megnyugtató hangszíne, kisugárzása, tehát hogy ő is érzi ezt a felelősséget, hogy egy nagyon fiatal versenyző van, aki egy félig meddig még csiszolatlan gyémánt, és hogy mondjuk fogni kell így a kezét, ugye Russell már tapasztaltabb, neki nem kell talán ennyire fogni a kezét, de hogy itt tényleg azt lehet látni, hogy az Antonelli garázsában lévő csomag is talán egy fokkal így, ha mi az elemeket megnézzük, akkor így egy jobb csomag, és ezáltal ez is segít abban, hogy ott jobban működnek a dolgok.
5: Igen, ez így van. Sokkal egységesebb ez a csomag, ahogy te is említetted. És egy igazi jó ismérve a kiváló versenymérnököknek az, hogy nem csak meg tudják mondani azt, hogy milyen guminyomás, dőlésszög és beállításokra van szükség, hanem kicsit mentálkocsként is funkcionálnak. És tényleg ezen sokszor szoktunk mosolyogni, de ez így van. Például most a rally világbajnokságon is többször jártam junior formula autós kategóriákban, és az igazi jó versenymérnökök egy kicsit mentálkocsként is funkcionálnak, és kommunikálnak a versenyzőkkel, táplálják az önbizalmukat, hogyha nehézség adódik, akkor ő az első személy, aki rádión hozzászól a versenyzőhöz. Hogyha azt érzi, hogy egy kicsit a versenyző kezd kizökkenni a koncentrációból, vagy a zónájából, akkor sok esetben a teljesítménytrénerrel verseny közben is kommunikál a versenymérnök, és leegyeztetik azt, hogy milyen szóhasználattal közelítse meg a versenyzőt az adott szituációban, és hát ez Bonónál nagyon látszik, és ahogy mondod is, hogy a hangszíne nagyon megnyugtató, és hát mindemellett olyan tapasztalati eszköztárral rendelkezik, mint amilyennel talán semmelyik másik versenymérnök az egész mezőnyben.
6: És egyébként nem tudom, hogy neked erről vannak-e személyes tapasztalataid, de a versenyzők, főleg az ex-versenyzők beszámolói alapján, sőt maguk a versenymérnökök beszámolói alapján, azért ők is nagyon versengő típusok, és annak ellenére, hogy ez egy csapatsport, ez egy csapatjáték, bizony-bizony vannak olyan helyzetek, amikor igenis maga felé hajlik a keze és a saját versenyzője felé. Erre extrém példák voltak régebben, a 80-as években. Adrian Newey írta le az önéletrajzi könyvében, hogy amikor ő a 80-as években versenymérnök volt, akkor megcsinálta azt, hogy talált a csapat garázsában megfelelő rugókat, és az összes többit eldugta, hogy csak a saját versenyzője tudja használni. Nyilván ez egy extrém példa, de Heinz Harald Frentzen is sokat emlegeti manapság az interjúiban, hogy mennyit számított ott 97-ben Villeneuve-nek, hogy Jock Lear volt az ő versenymérnöke, aki minden apró technikai trükköt tudott az autó beállítása terén. Nyilvánvalóan a manapság ennyire extrém mértékig nem mennek el, de az biztos, hogy ők is rivalizálnak egymással, és nekik is jobban esik, amikor a saját versenyzőjük nyer, mint amikor a másik.
5: Igen, és hát gondoljatok csak bele abba az érába, amikor Lewis Hamilton és Nico Rosberg versengett egymás ellen. A két brigád nem kommunikált egymásra, és nem volt adatmegosztás. De ha még előrébb megyünk, akkor Ayrton Senna Alain Prost érában konkrétan el is takarták a két brigád egymástól a garázsnak két oldalát. Tehát, hogy igen, melyik csapat nyer, az is egy nagyon fontos szempont.
6: 16-ban ez már olyan méreteket öltött, hogy a két szerelőbrigádot meg kellett cserélni Hamilton és Rosberg között, hogy nem érgesedjen el a viszony.
7: Igen, egészen extrém példák is vannak. Nekem most az jutott még eszembe itt a versenymérnökökkel kapcsolatban, hogy volt a Monakóban a Forma 2-esek futama, és ott a Camara hibázott egyet, Rafael Camara, és kiesett a versenyből, és a versenymérnöke ilyen káromkodva szólt a fülő, hogy mi a fene volt, mi történt? Tehát, hogy egészen félelmetes tényleg, és ott is ezt az, úgy felkaptam a fejet, hogy ilyet én még az életben nem hallottam, hogy a versenymérnök ilyen szinten így belegázoljon a versenyző lelkébe, aki valószínűleg tudja, hogy hibázott, és akkor még ezt kapja a rádión is, hogy mi a fene történt, és kisípolva az üzenet, mert hogy ennyire extrém volt. Úgyhogy Bonoval valóban megfogta az Isten lábát Kimi Antonelli, ezt szerintem mindenki egyetérthet, és ugye hát Bonónak sok tapasztalata van Lewis Hamiltonnal, azért mégis csak egy hétszeres világbajnokkal dolgozott együtt éveken keresztül. Úgyhogy térjünk rá a Ferrarira, ugye két olyan pályán szereztek, ez egy jó eredményeket, amik papíron nem feküdtek nekik, mert itt ugye azért a motorerő elég fontos, amiben ugye a Ferrari hátrányban van. Ezt Leclerc mondta, hogy az egy első, meg egy második, az ő részéről az nem rossz. De kezdjük most azért Hamiltonnal, mert ő volt érintett ebben a rajtbalesetben. Szerintetek jogos volt-e a büntetése? Mert ugye Russell is azt mondta, hogy ő nem is hibáztatja Hamilton. Nagyobb részben ő volt felelős a történtekért, de hogy ez egy versenybaleset volt. Ti mit gondoltok?
5: Ha valakit hibáztatni kell, akkor inkább Lewis Hamilton. És ahogy azt hiszem Gábor is elmondta a közvetítés közben, azért, mert megcsúszott. Ez az egy ok szólhat amellett, hogy Lewis Hamiltont megbüntették. Minden más az véleményem szerint egy klasszikus versenybaleset.
7: Barna?
6: Én is azt gondolom, és többször láttunk már ilyet az elmúlt években. Az első körben ugye óriási a tumultus ezekben a kanyarokban, és ez azt jelenti, hogy az előhaladó felveri a légáramlatokat, turbulens légáramlatban pedig alul kormányzottá válik az autó. Még szokták is így csúnya angolsággal mondani, hogy I understeered into him, tehát hogy bele alul kormányoztam magam a másik versenyzőbe. És itt is ez történt, és ezért is gondolom, hogy nyilvánvalóan Russellnek kisebb a felelőssége, de amikor egy ilyen helyzetben az első körben, az első kanyarokban bemész valaki mellé a külső ívbe, akkor sajnos benne van a pakliban, hogy mondjuk 10-ből egyszer ez megtörténik, és most ez az eset volt. Egyébként én szerintem is ez inkább versenybaleset, és nem feltétlenül értek egyet emiatt a sportfelügyelőkkel, és az is megmosolyogtató most sem, hogy egyre többször van olyan indoklás a hivatalos papírokban, hogy hát enyhítő körülményekként vettük figyelembe, hogy első kör, meg hogy alulkormányzott, meg ez, meg az, meg amaz, de azért megbüntetni.
7: Azért 5 másodperc. Lehet, hogy ilyenkor lehet, hogy 10-et adtak volna alapból, és akkor lehet. Hát akkor legyen csak 5.
5: Igen, és az elején én erre értettem azt, amikor azt mondtam, hogy okokozat, hogy George Russell éppen akkor ott volt. Amit Barna is elmondott, igen. Hogy hát nem volt más választása, rá kellett próbálni kívülről. De ha rápróbálsz kívülről egy ilyen kanyar kombinációba, akkor számolnod kell azzal, hogy valaki belealul kormányozza az autóját a tiédbe.
7: És lehet, hogy te mondtad, Barna, vagy nem is tudom, lehet, hogy Gáborék a közvetítésben, talán nem gondolt bele Russell, hogy itt a világbajnokság azért még a tét, és hogy ebbe nem kéne belemenni, mert hogy ez a sitting duck, ahogy az angol mondja, ez a béna kacsaként volt az egyenesben, tehát ott ugye akkumulátor hiba miatt, ezt ott helyre kellett volna tenni magában, és besorolni, nem is tudom, akkor 5.-6. helyre, és akkor onnan megpróbálni építkezni, de hogy ugye már ott próbált pozíciót nyerni, aminek nem törvényszerű, hogy ez a vége, de valóban nagy esélye benne van egy első kanyaros tumultusban, vagy hát úgy 5. kanyaros tumultus, de ugye sokan első kanyarként utalnak az 5-ösre itt Spában, hogy akkor igen, ha ott vagy azon az íven, akkor az alulkormányzottság miatt beléd mennek.
5: Ahogy egyébként Kimi Antonelli ezt meg is csinálta. Oké, első igen. Helyről indult, de ő pontosan azt csinálta meg, amit George Russellnek kellett volna megcsinálnia. És amit említettél, szerintem nagyon fontos kontextusba helyezni, hogy hogy lassan elérkezünk oda, hogy a szezon átfordul a második felére, sőt, Ungaroringe már át is
7: fordult. Az a 11-dik, most jelen szerint, ugye, vállás szerint 22 lesz.
5: Nem tudjuk még mindig, hogy milyen kitételek állnak az ő szerződéseikbe. Tehát simán benne lehet az, hogy egy bizonyos pont hátrány fölött a Ungaroring után George Russellnek be kell állni Kimi Antonelli mögé, főleg akkor, hogyha még így marad, hogy Ferrari köztük van, és esetleg még erősödnek is tovább.
7: Hát igen. Úgyhogy maradjunk is a Ferrari-nál, mert Hamilton azt mondta, hogy ha nincs az harmadik szabad edzéses balesete, nincs az a büntetés, akkor győzelemért harcban lett volna. Most megnézzük az időkülönbségeket. Lehet is egy reális esély, bár egyébként Antonelli azért magabiztosan előzte vissza Leclerc-t. Mennyire gondoljátok ezt reálisnak? És egyébként Hamilton továbbra is most oké, nem szerzett dobogót, de azért továbbra is jó formában van, mert büntetés ellenére, meg ott, hogy az állítása szerint nem volt ugyanolyan az autó, amit összeraktak a harmadik szabad edzéses balesete után, azért megint hozott egy viszonylag sima negyedik helyet, és azt látjuk, hogy ő is, meg a Ferrari is továbbra is abszolút ők az első számú, messze ők az első számú kihívója Mercedesnek.
6: Szerintem a győzelem most nem volt benne a pakliba, a dobogó az abszolút, és hát persze most ezekkel lehet lamentálni, hogy ha nem töröm össze az FP3-ban, de most akkor ez ugyanígy érvényes mindenkire. Tehát ha Leclerc nem töri össze a monakói időmérőn, akkor mi történik, ha nem csúszik ki a barcelonai időmérőn? Tehát amikor saját hibáról van szó, akkor én annyira nem szeretem ezeket felemlegetni, hogyha technikai hibáról van szó, nyilván akkor igazságos, de ennek ellenére a Ferrari így is úgy is sokkal jobb tempót mutatott, mint azt vártuk a hétvége előtt, és ez abszolút nem tragikus, ez a lemaradás, mert még ha levesszük ezt a VSC-s szerencsét, akkor is mondjuk ez körönként, ez max. 2-3 tized volt, ami mondjuk Spában egyáltalán nem tragikus, és hogyha beleszámoljuk, hogy most jön a Hungaroring, amin egyetlen egy rövidke célegyenes van, akkor még lehet is keresni valója a Ferrari-nak ezen a közepes és lassú kanyarokkal teletűzdelt pályán, úgyhogy kiindulási alapnak szerintem ez a hétvége mind a két pilóta szempontjából nagyon biztató.
7: És akkor nézzük meg Leclerc-t, aki tényleg megtalált valamit, az egyértelmű, és kíváncsi vagyok, Zsolti, hogy te ezt hogy értékeled, nem is magát a Ferrari-nak az erejét, vagy hogy most mennyire versenyképes, hanem az, hogy Leclerc honnan hozta magát vissza, mert tényleg egy hónappal korábban, vagy másféle, ha megnézzünk egy Leclerc interjút, hát a teljes lemondás, letargia, nem érti, és ugye ezt láttuk is az eredményeiben. Most viszont ténylegesen valami klikket, ugye nagyon rejtélyes, sosem mondja el, mondta, hogy hát ennél többet nem mondok el, de valami nagyon, nagyon összeállt, de még mindig nem érzi 100%-osnak, de azért most ténylegesen elég sok pontot gyűjtött a legutóbbi két hétvégén, ugye egy futamgyőzelem, illetve most egy második hely. Ő most hol tart jelenleg ebben a folyamatban, hogy akkor ő most ehhez az autóhoz ő hozzáigazodjon?
5: Véleményem szerint teljesen regenerálódott, és megint csak ugyanazt a meggyőző Leclerc-t láthatjuk, aki a tavalyi évben volt. Ez most furán hangzik a számom, mert tavaly ehhez képest szinte semmilyen eredmény nem ért el, viszont nagyon meggyőző volt a teljesítmény, az egyéni teljesítménye, és az elmúlt két versenyen nekem ugyanez a Leclerc tért vissza, mentális szempontból mindenképpen. És szerintem nagyon izgalmas összehasonlítani George Russell jelenlegi mentális állapotát Charles Leclerc két versennyel korábbi mentális állapotával. És szerintem, még hogyha nem is úgy tűnik, de jelentős különbség van a kettejük között. Charles Leclerc azt követte, hogy türelmes volt, tudta, hogy el fog jönni az ő ideje, csak meg kell találni a megoldást ahhoz, hogy működjön alatta úgy az autó, ahogy ő szeretni. És nem csinált semmi mást véleményem szerint, csak annyit, hogy leszekte a fejét és dolgozott. És tudta azt, hogy türelem, türelem, türelem, türelmesnek kell maradnom, és el fog jönni az én időm. És mi történt? Silverstone-i sprintfutam után nyilatkozta, hogy szerintem találtunk valami olyat, ami filozofikus változtatás a beállításokat illetően, és amely működni fog. Ez hozta azt, hogy időmérőn zseniális teljesítmény és futamgyőzelem Silverstone-ban. Ha most George Russell helyébe lennék, vagy lehetnék, vagy a performance coach a helyében, akkor biztos, hogy azt mondanám, hogy na figyelj, ezt kell másolni, amit Charles Leclerc csinált. Mert ez fog működni. És egyébként szerintem a két versenyző karakterét tekintve még egy kicsit hasonló is. Viselkedést illetően, magabiztosságot, magukba vetett kétséget, kommunikációt illetően. Persze nagyon sok különbség van köztük, de egy úgynevezett egy alomból, egy korszakból származnak, szóval biztos, hogy inkább Charles Leclerc vonalát követném.
7: Ha meg ami nekem még feltűnő, hogy Leclerc még a nehéz időszakban sem kritizálta nyilvánosan a csapatot, tehát ő abszolút magára fókuszált és arra koncentrált, hogy tényleg én valahogy a saját vezetési stílusomat megpróbáljam hozzáigazítani, de hogy a beállításokkal is közeledjenek hozzám, tehát hogy egy abszolút egy ilyen azt lehetett érezni, hogy egy nagyon szoros munka zajlik ott közte, meg magában is, és a csapat között.
5: Így van, és ez a legmélyebb különbség, köszönöm, hogy ezt kimondtad, mert a műsor elején arról beszéltünk, hogy George Russell, amióta a problémák felmerültek a második nagydíjtól kezdve, mindig van valami. Most szerencsétlen voltam az erőforrással, most szerencsétlen voltam a helyezkedéssel, most nem működik az autó, most egyébként mindent ugyanúgy csinálok, ahogy Kimi Antonelli, mégis kapok tőle 5,5 tizedet. Mindig van valami, ami egy kifogás, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy oké, fejem leszegem, és most meg vagyok verve, ez van, valahogy ki kell jöjjek ebből.
7: Kivétel Monaco, ott a fékeket azért kritizálta Leclerc, hogy ott a fékek miatt kötött ki a falban, de hogy utána viszont abszolút azt lehetett hallani, hogy akkor nem tudom mi, de nagyon dolgozunk, és ő is magán dolgozik, és ez egy elég fontos különbség lehet. Úgyhogy a Ferrari az mindenképpen érdemes ráfigyelni majd a magyar nagydíjon, mert bár megkérdezték, hogy legnagyobb esélyesek ti lesztek, ott azt nyilván ugye elhárították ezt a kérdést, az ugye mindig ugyanúgy, hogy a Mercedes-re figyeljen mindenki, de a pálya adottságaiból fakadóan valóban itt azért reális esélye lehet majd a Ferrari-nak egy nagyon kiemelkedő eredményt elérni. De kanyarodjunk rá Verstappenre, illetve a Red Bullra, és most azért is mondom, hogy Red Bull, mert Isaac Hadjarnak is egy kiváló futama volt, ugye 21. helyről kapaszkodott fel a 6-ra, nagyon jól kitalálta a csapat a stratégiát az elején, hogy ott a biztonsági autót gyorsan két kerékcserére kihívták, letudták a két különböző keveréket, amit egyébként Adjar elmondta, hogy egy kicsit fejben lassú voltam, mert nem értettem, hogy ennek mi az értelme ennek a stratégiának, de aztán végül összeállt neki, és nagyon hálás volt a csapatnak. Mindkét Red Bull versenyző, vagy hát főleg Verstappen mondta azt, aki ugye a harmadik lett, hogy hát igazából egy teljesen egyértelmű futam volt a számára, kicsit pekesen jött ki a virtuális biztonsági autó, de hogy úgy igazából nem tudott semmit mondani, hogy most ez egy jó futam volt, rossz futam volt, ez egy ilyen teljesen átlagos futam volt az ő részéről. Ti hogy láttátok, Barnata, hogy láttad az ő futamát? Mert ő tényleg így az, nem is nagyon volt, nem is nagyon mondott semmit a sajtótájékoztatón se.
6: Ahhoz képest, hogy mennyire hullámzó a Red Bull teljesítménye, szerintem ez egy átlagon felüli teljesítmény volt az autótól. Azért tényleg Silverstone-ban szinte sehol sem voltak. És ott mindenki arról beszél, hogy a hátsó szárny hibája miatt kicsúszott, de hát akkor már 30 másodperc volt a különbség az első helyezethez képest, és itt abszolút nem játszott alá rendelt szerepen, pedig itt még több az egyenes, még hosszabbak az egyenesek. Ugye Spielbergben szinte a győzelemért küzdött, taposta a Russell sarkát, tehát egyik hétvége jobban sikerül a Red Bullnak, a másik hétvége kevésbé, de ez, hogy még a VSC segítsége nélkül is viszonylag lőtávolon belül maradt az első helyez, tehát ez a 10 másodperces lemaradás, ez abszolút nem vészes. És ugyanazt mondhatjuk el ez alapján, mint amit a Ferrari-ról is, tehát hogyha egy ilyen sok egyenessel teletűzdelt pályán 10 másodperccel a győztes mögött tud célba érni, akkor akár még lehet keresni valója a Hungaroringen. Ezért is jó, hogy megtörtént ez a futam, és ezért is jó, hogy rögtön jön a magyar nagydíj, mert szerintem ez alapján most reálisan bízhatunk benne, hogy egy 2-3 csapatos küzdelem is lehet a győzelemért. Persze aztán lehet, hogy majd szembe jön a valóság, mert Monaco előtt ugyanerről beszéltünk, hogy na majd a Ferrari, és aztán Antonelli agyonvert mindenkit. Ettől függetlenül a belga nagydíj alapján most jelenleg hétfőn bizakodhatunk abban, hogy lehet a Ferrari-nak és a Red Bull-nak is esélye, mert mondom, ez a 10 másodperces különbség, ez nem egy tragikus mennyiség.
2: Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Rodri lett a labdarúgó világbajnokság legjobb játékosa. Már több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Főként napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
8: Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokság éjszakába nyúló döntőjét, mivel hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól, a 106. percben azonban Ferran Torres betalált a találkozó 10 emberrel befejező dél-amerikai kapujába. Így a spanyolok 2010 után megszerezték a második VB címüket. A labdarúgó VB gól királya a francia Kylian Mbappé lett 10 góllal, aki egyben 22 góljával a világbajnoki örökranglista élén is áll. A torna legjobb játékosának járó aranylabdát a spanyol válogatott csapatkapitánya Rodri kapta. A legjobb kapusa szintén spanyol Unai Simon lett. A legjobb fiatal játékos ugyancsak a friss világbajnok válogatottból került ki, Pau Kubarsi személyében. A háborús helyzet miatt Ukrajna nagyszombaton fogadja a magyar labdarúgó válogatottat a Nemzetek Ligájában október 5-én. A mérkőzést az Anton Meletinszki stadionban játsszák, amely 18.200 néző befogadására alkalmas. A sorozatban a mi meccsünk mellett az ukránok Észak-Írország elleni találkozóját is a felvidéki városban rendezik. Hondár Anna 24 helyet rontva 97. pozíciót foglalja el a női teniszezők világranglistáján, amelyen az első 100-ban ez volt a legnagyobb visszacsúszás. A magyarok közül Udvardi Panna megőrizte a 71. helyét, Gálfi Dalma 15 helyel hátrébb kerülve jelenleg a 152. A listát továbbra is a fehér orosz Arina Sabalenka vezeti. A férfiaknál Marozsán Fábiánt jegyzik a legmagasabban, ő most az 54. Pucsovics Márton a 76. Piros Zsombor a 119. helyet foglalja el. Az élen változatlanul az olasz Jannik Sinner áll.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a jelentős érdeklődés azt mutatja, hogy a téma sok embert foglalkoztat. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorú büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. Alkotmányjogi panaszt nyújt be Győr a szolidaritási adó miatt, erről egyhangulag döntött a városi közgyűlés. A városnak idén összesen 13,1 milliárd forintot kell befizetnie. Pintér Bence polgármester szerint azonban ez felemésztené Győr tartalékait. A város következő csaknem 5 milliárd forintos befizetés október közepén esedékes. Még 2 hét maradt a régi könyv alakú személyigazolványok cseréjére. Az okmányok augusztus 3-án érvényüket vesztik. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Amíg ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz mennek. Több mint 1000 doboz potencianövelőt és hormoninjekciót találtak egy lakókocsiban a pénzügyőrök. A bolgár járművet az M5-ös autópályán ellenőrizték. A készítményeket megfelelő okmányokkal, speciális bizonylattal elkülönítve és hűtve kellett volna szállítani. Így felvetődött a gyanú, hogy azok hamisítványok, az ügyben eljárás indult. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó felett járt, amikor a budapesti reptér felé fordult. A Ferihegyen sürgősségi egység ellátta az utast.
2: Közlekedés.
8: Az M1-esen Hegyeshalom felé 2 autó összeütközött a Tatabányánál. Az 52-es kilométernél már nincs akadály, azonban a torlódás még így is közel 4 kilométeres. Aztán erős a forgalom az M7-esen Letenye felé, az M0-es autóúttól Martonvásárig, tehát a 30-as kilométerig szakaszosan torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
8: A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső futózápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem. A Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Színvonalas labdarúgó világbajnokság volt az 1966-os, pontosan 60 évvel ezelőtt. Az angolok remekül előkészített pályákkal várták a torna résztvevőit, a közönség pedig értően figyelte a mérkőzéseket. A sporttörténelem mai adásában az angolok végső sikerét elevenítjük fel Turi Gáborral. Elpap István vagyok.
2: Köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Igen, minden igaz, amit a tornával kapcsolatban mondtál, említettél, de a hangulaton azért sokat dobott, hogy végül a házigazda hódított el a Rimé kupát. A hosszabbításban 4-2-re legyőzte a nyugatnémeteket, azaz az NSK-t.
1: Ugye ez volt a Rimé kupa utolsó előtti átadása, 70-ben búcsúztunk tőle. Milyen volt az angolok rajtja?
2: Hát eléggé szenvedős, a VB nyitányon 1966. július 11-én Anglia és Uruguay csapott össze, és egy, ahogy már mondtam, nyögven erős 0-0 volt az eredmény. Következőképpen álltak fel az angolok, Banks volt a kapuban, Coen, Jackie Charlton, Bobby Moore, Wilson alkotta a védősort, Balls, Tice, Bobby Charlton volt a fedezetsor, vagy akkor már lassan így hívták, hogy középpálya, Graves, Hunt és Callahan játszotta a csatársorban erről, és hogy milyen volt a nyitány, az NSK elleni döntőben 19 nappal később két helyen változott ez az együttes, Jimmy Graves helyett Geoff Hurst, Callahan helyén Martin Peters kezdett, és hogy Alf Ramsey szövetségi kapitán nem ütött a szög mellé, ahogy mondani szoktuk, mi sem bizonyítja jobban, hogy a döntőben Peters 1, Hurst 3 gólt is szerzett.
1: Hát egyrészt 19 nappal a nyitány után már döntő volt, most ez 55 nap, de ne szaladjunk ennyire előre, tehát mi történt 66-ban az angolokkal?
2: Az angolok a csoportban a mexikóiakat és a franciákat egyaránt 2-0-ra verték meg, Bobby Charlton és Roger Hunt, illetve Hunt 2 góljával. Mexikó ellen Ball és Callahan hiányzott, Payne és Peters kapott lehetőséget a másik találkozón, Payne helyett Callahan került a csatársorba, tehát főleg elől a támadóknál kísérletezett a szövetségi kapitány. Ramsey a világbajnokságon az argentinok elleni negyed döntőben már abban az összeállításban küldte pályára csapatát, amelyben a fináléban is játszottak az angolok.
1: De ezt a meccset azért nem ezért emlegették még a VB után.
2: Bizony nem. A felek faragták egymást becsülettel, a civilben mesterszabó nyugatnémet játékvezető Rudolf Kreitlein amúgy sem tudott rendet tartani, de pozőr viselkedése csak felbőszítette a játékosokat. Figyelmeztetett, jegyzetelt, de kicsúszott kezéből a meccs, a durva szabásértést elkövető, majd vitázó Antonio Rattint ugyan kiállította, de a játékos 8 percig nem volt hajlandó előni a játékteret, az ellenfelek egymást győzködték. Közben a nézőtérről leérkező spanyolul kiválóan beszélő Kenneth Aston, FIFA játékvezetői bizottság elnöke oldotta fel és oldotta meg a kialakult helyzetet.
1: Rattin később sportszerűtlen magatartását azzal indokolta, hogy nem értette a németül beszélő bírót.
2: Ez nyilvánvaló, de a dél-amerikaiak a mérkőzés végére sem higgadtak le. A meccsen Zsolt István és a svájci Gottfried Dienst volt a két partjelző, az egykori kitűnő magyar bíró a Pálya közepén című könyvében is meg

0: emlékezett erről az esetről, idézem, a lefújás pillanatában nekirohantak a játékvezetőnek, jó argentin szokás szerint tépték, ahol érték. Végül Kreitlent, a rondoni rendőnök, a Bobby kísérték az öltözőbe, a játékvezetői hármas csak a sötétség leple alatt távozhatott, mint egyébként egy alsóosztályú mérkőzésen anno itt Magyarországon, teszem hozzá. De a nagy botrány csak ezután robbant ki. Ramsey a People című újság címlapján állatok minősítéssel illette az ellenfelet, a Campeón argentin lap az évszázad rablása címen írt, majd elfelejtettem megemlíteni, a Hurst góljával 1-0-ás angol győzelemmel végződő mérkőzésről, a világbajnoki cím Made in England, ugye ez alatt az érthető, értendő, tehát ez egy olyan utalás, mit is gondoltak a dél-amerikaiak. Rattin meg is jegyezte, idézem, az angol csapatban egy kiemelkedő képességű embert láttam, Sir Stanley Rouse-t. Hogy milyen számot viselt a hátán, azt nem tudom, tény, hogy mindenütt éreztük a jelenlétét, súlyát.
1: Ugye ő volt akkor a FIFA elnöke.
0: Így van.
1: Hogyan alakult az elődöntő?
0: Az argentinok elleni győztes csapaton nem változtatott Ramsey, a házigazdák 2-1-re győztek Portugália ellen, az angolok gólyait Bobby Charlton szerezte mind a kettőt, az ellenfélét pedig Eusebio. Ez volt az első mérkőzés, amelyen az angolok igazán jól játszottak. A finálé előtt Ramsey arra a felvetésre, mit vár a döntőtől, tömören válaszolt, idézem, néhányszor már megmondtam, a Rimé kupát. Az angol kapus Gordon Banks duzzadt az önbizalomtól. Anglia lesz a győztes, mondta. A házigazda abban is bízhatott, hogy a németek még sohasem győztek az angolok ellen, pedig az a csapat, amely februárban is legyőzte őket, a mainál sokkal gyengébb volt, hát a mait úgy kell érteni, hogy az akkorinál.
1: Az akkori mainál. Hogy várták a döntőt a nyugatnémetek?
0: Szakvezetőik Helmut Schön bízott játékosaiban, idézem, elég erősnek tartom csapatunkat ahhoz, hogy a győzelem reményében vegye fel a harcot, még a Wembleyben is. Uwe Seeler, a legendás csatár, így várta a finálét. Amikor megvertük a svédeket, én rúgtam a győztes gólt, így alakult ki az eredmény 2-1-re. Aztán ugyancsak 1-1-re végződött NSK-Spanyolország mérkőzés eredményét is az én gólom döntött el. Miért ne rúghatnám én a győztes gólt a döntőn is? Babonás vagyok, hát ha sikerül.
1: Hát minden esetre óriási volt az érdeklődés.
0: Míg az autóbaleset szenvedett brit legenda Stanley Matthews is televízión nézte a finálét kórházi szobájában, eleinte az orvosok nem javasolták, mondván ne izgassa fel magát, de a jobb szélső így érvelt. Idézem, sokkal inkább felidegesítene a gondolat, hogy most, amikor a Wembleyben a világbajnokságért játszanak a fiúk, én nem láthatom őket, nem tudnám átélni ennek a küzdelemnek izgalmas szépségeit.
1: Hogyan alakult a döntő?
0: A házigazdáknak állt a mérkőzés, az utolsó percig pillanatig 2-1-re vezettek, aztán Weber egyenlített, majd következett a hosszabbítás, ami miatt az Anglia NSK döntő a futballtörténelemben az, ami minden idők egyik legdrámaibb mérkőzése. Shakespeare-i dráma, csak nem az volt a kérdés, hogy lenni vagy nem lenni, hanem az, benn volt-e vagy nem volt benn. Tudnélik, Geoff Hurst második gólja ugyanis a lécről pattant a gólvonal mögé, majd a csatára meccs végén beállította a 4-2-es végeredményt. A Népsport így értékelte a találkozót, idézem, az angolok fokozatosan belelendültek, és a nagyiramú, izgalmakban bővelkedő mérkőzés hajrájában jobbnak bizonyultak. Az angoloknál Hurst, Moore és Ball remekelt, a három gólos támadóról ezárt a pálya szélében, rengeteget mozgott, akadtak ugyan kihagyásai, de küzdőképességével, három góljával döntő részesévé vált a győzelemnek. Ezzel szemben, és itt most a nyugatnémeteknek a kritikája következik, kevesen játszottak kiemelkedően az NSK csapatából, a szaklap ugyanakkor elismerte, 6 gól egy játékban jóval nagyobb értéket képvisel, mint tucatnyi szívet, lelket melengető, pompásan felépített támadás, amely elszalasztott gólszerzési alkalommal végződik.
1: Mit írtak az angol lapok?
0: A Daily Telegraph tudósítója szerint, idézem, a második angol gólig nagy csalódást okozott a játék. Szerintem az angolok megérdemelten győztek. Clive Toy, a Daily Express munkatársa lelkendezett. Ha 90 éves leszek, akkor sem fogom elfelejteni ezt a mérkőzést. A második német gól előtt Haller kezezett. Jacques Ferrand, a L'Équipe újságírója kritikusan fogalmazott, közepes színvonalú volt a mérkőzés. A harmadik angol gólt nem lett volna szabad a játékvezetőnek megítélnie.
1: És Mit mondott Alf Ramsey, az angol szövetségi kapitány?
0: Alf Ramsey-t, akit a siker után lovaggá ütöttek, tehát Sir Alf Ramsey lett, végre látták mosolyogni, idézem, mit mondott, amikor elvállaltam a szövetségi kapitányi tisztséget, megbízóim azt mondták, bárhogyan is alakul, ne törődjek a bírálók véleményével, hanem következetesen járjam azt az utat, amelyet magam elé tűzök. Ne tűrjek a munkába beleszólást, azt tegyem, amit jónak látok. Nos, azt tettem. Bírálatot persze kaptam, szépen néhányszor bántott is, de nyeltem egyet, és tovább végeztem a munkám. Most pedig elmondhatom, hogy a bírálóknak torkára folytottam a szót. A döntőről ezt mondta a szövetségi kapitány. Remek, izgalmas, hallatlanul küzdelmes mérkőzés volt. 2-1 után nem gondoltam arra, hogy még hosszabbítás is lesz. A hosszabbítás előtt nem voltam ideges, mert tudtam, hogy a félórás végküzdelemben már csak mi győzhetünk, hiszen fizikailag, erőnlétben feltétlenül felülmúltuk az egyébként kitűnően játszó németeket.
1: Az ellenfél kapitány örült a dicséretnek?
0: Nem igen, Helmut Schön reálisan értékelt. Mint várható volt, a döntő inkább izgalmat, vérbeli küzdelmet, mint sem magas színvonalú játékot hozott. Akaratban, harcosságban, gyorsaságban, mozgékonyságban nem volt hiány. Mindenki megtette a magáét, a 120 perc emberfeletti teljesítményt jelentett. A mieink teljesítményével elégedett vagyok, azt is mondhatnám, büszke vagyok a csapatomra. Arra a felvetésre, hogy mi a véleménye a harmadik gólról, keserűen így reagált. A filmszalag majd bebizonyítja, kinek van igaza.
1: Hát annyira a mai napig nem bizonyította be.
0: Igen, nem bizonyult be. Hurst a 101. percben meglőtt labdája máig vita témát ad, a lécről a gólvonal mögé pattant a labda vagy sem. Minden esetre a játékvezető Dean partjelzője az azeri nemzetiségű szovjet Tofik Bakramov jelzését figyelembe véve gólt ítélt. Vagy Bakramov nem is gólt jelzett? Lehet, minden azon múlt, hogy nem érkezett meg a partjelző tolmácsa? Határozott igen a válasz, no nem abban a kérdésben, hogy Hurst lövése benn volt-e vagy sem, de legalább abban, hogy Dean számíthatott volna a touchbírójára.
1: Hát érdekes ezzel kapcsolatban a már idézett Zsolt István vélemény.
0: Igen, igen, ezért mondtam az előbb ilyen, rejtélyesen, amit mondtam. Tehát a világbajnokság magyar játékvezetője minden reggel ott volt a sípmesterek eligazításán, amely a FIFA játékvezetőknek a tájékoztatása volt a bizottság elnöke Ken Aston jelenlétében, a szakmai kérdések vetődtek fel. Így volt ez a döntő délelőttjén is, mit ad Isten, de idézzük inkább az egykori kitűnő bírót. Az elhangzott egy obligát, immár utolsó kérdés. Melyik országban miként adnak a partjelzők valamilyen rejtett jelzést, segítséget a játékvezetőnek, ha a felső kapufa belső éléről a gólvonalra pattan a labda? Mi feleltünk szép sorjában a kérdésre, ezúttal immár az utolsóra. Ki zászlóval segít, ki csípőretett kézzel, ki más mozdulattal. Mondtuk mindnyájan az otthonon jól bevált szokásokat, mindnyájan kivéve kitűnő barátunkat, Bakramovot, akinek nem érkezett meg a tolmácsa. Így aztán a kérdést nem értette, a válaszsal meg adósunk maradt. Azon a bizonyos reggelen, az 1966-os világbajnokság döntője előtt néhány órával. És néhány passzussal arrébb, a késő délutáni Wembley eseményekre emlékezve estét a Zsolt István, a világ a gólvonalra merett, a játékvezető meg persze a partjelzőre. A partjelzőre, aki délelőtt ott volt velünk a lobbiban, ahol megtárgyaltuk, hogy a világ különböző sarkain milyen segítséget kap a játékvezető, ha a labda felső kapufa belső éléről levágódik a gólvonalra, a befutó hátvéd pedig felszabadít.
1: A partjelző tolmács azonban erre az értekezletre, amely már az utolsó volt, nem érkezett meg.
0: Bizony nem, így aztán Dinsz csak át a gyep közepén, a Wembley közepén, a világ közepén a játékvezető is nézett, ezt írt a Zsolt István. A játékvezető, aki Svájcból jött, a világ egyetlen olyan országából, ahol a szünetben a partjelzők nem cserélnek térfelet, mert hiszen ha cseréltek volna, akkor most a másik kollégájára nézhetett volna, aki ugyancsak ott volt közöttünk a lobbiban, a másik, aki folyékonyan beszélt németül, és aki elmondta, hogy az ő országában a partjelző úgy ad segítséget, ha a labda lepattan a felső kapufa a belső éléről, hogy stb. Stb.
1: Hát ezek után lehet, hogy furcsa a kérdés, de milyen volt a bíráskodás?
0: Tabák Endre a Népsporon ezt írta, idézem, Dinsz svájci játékvezetőnek több vitatható ítélete volt, Megítélésem szerint döntő hibákat is elkövetett a már említett egyenlítő nyugatnémet gól előtt és a harmadik angol gól alkalmával. És még egy érdekes történet, hiába ajánlott fel a német kicker 1000 márka jutalmat, 1000 mark belónunk, ahogy írta a címben a híres lap, annak, aki hitelt érdemlően dokumentummal bizonyítja, hogy a labda Hörst lövése után teljes terjedelmével a gólvonalon túlra került, ez senkinek sem sikerült. Más kérdés, hogy az ellenkezőjét sem bizonyították, maradt a végeredmény. Anglia NSK 4-2.
1: Köszönjük szépen. Ez volt a Sporttörténelem Elpap Istvánnal és Tuli Gáborral.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, 15 óra 2 perc a pontos idő, kezdődik a mai Hazafutás, a mikrofonnál Szabó Szilvia. A mai műsorban természetesen foglalkozunk a tegnap lezárult labdarúgó világbajnoksággal, az U20-as férfi kézilabda válogatottunk Európa bajnoki győzelmével is, de elsőként vízilabda, hiszen 1976. július 20-án született, tehát éppen ma 50 esztendős Kásás Tamás háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok, kétszeres Európa bajnok, vízilabdázó, de még hosszan lehetne sorolni azokat a sikereket, amelyeket Tamás a válogatottal elért. Minden idők egyik legkiválóbb magyar sportolójáról van szó. Róla fogunk beszélgetni már is Kemény Dénessel, a férfi vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki éveken át dolgozott együtt Kásás Tamással, és Oroszlán részt vállaltak. Mindketten a nagyszerű sikerekből, többek között a három csodaszép olimpiai győzelemből. Szia Dénes, szeretettel köszönt.
2: Szia, én is szeretettel köszöntelek téged is, meg az összes kedves hallgatók.
1: Azt tudjuk, hogy Tamással már rendkívül fiatalon találkoztál, ugye az édesapja Kásás Zoltán révén, hiszen ha jól tudom, csapattársak voltatok. Szóval milyen kép él belőled az első találkozásról, és utána milyen benyomásod volt, azért ezt lehetett tudni, hogy a közöttetek lévő kapocs vagy kötelék az a valami egészen speciális és különleges volt.
2: Hát igen, én most, hogy így mondtad, hogy 50 éves ma, akkor így ki tudtam matekozni, hogy akkor 48 éve ismerem, mert kicsi gyerek volt, amikor a játékostársam fiaként először találkoztunk, tehát a Zolinak a fia, a Tamás, és Tatabányán játszottunk, én ott dolgoztam, mint állatorvos, és azon kívül belefért a napi kötetlen munkaidőbe a két edzés is. És hát sokszor vacsoráztunk együtt Zoliéknál, és akkor ott volt a kis prücsök, aztán már utána lehordta az uszodába. Volt olyan baleset határán, hogy miközben mi kapura lőttünk, a labda ugye sokszor kipattan a medencéből, pedig a kapu mögött tologatott valami dömpert, és egyik játékosztársam kilőtte alóla a dömpert. Egy ilyen műanyag, ilyen játékautó, tehát ráesett a kőre, de nem lett szerencsére semmi baja. Hát egy ugyanolyan aranyos kis szöszi gyerek volt, mint bármilyen két éves szöszi gyerek. Akkor egyáltalán nem gondolta senki azt, hogy ekkora csillaga lesz a világ vízilabdázásának. Azt azért gyanítottuk, hogy arra lesz esély, hogyha úszodában nőtt fel a gyerek, ahogy az egyébként velem is történt. És apuka vízilabdás, akkor a gyerekből is lehet, de aztán ami aztán ténylegesen lett, az tényleg senki nem gondolta, sem a család, sem a Zoli játékos társai.
1: Érezted-e azt rajta, hogy ő egyfajta született tehetség, egy ösztönös zseni, és neki gyakorlatilag nem kellett annyira megküzdeni, most idézőjelben mondom, amivel esetleg a társainak, akiket nem áldott meg a jóisten ekkora tehetsége. Tehát ő ezt ilyen természetességgel kezelte, és talán nem is élt vele soha vissza, ugye? Sem veled szemben, sem a társaival szemben.
2: Nem, ez később kezdett látszani, mégpedig amikor Szirakúzában, Szicíliában edzősködött az Oli, és a Tamás akkor ilyen gyerek serdülő korosztály lehetett, és akkor ott vele, ott viszont már tényleg naponta rendesen lement az úszodába, talán még valamelyik csapattal is edzett együtt, de ott azt tudom, hogy legjobban, magasan nem a vízilabdázás, hanem a tenisz érdekelte, ott naponta ment valamelyik salakos pályára, és a tévéből ellesett mozdulatok alapján egyre ügyesebben játszott, az nagyon-nagyon lekötötte. Nagy kedvence volt az Edberg, abban az időben ugye a
1: Stefan Edberg, igen.
2: Borg McEnroe időszak után jött ő, egy komoly ellenfele volt az Iván Lendrőnek, és a Tamás abszolút elfogultan nyilván, mint egy gyerek. Valaki megtetszik neki, akkor annak mindent megbocsát, és nagy szurkolója lett. És nagyon sokat teniszezett, és igazából komolyan vízilabdázni akkor kezdett, amikor aztán Zoli hazaköltözött Budapestre, és akkor elkezdett a KSI-be napi szinten normálisan, komoly edzésekkel rohamosan fejlődni. Egyébként egy olyan korosztályban, ahol mi a KSI-n belül is, meg az ellenfeleknél is ömlöttek a tehetségek, ez a 74, 75, 76, 77, 78-as születésű gyerekek között nagyon sok volt, és az valószínűleg jót is tett neki, mert lehet, hogyha nincsen ennyi tehetséges, ügyes gyerek, akkor kevesebb is elég lett volna tőle, de ez valószínűleg inspirálta, és akkor még több és még több jött ki belőle.
1: Ugye, ha egy kicsit ugrunk az időben, amikor a te kezeid alá került, ugye a válogatottnál, akkor ő már utánpótlás vagy korosztályos szinten szinte mindent megnyert, méghozzá édesapád Kemény Fecsó bácsi irányításával. Szóval gondolom, hogy édesapádtól is volt már egy-két olyan véleményed vagy javaslatod vele kapcsolatban, hogy mire számíthatsz?
2: Hát, nem idézném azért a Fecsót, de pár szóval összefoglalta a Tomit. A lényeg az, hogy imádta benne a tehetséget, imádta benne a mosolyt, a humort, de azért időnként üvöltözött is vele, ez a klasszikus, hogy ne csúsztas kisfiam. Tehát az a lazaság a Tamásba, és a küzdelemnek egy darabig a kerülése, aztán utána nyilván el kellett neki is fogadnia. Itt azért volt apámnak dolga vele, de amikor én hozzám került, akkor már abszolút komplett volt. Tehát úgy értem, hogy megvolt benne a tehetség mellett az a becsvágy, meg az az alázat, ami nélkül semmit nem ér a tehetség. Sőt, ez tulajdonképpen a alázat meg a becsvágy igazából a tehetségnek a része. Csak mi tehetségnek mindig azt gondoljuk, hogy valaki hogy kezeli a labdát, milyen lövőkészsége van, mennyire lát a pályán, de a tehetség az is, hogyha valaki tud szenvedni, tehetség az is, hogyha ha valaki kritikus pillanatban mentálisan erős, és a körülmények, vagy a tét nagysága, a feszültség, az inspirálja inkább, mint hogy bénítsa, mert erről a másodikról, erről a bénultságról, vagy bénításról sokkal többször látunk, és akkor mondjuk, hogy hűlt a stressz, az nem bírta a stresszt, holott pedig a stressz az alapvetően egy olyan extra energiaforrást ad, és nem csak fizikai, hanem mentálisat is, amit az ember extrát tud nyújtani, plusz tud nyújtani ahhoz képest, ami a stressz nélkül meg nem menne, amikor valaki nagyon blazírt, nagyon túlzottan laza. Tehát biztos vagyok benne, hogy akár a KSI edzői, akár az utánpótlás válogatott, Balapán már nála volt ifi válogatott is, meg aztán junior is, ezeket a dolgokat ki kellett nála egészíteni, hogy végül olyan komplett játékos legyen, mindaztán, amit mindenki lát.
1: Neked könnyű dolgod volt-e vele? Ugye azért lehetett azt hallani, hogy ő nem nagyon szerette a kereteket, nem nagyon szeretett úszni, de olyat is hallottunk, hogy amikor a csapat szeretett volna valamit elérni, akkor általában Kásás Tamást küldték hozzád.
2: Hát az, hogy nekünk különleges viszonyuk volt, azt mindenki elfogadta, senki nem is irigyelte, mert egyébként a Tamás meg ezzel nem élt vissza. Négy szem közti, úgymond ilyen kis kunyerbálásai, olyasmik voltak, hát ő nagyon-nagyon stahanovista volt a pihenés irányába. Tehát ő tényleg abban világcsúcstartó volt, mennyire bármikor tudott nyitott vagy csukott szemmel is pihenni, és amikor mit tudom, én kiírtam az olimpián az üzenőfalra, a folyosón a csapatnak a másnapi programot, és ott volt, hogy 8:30-kor kerünk, 9-kor reggeli, 4:10-kor indul, vagy 7:10-kor indul a busz az edzésre, akkor oda sündörgött hozzám, hogy nem lehetne 8:30 helyett 8:45-kor kelni. Tehát ilyen irdatlan nagy különbségekért lobbizott. De nyilván ő saját maga nem akart kivételt, mert nem volt olyan, amikor én magamtól akartam neki esetleg egyszer-egyszer adni kedvezményt, akkor elutasította, mert ő igenis egy játékos akart lenni a csapatnak, de úgy gondolta, hogy ha engem megfűz, akkor mindenki számára 8:30 az átváltozik 8:45-re, valóságban neki volt fontos, de hát ilyen volt. De most ezek voltak azt mondom a legerősebb olyan típusú esetek, amikor nem azt mondom, hogy visszaélt vele, hanem inkább élt azzal, hogy ő bármikor négy szem közt föltehetett nekem egy kérdést, vagy megfogalmazhatott egy kérést.
1: Hát, hogyha ez volt az ára annak, hogy háromszor lettetek olimpiai bajnokok, akkor szerintem ez a negyed óra, ez így belefér. Hát,
2: vagy megállapodtunk 10 percben.
1: Igen, de és akkor mindenki jól járt.
2: A lényeg az, hogy igazából ténylegesen nagyon intelligens volt, és ez nem csak rá vonatkozik, sok játékos társát mondhatom, aki ilyen-olyan oknál fogva tényleg ilyen, nem szeretem azt a kifejezést, hogy pótapuka, de sok mindenben a közvetlen munkaviszonyon kívül is támaszkodtak a segítségemre, vagy sokszor csak a véleményemre, de igazából soha senki nem lépte át azt a határt, ameddig tartott a medencén kívüli viszony, meg az edzőjátékos viszony, és a Tamás sem soha.
1: Gergely István itt a Nemzeti Sportrádióban készített vele egy hosszabb interjút, azt egyébként majd a rövid és a hosszabb változatot is hallhatják ma a Nemzeti Sportrádióban, és ott elmondta, hogy igen, a te lazasságod és a te hozzáállásod, hogy te tudtad kezelni az ő erre vonatkozó igényeit, hogy nem mindig a szigor és a keret, ez nagyon sokat segített neki, és azért ti láttátok, hogy ő amellett, hogy egy hihetetlenül népszerű sportoló volt, nagyon zárkózott fiú volt, és különösen ezért tetszett neki talán az olaszországi közeg, ugye több éven át légióskodott Olaszországban, mert ott hát egyrészt nem ismerték annyira, mint Magyarországon, másrészt ott nem volt ennyire reflektorfényben talán, nem?
2: Hát igen, de nálunk sem kereste. Tehát nálunk a reflektorfény az megtalált őt. Ez egy kicsit hasonló, ezt az Árpa Attila mondta, amikor fiatal volt, mesélte később, hogy szólt a haverjének, hogy jelezzék majd neki, amikor elszállt magától. Ezen így végig gondolkoztam, hogy én rám mikor gondolhattak, vagy akár a Tamásra mikor gondolhattak a semleges megfigyelők, hogy na most szállt el magától. Igazából azt kell mondjam, a saját bőrömön éreztem, hogy nem kell az embernek elszálljon magától, elszáll körülötte a környezet. Tehát az, hogy te a környezeted megnövekedett érdeklődésére, keresésére milyen szinten tudsz féket rakni, hogy az ne úgy tűnjön, hogy az a általad kezdeményezett helyzet nem egyszerű. Nem egyszerű, mert megbántod például az újságírókat, akik azt mondják, hogy hát korábban nem kellett négyszer felhívni, hogy egyszer 10 percre telefonon ráérjél, hanem tudtunk kávézni egy órát. Hát igen, korábban egy héten egy megkeresése volt egy jó játékosnak, aztán ahogy jöttek az eredmények, naponta lett 6. Hát akkor nyilván már a telefon sem egyszerű, hogy mikor tudja elmondani a kérdésekre átgondoltan a válaszát. Tehát alapvetően az ember környezete változik. Most a Tamás körül is borzasztóan megváltozott, leginkább a szevijai EB-t követően, ahol ugye országvilág előtt hülyére vertük a szerbeket 3-2-re, és a Tamás előtte mind a három volt. Ott nyilván minden megváltozott körülötte, ettől kezdve utána jöttek a következő eredmények, majd az olimpiai arany, és nagyon jól kezelte, de ami engem érintett, nem okvetlenül a külvilág felé kezelte nagyon jól, hanem a csapaton belül, mert egy ilyen csillaggá válik valaki, akkor óhatatlanul lehetne a társakban valamennyi ellenérzés vagy irítség. Ezt kiemeltem valamelyik kollégámnak, és az elmúlt napokban elég sokszor csörög a telefonom a kása miatt. És igazából annyira jól kezelte, hogy a mi belső ilyen méréseink alapján Tamás mindig az egyik legnépszerűbb játékos volt a játékosai társai között, és mindig nagyon bíztak is benne, nem csak szerették. Tehát ez azért érdekes, kicsit hasonlóan lehetett most látni itt azért a futball világbajnokságon is, hogy voltak olyan kiemelkedőtársi játékosok, akik nem szétverték a saját csapatukat, hanem inkább egyesítették maguk körül, hogy a Tamás is olyan tudott lenni, aki miközben, mondom, nagyon kiemelkedő volt, mégis szeretetre méltó maradt.
1: Dénes, egy záró kérdés. Szerencsésnek érzed magad, hogy vele dolgozhattál? Például a külföldi szövetségi kapitányokban láttál-e ilyen, hát jó értelemben vett irigységet, hogy azért igen, amikor ilyen játékosok vannak a keretedben, azért olyan rossz dolgod nem lehet, vagy nehéz dolgod?
2: Hát örülök, hogy így fogalmaztál több eszámban, mert nyilván nem csak a Tamás
1: igen.
2: engem, hanem az egész csapat miatt, mind ahogy nyilván 13 Benedek Tibivel, vagy 13 Kársával nem lehetett volna nyerni, de úgy, hogy egy csapatban ilyen kiemelkedő játékosok voltak, vagy a Bíros Peti Kisgér, most nem sorolom fel az összes háromszoros, kétszeres olimpiai bajnokot, tehát ezek nagyon, nagyon irigyésre méltó volt, de ugyanakkor azért benne volt a veszély, mert például a szerb csapat a mi időnkben hasonló világsztárokból állt, és olimpiát nem sikerült nekik nyerni, tehát nem okvetlenül könnyű azért ilyen összetételű csapatot kezelni, nem a saját vállamat veregetem, de nyilván kedvesebb probléma megoldani, hogy ugyanolyan csapat legyen, mintha egy középcsapat lenne, miközben világsztárok, vagy sportcsillagok, mint az, hogy az ember közepes játékosokból próbál aranyérmes csapatot faragni.
1: Jó, hát amellett, hogy Isten éltesse Kásás Tamást, Kemény Dénesnek is természetesen szívből gratulálunk, hogy kihozta ezt azért Tamásból, nyilván a te munkád is kellett ez Kemény Dénesnek. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélhettünk. Szia, Dénes!
2: Köszönöm, hogy érdeklődtetek!
1: Mi pedig megyünk tovább, és továbbra is Kásás Tamásról lesz szó, de immár Csurka Gergőt köszöntöm itt a vonalban. Szia, Gergő!
3: Szia, Dénes után még bárki kíváncsi rám? Szerintem nem.
1: Szerintem tudsz olyat mondani, amit Dénestől nem hallhatunk. Ugye Gergő, te éveken át dolgoztál a férfi vízilabda válogatott mellett, könyveket írtál róluk, úgyhogy pontosan képben vagy. Úgyhogy adódik a kérdés, hogy a te olvasatodban mitől volt ilyen nagyon népszerű, nagyon sikeres, nagyon tehetséges játékos Kásás Tamás, és ti vagy a környezetetek mit érzékelt ebből?
3: Egy picit akkor talán az a legjobb, amit a Tomival kapcsolatban, mert ugye most egy ellenpontot akarunk rögtön, hogy a Tibornál volt az, hogy mindig az akarat a Benedek Tibinél, és hogy a Tibornak nem volt klasszikusan gömbérzéke, tehát hogy ő az iszonyatos, tehát az ezerszer kellett azt a lövést begyakorolni, hogy az úgy menjen. Na most a Tomi az pont a skála másik oldala, és ezt nem is a vízilabdával világítanám meg, hanem azzal, hogy én tényleg láttam olyan helyzetekben, amilyenben más nem. Tehát én elmentem a csapattal annak idején, voltunk olyan spanyolországi edzőtáborban, ahol az volt, hogy akkor egy kicsit a gőzt kieresztjük edzés után, és akkor kosarazzon mindenki, vagy kosarazzon, és akkor volt egy kosár, és csak az volt, hogy jó, persze X volt, mert ugye folyamatosan bármibe is volt, ott minden élet-halál volt, ugye olyan versengés volt a csapaton belül, és akkor az volt, hogy jó, utolsó kosár dönt. És a Tamás, aki egyébként úgy finoman mozgott, de hát azért ő nem volt sosem azt mondja, hogy rohangál, így egy ilyen nagyon lazán beleállt a három pontosba, és ilyen nagyon csont nélkül hullott be a labda, és de mondok más, tehát én voltam a szerencsés helyzetben, a Tamás imád teniszezni, tehát sose felejtem, még nagyon fiatalon, 95-ben, amikor még Forkai Gyuri volt a kapitány, egy Antibi tornán, egy délelőtti keményebb úszás után kinézett rám, és azt mondta, hogy látod, ilyenkor teszem fel magamnak a kérdést, hogy miért nem teniszezni mentem inkább. És az az érdekes, hogy én aztán játszottam vele, sőt, aztán meggyőztem arról, hogy a tenisz akkor igazán élvezetes, hogyha edzővel játszik. És volt nekünk egy zseniális edző már nem az enyém, hát akivel gyakoroltam, Szemes Kálmának hívják egyébként, Bardószki Kornélékat, meg mindenkit, na, még fiatalon ő volt az edző, zseniális időszakember, meghalt már szegény, és akkor a Tomi elkezdett vele játszani, és akkor a Kálmán azt mondta, hogy jó, akkor most figyelj, talán csak ha már itt vagy, akkor mutatok meg, nézzük meg, van egy ilyen, nem tudom, és van egy speciális vágott szerva, és akkor jó, azt mondta a Tomi, hogy akkor jó, nézzük. Tomi megütötte, azt mondta a Kálmán, figyelj, Tamás, azt mondta, hogy sose játottál edzővel. Azt mondta, igen, ez életemben először vagyok így, de Tamás, ezt én nem tudom neked elhinni, de ezt még a Bardószkékkal is három héten, minimum négy héten találok, a versenyszerű teniszezőkkel az nem létezik, hogy neked egyből megy. Tehát olyan félelmetes gömbérzéke volt bármelyik sportágban, ami párját ritkítja. Tehát az, hogy ő pont a gömbérzéket legkevésbé víjazó vízilabdában lett az, aki, mert ugye itt a legkönnyebb elrontani az ellenfél játékát fizikálisan, én azt gondolom, hogy ez a nagy, hát egyrészt a nagy ajándéka az életnek, hogy itt volt velünk, mert ezzel a termettel egyébként tényleg bármi más is csinálhatott volna. Uh-huh. Végül is Biros Petit is épp, hogy sikerült visszarántani a kézilabda közül. Tehát ez is többek között benne volt abban, hogy nyilván ebben azért alapvetően azért determinálta azt, hogy ugye édesapja és világbajnok olimpiai ezüstérmes vízilabdázó volt, és teszem hozzá itt valami a genetikával is, nagyon stílem, mert Zoli bácsi pontosan nagyon jól néz ki, most lesz idén 80 éves, igen. Mint hogy a Tamás most néz ki 50 évesen. Szinte semmit nem változott, jó, mondjuk tesz is érte, de tényleg a benne ez volt a félelmetes, hogy ő neki ez az, tehát a ösztönösen zsenialitás az érzék benne van. Emellett megvolt az a kellő intelligencia is, hogy azért ugye úgy átlátja ezt az egészet. Az megint más kérdés, hogy pont azért, mert annyira jó volt, aztán hozzá bocsánat, még ezt az anekdotát mindenképpen el kell mesélni. A Posillipo Napolival ugye ott kezdett a olaszom, mielőtt a Recco-ba volt, a Posillipo volt ott, nyertek ugye annak idején Becket, és ott volt hogy a két porció testvér van, a Pino az edző, a favágó, és a tesója a balkezes, aki tényleg egy olyan hasonló zseni volt balkezesként, mint a Tamás. És egyszer úgy hozta a sors, hogy a Posillipóban úgy gyakoroltak, hogy épp ők ketten álltak ki. Már hogy úgy értem, hogy vannak 15-en, 16-an, és akkor mindig van, aki egy kicsit pihent. És ott egymás mellett voltak, és azt mondta neki a porció, hogy Tomi, nézd, azok ott bent, atléti, az a sportolók, mi vagyunk itt ketten kint, a giocatori, akik a játékosok. És ez úgy, tehát, hogy mondjam, tehát amikor ő sosem mondott ilyet, természetesen, tehát ez csak úgy, de csak úgy egy kicsit jó eső érzéssel, ezt úgy finoman nem hirdetve nyíltan, de úgy finoman úgy mondta, mert tényleg, tehát ugye van, ez egy ilyen gladiátor sport, de azért a gladiátor sportban jó, ha mégis egyre kevesebben, de azért vannak, akik még egy picit egy picit tudnak varázsolni, tehát ami ugye még a Vargadói, meg még egy, ahogy szokták mondani, most utolsó bohikánként most még a Manherz Krisztián viszi ezt tovább, hogy egy picit játszunk is, ne csak folyamatosan ezt a gladiátor vízilabdát csináljuk. Szóval Tamás ebben is zseniális volt, és de pont amit elkezdtem mondani, hogy ez a zsenialitás egy kicsit úgy ez a fiatalon még nem volt egyszerű rávenni a munkára, tehát amikor az Újpestnél voltam, hiszem, hogy Kovács Pistának volt ez a finom belső használatra szánt, hogy lusta, mint a dög, mert tudnélik, hát ugye jól úszott meg minden, tehát ez a... Tehát, hogy ő neki, amiben másnak bele kellett rakni, nem tudom mennyit, az neki jött. Tehát, mert a felépítése, úszástudás, gyorsaság, testalkat, tehát hogy minden ment, tehát most ő minek szakadjon meg, amikor, és ez kellett úgy finoman helyre tenni, aztán ebből jöttek ugye ezek a legendás dolgok, amikor úgy nem ment azon a bizonyos minden idők meccsén Athénben, ott volt ugye az a, nem tudom, most a Dénessel kitértetek rá arra a legendás mondatra, hogy mi van, Kása, fáradt vagy, miért ne lennék fáradt, mert van még egy negyed, tehát ugye ez a, és aztán ugye visszajött arra az utolsó negyedre, amire mi a 3-0-ra emlékszünk, ehhez azért tegyük hozzá, hogy abba a Tamásnak volt egy gólja, és pontosan két gólja és egy gólpassza, és emellett volt 5 szerb emberelőny, és abból 4-et blokkolt ki ő. Tehát ővele az volt a félelmetes, amit a legkevésbé sem láttunk, és amit Madaras Norbi szokott mondani mindig, de csinálat, Madaras elnök úr, hogy ugye 6 évet játszott vele Recco-ban, hogy tényleg nem tudott olyan jó játékos. Tehát amíg ő játszott, nem volt olyan, mert amit az emberek nem láttak, hogy nincs hibás mozdulata. Uh-huh. Tehát van úgy, hogy... És ez nem csak ott jön ki, hogy jó, néha mellélő, vagy kapufába lő, de hogy a védekezésben nagyjából biztos lehetsz benne, hogy ha ő ott van előtted, akkor teszi a dolgát. Meg ez a másik dolog, hogy a vízilabdában az is nagyon fontos, nem az csak az, hogy mikor passzolsz, hanem mikor nem passzolsz. Tehát, hogy mikor tudod azt, hogy odaadhatod valakinek a labdát, és mikor, amikor nem. A Dénes csapatának ez volt egyébként az egyik olyan értéke, hogy ott nagyon kevés ilyen döntő pillanatban rossz passz volt, mert az intelligencia, a játéktudás és minden az a, úgymond ezeket a ki nem kényszerített hibákat minimalizálta, tehát nem jöttek hülyeségek sorban, és ehhez ezek a zsenialitások kellettek, zsenik kellettek, akik tudták azt, hogy mikor kell passzolni, de még bizonyosan nagyon fontos, hogy mikor nem kell passzolni, vagy mikor nem oda kell passzolni, amíg mást azt gondolja, hogy ezt most megkockáztatom, ó, ez jó, ők ezt valahogy sokkal jobban érezték az átlagnál, nem véletlenül volt az az eredménysoruk.
1: Ami... Igen. És ahogy láttuk, ahogy mondod, hogy passzolás, nem passzolás, hogy Kásás Tamást önzőséges, egyáltalán nem lehet vádolni, tehát ő soha nem csinált azt, hogy feleslegesen előtte, igazi csapatember volt, és pontosan tudta, hogy mikor kell a társakra támaszkodni, és mikor kell neki elvállalnia, nem?
3: Pontosan, és amikor, de ez még olyan szinten jött ki, hogy amikor Firenzei Európa-bajnokság utolsó támadás, ott áll a kapuval szemben 6 méterre, az a horvát kapus, akit gyakorlatilag konkrétan szénél lőttünk 3/4 alatt, tehát 14-12 volt és vége volt már a meccsnek, ott lóbált, igazándiból, ha belövi, akkor ő a gólkirály, és leadta a kis Gergőnek, és akkor így 15-12 lett, csak még gyakorlatilag még inkább üres kapura a gól, és nem érdekelte. Tehát, hogy most ő ott... így emlegessék, hogy ő volt a Firenzei EB gól királya, mert ez volt ő, tehát hogy mindig leadta, meg odaadta, amikor kell, és így tovább, tehát benne tényleg nem abszolút ez volt benne, és miközben, hogy szokták mondani azért, hogy finoman fiatalon ez neki nagyon fontos volt, ez pont ma délelőtt csináltam vele egy interjút, mert kivételtett meg, hát ugye mégis szövetség, meg régi kapcsolat, és úgy mondtam, kérdeztem tőle, hogy figyelj, anyukádnál megvan a vitrin, nem? Ahol az érmeket gyűjtögettél, mert azt mondta meg, de bármikor megy fel hozzá, neki már abszolút nincs az benne, hogy megnézi. Tehát már nem érdekli. Annak idején nagyon érdekelte, tehát az ugye az volt, hogy és tényleg ugye a Tamás, ezt ugye ma még mondjuk el, mert ez ma már kevésbé, akkoriban, amikor játszottak, akkor talán sok hallgató nem tudja, hogy tényleg ő az egyetlen vízilabdázó, aki az adott korszakban begyűjthető összes címet úgy gyűjtötte be, hogy megvan neki minden nemzetközi trófea.
1: Korosztályos és felnőtt szinten, ugye?
3: Korosztályban lehet megnyerni, megvan minden, ami klub szinten meg lehet nyerni, hát ő tudott nyerni kekket, még a megszüntetés előtti utolsó évben, és a válogatottban is ugye megvolt minden, ugye nem véletlenül ott a Szécsi Zoli 2003-ban, amikor hazajöttek New Yorkból, hogy nyertük világligát, ez kellett, mert a Kássának még nincs ilyen. Tehát az volt azt hiszem az utolsó, amikor ugye bezárult a kör, hogy meg lett neki minden, de az, tehát akkor nagyon érdekelte, meg hajtotta is, de most már kevésbé. Tehát azt mondta, hogy most már úgy jó visszagondolni, de nem izgatja ezt, hogy időnként gondol rá, meg pláne mondjuk, hogy ugye még 2 évvel ezelőtt, amikor készült a film, akkor úgy kicsit úgy jobban ismét keblére ölelt ezt az egészet, de azt gondolom egyébként, hogy a 23 olimpia bajnokból nagyon kevesen vannak, talán ő, meg még a Steinmetz Ádám, akinek nincs ilyen nagyon-nagyon napi, konkrét kapcsolata a sportággal, de ő valamiért ezt így őrzi jól magát. Néz meccseket, meg minden, meg időnként feltűnik a színen, de
1: nem igényli már ezt a reflektorfényt.
3: Igen, meg valószínűleg ilyen mentornak nagyon jó lenne, csak Tominával Tomi azt mondta, hogy az szövős, oké, rendben, de hogyha egy hét után meg lemenni, és megint lemenni, és megint lemenni, az nem az ő, vagy nem. Nehéz. Azt mondtam, hogy lehet, hogy egyszer csak meg... De az edző biztos nem, miután a élőgyenesben észre végig, amit az édesapjával csináltak bizonyos helyeken, bizonyos idejes, azt mondta, hogy ez biztos nem. Meg hát ő az ő habitusával bárkit is úgymond ostorozva munkára bírni, az megint egy teljesen más.
1: Igen. De tényleg nagyon jó volt ez az egymásra találás Kemény Dénessel, mert talán pontosan Dénes tudta, hogy hogyan kell vele bánni, és hogyan kell őt kezelni.
3: Igen, de abszolút Dénesnek az volt, hogy mindenki más gombot tudott nyomogatni. Tehát mindenkinek tudta, hogy mikor melyik. Tehát az lehetett tudni, a Molnár Tominak nem kell, mert ő az a típus, Molnár Tominak minden évben egyszer kell úgy, ahogy szokták mondani, széles nyilvánosság előtt érzed alatt a csapatot, leüvölteni a fejéről, a fejét a nyakáról.
1: És akkor karácsonyig meg vagyunk.
3: És akkor a rendben van. De konkrétan. És ez mindig megtörtént, hogy ilyen, és nem véletlen, hogy a center poszton ő az egyetlen, aki végig ott volt a három olimpián, és minden olimpián más volt mellette. Tehát minden működött.
1: Igen,
3: ez volt
1: igen,
3: a
1: igen.
3: Csapatnak a lényege.
1: Oké. Csurka Gergelynek nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgethettünk a ma 50 esztendős Kásás Tamásról. A hírek után folytatjuk a hazafutást.
0: Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Kylian Mbappé lett a világbajnokság gólkirálya. A pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, hangsúlyozta a kormányfő a parlamentben. Főként napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokság éjszakába nyúló döntőjét, mivel hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól, a 106. percben azonban Ferran Torres betalált a találkozó 10 emberrel befejező dél-amerikaiak kapujába. Így a spanyolok 2010 után megszerezték a második VB címüket. A labdarúgó VB gól királya a francia Kylian Mbappé lett 10 góllal, aki egyben 22 góljával a világbajnoki örökranglista élén is áll. A torna legjobb játékosának járó aranylabdát a spanyol válogatott csapatkapitánya Rodri kapta. A legjobb kapusa szintén spanyol Unai Simón lett. A legjobb fiatal játékos ugyancsak a friss világbajnok válogatottból került ki, Pau Kubarsi személyében. A háborús helyzet miatt Ukrajna nagy szombaton fogadja a magyar labdarúgó válogatottat a Nemzetek Ligájában október 5-én. A mérkőzést az Anton Maletinszki stadionban játsszák, amely 18.200 néző befogadására alkalmas. A sorozatban a mi meccsünk mellett az ukránok Észak-Írország elleni találkozóját is a felvidéki városban rendezik. A svájci Nyonban tartott mai sorsoláson kiderült, hogy amennyiben a Ferencváros túljut a holland Twente együttesén, úgy a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában a török Fenerbahce és a lengyel Górnik Zsebrzse összecsapás vesztesével találkozik. A selejtező harmadik fordulójának első mérkőzéseit augusztus 6-án, míg a visszavágókat egy héttel később rendezik. A magyar kupa győztes az Európa Liga búcsú esetén a szlovákiai Dac és a bosnyák Velez Mostar párharcának győztesével csap össze a konferencia ligában. Ma ünnepli 50. születésnapját a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Kásás Tamás. Ennek alkalmából a Nemzeti Sport Rádió a Körkapcsolás című műsorban ma 21 órától újra műsorra tűzi a vele készült 2025 májusában rögzített sportolók slágerlistája magazinban elhangzott beszélgetést, amelyben pályája mérföldköveiről beszélt.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Átmeneti időszakra pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, olyan emberre, aki feltétel nélkül szereti a hazát, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben hangsúlyozta, hogy olyan elnököt kell választani, aki őrködik a nemzetegység és az alkotmányosság felett, és tisztességgel, kitartással és hazaszeretettel végzi ezt a munkát. A Tisza frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt, ő az, aki képes kifejezni a nemzetegységét, mondta a Tisza párt frakcióvezetője az országgyűlésben. Újdos Andrea úgy fogalmazott, egy államfőnek méltóságra, integritásra és empátiára van szüksége. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztásának színjátékában, ezt írta a Németh Balázs frakcióvezető helyettes a Facebook oldalán. A fideszes politikus szerint Magyar Péter kormányfő Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Súlyog Tamást. A kormány kivizsgálja Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházást. Ismét teljes végi korlátozások nélkül közlekednek a vonatok a Váci és a Veresegyházi vonalon, miután befejeződött a karbantartás a vágányokon. A MÁV csoport vezérigazgatója közölte, váltót cseréltek, ágyazat és felsővezeték karbantartási munkákat végeztek, rendezték a pálya környezetét és átépítettek 3 útátjárót. Egyi Zsolt hangsúlyozta, hogy a karbantartással megbízhatóbbá és pontosabbá válhat a közlekedés.
0: Közlekedés.
2: Az M1-esen Hegyeshalom felé korábban 2 autó összeütközött Tatabányánál. Az útakadály már megszűnt, azonban az erős forgalom miatt továbbra is időszakos torlódás tapasztalható. Aztán erős a forgalom az M7-esen Letenye felé, az M0-ás autóútól Martonvásárig szakaszos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívül itt lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 15 óra 38 perc, folytatjuk az a futást továbbra, és a ma 50 esztendős Kásás Tamással foglalkozunk. Tamás nem nagyon vállalt ezen a nemes, neves napon rádiós vagy televíziós szereplést, éppen ezért különleges az a beszélgetés, amely itt készült vele körülbelül egy évvel ezelőtt.

0: kiváló játékos voltál, hogy a világ egyik legjobb játékosa voltad. Még akár azt is mondom, hogy ha gólt lőttél nekem, még az se zavart, mert te lőhettél nekem gólt. Van egy olyan természetes kisugárzásod, ami egyrészt misztikussá tesz, másrészt pedig iszonyatosan vonzóvá, mint ember.
1: Ez egy kicsit sok így egyszerre, Pisti.
0: Jó, nem akarok udvarolni, de valóban így van. És először, amikor láttal a vízilabdázni, az Komárnóban volt, a nagyon-nagyon hideg medence.
1: Egy tornán.
0: Igen. És a volt edző mondta, hogy abból a fiúból, ott abból a tízesből szerint a nagyon játékos lesz, az te voltál. És mondom, ebből te, Jézus Isten, ez ilyen vékony gyerek, magas, na, jó passzol, meg jó lábban, jól ugrágat, de hát mondom...
1: Kajla.
0: Hát igen, meg ő, hát vízilabdából megütni senkit nem fog, ez biztos, hát így azért nehéz érvényesülni, aztán tessék.
1: Megalszik a teje szájában. Hát ilyen voltam fiatalon.
0: Ilyen voltál?
1: Hát ilyen, persze. Hát te is láttad.
0: A vízilabda neked ösztönösen jött, hogy neked vagy egy az apu révén, Zoli bácsi révén automatikusan jött neked a vízilabda?
1: Hát teljesen, persze. Igazából 6 éves korom, de hogy is, 1 éves voltam, amikor 6 éves, akkor már öreg voltam. 1 éves voltam, amikor szó nélkül beugrottam apuhoz a vízbe, tehát pont lábtempózott edzésen, és mondta, hogy Kási, gyere, ugorjál, és nem is gondolkodtam, hanem beugrottam hozzá, tehát nem féltem a víztől már egészen kiskorom óta, és aztán megszerettem a uszodák világát, és igazából soha nem volt kérdés. Tehát soha nem volt kérdés, hogy...
0: Hogy vízilabdázni fogsz?
1: Hát, hogy vízilabdázni fogok, igen. Ugye úszással kezdtem én is, az sem volt soha kérdés, hogy úszó leszek, vagy nem. Biztos, a úszást azt nem szerettem soha. Túlságosan monotonnak tartottam, mint ahogy szerintem egyébként mindenki. De a labda az mindig is nagyon vonzott, és nagyon jó barátságban voltam mindig a labdával. Jó labdaérzékem volt kiskoromban, és ez nyilván nekem is egy plusz motivációt adott, és örömöt a játékhoz, és igazából mondom, soha nem volt kérdés, hogy hosszabb vízilabda pályafutás fog állni előttem.
0: És mindenki apujának, Zoli bácsinak mekkora köze volt abban, hogy te vízilabdázni szeretnél? Erőtette, vagy csak támogatta, vagy hozzátett, vagy egyengedte?
1: Abszolút támogatta mindig is. Nyilván ő is látta bennem a tehetséget, és azt, hogy szeretek vízilabdázni, szeretek játszani, szeretem a víz közegét. Ő a maga csendes módján, ugye nem az a túl hangos karakter, a maga csendes módján a háttérből mindig támogatott, és mindig nagyon izgult a meccseimen, és szerette volna, hogy jól teljesítsek, de soha nem nyomott, soha nem próbált valahogy bármilyen csapatba beerőszakolni, csak azért, mert ő a Kássán Zoltán, hanem szerény ember lévén a háttérből próbált engem menedzselni mindig.
0: Aki amúgy vízilabda edző?
1: Apukám. Meg világbajnok, olimpiai ezüstérmes játékos, Európa bajnok, tehát neki is egy szép karrierje volt, mint játékos is.
0: Igen, de hogy úgy gondoltam, hogy mint vízilabda edző, hogy téged hogy nézett, hogy már mint tanítványát nézte, vagy játékost akart belőled faragni?
1: Hát, mint a fiát úgy. Nyilván egy apukának ez teljesen más, igen. Tehát biztos, hogy szakmai szemmel is nézte, és pont a Vasas évben ő nagyon örült szerintem annak, hogy végre egyszer együtt dolgozhatunk. Aztán utána évvégén már lehet, hogy annyira nem örült. Amikor tőletek kikaptunk a bajnoki döntőben és az Euroliga negyed döntőben is. Mi ugye nem volt soha ránk jellemző, hogy nagyon sokat beszélgettünk volna, nagyon mély beszélgetések zajlottak volna le közöttünk, de mindig volt egy-két olyan szava, vagy olyan mondata, ami azért egy picit elgondolkodtatott és motiválni tudott, úgyhogy sokat köszönhetek neki.
0: Végigkísért a szinte teljes pályafutásodat, ugye kicsikorod óta vele voltál, belementetek ki Ausztráliába, utána Olaszországba, mikor a válogatottban már Dénes átvette az edzősködést, akkor Zoli bácsi került oda mellé, tehát akkor is ott volt mellette, utána Vasasba lett edző, tehát azért valahol mindig nem csak mint édesapád volt ott mellett, hanem edződ. A vízilabdás pályafutásodnak a nagy részét Olaszország tette ki. Először mentél.
1: Hát Szirakuza, ugye akkor még aput követtük csak családilag, mert az Ortiz a Szirakuza edzője volt, és akkor kimentünk vele, és ott éltünk 2 évig. Ott tanultam meg olaszul, jártam iskolába, utána vissza, és amikor hazaértem, akkor bekerültem egy Budapest bajnokság nevű, egy ilyen alacsonyabb színvonalú bajnokságba, mert hát a szirakuzai évek alatt nem mondhatnám, hogy túl sokat fejlődtem volna, ott nem volt a vízilabda túl magas színvonalon, úgyhogy visszakerültem, és ott tényleg ismét alulról kellett fölfele építkeznem, de aztán Fecsó bácsi meglátta bennem a tehetséget, és minden előzmény nélkül behívott az ifi válogatottba, ez adott nekem egy nagy lökést. És ott meg ugye olyan játékosok között lehettem, akiket ugye te is jól ismersz, a 75-76-os generáció, aztán ott az mindent megváltoztatott, és talán ott éreztem először azt, hogy itt ez egy sikeres pályafutás lehet. Ugye a szirakuzai éve

0: alatt. Ügyes voltam ott is a sok, hát mondhatom, hogy ügyetlen, tehetségtelen gyerek között az nagyon kitűntem, magas is voltam, szőke is, ők ilyen pici, fekete szicíliaiak, de hazajöttem, ugye a magyar vízilabda az egész más kávéház, és sokkal nehezebb volt kitűnni, főleg ilyen tehetséges generáció között, de az egy állás
1: csak
0: volt.
1: Sikerült,
0: köszönhetően ugye a csapattársaimnak is, és annak a rendkívüli közegnek, úgyhogy utána minden szuper volt.
1: Viszont a korán kimentél Nápolyba fiatalon, és akkor azért már nem arról kell beszélgetnünk, hogy akkor érezted, hogy tehetséges vagy a vízilabdával. Én emlékszem arra az átigazolásra, az egy nem úgy volt meglepetése, meglepődtünk, hogy kimegy a Kásás Tamás, hanem hogy akkor már azt rebesgették, hogy ha te oda kimész, akkor vissza se jössz. Körülbelül ez a hír jött vissza, mert egy olyan jó játékos lettél.
0: Hát azt, hogy tehetséges vagyok, azt szerintem már kiskoromban éreztem. Azt mindenki érzi, hogy viszonyul a labdához, hogy mennyire, miket tud a labdával megcsinálni, amiket mások esetleg nem, vagy sokkal nehezebben. Tehát a tehetséget azt érzi magában az ember, de amikor kimész Olaszországba profiskodni, ott az már nem elég, tehát ott meg is kell mutatni egy komoly szinten. Tehát
1: nehéz ott, volt?
0: Nem. Valahogy olyan természetes volt minden, ott is a maga a város is, ugye Nápolynak a vidám és laz embereke voltam körülvéve, egy fantasztikusan szimpatikus és emberi, jó emberi kvalitásokkal rendelkező edző volt az edzőm, a Paolo De Crescenzo, ott is rengeteg jó játékossal voltam körülvéve. Akkor a Posillipo az a legjobb csapat volt, mert előző évben nyertek BL-t, úgyhogy ez egy 21 éves srácnak ez egy nagyon motiváló érzés volt, és utána az elejétől fogva tök jól játszottam, bár nem nyertünk, a bajnoki döntőt elveszítettük, ami elég nagy csalódás volt, bár a Pescara akkor egy nagyon jó csapat volt, ezt jártál az élén. De ahogy mondtad, egyre jobban megszerettem kint élni, és aztán tényleg 14 éven keresztül játszottam kint.
1: Utána volt a Savonában.
0: Igen, hát 6 év Nápoly, utána 1 év Vasas, utána Savona, és utána még 6 év Recco.
1: Melyik volt a legjobb kint Olaszországban?
0: Hát figyelj, mindegyik csapat más volt, és más miatt volt jó. Nápoly azért volt fantasztikus, mert a helynek az energiája az egy teljesen egyedi életérzés, és egy 21 éves srácnak Nápolyba, ebben a nyüzsgő városban, ugye akkor még azért az edzések mellett elmentünk esténként ide-oda, jól éreztük magunkat még, és ez egy nagyon-nagyon jó korszak volt, és azóta is rengeteg barátom van onnan, és tényleg nagyon szeretem a várost, és ők is még mindig nagyon szeretnek engem, és jó emlékeik vannak.
1: Figyelj, szabad ne feled, gyorsabban megnyíltál ott, mint mondjuk Budapesten megnyílsz?
0: Persze. De ez nekem általában ilyen.
1: De miért?
0: Hát nyilván, mert ott nem ismertek. Vízilabdás belkeken belül nyilván ismertek, de azért nagyon pici kis buborék volt. Úgyhogy ott azért az utcán tudtam úgy sétálni, hogy bemenni egy étterembe, hogy ne nézzenek furán, vagy ne lepődjenek meg, mit keres itt ez a 2 méteres ember. Tehát nekem mindig az az érzésem volt, amikor itthonról kimentem, hogy szabad vagyok. És akkor most önmagam lehetek. Itthon mindig volt egy ilyen eleinte egy ilyen megfelelési kényszer, hogy most akkor vajon mit néznek belé, most az ismert sportolót látják, nem látják az embert mögött. Tehát a szokásos ilyen. Ugye alapvetően van egy introvertált részem is, amit nyilván közöttetek, ez abszolút nem így volt, mert az introvertáltakra egyébként jellemző az, hogyha viszont komoly barátságokat alakítanak ki, akkor viszont teljesen meg tudnak nyílni abban a közegben. Tehát köztetek nyilván nem voltam az, de arról is tudnám mesélni, hogy mi volt, amikor bizonyos meccsek után az öltözőből ki kellett menni, és ott várt a tömeg, és mennyire próbáltam menekülni ettől, és mennyire nem szerettem kimenni az emberek közé. Tehát ez egy ilyen, volt ez a fura kettősség bennem.
1: De ez látszódott rajtad, amikor itthon játszottunk, vagy külföldön, hogy teljesen másképp viselkedtél. Mind a kettő teljesen rendben volt, és én abszolút értem is ezt. Nápoly után ugye Vasas, Savona, Recco. Recco azért az egy teljesen más dolog volt, tehát azért sokkal több légiós volt, több magyar játékos volt. Ugyanazok a célok voltak, csak valahogy máshogy. Ez egy ilyen kívülről egy sokkal katonásabb rendszer volt, tehát hogy ott nem is kellett minden meccsen játszanatok, de lehet, hogy neked pont igen, meg egy kisebb város volt, mint Nápoly.
0: Igen, egész más volt nyilvánvalóan, mondjuk 30 évesen mentem Recóba. Az első 1-2 év az még mondjuk úgy, hogy motiváló volt, egy nagyon jó csapat volt Recóban, de akkor még a dúsgazdag elnökünk még nem veszítette el a fejét annyira, hogy ne akarná világösszes játékosát, de kétszer. Tehát, hogy mondjuk ilyen 24 nagyon jó játékost összevásárolni, ami szépen lassan azt eredményezte, hogy kicsit elveszítettük a kihívásnak azt a jó érzését, hogy most akkor meg kell küzdeni valamiért, mert egy idő után az olasz bajnokság az gyakorlatilag tutira a miénk volt, és a BL-ben is mindig döntőbe jutottunk, kikaptunk kétszer, ami egyébként nem egy kicsit meglepetés volt akkor, de ahogy mondtad, nagyon katonás volt egy idő után, és én is úgy éreztem, főleg az utolsó 2-3 évben, hogy már csak az anyagiak miatt vagyok ott, mert ugye akkor már nyertünk 3 olimpiát, akkor már nyertem BL-t, és igazából mindent. Most, hogy egyre több olasz bajnokság lesz, vagy olasz kupa, vagy még egy BL, az már nem volt olyan, nem volt annyira motiváló, főleg úgy, hogy körülnéztem, és gyakorlatilag a horvát, a szerb, az ausztrál, a spanyol válogatottból a legjobbak ott voltak körülöttem, és még arra sem volt szükség, hogy esetleg én játsszam bizonyos meccseken, vagy jól játsszak, hanem nyertünk biztos. A pályafutásomnak az egy kicsit tényleg ilyen zsoldos feeling volt.
1: És milyen érzés adtad abba?
0: Kiégtem egyszerűen, fejemben azt éreztem, hogy nem szeretném folytatni, nem szeretnék nekivágni egy újabb évnek. Ugye még amikor Londonban vége volt az olimpiának, akkor nem is tudtam, hogy hol játszhatnék, tehát nem tárgyaltam egyetlen egy csapattal sem. Az biztos volt, hogy Rekkóból eljövök, de nem tárgyaltam senkivel, mert valószínűleg nem is érdekelt, hogy bárhova is tartozzak, és akkor ez valahol ott egy teljesen ösztönös döntés volt. Tehát nagyon-nagyon elfáradtam fejben. Még talán bírtam volna, de ugye fizikálisan is akkor bírja az ember, hogyha fejben ott tud lenni. Jelen tud lenni. Én meg utolsó évemben Rekkóba, tehát még mindig imádtam játszani. Tehát a meccseket nagyon élveztem. Egyébként jól is játszottam, de hogyha nem játszom jól, akkor is nyertünk volna valószínűleg. Tehát ez nem volt motiváció. És viszont rengeteget edzettünk. Tehát a Pino Porciónál keményebb edző, vagy hát mondjuk úgy, hogy monotonabb edző nem volt az én pályafutásom során, és minden egyes edzés ugyanúgy nézett ki, és ez egy 36 éves játékosnak, aki olyan karakter, mint én, mert azért tegyük hozzá, hogy ott volt a Tibi meg a Norbi, akik viszont robotszerűen végigcsinálták a melót, tehát ők élvezték azt, hogyha 180-as a pulzusuk, és meghalnak minden edzésen, tehát ez egy olyan profi mentalitás, ami egyébként irigyelni való, tehát hogy mindig is felnéztem rájuk emiatt, de én más voltam, tehát én nem lettem volna jó szerintem ugyanazzal a karakterrel, vagy akkor az nem tudom, az tényleg túl tökéletes lett volna. Tehát az tényleg, vagy mondjuk, hogyha a Tibi kap egy olyan tehetséget, mint mondjuk én kaptam.
1: És terem, úgy dolgozik, ahogy dolgozott.
0: És úgy dolgozott, olyan sincs, tehát az nem létezik, mert akkor mindenkinél annyival jobb, hogy az nem lenne reális. Úgyhogy szerintem vagy így volt jó, ahogy volt.
1: Már jó is volt.
0: És jó is volt.
1: Ugye említetted, hogy a játékot szeretted, azt a monoton edzést már nem szeretted, de mellette azért ment a válogatott. Hogy tudnál különbséget tenni a kettő között? Ugye van egy csapatnak hangulata itt is, ott is. Volt olyan időszak, amikor kivetted a szabadságodat a válogatottból, mert azt mondtad, hogy fáradt, és szerintem ezen a szinten a sportoknak teljesen normális. A hosszú távú teljesítés miatt egy teljesen logikus döntés. De még azt megelőzően, hogy érezted magad a magyar válogatottban? Volt valami különleges érzésed a legjobb magyar játékosokkal együtt játszani egy EB-n, VB-n, olimpián, vagy hasonló lehet az olasz, mondjuk a Rekkóban, amikor játszottál, ahol szintén ott voltak a világ legjobb játékosai a csapatban, hogy...
0: Igen, a válogatott az mindig egy egészen különleges közeg volt, és mindig imádtam. A klubszezonból elkezdeni a válogatott szezont, az mindig egy felüdülés volt, nyilván amíg el nem kezdtük a kemény melót, de az első nap, amikor meglátod az ismerős arcokat, akikkel ifikorod óta elkezdted az egészet, az mindig egy olyan érzés volt, mint egy családba bekerülni. Nyilván a klubban is körül voltam véve elképesztő játékosokkal, de a válogatott valahogy más volt, tehát ott egytől egyig mindenkire felnéztem, és úgy éreztem, hogy megbízhatok bennük, hogy számíthatok rájuk, hogy itt biztos, hogy jó hangulat lesz, hogy itt jól fogom érezni magam. Aztán persze a DNS néhány edzéssel ezt el tudta rontani, de kellettek azok az edzések. De egy magyar válogatottban lenni és játszani, az nem lehet összehasonlítani egy klub béli szerepléssel. Tehát nyilvánvalóan egy országért is játszol, azért magadért is játszol, mert nyilván az ego az dolgozott bennünk, és szeretünk volna minél több címet elérni, ami ott lesz a nevünk mellett. Szerencsénk volt, hogy egy ilyen különleges társaság jött össze, és valószínűleg ezért is volt mindig jó érzés elkezdeni a felkészülést a válogatottban. Nyilván, hogyha a klubszezon sikerült, és mondjuk nyertünk valamit, akkor sokkal motiváltabban érkeztem meg. Hogyha nem sikerült, akkor pedig ott volt a lehetőség, hogy a válogatottal lehessen valami címet elérni, amire mindig volt szansz. Úgyhogy nekem mindig egy elképesztő megtiszteltetés volt, és jó érzés volt veletek együtt játszani.
1: És ugye azt hozzá kell tenni, hogy az utánpótlás válogatott bármelyik korosztályban, amióta összeállt ez a korosztály, ez a 75-76-77-es kiegészítve, egy döntetlent játszottatok, az összes többi mérkőzést megnyertek, 60x győzelem.
0: 66, igen.
1: Igen, és egy döntetlen volt azért. Benne volt ebbe az, hogy utána felnőtt korban is lehetnek még nagy eredmények, ugye kiegészítve Tibivel, Zsoltal, Kozzolival, és a többi nagyokkal, és akkor végül Dénes vett át a csapat irányítását. Neked azért külön mondjam, kapcsolatod volt Dénessel és a csapaton belül is. Nektek ilyen...
0: Úgy érzed?
1: Én úgy érzem, igen, és szerintem te is úgy érzed, hogy bármit kellett üzenni a Dénes felé, azt azért, te azért aktív részt...
0: Egy pofavágással elintéztem.
1: Igen, igen, és amit nagyon kevesen tudnak rólad, hogy a megbeszéléseket azért kellő szigorral ültük végig, amiket a Dénes tartott, leszámítva téged. És ezt valahogy mindig elnézte neked Dénes, és mi meg nagyon vártuk mindig, hogy...
0: De nem minden megbeszélés.
1: Nem minden megbeszélés, de nagyon sok megbeszélés volt valamilyen hozzáfűzni valód, akár testbeszéddel, akár mimikával, bárhogy a Dénesnek, és ezt amúgy szerintem jól is fogadta. Még akkor is, amikor hajnalba kellett bemenni a tengerbe, mert mondjuk 11-kor volt a mérkőzés, és akkor Dénes kitalálta, hogy nem tudom, 6-kor menjünk, sétáljunk le be a szanába a tengerpartra, és mártozzunk meg a vízbe. Szerintem csak te nem jöttél bele.
0: Biztos, hogy volt még valaki más, nem lehet, nem csak én egyedül.
1: Persze, igen, de ezt ő nem vette észre, természetesen.
0: De utána leszúrás volt emiatt. Nem, behívott minket a szobába 2 vagy 3 embert, és ott leszúrt minket emiatt. Meg volt a következménye, na.
1: Nagyon-nagyon komoly lehetett. De a kérdésem, milyen volt a kapcsolatod Dénessel?
0: Hát ugye Dénes apunak volt nagyon, nagyon sokáig csapattársa, és kiskoromból vannak emlékeim, hogy ő is ott van az uszodában, főleg Tatabányán, ahol együtt játszottak. De nem számott elő emlékek ezek, tehát nem túl sok mindenre nem emlékszem, csak arra, hogy volt a kemény Dénes is. És utána Kájsivel voltunk kint Komóban, a Dénes csapatánál. Akkor ott egy picit így felelevenítettük a régi kapcsolatot, akkor megismert engem már majdnem kamaszként. Ott elég sokat beszélgettünk nyilván, és ugye amikor kiderült, hogy ő lesz a szövetségkapitány, akkor volt egy ilyen ösztönös érzésem, hogy ez jó lesz. Ez jó lesz nekem, ez jó lesz nekünk. Valami azt súgta, hogy jó energiákat fog hozni a csapathoz. Valószínűleg azért, mert egy egészen más kultúrából érkezik, sokkal lazább felfogással, és ez így is volt, főleg az első években. Tehát tényleg hozott egy olyan megújulást a vízilabda.
1: Szevilla volt első?
0: Hát Athénban volt világkupa előtte, és hát Szevillát ugye egyből megnyertük, és ott elindult ez a csapatnak ez a hosszú története. És a Dénes nagyon jól fogott meg minket a legelején. Nagyon laza volt. Tehát nem volt megfelelési kényszer, mindenki a saját játékát játszhatta. Volt ugyan taktika, de hagyatkozott a klasszis játékosokra, hogy ha úgy adódik, akkor oldják meg. Kicsit olyan apuka feeling volt, vagy egy nagyon jó barát, akivel le lehetett ülni sörözni, és hogyha ha úgy adódik, főleg a Bíros Peti nagyon szeretett vele sörözgetni. És szóval meg volt ez a laza hangulat, és aztán nyilván, amikor jöttek az eredmények, és ezzel együtt jöttek az elvárások is, jött a stressz, amit Olaszországban nem érzett, valószínűleg, mert Olaszországban miért érezte volna, ugye nem bajnokcsapatnál volt, így ő is egy picit megváltozott, úgy érzem, és ami érthető, mert nyilván olyan elvárások vannak, főleg egy Európában, aki arany után, hogy ott muszáj nyerni. És ott ő is elkezdett picit feszültebb lenni, voltak hullámvölgyek, de azért mindig valahogy megoldottuk.
1: Elindult ez a fiatal csapatérzés, és nincs veszíteni valónk, de nagyon játékosok vagyunk, úgy jövünk be a felnőtt korosztályba, hogy fogalmunk nincs az, hogy pálgatott szinten mi az a vereség, mert sose kaptunk ki. Körülbelül ez az érzés volt abban a csapatban, abban a fiatal csapatban benne, és utána jön az EB, dúr egyből meg van nyerve, megyünk tovább. Mikor érezted magad a legjobban ebben a folyamatban egészen, mondjuk, ha Londont vesszük. Uh-huh. Ugye az volt az utolsó válogatott időszakod, és teljesen más mindegyik természetesen, mert az egyik az a fiatal becsatlakozók, ott vannak a Tibiek, ott vannak a nagyok, Dénes is új arc, majd utána megszokod, vagy megszokjuk Dénest, és Londonban meg már egy az utolsó nagy dobásra készülve, mert az lett volna az igazán nagy dobás, hogyha az még bejön. Uh-huh. Azt lehet mondani, még benne is volt az, hogy valami legyen ott, és hát ott lett vége a te válogatott pályafutásodnak is.
0: Ez egy jó kérdés, és egyúttal egy nagyon könnyű válaszolni erre a kérdésre, mert nyilván az első olimpiai ciklus volt szerintem a legjobb.
1: A Sydney.
0: De most hirtelen rád néztem, és eszembe jutott Athén is, és az se volt egy rossz ciklus.
1: És utána volt még.
0: De megkezdjük az elején. Tehát Az első 3-4 év az szerintem szuper volt. Azt hittük, hogy milyen a világ, és hogy milyen kis lesz a világ mindörökre. Nyertünk ugye 2 világkupát, 2 EB-t, 1 világkupát és 1 olimpiát, és ott szerintem elhittük, hogy akkor ezt így tök simán folytatjuk majd, mert nem igazán volt ellenfelünk, nem abból a szempontból, hogy az ellenfelek gyengék voltak, hanem tényleg annyival jobbak voltunk mindenkinél. És aztán jöttek a kötelező bukdácsolások, és jött a többi csapat, akik egyre jobban haraptak, és egyre jobban próbáltak felzárkózni mögénk, és ez sikerült is nekik. Tehát azért ne felejtsük el, hogy mondjuk a szerbeknél, horvátoknál, spanyoloknál, olaszoknál is.
1: Ami még akkor jugoszláv volt.
0: Jugoszláv, hogy mennyi klasszis volt, tehát hogy elképesztően jó csapatok és játékosok voltak. És utána jött egy sokkal keményebb második 4 év, ugye az aténi olimpia előtti 4 év, amikor meg kellett férfiasodni már. Nem volt elég az, hogy ifjú titánok, és mindenki tehetséges, és majd...
1: Hazai EB.
0: Hát a hazai EB az egy ilyen ébresztő volt, és az azt követő Fukuokai 5. hely, és szerintem ott az adott egy olyan lökést, hogy mi nem akarjuk ezt az érzést még egyszer, nem akarunk még egyszer a dobogóról leszorulni, és akkor ott 2003-ban elkezdődött egy ilyen újra építkezés, vagy kicsit úgy újjáélettünk, meg új motivációkat kaptunk, és aztán jött a VB győzelem, és az aténi győzelem, de ott föl kellett építeni magunkat, míg mondjuk 97-től 2000-ig lendületből fiatalosan mentünk előre, és megnyertünk mindent.
1: Tudok, a 2004 az egy ilyen profibb
0: 2004,
1: dolognak mondható.
0: Igen, tehát ott férfiakká is váltunk, tehát nem csak ugye színiben még azért mindenki nagyon fiatal volt, és Athénban volt az, hogy az igazi csapattá érettünk. És ugye sokan mondják azt, és én is úgy gondolom, hogy az volt a legerősebb magyar válogatott. És ott valahogy minden klikkelt, és minden tökéletes volt, és mindenki a helyén volt, mindenki hozzáadta azt, amit neki hozzá kellett adni a csapathoz. Úgy gondolom, hogy tényleg olyan kémia volt közöttünk, hogy ami szerintem azóta se. De az a 2000-től 2004-ig az egy olyan időszak volt, hogy az volt szerintem a csúcs, és akkor még 2008-ban még kifutott még egy utolsó lendület. De ugye már 2000, már Peking előtt is voltak jelek azért, hogy valamiért nem tudtuk a fontos meccseket megnyerni. A szerbek vérszemet kaptak, és utána Pekingben pedig most nem tudom, hogy az olimpián miért nekünk jött ki a lépés, de valamiért ott megint nagyon, nagyon klappolt minden. Én ott elmentem nyugdíjba 2 évre, sőt, szerintem Peking után én nem játszottam egészen az Eindhoveni EB-ig 2012. januárjáig. És akkor jött egy ilyen belső hang, egy ilyen picit ugye a hiúságom az előtérbe került, és azt mondtam magamnak, hogy hát nehogy már lemaradjak az 5. olimpiámról, nehogy már többiek 4-szeres olimpiai bajnokok legyenek, és én meg csak 3-szoros, hát ez mennyire ciki és mennyire gáz. És ebbe tényleg volt egy ilyen, amikor azt, ugye DNS-sel azért folyamatosan beszéltem, hogy most akkor mi van, most megint fáradt vagy, most megint lusta vagy, megint nem akarsz semmit csinálni, de most már akarsz jönni, készen állsz-e, tehát hogy mindig beszélgettünk. És hát London előtt készen álltam, ott voltam, mehetünk, neki rohanhatunk ismét. Úgyhogy Londonban még nekifutottam, de hát utólag értékeltem úgy, hogy az már talán túl sok lett volna, hogyha az is összejön. Tehát akkor már az ellenfeleink azért elmentek mellettünk.
1: Itt ért véget a válogatott pályafutásod is, és a vízilabda pályafutásod is? Uh-huh. Van egy síros kép rólad, amikor kijössz a vízből Londonban? Kint ülsz a parton?
0: Nem, akkor már nem. A meccs elején volt az,
1: igen,
0: amikor így elérzékenyültem. Amikor kiderült, és tudtam, hogy az utolsó meccsem lesz. Spanyolok 5. helyér. Tehát végül megnyertük, igen. Hát gyakorlatilag ott, mintha nem is lettem volna ott a vízben. Tehát, hogy lélekben annyira már magamat sajnáltattam, hogy vége van a pályán. Búcsúztattam magamat. Ünnepeltettem a pályafutásomat. Egy magamban, miközben a többiek játszottak. De egyébként ez egy nagyon durva érzés volt. Tehát az olyan, én szerintem összesen 2-szer, 3-szor sírtam pályafutásom során. Egyszer, amikor a Posziripóval kikaptunk a Róma ellen, Tibiek ellen a döntőben, a bajnokságban, és engem kiállítottak. Magamra voltam mérges, hogy cserben hagytam őket, és nem tudok játszani, és nem tudom megnyerni a meccset, ha úgy adódik. A második az Peking után, amikor megnyertük, és akkor a harmadik pedig a Londonban az utolsó meccsem előtt a amikor bementünk a bemutatáshoz, akkor ott már úgy éreztem, hogy itt ebből lesz valami pityogás, és amikor beugrottunk a vízbe, ugye a legelején együtt, akkor a víz alatt ott így elsírtam magam. Hát egy nagyon érdekes érzés volt. Hát amikor úgy rájössz, hogy most ennek vége van, és innentől semmi nem lesz ugyanolyan, mint eddig volt.
1: Így visszanézve, a vízilabda után milyen konklúziót tudsz levonni, hogy mit tanultál?
0: Én az egészet úgy nézem most már, hogy az egész élet egy tanulási folyamat, tehát hogy ez a lényege. Nem a élet értelme, nem a boldogság, hanem az, hogy mindig fejlődjél, és hogy mindig tudsz tanulni, és följebb lépni egy szintet tudatosságban. Tehát leckék sorozata az élet, és szerintem a vízilabda is leckék sorozata volt, és ott is meg kellett érni a hullámvölgyeket, a sikereket. Nagyon sokat tanította ez a vízilabdás időszak. De most azt nem tudom, hogy ha más irányba indulok el, akkor mi lett volna. Biztos, hogy valamilyen formában akkor is megkapom a leckéket.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Az elmúlt percekben az éppen ma 50 esztendős Kásás Tamással készült beszélgetést hallhatták, mely egy évvel ezelőtt készült itt a Nemzeti Sportrádióban. A teljes beszélgetést este 21 órától megismételjük majd a körkapcsolásban, de most a Nemzeti Sportkör. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, Bitman Emilt, a Nemzeti Sporthíradó főszerkesztőjét, Göbölyös Gábort, az MTI sportszerkesztőjét, és Álpap Istvánt, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét. Sziasztok!
5: Sziasztok! Köszöntjük a hallgatókat!
4: Hát nem tudom, hogy rossz híre nektek, de el fogom mondani, hogy a pénteki sportkörben Emil azt mondtad, vagy azt jósoltad, hogy francia bronzérem születik a labdarúgó világbajnokságban, és argentin győzelem. Pisti, a spanyol győzelmet megjósoltad, a bronzot te is a franciákat tartottad jóval esélyesebbnek. Göbi, nem tudom, a te esélylatolgatásod mi volt, de Spanyolország, rögzítsük, ugye a 0-0-ás rendes játékidő után hosszabbításban szerzett Ferran Torres találattal második világbajnoki címüket ünnepelhetik, szóval ki mit kapott, kezdjük mondjuk a döntővel.
6: Döntőtől egyébként körülbelül ezt várta az ember szerintem, vagy legalábbis én nagyjából ezt vártam, jó feszült, kiélezett, kicsit ideges meccs, és ez a spanyolokra is igaz volt az első 10-15 percben. Argentinok nyilván nem tudtak semmit se kezdeni a spanyolokkal, ezt azért lehetett nagyjából sejteni, hogy ez lesz. Azt is lehetett sejteni, hogy azért ez időnként átmegy majd túlzott keménykedésbe. Nyilván azt nem lehetett biztosra tudni, mondjuk lesz piros lap, mert VB döntőben azért olyan nem feltétlenül van piros lap, bár tudjuk, hogy azért néha van, pont az argentin.
4: Nyitó meccsen is három?
6: Hát de VB döntőben.
4: Oké, okay, hát az első és az utolsó.
6: Pont az argentinok 90-ben a németek ellen ott volt, két piros lap, meg hát Zidane tudjuk, mikor fejelt Materazzira, úgyhogy azért előfordul, de mondjuk nem feltétlenül kell, hogy piros lap jön a döntőbe. A spanyolok türelmesek voltak, végig tudták nyomni a saját játékukat, és ugye igazából végig tíz emberrel lejátszottak, mert Messi nem védekezett semmit, de ez benne volt a játékban, ez terv szerint volt így. De amikor már Enzo Fernández is lement, akkor igazából 18 ellen játszottak, és még akkor is, ha végén persze az argentinok mindent megpróbáltak, meg kaptak egy csomó szabadrúgást, és azért voltak ott labdák a spanyol 16-oson belül, de most egy lövést leszámítva, és az se volt, most nem talált kaput, tehát arról kár beszélgetni, olyan hű, de nagy lehetőségeik akkor sem voltak. Ezt nagyon, a spanyolok a maguk szemszögéből nézve nagyon szépen végigvitték, és szerintem teljesen megérdemelten nyertek, de ha semmi más nem csináltak ott ezen a VB-n, csak a franciák elleni mérkőzés, ami tényleg egy csúcs teljesítmény volt, mert ott a franciák ahhoz nem úgy álltak hozzá, mint a bronzmeccshez. A kettő persze összefügg, mert azért játszottak bronzmeccset. Tehát abszolút meg egy kapott góllal lépésben, már ki emlékszik arra zöldfoki szigetek elleni nyitó mérkőzésre, aminek egyébként főleg így utólag az ég adta a világon semmi jelentősége nem volt. Unai Simon úgy lett a VB legjobb kapusa, hogy alig kellett védenie. Viszont cserében nem kapott, mondjuk nem kapott gólokat, úgyhogy ugye a belgáktól kaptak egy gólt, azt hiszem, igen. Összesen, tehát azért így, aki ezt egy világbajnokságon, nyilván nem a csoportkörben, mert azért ott vannak gyenge csapatok, hanem a kiélezett, kiesése szakaszban ezt így végig tudja vinni, azt nem lehet azt mondani, hogy nem megérdemelt a győzelme.
7: Én kezdésnek ilyen zanzásított véleményt próbálnék én, de biztos sokat fogunk még beszélni, amikor a spanyolok teljesítményét látva a franciák ellen azt gondoltam, hogy ami történt, tehát ezt vártam előzetesen, de mégis Emil írta ki a közösségi médiában, hogy vasárnap este minden idők legjobb labdarúgát még egyszer láthatjuk világbajnokságon. És valahogy a szívem azt mondatta, hogy lehet, hogy az argentinok valami isteni segítséget kaptak, most már nem tudom ezen a VB-n hányadszor, uh-huh. és ebből születik valami, nem azt mondom, hogy meglepetés, argentin győzelem, hanem egy jó meccs. De ehhez képest az lett, amit vártam. Tehát a spanyolok a világ leggyorsabb csapat ellen úgy dugták el a labdát, hogy tényleg nyomozták az gyakorlatilag 90 percen keresztül. Az argentin ennél egy jóval lassabb, idősebb csapat, emberhátrányban is játszik védekezésben, tehát igazából a papírforma érvényesült. Az a hihetetlen, hogy az argentinok 105 percig gyakorlatilag ugyanolyan közel voltak a VB győzelemhez, mint a spanyolok. Azt nagyon sajnálom egyébként, hogy átment egy ilyen hentes munkába az argentinok játéka, mert szerintem Messi sem ezt a búcsút érdemelte a VB karrierje során, hogyha búcsú, ha kijelenthetjük, de azért jó esély van rá. Tényleg a legjobb csapat nyerte ezt a világbajnokságot szerintem.
4: Remélem.
8: Gyorsan reflektálnék arra, hogy az argentin győzelem az nem egy tipp volt, hanem egy vágy. Uh-huh. Abban bíztam, hogy Messi úgy tud elvonulni majd a VB-k színpadáról, hogy világbajnok, de nyilván a realitás az, hogy a legjobb csapat nyerte ezt a világbajnokságot. Egy kapott gól. Annyiban nem értenék egyet a Leóval, hogy az Zöldfoki szigeteki meccs az arra jó volt, hogy De La Fuente átgondolja, hogy biztos, hogy nem ez a csapat, mert ott még Gavi kezdett.
6: Ja, finom hangolt utána.
8: Tehát, hogy ott az
6: arra se kezdett.
8: Igen, az arra jó volt, hogy lássa, hogy mi az, amit nem kell csinálni, meg az Olmót be kell tenni. Nálam nem Rodri volt ennek a VB-nek az aranylabdása.
7: Hát senki nem.
8: Ha már spanyol, akkor szerintem inkább Dani Olmo, aki észrevétlenül gólpasszokkal, egyéb dolgokkal szerintem nagyon sokat tett hozzá, de most már Rodrinál is jó kezekben van, tehát nem kérdés, mert ez egy komplett spanyol csapat.
6: De a főnök Rodri volt a pályán.
8: A Rodri volt a főnök, de senki nem lógott se fölfele, se lefele nagyon. Tehát a Pedro Porro, a Cucurella, tehát egy csomó jó teljesítményt lehet mondani, ami extra volt. Én nem értem a fanyagokat, akik itt most nagyon jó meccset vártak. Ez egy VB döntő. És óriási a kontraszt a bronz meccs között, ami meg nem volt, számomra nem feltétlen volt futball értéke. Nyilván szórakoztató volt, meg sose fogjuk elfelejteni, meg ilyen azért szerintem nagyon sokáig nem lesz. De nem szabad összehasonlítani a 6-4-et, meg ezt a döntőt. A futballban a VB döntőt senki nem akarja elveszíteni, és itt most játszott egy olyan csapat Argentina, amely tudta, hogy itt nem, hogy kettőt vagy hármat, egy gólt is nehezen fog lőni. Azt én is sajnálom, hogy elment ebbe az irányba a mérkőzés. Szerintem Parades az nagyon sok...
6: De az, hogy maradt a pályán.
8: Hát igen, szóval...
6: Sárgával.
8: Érdekes volt ennek a meccsnek hogy is fogalmazzak, a menete, mert úgy, ahogy Göbi mondta ezt, itt tényleg végig gondolva, hogy 105 percig ugyanannyira igen. Közel volt egymáshoz a két csapat. Én egyébként a spanyoloknak is nyilván szurkoltam, mert Barcelona szurkolóként nekem nyilván a spanyol a csapat, csak itt van ez a kis fiatalember, aki így az embert nagyon befolyásolta az elmúlt 20 évben. Ez egy nagyon jó spanyol válogatott volt. Én abban bíztam, hogy talán még egy csodát látunk Messitől, de ez a realitás. Tehát 39 évesen, én azt is most itt kimerem jelenteni, hogy ez az argentin válogatott 30-ban biztos nem lesz a négyben, és 34-ben lehet, mert bármikor felbukkanat.
7: Bocsánat, és tehát...
8: Egy új...
6: 34-re reaktiválják Messit és a kúrja.
7: És azért szerintem ennek az argentin válogatónak Egyiptom ellen ki kellett volna esni. Én azt gondolom, hogy az lett volna a realitás. Az angolok, hogyha... Hát én Tuchel nyakába varom azt a mérkőzést, tehát ott is 1-0 után simán, hogyha maradnak... Még nem is kellett volna annyira távolni, csak tartani a labdát, fárasztani az ellenfelet. Tehát az argentinoknak annyi minden segített...
6: Megpróbálták, csak nem tudták tartani.
7: Egyszerűen szerintem az egész válogatott, ha kiveszem Messit, akkor az argentin válogatott egy középcsapat. 16. Igen.
6: Igen. Igen. Ennél azért feljebb vannak kalibrálva. Mint
7: hát, 16. Szerintem nem.
6: Már csak is, mert védekezésből ugye már Scaloni kivette Messit, tehát ő ott nem is volt. És azért az egy viszonylag fontos szerete a futballnak, és azért egy Lautaro Martínezt padon tartani egy VB döntőbe, tudom, hogy nem volt mód becserélni, mert közben megsérült, kihullott a fél védelmük,
8: de sőt meg is háromnegyed védelmük. Ezért nem tudta az
7: Lautaro. Arra nem volt mód valóban.
6: Igen, de pont én reggeli műsorban is itt ültem, és nekem van egy ilyen fixa ideám, lehet, hogy nincs igazam, sőt, sose fog kiderülni, én Messit cseréltem volna le, amikor már emberhátrányban voltak, mert az már akkora hátrány volt, hogy és akkor még volt egy csere.
7: Na, Julián Álvarez ezt hozta le végül, ugye?
6: Igen, én Messit hoztam volna le. Uh-huh. Komolyan. Persze, ugye itt jön az, hogy ha meg lehozza egy kapitány Messit, és azok után vesztenek, akkor ott biztos, hogy nem áll meg a lábán, meg hát én könnyen beszélek.
8: Az a helyzet, hogyha lehozod Messit, azzal azt is üzenheted a játékosaidnak, hogy persze azt is, hogy...
6: De tudják, hogy tizen vagytok.
8: Nem ezen múlt, szerintem sem. Jobb, hogy nem hozta le, mert ez így egy jobb üzenete van Argentinában, és mindenki, az argentinok is tudják, hogy földön túli csoda kellett volna az, hogy ez a meccs meglegyen.
7: Valószínűleg ő került helyzetbe egyébként, amikor fejbe rúgta Merino.
8: És azért a Messinek a pontrugásaiba hullafáradtan is lehet bízni, hogy ő még a 119-ben, a 123-ban is, ha kell, akkor egy kiharcolt szabadrugást 30-ról oda tudja rúgni.
6: De ezt képest majdnem mindegyiket lepasszolta, és nem...
7: Mert az angolokkal ugye ez bejött.
8: De meg egyszerűen így játszottak kis
6: szöveteket, a spanyolok voltak.
8: Mert onnastól kezdve neki csak egy embert kell egyegyeznie, és nem pedig játékban kettőt, hármat.
6: De ezt a spanyolok is tudták.
4: De szerintem ez emberi döntés volt, nem? Tehát, hogy a kispadról
6: teljesen magyarázható.
4: Vonuljon vissza, vagy játsz utolsó.
6: Teljesen magyarázható, nem azt mondtam, csak bejátszik a gondolattal, hogy túl nagy hátrány volt az ember hátrány és a nem védekező Messi a vidáman labdát tartó spanyolok ellen. Így is volt az argentinoknak támadásuk, lehetőségük, még helyzetük is, de hát értelemszerűen nyomást ott nem tudtak már kifejteni, túlzott nyomást a spanyolok. A spanyolok elég magabiztosan álltak a lábukon. Tehát olyan hüde nagy idegbajt én nem láttam a spanyol védelmen, meg hát tudták, hogy itt van 1-0, ezt mi most akkor is behúzzuk, hogyha fene-fené teszik. Jól csinálták, tehát jó. A spanyolok jól játszottak végig. Szerintem az első 10 percben meglepően idegesnek tűntek, eladott labdák a spanyoloknál. Eladott labdák voltak.
7: De még ott is volt két helyzetük már legelején egyébként.
6: Egyébként volt, de ettől függetlenül játékban nem voltak ott négyen a labdát birtokló argentin körül, mint egyébként bármikor, bármelyik csapat, bármelyik játékosa körül. Tehát kicsit kellett egy 15 perc, de hát ez egy VB döntő, közülük se játszott még egyik se. Még csak nem is EB döntőm, azt azért játszottak. De aztán fölvették a ritmust, és utána állt be az a meccskép, ami aztán jó sokáig ment.
4: De amit említettél, Emil, hogy voltak fanyagok, nem is az eredmény, vagy nem is a kevés gól miatt voltak fanyagok, hanem talán az argentinok játéka miatt, hogy nem tudom, hogy jól fogalmazok, hogy nem nyerni akarták, hanem elkerülni a vereséget. Hát, tehát, hogy pontosan tudták, hogy a spanyolok milyen
8: most
4: erőt
8: képviseltek.
4: Most egy spanyol
8: válogatottan, hogy küldött fel a csapatot, ez a 8. meccs volt, még egy dologra, hogy azért ez az argentin válogatott a nem védekező Messivel lett világbajnok, Copa America győztes, és bement még egy VB döntőbe. Szerintem ez nem tényező. Ez az argentin csapat pontosan tudta, hogy hogyan kell védekezni, pedig egy Messi föl van tolva, akkor ott azért mindenki óvatosabb.
6: De ennyire nem sétálgatott 4 éve Messi, hát akkor jó, még azért kocogott.
8: 39 évesen, a 8. meccsén,
6: ja, az
8: és ez 105 percig működik. Az Enzo kiállítás, az ott már az volt a kérdés, hogy...
6: Hihetetlen ostoba dolog volt egyébként tőle.
8: És nem az első.
6: Fél pályánál.
8: És a Paredes, tehát igen, hogy amit egyébként egy-két argentin játékos művelt, az sajnos egy picit ezt a Messi utolsó VB-t is beárnyékolta, mert most mindenki úgy beszél az argentinokról, mint egyébként, hogy Paraguay játszott a franciák ellen, de ahhoz kellett egy asszisztáló játékvezető, aki nem nyújt bele. Itt nem tudom, a szlovénnek szerintem amit lehetett megtette, talán az első lapot hamarabb kellett volna, de láttuk a vége, mert mindegy volt.
6: De hát, hogy... mindent összeállítva szerintem jól vezette.
8: Abszolút, igen, jól vezette, úgyhogy azért az jó üzenet, hogy a spanyolok nyertek, mert ez így van rendjén.
4: Mi volt a kulcs? A jó védekezés, a szövetségi kapitány, ez a játékos keret, az a fegyelmezettség, amit, vagy az a stabilitás, az a kiegyensúlyozott, kiegyenlített játék, amit az egész VB-n láttunk tőlük, tehát miben ők most a világ legjobbjai?
6: Szerintem De La Fuente kifejezetten mondta a csapatnak, hogy pont semmiben sem térünk el a saját protokollunktól, tehát ha provokálnak, ha nem, egyébként eleinte még nem, az angolokat sokkal inkább szétrugdalták az első 10-15 percben, itt annyira nem volt ez a, hát itt is volt az egy-két belépő, de mondjuk itt nem volt olyan látványos, mint ott, hogy mondjuk ököle, tarkóra üt.
8: És ott az amerikai játékvezető, mintha észre se vettem volna ezeket a faltokat.
6: Nagyon helyes, másikon meg Salvadori vezette, azt hiszem a másik elődöntőt.
8: Igen, hondurasi partjezzel és nikaragói varral.
6: Mert a FIFA bóckodhat azzal, hogy fűtfát meghív a VB-re, de legalább a végét, ami tényleg emlékeztet a mindenkori világbajnokságok, legalább a VB-t, akkor vegyük komolyan.
8: Egyébként még egy gondolat.
6: De a legvégét komolyan vették, mert Vincsics mondjuk több
4: bíró.
8: A spanyolok úgy lettek világbajnokok, hogy ebben a csapatban ennél szerintem még legalább egy szinttel több van, mert hogyha Yamal úgy játszik, ahogy 2 éve, vagy mondjuk a sérülés előtt ősszel, meg van egy egészséges Nico Williams, akkor ez a csapat tényleg egy szinttel mindenki felett van. És akkor ugyanúgy megfolytják a játékot.
6: Megvan egy centerük, egy olyan centerük, már van centerük, de ugye azért itt a Hollandtól a Kénen át, itt két polccal feljebb lévő centerek vannak máshol.
8: És akkor lehet, hogy más lenne a játék, de így lettek világbajnokok 10-ben, és hogy nem volt klasszikus centerük.
6: Ja, semmi, persze.
8: De az, hogy egy Pedri a padon van, mert egyszerűen Ruiz, Rodri kettős olyan szinten uralta a francia meccset, hogy én ilyet nagyon régen nem láttam. Mindenhol ott voltak.
4: Az volt a kulcsmeccs egyébként?
8: Egyértelmű. Hogyha a franciák jutnak a döntőbe, akkor a franciák a világbajnokok.
7: És ami döbbenetes, nem tudom, láttátok azokat a videókat még a döntő előtt, hogy a ilyen utcaemberét kérdezték meg, hogy a 2010-es győztes spanyol válogatott és a mostani döntős csapatból gyúrj egy csapatot, és hányan férnek be?
8: A mostaniból oda?
7: Kettő jött ki.
8: Mármint, hogy a mostaniból oda?
7: A mostaniból oda, kettő jött ki.
8: Ezt adom.
7: Kukurei az egyik egyébként, bal oldalra Kap de Villa helyére, és a hirtelen akartam mondani.
6: Pedro helyére a
7: Yamal. És a Pedro helyére a Yamal, ennyi. És mégis azt mondom, hogy azért nagyon simán
6: azért
7: nyerték.
6: Én úgy gondolom, hogy Xavi és Iniesta mellé Rodri biztos, hogy odaférne
8: akkor nálam.
6: Akkor
8: a Xavi Alonso-t veszed ki.
7: Hát a Xavi Alonso-t veszed ki.
8: Nagyjából igen. Egyébként
6: pontosan,
8: igen.
6: Pontosan. Igen. Xavi Alonso nagyon jó futballista volt, Rodri magasabb szint. Uh-huh. Xavi Alonso nem nyert aranylabdát. Mondjuk,
7: egyébként arról van információ, bocsánat, hogy a MVPD mi alapján lett odaítélve, mert korábbi VB-ken, ha jól emlékszem, az újságírók előadtak egy papírt, és akkor
6: még a döntő előtt. Igen. Azt már megváltoztattak.
8: A VB ugye, döntő előtt legjobb, aztán...
6: Meg Messi 2014-ben.
7: Így van. Tehát, hogy...
6: Az egész VB nem csinált semmit. Majd a döntőt is elvesztették, ezek után ő lett a VB legjobb.
4: De azzal egyetértetek, hogy Lionel Messi megérdemelte volna.
7: Meg. Abszolút.
6: Hát Mbappé is.
8: Nem érdemtelen a Rodri sem, csak szerintem Itt a döntő komoly hatása volt.
6: Én azt gondolom, hogy egy világbajnokság...
7: Nem, szerintem ez Amerika.
8: A győztesből
6: jön ki. De MVP az jön a győztesből.
8: Igen, mondjuk ez tény. Ez
6: és mondjuk ne olyan zabal. Mégis. Mert az ő posztján amúgy valóban volt több csapatban jobb. Rodri én nem.
4: Említettétek már a 10 gólt hozó bronzmérkőzést. Voltak, akik szuperlatívuszokban beszéltek arról a meccsről, 10 gól, micsoda csata, viszont sokan azt mondják, hogy hát nem igazán a tétnek megfelelő játék színvonalat láthattuk, és védekezés szinte alig volt. Ugye mondjuk el, hogy Anglia szerezte meg a VB bronzérmet, a 66-os VB címük után az első VB érmet. Ennek ellenére Thomas Tuchel jövője szerintem kétséges, és a kommentekből ítélve nem mindenki elégedett, bár itt a beszélgetés előtt, vagy a műsor előtt beszéltük, hogy egy VB bronz után de milyen kifogás lehet.
6: Mondott 66-ot, tehát nem 66 óta, ugye unblock Anglia első érme, ami a 66-os VB-t most vegyük le, tehát Anglia, a futballtanító mesterei most először állnak VB-dobón. Az egyetlen tragédiájuk, hogy mint a futballtanító mesterei, ők minden VB-nek úgy futnak neki, teljesen megalapozatlanul, hogy majd most megnyerjük. Ezért bárhogyan végeznek, hát nyilván megnyernék, az más lenne, bárhogyan végeznek, az nekik minden körülményekről csalódás. Én azt mondom, hogy egy kicsit óvatosabban ezzel legyenek hihetetlen boldogok a bronzérmükkel, rászolgáltak, mert voltak jó meccseik, meg főleg jó periódusaik ezen a VB-n, és még hajszára voltak a döntőtől is, mert tényleg nem voltak túl messze a döntőtől, más kérdés, a spanyolok ellen nem hiszem, hogy nekik sokkal több esélyük lett volna, mint Argentinának, de ezzel a bronzéremmel, ha én angol vagyok, én nagyon boldog vagyok, és biztos, hogy nem rúgom ki Tuchelt egyébként.
7: Uh-huh. Én csúnyán fogalmazok.
8: Óvatosan azért.
7: Felháborító volt szerintem a bronzmeccs, és már, előzetesen, tehát amit te mondasz, hogy az angoloknak igenis egy VB bronz, az jelentsen valamit. Az, hogy Harry Kane nincs ott a kezdőben egy ilyen mérkőzésen, az nekem felháborító. És a túloldalon pedig az, hogy Didier Deschamps a válogatott pályafutását úgy akarja lezárni, hogy egy B csapatot küld a pályára.
6: Mbappé azért ott volt, hogy gólkirály legyen.
7: Hogy gólkirály legyen, valóban, az nem ugyanez a kategória. Tehát kicsit, mintha összebeszéltek volna, hogy ebből legyen egy ilyen sörmeccs jellegű valami, ami nyilván van, akinek tetszik, hogy 6-4 lett. Én inkább úgy vagyok vele, én nagyon szívesen megnéztem volna a két top formában lévő csapatot, szintén idézőjelben már tét nélküli meccsen, de essünk egymásnak úgy, hogy VB bronzérem a tét, mégiscsak. Nyilván a franciáknak azt gondolom, hogy ők viszont tényleg úgy futnak neki, hogy csak a győzelem, mert
6: pedig
7: ezzel...
6: Pedig Deschamps-nak még VB bronza nincs, csak,
7: és még
6: csak
7: nincs.
6: Arany meg ez.
7: És miért ne lehetett volna?
8: És mindenki tudta, hogy az utolsó meccsen.
4: Igen.
8: Szórakoztató meccs volt, és nagyjából az összes pozitív dolgot el lehet erről mondani. A védekezés komolytalan volt, és pont Mbappé mondta azt, hogy így nem lehet hozzáállni, hogy néhány játékostárs hozzá, hát mondta ezt ő. Tehát, hogy én egyedül rajta láttam az első félidőben, nem feltétlenül a gólkirályi cím mozgatta, hanem ő nyerni akar, és ő magasan kilóg ebből a francia válogatottból, és az, hogy a Kén esetre, ott mintha olyat mondtak volna a kollégák, mert együtt néztük a meccset, hogy összebalhézott talán a Tuchel-le, vagy meg...
4: Hát igen, sem Kén, sem Bellingham nem kezdett, tehát ott lehet, hogy az öltözön belül volt.
8: Tehát én egyébként nem kedvelem a Thomas Tuchelt, mert szerintem ő sokkal magasabb polcon van annál, mint ahova való. Mondom ezt innen Óbudáról, ki vagyok én.
6: Hát végül is csak BL győztes, BL döntős, VB bronzérmes, három különböző csapat.
8: Igen, de valahogy sehol nem tudott sokáig megmaradni, és nem tudott úgy építkezni, hogy azt mondjuk rá, hogy na ez 6 év alatt egy veretetlen csapatot rakott össze. Angliában egy VB bronzérem siker, a kérdés, hogy a döntéshozók ki tudják keverni a fékből az argentinok ellen utolsó 8 percet.
7: Sőt, inkább a 55. perc utáni 12%-os labdabirtoklást úgy, hogy van.
8: Hát de valahogy majdnem sikerült, tehát végül is 87-8 percig nem mondom, hogy működött, hanem
7: egyébként nem ezt a részt is a Mexikó ellen megcsinálták.
6: Tetszettek volna később vezetést szerezni, hát és akkor lehet, hogy nyernek. Túl hamar rúgták a góljukat.
7: Igen. Hogyha de például, bocsánat, csak a harmadik angol gólt ajánlom mindenkinek a figyelmébe.
6: Ja, a franciák ellen.
7: Igen, a Szankának a gólya.
6: Az megvan.
7: Olize sétálgatott hátrafelé. Megvárta, míg a Rashford elrúgja, kijött, akkor egy picit kocogott, hogy hát, ha övé lesz a labda, nem lett, megint megállt, tehát nem tudom.
8: Abban benne volt minden. Abban benne volt minden.
7: Az botrányos volt az a gól.
8: És egyébként Amerika, Hollywood, show, én valahogy ezt éreztem, mint hogyha tudom, hogy nem volt ilyen, mintha jött volna a piros telefon mindkét helyre, gyerekek, most valami sót tegyetek ide az asztalra, mert
6: a holnapi a szörnyű lesz.
8: Meg egyébként is Miami, Florida, és legyen...
7: De tényleg, hogyha azt beszéltük az egyik kollégámmal, hogy ha NB1-be látunk egy ilyen gólt, az biztos, hogy összenézzünk, és azt mondjuk, hogy gyerekek, hát
8: ez borzasztó. Hát ez tuti.
4: Viszont amit mondasz, hogy legyen szórakoztató a meccs, de akkor a franciáknak nem szóltak, tehát az első fél az egyértelmű az angol gólokról szólt, majd utána.
7: Amikor bejött, hát lehetett mindenkit leüvöltött, hogy gyerekek, ez mi volt?
6: Szünetben meg a franciák, vagy az angoloknak nem. Szünetről úgy jött ki a Stones és a Tuchel, hogy ott nevetgéltek, negyed óra múlva már halál éles, már nem volt éles, de halál szoros meccs volt. De nekem mindennél többet elmondott az a snitt a lefújás után szerintem olyan 3 perccel, hogy a Kane és az Olise, akik ugye a Bayernben csapattársak, és ráadásul nagyon jó viszonyban vannak, egymást átkorulva mosolyog volt, abszolút, mintha mi se történt volna, ők már arról beszéltek, hogy most elmegyünk 3 hétre, mert most ugye mindenki 3 hétig nyaral, aztán ősztől. Ez tuti erő volt, szóval miközben a háttérben meg a Bappé ölegette a Bellingemet, úgyhogy ezek ott már a saját privát jövőjüket, vagy klubjövőjüket beszélték meg.
7: Pedig azért mondom, a reggeli műsorban beszéltél arról, hogy nem tudod felidézni a korábbi VB-kről a bronzmeccseket, hát, pedig egyébként
6: néhányat, de
7: egyébként jó néhányszor az számított egy-egy csapatnak.
6: Igen,
7: gondolok,
6: igen, pont, de
7: Holland, Brazil, 98-ból.
6: Hát, az elődöntő volt. A brazilok ugye teljes. Nem, az volt a bronzmeccs, Holland, Brazil.
7: Nem, az elődöntő volt.
6: Nem, hát a német. Ja, bocsánat, hányból?
7: Horvátország, Holland.
6: Ja, horvát. Azt hát hiszem, Holland, Brazil, az 2014, az bronzmeccs volt.
7: Tehát, hogy tudtak igenis jó meccseket játszani,
6: igen, azok a csapatok, most 4 olyan csapat jutott be, az angolokról pont az előbb esett szó, hogy megalapozatlanul, de hogy nem a bejutás, hanem az aranyvágy, hogy 4 olyan csapat jutott be, hogy teljesen nyilvánvaló volt, hogy bárki veszít az elődöntőbe, az súlyos kudarcként fogja megélni. Ezt ki is jelöltem mindjárt a bronzmeccsnek az érzelemvilágát, amikor egy Marokkó jut be, vagy egy horvát jut be, vagy egy török jut be, mert ezek ugye voltak VB elődöntőbe, sőt a horvátok döntőbe is, azok teljesen máshogy élik meg azt, hogy ők a VB bronzéremér. Az a saját futballjuknak a legnagyobb sikere. Most egy francia, amelyik 5 perccel
7: ezelőtt még top favoritnak. De az angoloknak is lehetett volna 60 év után.
6: Hát azok, ők a világ legjobbjai.
7: Igen,
6: nekik,
7: persze.
6: Nekik nem. A francia meg 5 perccel azelőtt még a legnagyobb favoritja volt a VB-nek, és most meg a bronzért kell játszani.
4: Csak amit Emil mondott, hogy Deschamps utolsó meccse, tehát azért hát, mégis illett volna szépé tenni, tehát ez a motiváció meglehetett volna.
6: Persze cserél 4-et, vagy mennyit cserélt a szünetben. Hát, mindjárt másik. A végére egyébként komolyan az utolsó 10 percre kezdett futballmeccsre emlékeztetni a dolog, csak akkor már 5-3 volt mondjuk.
7: Igen.
6: Ja.
4: Ott ugye Bellingham átadta Szakának a 11-es rúgás lehetőségét, az is egy szép pillanat volt, tehát az azt jelzte, hogy nem a saját egyéni góllövési statisztikát akarta javítani.
6: Azt és is javította.
4: Utána, igen.
8: Bellingham szintet lépett nálam egy picit, tehát elképesztő volt ez a VB-nek a második fele.
6: Pont a fontos meccseken, igen.
8: És azt hiszem, ebben is ollózott ő volt, tehát hogy voltak neki azért szép pillanatai, és most ugye az első reálos idénye az extra volt, aztán egy picit beleszürkült abba a Reálba.
6: És már előtte Dortmundban is nagyszerű volt, így került a Reálba. Mm.
8: Csak a tények kedvéért.
6: Figyelj, az ott top idény volt a Reál előtti év.
8: Abszolút. Én Reál szurkolóként, ha az lennék, nem az ők, nem is leszek sose, de azért hogy nagyon reménykednék, mert jön egy Kukureja, láttam a Bellinghamet, láttam a Bappét a VB-n, halljuk, hogy még milyen igazolások.
6: Dumfries, és még José.
8: És még, igen, szóval, hogy izgalmas idény lesz.
4: És Olisze is, ugye kérte a...
6: De, hogy megy oda Olisze.
8: Nem fogszám, az ő, a színház.
6: Az Olisze abszolút nem kérte, sőt, ő nyilatkozta, hogy esze ágában is sehova se elmenni, mint jönből.
8: Mm. Az egy színház szerintem is, de az a...
6: Meg nem adják el.
8: A Bellinghamnek az utolsó gólja, az nem olyan, mint amikor a gyerekek gyertek fel focizni, jó, akkor még utolsó gólik, és akkor mindenkit elfektet. Kispályás volt, de a gólok egy harmada az volt, bár a 10 nem osztható árommal, de 3-4 gól az tényleg olyan volt, hogy olyat amúgy a haveri focikon
4: látja. Hát hogy fogalmaztak az M4 stúdiójában, hogy Zidán barátai, Beckham barátai állat, ez jó, buli meccses színvonal volt. Vébézzünk még egy kicsit majd a hírek után, hamarosan folytatjuk a Nemzeti Sportkört.
2: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
9: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
10: Nagyon jó megúszó voltam.
9: Pátáztam a rohanó szarvasok után.
11: Mondom, hát ez nem lehet.
12: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
13: Imogoszú!
14: Úszogumi!
13: Pontos!
14: Ó, magyarul!
15: A nyelvújítás előtt!
16: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
17: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
18: Sorsoltak a labdarúgó Európa Ligában, bűnügyi felügyelet alá helyezték a Valkon lövöldöző autóst, főként napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
18: Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokság éjszakába nyúló döntőjét, mivel hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól, a 106. percben azonban Ferran Torres betalált a találkozó 10 emberrel befejező dél-amerikaiak kapujába. Így a spanyolok 2010 után megszerezték a második VB címüket. A labdarúgó VB gól királya a francia Kylian Mbappé lett 10 góllal, aki egyben 22 góljával a világbajnoki öröklanglista élén is áll, a torna legjobb játékosának járó aranylabdát a spanyol válogatott csapatkapitánya Rodri kapta. A legjobb kapusa szintén spanyol Unai Simon lett, a legjobb fiatal játékos ugyancsak a friss világbajnok válogatottból került ki, Pau Cubarsi személyében. A svájci Nyonban tartott mai sorsoláson kiderült, hogy amennyiben a Ferencváros túljut a holland Twente együttesén, úgy a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában a török Fenerbahce és a lengyel Górnyik Zsebrzse összecsapás vesztesével találkozik. A magyar kupagyőztes Európa Ligi búcsú esetén a szlovákiai Dac és a bosnyák Velez Mostar párharcának győztesével csap össze a Konferencia Ligában. Szintén a Konferencia Ligában, amennyiben a Győr túljut a luxemburgi Aterbissen csapatán, akkor az észak-macedón Vardar Skopje és a lett Riga párharcának továbbjutója ellen folytatja a szereplését. Ha a Paks kiejti a görög Panathinaikost, akkor a szlovák Spartak Trnava és a bolgár CSKA a párharcának győztese következne. Míg ha a Debrecen legyőzi az örmény Pjunik Jereván csapatát, akkor az ukrán Polisia Zsitomir és a dán Köbenhavn továbbjutója várna rá. Ma ünnepli 50. születésnapját a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Kásás Tamás. Ennek alkalmából a Nemzeti Sportrádió a Körkapcsolás című műsorban ma 21 órától újra műsorra tűzi a vele készült 2025 májusában rögzített sportolók slágerlistája a magazinban elhangzott beszélgetést, amelyben pályája mérföldköveiről beszélt.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
18: Átmeneti időszakra pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, olyan emberre, aki feltétel nélkül szereti a hazát, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben hangsúlyozta, olyan államfőt kell választani, aki az egész ország elnöke lesz, aki örködik a nemzet egysége és az alkotmányosság felett, és tisztességgel, hazaszeretettel végzi a munkáját. A Tisza frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt. Ő az, aki képes kifejezni a nemzet egységét, mondta a Tisza párt frakcióvezetője az országgyűlésben. Bújdosó Andrea úgy fogalmazott, egy államfőnek méltóságra, integritásra és empátiára van szüksége. Nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztásának színjátékában a Fidesz. Ezt Németh Balázs frakcióvezetőhelyettes közölte a Facebook oldalán. Az ellenzéki politikus szerint Magyar Péter kormányfő Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Sulyog Tamást. Nem módosítani, hanem kivezetni kell a kiskereskedelmi különadót. Így reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség arra, hogy a pénzügyminiszter a szabályozás átalakításáról írt a hétvégén egy Facebook posztban. Az OKS hangsúlyozta, a közteher jelenleg a veszteséget is adóztatja, ami felhajtja a fogyasztói árakat. Bűnügyi felügyelet alá helyezte a bíróság azt a férfit, aki Valkón autójával lesodort egy másik járművet az útról, majd gázriasztó fegyverrel többször is lövéseket adott le. A férfi azt állítja, hogy ellopott tárgyait akarta visszaszerezni. A gyanúsított ellen közúti veszélyeztetés és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás.
2: Közlekedés.
18: A 4-es főúton Újfehértó térségében két gépkocsi ütközött össze. A 250-es kilométernél irányonként csak egy sáv járható. Aztán a 7-es főúton Székesfehérvár belterületén a Nagyszombati és a Budai út kereszteződésében egy kamion és egy személyautó összeütközött. A 62-es kilométernél a belfélei sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
18: A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört Bitman Emillel, Göbölyös Gáborral és Elpap Istvánnal. Hogyha így visszatekintünk a 2026-os labdarúgó világbajnokságra, mik voltak a legemlékezetesebb pillanatok számotokra, ahhoz képest is, ahogy vártuk ezt a tornát. Ugye sokat beszéltünk arról, hogy nagy meleg lesz, kizsigerelt játékosok egy zsúfolt szezon után, vagy túlterhelt szezon után mennek egy VB-re. Szóval... milyen kép alakult ki benneteket, és mi marad meg benneteket leginkább?
6: Ebből a VB-ből. Uh-huh. Én változatlanul azt mondom, hogy teljesen feleslegesen el van húzva, főleg egy már ugye a 48 csapat miatt. És tehát az, hogy 8 meccset kell játszani, borzalmas feszített idényből jönnek, nem is lehet 8 meccset normálisan játszani. Azok a csapatok, amelyek reálisan arra kalkulálnak, hogy majd ott lesznek a legjobb 8-ba, 4-be, azok kénytelenek a csoportkör alatt még csapatot építeni, még formát hegyezni, emiatt aztán jó pár meglepetés is van, de azért szépen kiegyenesedik az egész, mert ugye a csoportkör után, hogy na Afrika mekkora nyertese ennek a VB-nek, szinte az összes afrikai rögtön utána kiesett. Dél-Amerika, argentinok megmentették őket azzal, hogy elmentek a döntőig, de most az argentinokat leveszük, óriási fejreállás Dél-Amerika, a braziloktól, a kolumbiaiakon át, az uruguaiakig, meg a paraguaiakig, Ázsia, hát az már a csoportkörben, és aztán a vége azt tulajdonképpen teljesen normális lett, tehát a legjobb nyolcban, mondjuk Svájc egy picit kakuktojás, de Svájc is azért kakuktojás, mert ugye ez a Svájc-Kolumbia, a portugálok helye lett volna, hogyha a portugálok nem rontják el a csoportkört. Úgyhogy a vége az teljes papírforma lett. Most oké, hogy a brazilok, németek, hollandok nem voltak ott, mindig egy-kettő fejre áll a nagyok közül, de azért a többséget az előzetesen is odaszámolt nagyok alkották, és az elődöntő pedig végképp, hiszen a világlista 1-4 volt az elődöntőben, és a világlista 1-2 a döntőben, ha úgy tetszik, akkor teljes papírforma volt a vége, és a világlista, az Európa bajnok teljesen megérdemelten megnyerte a világbajnokságot is. Csak egy kicsit olyan fere. Most azt, hogy Amerika a saját nekem too much show business-ével rátelepedett erre a VB-re, azt én kibírom, Vuvuzelát is kibírtam, pedig azt is utáltam 2010-be Dél-Afrikába. Kibírom azt, hogy egyszer legyen ilyen hosszú halftime show, meg

0: játékos fedett stadionban játszanak, akkor minek hidratációs szünet. De ezt mondom, ez még egy tárgyalási alap, az nekem nem annyira dráma.
1: Azért folytassa, Emil, mert majd rövidesen el kell menned.
2: Ha, hogy mire emlékszem, én nagyon, szerintem az első MVB volt tényleg az igazán nagy sztárok közül szinte mindenki extrát nyújtott. Tehát megnézzük a góllövő lista elejét, elképesztő. Ami még nekem így most elsőre megragad, ez a norvégoknak ez az evezős szurkolása, ez egy nyomot hagytak.
0: Mint az izlandiak.
2: Igen, ez egy nagyon jó dolog. Szerintem egy jó VB volt, sok üde színfoltal. A Balogun az a másik eset, tehát hogy ilyen szinten belenyúlni, szerintem ez példátlan. Ez kell, hogy ezt egyébként utólag is legyen valami retorzió, ilyet nem lehet csinálni. Tehát ilyen alapon a következő házigazda is majd megbeszélheti az aktuális FIFA elnökkel, hogy bocs, hát függesszük már fel egy évre. Az egy negatív dolog, a hidratációs szünettel nekem sincs bajom, csak ne így hívják. Az, hogy a játékot gyorsították a szabályokkal, nekem ez kifejezetten
0: ez
2: tetszett.
0: Jó. Igen, igen.
2: Nyilván ebből adódóan kevésebb volt talán az üres járat. Ez a szájamat eltakarom és dumálok című történet, ez jó, hogy bevezették, bár úgy tudom, hogy ebben a talán az UEFA ezt nem fogja áthozni, majd meglátjuk.
0: Meg a FIFA se teljesen konzekvensebben, szóval most volt egy ilyen példastatuálás, aztán tulajdonképpen.
2: Nekem egy jó VB-ként marad meg hát azt, hogy amit Messi csinált 39 évesen egy középszerű válogatottból milyen polcra tette föl, szerintem ez megmutatta, hogy hol van az ő helye a futball örökkévalóságban.
1: Kis csapatok nagyon kilógtak, nem volt olyan nagyon megalázó mérkőzés,
0: igen, nem?
2: Uh-huh. Nekem a Tunézia lógott kifele szerintem, vagy lefele, talán Katar még.
0: Panama.
2: Curaçaónak volt egy nagyon gyenge meccse, ugye a zöldfokiak Vozinha, hát róluk beszéltek másfél évig, ők egy pozitív példa. Nekem bevallom őszintén Kongó is futball szinten tetszett, tehát arányaiban szerintem kevesebb gyengébb teljesítmény volt, mint amit a 48 együttes alapján gondoltunk.
0: Uh-huh. Yeah.
3: Ugye, hogy mi marad meg igazán, főleg ugye a negatív dolgokra emlékszik az ember igazán. Próbálok olyat mondani, amit nem mondtatok. Nekem biztos, hogy emlékezetes, mert szerintem a játékvezetés színvonala az nagyon-nagyon lent volt ezen a világbajnokságon, és nem feltétlenül azért, mert gyengék a bírók, hanem mert annyira rábízzák magukat a VAR asszisztenseknek a segítségére, vagy tanácsaira, hogy ezáltal elképesztően bizonytalanak
0: akik
3: voltak.
0: Ugyanolyan bírók, mint
3: akik
0: ők,
3: ugyanolyan bírók, mint ők. Tehát szerintem a tegnapi mérkőzésen is nem egy olyan eset volt, hogy mondjuk amikor a Paredes oda megy a Dani Olmohoz, és hátba könyökli, akkor például a VAR, az miért nem szól a játékvezetőnek, hogy hoppá, ott történt egy ütés, és akkor piros lap. De ez csak egy eset, szerintem ezen a világbajnokságon nagyon-nagyon sok ilyen volt.
2: Elődöntő Olisze. Első félidő, 20. perc taposás. Meg se nézték.
3: Vagy Messinek egyébként Messi a fordulóba. Nagyon-nagyon sok ilyen volt ezen a világbajnokságon. Nekem egyébként a csoportkör kifejezetten tetszett a kis csapatokkal, mert tudtuk előre, hogy egyébként ők a végjátékban nem fognak szerepet játszani, de ebből jöttek olyan történtek, mint Vozinha, vagy a Curaçaói kapust. Ezt valahogy tudtuk, hát ezt ki kell bekelni, lesznek jó sztorik, és akkor utána jöhet a rendes foci. Szerintem a játék nagyon jó volt, és azt a kérdést szerintem már lezárhatjuk bármelyik VB kapcsán, hogy kizsigerelt játékosok. Nem, ez egy világbajnokság, tehát mindenki oda fogja tenni magát a hazájáért. Ami még nem hangzott el, szerintem ez volt az a VB, és lehet, hogy így marad meg, hogy ha van ilyen kérdés, vagy volt ilyen kérdés, hogy Ronaldo vagy Messi, az szerintem végérvényesen eldőlt. Lehet, hogy még lehetne rajta vitatkozni, de szerintem nincs értelme.
0: Csak közben az a Mbappé vezeti a VB örökgólozást, tehát akinek lesz még két vagy három VB. Két VB-je még biztos, és mondjuk 30-nál fog járni.
2: De 8 aranylabdája biztos nem lesz, szerintem még 3 se.
1: De az biztos, hogy azok a legendák, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Lionel Messi, Neymar, De Bruyne véletlenül utoljára léptek pályára világbajnokságon.
3: Szerintem, ha az argentinok nyertek volna, akkor szerintem még láttuk volna Messit egy VB-n. Nem is egy teljes VB-n, csak mondjuk egy meccsen egyébként pont.
0: De ezt ott pedzegetik, mert ugye azt ők rendeznek meccset.
3: Én azért mondom, tehát szerintem, ha nyertek volna, akkor ő valahogy akkor még a következő négy évet ott az MLS-ben.
0: 25-ös kerettel, és a 26. emberük játszik 20 percet az első.
3: Igen, de ez már tényleg csak teoretikus, mert nem nyertek. Szerintem így vége.
1: De a FIFA az véletlen elégedett, nem? Hát tehát amit ők kitaláltak, az...
2: A FIFA biztos, látva a számokat, meg

0: Igen, hallottunk, tudja, hogy elégedettek. Ugye, 15 milliárdról beszélnek?
1: Igen.
0: Hogy ez nem a profit, ez a bevétel,
2: milliárd,
0: ugye?
2: 10 milliárd helyett.
1: 11, igen, annyi volt előirányítva.
0: Azért majd jut arra, hogy...
3: Ezzel együtt én azoknak adok igazat, mert én magam is ilyen vagyok, de mástól is már hallottam, hogy a futball az nekem ne délután 2-kor focizzanak, tűző napon, villanyfénybe focizzanak este, tudom, hogyha villanyfénybe fociztak van este, akkor meg én nem biztos, hogy láttam volna, mert az itt reggel 6, tehát akkor minden VB-t rendezzenek Európában, ami meg persze nyilván
0: de
3: nem így lesz.
0: De szerintem felkeltünk volna reggel 6-kor, nem egy ilyen meccsre.
3: Egy ilyen meccsre felkeltünk volna, de a csoportmeccsekre képtelenség volt felkelni, mert napközben is az embernek dolga van, tehát nem tudtam ébren lenni mondjuk 3 hétig, ami igényelte volna, hogy az ember minden meccset lásson. De mondom, tehát ez a játékosodnak se jó, tehát délután 2-kor sosem futballoznak ezek az emberek, főleg nem Mexikóba adott esetben, vagy Houstonba, ahol szintén viszonylag jó meleg van, de meg ezek a stadionok, nekem ezek az amerikai stadionok, és pont a döntő stadion az viszonylag kivétel, annak volt azért egy ilyen futballaréna hangot, de ezek a nyitott sarkú stadionok, azok nekem nem jönnek be.
0: Mint egy csarnok, olyan volt, mint egy sportcsarnok.
3: Nem futballarénák, és már sokatszor citálom, nekem az Azték stadion, az futballstadion.
0: Igen, összehasonlítod a mexikói helyszíneket.
3: De főleg az Azték, mert az egy akkora is, tehát az egy lenyűgöző aréna.
1: Így van. A Romániában található csarnok nem volt ennyire ikonikus, viszont nagyon szép magyar sikerrel zárult az U20-as férfi kézilabda Európa bajnokság. A magyar válogatott megnyerte a tornát Sótonyi László irányításával. Történelmi siker, hiszen soha ilyen még nem történt, és azokat a svédeket győzték le a fiúk a döntőben, akik ellen a csoportkörben 16 gólos vereséget szenvedtek. Onnan álltak fel, onnan merítettek erőt, és a visszavágót, ugye lehet így mondani, nagyon szépen lehozták, és ami ritkaság, hogy egy nagyon szoros a végletegi kiélezett meccset magyar csapat nyert.
3: Csupa ismeretlen név, Fazekas, Eklemovics.
1: Igen, igen, igen.
0: Én most arra lennék kíváncsi, hogy ezek közül a fiúk közül ki az, akiket majd mondjuk a következő 2 éve beletépítene a magyar válogatottba, mert ugye jelen pillanatban nincs a magyar felnőtt válogatottnak szövetség kapitánya, bár pont...
1: A hírek szerint csütörtökön lesz.
0: Igen, és ugye Sótonyi László neve többször elhangzott, és az ő vezetésével lettek ezek a fiatalok most korosztályos Európa-bajnokok. Adná magát a dolog, hogy egyébként akkor induljon el egy, mondjuk egy 3-4-5-6 éves folyamat. A következő olimpia nagyon közel van, és valószínűleg nem is leszünk ott férfi vonalon, és elnézést a szurkolóktól, én is szurkolnék, hogy kint legyünk, de nagyon pici az esélyünk. Lehet, akkor el kell kezdeni egy fiatalitást, de azért női vonalon láttuk, hogy mit érhetnek a junior és ifi sikerek.
3: Ahol ugyanígy Golovin lett a kapitány azoknak a
0: igen, bár egyébként voltak ott is egészen jó sikerek. Most is elmondom itt korábban, hogy amit Csemar Rodriguezzel szerintem nagyjából még néha talán erőn felül teljesített a válogatott, mert nincsenek világsztárjaink. Bánidi Bencenek voltak olyan évei, amikor a világ legjobb beállói közé tartozott, de a többiek ez szint alatt vannak. Én nagyon kívánom, hogy ezek közül a fiúk közül, akár a kis Eklamovics, vagy a még kisebb Fazekas, vagy Gáncs Pető, vagy ott, akik most egymásba kapaszkodnak, pont az egyik sportcsatornán látjuk az ismétést. Óriási siker. Jó kell őket menedzselni, felnőtt játékpercek kellenek, mert ez egy szép korosztályos siker, de a felnőtt kézilabda meg az ifi között hatalmas a különbség, főleg a férfiaknak.
1: Így van, menedzselni kell. És saját maguk is.
0: És gratulálunk a csapatnak és a stábnak, mert elképesztő siker.
1: Igen.
2: Oroszoknál emlékszem egy olyanra, talán U21-es női világbajnokságot nyertek, és szinte az egész csapatot úgy, ahogy van, átvették, és évek múlva talán a Riói olimpián értek oda a dobogóra. Nem tudom, hogy egyébként most pont amit mondott Emil, hogy közel az olimpia, de ugye oda gyakorlatilag szinte lehetetlen a kijutás most férfi vonalon. Lehet, hogy valami hasonlót érdemes lenne megkockáztatni, mert gyakorlatilag 5-6 éve lenne ennek a csapatnak, és akkor életkorát tekintve a legjobb helyen lenne.
3: Meg hát a mostani válogatottból is azért jó páron fiatalok, tehát ebből az 20-asból, meg a mai felnőttnek a fiatalaiból egy elég jó elegyet lehet gyúrni. Egyébként pedig az, hogy semmi, azért a korosztályos sikerek nyilván semmi garanciát nem jelentenek a felnőtt sikerekre, de azért mennyivel jobb arról beszélgetni, hogy nyertünk, és hogy ebből hogy lesz válogatott, mintha nem is nyertünk volna, igen. Mert akkor abból főleg, hogy lesz válogatott. Úgyhogy szépen csak nyerjenek a korosztályos csapatok, azzal nekem nincs semmi bajom, de azért valóban ez egész ott nyer értelmet, hogyha aztán abból a felnőtt válogatott is profitál, ahhoz meg tényleg játszaniuk kell, és mondjuk nem a 13. helyezett csapatba.
1: Így van, és amit jó látni, hogy a férfi vonalon legalábbis biztosan az egyes korosztályok között nagyon szép az átmenet, és nagyon szép az együttműködés, ugyanazt a rendszert játszatja. Gulyás István dolgozott ezzel a korosztállyal ifikorban, majd ugye Sótonyi László átvette őket, és tényleg remélhetőleg majd a felnőtt válogatottban is láthatjuk őket, de hogy ez az átmenet megkönnyít, tődik azzal, hogy ugyanazt az elvet vallják a szakemberek, és egymásra épülnek ezek a korosztályok.
3: Hát szerintem a csapatsportokban azért van.
1: Nem mindenhol van,
3: de
1: van ez a jellemző.
3: De van hagyománya, uh-huh. Szóval ahol magára valamit is adó elit klubban pontosan ugyanabban a rendszerben játszanak a korosztályos csapatok, mint a felnőtt csapat. Mennyivel egyszerűbb úgy felküldeni valakit a felnőttek közé, hogy létezik az a poszt, amit addig játszott, úgyhogy ez szerintem ez teljesen rendelévő.
2: Hát meg akkor a felnőtt válogatottán is igazából most már az a rendszer kell, és könnyebb beilleszteni a fiatalokat.
1: Így van, így legyen. Kicsit beszélgessünk Kássás Tamásról, még
3: bocsánat,
1: itt a Nemzeti Sport
3: Kör
1: végén.
3: Bocsánat, mert nem bírom ki, az előbb a Göbi mutatta egy az óráját, hogy hírj, hogy meghalt Kevin Keegan, az aranylabdás angol labdarúgó, azért egy bizonyos kor felett, és én ott vagyok. Elképesztő jó futballista, aki egyébként természetesen a nagy Liverpoollal ugye meggyőztes, tehát nem kell mondani, aztán senki által, mai napig is érthetetlen, senki által nem értett módon elment Hamburgba, ami persze egy jó klub volt Hamburg, nem arról van szó, de az, hogy valaki Angliából, főleg ez egy ilyen szintű futballista Németországba szerződjön, erre szerintem addig egyáltalán nem volt példa.
1: Hány éves volt, írják?
3: 70, most volt 75. Most volt 75. Épp írtam is róla a Nemzetisben, Népsport mellékletbe, amit majd mindjárt szerintem fel is hívom a Nemzetisportos kollégák figyelmét, hogy azt online-ra ki is kéne most sürgősen rakni, mert friss történet. Friss. Úgyhogy ez egy generációnak, ez egy tényleg egy gyász Angliába, aztán végképp hatalmas egér, ugye ez volt a beceneve neki. Még kapitányuk is volt.
1: Igen. De a haláleset után akkor legyen egy születésnap, ugye Kássás Tamás 50, ezt persze, hogyha a Nemzeti Sportkör alatt érkezik, azt mindig foglalkozunk vele. Szóval Kássás Tamás 50 esztendős, milyen emlékeitek vannak róla? Hát ő is ikonikus, és ő is legendás sportoló, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóról van szó.
3: Az egyik legnagyobb sportoló, a egyik legnagyobb magyar sportoló az én életemben. Tehát 10-ben biztos, hogy ott van, lehet, hogy az 5-ben is. Vízilabdában talán egy. Bár én még láttam Faragót. És az azért sok mindent elmond, hogy a magyar vízilabdában, hát ha nem volt 50 világklasszis, akkor egy se, de inkább 100, meg már 4 arany generációja van ugye a magyar pólónak. És amikor volt ez a pólósok pólósa szavazás, ott azért most hiszem, nem tudom már pontosan mi volt a sorrend, azt tudom, hogy a Faragó nyert, csak azt nem tudom, hogy a Kásás vagy a Gyarmati Dezső volt a második, és a másik a harmadik. És ez is jelzi, hogy még a háromszoros olimpiai bajnokaink, azok azért voltak 6-an. Meg ott
1: is
3: kétszeres is volt egy csomó, igen. Még azok között is egy polccal a Kásásnak a lenyűgöző. Tehát ő szerintem mindenki arról beszél, aki én nem értek a vízilabdát, én csak nézem, de mondjuk Csurka Gergő vagy Kemény Dénes értem szerint ért hozzá. Szóval mindenki azt emeli ki, hogy ez mindenben zseni volt. A játéknak minden elemében.
1: De minden sportágban, tehát azt mondják, hogy kosárlabdában, teniszben ugyanilyen ösztönös zseni, tehát ez a labda érzék, ez világos.
3: Kássás Tamás kosártudása miatt nem beszélgetnénk róla azért. De
1: a sportágat vált akkor.
3: Ja, de jó tette, hogy vízilabdázott, próbált volna nem vízilabdázni, hát a faterja is egy klasszis vízilabdázó volt, így van.
2: Hát ami nekem eszembe jut, az nem is igazából a játéka, mert az tényleg csak szuperlatívuszokban lehet arról beszélni, hanem ha visszaemlékeztek, ugye az ő pálya csúcsa, az a 2000-es évek eleje, kereskedelmi tévéknek a megjelenése szerintem abban az időszakban talán a Kokó volt a nála egyetlen nagyobb sztársportoló, és szerintem a Kása volt az, aki egy ilyen, az első ilyen, nem is azt mondom, hogy celeb, mert ő ezt mindig került, hanem ő volt a híresség, tehát hogy a nem tudom, a háziasszonyoknak ő volt a kedvenc férfia, a fiatal
3: igen,
2: fiúk.
3: A háziasszonyok kislányának is.
2: Mindenki rá akart hasonlítani, egy elképesztően tehetséges sportoló volt, tényleg jóképű, minden címlapon ő volt, minden egyes.
3: Bocsánat, amikor a képes sport hosszú-hosszú szünet után önálló heti lapként újraindult, egyébként a Csurka volt a kezdő főszerkesztője, és a Gergő akkor egy picit ilyen anakronisztikus módon ilyen óriás poszter sorozatot tervezett, tehát hogy aki megveszi az első 26 lapszámot, az egy fél, az egy
2: életnagyságú
3: fekvő, természetesen füldönadrágban, a hónalat, fecskében, hónalat egy labdában fekvő óriási, mint én, 3 méteres kásással gazdagodik, és mindjárt az első lapszámnak ő, a kásás is volt a címlapján, és mondjuk jó kis csurkaféle cím, aki régről ismeri ezt a mosópor fajtát, Tommy Star. Ez volt a főcím, csak ez erről eszembe jut.
2: Abszolút, igen. És tehát, hogy én akkor voltam gimnáziumnak a végén, és nekem egyik nagy élményem, hogy sportiskolába jártam, és minden évben volt egy ilyen Csík Ferenc nap, ahol meghívtak különböző nagy sportolókat, és én mindig fellépő voltam ezeken az eseményeken, és az egyik ilyen első sorban ott ült a Kokó, mellette a Kásás Tamás, és nekem a gyűrűlóval kellett egy Karinti novellát elmondanom, és elképesztően ideges voltam, mert két hihetetlenül nagy sportoló nézett engem végig, és utána a Kása odajött, és egy picit megveregette a vállam, látta, hogy ideges voltam kicsit, de nagyon ügyes voltam. És ez nekem egy óriási elismerés volt. Uh-huh.
1: És ugye Kemény Dénes említette azt, hogy igazi csapatember volt, és soha nem szállt el ettől az ösztönös zsenialitásától, és az, hogy ő minden kérésre, mindenki rendelkezésére áll, de egy idő után már annyi kérés volt, és pont amiket mondtatok, hogy újság, rádió, televízió, tehát hogy ezt egy idő után már nem lehetett kezelni, úgyhogy Isten éltesse innen is a ma 50 esztendős Kásás Tamást. Bittmann Emilnek, Göbölyös Gábornak és Elpap Istvánnak köszönjük szépen a mai részvételt, ez volt a Nemzeti Sportkör.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia, és kézilabdával foglalkozunk, hiszen fantasztikus sikert ért el a magyar férfi junior válogatott, amely Európa bajnok lett tegnap Romániában. Nagy szeretettel köszöntöm a csapat szövetségi edzőjét, Sótonyi László, szívből gratulálunk, Laci, szia!
3: Ja, köszöntök én is mindenkit.
2: Jól gondolom, hogy éppen...
3: Gratulációt, azzal kezdek, igen.
2: Jól gondolom, hogy éppen hazafelé tartotok még?
3: Igen, igen. Tegnap este volt ugye az éremátadás, az éremátadásnál egy kis ünneplés a csapatnak, illetve nem akartuk, hogy a játékosok ilyen utazzanak, így ma akkor a hajnalban indultunk haza, és remélhetőleg most már hamarosan hazaérünk.
2: Mennyit tudtál aludni? Gondolom, hogy azért az adrenalin dolgozott benned, és így egyet aludva erre a nagyszerű sikerre, milyen érzések kavarognak benned? Azt nagyon sokszor kiemelted, hogy büszke vagy a fiúkra, és természetesen mi is büszkék vagyunk rátok, és hatalmas siker volt, és nagyon sok embernek szereztetek örömteli perceket.
3: Hát ennek nagyon örülünk, hogyha így volt, és hát tényleg egyrészt ugye büszkeség, más nagyon boldogok is vagyunk, de hát ahhoz, hogy ez az Európa-bajnokság úgy teljes egészébe úgy tudjon valamit mondani az ember, akkor szerintem még ülepednie kell pár napig a dolognak, pár napot, és talán akkor úgy ráébredünk arra, hogy szerintem még nem is tudjuk, hogy mekkora dolgot vittünk véghez, vagy... Gondolom, hogy így lesz.
2: Egyébként a televízión keresztül az hallatszódott, hogy nagyon sok magyar szurkoló volt a lelátón, ti éreztétek ezt, és ez segített nektek a döntőben például?
3: De igen, főleg a döntőben ott már nagyon, nagyon jó hangulat volt. Tehát az addigi mérkőzéseken azért hallható volt a svéd tábor, azt döntően nem lehetett hallani őket, tehát teljesen elnyomták a magyar szurkolók, nagyon jó kis hangulatot teremtettek.
2: Amikor készülöttetek az Európa-bajnokságra, milyen célokat fogalmaztatok meg? Talán a 8-ban 4 bekerülés volt a hivatalos célkitűzés, és említetted a meccs utáni interjútban, hogy egy Európa-bajnokság az sokkal komolyabb kihívás, mint egy utánpótlás világbajnokság, szóval ennek megfelelően a te fejedben milyen tervek voltak?
3: Mindig kettős tervekkel vágunk neki egy utánpótlás világeseménynek. Az egyik az az, hogy krízis helyzetben ezeket a játékosokat teszteljük. Higgyék el azt, hogy bárki ellen versenyképesek, hogy a taktikusok betartják a taktikát, hogyan lehetnek versenyképesek. Gyakorlatilag az utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé, és itt azért már nagyon fontos, hogy le kell helyezze magát, hogy merre kell előlépni. És ugye a másik cél pedig az, hogy mérkőzésről mérkőzésre is sportolók vagyunk. Persze érkezzen meg a játékos a válogatotthoz, de azért ott van a következő meccs, a következő védekezés, a következő ellenfelet nyerni szeretnénk mindig. Egyébként a számszerűsíthető cél az a 8-ba kerülés volt. Tehát az EB-nek úgy indultunk neki, hogy kerüljünk a 8-ba, mert azért az első 8-10 csapat között nincs sok különbség.
2: Talán a hallgatók többsége tudja, hogy a csoportmérkőzések után volt egy súlyos vereség a svédektől, és te pontosan ismered ezt a korosztályt, hogy azért hullámzó a teljesítmény. Mennyire voltatok kétségbeesve? Mennyire kellett a fiúkat felszedni a talajról, hogy folytassátok, és motiváltan menjetek a folytatásba, és ne törjön össze a társaság mondjuk egy ilyen vereség után?
3: Hát alapvetően nem szoktunk úgy kétségbe esni. Az benne van minden világversenyen, hogy van egy lukas mérkőzés. Nem úgy alakult a mérkőzés elején ha nem úgy alakultak a dolgaik, ahol elterveztük, és ez a svéd csapat egyénileg sok pozícióban sokkal erősebb, mint mi. És amennyiben nem úgy kezdi egy csapatelnök a mérkőzést mentálisan, hogy szüke maradjon az eredmény, de lépjenek el az elején, akkor ez az ő gépezetük beindul. És ez történt a mérkőzésen, levontuk a tanulságokat, megnéztük, hogy miért történt így. Egyébként már a mérkőzésen azt mondtam az öltözőben a srácoknak, hogy nagyon remélem azt, hogy ezzel a svéd csapattal még egyszer összekerülünk, és megmutatják majd, hogy azért nincs ekkora különbség a két csapat között. De igazából a nagy különbségnek abban az is közrejátszott, már taktikai variációkat próbálgattunk, már frissítettük a csapatot a következő mérkőzésre gondolva. Egy EB-n, VB-n nincs idő nagyon nyalogatni a sebeket, tényleg nagyon gyorsan levontuk a következtetéseket, mentünk tovább is, és az a mérkőzés nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a döntőre mi egy sokkal jobb alappal tudtunk pályára lépni, mint a svédek.
2: Uh-huh. Olyat éreztél esetleg a svédeken, hogy elbízták magukat, és esetleg abból a meccsből indultak ki, és talán már el is könyvelték, hogy jó, hát a magyarokat újra legyőzik.
3: Nem, én nem látok a svédek fejébe. A svédeken érződik egy ilyen hihetetlen északi magabiztosság, de mindegyik északi csapatra jellemző ez a borzasztó nagy magabiztosság. És szerintem, nem tudom, tehát arra gondolhattak, hogy talán ez egy ilyen plusz teher volt nekik, hogy ezt a csapatot, hát ezt most, akit egyszer már megvertünk 16 góllal, hát nehogy már tőlük kikapjunk, tehát ez szerintem jelentkezhetett náluk egy plusz teherként, de nem tudom, nem látok bele a fejükre, hogy mire gondoltak.
2: De a meccs során egyébként a döntőben láttad azt, hogy nem szakadtatok le tőlük, minden góljukra volt egy gyors gól válaszul, és ez elbizonytalanította őket, és ahogy te fogalmaztál, azért ott mentálisan szétziráltátok őket.
3: Igen, tehát egy kicsit messzebbről kezdem. Tehát ahhoz, hogy mi versenyképesek legyünk egy ilyen nagyon jó egyéni képességekből álló csapattal, mint a svédek, ugye öten kerültek be az All-Star-ba, rendkívül erősek voltak, rendkívül jók voltak, ahhoz nekünk kell egy taktika, ahhoz kell nekünk kell egy mentális taktika, amit kőkeményen be kell tartani. És a mentális taktika köszönhetően ugye Palencsár Miklósnak és Kevin Vermillonnak egy nagyon komoly útmutatót kaptunk ahhoz, hogy egy nagyon komoly elemzést, hogy a svédek milyen személyiségekből állnak, és a kulcsjátékosok milyen személyiség, és hogy tudjuk ezt a hadsereget, a gyakorlatilag, amit a svédek elkezdtek játszani, és mindenkit letaroltak, hogy tudjuk őket elbizonytalanítani, és az a mérkőzés elejétől az első 10 percben erre volt egy konkrét taktikai tervünk, és azt a játékosok betartották. Ugye akkor még vezettek is, de nem is az a lényeg, hogy ilyenkor kivezet, hanem az, hogy már elkezdődnek olyan folyamatok, amik aztán oda vezettek, hogy a mérkőzés végén már annyira elfogytak ők fejben, hogy már nem is a kap felé mentek, gyakorlatilag felismerhetetlenek voltak, míg mi ebből tudtunk táplálkozni, és meg elkezdtünk harapni. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon szép iskola példája volt annak, hogy lehet egy fizikailag erősebb, jobb ellenfelet legyőzni.
2: Akkor elmondhatjuk, hogy egy jó alapanyag a te kereted, és a fiúk igenis, amit ti előírtok nekik, akár azt a mentális dolgot, de mondhatjuk a taktikai, az erőléti dolgokat, befogadóak, és ők azt alkalmazni tudják a pályán?
3: Igen, abszolút. A srácok nem szabad elfeledkezni, hát nélkülük nem ment volna. Egyrészt befogadóak, másrészt megpróbálták végrehajtani. Harmadszor ugye volt, vagy van szerencsére, pont úgy pozícióban, a védekezésben a Mészáros Máté, aki egész évben velem dolgozik, és ő tudja azt, illetve tudta azt, hogy mi az, ami ennek a gyakorlati megvalósítása, hogy hogyan kell megcsinálni, és ez egy óriási könnyebbség volt nekünk így a csapat védek szempontjából.
2: Uh-huh. Ugye mondjuk el, hogy Mátét a legjobb védőjátékosnak választották, és Márko Eklemovics is bekerült az All-Star csapatba. Laci, említetted ezt a krízis helyzetben való döntéshozatalt, ennek el szoktad mondani, hogy kulcs mozzanata az, hogy ezek a játékosok már juniorkorban NB1-ben pallérozódjanak. A keretről mit mondhatsz el, és esetleg a nemzetközi mezőnyről is, hogyha mondasz, hogy mennyire jellemző ez, hogy ez a korosztály, ugye ez az U20-as korosztály, az élvonalban, a hazája élvonalában bizonyíthat hétről hétre?
3: Országonként nagyon változó. Valahol a kulcsjátékosok már Európa kupát, Európa ligát esetleg játszanak, tehát nem magyar nemzetközi kupában pályára lépnek. Van, ahol például a nagyon erős német bajnokságban, ott még általában a másodosztályban játszanak. Az északiaknál az a jellemző, hogy az északi bajnokságban nagyon sok a fiatal, tehát ők már az első osztályban játszanak, és így nagyon gyakran a nemzetközi kupa szereplésben is néhányan részt vesznek. Tehát ez országonként nagyon változó. Ilyen szempontból mi nem álltunk túl jól, hiszen igazi krízis helyzetben a két nekás játékos volt hétről hétre pályán, többiek ilyen szempontból kevesebbet voltak. Tehát amikor döntetlen a meccs végjáték, akkor általában nem a fiatal játékosokra szokták bízni az utolsó 5-10 percet, és gyakorlatilag jelen pillanatban talán így lehet a keretet meghatározni ilyen szempontból.
2: Uh-huh. Laci, 3 éve junior VB ezüstérmet nyertél a válogatottaddal. Idén a fiatal játékosokban álló nekával. 6. lettél a bajnokságban, de Magyar Kupa bronzérmet is szereztél. Most ez a csodálatos junior EB cím. Mi a konklúzió? Van potenciál a magyar fiatal játékosokban is szisztematikus munkával? Ki lehet ezt hozni? Tehát biztató a kép?
3: Abszolút. Potenciál az megvan. Viszont külön kell választani ugye az NB1-ben a nekát, mint klubot, és külön kell választani a válogatottat. Mindegyik játékosban a potenciál, itt a versenyeztetés a kérdés, és az a munka, amit majd ezek a játékosok most beletesznek a fejlődésük érdekében. Tehát nagyon fontos lesz, hogy mit fog indikálni, pont erről beszélgettünk itt a kollégámmal, hogy mit fog indikálni ez az Európa-bajnoki aranyérem náluk. Hogy belátják-e, hogy nem szabad megállniuk, belátják-e azt, hogy fizikailag rendkívül a csapatnak a 80%-a le van maradva az elittől, már most láthatóan. Figyele majd az étkezésére, az erőfejlesztést magasabb szinten, heti legalább 5-6 alkalommal tudja-e végezni, és pályán van-e hétről hétre, és olyan képzést kap taktikailag is, ami lehetővé teszi, hogy fejledjen. Tehát ezek olyan kérdések, amiket nem lehet megkerülni, és itt fog eldőlni, hogy a tehetségekből tényleg olyan szintű felnőtt válogatott játékos lesz-e, ami éppen arra predesztinálja, nem tudjuk. Nem tudjuk. Bízunk abban, hogy optimális esetben itt egy 3-4-5 játékos, ami odaér a felnőtt válogatotthoz.
2: Hát ehhez drukkolunk. Laci, neked mennyi időd jut most pihenni kicsit?
3: Köszönöm, nekem most lesz egy pár napom, és igyekszem kézlabda mentesen eltölteni.
2: Hát akkor ehhez kívánk jó pihenést, és még egyszer szívből gratulálunk az Európa-bajnok junior férfi válogatottnak és a teljes szakmai stábnak. Köszönjük szépen nektek!
3: Nagyon szépen köszönöm stábom nevében is!
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, 2010 után másodszor lett aranyérmes. Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott, Sótonyi László szövetségi edző a mentális taktikát emelte ki a svédek elleni döntő kapcsán. Ma 50 éves Kásás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi aranylabdás játékosa. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Somogyi Zsófia.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyolország nyerte az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokságot, mivel a döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól, a 106. percben azonban Ferran Torres betalált a találkozót 10 emberrel befejező dél-amerikaiak kapujába, így a spanyolok 2010 után megszerezték második VB címüket. A világbajnoki címet eldöntő gól szerzője Ferran Torres így nyilatkozott a finálé után.
2: Lo del gol creo que es lo de menos. Ahora mismo lo único que quiero es coger esa copa y estrujarla lo máximo posible porque
3: nem számít, hogy pont én szereztem a győztes gólt, csak az számít, hogy megnyertük a döntőt. Nekem egész meccsen egyetlen dolog lebegett a szemem előtt, hogy magasba emelhessem a VB trófeát. 47 millió ember álma vált valóra, lélekben ők is pályára léptek velünk. Ez egy hosszú és nehéz torna volt, minden meccsen nagyon keményen megszenvedtünk. De ez nem egy sprint verseny, hanem egy maraton, hosszú távra kell beosztani az erődet. Épp ezért megpróbáltam végig kizárni, amikor egyre másra kimaradtak a helyzeteim. Tudtam, hogy ha dolgozom tovább keményen, akkor a legfontosabb pillanatban a csapat segítségére lehetek, és ez végül így is lett.
1: Ferran Torres után következzen a szövetségi kapitány Luis de la Fuente összegzése.
4: Hatalmas büszkeség van bennem. Büszke vagyok erre a csapatra, erre a generációra, amelyik most ismét felért a csúcsra. A tehetségének, a kemény munkájának köszönhetően együtt mentünk végig ezen az úton. Fejlődtünk, egyre jobban összeértünk, és közben egy családdá váltunk. Nagy megtiszteltetés együtt dolgozni ezekkel a játékosokkal.
1: Hallgassuk meg, hogy hogyan értékelte a döntőt az argentinokat irányító Lionel Scaloni.
3: Szomorú vagyok, de tudom, hogy a szívüket, lelküket kitették a pályára a játékosaim, és én örökre hálás leszek nekik. Azt el kell ismerni, hogy a spanyolok jobbak voltak, viszont mi is mindent beleadtunk az egész tornán. Nem csak a győzelmet, a vereséget is emelt fővel kell viselni. Ettől még nem felejtjük el azt az utat, amit bejártunk idáig. Nagyon köszönöm a válogatott összes tagjának, hogy mindenki mindent beleadott.
1: Spanyolország tehát a világbajnok, Argentina a második helyen végzett, a bronzérmet Anglia szerezte meg. A VB gólkirálya a francia Kylian Mbappé lett 10 góllal, aki egyben 22 góljával a világbajnoki örökranglista élén is áll. A torna legjobb játékosának járó aranylabdát a spanyol válogatott csapatkapitánya Rodri kapta, a legjobb kapusa szintén spanyol Unai Simon lett, a legjobb fiatal játékos ugyancsak a friss világbajnok válogatottból került ki Pau Cubarsi személyében. Az Európa és immár világbajnoki címvédő spanyol válogatott egy helyet javítva az első helyre lépett előre a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb, ma nyilvánosságra hozott világranglistáján. A második Argentína, a harmadik Franciaország, míg Magyarország a 39. helyen maradt. A belga labdarúgó szövetség ma közölte, hogy nem hosszabbítja meg Rudi Garcia szövetségi kapitány szerződését. A 62 éves francia szakemberrel a negyed döntőig jutott a csapat a világbajnokságon. Rudi Garcia megbízatása július végén jár le Belgiumban. A háborús helyzet miatt Ukrajna nagyszombatban fogadja a magyar labdarúgó válogatottat a Nemzetek Ligájában október 5-én. A mérkőzést az Anton Malatinszky stadionban játsszák, amely 18.200 néző befogadására alkalmas. A sorozatban a mi mérkőzésünk mellett az ukránok Észak-Írország elleni találkozóját is a felvidéki városban rendezik. A svájci Nyonban tartott mai sorsoláson kiderült, hogy amennyiben a Ferencváros túljut a Holland Twente együttesén, úgy a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában a török Fenerbahce és a lengyel Górnik Zsabrze összecsapás vesztesével találkozik. A magyar kupagyőztes Európa Liga búcsú esetén a szlovákiai Dac és a bosnyák Veles Mostár párharcának győztesével csap össze a konferencialigában. Szintén a konferencialigában, amennyiben a Győr túljut a luxemburgi Ater Bissen csapata ellen, akkor az észak-macedón Vardar Skopje és a lett Riga párharcának továbbjutója ellen folytatja a szereplését. Ha a Paks kiejti a görög Panathinaikost, akkor a szlovák Spartak Trnava és a bolgár CSKA párharcának győztese következne, míg ha a Debrecen legyőzi az örmény Pjunik Jereván csapatát, akkor az ukrán Polisszia Zsitomir és a dán Köbenhavn továbbjutója várna rá. Kézilabdával folytatjuk. Európa-bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott, mivel hosszabbítás után 34-32-re jobbnak bizonyult Svédországnál a Kolozsváron és Tordán rendezett Európa-bajnokság döntőjében. Ezzel első alkalommal lett kontinens bajnok. Nemzeti csapatunk egyben visszavágott a skandinávoknak a csoportban elszenvedett 16 gólos vereségért. Sótonyi László szövetségi edző így értékelte a svédek ellen megnyert döntőt Szabó Szilviának.
5: A döntőben láttad azt, hogy nem szakadtatok le tőlük, minden góljukra volt egy gyors gól válaszul, és ez elbizonytalanította őket, és ahogy te fogalmaztál, azért ott mentálisan szétziláltátok őket.
6: Igen, tehát egy kicsit messzebbről kezdem. Tehát ahhoz, hogy mi versenyképesek legyünk egy ilyen nagyon jó egyéni képességekből álló csapattal, mint a svédek. Ugye öten kerültek be az All-Star-ba, rendkívül erősek voltak, rendkívül jók voltak. Ahhoz nekünk kell egy taktika, ahhoz kell nekünk kell egy mentális taktika, amit kőkeményen be kell tartani. És a mentális taktika köszönhetően ugye Palencsár Miklósnak és Kevin Vermionnak egy nagyon komoly útmutatót kaptunk ahhoz, hogy egy nagyon komoly elemzést, hogy a svédek milyen személyiségekből állnak, és a kulcsjátékosok milyen személyiség, és hogy tudjuk ezt a hadsereget, a gyakorlatilag, amit a svédek elkezdtek játszani, és mindenkit letaroltak, hogy tudjuk őket elbizonytalanítani, és ez a mérkőzés elejétől az első 10 percben erre volt egy konkrét taktikai tervünk, és azt a játékosok betartották. Ugye akkor még vezettek is, de nem is az a lényeg, hogy ilyenkor kivezet, hanem az, hogy már elkezdődnek olyan folyamatok, amik aztán oda vezettek, hogy a mérkőzés végén már annyira elfogytak ők fejben, hogy már nem is a kap felé mentek, gyakorlatilag felismerhetetlenek voltak, míg mi ebből tudtunk táplálkozni, és meg elkezdtünk harapni. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon szép iskola példája volt annak, hogy lehet egy fizikailag erősebb, jobb ellenfelet legyőzni.
1: Ma ünnepli 50. születésnapját a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Kásás Tamás. Ennek alkalmával a Nemzeti Sportrádió a Körkapcsolás című műsorban ma 21 órától újra műsorra tűzi a vele készült 2025 májusában rögzített Sportolók slágerlistája magazinban elhangzott beszélgetést, melyben pályája mérföldköveiről beszélt. Ebből hallhatnak most egy rövid részletet, melyben Kásás Tamás a magyar válogatott kapcsán osztotta meg gondolatait. A riporter Gergely István.
7: Hogy érezted magad a magyar válogatottban? Volt valami különleges érzésed a legjobb magyar játékosokkal együtt játszani egy EB-n, VB-n, olimpián, vagy hasonló lehet az olasz, mondjuk a Recco-ban, amikor játszottál, ahol szintén ott voltak a világ legjobb játékosai a csapatban, hogy...
8: Igen, a válogatott az mindig egy egészen különleges közeg volt, és mindig imádtam. A klubszezonból elkezdeni a válogatott szezont, az mindig egy felüdülés volt, nyilván amíg el nem kezdtük a kemény melót, de az első nap, amikor meglátod az ismerős arcokat, akikkel ifikorod óta elkezdted az egészet, az mindig egy olyan érzés volt, mint egy családba bekerülni. Nyilván a klubban is körül voltam véve elképesztő játékosokkal, de a válogatott valahogy más volt, tehát ott egytől egyig mindenkire felnéztem, és úgy éreztem, hogy megbízhatok bennük, hogy számíthatok rájuk, hogy itt biztos, hogy jó hangulat lesz, hogy itt jól fogom érezni magam. Aztán persze a DNS néhány edzéssel ezt el tudta rontani, de kellettek azok az edzések. De egy magyar válogatottban lenni és játszani, az nem lehet összehasonlítani egy klub béli szerepléssel. Tehát hogy nyilvánvalóan egy országért is játszol, azért magadért is játszol, mert nyilván az ego az dolgozott bennünk, és szerettünk volna minél több címet elérni, ami ott lesz a nevünk mellett. Szerencsénk volt, hogy egy ilyen különleges társaság jött össze, és valószínűleg ezért is volt mindig jó érzés elkezdeni a felkészülést a válogatottban. Nyilván, hogyha a klubszezon sikerült, és mondjuk nyertünk valamit, akkor sokkal motiváltabban érkeztem meg. Hogyha nem sikerült, akkor pedig ott volt a lehetőség, hogy a válogatottal lehessen valami címet elérni, amire mindig volt szansz. Úgyhogy nekem mindig egy elképesztő megtiszteltetés volt, és jó érzés volt veletek együtt játszani.
1: Kedves hallgatóink, adásunk végén pedig egy szomorú hír. 75 éves korában elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás futballistája, adta hírül ma a családra hivatkozva a Sky Sports. Az angol válogatott volt szövetségi kapitánya június elején közölte, hogy negyedik stádium urákban szenved. A család közleménye szerint felesége és lányai vele voltak, amikor távozott az élők sorából. A 63-szoros válogatott kiígűn a Liverpoollal 3 bajnoki címet, 2-2 angol szuperkupát és UEFA kupát, valamint 1-1 FA kupát és beket nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt. Az aranylabdát 1978-ban és 1979-ben érdemelte ki. Miután visszavonult a profi futballtól, edzőként dolgozott a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél, a Manchester Citynél, 1999-ben és 2000-ben pedig angol szövetségi kapitány volt. Kedves hallgatóink, én ezzel megköszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Tegnap játszották a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőjét, ahol Spanyolország hosszabbításban 1-0-ra győzte le Argentínát. Ezzel véget ért az 5 héten keresztül tartó világesemény, amely számos érdekességet, meglepetést és csalódást tartogatott. Cserés Bendegúz összeállításában a magyar labdarúgás alakjai beszéltek tapasztalataikról.
2: A megkérdezetteknek 3 kérdést tettem fel. A VB egészét tekintve megérdemelte Spanyolország győzelme? Mi volt a legnagyobb meglepetés? Mi okozta a legnagyobb csalódást a VB-n? Ezekre a kérdésekre ők válaszoltak. Juhász Roland, 95-szörös válogatott korábbi labdarúgó, 4-szeres belga és 3-szoros magyar bajnok. Csábi József, 10-szeres válogatott korábbi labdarúgó, korábbi magyar szövetségi kapitány. László Csaba, a Ferencváros korábbi edzője. Nagy Antal, 1986-os VB résztvevő, 32-szeres magyar válogatott labdarúgó. Dajka László, 24-szeres válogatott korábbi labdarúgó, aki részt vett az 1986-os VB-n, 1988 és 1990 között pedig Spanyolországban játszott. Érdekesség, hogy ő a Nemzeti Sportrádióban a döntő előtt így tippelt.
3: Én is azt mondom, hogy nehéz mérkőzés lesz, én egy 1-0-os spanyol győzelmet várok.
2: A tipp bevált, Spanyolország 1-0-ra nyert, ezzel története során másodszor lett világbajnok. A korábban felsoroltaktól azt kérdeztem, hogy megérdemelten győztek-e a spanyolok. Először Juhász Rolandot hallják.
4: Abszolút. Én azt mondom, hogy nagyon meggyőzően és nagyon jól futballoztak. Igazi csapatként működtek ezen a világbajnokságon. Az mutatja jól, hogy ugye azért egy gólt kaptak, és tényleg olyan meggyőzően játszottak itt az egyenes kieséses szakaszba, hogy más csapat tényleg nem tudta felmutatni az ilyenfajta játékot.
2: Csábi József.
5: Azt kell, hogy mondjam, hogyha nagyon tömören akarok fogalmazni, hogy igen. Bár nyilván egy ilyen hosszú sorozatnál, ahol egy világbajnoknak 8 mérkőzésen kell túl lennie, azt gondoljunk bele egy majdnem fél szezon, már úgy ért, hogy egy fél szezonnak is a fele. Tehát ez alatt azért kijönnek hosszabb távon a jobbaknak a jó tulajdonságai, tehát igen, megérdemelten nyerte meg szerintem, de azért náluk is lehetett látni egy picit azt, hogy talán már másik szemlélet mellett voltak, mint az előzőekben. Mindamellett nagyon jól kontrollálták a területeket, nagyon nagy labdabirtoklási fölényben voltak. Tehát igen, egy picit más, két különböző stílusú csapat, két különböző alapelvek mentén épülő csapat játszott azért a döntőt. Azt azért ne felejtjük el, hogy azért ez egy hosszú út volt, és sok-sok olyan. Nem tudom, hogy erről kellene beszélnem. Nekem alapvetően nem annyira jött be ez a 48 csapatos világbajnokság. Sok-sok olyan elemét éreztem a világbajnokságnak, ami hát nem a szakmaiságot segítette. Hozzáteszem, tényleg jó kis mérkőzéseket játszottak azok a kisebb csapatok is, akik nagyon-nagyon akár az első világbajnokságon vettek részt. De összességében, ha azt nézzük, hogy az első 8-ba, tehát a legjobb 8-ba már 6 európai, illetve a világbajnok jutott be, illetve az a Marokkó, aki már 4 évvel ezelőtt is nagyon jó szerepelt. Sok-sok vélemény, pró és kontra fog, és jelent meg idáig is, és ezután is a világbajnokságról szakmailag is, illetve egyéb téren is. Hozzáteszem például tegnap a szünetnek az ilyen showműsor alakítása. Nekem, aki az inkább a szakmát figyeli, ez sem tettet őszintén megmondom, tehát van egy szabálya a futballnak, hogy a szünet mennyinek, mennyi ideig kell tartania. Ehelyett megduplázták, mert Shakira énekelt. Hozzáteszem, nem ellene vagyok, ne hadd félreértsék, csak szerintem ez nem a futball mérkőzésnek a része. De hát visszatérve a futballra, én azt vettem észre, hogy a spanyolok is egy hihetetlen jól uralják a játékot, magas pressinggel, borzasztó nagy labdatartással kicsavarják az ellenfél kezéből a vezérlő a varázspált, tehát gondolhatunk itt konkrétan az argentin mérkőzésre, a Messi kezéből is kitudták. Minden poszton nagyon-nagyon jó játékosaik vannak, de azt azért érezhető volt az egész világbajnokságon a játékukon, hogy nagyon komoly hangsúlyt fektettek arra, hogy nem minél kevesebb gólt kapjanak, mert az ő kvalitásuk megvan arra, hogy gólt tudjanak rúgni. Nyilván nem olyan taktikával, mint mondjuk az angolok játszottak, tehát nyilván nem ilyen felfogásban, de a védekezés nagyon-nagyon fontos, és két nagyon-nagyon csodálatos két belső védőjük volt a spanyoloknak, azért ezt ne felejtsük el, és hát a gólarányukat nézzük, 14-1, tehát egyetlen egy gólt kaptak a világbajnokság alatt, tehát azért ez a picit régebbi felfogás, hogy rúgjunk egyet többet, mint az ellenfél, ez is egy picit változott. Én úgy éreztem, hogy amellett, hogy uralták a játékot, azért hatalmas nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ne kapjon a gólt, mert ők rúgni fognak úgyis, és hát ez tulajdonképpen ez a része is bejött nekik.
2: László Csaba.
6: Szerintem igen, lényegében, hogyha valaki már a világ

0: nagyon sok olyan játékosról, akik lényegében mindig jeleskednek a góllövésre, de úgy összességében azt hiszem, hogy a spanyolok védelembe is kapusposztól egész a, mondjuk azt, hogy a csatárposztig minden poszton kispadról is jól tudtak mindenféleképp váltani, és én azt hiszem, hogy a legkiegyensúlyozottabb mérkőzéseket a spanyoloktól láttuk. Persze, hogyha azt mondjuk, hogy minél kevesebb gólt kapsz, akkor általában hozod a pontokat, vagy megnyered a mérkőzéseket, ez a spanyolokra is tényleg jellemző volt. Egy gólt kaptak a világbajnokságon, úgyhogy ez mindent elmond arról, hogy mennyire jól működött a csapategység, védelem, középpálya és a támadósor. Nagyon sokat tudták váltani a pozíciókat, lényegében mindig volt megjátszott ember, nagyon sokat mozgó csapat, a labda nélküli mozgásra gondolok, úgyhogy összességében én azt hiszem, hogy ezek voltak a legfőbb jellemzők. Az egyéni kvalitásokról most így nem szeretnék beszélni és kiemelni, hogy ki volt a jobb, vagy ki nem, mert összességében a csapat teljesítményt kell nézni.
1: Nagyon tal.
2: Általában az eredmények ismeretében már könnyen fogalmaz az ember. Azt kell, hogy mondjam, hogy a spanyol csapat volt az egyik legkiegyensúlyozottabb csapat, ebből következik, hogy megérdemelte. És amikor nagy meccseket kellett játszaniuk, lásd a franciák ellen, lásd a döntőt, hát hozták a legjobb formája.
1: Dajka László.
3: Teljes mértékben megérdemelte. Egy picit nehezebb kezdés, jól emlékszem, Zöldfoki szigetek, stb. Egy-két mérkőzés után, aztán már Ausztriát is magabiztosan verték, Belgiumot is, tehát én azt mondom, hogy iszonyatos tartalékok vannak ebben a spanyol csapatban, és olyan tartalékokat tud mozgósítani, amire nem is gondol senki. A tegnapi mérkőzésről is csak annyit tudok mondani, hogy teljesen megérdemelten került a VB arany Spanyolországba.
1: A következő kérdés. Mi volt a világbajnokság legnagyobb meglepetése? Juhász Roland.
4: Én nem is meglepetésnek fogalmazok, inkább azt mondanám, hogy aminek örültem, ugye torna előtt sokat lehetett arról hallani, hogy 48 csapatos VB miatt mennyire hígul fel a mezőny, vagy mennyire nem. Én örülök azért annak, hogy tényleg most tudtunk visszaemlékezni erre a 5-7-es időszakra, hogy azok a csapatok, akikről nem vártak olyan jó eredményt, vagy nem vártak olyan jó játékot, azok is megmutatták, hogy most nyilván Kuraszavót azért leszámíthatjuk, hogy a kisebb ország, de alapvetően egy Zöldfoki köztársaság, egy Kongó akár, hogy mély játékerőt is képviselne. Ez szerintem mindenképpen nekem nagyon pozitívum volt. Nyilván az, hogy most szóval arra, hogy még bővítsék ezt a létszámot, az már nem biztos, hogy jó lenne, de alapvetően szerintem ez a 48 csapatos torna létrehozása, ez szerintem egy nagyon jó döntés volt.
1: Csábi József.
5: Most így hirtelenében nyilván a németek korai kiesése számomra nagyon nagy meglepetés volt, mert én ő bennük azért nagyobb potenciált láttam és éreztem. Nagyon nagy meglepetés pozitív értelemben volt például Szenegál, illetve Egyiptomot látni. Hát meg nyilván ezeket az afrikai csapatokat azt azért látni, hogy az ázsiai csapatok nem szerepeltek olyan túl jól. Japán és Dél-Korea kimondottan szerintem alul teljesített, Japán bár jól nézett ki, de azért összességében Dél-Korea egyértelműen, Ausztrália is. Tehát ha nagy meglepetésről beszélünk, és pozitív értelemben, akkor beszélünk inkább a pozitív oldaláról. Több volt. Még egy érdekesség, itt látva a két döntőbeli csapatnak a teljesítményét, szóval az argentinok végiguralták a mérkőzéseket, még akkor is, hogyha azt hiszem két hosszabbításra jutottak át, de elég komoly gólarány, tehát 19 rúgott góljuk volt azért, és fokozatosan, inkább úgy mondom, fáradtak el, vagy estek vissza egy picit, és tényleg az a szenvedély vitte őket, gondolunk már az angolok ellen elődöntőben is már, ami extra volt. A spanyolok pedig pont fordítva, gondolunk bele, egy 0-0-ával kezdtek az Zöldfoki szigetek ellen, és például a csoport meccseken tulajdonképpen igaz, hogy rúgtak a Szaúd-Arábiának egy 4-es, de az Uruguaynak már csak egyet, tehát tulajdonképpen, és úgy szépen lassan lendültek bele, és úgy értek össze a csapatjátékot illetően az egyén, és láttuk, hogy miket tudtak és kiket tudtak cserélni, tehát összességében azért eléggé dominálni tudtak. A franciáknak a végére levő visszaesése számomra szintén meglepetés. Én őket egy nagyon-nagyon erős csapatnak éreztem, mind csapatjátékban, mind egyéniségekben, mint korban is egy nagyon jó egyveleget alakítottak ki, tehát nekik a visszaesése az nekem egy picit csalódás.
1: László Csaba.
0: A legnagyobb meglepetés az afrikai csapatoknak a szereplése, pláne az, hogy ismerve az afrikai futballt, és nagyon sok kritikát fogalmaztam meg én is, és úgy általában mindenki az afrikai csapatokról, hogy például nem egységesek, például megvannak az egyéni kvalitások, és

0: csapatként nem működnek úgy, ahogy igazából működni kellene egy jó csapatnak, és most úgy igazából azt mondom, hogy mindenkire rácáfoltak, és elindult az afrikai futball is egy olyan úton, ahol igenis a taktikai fegyelmet, a pályán való fegyelmet meg tudják valósítani, és lényegében az egyéni kvalitásokat a csapat érdekébe tudják helyezni. Sok hosszú időbe telt ez, de úgy összességében én azt hiszem, hogy most az afrikai futball is egy jó úton jár, és hogyha ezt tudják követni, akkor én azt hiszem, hogy több afrikai csapatot is fogunk látni, akik még messzibb le fognak jutni, mint most. Abból az, hogy 10-ből 9 a csoportkört túlélte, az már egy hatalmas teljesítmény volt, azon kívül, hogyha nézzük Marokkó, Egyiptomnak a szereplését, de mondhatjuk zöldfoki szigeteket, és úgy összességében elefántcsontpart, és én azt hiszem, hogy ez egy meglepetés volt mindenki számára.
1: Nagyon tal.
2: Hát az igazi nagy meglepetés mindenkinek az volt, hogy olyan csapatokat kellett megtanulnunk, és olyanokat fedeztünk fel, hogy világbajnok szinten játszanak, vagy világbajnokság szintjén játszanak, akiről eddig nem is hallottunk, illetve nem tudtuk, hogy van labdarúgás azon a szigeten, tehát zöldfoki szigetek, vagy éppen Curaçao, hát abszolút ismeretlen volt a labdarúgás szempontjából, és hát mondhatjuk azt, hogy ők meglepték a világot. És amilyen teljesítmény nyújtottak. Tehát ez a legfontosabb, hogy nem csak ott voltak, és ilyen kopozógépként játszottak, hanem jó teljesítmény nyújtottak.
1: Dajka László.
3: Igazából természetesen hollandok, németek, hazautazása, portugálok, stb. De nekem talán a legnagyobb, inkább azt mondanám így negatívan, a csehek és a törökök szereplése. Tehát ez volt nekem inkább egy kicsit negatív meglepetés, ami átlag fölötti. Gyenge szereplése a cseheknek és a törököknek.
1: Végül az utolsó kérdés. Mi okozott számodra a csalódást a VB-n? Juhász Roland.
4: Így a brazilok és a németeknek a szereplése. Tőlük sokkal többet vártam. Az előzetes várakozásaim azt mondták, hogy akár a németek is ott lehetnek a négyben, a brazilok is, úgyhogy őtőlük lényegesen többet vártam. De hát nyilván minden tornán van egy-egy olyan csapat, aki hamar elesik itt a csaták során, de a németekre azért most már ez egy új ideje jellemző, hogy nagyon nem tudnak olyan teljesítményt nyújtani, amit akár a saját szurkolóik, vagy akár a német szimpatizánsok elvárnak tőlük.
1: Csábi József.
5: A csapatokban gondolkodom, most mindet sorolhatom, például nekem számomra a törököknek a csoport utolsó belül, de ez egy nagyon hosszú sorozat, tehát szakmailag én azt látom, hogy azért olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy újdonságot nem hozott számomra a világbajnokság. Mindig a cél szentesíti az eszközt, a spanyoloknak viszont ez nagyon tetszett, hogy ezt a... Hát azért látható volt, hogy az eredmény az sok esetben fölülírt mindent. Itt főképp itt az egyenes kiesési szakaszban lehetett ezt érezni. Kivétel ugye a bronzmeccs, ahol az már egy... Ugye ez mindig megoszlónak ezek a vélemények, hogy van-e szükség a bronzmeccsre, vagy nincs szükség. Most nyilván a 6-4-et nézzem, akkor ez egy csodálatos mérkőzés. Hát mindegy, tehát erről szakmailag nem akarok beszélni. Viszont visszatérve a dolgokra, tehát nekem az jött le, hogy borzasztó nagy jelentősége lett a modern futball az átmeneteknek, a pontrugásoknak, annak ellenére, hogy viszonylag kevés pontrugás gól esett, de az látható, hogy minden csapat nagyon komolyan készült fel belőle, mind a támadó, mind a védekező részéből, de nagyon komoly az átmenetek jelentősége. Nagyon sokat szenvedtek az elején azok a labdabirtokló csapatok, a kisebb csapatok ellen, akik csak el akarták rontani a jobb csapatoknak a játékát, mert azt tudjuk, hogy az mindig könnyebb egy kicsit. Hosszú távon azért láthatóan azok érvényesültek jobban, akiknek nagyon komoly keretük volt, tehát még a 17.-16. játékos is nagyon komolyan hozzá tudott tenni a mérkőzéshez, akár a spanyolokra gondolunk, vagy akár gondoljunk az argentinokra, Lautaro Martínez, aki bejön és két nagyon fontos mérkőzésen, két nagyon fontos gólt rúg, tehát láthatóan azért a legvégére azok a csapatok értek oda, akik nagyon komoly minőséggel bírnak, és összességében én azt gondolom, ami még egy kicsit, ha már a csalódásokról beszélünk, az nekem egy nagyon picit a döntőben az argentinoknak a játéka. Tehát látható volt, hogy egy bizonyos idő eltelte után már egyértelműen arra törekedett Argentina. Nem is feltétlenül a saját játékát játszott, nekem volt egy olyan érzésem, hanem hogy amit az előbb mondtam, hogy elrontani a spanyolokét, szerintem ott belül lehet, hogy ők érezték, hogy nagyon nagy a különbség. Sokkal nagyobb, mint amire gondoltak ők, vagy számítottak rá. És a Paredesnak a becserélése, majd egy jó pár perc rá már sárgát kapott. Ez nekem egy olyan üzenet volt, hogy ők provokálni akarnak, elrontani, széttörvelni a spanyolok játékát. És ami ebben tetszett az a spanyolok részéről az, hogy ezt nem hagyták, nem engedték magukat kizökkenteni. Ebből voltak a mérkőzésnek olyan szakaszai, amikor úgy éreztem, hogy egy picit talán elpattannak az idegek. De én úgy érzem, hogy ez pont az argentinok malmára hajtotta volna a vizet. Tehát ezt a részét nézve egy nagyon picit nekem az argentin csapat a VB döntőben már csalódás volt, ha már mindenáron a csalódásokról akartunk beszélni.
1: László Csaba.
6: A legnagyobb csalódás nekem a német válogatott szereplése, úgy összességében szakok-fakú, úgy, ahogy van. Én sokkal többet vártam a német válogatottól, és ez most tényleg nem kritizálunk soha, legalábbis én nem próbálok kritizálni edzőket, de például a kispadtól is többet vártam, a csapattól is többet vártam, nagyon sok minden ott félrement, és azt hiszem, hogy ezzel nem vagyok egyedül, úgy összességében a német válogatott. Ezen a világbajnokságon is nem mondhatom azt, hogy jó szerepelt, hanem inkább leszerepelt.
1: Nagyon tal.
2: A két favoritom, a francia és a brazil csapat nem jutott be a döntőbe, illetve egyikben jutott be a döntőbe. Ez nekem nagyon nagy csalódás volt.
7: Úgy látom, látva a franciák teljesítményét, hogy na ott aztán, hogy úgy mondjam, nem lesz kétség a végkimenetelben, de hát végül is lett, sajnos. Brazilok pedig hát azzal, hogy ilyen korán kiestek, hát most nem akarom azt mondani, hogy fájdalmat okoztak a rajongóknak, de hát mégiscsak erről van szó, mert azért őket előrébb vártuk, franciákat pedig ilyen a döntőbe vártam. De én jól szórakoztam ezen a világbajnokságon, úgyhogy szerintem ez jó tervezésű és magas szintű világbajnokság volt, én úgy láttam.
1: Dajka László.
3: Nem is tudom, tehát nem vagyok benne biztos, hogy a csalódás szót használnám, de inkább arra térnék ki, amit egy kicsit tegnap is láttam. Tehát én voltam egy párszor Honvéddal, minden 3-4-szer Dél-Amerikában futballoztam, nagyon sokat argentin, uruguayi és paraguayi csapatok ellen. Azt a fajta agresszivitást, ami már átlépi a szabályosság határát ezek a csapatok, még azt mondanám, hogy tegnap a döntőben Messit leszámítva az argentinok is fölvonultatták ezt az agresszív, a határát súrolja a sárga lapok, piros lapoknak. Ők is felvonultatták. Igazából egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés volt a spanyolok számára. Az argentinok azt tették, úgy gondolom, hogy azt játszották, amit tudnak, és lásd, a végén majdnem kiegyenlítettek, egy nagyon komoly helyzetük a 10 emberrel, de összességében a spanyol győzelem a mutatott játék alapján teljesen megérdemelt.
1: A feltett kérdésekre Juhász Roland, Csábi József, László Csaba, Nagy Antal és Dajka László válaszoltak.
8: Ez volt a mai Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen már is kezdődik a körkapcsolás Bera Emesével. Benne Forma 1-jel, kézilabdával, birkózással és a labdarúgó VB-vel, 19 órától foci óra Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal, szóval hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót. Én köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
9: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Jó estét kívánok, ez a Körkapcsolás, én a szerkesztő Szabó Szilvia és a hangmérnök Egréder István nevében is köszöntöm Önöket, Bera Emese vagyok. Műsorunk ma is 22 óra 30 percig tart, természetesen visszatekintünk a labdarúgó világbajnokság döntőjére, mert hogy hétfő lévén nem maradhat el a foci óra, itt lesz két megszokott vendégünk, Simon Zoltán és Albert Gábor, velük majd 19 órától beszélgetünk, de volt ennek a labdarúgó világbajnokságnak magyar vonatkozása is. Horváth Dominik VAR operátorként dolgozott a világbajnokságon, bele is hallhatnak majd egy interjút, illetve 21 órától egy hosszabb beszélgetést hallgathatunk meg az 50. születésnapját ma ünneplő Kásás Tamással, de foglalkozunk még Forma 1-jel és birkózással is. Műsorunkat pedig hét hősei rovatunkkal kezdjük. A mai sorozat részt Erdei Márk készítette.
4: Spanyolország nyerte a 23. foci VB-t. Történelmi siker, Európa bajnok a magyar férfi junior kézilabda válogatott. Idén is sikeres volt a gyulai memoriál.

0: Spanyolország megszerezte története második világbajnoki címét. Messi ezüstéremmel búcsúzott. Hosszabbítás után 1-0-ra nyertek a hispánok a címvédővel szemben a VB New York-i döntőjében. A rendes játékidőben tehát nem esett gól, de aztán jött a 106. perc. Regős László közvetítése.
1: Támadásban a spanyolok Pedro Porro éveli a hosszú oldalra, Williams visszafejeli, ott a helyzet, gól! Vezet Spanyolország! A 106. percben Ferran Torres talál be az argentin kapuba, és itt van a gól a hosszabbításban, nincsen újabb gól nélküli mérkőzés az Egyesült Államokban rendezett döntőket illetően. Ferran Torres 7-8 méterről bebombázza az argentinok kapujába. Porro beadása egy picit hosszúnak tűnt, de Nico Williams megmentette a hosszú oldalon, visszafejelte a második hullámba, ott pedig üresen érkezett Torres, és védhetetlenül bombázta be a kapuba. 1-0 vezet Spanyolország, hát nem bírja ki az argentin válogatott.
0: Ferran Torres tehát a hosszabbítás második félidejének első percében betalált a találkozót 10 emberrel befejező argentinok kapujába, így 2010 után második VB elsőségét ünnepelette a spanyol válogatott. A döntő utolsó pillanatait Tóth Béla közvetítésében élhetjük újra.
2: Spanyolország a története során másodjára világbajnok, és 2010 után ismételten felér a világ tetejére, és csak úgy, mint Johannesburgban 2010-ben, itt is a hosszabbításban csikarja ki a győzelmet egy 0-0-ás 90 perc után. 2010-ben Andrés Iniesta döntött, most Ferran Torres, a váratlan hős, a mérkőzés 106. percében közelről a kapuba talált, és ezzel a regnáló Európa-bajnok, világbajnok is. 1972 és 1974, vagyis az NSK csúcs teljesítménye után ismételten a regnáló Európa-bajnok, a világbajnok, és erre, hogy egyszerre birtokolja a VB és EB címet, még Franciaország volt képes 1998-ban és 2000-ben, csak éppen fordított sorrendben. Lionel Messi pedig lehet, hogy úgy zárja le a világbajnoki pályafutását, hogy elveszít egy döntőt. A három VB döntőjéből mindössze egyet tud megnyerni Lionel Messi, a 2022-eset. És nem tudja felülmúlni Diego Armando Maradonát, nem tudja Argentinát másodjára is fölvezetni a világ tetejére. Mert hogy csak úgy, mint Maradona 1990-ben címvédőként, úgy Lionel Messi 2026-ban címvédőként az argentin válogatottal elbukik a döntőben.
0: A finálé legjobbjának nem meglepő módon Ferran Torres-t választották, aki így fogalmazott a döntőt követően.
3: Lo del gol creo que es lo de menos. Ahora mismo lo único que quiero es coger esa copa y estrujarla lo máximo posible porque...
4: Nem számít, hogy pont én szereztem a győztes gólt, csak az számít, hogy megnyertük a döntőt. Nekem egész meccsen egyetlen dolog lebegett a szemem előtt, hogy magasba emelhessem a VB trófeát. 47 millió ember álma vált valóra, lélekben ők is pályára léptek velünk. Ez egy hosszú és nehéz torna volt, minden meccsen nagyon keményen megszenvedtünk. De ez nem egy sprint verseny, hanem egy maraton, hosszú távra kell beosztani az erődet. Épp ezért megpróbáltam végig kizárni, amikor egyre másra kimaradtak a helyzeteim. Tudtam, hogy ha dolgozom tovább keményen, akkor a legfontosabb pillanatban a csapat segítségére lehetek, és ez végül így is lett.
0: A spanyol válogatottal 4 év alatt, már az EB és a Nemzetek Ligája után a harmadik nagy címét nyerő szövetségi kapitány Luis de la Fuente következik.
5: Hatalmas büszkeség van bennem. Büszke vagyok erre a csapatra, erre a generációra, amelyik most ismét felért a csúcsra. A tehetségének, a kemény munkájának köszönhetően együtt mentünk végig ezen az úton. Fejlődtünk, egyre jobban összeértünk, és közben egy családdá váltunk. Nagy megtiszteltetés együtt dolgozni ezekkel a játékosokkal.
0: Az egyéni díjazásoknál sem történt meglepetés. A torna legjobb játékosa Rodri, a legjobb kapus Unai Simon, a legjobb fiatal pedig Pau Cubarsí lett.

0: egy nappal korábban a labdarúgó világbajnokságok történetének eddigi leggolgazdagabb bronzmérkőzésén. A szünetben már 4-0 vezető Anglia végül 6-4-re győzött Franciaország ellen Miami-ban. Az így a harmadik helyen végző angolok részéről Bukayo Saka háromszor, míg a franciáktól Kylian Mbappé kétszer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal gólkirályként zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örökranglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újra érmet világbajnokságon, amikor 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. Ha már hazai rendezés, érdekesség, hogy 4 év múlva a legtöbb meccs Spanyolországban lesz, de Portugália és Marokkó is otthona lesz majd a találkozók egy részének. Továbbra is labdarúgás. A Ferencváros az idegenbeli 2-1-es siker után a budapesti visszavágón 3-0-ra legyőzte a vajdasági Vojvodinát, így 5-1-es összesítéssel tovább jutott a labdarúgó Európa Liga selejtező második fordulójába, amelyben a holland Twente lesz az ellenfele. A továbbjutást követően a ferencvárosiak mestere, Borbély Balázs így nyilatkozott Korsós Kristófnak.
1: A korai piros lap rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Jól kezdtük a mérkőzést, aztán ugye az jött a piros lap, egy picit eltartott, amíg így hozzászoktunk, vagy alkalmazkodtunk az új szituációhoz, gondolok arra, hogy mélyebbre húzódott az ellenfél, de úgy gondolom az első fél az teljesen rendben volt, tartottuk a pozícióinkat, tudtunk két gólt rúgni, kontrolláltuk a mérkőzést. A másik félidőben nem vagyok túlzottan elégedett, mert számomra érthetetlenül nem tudom, hogy miért elkezdtünk körülményesen, lassan, túl komplikálva focizni, ami azt eredményezte, hogy az ellenfél három vagy négy gólhelyzetet tudott kidolgozni. Cserék jól szálltak be, Zsombi gólt is rúgott, az jó volt, de végére nagyon leült a mérkőzés tempója, sajnos már nem született sok gólt, de összességében abszolút elégedett vagyok a továbbjutással.
2: Nagyon sok kiugró egyéni teljesítmény volt eddig, főleg Keitát, Kadút akár ki lehetne emelni, vagy Zakariás Szent. Ez mennyire ígéretes az, hogy így tudják kezdeni a szezont ezek a játékosok?
1: Örülök a játékosoknak, hogy jó formában kezdtek a szezont. Most nem csak erről három játékosról beszélhetünk, szerintem volt ott több jó egyéni teljesítmény, de ez csapatsikere. És megyünk tovább, készülünk a következő Twenten mérkőzésre.
2: Azt ugye már tudjuk, hogy a holland bajnokság negyedik helyezettje jön legközelebb. Mennyiben lesz az egy más szint, vagy mennyiben kell még előrébb lépni szerinted ahhoz?
1: Nagyon kellemetlen, jó minőségi ellenfél volt, de valószínűleg a Twente az még magasabb szintet képvisel, de van két mérkőzés a lábunkban, idegenben kezdünk. Én úgy gondolom, hogy napról napra edzésről edzésre, mérkőzésről mérkőzésre fejlődünk, és fejlődni fogunk, a teljesítményünk is ezzel párhuzamosan javulni fog.
0: Twente Ferencváros Európa Liga selejtező odavágójára csütörtökön 20 órától kerül sor. Ezen a napon megkezdi a KL selejtezőt a Debrecen és a Paks is. Előbbi 18-tól a Pjunik Jerevánt, utóbbi pedig este 8-tól a Panathinaikost fogadja. Múlt héten a BL selejtezőből búcsúzó Etónak kedden már Liechtensteinben van jelenése a Konferencia Liga második selejtezőkörének első meccsén, a Bissen vendégeként 20-15-től. Pénteken vált hivatalossá, hogy Szoboszlai Dominik új szerződést írt alá a Liverpoollal. A magyar válogatott és a Liverpool alapembere 2031-ig kötelezte el magát a vörösökhöz.

0: Kézilabda. A magyar férfi junior kézilabda válogatott hosszabbítás után 34-32-re legyőzte Svédországot a romániai U20-as férfi kézilabda Európa-bajnokság döntőjében, és ezzel történelme során első alkalommal lett kontinens bajnok. Sótonyi László együtteséből Gazsó Péter 14 góllal járult hozzá a sikerhez, a mieink ezzel visszavágtak a skandinávoknak a középdöntőben elszenvedett 16 gólos vereségért. A döntő után a Pixeget kézilabdázóját, Fazekas Mátét Katona László érte utol.
1: Nehéz szavakba önteni, mert úgy gondolom, egy olyan csapat jött létre a stábbal együtt ebben az egy hónap és egy hétben, ami fantasztikusan együttműködött, és úgy gondolom, hogy azért is voltunk annyira eredményesek, minden meccsen csapatként tudtunk működni. Úgy gondolom, minden mérkőzésen elhittük, nyerhetünk, és van itt keresni valónk. Talán egy kivételével a csoportmeccs után ellen is védek ellen, ott bele is jutottunk egy 16 gólos vereségbe. Viszont ezáltal már akkor a motivációt kaptuk, hogy beszéltük is az öltözőből, hogy itt egyféleképpen jöhet ki ez a meccs, hogy mi jövünk győztesen le a pályáról, szóval tényleg nagyon büszke vagyok a fiúkra. Mindenki csinálta a dolgát, tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, és nagyon szépen köszönöm mindent a stábnak.
2: Említetted a svédek elleni első mérkőzést, és ezt a nagy arányú vereséget, de mi változott pár nap leforgása alatt? Hát gondolom azért kézilabdázni akkor is, na meg most is, aztán végképp nagyon tudtatok.
1: Sokkal keményebb volt a védekezésünk, úgy gondolom. Páros volt egy jó kapus teljesítménnyel. Amíg én úgy gondolom a végén az a különbség jött ki, hogy a svédeknek egy soruk volt, mi az egész Európa-bajnokságot nagyjából két sorra játszottuk le. És szerintem úgy gondolom, hogy látszódott is a hosszabbításban, ők már sokkal jobban el voltak fizikálisan fáradva. Szerencsére mi tudtunk jobban koncentrálni. Most nagyon boldogok vagyunk, és tényleg most mindenki pihen, amennyit az adott klubjától kapott, és utána pedig kezdődik a felkészülés, szóval nem lesz sok időnk.
2: Őszintén megvalva, mielőtt kezdődött ez az Európa-bajnokság, gondoltatok az aranyéremre?
1: Én abszolút maximalista vagyok, és én úgy vagyok, hogy minden mérkőzésen úgy szeretnék kimenni a pályára, hogy nyerni szeretnék, de hogyha azt mondják, hogy elsők leszünk, akkor az biztosan nem hiszem. Még úgy is, hogy maximalista vagyok. De tényleg ez látszódott is mindenkinek, ez a gondolkozása a stábtól kezdve a játékosokon át. Olyan közösség alakult ki, ami pályán kívül is nagyon jó heteket töltöttünk el együtt, a stábbal együtt, és a pályán is úgy gondolom, hogy egymásért küzdöttünk.
0: Az EB címen túl ráadásul a kontinens torna államcsapatába is bekerült két magyar játékos. A legjobb irányító Eklemovics Márkó lett, Mészáros Mátét pedig a legjobb védőnek választották. A 16. Gyulai István Memoriál atlétikai magyar nagydíjon országos csúcsot futott Kozák Luca, aki a 100 méteres női gátfutásban 12,59 másodperc alatt ért célba. Ezután boldogan beszélt Krejsz Bálintnak.
3: Nem sokra emlékszem, amikor beértem a célba, akkor így jöttek az eredmények, és nagyon lassan jött ki az enyém, de bíztam benne, miután megláttam a Dimisztrét, hogy 54, hogy ez 66-nál jobb lesz. Nagyon örülök, összeszedett volt a futás, összeszedett volt a melegítésem, bíztam benne, hogyha az időjárás is jó, és tényleg tudok szépen összerakni egy futás mentálisan, akkor ebből lehet nagyon jó időeredmény.
4: 12-50-es futó lettél, mióta vágytál erre az eredményre?
3: Mióta 12-60-as futó lettem, évek óta sejtettem, hogy képességileg tudok 12-60-on belül futni, de azért ez egy annyira gyors idő, hogy mindenek össze kell jönnie, és úgy érzem, hogy most jött el ez a pillanat, hogy minden összejött.
4: Ez az éveken áttartó, kitartó munkádnak a tökéletes gyümölcse, és az, ami a motivációdat még az egekbe repíti, ennél is jobban?
3: Remélem, hogy ennél lesz még gyorsabb, de amikor sokáig vágyik valaki valamire, és nagyon mindent megtesz, akkor azért egy pillanatra úgy hátra eldőlni, és úgy kicsit megnyugodni, de szerintem egy ilyen pár óráig tartott, mert azért még hosszú az időn is nincs itt vége.
4: Mennyi időd lesz hátra dőlni, hogy néznek ki a következő hetek itt az augusztus közepi Európa-bajnokságig?
3: Az EB-ig még két verseny. Nem lesz jövő étkedően egy szilver kategóriájú versenyen fogok futni. Beszéltem engem, vagy vasárnap az országos bajnokságon, és rá két hétre van az EB, úgyhogy ezt a három versenypont úgy raktuk össze, ezért mi kellnek versenyek az EB-ig. Biztam benne, hogy így a három versenyből valamelyiken, ha nem mind a hármon kijön egy extra időeredmény, mert az elsőn sikerült, úgyhogy az egyszerű, a következő kettőn is jól meg tudjam csinálni a futásokat.
0: Halász Bence bronzérmet szerzett kalapácsvetésben. Az aranyérmes az olimpiai és világbajnoki címvédő kanadai Ethan Katzberg lett, míg az ezüstöt a német Merlin Hummel vihette haza. Halász Bence Péter Ágostonnak értékelt.
5: Nem lenne igaz, hogyha azt mondanám, hogy csalódott vagyok, mert megint egy nagy dobás, jó sorozat, idei legjobb eredmény. Összességében elégedett vagyok. A hiányérzetem természetesen van, szerettem volna nagyobbat dobni. Azt nem mondom, hogy úgy érkeztem ide, hogy 84-et tudok dobni. Egyszerűen nem vagyok idén még abban a formában, mint tavaly augusztusban voltam, ugye alapból. Egy hónappal korábban vagyunk, nagyon a forma élesítés, meg a formában hozás elején vagyunk. Technikálisan nem nagyon van kivetni való a dobásban, mindig lehetne jobban, de hogy ezek technikálisan azért jó dobások voltak, a sorozat is a stabilitása ezt mutatja, gyorsulni kell, és akkor több métert is meg fog ugrani az eredmény.
6: Elég jól néz ki az, hogy 6-ból 6, ami a 80 méteres eredményeket illeti idén.
5: Ez az a stabilitás, amiről már a korábbi években folyamatosan beszéltünk, hogy ezt szeretnénk elérni, hiszen a stabilitásban lehet majd egy kiugró eredményt is elérni. Tavaly ugye hasonlóképpen már megvolt, de ott is, hogyha megnézzük, augusztusban kezdtem formába jönni, ami idén, hogyha úgy vetítjük le, most az a július. Teljesen jól állunk én szerintem. Nehéz lenne kifogásolni tényleg amúgy a 81 méter 65-öt. Elégedett vagyok a teljesítményemmel. Azt sajnálom, hogy nem tudtam hogy a hasonló eredménnyel megörvendeztetni a közönséget, mint tavaly. Próbálkoztam, de majd jövőre.
0: Címet védett továbbá az olimpiai, világ és Európa bajnok rúdugró Armand Duplantis, aki ugyan újabb világcsúcsot nem döntött, de magabiztosan nyerte meg versenyszámát. A svéd rúdugrót is sikerült szóra bírni a verseny követően.
7: I feel like I really haven't had this sort of energy and excitement and eagerness.
8: Az esküvő után egyáltalán nem volt nehéz számomra visszarázódni, sőt, már egy jó ideje nem éreztem magam ilyen motiváltnak a versenyzés terén. És most újra itt vagyunk Budapesten, fantasztikus emlékeim vannak a stadionról, főként tavalyról, amikor világcsúcsot döntöttem. Nagyon jól megy nekem itt az ugrás, mindig különleges számomra Budapesten versenyezni, és biztos vagyok benne, hogy ezúttal is jó teljesítményt fogok nyújtani.
0: Néhány nappal később a brit Josh Kerr világcsúcsot futott egy mérföldön az atlétikai gyémánt liga londoni állomásán. A hazai közönség előtt szereplő 1500 méteren olimpiai ezüst és bronzérmes, a 2023-as budapesti világbajnokságon aranyérmes Kerr 3 perc 42,66 másodperces idővel ért célba. A Rómában felállított 3 perc 43,13 másodperces rekordot a marokkói Hisham El Gerush tartotta 1999. július 7-e óta. Ezzel tehát egy 27 éves rekord dőlt meg.

0: bokcsarnok adott otthont múlt héten a Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenynek. Csütörtökön Kuramagomedov Murat bronzérmet szerzett a szabadfugásúak 74 kg-os súlycsoportjában, Szabados Noémi pedig 68 kg-ban lett szintén bronzérmes. Szombaton a kötött fogásúaknál Lévai Tamás 87, Vánca István pedig 72 kilóban nyert bronzérmet. A legfényesebb érmek így a zárónapra maradtak, ahol Szőke Alex megnyerte a kötött fogásúak 97 kg-os súlycsoportját. 130 kilóban Darabos László is döntőbe jutott, ott azonban kikapott, így ő ezüstérmes lett. A magyar válogatott ezzel összesen tehát egy arany, egy ezüst és 4 bronzéremmel zárta a viadalt. Elsőként következzen az aranyérmes Szőke Alex interjúja Dedecsik Ferencnek.
1: A közönségre nem lehetett panasz. Párszor birkoztam állítól, az sose volt jó omen, de most úgy néz ki, hogy átalakul ez az út, és bízom benne, hogy ez így lesz mindig is. Ugye jövőre lehet, hogy Budapest rendezi az Európa-bajnokságot. Eszméletlen nap volt, bár nem mondanám azt, hogy csúcsformában vagyok. Kicsit enerváltan indult meg a reggelem, de meccsről meccsre egyre jobban birkoztam. Pláne, hogy két oroszt is megvertem. Akciót is tudtam rajtuk csinálni, ráadásul állásból is rendről is. Ez azt gondolom, hogy mind jó visszajelzés, és büszke vagyok magamra, a csapatomra, a családomra, meg mindenkire, aki itt volt és szurkolt.
2: Elképesztő volt a döntő is, de az elődöntőben sikerült egy olyan skalpot szerezned, ami óriásit jelenthet a továbbiakban is, meg neked magadnak is, hogy tudtad bizonyítani, hogy ezt az oroszt, aki most visszatért, azért még van hova fejlődnie, hogyha Szőke Alexzel szeretne valamit kezdeni a jövőben. Az neked mit jelentett?
1: Visszatért a tokiói olimpiai bajnok, Tabloyev. Ennyi időt kihagyni és visszatérni az élményzőnybe elég nehéz. Kíváncsi leszek, hogy ezt hogy gondolja, vagy meddig gondolja ezt az egészet. Itt Los Angeles aztán próbál erre rámenni. Már nem először kapott ki, az Örménytől is kikapott, akivel én birkoztam meg elősőnek. Bele is birkozott, akivel most a döntőbe, tőle is kikapott. Nehéz lesz neki, de nyugodtan jöhet. Még mindig olyan erős, csak hát ugye ez az 5 év azért a kondiából érezni is lehetett, hogy már nálam például nem akart emelni úgy, mint ahogy a többieken. Nagy kalap, hogy így is megverni őt, büszke vagyok magamra is. Ráadásul ugye a legvégén tudtam akciót csinálni, jó a munka, amit csinálunk.
0: Dedecsik Ferenc az ezüstérmes Darabos Lászlót is megszólaltatta.
2: Ez egy megnyert ezüstérem, mert olyan napod volt, amivel szerintem a felnőtt mezőnyre rárúgtad az ajtót, hogyha így most ezt az egészet nézed, akkor hogyan tekintesz erre a napra?
3: Szenzációs nap volt. Úgy jöttem ide a versenyre, hogy mindent kiadok magamból, és a legjobbomat nyújtsam. Be akartam jelentkezni a felnőtt mezőnybe.
2: Mi az, ami ennyire összeállt? Mit éreztél magadon? Hogy mi az, ami nagyon-nagyon működött?
3: Testileg, fizikálisan rendben voltam, de lefőképpen mentálisan, fejben. Meg hát ez a csodálatos közönség. Ilyen közönség előtt nagyon jó birkózni.
2: Döntőt birkózni ezen az emlékversenyen, itthon, ennyi néző előtt, ez azért valami egészen elképesztő érzés lehet.
3: Csodálatos volt, családom kim volt, otthon is szurkoltak, írtak, mindenki írt, itt is kijött mindenki, ország összes pontjáról. Köszönöm nekik a szurkolást, rengeteges volt.
2: Hogyha most ezt a napot nézzük, akkor a szezon hátra lévő részére a terveiden változtat ez valamit a VB-t nézve, hogy sikerült felnőtt mezőnyben egy ezüstérmet szerezned ebben a kategóriában?
3: Egyelőre úgy gondolom, hogy ahogy az edzők is beszélték, a szövetség is alapította, hogy egyelőre még korosztályomban, a továbbiakban már nézzük majd, hogy mik lesznek a lehetőségek.
0: Az emlékversenyen túl a birkózóknál elnökválasztás is volt a héten. Innentől az olimpiai, világ és négyszeres Európa bajnok Lőrinc Tamás irányítja a szövetség munkáját. Az új elnök első interjúja következik.
4: Nagyon nagy pillanata az életemben, és emiatt még fontosabb, hogy ekkora egyetértésben és ilyen egységben döntött a magyar birkózás, hogy én legyek a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, de ezt egy nagyon nagy felelősségként is élem meg, hiszen, ahogy mondtam a beszédemben is, 2 éve az olimpia előtt nagyon sok feladat vár még ránk, de addig, amíg bármilyen irányba nézek, és olyan emberek állnak mellettem, és olyan emberekre számíthatok, akiket gyerekkorom óta ismerek, akikkel egy a célunk, azokkal szerintem sokkal könnyebb lesz bármilyen csatát megvívni a jövőben. Számomra ez nagyon fontos lesz, hogy meglegyen feléjük a kommunikáció, meghallgassam őket, és fent tudjuk tartani ezt az egységet, mert amíg így működik a magyar birkózó közösség, addig szerintem bármire képesek vagyunk, és ez egy nagyon nagy lépés afelé, hogy egy jó olimpiát is tudjunk magunk mögött.
2: Említetted, hogy az olimpiai ciklus felénél vagyunk, nyilván a kvalifikációs időszak majd csak ezután indul el. Sportolóként tudod, hogy milyen az, hogy féltáv elnökként, és egy szervezetet vezetni, és így átvenni, az milyen feladatok elé állít téged most?
4: Nyilván egy nagyon jó csapat van mellettem, akik évek óta ebbe vannak. Én is az elmúlt éveket már a szőnyeg mellett az akadémián töltöttem, nagyon sok mindenbe beleálltam a szövetség működésébe. kezdésébe, úgyhogy szerintem ez egy folyamatosabb és rugalmas átállás lesz, de ami még fontosabb, hogy egy olyan szakembergárdánk van, és olyan versenyzőink állnak ezelőtt a kvalifikációs rendszer előtt, ami számomra is ismeretlen, hiszen birkozásban soha nem volt ilyen, úgyhogy ez csak egy egységes, jó csapattal tudjuk megugrani, és én úgy gondolom, hogy ez megvan, és olyan versenyzőink vannak, akik a Los Angeles-i olimpia idejében lesznek szerintem a birkozásban a legjobb korban, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, nagyon bízom bennük, és mi minden támogatást meg fogunk nekik adni ahhoz, hogy ők a legtöbbet kihozzák magukból.
0: Az érről induló Kimi Antonelli, a Mercedes világbajnoki összetettben vezető olasz versenyzője nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. Másodikként a Ferrari monacói pilótája Charles Leclerc, míg harmadikként a Red Bullos holland Max Verstappen végzett. Antonellinek ez volt pályafutása 6. futamgyőzelme, sikerével tovább növelte előnyét az összetettben. A fiatal olasz pilóta így fogalmazott a győzelmet követően.
5: Óriási, hogy újra a dobogó tetején állhatok 3 igazán nehéz verseny után. Keményen megküzdöttünk ezért a győzelemért. A virtuális biztonsági autós fázis alatt egy időre elveszítettük az első helyet, majd visszaküzdöttük magunkat az élre. Nehéz versenyen vagyunk túl, mert Leclerc gyors volt és alkalmazkodni kellett az ő jó tempó.
0: Folytatás hétvégén a Hungaroringen a 41. magyar nagydíjjal.

0: Ők voltak tehát az elmúlt hét legjei a sportban, vagyis a hét hősei. Reméljük, hogy ez a hét is hasonlóan hangos lesz majd a magyar, vagy éppen a külföldi sikerektől.
1: Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Elhunyt Kevin Keegan korábbi legendás labdarúgó. Folytatódik a szúnyoggyérét, és holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: Az európai és immár világbajnoki címvédő spanyol válogatott egy helyet javítva az első helyre lépett előre a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb, ma nyilvánosságra hozott világranglistáján. A második Argentína, a harmadik Franciaország, míg Magyarország maradt a 39. helyen. A svájci Nyonban tartott mai sorsoláson kiderült, hogy amennyiben a Ferencváros túljut a holland Twente együttesén, úgy a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában a török Fenerbahçe és a lengyel Górnyik Zsebrügge összecsapás vesztesével találkozik. A magyar kupa győztes az Európa Liga búcsú esetén a szlovákiai Dac és a bosnyák Velez Mostar párharcának győztesével csap össze a Konferencia Ligában. Szintén a Konferencia Ligában, amennyiben a Győr túljut a luxemburgi Aterdissen csapatán, akkor az észak-macedón Werder Skopje és a lett Riga párharcának továbbjutója ellen folytatja a szereplését. Ha a Paks kiejti a görög Panathinaikost, akkor a szlovák Spartak Trnava és a bolgár CSKA párharcának győztese következne. Míg ha a Debrecen legyőzi az örmény Pjunik Jereván csapatát, akkor az ukrán Polisia Zsitomír és a dán Köbenhavn továbbjutója vár rá. Súlyos betegségben elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás futballistája. Adta hírül hétfőn a családra hivatkozva a Sky Sports. A 63-szoros válogatott Keegan a Liverpool-lal 3 bajnoki címet, 2 UEFA kupát, valamint egy-egy FA kupát és beket nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt. Az aranylabdát 1978-ban és 79-ben érdemelte ki. Miután visszavonult a profi futballtól, edzőként dolgozott a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél, a Manchester Citynél, 1999-ben és 2000-ben pedig angol szövetségi kapitány volt. Kevin Keegan 75 éves volt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza párt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia. Közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény is. Súlyog Tamás szombaton írta alá az alaptörvény 17. módosítását, ezzel július 20-án 0 órától megszűnt a köztársasági elnöki mandátuma. Tegnap a tudomány, a kultúra és a sport 16 szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek. 2 új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsorstruktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé az országos Széchenyi könyvtár. Egyebek mellett régi hírlapok, könyvek, kéziratok, kották, fényképek és a Magyar Távirat Iroda 1945 és 87 közötti hírei váltak elérhetővé. A felületen megtalálhatók egyebek mellett Erkel Ferenc István király című operájának ottái, Kurták György kéziratai, Nyókai Mór a Jövő század regénye című művének kézirata. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi, biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani.
0: Közlekedés.
3: Az M0-áson az M3-as felé baleset történt Dunaharaszti és Gyál között. A 29-es kilométernél csak a külső sáv járható, és már több mint 3 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: A sok napsütés mellett ma is, holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ez a Körkapcsolás a mikrofonnál továbbra is Bera Emese, és egy szomorú hírrel folytatjuk. 75 éves korában elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool legendája, kétszeres aranylabdás, labdarúgó, edző, szövetségi kapitány. Róla fogunk beszélgetni Novotny Zoltánnal, aki itt van velünk a vonalban. Jó estét kívánok, Zoli bácsi! Láthatta őt a pályán. Miért volt ő ennyire jó játékos? Mert hogy kétszer nyert aranylabdát, ő az egyetlen angol játékos, aki egynél többször nyerte meg az aranylabdát. Mi volt az ő titka? És nem csak játékosként, hanem edzőként és szövetségi kapitányként is remek munkát végzett.
2: Hát én jobbára a játékos múltjáról tudok beszélni. Nekem abban a szerencsében volt részem, hogy két mérkőzését is közvetíthettem, a nagyon emlékezetes 1974-es Liverpool-Ferencváros összecsapást, amelyen a Fradi jutott tovább a kupa győztesek kupájában. Na most rettegtünk, féltünk Kevin Keegantől, aki már akkor a hatalmas egér becenévre hallgatott, még nem volt aranylabdás, és még akkor azt hiszem csak egyszer volt bajnok a Liverpool-lal. Később aztán még kétszer lett Liverpool a bajnok, de már akkor is óriási híre volt. Most a hatalmas egér, ebből ugye következtethetünk a méretére, hogy kicsi volt, apró volt, éppen ezért nagyon nehezen jutott labdához, játék lehetőséghez gyerekkorában. De nagyon gyors volt, nagyon jól bánt a labdával, és hihetetlenül jól cselezett. Tehát ezek a lényeg, és nagyon gólerős volt, hogy rettegtünk, féltünk tőle, és egy olyan Ferencváros játszott Liverpoolban, amelyből legalább 5 játékos hiányzott. Hát elég Juhászt említenem, aki olimpiai bajnok játékos volt, Nyilasit és Ebedlit, akinek a nevét azért gondolom mindenki ismeri és emlékeznek rá. Martos és Branikovics, akik akkor alaptagjai voltak a Ferencváros csapatának, de 5-en hiányoztak, és náluk ilyen edzőnek az volt a gondja, hogy hát mi legyen Keegannel, hogyan állítsák meg, hogyan fogják le, hogyan tegyék lehetetlenné a tevékenységét és a működését egyáltalán ennek a játékosnak. És egy egészen váratlan húzott Dallaki. A Szegedből Ferencvárosba érkező levezető és jobbára csak a tartalék csapatban játszó Pataki doktort beállította erre a mérkőzésre.

mozgékony, bárkit be tudott csapni, és bármikor odaérkezett, amikor lőni kellett. És az összjátékban is nagyon jó, összjátékból is nagyon jól kivette a részét, tehát az ő labdáinak is szeme volt. És hát hozzáteszem, hogy azért egy olyan Liverpoolban játszott ő, ahol azért Clemens, Hughes, Culligan, Kennedy, Highway, később McDermott és Dalglish játszottak, voltak a játékos társai, és ő hát ezek között volt az első számú játékos, a hatalmas egér. Egyébként az első beceneve Magic, mágikus volt, de hívták izomgolyónak is. És ez mind jellemzi ő, tehát a varázslat, amit a játékával el tudott érni, az adta, gondolom, a varázsló nevet, a mágikus nevet, az izomgolyó pedig jellemezte tökéletesen a test alkatát, a méreteit, és egyáltalán a megjelenését. Keeganről sok mindent el lehet mondani, de a többi az már olyan, amit az ember hallott, olvasott, tudott róla. Emese mondta a lényeget, hogy kétszeres aranylabdás. És hát, ha megnézzük, akkor 1976-ban már negyedik volt az aranylabda választáson Beckenbauer, nagyon jó név, Renzenbrink és Viktor mögött. Tehát egy német, egy holland és egy cseh kapus mögött. 77-ben második Simonsen mögött, a dán játékos mögött. És 78-ban meg 79-ben első helyre hozták be, szavazták be az újságírók, Európa újságírói. 78-ban nagyon szoros versenyben, 87-81-es pontarányjal Renzenbrink és Krankl előtt, fordítva Krankl előtt és Renzenbrink előtt. És egy évvel később ez is a Keegan fejlődését, meg tekintélyének növekedését, meg elismertségét jelentette, hogy egy évvel később már dupla annyi pontja volt, mint a második helyezettnek, pedig az akkori második helyezettet Rummenigének hívták. Tehát a németek kiválósága, vagy Kroll, aki a hollandoknak volt Szikla Szilárd hátvéd játékosa. Tehát Keeganről az ember ugye összeolvas ezt, azt, ugye az eredménylistáinál Emese is biztos el tudja mondani, hát nyilván a halálhír megjelentével ő a sikereit felsorolták, tehát azt, hogy angol bajnok a Liverpool-al 73-ban, 76-ban, 77-ben, német bajnok, Bundesliga bajnok 79-ben a Hamburggal, UEFA kupa győztes 73-ban, 76-ban a Liverpool-lal, bajnokcsapatok Európa kupa győztes ugyancsak a Liverpool-lal 77-ben, Hamburggal német bajnok, megdöntős, ott vereséget szenvedtek, és hát a francia aranylabda az is ugye az óriási dolog, de a gyerekkorról sem árt beszélni, hiszen a leírások szerint gyerekkorában órákig rúgdosta a labdát a házuk falához Doncasterben. Olyan kicsi volt, hogy nem érte fel a postaládát, mert mindenfélével próbálkozott. Tehát a piros lámpánál az ablakok szélvédőit törölte le, hogy bányászapjának és háztartásbeli édesanyjának segítsen, vagy akár saját magának. És újságkihordó is lett volna, de a gond az volt, mondom, hogy nem érte fel a postaládát. Aztán a nagy változást az jelentette életében, amikor édesapjától egy futballcipőt, nagybátyjától pedig egy futballlabdát kapott. Na innentől kezdve a Grundon ő lett a király, a labda miatt, mert hogy neki volt labdája, kicsisége ellenére minden csapatba belefért, és mindent az utcai meccseken tanult meg. Tehát ezt ő maga is mondja, hogy az első megkerülős cselét azt ott mutatta be, az utcai futball alkalmából. És aztán persze felfedezték. Hát volt Lonsdale-ben, meg Scantorban, tehát két kis csapatban, de felfedezte őt a Liverpool, és a lényeg, hogy nem csak, hogy a Liverpool menedzsere Shankly, aki a nagyon híres menedzser volt, szúrta ki, hogy ebből a fiúból lehet játékos, hanem az első meccsén rögtön gólt rúgott már a 10-valahányadik percben, úgyhogy az Anfield Road közönsége egyszerűen gyorsan szívébe fogadta, és onnantól kezdve vitte, szerette őt. Ő pedig focizott, játszott, rúgta a gólokat. Legfeljebb az a nagy bánata, vagy az a nagy bánata lehet, hogy az angolok 74-ben, 78-ban nem jutottak ki a labdarúgó világbajnokságra.

0: Hát ő hiába volt 72 és 82 között 63-szoros válogatott és lőtt 21 volt. Csak 82-ben jutott el a VB-re, amikor már azért a Francis Mariner Riggs csatársor szerepelt, és ő neki az angolok 5 mérkőzésén a spanyolok elleni 0-0-nál jutott 26 perc.
1: Hát köszönjük szépen Novotny Zoltánnak, egy szomorú hír kapcsán beszélgettünk, 75 éves korában ugyanis elhunyt Kevin Keegan. Azt talán még nem mondtuk el, hogy kétszer nyert aranylabdát, ezt elmondtuk, mindezt 1978-ban és 79-ben tette, és akkor éppen a Hamburg labdarúgója volt. Arról beszéltünk, hogy a Liverpool-lal nyert Beckett és UEFA kupát, a Liverpoolon kívül Angliában, a Southamptonban és a Newcastle Unitedben is játszott, az angol válogatottban 63 alkalommal lépett pályára, és 21 gólt szerzett, edzőként irányította a Fulhamet, a Manchester Cityt, és két időszakban a Newcastle-t, 1999-ben és 2000-ben az angol válogatott szövetségi kapitánya volt. Kevin Keeganre emlékeztünk tehát Novotny Zoltánnal. Köszönjük szépen a szakértést, a szakértelmet, a történeteket. Maradunk a labdarúgásnál, és egy picit visszatekintünk még a tegnap véget ért világbajnokságra, ahol ezúttal sem volt jelen a magyar válogatott, de még játékvezetőnk sem volt a kerettagja. Az idei VB-n mégis voltak magyarok, akik a háttérben segítettek az amerikai kontinensen zajló esemény lebonyolításában. A videóbíró rendszerért egy magyarokat is foglalkoztató cég felelt, amelynek munkatársai rendszeresen járják Európa és a világ futballpályáit. Horváth Dominik már a tavalyi klubvilágbajnokságon is jelen volt, ő VAR operátorként dolgozik, Katona László beszélgetett vele.
2: Lassan már 4 éve, 22 őszén kezdtem el dolgozni itt a Hawkeye Innovations-nél. Egyébként ebben az évben kezdtem el a sportmanager mesterszakot az ELT-n, és mindenképp szerettem volna a sport világában elhelyezkedni, illetve karriert építeni, és hát nagy szerencsére ez volt az első munkahely, ahonnan visszajelzést kaptam. 22. októberében már kiismertem egy Ferencváros mérkőzésre, egy Európa Liga meccsre, ahol megnézhettem, hogy gyakorlatban hogyan is működik a rendszer. Pár héttel ezután fel is vettek. És maga a világbajnokságra, hogy jutottam ki. Kicsit messziről indulnék. Itt van egyébként a magyar UEFA-s csapat, az leginkább bajnokok ligája, Európa Liga, illetve konferencia liga meccseken szokott dolgozni, de rendszeresen besegítünk a FIFA-nak egyébként, és éppen azért jelentkeztem tavaly nyáron a klubvilágbajnokságra is, ami egy tök jó lehetőség volt, nagyon sok külföldi kollégát meg tudtam ismerni, munkatapasztalatra építve jelentkeztem idén a VB-re is, és hát szerencsére idén is beválogattak a csapatba, és egy hónapot kint tudtam tölteni Dallasban. Hozzátenném még, hogy nem én egyedül voltam itt magyar a VB-n, rajtam kívül még 5 kollégám is dolgozott a VB-n, ők San Franciscóban, Philadelphiában és Monterreyben dolgoztak egyébként.
3: Tisztázzuk le, hogy akkor valójában mi is a feladatod, mi a munkakör, amit neked végezned kell, akár bármilyen ilyen futballeseményen, sporteseményen, jelen esetben a labdarúgó világbajnokságon.
2: A mi cégünk lassan már egy évtizede szolgáltatja a VAR rendszert, mind az UEFA-nak, mind pedig a FIFA-nak. Próbálunk minden nagyobb világtornán valami újat hozni. Az idén egyébként az automata rendszer bevezetése volt. Hogy nekem mi is pontosan a feladatom, én idén kifejezetten a VAR szoba működéséért és a stadionok közötti kapcsolat átlátásáért voltam tulajdonképpen a felelős. Amit már említettem, én Dallasban, a Nemzetközi Közvetítőközpontban, az IBC-ben dolgoztam, ami tulajdonképpen a VAR-nak a központi lokációja volt a VB alatt. Itt volt az összes videóbíró Dallasban, amit láttatok a meccsek előtt bevágva, és minden működtettük a világbajnokság alatt a VAR rendszer tulajdonképpen. Maga a feladatom lényegében abból állt, hogy napi egy meccse voltam beosztva. Az én felelősségem volt az, hogy az adott mérkőzés rendszerének teljes körű előkészítése, beállítása, biztosítva azt, hogy a technológia az működjön mind a meccs előtt, illetve a meccs közben is.
3: Van olyan mérkőzés, ami közel állt a szívedhez, olyan párosítás, amit ki tudsz emelni, ha lehet ilyen kulisszatitkot elárulni?
2: Személy szerint 18 mérkőzésen dolgoztam a torna alatt. Talán a spanyol-portugál 8-at döntő volt a legnagyobb meccs, amit csináltam. De nekem személy szerint amúgy egyébként az Argentina Cabo Verde volt a kedvenc mérkőzésem, amin dolgoztam. Ugye ez volt az őrült meccs, ahol a zöldfoki szigetek kéttel is visszajött az argentinok ellen, de hát ugye végül tudjuk, hogy Argentina jutott tovább. Talán ezt a kettőt mondanám talán.
3: Még annyit, hogy azért Amerikában nem lehetett egyszerű, gondolom, összehangolni a munkát. Ez a nehezebb, vagy maga a technikai része?
2: Hát ugye igen, elég sok időeltolódás volt ott Amerikán és Mexikon és Kanadán belül is, figyelni kellett erre. Hogyha például San Francisco-ban volt meccs, vagy New Yorkban, akkor ez két külön időzóna volt. Valamilyen szinten nehéz volt. Én örültem egyébként neki, hogy Amerikából nézhettem a meccseket, mert így számomra nem volt azért ilyen nagyon késői meccs. Nekem az első meccs Amerikában délelőtt 11-kor kezdődött. Ez azt jelentette számomra, hogyha azt a meccset kaptam, akkor nekem 6 órával a meccs előtt ott kellett lennem, szóval ez egy hajnali 5-ös kezdés jelentett, amit nyilván nem volt a legjobb, de azért ki lehetett bírni, és a legkésőbbi meccs az pedig este 11-es volt, szóval ilyen hajnali meccseink szerencsére nekünk nem voltak Amerikában, szerintem az összes meccset tudtam nézni a VB során, ami tök jó volt.
3: Munkanapot tekintve, azt említetted, hogy 18 mérkőzés, ez 18 munkanapot is jelent, mit lehet elmondani, hogy néz ki általában így ilyenkor egy embernek a munkanapja?
2: Hát ugye én nagyjából egy hónapot töltöttem ki, én az elejétől kezdve egészen a 8. döntő végéig voltam kint egyébként, és akkor ez alatt nagyjából 30 nap alatt volt 18 meccsem. A VB előtt még volt egy pár ilyen felkészülési meccs a stadionoknak, azokat is csináltam, de maga egy átlagos munkanapom, hát ugye, mint említettem, már így 6 órával a meccs előtt kellett bemennem. Miután megérkeztem, fel kellett készítenem szoftveresen magát a rendszert, kicsit berakni a varszobát, hogy azért jól nézzen ki a nézőknek. Hát minden nap egy elég szigorú tesztelésen mentünk át a FIFA-val közösen, és miután végeztünk ezekkel a tesztekkel, és elkezdődött a meccs, én bemaradtam a varszobában, és a mérkőzés alatt igazából az volt a feladatom, hogy folyamatosan kövessem a rendszer működését, és tartsam a kapcsolatot a stadionokban lévő helyszíni technikai csapatunkkal, hogy minden flottunk menjen a meccs alatt.
3: Szigorúan a technikai részletekre gondolva, fejlődik a VAR? Mit gondolsz, mit látsz, mit érzékelsz?
2: Ami a technológiát illeti, szerintem elég nagyot léptünk előre a legutóbbi VB óta. Most már azért olyan automatizált rendszereket használunk, amelyek jelentősen felgyorsítják a döntéshozatalt a baros visszanézések során. Hát remélem, ez az otthoni nézők is észrevették. Itt kifejezetten most a LES rendszerekre gondolok, amiket tényleg most már automatizálva vannak, és tulajdonképpen 100%-ban jó döntéseket hoz, akár kevesebb, mint egy másodperc alatt is. Azt azért szeretném itt hozzátenni, hogy igen, a rendszert ezt mi szolgáltatjuk a FIFA-nak, illetve az UEFA-nak, de magukban a meccsekben, hozott döntésekben semmi fajta beleszólásunk sincs. Ezeket a FIFA által kinevezett bírók és videóbírók hozzák közösen, nem pedig mi.
3: Tehát arról nem lehet beszélni, hogy a vonalazás tekintve te döntöd el, hogy éppen les vagy sem, de a képi megjelenés az viszont már hozzátartozik, hogy megjelenjen országvilág előtt?
2: Hát igen, ugye maga a rendszer az most már tényleg automatizálva van, tehát nem is kell vonalakat húzogatni tulajdonképpen, hanem ilyen skeletonokat kell kiválasztani, és akkor ezek által a rendszer ez behúzza, hogy akkor ez a játékos hozzáért a labdához, ez most lesen át, vagy nem át lesen. És akkor ezt nekünk csak le kell konfirmálni tulajdonképpen a rendszerben. A bírók is lekonfirmálják, és akkor ezt egy másik operátorunk pedig megkapja, és ezt megépíti, ezt a 3D-s világot, amit ti is láttok a képernyőn, és akkor ezt kiküldjük a tévének, a tévé pedig lejátsza, hogyha szeretné. Tulajdonképpen így néz ki.
3: Ez valójában egy ilyen egyperces folyamat?
2: Hát a jó esetben igen. Nyilván azért a tévétől is függ, hogyha éppen mondjuk játékban van a labda, akkor nyilván nem tudják visszajátszani, de minél gyorsabban ők is próbálják visszajátszani ezeket, hogyha elküldjük nekik. De igen, szerintem, hogyha a les megtörténik, az elkövetkezendő egy percben mi már kiküldjük a tévének, és akkor az már a tévén bólik, hogy ők mikor játszák ki a nézőknek.
3: Még annyit, hogy a hiba lehetőség, a hiba faktor benne van-e, vagy egyszerűen annyira túlbiztosítják magukat ilyenkor a szervezők, mindenki, aki él és mozog, hogy a lehetetlen az, hogy például a kapcsolat ne legyen meg a varszoba és a helyszín között, szóval, hogy nem lehet arról szó, hogy probléma legyen?
2: Ja, ez volt az első olyan VB, ahol ténylegesen egy ilyen centralizált bar működött, tehát ugye Dallasban volt az összes barbíró és az egész rendszer, de ugye a stadionok pedig nem Dallasban voltak. Szóval most idén volt először ezen a VB-n, hogy 5G-s connection-nel voltunk összekötve a stadionokkal. Minden működött, ahogy kellett. Voltak olyan esetek, hogy esetleg egy connection-t elvesztettünk egy stadionnal, de ezek általában nem meccsnapon voltak, tehát hogy ez ilyen fél órás, egy órás szünetek voltak, de ezt egyből megjavították. És szerencsére a meccsek alatt nem volt ilyen problémánk, hogy nem lett volna connection akármelyik stadionnal se. Szóval ez pozitívum volt.
3: Volt-e lehetőséged egyáltalán megismerni a várost, a környezetet, hogy milyen, vagy erre ilyenkor nincs lehetőség, mert munka van?
2: Azért általában, ugye, mint mondtam, 6 órával a meccs előtt bemegyek, lemegy a meccs, ha jó dolgom van, akkor nincsen hosszabbítás, egy 11-esek, és akkor végzek egy ilyen 9 óra alatt nagyjából. Elég nagy csapat dolgozott Dallasban tőlünk, tehát hogy amikor napi 6 meccs volt, akkor azt hiszem 120-an voltunk nagyjából bent, szóval mindig volt valaki, akivel azért tudtál találkozni, elmenni, sörözni a meccsek után, stb. És akkor a szabadnapokon pedig megpróbáltuk kicsit jobban megismerni Dallast, így a környező városokba elmenni. Voltunk egyszer Houstonban, voltunk Fort Worthben egyszer.
3: Eljutottál futballmérkőzésre ténylegesen?
2: Idén sajnos nem. Lehetett volna erre lehetőség egyébként, nyilván sok-sok pénzért. Dallasban ugye elég sok meccs volt. Sajnos idén ez nem sikerült. Tavaly a klub VB-n ott ez a Nemzeti Közvetítő Központ, ez pont New Yorki stadion mellett volt egyébként a parkolójába. Ezért ott sokkal egyszerűbb volt, csak át tudtunk menni a stadionba. Ott kint voltam egy pár meccsen. Idén az a Nemzeti Közvetítő Központ, ez Dallas belvárosában volt, és ugye a Dallas-i stadion az Arlingtonban van, nagyjából egy 40 perces autóút ez, és emiatt azért nem volt annyira egyszerű, mint tavaly eljutni egy meccsre.
3: A környezetet hogy vélekedik erről, hogy neked megadatik egy futball VB-n való munkalehetőség, irigykednek?
2: Nagyon sok barátom ugye tisztában van vele, hogy én nagyjából mit dolgozok, és hát nagyon sok üzenetet kapok, hogyha valami olyan döntés születik a pályán, ami valakinek nem tetszik. Remélem, hogy nem irigykednek, szerintem inkább csak büszkék rám, de tudom, hogy ez egy nagyon jó munka, és tényleg én, aki szereti a focit már gyerekkora óta, ez egy tényleg egy álom munka számomra.
3: Tehát csak 4 évente van futballvilágbajnokság, és a VAR-t mondjuk Európa-bajnokságon is használják, vagy éppen egyéb más kontinens viadalon. Ez azt jelenti, hogy megadatik lehet neked még a lehetőség a következő EB-n, VB-n, nem tudom, Ázsia kupa, Afrika kupa, mi egymás?
2: Igen, mindenképp. Szerencsére az összes nagyobb tornát, a FIFA és UEFA tornákat, azokat mi csináljuk. Ezért lehetőség az mindig van. Eddig hát ez volt nyilván a legnagyobb torna, ami részt vettem. Esetleg még a bajnokok ligája döntőjét tudnám mondani, ami most májusban Budapesten, azon is részt vettem. Az is egy nagyon, nagyon jó dolog volt számomra így magyarként, hogy itt tudtam dolgozni. De például jártam már Üzbegisztánban egy futsal világbajnokságon, női VB Brazíliában lesz. Lehet, hogy oda is el fogok tudni jutni. Tehát igen, lehetőség az van, csak hát dolgozni kell érte.
3: Ha publikus, van-e kedvenc labdarúgód?
2: Kedvenc labdarúgó, kedvenc csapat, hát ez számomra elég egyszerű. Én AS Roma szurkoló vagyok. Nagyjából 2006 óta, és hát Totti miatt szerettem meg magát a futballt, magát a Rómát, tehát én Tottit mondanám, és a Rómát. A nemzeti csapatban pedig szerintem Magyarországot mondanám. Remélem, hogy 4 év múlva kijutunk a VB-re.
1: Horváth Dominikot hallottuk, aki tehát VAR operátorként vett részt a labdarúgó világbajnokságon, és a labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk a következő 1 órában is, hiszen kezdődik a foci óra. Elbert Gábor és Simon Zoltán, előbbi a Pécsi Tudományegyetem docense, sportkócs. Féltem, hogy fogom kimondani ezt a szót, illetve Simon Zoltán.
4: Talán valami jobban, mert egyébként ez nem egy pont, nem tudom, hogy mi a jó szó, de kicsit ez a coach, ez lejáratodott, úgyis. Úgyhogy ha van jobb ötleted, amit könnyebb kimondani,
1: akkor
4: jobban
1: 20 óra körül majd jó, addigra kitalálunk. Köszönöm. Valamit, és majd megegyezünk, és Simon Zoltán az NB1.hu felelő szerkesztője, akiről talán annyi titkot elárulhatok, hogy argentin zokniban van. Így hát aztán nagyon szomorúan nézted a tegnapi VB döntőt, vagy legalábbis a lefújás után nagyon szomorú voltál?
5: Akkor lettem volna szomorú, hogyha a döntőnek Argentína lett volna az esélyese, és jobban játszott volna, és úgy kapott volna ki. De vasárnap délután a Foci Extrában azt mondtam, hogy a döntő esélyesen 80% a Spanyolország, és azon múlik majd a mérkőzés menete, és ezáltal a kimenetele is, hogy mennyit lesz a spanyoloknál a labda. Hogyha a 70. perc környékéig nincs Argentina olyan helyzetben, hogy ritmus tud váltani, akkor nem lesz esélye, és ez be is bizonyosodott. És az is, hogy a csapategység az még mindig a legfontosabb a labdarúgásban, nagyon intelligens futballt mutattak be a spanyolok, én csak gratulálni tudok nekik. Remélem, hogy ilyen jók is maradnak, mert a mérce, hogy oda fel kell nőni. Én azt is megkockáztatom, hogy egyébként Franciaország is jobb lett volna Argentínánál, mert a VB előtt meg azt mondtam, hogy Spanyolország és Franciaország a világbajnokság két legnagyobb esélyese, utánuk Argentinát és Angliát gondolom. Az argentinok úgy játszottak, hogy a vesztes döntőiken szoktak, amiket én már láttam ugyanúgy, mint 90-ben és utána 2014-ben Németország ellen. Alig volt helyzetük, ami volt, abban Lionel Messinek kulcsfontosságú szerepe volt, de ehhez szerintem már kellett az, hogy a spanyolok ugye lélektani okokból már őrizték nagyon az előnyüket. Azok viszont nagy lehetőségek voltak, de nem lett volna igazságos, ha Argentina egyenlít. Enzo Fernández második sárgalapot érő szabálytalanságát én elítélem, nagyon remélem, hogy hosszú eltiltást kap, mert a világ legfontosabb meccsének legnézettebb pillanatsávjaiban sikerült ezt bemutatnia. Paredes az egyik kedvenc játékosom volt, abszolút nem lepett meg, hogy elnézést a kifejezésért ennyire tehó módon viselkedik, azt sem értettem, hogy miért nem cserélte le Scaloni, de azt sem, hogy miért nem volt kezdő, és miért nem a két középső védő között kezdett, de azt sem értettem, hogy egyáltalán hogy maradhatott a pályán, amit pedig a mérkőzés után művelt, az egész egyszerűen szomorú volt, a Spanyolország jobb volt, el kellett volna viselni az Rikát, mégpedig azért, mert ez az argentinokra aztán pláne jellemző, hogy ők aztán ok nélkül is tudják ezt nyomatni. Úgyhogy nem voltam szomorú, mert az vigasztalt, hogy az igazság és a játékos tudatosság ült diadalt az ellen, amit én egyébként nem szeretek. Hiába voltam középső védő, amikor fociztam, hogy valaki ölik a játékot, és nem csak színészkednek, hanem alattomosak is, és ez az argentinokra és egyébként a latin-amerikaiakra azért jellemző. Ugye Paredes a Boca Juniors River Plate rangadó királya, de hát ott 14 sárgalap, 5 piros, 28, 11-es, 8 játék megszakítás, az egyáltalán nem ritka.
1: Nagyon jó hallgatni egyébként, hogy egy argentin szurkoló is ilyen reálisan látja, és hogyha nézzük egyébként a lapszemlét, akár Spanyolországban, akár Argentinában, azért az a mindenki egyetért, hogy egyértelműen a spanyol válogatott volt jobb, de azért sokáig volt abból a szempontból izgalmas ez a döntő, hogy majdnem elmentek 11-esig, ahol azért meg nem az dönt, hogy melyik csapat a jobb, és melyik érdemli meg jobban, és az lehet, hogy nem az igazsága lett volna a futballnak, hogyha ez megtörténik, bár nyilván talán felesleges is arról beszélni, hogy mi lett volna, ha, mert hát igazságot tett a futball, de azért nem volt ez annyira egyértelmű már, hogyha a végeredményt nézzük.
4: Nekem az egyik kedvenc mondatom a sporttal kapcsolatban az, hogy a sport végül mindig igazságot tesz. És ez így alakult tegnap is. Tehát a Zoli is érintette, én azt gondolom, a mai sportban az intelligencia dönt végül legtöbbször, és az intelligens sportoló győz. És ez a spanyol csapat, ha valamiben fölé nőtt a mezőnynek, és ami talán a legfőbb oka annak, hogy világbajnok tudott lenni, az az, hogy ez volt a legintelligensebb csapat. Ugyanezt gondolom egyébként az angol-francia meccsről is, hogy ott is az intelligensebb csapat győzött. Ahogy fogalmazott a Zoli, azt mondta, hogy nem szabad ilyet mondani, hogy a Paredes tahó volt. Szerintem a francia csapat is az volt ezen a világbajnokságon sokszor. És a spanyolok ebben voltak extrák, ott beszéltük ezt tegnap is még a világbajnoki döntő előtti adásban, hogy az egyetlen, ami kérdésként felmerül, hogy lesz-e kiemelkedő vezér a csapatban. Az egyetlen, amit ha innen Budapestről nagy alázattal, mert ugye mi csak tévén nézzük a világbajnokságot viszonylag régóta.
1: Vagy Nemzeti Sportrádióban hallgatjátok.
4: Kettőt együtt ráadásul. Én úgy szoktam, hogy,
5: igen,
4: hogy ott megy a kép, és innen jön a hang, hogy, hogy kinő egy vezér, mert az egyetlen hiányérzetem, ha lehet ilyet mondani, az a spanyol válogatott, hogy elképesztő jó futballistaik vannak, hihetetlen intelligensek, minden posztra van legalább kettő, tehát hogy majdnem mindegy, hogy talán Yamát nem lehet lecserélni, egyébként teljesen mindegy, hogy közülük kinője olyan vezér, akit én érzékelni tudok innen, a rádió stúdióból, mert hogy biztos, hogy van köztük, de hogy az, milyen volt Puyol régen, vagy akár egy Sergio Ramos, aki nem mindenki szeretett, de azért karakter volt, vagy korábban Santillana, és még lehet ezt sorolni. Ez egyetlen, de hogy ez a csapat, ez nagyon együtt van, és tényleg a B-sora is, tehát hogy lehet megnézni, hogy hányan voltak ebben, hogy Alex Baena ki tudta, hogy ő lesz a kezdőember, és nem Williams, hogy Alex Baena 15-ös mezben nyert már olimpiát, hiszen nagyon-nagyon érdekes volt az egész. Én nekem abban szerencsére volt részem, hogy Acél Zoli volt a jobb kezemnél, és úgy néztük. Ott Vekerin alakom egy ilyen vendéglátóbb egységben szerveztünk közös meccsnézést, és hogy azt beszéltük a hosszabbítás szünetében, hogy ez 2-0. Tehát, hogy akkora volt a fölény, én nem tudtam elképzelni azt, hogy a sport ne tenne igazságot. Lett 2-0, csak a Ferran második gólja ugye az les volt, de hogy szerintem ez jól volt így. Tehát, hogy én nagyon csodálkoznék azon, ha bárki, aki argentin szurkoló, vitatná azt, hogy ez tegnap igazságos eredmény lett.
1: Hogyha már nagy egyéniségek szóba kerültek, az, hogy Lamine Yamal egyetlen gólt szerzett ezen a világbajnokságon, nyilván ezt is elbírta a csapat, de azért ebből a szempontból tőle többet vártunk?
5: Pont arra a részére reflektálnék annak, amit Gábor mondott, hogy ugye beszéltünk arról, hogy van a vezér a spanyol válogatottban, de a döntő után én arra a következtetésre jutottam, hogy ott mindenki az. Ugye ezt hívják csapategységnek. Hallgatnak egymásra, nem kérdőjelezik meg azt, amit a másik mond. A szövetségi kapitány intelmei meg szentírásként hatnak, tehát ezt lehetett látni ugye a csodás hidratáció szünetben legfőképp, hogy két korty között pislogás nélkül hallgatták az ukázokat, és ez egy nagyon fontos szempont, ugye, mert elhitték neki, hogy sikeresek lehetnek, és ez már az EB döntőben is így volt, ugye, mert a cserék hozták ugye ott a győzelmet, és amikor egy serleg hozzád kerül azok után, hogy hú, mester, miket húztál, akkor utána nem csak elmész a vezetőedzőért a tűzbe, hanem ott is maradsz vele. Ez egyébként az argentinokra is jellemző, de nekik az az energia befektetés, ami ahhoz kellett, hogy az angolok ellen tovább jussanak, az most hiányzott, és itt lehet azt mondani, hogy ember hátrányban játszottak az argentinok a hosszabbításban, de annyira érett a spanyolok gólja, hogy szerintem idő kérdése volt, hogy felőröljék őket, mert azt is
1: megérett. Ez nagyjából pont úgy nézett ki, mint az argentinoknak az angolok ellenem, hogy ott
5: igen,
1: is.
5: Igen, ott amikor flowba kerültek, mikor. Igen, ott gyors flow volt, itt meg tudatos, tehát mint a lassú vízpartot most effektus, és szerintem döntő tényező volt, hogy én Dibu Martínezt nagyon kedvelem, az argentin válogatott kapusák, voltak szép védései, de három szögletet összehozott a spanyoloknak, aminek az lett az eredménye, hogy nem mértem stopperrel, de nagyjából plusz 8-10 percig nyomozniuk kellett a labdát, és ez nagyon sok energiabefektetés volt, mert nem véletlen az, hogy a két középső kezdő, középső védő meg is sérült, mert ezek izomsérülések voltak, fáradás utáni sérülések, ami azt jelzi, hogy olyan igénybevételnek voltak kivéve, annyiszor kellett a labda után mozogniuk, annyiszor kitámasztani, még ha nem is párharcok árán történt, hogy mind a ketten fölmondták a szolgálatot. Sérültebben játszott Romero és Lisandro Martínez is, mint ahogyan ők játszani szoktak, mert sajnos ez vele járója a két játékos pályafutásának. Ők ilyen klasszik gaucho harcosok, tehát a legutolsó pillanatig ott maradnak, de egész egyszerűen látszott rajtuk, hogy ezt a fajta terhelést, ezt a sok kis sprintet, kitámasztást nem fogják bírni, mert a többi mérkőzésen nagy területet kellett befutniuk, hogyha a védekezésben maximális teljesítményt kellett leadniuk.
1: Nagyon sok mindenre reagálnék, de hogyha már itt kapusról beszéltél, igaz az argentin kapusról, azért spanyol oldalról is beszéljünk erről. Az, hogy egyetlen egy kapott góllal mentek végig a világbajnokságon, az egészen elképesztő. Ugyanakkor ugye Unai Simon védett végig a világbajnokságon, holott a VB előtt mindenki azt mondta, hogy Raya legjobb formában lévő kapus Európában. És aztán ennek ellenére, hogy Unai Simon az egész világbajnokság alatt egyetlen egy gólt kapott.
4: Igen, és ez szembe megy azzal, amit én mondtam tegnap is, hogy én azt gondolom, hogy ha van poszt, ahol az argentinok erősebbek, az a kapu. Tehát én azt mondom, hogy elmögött a spanyol csapat mögött majdnem minden, hogy kivéd. Ráadásul én a Barcelonában Védő Garciát tartom ez a hármuk közül most már a legjobbnak. Meg az egy hasonló stílusú csapat, én azt vártam. Az Unai Simonnak nagyon kevés dolga volt, én nem éreztem extrán biztosnak, viszont az, hogy a Kubarsi kapta a legfiatalabb játékosnak járó külön díjat, az nagyon jó jelzése volt annak, hogy az ő szerepe, meg az, amit ő csinált, az meghatározta a spanyol játékot. Tehát az, amit hátul csinált, meg az, hogy gyakorlatilag nem volt rossz passza, és nem csak oldalra, meg hátra passzott, mert onnan hátra nem nagyon lehet már passzolni. Tehát, hogy megnézni a statisztikát nem láttam, de szerintem ilyen 100% körüli passzpontossággal futballozta végig a világbajnokságot. Visszatér meg a Yamalra, én azt gondolom, hogy ott nem azt minősíti, hogy egy gól. Ő az, akit nem lehetett lecserélni. Tehát, hogy tegnap szerintem a spanyol kapitány ott volt bajban, hogy ugye lecserélte, le tudta cserélni a bal szélsőjét, az Alex Bynet, le tudta cserélni a centerét, aki egyébként úgy játszik centert, hogy közben hamis 9-est is játszik, zseniális. Le tudott cserélni ugye két középpályást, és ez megvolt a négy csere, és utána a csapatkapitányát már nem biztos, hogy lemerte cserélni, a Yamalt sem, és végül lecserélte a Pedrit, és behozta az Zubimendit, aki megint csak azt gondolom, hogy a másik 47 válogatottban valószínűleg kezdő lenne, meg hátul középen cserélt egyet, hogy valamit csináljon, de Yamal ott maradt. Yamalra mindig két embernek kellett figyelni, és Yamal az intelligencia különbsége a francia és a spanyol csapat között az a 11-es, hogy ő beugrott a lendülő láb elé. Nem tudom, ez megvan-e. Ott a francia-spanyol meccs előtt félig viccesen, de egyébként komolyan azt beszéltük, hogy az a kérdés, hogy melyik bal hátvéd hibázik nagyobbat, a Digne vagy a Cucurella, vagy esetleg a játékvezető, aki még nem látott ilyen szintű mérkőzést korábban. A játékvezető szám ott nem volt jó, a Digne nagyon nagyot hibázott, és azzal elment az a meccs. És lehet, hogy nem csak más tajámál, csak annyit, hogy egy lendülő láb elébe ugrik, és megvan a mérkőzés. Szerintem ő kulcsfigurája 19 évesen ennek a csapatnak, még akkor is a kétségtelenül azt mondta a kapitány is a VB előtt, hogy ez lesz az ő világbajnokság, ahhoz képest az egy gól persze kevés, de megnézzük, hogy ő mit tett bele ebbe, azért én kalapot emelnék előtte.
5: Közben megnéztem Kubarsi döntőbeli adatait, 126-ból 121 pontos passz, ellenfél térfelén 46-49,
4: amit néztem.
5: Saját térfelén 75-77, és a hosszú indítás volt az, hogy ott kettő lett jó, de a másik kettőnél is olyan mentés volt, hogy utána a spanyolok jöhettek. Yamalra meg én is elfelejtettem reflektálni, hogy őt nem lehetett lecserélni. Messit lehet, hogy le lehetett volna. Az utolsó három perc, hiába úgy említettem, hogy rajta keresztül mentek azok a támadások, viszont így a többiek olyan nyomás alá kerültek, és egyébként legfőképpen pont az a Simeone tett bele annyi melót, hiába csereként állt be, hogy én láttam őt futballozni az Atletico Madridban, tehát már a kitámasztásán látszott, hogyha visszanézitek a helyzeténél, hogy egy picit tovább rúgy a bal lába. Tehát nem tudott jól kitámasztani, ami ezt szintén erő kell. Ez ugyanolyan, mint amikor a kosárlabdában ugye rövidet dobnak három pontos kísérletnél, hogy alig megy el a gyűrű elejéig. Na most itt nem a gyűrű elejeit kell érteni, hanem azt, hogy kirúgta oda, hova a harsány.
1: Egyébként ugye nem volt még olyan világbajnok csapat, amelyben két 20 év alatti játékos is szerepelt
4: és
1: volna.
4: És mind a kettő meghatározott, tehát a Kubarsi az egy nagyon érdekes dolog, szerintem sok minden csoda volt ezen a világbajnokságon, de mondjuk szakmailag azt megnézni, hogy a Romero, ugye 180, a másik belső védő az argentinok 173, a Kubarsi sem magasabb, mint én, tehát hogy talán a Laporte igen, de ő sem égi messzelő, tehát a két döntős csapat négy belső védője, a kezdő csapatokban lévő belső védők, ők nem ez a ma elvárt 190 fölötti belső védők, hanem emberszabásúak, tehát emberléptékűek. El tudja képzelni a gyerek, hogy ő a hős a pályán. Ez megint egy fontos eleme a labdarúgásnak, és hát az elképesztő, ahogy a Romero végigfutballozta ezt a VB-t az argentinoknak középen 180 centisen, az csoda, szenzációs volt. A Kubarsira meg nincsenek szavak.
5: Igen, és ugye a párharcok a 16-oson belül a gyors visszapasszokra való reagálás, ugye, hogy azért a a súlypont jó, ha lent van, mert gyorsan kell reagálni, és akkor, ha már lent van egy súlypont, gyorsan tudsz reagálni, akkor elképesztő rugókkal rendelkezel, mert azért ott a 39 éves ott a mendés azért elkezdett fölemelkedni, az szerintem élményszámba ment. Kubárciról meg annyit, hogy én számomra Franco Baresi és Oscar Ruggeri a két valaha volt legjobb középső védő, ugye Ruggeri a 86-os argentin világbajnok csapatnak az oszlopa volt, Baresi ugye a Milán és az olasz válogatott csillaga, még Maldinit, Paolo Maldinit tudnám oda tenni, akit én láttam, viszont Kubárszi mindannyiuknál szerintem egy picit gyorsabb, és egyébként fejben is. És a hosszú indításai, amikben még fog fejlődni, mert sokkal jobban érzi majd a játékot, meg még több önbizalma lesz, főleg egy ilyen világbajnoki cím után. Tehát ő szerintem majd, hogy nem is most tudást mondok, ugye nem kedvencet, ilyen Beckenbauer szinten is lehet majd. Igen.
6: És nincs 20 éves, és olimpiai és világbajnok, és 17 évesen kezdőember volt a Barcelona belső védőként, szóval... Nehéz jelzőket találni.
1: Igen, és hogyha már azt mondod, hogy fognak fejlődni, akkor Luis de la Fuente is ezt mondta, hogy azért ebben a csapatban van még, és azért egy nagyon érdekes adat, hogy a 21. században 5 EB és VB döntőt játszottak a spanyolok, és mindegyiket megnyerték. Tehát, hogy a spanyol válogatott megtanult nyerni, mert azért 2010 előtt...
4: Az a sportban egy nagyon fontos dolog.
1: Igen, de hogy 2010 hogy előtt azért hány olyan EB-t, VB-t láttunk, ahol a spanyolok...
4: Igen,
1: de
4: az más spanyol
1: sokáig.
4: Futball volt. Tehát itt én megint hivatkoznék arra, hogy az intelligencia mennyire meghatározó a sportban. Ott nagyon-nagyon jó futballisták voltak, de sokkal közelebb állt a stílus a mai argentinhoz, mint a mai spanyolhoz. Tehát Camacho, Gordillo, Goycochea, tudnám sorolni azokat a Gerardo a Barcelonából, azokat a védőket, védekező középpályásokat, akik Paredes-szel fel tudják venni a versenyt. De nagyon kevéssé tudom azokat a játékosokat felsorolni, akik egy Kubárszival, Pedrivel, Rodrival, Zubimendivel, mit tudom én, olyan, jó, elő voltak azért szenzációs játékosok, de hogy az, hogy csapat szinten ilyen intelligenciát mutassanak, az szerintem nem volt jellemző a spanyol válogatottra korábban.
5: Igen, az ügyesség és az IQ kiegészíti egymást, ilyen kis szingularitást, tehát manapság már nem elég, ha tehetséges vagy, hogyha nem érted, hogy az edződ azt mondja, hogy védekező szögletnél a rövidre állj, szólnak a csapattársaid is, és állsz a hosszún, tehát ez már nem fér bele, és az, hogy ismerik egymás gondolatait, ugye az együtt töltött idő miatt is, és azért itt az adatelemzések is nagyon fontosak, tehát hogy kinek mi az erőssége, tehát tanulni kell egymásról, és az ellenfélről is folyamatosan, tehát az, hogy kimegyünk ösztönből, és hogy csak magunkra koncentrálunk, hogy amiket itthon még szoktunk hallani a mérkőzések utáni értékelésekben, ez már a fejlettebb futballkultúrákban megszűnt, és nem most ezen a világbajnokságon.
1: És de la Fuente és a spanyol játékosok közötti kémia az mennyire fontos történet ebben
4: az a szenvedély, amiről Zoli sokszor beszél, meg az, hogy csapatként együtt vannak, szerintem ez jellemző volt egyébként az argentinokra is. Tehát én azt gondolom, hogy az a szenvedély, ami meglepő módon egy norvég válogatottnál jelen volt csapaton belül, a kapitánnyal, az összhanga, a jelenlévő közönséggel, az országgal, ez nagyon fontos. A norvégoknál fontos volt egyébként szerintem az argentinoknál is. A spanyoloknál ez a csapaton belül szerintem 10-ből 10-es. Tehát látszik az, hogy ennek az embernek nem kell fölemelni a hangját. Mindenki érti minden mozdulatát, teljesen nyugodtan, higgadtan, ahogy egyébként a Solbakken, a norvég kapitány is, élmény volt hallgatni a nyilatkozatait. Nagyon korrekt volt egyébként Scaloni nyilatkozata a meccs után. Tehát ő semmi nem vagdalkozott, dicsérte a sajátjait, és lényegében elismerte, hogy a döntőben a jobbik csapat győzött, ami nem lehet könnyű, mert látva az arcokat, tehát nagyon jó felvétel az, amikor Messi ül a földön, és oda megy hozzá, Jamal a meccs után, és utána föláll a Messi, megölelik egymást, majd Jamal elmegy, és Messi visszaül. Tehát az argentinok is megvolt, a spanyoloknál ez extrán megvan, szerintem az angoloknál nincs, tehát hogy az teljes döbbenet nekem, a Tuchel és a csapat, meg az az egész.
1: Ez folytatódik az a kapcsolat szerintetek?
4: Én nagyon bízom benne, hogy nem, de félek tőle, hogy igen. És a franciáknál ugye nem folytatódik. A franciáknál
1: azt tudjuk,
4: is, hogy
1: nem.
4: Ezt te mondtad a tahót, én csak idéztelek, de hogy az egy rendkívül tahó brigád. Egyébként azzal együtt, hogy elképesztő futballtudással rendelkező játékosok, de egy nagyon sokat mond el róluk, amikor az elődöntőben 0-2-nél Bappé neki ugrott a spanyol kapusnak. Spanyol kapus volt? Spanyol kapus volt, ugye? Igen.
5: Igen.
4: Igen, igen, lehet hülyeséget mondja. Tehát, hogy az nagyon sokat elmondott róluk, és ezt már a VB elején is pedzegettük, hogy a franciáknál az a kérdés, hogy mikor, hogy fejben ezt végig bírják, és láthatóan nem bírták. Tehát már volt korábbi mérkőzésen is, amikor meglehetősen indulásak voltak, a Paraguayra játszottak.
5: Igen.
4: Ott a paraguayiak, értem én, hogy nem volt az európai szemmel szimpatikus.
5: Európai szemmel,
4: de,
5: igen.
4: De hogy én azt gondolom, hogy a franciák viselkedése, meg a reakciójuk, azok legalább annyira ellenszenvesek voltak, mint nekem. Ezt nyilván a saját véleményet mondom. És ha arról beszélünk, hogy ezek az emberek mintát mutatnak a gyerekeknek, példaképek. Ezt mondtam tegnap, hogy abban szerencse volt részem, hogy 4 napot Görögországban lehettem a múlt héten, és ott minden 14 év alatti gyerek, mindegy, hogy milyen országból volt, fiú, lány, mindenki mezben volt. Vagy Messi, vagy Ronaldo, vagy a saját ország. Tehát volt cseh kislány cseh mezben, ami tök jó. Én is lennék magyar mezben VB alatt, vagy nézném a magyar gyerekeket. Tehát, hogy óriási hatással vannak ezek az emberek a világ népességére, vagy embereire, és különösen a gyerekekre, és ez óriási felelősség, és szerintem ebben az argentinok tegnap óriási hibákat követtek el. Ez nem jó. És a Yamára visszatérve, a Yamár szerintem jelenleg, Messit nyilván nem vesszük meg Ronaldót, de jelenleg rajtuk kívül a világon a gyerekekre a legnagyobb hatással bíró labdarúgó, és szerintem ez rendkívül fontos. És nem tudom, hogy ennek mennyire van tudatában, de ahogy viselkedik, minden mozdulata az megfelel ennek. Tehát ez rendben van. Volt, amikor bement a sajtótext, hogy 2 baseball sapkával a fején, de hogy akkor gyerekek is úgy mentek iskolába másnap. Tehát, hogy ez fontos tudni, hogy bízom benne, hogy a Paredes, aki extra futballista azon a poszton tényleg, hogy a tegnapi meccsét kevesen látták.
5: Ebben azért
7: ne bíz, szerintem.
4: Jó, az próbáltam vicces lenni.
5: Az igen, nem a spanyoloknál még ugye de nagyon sikerül. Fontos, hogy így körbeírtuk a kommunikáció az, amit a szakmai stábtól kapnak, és itt most minden szegmense kitérek az, hogy a játékosok beszélnek egymás között a pályán, ugye, amit mondtam, hogy mindenki vezéregyéniség, zárójel a franciáknál ment a harc, hogy ki legyen a vezéregyéniség, zárójel bezárva.
4: És egy darabig úgy nézett ki, hogy ez sikerült megoldani.
5: Igen, hisznek, bíznak egymásban, és ami instrukció érkezik a kispadról is, azt is maradéktalanul betartják, mert nem mindegy, milyen stílusban kapják meg, és nem mindegy, hogy ez mit eredményezhet. Ugye vannak már közös sikerek, és még mindig emberként szólnak hozzád. Scaloni is így szokta megtenni, de azért lehetett látni a hosszabbítás, hogy ő is érezte, hogy itt azért elment az a bizonyos hajó, és onnantól kezdve ez már egy picit fejetlenséget szül, mert ugye a végén ott voltak az argentin helyzetek, de ők nem ilyen fociból szokták feltétlenül kialakítani, tehát ott már annyira föl kellett pörögniük, annyira kockáztatniuk kellett, hogyha ezt 5 percnél tovább megteszik, akkor kaptak még volna gólokat, és hamarabb eldől, mert ugye ott volt a les gól is, ami azt hiszem 1,17 cm-en múlt, és ott voltak azért még a helyzetek is. De az, ahogy a spanyolok kommunikálnak egymással, az is példamutató, mert ugye mindenki a kedvenc csapatától, mindegy, hogy válogatott vagy klubcsapat, mindig elvárja a tökéletes teljesítményt, de ott kezdődnek a dolgok, hogy a felkészülés mellett hogyan viszonyulunk egymáshoz, és a spanyolok viselték el a legjobban azt, hogy ez egy másfél hónapig tartó világbajnokság volt. Amit senkinek
4: sokszor beszéltünk, hogy ez milyen.
5: Úgyhogy nekik van egy receptjük, és azt a világ nem tudja, hogy ők mit csináltak, amikor nem volt meccs. Repülőn voltak, szállodában voltak, hogy néztek meccset, tehát ezért nem kell mindent kiposztolgatni. Én figyeltem őket, nem árultak el mindent.
7: Mondjuk az is sokat elárul, hogy Cucurella ugye azt mondta, hogy magára tetováltatja a szövetségi kapitány arcképét, mert hogy ezt megígérte a világbajnokság elején, hogyha megnyerik a VB-t, akkor ő ezt megteszi.
5: Már akkor így hitt benne. Én biztos vagyok benne.
7: Biztos. Igen, azt nyilatkozta telefonon, hogy reméli, hogy egy olyan test részére tetováltatja, amit majd kevesen látnak. Hát most ebben nem menjünk bele, hogy mi lehet ez a testrész. Lionel Messi jövőjéről mit gondolunk, mert hogy ugye már a világbajnokság előtt kiposztolt egy sokat mondó, legalábbis sokak szerint sokat mondó üzenetet, mindenkinek mindent megköszönt. Ez azt jelenti, hogy akkor a válogatottbeli pályafutása véget ér?
4: Nagyon érdekes, ahogy ő itt teljesített, talán döntőben kevésbé, de azért 8 meccsből 7-szer, szerintem abban benne van bármi.
7: Tehát, hogy mondjuk nem... a meccs után, bocsánat, a lefújás után ezt ő nem erősítette meg, tehát ő kirakta azt a posztot még a VB előtt, vagy a döntő előtt.
4: Ezek nagyon nehéz döntések, tehát hogy azért te is a sportban élsz, és biztos számos olyan sportóval beszéltél, akinek közeledett ez, vagy kívülről nézve közelinek láttuk, és ő még húzta Kolonis Gyuriról. Beszéljünk, vagy ugye a Kamerás Zoli, amíg nem döntött el, hogy polgármester lesz, addig ő se tudta abba hagyni. Tehát abba hagyni egy ilyet, az nagyon nehéz, és azért ő olyan magasságokban van, hogy mindig az a kérdés, hogy oké, mi van másnap? Tehát amikor Jakabfi Zsani az egyetlen BL-t nyert magyar labdarúgó, aki kétszer is nyert, eldöntött, hogy visszavonul a válogatottól, és akkor beszélgettünk arról, hogy oké, és akkor a klubcsapat, és mondta, hogy a klubcsapattól nyáron. Nem, oké, én nem szólok ebbe bele, de hogy meg tud-e azt mondani, hogy mit fogsz csinálni július 17-én? Miért? Na, mert akkor kezdődik a felkészülés. És azt mondta, hogy igen, Berlinben a cégnél fog dolgozni. Ez így rendben van. Tehát ezt nagyon ki kell találni. Nem gondolom, hogy anyagi nehézsége lennek Messinek, ha abba hagyja. De hogy az nagyon nehéz, amikor te vagy tényleg a világ legnagyobb sztárja, és eltelik egy fél év, és kicsit álljon arrébb, mert jön a Jamal. Most nyilván eltúloztam, de hogy mégiscsak. Tehát egy fél év, maximum másfél év, amíg tarthat még a csoda. Aztán igen, megmutatnak a tévében, hogy ott ülsz a díszpáholyban, meg belehozhatja Sergio Ramos a trófát, és az nagyon aranyos, hogy ő megpuszíja meg minden, de hát már nem róla szól. Tehát, hogy ezekre föl kell készülni, ezek nagyon nehezek, igen. Szóval, de viszont már nem kapott puszit, a puszit már már kapta a trófeától. Szóval, hogy ez nehéz. Én nagyon elnézném még Messit. Azt, amit most csinált ezen a VB-n, az olyan magas szintű volt, hogy szerintem még bátran futballozhat.
5: A VB előtt is posztolt a cipőjéről, és ugye az volt az utolsó tangó elnevezésű kis cipő. Hát ha ő visszavonul és Scaloni is, akkor attól tartok, hogy legalább 15-20 évig utolsó tangója volt Argentinának, ami alatt én döntőt értek, ugyanúgy, ahogy a 93-as kupa győzelem volt az utolsó, ugye utána a 94-es világbajnokságról a Maradonát ugye eltiltották, Argentina egyből ki is esett, és utána a Brazília elleni kupa döntőig nem volt.
4: De mondtál valakit egy argentin fiú tevédé előtt? Hogy fiatal a gyereket, hogy ő lesz a következő.
5: De nem került be a keretbe. Tudom, kire gondolsz, csak én most nem. A nevét akartam hirtelen mondani. Nem volt ott. Úgyhogy az argentinoknak szerintem is az lenne a legjobb, ha Messi még ott lenne a pályán, legalább a válogatottban. Ugye ő azt mondta, hogy tét meccsen, mert nem játszana az argentin válogatottban, vagy ilyen selejtező szintű mérkőzésen. De most azt a teljesítményt, amit a VB döntőben nyújtott, szerintem 4 év múlva is meg képes lesz lehozni, mert ugye nem bántásból mondom, alig csinált valamit, de mégis az argentinok úgy érezték, hogy nélkülözhetetlen. Ha pedig 35-40 percekre be tud állni, mint Jordánia ellen például, akkor úgyis a hasznára tud lenni. De neki olyan hatása van, hogy én mindenképpen ott tartanám a válogatott közelében. Tehát ott egy nimbusz, egy élő ikon, elég visszaemlékezni azokra a felvételekre, hogy hogy néznek rá a többiek, ugye ő a példakép, és akármit mond neki, szentül hisznek, és ugye Argentina a világ legkatolikusabb országa, abszolút az egyisten hívő hozzáállás szerintem legnagyobb bástája, főleg a sportban, ugye a Maradona kultusz volt, amíg Kempesz nem volt akkora, vagy nem tudtunk róla, de ő is megérdemelné. És próbálkoztak ugye ezzel az argentinok, amikor a Maradona volt a szövetségi kapitány, ugye csak az intelligencia azért, tehát én Maradona az okniba vagyok, ugye, hogy a Diego
4: volt,
5: egész VB alatt, tehát ugye a Diego azt találta ki, ugye, amikor szövetségi kapitány volt, hogy minél előbb megkapja a Messi a labdát, annál hamarabb gólt lő, így nagyjából mélységi hatosból indult, aztán jött Bastian Schweinsteiger és az igazság. De a Messi intelligensebb és nem botrányokkal tarkított ember, tehát alapvetően jobb példakép lenne a sport általi pozitív üzenetek reklámozására, meg a hatása is ugye, hogy pozitív a példakép, de hát azért a csibészeket is szeretjük, és azért az argentinok csak azok.
7: Az idő, az a jövő zenéje, hogy mi lesz Messivel. A hírek után még két kérdéssel majd maradunk a világbajnoki döntőnél, és semmiképpen sem szeretném, hogy benned maradjon ez, ami most szeretett volna kijönni. Az azonban biztos, hogy most a hírek következnek.
8: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
10: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
8: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Elhunyt Kevin Keegan, korábbi legendás labdarúgó. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. Holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
8: Sporthírek.
11: A kapus Pécsi Ármin nélkül, de Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a keretben utazott el a Liverpool labdarúgó csapata az amerikai edzőtáborába. Az angol együttes két hetet tölt az Egyesült Államokban, ahol barátságos mérkőzést játszik a Sunderlanddel, a Wrexhammel és a Leeds Uniteddel is. Török vagy lengyel ellenfél vár a Ferencváros labdarúgó csapatára, ha tovább jut a holland Twente ellen az Európa Liga selejtezőjében. A harmadik fordulóban a Fenerbahce és a Górnik Zabrze BL párharcának vesztesével találkozhat az FTC. A konferencia liga harmadik selejtező körében a magyar bajnok Eto FC az Észak-Macedón Várdárral vagy a Lett Rigával mérkőzhet, a túljut luxemburgi riválisán. A Paks, ha búcsúztatja a Panathinaikost, akkor a nagyszombati Spartak vagy a bolgár CSKA a következik. Míg a Debrecen a Pjunik elleni továbbjutás esetén akár a dán Köbenhavnnal is összecsaphat a harmadik számú európai kupa sorozatban. Hundár Anna 24 helyet rontva a 97. helyen áll a női teniszezők világranglistáján. A legmagasabban rangsorolt magyar játékos továbbra is Udvardi Panna a 71. pozícióban van. A férfiaknál az umagi tornától sérülés miatt visszalépő Marozsán Fábián maradt az 54. Súlyos betegségben elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás futballistája. A 63-szoros angol válogatott Keegan a Liverpoollal 3 bajnoki címet, 2 UEFA kupát, valamint egy-egy FA kupát és beket nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, az aranylabdát 1978-ban és 79-ben érdemelte ki. Visszavonulása után edzőként dolgozott a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél és a Manchester Citynél is. 2 évig ő volt az angol válogatott szövetségi kapitánya. Kevin Keegan 75 évesen hunyt el.
8: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
11: A legtöbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napi rendelőti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. Hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hozzátette, ezen felül megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Ökológiai lábnyom kalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. A magyar kis és közepes vállalkozásokra optimalizált alkalmazás a működési és számviteli adatok alapján megmutatja, hogy mely területeken a legnagyobb a környezetterhelésük, és hol érdemes változtatniuk. Emellett a működési költségek csökkentését is segítheti. Holnap kezdődik a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. A 10 napos rendezvényen 40 magyar, japán, svájci, szlovák hallgató vesz részt, akiket neves zeneművészek oktatnak. A fővédnök Farkas Gábor, a Zeneakadémia rektora, aki diákkorában többször is a Muzsikus Tábor hallgatója volt. A programban szakmai beszélgetések, hangversenyek és előadói verseny is szerepel. A fesztivált július 30-án záró koncerttel fejezik be. 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízirendőrök, a legtöbb segítségkérés az erőszél miatt elsodródott száposoktól, valamint műszaki hívás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet.
8: Közlekedés.
11: Az M1-esen Hegyeshalom felé egy műszaki hibás autó állt meg Biatorbágy közelében. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
8: Időjárás.
11: Marad a kellemes nyári idő. A sok napsütés mellett holnap csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső futózápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 24-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
7: Ez a körkapcsolás, benne pedig a foci óra Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal. Gábor, semmiképpen ne maradjon benned, ami kikívánkozott.
4: Igen, ugye Zoli arról beszélt, hogy Messi mennyivel intelligensebb tűnik, mint Maradona volt, és hogy Maradona volt szövetségben, és azt kérdeztem volna Zolitól, hogy vajon azt elképzelhetőnek tartja-e, hogyha Scaloni, ahogy ígéri, decemberben abba hagyja a szövetségi kapitányi munkát, hogy utána Lionel Messi legyen az argentinok kapitánya.
5: Én biztos, hogy nem lennék a helyében, mégpedig Scaloni hiánya miatt a kispad elől, és a saját magam hiánya miatt, hogyha a Messi helyébe kéne képzelnem magam, ő meg a pályán nem lenne ott, vagy játékos edző lenne, ami még nagyobb parádé lenne. Nagyon sok jó argentin edző van, Brazíliában is edzősködnek, szerte a világban mindig is egy sajátos filozófiát képviseltek, egyébként a játékosságot, de van egy klasszik argentin vonal is. Én biztos, hogy egy olyan edzőt keresnék, a Scaloni végleg abba hagyja a szövetségi kapitányságot, aki inkább azt az alapjátékukat erőltetné, hogy minél előbb és minél többen legyenek a labda mögött, mert az argentinok gyorsak az átmenetekben visszafelé is, de ez előrefelé látványosabb szokott lenni. Nagyon gyors szélsőik vannak. Egyetlen egy jelöltem van, ő Diego Simeone, az Atletico Madrid vezetőedzője, amiben meg belehalnék, ha elmenne az Atletico Madridtól. Én benne látom azt a tüzet, hogy az a szervezettség egyébként, ami kialakult Scaloni irányítása alatt, az megmaradjon. Valamint a River Plate legendája Gallardo, aki ott nagyon jó munkát végzett, ugye Libertadores kupát is nyert a River Plate. Őről viszont nem tudom, hogy tudna úgy dolgozni, ugye, hogy egy évben 5-6-szor találkozik a csapatával, mert az ő munkásságát, hogy figyeltem vezetőedzőként, egyébként játékosként is nagyon kedveltem, irányító középpályás volt. Ő az a típusú vezetőedző, aki reggeltől estig ott van a pályán. Na most, ha 3 hónapig rajtad kívül nincs ott senki, akkor az nem olyan előremutató, de van választék bőven. Én egy olyan kvalitású edzőt keresnék, és ugye, amit a Gábor szokott mondani, hogy néha ő is mosolyog, amikor csapatuk a kapcsolatban edzőjelöltek merülnek fel ugye a sajtóban, és tök más hozzáállás és kvalitású edzők vannak, tehát hogy mindig mosolygok, amikor az MTK védekezésben jeleskedő szakemberrel van hírbehozva, tehát ezt kizár dolognak tartom. Tehát én egy olyan kvalitású edzőt keresnék oda, aki ezt a küzdő szellemet, a szilárd védekezést megalapozná, mert azért elő sokkal laposabb lesz Argentina, mert ugye Di Maria sincs már, tehát az ő hiánya azért érzékelhető volt. Ebben Simeone a legjobb. Kérdés csak az, hogy ő ott hagyná az Atletico Madridot, miközben szerintem ott nőtt az ő népszerűsége, meg a fia népszerűsége is Magyarországban, mert ugye a fia hagyta ki azt a nagy zicsert.
7: A játékvezetésről szerettem volna még kettő mondatot, de tulajdonképpen a végeredményt nem befolyásolta, valóban győzött a jobbik csapat, de lehet, hogy nem így alakul, és

0: az első meg nem adott spanyol gólnál bántották éjakapust vagy sem, de ez egy nagyon jó dolog, hogy ő azt látta, egyértelműen ítélt. Én azért szeretem a videóbírót, bár ott ő nem ment ki, de a videóbíró megnézte, elmondta neki, én szeretném ilyenkor, aki hívnák a játékot, és akkor mint az ő nevén fut a balhé, végül is ő döntene. Én nem éreztem ebben a döntőben azt, hogy a játékvetőnek bármiféle szerepe lenne abban, hogy a mérkőzés hogy alakul. Szerintem ez nagyon rendben volt, amit ő nyújtott.
1: És ugye azért latin-amerikai csapatról, Argentináról van szó, tehát ott azért benne van a pakliban, hogy a szenvedély átvált hevességi és alattomossággá. Engem nem lepett meg az Enzótól sem ez, Paredes-től sem, tehát az egyikük az előbbi River Plate, a másikuk Boca Juniors nevelés, és ebben tényleg minden benne van, ők mély szegénységből indultak ezek a srácok. Mindegyik játékos az argentin válogatók, nem hiper-szuper akadémiai épületekben hibrid műfüvese, hanem földes betonkeveréken a gettó szélén játszottak úgy, hogy lehet, hogy nem is volt labdájuk gyerekkorukban, meg dolgoztak mellette, mint nagyon sokan a csapatból. A kitörési lehetőségük a Boca és a River Plate és a többi csapat, viszont mindenki futballozni akar Argentínában, és oda csak a tudás, csak a fifika nem mindig elég, néha kell a keménység. Most túllőttek a célon, de mondom, nekem ebben nem volt meglepetés. Én arra számítottam, hogy az angolok ellen pattam majd el a célra, azért ott is közel voltak hozzá. Enzónak a második sárgalapja nálam azonnal piros, a Paredest is ki kellett volna állítani, de a FIFA még nevetségesebbé teszi magát, hogyha a két játékos nem tiltja el, és mostantól ugye nem tudni, hogy Infantino mikor veszi fel Trumpnak, úgyhogy felmentésnek esélye sincs.
2: Ennyit akkor a labdarúgó világbajnokságról. Az elmúlt 5 hétben azt hiszem, hogy nagyon sokat beszéltünk róla, lehet, hogy még fogunk is, de nagyon sok kérdésre, vagy csak 4 év múlva kapunk választ, akár Messivel kapcsolatban, akár az argentin szövetségi kapitány munkájával kapcsolatban, és akkor evezzünk hazai vizekre, mert hogy NB1 és NB2 indul a hétvégén, hát mennyire hiányzott így a labdarúgó világbajnokság árnyékában?
0: Az mindig hiányzik, ezt nehéz ezt észérvekkel alátámasztani, vagy azt gondolni, hogy egyre nehezebb, de hogy valóban hiányzik, tehát hogy amikor nagy meccsek mennek a különböző televíziókban, és lehet nézni vagy hallgatni a rádióban magyar mérkőzést, akkor hát én bevallom, hogy én akkor a magyart választom. Még akkor is, ha az utóbbi években azért volt egy-két csapat, ami felvetett bennem kérdőjeleket, hogy mit keres a legfelsőbb osztályban, de egyébként szerintem ez a bajnokság, ami most indul, esélylatogat, és menjek bele egy rögtön.
2: Igen,
0: szóval szívesen hosszú hallgatjuk. Évek óta azt mondjuk, hogy a Fradi nyeri a bajnokságot, tavaly is azt mondtuk azzal, hogy a Győr a legnagyobb kihívója, és az összes többi csapat a kiesés ellen küzd. Talán a Felcsút volt olyan helyzetben az elmúlt néhány évben, hogy ez rá kevésbé volt igaz. Most ez egy nagyon érdekes bajnokság, mert egy picit átrendeződni látszik a dolog. Szerintem az Újpest erősebb lesz, egyre erősebb.
2: Mennyire lesz erős, mert azért hallottam pár olyan hangot, hogy ebben az évben az Újpest bejelentkezhet akár a bajnoki címvárományos.
1: Ott voltam az edzőmeccsükön.
0: Mondjad, Zoli, és aztán mondod.
1: Nem.
0: Szerintem azon múlik, hogy a többi csapat mennyivel lesz gyengébb. Tehát azt gondolom, hogy az Újpesten pénzparipa fegyver megvan. Szerintem magyar viszonyokhoz képest nem igazolnak rosszul, tehát hogy ott biztos vagyok benne, hogy ők az első 6-ban lesznek, abban nincs kétségem. Én kíváncsi vagyok a Fradira, szerintem a Fradi még mindig, vagy ebben az évben is a bajnokság legnagyobb esélyese, és most nem mondom azt, hogy a többi csapat a kiesés ellen fog küzdeni, mert hogy van egy-két számomra nagyon meggyengültnek tűnő csapat, ennél finoman nem tudom fogalmazni. Például a Puskás Akadémia, például a Kisvárda, de egyébként az MTK-t is félteném, ha MTK-szurkoló lennék. Bár szerintem az előbb említett két csapat most ki fog lógni lefelé, én azt gondolom.
2: A Kisvárda miért? Bocsánat, már is mondhatod, Zoli.
0: Nem találta meg Révész Attila az edzőt.
2: Ez sokszor már nem okozott neki problémát.
0: Igen, de akkor ő ült a padon, és ő azt megoldotta. De most nem ő ül a padon. Tehát én azt gondolom, a Kisvárda csapata sem erősödött igazolásokkal, inkább gyengült, és nem látom, hogy ott Scaloni vagy spanyol kapitány lenne a padon, tehát ott én azt gondot látok, a felcsúna egyértelműen nagyon sokat gyengült a keret, azt

0: teljesen egyértelmű. Én az MTK-nál is azt láttam az utolsó fél évben, hogy az, tehát hogyha MTK szurkoló lennék, akkor sírtam volna egész tavasszal. De hogy ez egy nagyon érdekes, a Honvédnál nem tudom, hogy ez az új messziről jött edző, ez ismerem a svájci labdarúgást, mert hogy élnek ott rokonaim, és gyerekként nagyon sokat követtem, hogy Jakobácsinak a futballista múltja az megvan. Aztán nagyon kíváncsiak vagyunk, ez az Olival sokszor beszéltük, hogy Borbély Balázs vagy a klub erős győrött, és azzal a gyanúperrel értünk, hogy Borbély Balázs volt erős, ez ki fog derülni. Sajnos a Nemzetközi Kupa ezt ebbe az irányba mutat, ami fájdalmas. Zalaegerszegen is állandó változás van, az is nagyon érdekes. Debrecen nem tudom, milyen lesz, mert ott szerintem egy jól működő edzőhelyet hoztak valakit, akit szintén kevésbé ismerünk. A Vasas mindig egy óriási kérdőjel, de itt a Zoli kifejti a véleményt. Szóval egy nagyon érdekes bajnokság lesz, ahol az eddigi erőviszonyok részben átrendeződtek, még több lehetőség jut majd sok helyen a magyar fiataloknak, alapvetően nem szakmai, nem gazdasági okokból, ami egyébként elsülhet jól, tehát láttunk ilyen nagy csapatot, talán a Manchester United volt, még az Abrahameket berakták, mert nem volt más, és nagyon jól működött, szóval nagyon érdekes, én nagyon várom ezt.
1: Zoli, akkor először kérlek az Újpest edzőmérkőzéséről a tapasztalatokat oszd meg velünk.
2: Megleplek, mert a Kisvárdát is láttam. Na, játszani.
1: Lepj
0: játszani
1: meg.
0: Vagy meccsen?
2: Ugye az Újpest szombaton játszott a előző bosnyák élvonalbeli bajnokság 7. helyezettjével, nem kezdenék bele a csapat nevének a kimondásába, a pozíció, meg az erő sokkal fontosabb, egy ponttal biztosították a helyüket az élvonalba, de szerintem a negyedik is 4 pontra volt nagyjából, tehát nagyon szoros mezőny volt, az Újpest sokkal jobb volt, Szappanos nagyon jól irányította az Újpestet, de én még egy kis lendületet várnék a lilafehérek től. Menő Noah nagyon jól mozgott, de ha Horváth Krisztófer összeszedi magát, ugye benne mindig van kurázsi, most a második csapatban bizonyított fontos lenne. Utána volt a szurkoló Jankétól Dárdai Pál, megígért, hogy még minden posztra igyekeznek hozni játékost, és ez nagyon fontos dolog, hogy azért még másfél hónap múlva lehet igazolni, és ugye a Győr, amikor följutott az NB1-be, és vereségekkel kezdtek Borbély Balázsal, akkor nem elküldték az edzőt, hanem hoztak még 3-4 játékost, akik még mindig a legjobbak közé is tartoznak. Úgyhogy az Újpest jó lesz, de én 1-2 gyors játékost vinnék még oda, markánsabb szereplést várok a lilafehérektől, de a bajnoki címbe szerintem úgy tudnak majd beleszólni, hogyha a Ferencvárostól vennének el pontokat, mert a zöldfehéreket tartom a bajnokság legnagyobb esélyesének, méghozzá Borbély Balázs és a stábja miatt, és szerintem a versenyszellem jobb lesz a Fradinál, hogy nem 48-an vannak az első csapat kereténél, hanem beáll egy normális létszám. Utána nagy talány van, én Kisvárdát a Vasas ellen láttam játszani, hát nagyon messze voltak a feljutott Vasastól, és szerintem Révész Attila nagyjából az átigazolási időszak vége után a első válogatott meccset követő szünetben, mint ahogy ezt a sor, mint a bizonyítja, valószínűleg már vezetőedző lesz, és az NB3-as csapattól ott is van már egy szakember az első csapatnál. Na, az nem a nevét mondom, mert nem a neve a lényeg ilyenkor, hanem a folyamat és a funkció, és én úgy tudom, hogy Csupka Attilőt például nem kérte. A felcsútiaknál ugye Babó Levente lett a vezetőedző, aki nagyon jól ismeri a fiatalokat, hiszen közöttük dolgozott ezen a szakterületen, ezzel próbálkozott a Honvéd Pinezics Mátéval is. Tök jó dolog ismerni a saját fiataljainkat, csak van másik 11 csapat is, és ott nem mindenki fiatal. És ezzel én nem azt mondom, hogy Babó Levent és a stábja nem jó, hanem az, hogy ebben még nincsen tapasztalatuk, tehát oda nagyon kellene még egy tanácsadó, aki akár mondjuk Komjáti András is lehet.
0: Ez most nem lehet üzenet arra, hogy a cél az MB2?
2: Nem én mondtam, de nem tudom megcáfolni. Tehát a két csapatot én is így látom. A Honvédnál a szurkoló tábort nem lehet megkerülni, már klasszik 12. játékos, tehát aki volt az MB2-ben is Honvéd meccsen, vagy látta őket a tévében, de inkább aki ott volt, tehát az nagyjából a magyar Boca Juniors vagy River Plate stadion, szerintem a Honvéd tábora évek óta a legjobban szurkoló. Ezzel nem azt mondom, hogy a többiek nem, de kiemelkedőek. Nagy talány az edző, ugyanúgy, mint ugye Zalaegerszegen is. Honvédnak segít majd a szurkoló tábora, én igazolnék még azért egy-két rutinosabb játékost, az Ete nagy talány. A Vasasról kell beszélnem, ha valaki azt mondja, hogy tizedik lesz a Vasas, akkor én ezt most aláírom, nem azért, mert nem nézek ki jobbat, hanem mert féltem a kedvenc csapatomat. És az nagyon fontos, hogy ugye az Eto ellen kezd a Vasas, utána megy a Fradihoz, tehát ez egy meghatározó lesz, hogy mennyire lesznek türelmesek Erős Gáborral szemben a vezetők. Én azt az utat ajánlanám most nekik, az eddigi edzőmeccsek, az előző NB2-es szereplés alapján is, hogy létrehozta a kohéziót, ami hiányzott a Vasasnál, hogyha úgy alakul, legyenek vele türelmesek, mint Borbé Balázzsal. A Vasas nagyon jól egymással kommunikáló csapat lett, még egy játékos szerintem kellene a védelembe. Az MTK-t én a kieséstől nem féltem, nyers sérülése viszont keresztül húzta a számításokat, viszont azt tudni kell, hogy az MTK vezetői nyíltan meg is mondták, hogy a csapat szereplése mellett ugye a piaci alapi működés nekik ugyanolyan fontos, és ebben a szegmensben az MTK szerintem a legjobban teljesítő magyar csapat. Az viszont tény, hogy ez az eredményesség rovására is megy, de ha racionálisan nézzük, a negyedik és a tizedik hely között teljesen mindegy, hogy hol végez egy csapat, mert ha most meg kellene mondanom, hogy két évvel ezelőtt melyik csapat volt a hetedik az NB1-ben, nem tudnám megmondani, csak tippelnék, és őszinte voltam nagyon.
1: Gábor, hogyha már említetted, hogy Borbé Balázs vagy a klub volt erősebb már, mint a Győr, és azt mondod, hogy szerinted vagy szerintetek Borbé Balázs, akkor mondjuk a Vojvodina elleni Fradi nemzetközi kupa szereplése, az mit vetít előre, hogy megvan már az összhang Borbé Balázs és akkor a jobb klub között, amiből kiindulhatunk, hogy akkor valóban a legnagyobb esélyes ennek a bajnokságnak a Ferencváros, hogyha még egy ilyen jó edző is jött a jó csapathoz.
0: Nagyon nehéz válaszolni a kérdésedre, több okból. Egyrészt, hogy a Fradi most milyen klub és ott mi van, arra szerintem senki nem tud válaszolni. Ugye a héten volt egy nagyon meglepő hír, mely szerint ugye Kubatov Gábor megköszönte a barátjának, Nyíri Zoltánnak az elmúlt 16 évet, és ő lett az ügyvezető is. Nem tudom, hogy ez mit jelez. Próbáltam nyomozni, és semmilyen eredményre nem jutottam. Tehát nem tudom, hogy a klub az erős, vagy nem erős, vagy ott mi van. Szerintem senki nem tudja. Másrészt szívesen válaszolnék a Vojvodinával kapcsolatban a kérdésedre, hogyha a második meccsen nem a 8. perctől 10 emberre játszott volna a Vojvodina. Ez alapján én nem mernék semmit mondani. Azt látom, hogy a játékosok szemében azt látom, mikor nyilatkoznak, hogy talán szívesebben dolgoznak Borbé Balázsra, mint dolgoztak kinne. De ebből nem következik, hogy ez eredményesebb lesz. Én nagyon szurkolok ennek, mert hogy a magyar labdarúgásnak fontos, hogy a Fradi jó legyen. Az nagyon jó lenne, a Fradi Újpest, az most már egyre inkább valódi derbi lenne. Tehát nem tudok a kérdésedre válaszolni, vagy mellé beszélnék, hogyha meg tudnám mondani, hogy a Fradi milyen erős klub most, vagy milyen moralitásról uralkodik ott, vagy van-e pénz, vagy nincs. És azt se tudom megmondani a Vojvodina Fradi párharc alapján, hogy Borbé Balázs és a csapat hogyan működik együtt, mert hogy egyre kevesebben voltak a szerbek, egy magyarral kevesebben voltak. Hogy ezért én nem mernék erre most válaszolni.
1: Ez mondjuk nem hangzik jól már önmagában, de
2: Mandali... Én felszabadultabbnak láttam a Ferencváros játékosait, de azért ugye volt feszültség is, mert sokan előtérbe kerültek, akik eddig picit hátrébb szorultak ilyen vagy olyan oknál fogva, gondolok itt ugye Lisztes Krisztiánra is. De az első meccsen szervezett volt a Fradi, idegenben, ugye Szerbiában soha nem könnyű, apropó a Vojvodinának tegnap este 7-kor bajnokia volt, egyedül a szerb bajnokság ment így a VB döntő felvezetéseként. A visszavágom viszont olyan játékot gyakorolhatott a Fradi az ember előny miatt, amilyenben nagyon sokszor része lesz majd a hazai bajnokságban, főleg hazai pályán, mert ugye a labda előtti védekező szám az megvolt ebből a szempontból, ugye a labda mögött nem volt elől egy újvidéki Messi, mondjuk így, aki ugye ott van elől, úgyhogy azért én láttam iránymutató jeleket. Egy csapatról nem beszéltünk, amelyikről mindig szoktunk, ez a Paks. Fogalmam nincs, hogy mire lesz képes a bajnokságban. mennyit számít majd az, hogy ugye Bognár György fia is oda került a szakmai stábba, ami okozott a hierarchikus felépítésben, ott ugye az NB3-as csapatra is gondolok változásokat. Az viszont biztos, hogy a Paks meccseit nagyon várom majd, mert gólgazdag mérkőzésekre számítok a továbbiakban is, valamint őszinten nyilatkozatokra semmiféle kommunikációs iránymutatással és tanácsokkal karöltve. Úgyhogy jó bajnokság lesz az NB1, de az NB2 is érdekes lesz, ugye a Vili meg a Diós Győr miatt, egy nagy kanizsa is végre a másodosztályba tud szerepelni, tehát van esélyük vidéki fellegváraknak a maguk szintjén bizonyítaniuk, és nagy talány, hogy a Vili meg a Diós Győr milyen irányba indul el. Ezért a vidik körüli...
1: Milyen szempontból mondod,
2: hát, hogy mert ugye két fontos és nagy tömegbázissal rendelkező fellegváról van szó, Diós Györrel kapcsolatban ez pláne kijelenthető. Ugye új úton indultak el, nem tudom, hogy a fehérvári leendő tulajdonosi kör milyen anyagi és szakmai tervekkel rendelkezik, ezt senki nem tudja. Diós Győrben ugye Vince Riár sportigazgató és Takács Péter vezetőedző rendszeresen nyilatkoznak a kijelölt útról, célokról, de egyik csapat sem direkt kommunikálja egyébként a feljutást, és ez szerintem nem a véletlen műve, mert például Diós Győrben a pillanatnyi lájkokért a politikai kommunikációt átültetve a futballba olyan dolgokat ígértek meg, amikről lehetett tudni racionálisan nézve, hogy nem biztos, hogy megvalósulnak, nem is valósulnak meg, és el kellene fogadni azt a tényt is, hogy ha az argentinok tudnak tahók lenni, akkor a futballszurkolókra meg az igaz, hogy nem választópolgárok, ők minden nap szavaznak, és semmit, de semmit nem felejtenek el.
1: Hogyha már NB2, akkor mondjuk egy Kecskemét, vagy egy Kazincbarcika.
2: Elfelejtettem a Kecskemétről beszélni.
0: Hát, ha azt mondtuk, hogy az...
2: Őket is láttam.
0: Hogy az NB1-ben átrendeződés van, és némi bizonytalanság érzékelhető egy-két klubnál, az NB2-ben még inkább igaznak gondolom, az NB3-ban meg abszolút, tehát nagyon nehéz jósolni. Az egy nagyon furcsa dolog, hogy a 16-ból egy jut föl, és egy osztályozót játszik, azt szerintem lenyomta a Videoton árát is egyébként. Nem tudom megmondani, hogy a Videó, a Takács Petinek nagyon szurkolok Diós Győröt, mert nagyon jó gyerek, hogy ugye ő lett a vezetőedző, ahogy Fehérváron nagyon szurkolok Nikolis Nemanjának, hogy sportvezetőként beleerősödjön abba, mert ő is egy nagyon-nagyon jó ember. A Kecskemét... Ha akarom erős, ha akarom nem, néztem az igazolásokat, nem tudom igazán eldönteni. Kazincbarcikán én nem gondolom, hogy az annyira erős csapat volna, vagy hogy nekik ez csak jó volt az NB1-ben lenni egy évig. Tehát ez egy nagyon sok kérdőjel van. Itt most tényleg igaz az, hogy igazán okosat mondani az 5.-6. forduló után, az edzőcserék után lehet majd.
2: Nagyon szervezett volt a Kecskemét, meglepő módon a Vasas ellen láttam, de nem a Vasas első sora ellen játszott, a Kecskemét első sora. Amikor a 2x60 perces meccs volt, és átfedésbe volt a két csapat, ez egy olyan 20-25 perces időintervallum volt, akkor a Vasas fokozatosan vette át az irányítást, de a Kecskemét a bükkfürdői edzőtáborból érkezett, késtek is egyébként majdnem egy órát, tehát a buszról leszállva érkeztek. Az viszont tény, hogy nagyon fegyelmezettek, zártan védekeztek, és az NB2-ben sem elég csak a foci, és ezt Tímár Krisztián és nagyon sok kecskeméti játékos tudja. Úgyhogy ez egy nagyon jó kiindulási alap. Én azt mondom, hogy ugye tart még az átigazolási időszak, nem tudjuk, hogy száll be a Vidi tulajdonosi köre, de jelenleg én a Kecskemétet tartom arra a leginkább esélyesnek, hogy a legjobban rajtoljon el a bajnokságban.
1: Hát akkor ennyit az NB2-ről, az NB1-ről, a labdarúgó világbajnokságról. Szerettem volna még egy kis nemzetközi kupa szerepléssel is beszélgetni veletek, de akkor ezt majd meghagyjuk jövő hét hétfőre.
2: Mindegyik magyar csapatnak a legjobbakat kívánjuk.
1: Így van, azt hiszem, hogy így összefoglalhatjuk ezzel kapcsolatban a tapasztalatokat, illetve a jó kívánságokat. Igen, ebben minden benne van, azt hiszem. Evert Gábornak és Simon Zoltánnak köszönjük szépen.
0: Köszönjük.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez itt a Körkapcsolás, 20 óra 6 perc a pontos idő, és birkózással megyünk tovább, mert hogy a múlt héten a világ legjobb birkózói a budapesti bokcsarnokban gyűltek össze, ahol a Nemzetközi Birkózó Szövetség rangsoroló sorozatának záróállomását a Polyák Imre Varga János Kozma István emlékversenyt rendezték meg. A hazai válogatott eredményesen szerepelt, és összesen 6 éremmel zárta a rangos viadalt. A magyar birkózók teljesítmény a Nemzeti Sport újságírója Deák Zsigmond értékelte Laki Barbarának.
2: Hát ugye ezt ne felejtsük el, hogy ez a sorozat, ez a rangsor versenysorozat, ami a Nemzetközi Szövetség a UBB-nek a versenysorozata, 4 állomásból tevődik össze, és a negyedik utolsó az a Polyák Imre Varga János Kozma István emlékverseny, a budapesti verseny. Általában itt vannak a legtöbben, és általában ez a legszínvonalasabb, részben azért, mert ez már válogatónak számít az őszi, esetemben októberi világbajnokságra kiemelések szempontjából nagyon fontos. Na, és ezt jelzi a jelentőségét, hogy 5 kontinens, mint egy 50 országának több mint 500 birkózója jött összesen 3 szakákban, ugye Budapestre, a bokcsarnokba, úgyhogy hatalmas mezőny volt, olimpiai világ és Európa bajnokok, illetve egyéb kontinens bajnokok jöttek. Úgyhogy hogy mondjam, ez nem elvárás, de mindesetre ez tény, évek óta tény, és ebben a nagy és minőségi mezőnyben kellett a miénknek helytállni. Én azt mondom, hogy az, hogy mind a 3 szakákban szereztünk érmet, összesen 6-ot, és van benne arany, ezüst és 4 bronz, plusz 2 ötödik hely, ez szerintem abszolút megfelelő. De nem csak én mondom ezt, hanem Bácsi Péter, egykori világ és Európa bajnokunk, a Magyar Birkózók Szövetsége szakmai igazgatója is ezt mondja. Egészen pontosan a Birkózó Szövetség honlapján megjelent interjúban azt mondja, hogy kiemelkedő színvonalú volt a verseny, és büszkék lehetünk rá, hogy 6 érmet szereztünk.
3: Egy kicsit beszélgessünk akkor külön a versenyzőkről. Először is Szabados Noémi volt, aki egészen a bronzmérkőzésig jutott. Végül meg is szerezte a bronzérmet a mérkőzésen. Az ő teljesítménye a jövő szempontjából mennyire bíztató a világbajnokságra nézve?
2: Azt azért ne felejtsük el, hogy a női válogatottnál szövetségi kapitányváltás történt közvetlenül a verseny előtt, illetve az utóbbi hetekben, mondjuk így. Martin Gábor helyett immár Ligeti Richard irányítja a szakmai munkát, és ő egy ilyen alapozó, kemény, hát utóalapozást iktatott be, tehát mondjuk nem voltak csúcsformában a lányok. Ez persze nem gond, mert nyilván októberben kell majd a világbajnokságon csúcsformában lenniük, de olyan kemény volt a mezőny, de ez azt jelentette, hogy többségük már aratott egy-két szép győzelmet, és vert meg kiváló versenyzőket, de végül is Szabados Noémi volt az, aki a dobogóig tudott hatolni. Pont az ő súlycsoportjában a másik magyar, Pók Karolina például VB és EB ezüstérmes romániai versenyzőt vert meg, de pont Szabados őt felülmúlt, és aztán a bronzmeccsen pedig egy kiváló orosz versenyzőt vert meg az utolsó 3 másodpercben egy nagyszerű 4 pontos páros combemeléssel. Ami a VB, hogy mondjam, esélyeket illeti, nagyon kemény a mezőny, a női mezőny különösen. Most itt japánok nem voltak ezen a versenyen, voltak kínaiak, kirgizek, kazakok, amerikaiak, kanadaiak, tehát gyakorlatilag a japánokon kívül a oroszok, fehér oroszok, szóval a világ krémje. De a világban most van mindenki lesz, és ott, hogyha a Noémi odaér a helyezésekhez, az már szenzációnak számít. Ő egy nagyszerű versenyző, régóta ott van a spiccen, de valahogy még világversenyen nem jut ki neki teljesen a lépés. Ugye ő U23-ban, tehát még utánpótlásban, de az utolsó utánpótlás korosztályban 3-szor állhatott Európa-bajnoki dobogóra, de a felnőtteknél még nem. És általában egy hajszál választott el ettől, de lásd például ezt az idei rangsorversenyt, hazai rangsorversenyt, vagy korábban is szerzett ő már érmet. Itt látszik, hogy gyakorlatilag szinte mindenkit meg tud verni. Szóval én azt mondom, hogyha tényleg a októberre sikerül a formaidőzítést tökéletesen véghez vinni a válogatott stábjának, akkor Noémi és még egy-két lány ott lehet az érem csatáknál. Azt nem mondom, hogy mindenképpen érmet szerez, mert mondom, a VB az szignifikánsan erősebb, mint az EB, de ott lehet a helyezettek között, de ehhez is már nagyon jó birkózás szükséges.
3: Lévai Tamás és Vánca István is bronzérmet szerzett. Ahogy említetted, ugye egy nagyon erős mezőny gyűlt itt össze Budapesten. Az ő eredményük mennyire volt benne ebben a versenyben?
2: Mondhatjuk, hogy igen, ugye kötött fogásról beszélünk, hagyományosan a legerősebb szakágunk, gyakorlatilag majdnem mindenkinek van a válogatottban, már a felnőttek között is valamilyen világversenyes érme. Lánca Pista, ugye Európa bajnoki ezüstérmes volt 2022-ben itt Budapesten pont a bokcsarnokban, csak még egy súlyjal lejjebb, 67 kilóban, most már 72 kilós egy pár éve, és ott az első számú válogatottunk. Ő egy nagyon jó orosz versenyzőtől kikapott az elején, de aztán az ezüstérmes törököt legyőzte, úgyhogy gyakorlatilag a vérét adta, mert szétfejelte őt a török, és felrepett a szemöldöke, és a bronzmérkőzés előtt 3-5 és össze kellett varni, tehát összevadt szemöldökkel verte aztán meg a szintén kiváló grúz versenyzőt, szintén Európa-bajnoki érmes grúz versenyzőt a harmadik helyért, szóval mindenképpen megérdemelt az ő érme. Lévai Tomi, ugye ő a három lévai fivérnek a középső tagja, aki a legmagasabb súlycsoportban most 87 kilóban volt, ő 82 kilós, és ugye ott VB-EB bronzot szerzett, aztán 97-ben is felment, átugrott a 87-et, de aztán most visszajött 87-re, és itt azt kell mondanom, hogy valamennyire előnyt szerzett a hazai riválisok közül. A 87 kiló az olyan, hogy most ugye Losonci Dávid világ- és Európa-bajnokunk sérült, a tavalyi világbajnokságon elszakadt a térde, és most rehabilitációját végzi. Ebben az évben, ha minden igaz, nem fog versenyezni, de így is van három klasszisunk. Tehát egyik ugye Lévai Tomi, másik a Becsúlya lejjebb ezüstérmes Szilvási Erik, és harmadik pedig Európa-bajnokunk, 2023-as Európa-bajnokunk Takács István. Tehát három, még Losonci, hogy mondjam, ideiglenes távollétében is van három kiváló versenyzőnk. Mind a hárman el is indultak ezen a kőkemény versenyen, és a legtovább Lévai Tamás jutott, ugye bronzérmes lett. Amikor kikapott az orosztól, ott is volt egy vitatható bírói döntés, ami miatt aztán máshogy fordult a meccs, de a többi meccsét megnyerte. Igazából, ahogy saját maga is mondta, az a kisebb fizikai hátrányt, azt megfordította előnye, ahogy érezte állásba, kifejezetten erősnek érezte magát, és mondom, még ugye nem zárult a válogatási időszak, de azért 87 kilóban ő azért élvez, hiszen jobb eredményeket érte folyamatosan ebbe az évben, mint a másik két versenyző.
3: Érdemes megemlíteni a 21 éves Gang Zétény teljesítményét is, hiszen ő is eljutott a bronzmérkőzésig, végül szlovák ellenfelét nem tudta legyőzni, viszont azért 21 évesen ez is nagy teljesítmény, hogy az 5. helyen zárta ezt a versenyt.
2: Gang Zétény szabadfogásban szerepelt, ne felejtsük el, tehát ott azért nem vagyok annyira erősebb, mint a már említett módon hagyományos kötött fogásban, úgyhogy abszolút két szép győzelmet aratott, fiatal versenyző, ha így fejlődik tovább, akkor a felnőttek között is ott van a helye az érem környékén, aki pedig érmet szerzett ebben a szakágban, az Uro Magomedov Murad, 74 kilóban ő már nem kevesebb, mint 4-szer volt EB 5-dik, valahogy mindig lemaradt, pedig igazán jó versenyző, ha csak azt mondom, hogy most gyakorlatilag a saját árnyékát átlépve, életében először megvert az 5-szörös Európa bajnok szlovákiai Salkazanovot, akkor azt mondom, hogy ő is bravúrt ért el, úgyhogy van potenciál a szabadfogású csapatunkban is, és hát a kötöttben, ugye ha már 21 évest említette, ugye Darabos Lászlót ne felejtsük el, aki 21 éves szintén, mint Gangul Zétény, és a nehéz súlyban, kötött fogás nehéz súlyban, 130 kilósok között egészen az ezüstéremig hatolt. Nyilván ebben a kategóriában inkább a VB és EB ezüstérmes Vitek Dáriusztól vártuk a talán a jobb eredményt. Ehhez képest ő kikapott, egy győzelem után kikapott egy finn versenyzőtől, akit viszont Darabos a későbbi szakaszában a versenynek legyőzött, és aztán mondom, döntőig jutott, és ott egy nagyon kemény orosz versenyzőtől kapott ki egy-eggyel, ugye aktivitási pontot előbb szerezte az orosz, szóval le a kalappa előtte, ha már 21 évesekről beszélünk, és hát a Szőke Alexet meg aztán semmiképpen se felejtsük ki, hiszen ő szállította az aranyérmet, egész pontosan nem szállította, hanem itthon tartotta, 97 kiló kötött fogás, és ha már bravúrokat említettünk, akkor az övé az egyik legnagyobb, hiszen az olimpiai kétszeres világ és kétszeres euróbajnok Musza Jevlojevet, az orosz legendát, aki most ért vissza pár év pihenés után, sikerült legyőznie 3-1-re az elődöntőben, és az egész versenyt megnyerte, és kiváló, csak olyan versenyzővel birkozott, akinek van valamilyen világversenyes érme, és mindegyiket legyőzte, és mondom, ezt az eszeveszett bravúrt, hogy ebből legyőzése, ez pedig azt mutatja, hogy enyhén szólva is jó úton jár. az egész kötőfogási válogatott kín volt egyébként nemrég Colorado-ban, az amerikai válogatott edzőközpontjában, részben már a jövő évi Las Vegas-i olimpiai kvalifikációs világbajnokság miatt, részben pedig hát Los Angeles-i olimpia miatt, ugye mindkettő Amerikában időeltolódás ment velük a birkózó módszertani központ szakembere is, aki különböző adatokat mérte, hogy a akklimatizáció és egyéb élettani funkciók kapcsán mi lesz az ideális átállás. Majd szóval ő sem úgy jött, hogy erre hegyezte magát, hanem éppen munkából, hogy így mondjam, és na ehhez képest birkózott szenzációsan, úgyhogy Szőke Alex aranyérme aztán nem csak azért, mert ez az arany, de tényleg olyan bravúrt vitt véghez, míg eljutott idáig, hogy az tényleg a csúcsa volt ennek a versenynek, legalábbis magyar szempontból.
3: Összességében így nem sokkal a világbajnokság előtt az, hogy egy ilyen erős mezőnyben ennyire jól tudtak teljesíteni a magyar birkózók, milyen visszajelzést ad, mennyire tudnak majd éremesélyesként indulni a magyar birkózók?
2: Én azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy az látszik, hogy ott vagyunk, és tartjuk a legjobbakkal a lépést. Tehát nem vagyunk lemaradva, nem is előztük meg őket, de nem is vagyunk lemaradva. Tehát itt tényleg azon fog múlni majd Kazasztánban, októberben, a világbajnokságon, hogy éppen akkor ki milyen lábbal kell fel, ahogy szokták mondani, ki milyen napot fog ki, hogy sikerül a súlyrendezés, a formaidőzítés. Nem vagyunk lemaradva. Ez szerintem nagyon fontos, mert említette, nagy mezőny volt, nagyon erős mezőny volt, és ezek az eredmények önmagukért beszélnek. De nem szabad egyáltalán, hogy mondjam, megnyugodni, mert aki egy másodpercet is megnyugszik, akkor az lemarad a többiektől, és még rengeteg munka van hátra. Ráadásul is beszéljünk arról, hogy ugye még egyes súlycsoportokban, például női 57 kilóban, vagy a kötött fogás 77 és 87 kilóban, amik hivatalosan nem is zárult le a válogató, ott ugye 2-3 emberünk van, aki esélyes a VB indulásra, szóval nekik még, hogyha valahol még esetleg kérdés van, akkor azt el kell dönteni. Tehát nekik még nem is lehet hátradőlni, és azt mondani, hogy akkor októberig nézek már előre, hanem még lesz az, akinek még előbb a hazai rivalisokat is le kell győzni, felül kell múlni esetleg az addig valamilyen nemzetközi versenyen, hogy aztán ő vívja ki a szereplést, úgyhogy kemény lesz. Most a kötőfogás is, meg a női szakág is itthon folytatja a felkészülést, egész pontosan egy nagy nemzetközi tábor, általában a budapesti rangsorverseny után itt maradnak sokan, és most is egy összesen azt hiszem 260-an vannak a nők és a kötőfogásúak 20 pár országból, akik itt Tatán edzőtáboroznak a mieinkkel együtt. Itt is nagyon fontos, hogy új ingerek érjék a birkózókat, minél több stílust, minél több ellenfelet megismerjenek, hogy aztán ne legyen meglepetés, hogyha majd a világbajnokságban másokkal összekerülnek, nem csak a szokásos európai vagy közelebbi riválissal.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Forma 1-jel megyünk tovább. A nemzetközi sajtó ismét Kimi Antonelli dicsőíti. A Forma 1-es Mercedes 19 éves olasz versenyzője tegnap megnyerte a belga nagydíjat, és a világbajnoki versengésben 10 futam után 45 pont az előnye a második helyezett brit Lewis Hamiltonnal szemben. A belga nagydíjról, illetve már a magyar nagydíjról is beszél Frank Landrás.
3: Óriási szerencséjük van, hogy a jövő hétvégén lesz a magyar nagydíj a Hungaroringen. Tessék elképzelni, mi volt eddig. Egyik nagy esemény a másik után. Volt a VB, ugye a focimnak végre vége lett. Volt Wimbledon persze, ahol a 21 éves cseh kislány megverte a másik cseh kislányt. Közben volt Silverstone, motorkerékpár verseny, Tour de France, golf, rugby. És most számunkra szinte szabad a pálya. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Az is, hogy a Ferrari végre feltámadt, és még nem egészen érte utol Kimi Antonellit, aki különben egy, nem is tudom, hogy írjam le, egy új Senna, azt hiszem, ez lenne a helyes leírás. Hihetetlen, hogy 19 éves korában mit produkál, főleg egy olyan pályán, mint Spa, ahol nagyon-nagyon jól kell vezetni, ugyanis az egyenesbe mindenki tud vezetni. Felmenni a hegyre, az se különösebben nehéz, de lefelé menni, teljes gázzal, nem kicsúszni, nem kipörögni, nem oda csapni, hát ehhez valóban nagyon-nagyon jónak kell tenni, és ez az, amit a Kimi valóban parádésan produkált. Én egy kicsit haragszom a sportbírókra, mert Lewis Hamilton abszolút nem érdemelte meg azt, hogy kapjon egy 5 másodperces büntetést, de hát már nem először tolják el, Silverstone-ban ugyanúgy eltolták. Hát azt hiszem, hogy talán egy új gárda kellene oda. A helyieknek, hát hollandok, belgák, rém boldogok voltak, mert Verstappen felkerült a dobogóra, ami a sportnak is nagyon jó, mert talán ezek a dobogók rábeszélik, hogy benne maradjon a Forma 1-be, és ne lépjen ki. Valami, amit elég sokszor megemlített az utóbbi időben. Úgyhogy kérem szépen jó mulatást és jó szórakozást kívánok. Tudom, hogy Selmeci Koma egy óriási roadshow-t, vagy fanzont, vagy nem is tudom, minek hívják, fog produkálni. Az idő tökéletes lesz, és Russell csak magához tér. Jó, azt kell mondanom, hogy csak jó tudok mondani, szuper lesz, tessék kimenni, tessék élvezni, és ki tudja, talán ott találkozunk. Frank Landrás, London.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Elhunyt Kevin Keegan, korábbi legendás labdarúgó. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót, Polgár Judit. Holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
5: A kapus Pécsi Ármin nélkül, de Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a keretben utazott el a Liverpool labdarúgó csapata az amerikai edzőtáborába. Az angol együttes két hetet tölt az Egyesült Államokban, ahol barátságos mérkőzést játszik a Sunderlanddel, a Wrexhammel és a Leeds Uniteddel is. Török vagy lengyel ellenfél vár a Ferencváros labdarúgó csapatára, ha továbbít a holland Twente ellen az Európa Liga selejtezőjében. A harmadik fordulóban a Fenerbahce és a Górnik Zabrze BL párharcának vesztesével találkozhat az FTC. A konferencia liga harmadik selejtező körében a magyar bajnok Eto FC az Észak-Macedon Várdárral vagy a Lett Rigával mérkőzhet, a túljut luxemburgi riválisá. A Paks, ha búcsúztatja a Panathinaikost, akkor a nagy szombati Spartak vagy a bolgár CSKA a következik, míg a Debrecen a Pjunik elleni továbbjutás esetén akár a dán Köbenhavnnal is összecsaphat a harmadik számú európai kupa sorozatban. Mondár Anna 24 helyet rontva a 97. helyen áll a női teniszezők világranglistáján. A legmagasabban rangsorolt magyar játékos továbbra is Udvardi Panna, a 71. pozícióban van. A férfiaknál az umagi tornától sérülés miatt visszalépő Marozsán Fábián maradt az 54. Súlyos betegségben elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás futballistája. A 63-szoros angol válogatott Keegan a Liverpoollal 3 bajnoki címet, 2 UEFA kupát, valamint 1-1 FA kupát és beket nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, az aranylabdát 1978-ban és 79-ben érdemelte ki. Visszavonulása után edzőként dolgozott a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél és a Manchester Citynél is. 2 évig ő volt az angol válogatott szövetségi kapitánya. Kevin Keegan 75 évesen hunyt el.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarország értett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. Az egész Tisza frakció és sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi, és megérti a sakk nagymester döntését. A Fidesz szerint Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta azzal, hogy nem vállalta el a köztársasági elnöki pozíciót. Bóka János, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, a kialakult méltatlan helyzetért a felelősség Magyar Pétert terheli. A KDNP frakció vezetője a miniszterelnök első látványos kudarcának tartja, hogy Polgár Judit csaknagymester mégsem vállalja a köztársasági elnök jelöltséget. Litvári Bence szerint az ezzel kapcsolatos társadalmi egyeztetés komédiába fulladt, és csak tovább sorbította az eljárás hitelét. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat.
0: Közlekedés.
5: Az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Marad a kellemes nyári idő. A sok napsütés mellett holnap csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső futózápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 24-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Sokat beszéltünk már tegnap és ma is a tegnap véget ért 2026-os labdarúgó világbajnokságról, amelyet ugye Spanyolország nyert. Az 5 héten át tartó VB sok szempontból emlékezetes marad. Következzen ezekből egy összeállítása a teljesség igénye nélkül Szabó Szilviától.

3 rendező ország, 16 város stadionja, 48 csapat, 104 mérkőzés, 308 gól. Több rekord megdőlt, számos világsztár utoljára lépett pályára. Emlékezetes pillanatok és bravúros teljesítmények követték egymást, azaz ilyen volt a 2026-os labdarúgó világbajnokság.

A FIFA döntése értelmében a 23. labdarúgó világbajnokságot három országban, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezték meg, június 11 és július 19-e között. A VB-k történetében először 48 csapat szerepelt a tornán, négy nemzet, Üzbegisztán, Jordánia, Curaçao és a Zöldfoki Köztársaság újoncként debütált. Sokaknak tetsző újításként a mérkőzések előtt nem csak a kezdőcsapat tagjai sorakoztak fel a pályán a 2026-os labdarúgó világbajnokságon, hanem a nevezett 26 fős keret valamennyi tagja együtt hallgathatta hazája himnuszát. Nem aratott ekkora sikert a félidők közepén kötelezően elrendelt hidratációs szünet, és sok kritikát kapott a rendező FIFA a döntő szünetében rendezett negyedórás koncert miatt is, annak ellenére, hogy igazi világsztárok, a VB dalát éneklő Shakira, Madonna, Justin Bieber vagy a BTS lépett fel.

0: A június 11-i Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzés nem csak a társházigazda 2-0-es sikerétől marad emlékezetes, hanem a brazil játékvezető által kiosztott három piros lap miatt is. A világbajnokságon egyébként összesen 16 piros lapot mutattak fel a játékvezetők. A paraguayi Miguel Almirón volt a VB-k történetének első játékosa, akit azért állítottak ki a Törökország elleni csoportmeccsen, mert a vitatkozás közben eltakarta a száját. Később az ekvádori Hinkepi is erre a sorsra jutott. Komoly botrány kerekedett abból, hogy az amerikai Folarin-Balogun kiállítása után Donald Trump elnök közbenjárására a FIFA egyedülálló módon eltörölte a játékos automatikus eltiltását a következő meccsre.
1: Aguanta Martín Zubimendi, apertura la banda derecha, Lamine Yamal, arrancando Lamine, toca atrás, va al centro, Nico, de cabeza, ahí está.
0: A 2026-os VB New Jersey-ben rendezett döntőjében sporttörténeti eseményként a regnáló világbajnok, egyben Copa America győztes Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csapott össze egymással. A 0-0-ával végződött rendes játékidő után a hosszabbítás 106. percében az a Ferran Torres szerezte a győztes gólt, aki a 62. percben állt be csereként. Spanyolország, amely immár 38 meccs óta nem talál legyőzőre, 7 győzelemmel és egy döntetlennel, 2010 után másodszor ünnepelhetett világbajnoki címet. Luis de la Fuente 65 évesen a legidősebb szövetségi kapitány lett, aki VB címet nyert csapatával. Spanyol játékosok kapták a VB 3 külön díját is. Rodri a legjobb játékos, Unai Simon a legjobb kapus, Pau Cubarsí pedig a legjobb fiatal játékos lett ezen a VB-n.
1: Del segundo tiempo de la prórroga en New Jersey, España 1, Argentina 0.
0: A gól király a franciák klasszisa, 10 gólig jutó Kylian Mbappé lett. A francia támadó ráadásul ezzel már összesen 22 VB találatnál jár, így jelenleg ő minden idők legeredményesebb labdarúgója a világbajnokságokon. Az argentin klasszis Lionel Messi ezúttal 8 gólig jutott, összesítésben pedig 21-nél jár, és ő is megelőzte a 16 VB góllal korábbi csúcstartó Miroslav Klózét.

17 esztendős mexikói Gilberto Mora a legfiatalabb VB résztvevő volt. Csapattársa Guillermo Ochoa már azelőtt járt világbajnokságon, hogy Mora egyáltalán megszületett volna. Ochoának ez ugyanúgy a 6. világbajnoksága volt, mint Ronaldónak, Messinek vagy Modricnak. Bár sokan 4 éve is ezt gondolták, de 2026-ban vélhetően már biztosan az utolsó világbajnokságán vett részt Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer vagy Kevin De Bruyne. A világbajnokság után már nem dolgozik hazája szövetségi kapitányaként a francia Didier Deschamps, a horvát Zlatko Dalic. Voltak olyan nemzetek, például Csehország, Jordánia, Haiti vagy Szenegál, amelyek élén a VB-t követően megköszönték a szakvezető munkáját, míg a tunéziai labdarúgó szövetség az első csoportmérkőzésen Svédországtól elszenvedett súlyos 5-1-es vereség után menesztette azonnal Sabri Lamouchit. Ilyenre még soha nem volt példa eddig a VB-k történetében. Emlékezetes pillanatokból is akadt bőven a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A zöldfoki köztársaság mindössze 1 szabálytalanságot követett el a 0-0-ra végződött első csoportmeccsén a későbbi világbajnok spanyolokkal szemben, akik egyetlen gólt kaptak a világbajnokságon, méghozzá Belgiumtól a negyeddöntőben. A zöldfoki a kapusa Vozinha egyértelműen a VB egyik hőse lett. Az Instagramon immár 25 millióan követik a 40 éves hálóőrt. A legnagyobb arányú győzelem a Németország Haiti és a Kanada Katar mérkőzésen született meg, 7-1, illetve 6-0 volt az eredmény. A legtöbb gól pedig a 6-4-es angol sikerrel végződött Anglia-Franciaország bronz meccsen esett. Összességében 2,96-os mérkőzésenkénti gólátlaggal zárult a világbajnokság. Ikonikussá vált a norvégok evezős szurkolása, felemelő volt, ahogy a lelátón ülő szurkolók és a csapat tagjai is egy emberként kiáltották egyszerre az azóta már ismertté vált ritmust.

Spanyolország tehát másodszor lett világbajnok. Az ezüstérmet Argentína szerezte meg, még bronzérmesként Anglia zárta a 2026-os világbajnokságot, amely a FIFA közleménye szerint 15 milliárd dolláros bevétellel zárult.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A labdarúgó világbajnokság döntőjét tehát tegnap rendezték, csak úgy, mint az U20-as férfi kézilabda Európa-bajnokság döntőjét, ahol az egyik résztvevő a magyar válogatott volt, ráadásul a győztes is a magyar válogatott volt, miután hosszabbítás után legyőzte a svédeket. Magyar utánpótlás csapat ebben a korosztályban nem nyert még korábban Európa-bajnokságot. Tegnap ez megtörtént, ma pedig Szabó Szilvia fölhívta a szövetségi edzőt, Sotonyi Lászlót.
2: Fantasztikus sikert ért el a magyar férfi junior válogatott, amely Európa bajnok lett tegnap Romániában. Nagy szeretettel köszöntöm a csapat szövetségi edzőjét, Sotonyi Lászlót, szívből gratulálunk, Laci, szia!
3: Szia, köszöntök én is mindenkit.
2: Jól gondolom, hogy éppen...
3: Gratulációt, azzal kezdek, igen.
2: Jól gondolom, hogy éppen hazafelé tartotok még?
3: Igen, igen, tegnap este volt ugye az éremátadásnál egy kis ünneplés a csapatnak, illetve nem akartuk, hogy a játékosok ilyen utazzanak, így ma akkor a hajnalban indultunk haza, és remélhetőleg most már hamarosan hazaérünk.
2: Mennyit tudtál aludni? Gondolom, hogy azért az adrenalin dolgozott benned, és így egyet aludva erre a nagyszerű sikerre, milyen érzések kavarognak benned? Azt nagyon sokszor kiemelted, hogy büszke vagy a fiúkra, és természetesen mi is büszkék vagyunk rátok, és hatalmas.

0: hatalmas siker volt, és nagyon sok embernek szereztetek örömteli perceket.
1: Hát ennek nagyon örülünk, hogyha így volt, és hát tényleg egyrészt ugye büszkeség, másrészt nagyon boldogok is vagyunk, de hát ahhoz, hogy ez az Európa-bajnokság úgy teljes egészébe úgy tudjon valamit mondani az ember, akkor szerintem még ülepednie kell pár napig a dolognak, pár napot, és talán akkor úgy ráébredünk arra, hogy szerintem még nem is tudjuk, hogy mekkora dolgot vittünk véghez, vagy... Gondolom, hogy így lesz.
0: Egyébként a televízión keresztül az hallatszódott, hogy nagyon sok magyar szurkoló volt a lelátón, ti éreztétek ezt, és ez segített nektek a döntőben például?
1: De igen, főleg a döntőben ott már nagyon, nagyon jó hangulat volt. Tehát az addigi mérkőzéseken azért hallható volt a svéd tábor, az döntő nem lehetett hallani őket, tehát teljesen elnyomták a magyar szurkolót, és nagyon jó kis hangulatot teremtettek.
0: Amikor készülöttetek az Európa-bajnokságra, milyen célokat fogalmaztatok meg? Talán a 8-ban 4-be kerülés volt a hivatalos célkitűzés, és említetted a meccs utáni interjútban, hogy egy Európa-bajnokság az sokkal komolyabb kihívás, mint egy utánpótlás világbajnokság, szóval ennek megfelelően a te fejedben milyen tervek voltak?
1: Mindig kettős tervekkel vágunk neki egy utánpótlás világeseménynek. Az egyik az az, hogy krízis helyzetben ezeket a játékosokat teszteljük. Higgyék el azt, hogy bárki ellen versenyképesek, hogyha taktikusak, betartják a taktikát, hogyan lehetnek versenyképesek. Gyakorlatilag az utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé, és itt azért már nagyon fontos, hogy le kell helyezze magát, hogy merre kell előlépni. És ugye a másik cél pedig az, hogy mérkőzésre is sportolók vagyunk. Persze érkezzen meg a játékos a válogatotthoz, de azért ott van a következő meccs, a következő védekezés, a következő ellenfélet nyerni szeretnénk mindig. Egyébként a számszerűsíthető cél az a 8-ba kerülés volt. Tehát az EB-nek úgy indultunk neki, hogy kerüljünk a 8-ba, mert azért az első 8-10 csapat között nincs sok különbség.
0: Talán a hallgatók többsége tudja, hogy a csoportmérkőzések után volt egy súlyos vereség a svédektől, és te pontosan ismered ezt a korosztályt, hogy azért hullámzó a teljesítmény. Mennyire voltatok kétségbeesve? Mennyire kellett a fiúkat felszedni a talajról, hogy folytassátok, és motiváltan menjetek a folytatásba, és ne törjön össze a társaság mondjuk egy ilyen vereség után?
1: Hát alapvetően nem szoktunk úgy kétségbe esni. Az benne van minden világversenyen, hogy van egy lukas mérkőzés. Nem úgy alakult a mérkőzés elején, nem úgy alakultak a dolgaik, ahol elterveztük. És ez a svéd csapat egyénileg sok pozícióban sokkal erősebb, mint mi. És amennyiben nem úgy kezdi egy csapatelnök a mérkőzést mentálisan, hogy szüke maradjon az eredmény, de lépjenek el az elején, akkor ez az ő gépezetük beindul, és ez történt a mérkőzésen, levontuk a tanulságokat, megnéztük, hogy miért történt így. Egyébként már a mérkőzés után azt mondtam az öltözőben a srácoknak, hogy nagyon remélem azt, hogy ezzel a svéd csapattal még egyszer összekerülünk, és megmutatják majd, hogy azért ekkora különbség a két csapat között. De igazából nagy különbségnek abban az is közrejátszott, már taktikai variációkat próbálgattunk, már frissítettük a csapatot a következő mérkőzésre gondolva. Egy EB-n, VB-n nincs idő nagyon nyalogatni a sebeket, tényleg nagyon gyorsan levontuk a következtetéseket, mentünk tovább is, és az a mérkőzés nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a döntőre mi egy sokkal jobb alappal tudtunk pályára lépni, mint a svédek.
0: Olyat éreztél esetleg a svédeken, hogy elbízták magukat, és esetleg abból a meccsből indultak ki, és talán már el is könyvelték, hogy jó, hát a magyarokat újra legyőzik.
1: Nem, én nem látok a svédek fejébe. A svédeken érződik egy ilyen hihetetlen északi magabiztosság, de mindegyik északi csapatra jellemző ez a borzasztó nagy magabiztosság. És szerintem nem tudom, tehát arra gondolhattak, hogy talán ez egy ez egy ilyen plusz teher volt nekik, hogy ezt a csapatot, hát ezt most, akit egyszer már megvertünk 16 góllal, hát nehogy már tőlük kikapjunk, tehát ez szerintem jelentkezhetett náluk egy plusz teherként, de nem tudom, nem látok bele a fejükről, mire gondoltak.
0: De a meccs során egyébként a döntőben láttad azt, hogy nem szakadtatok le tőlük, minden góljukra volt egy gyors gól válaszul, és ez elbizonytalanította őket, és ahogy te fogalmaztál, azért ott mentálisan szétziláltátok őket.
1: Igen, tehát egy kicsit messzebbről kezdem. Tehát ahhoz, hogy mi versenyképesek legyünk egy ilyen nagyon jó egyéni képességekből álló csapattal, mint a svédek, ugye öten kerültek be az All-Star-ba, rendkívül erősek voltak, rendkívül jók voltak, ahhoz nekünk kell egy taktika, ahhoz kell nekünk kell egy mentális taktika, amit kőkeményen be kell tartani. És a mentális taktika köszönhetően ugye Palencsár Miklósnak és Kevin Vermillonnak egy nagyon komoly útmutatót kaptunk ahhoz, egy nagyon komoly elemzést, hogy a svédek milyen személyiségekből állnak, és a kulcsjátékosok milyen személyiség, és hogy tudjuk ezt a hadsereget, a gyakorlatilag, amit a svédek elkezdtek játszani, és mindenkit letaroltak, hogy tudjuk őket elbizonytalanítani, és ez a mérkőzés elejétől az első 10 percben erre volt egy konkrét taktikai tervünk, és azt a játékosok betartották. Ugye akkor még vezettek is, de nem is az a lényeg, hogy ilyenkor kivezet, hanem az, hogy már elkezdődnek olyan folyamatok, amik aztán oda vezettek, hogy a mérkőzés végén már annyira elfogytak ők fejben, hogy már nem is a kap felé mentek, gyakorlatilag felismerhetetlenek voltak, míg mi ebből tudtunk táplálkozni, és meg elkezdtünk harapni. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon szép iskola példája volt annak, hogy lehet egy fizikailag erősebb, jobb ellenfelet legyőzni.
0: Akkor elmondhatjuk, hogy egy jó alapanyag a te kereted, és a fiúk igenis, amit ti előírtok nekik, akár azt a mentális dolgot, de mondhatjuk a taktikai, az erőléti dolgokat, befogadóak, és ők azt alkalmazni tudják a pályán?
1: Igen, abszolút. Igen, abszolút. A srácokra azt nem szabad elfeledkezni, hát nélkülük nem ment volna. Egyrészt befogadóak, másrészt megpróbálták végrehajtani. Harmadszor ugye volt, vagy van szerencsére, pont úgy pozícióban, a védekezésben a Mészáros Máté, aki egész évben velem dolgozik, és ő tudja azt, illetve tudta azt, hogy mi az, ami ennek a gyakorlati megvalósítása, hogy hogyan kell megcsinálni, és ez egy óriási könnyebbség volt nekem, vagy nekünk így a csapat védekezés szempontjából.
0: Uh-huh. Ugye mondjuk el, hogy Mátét a legjobb védőjátékosnak választották, és Márko Eklemovic is bekerült az All-Star csapatba. Laci, említetted ezt a krízis helyzetben való döntéshozatalt, ennek el szoktad mondani, hogy kulcs mozzanata az, hogy ezek a játékosok már juniorkorban NB1-ben pallérozódjanak. A keretről mit mondhatsz el, és esetleg a nemzetközi mezőnyről is, hogyha mondasz, hogy mennyire jellemző ez, hogy ez a korosztály, ugye ez az U20-as korosztály, az élvonalban, a hazája élvonalában bizonyíthat hétről hétre?
1: Országonként nagyon változó. Valahol a kulcsjátékosok már Európa-kupát, Európa-ligát esetleg játszanak, tehát nem magyarul nemzetközi kupában pályára lépnek. Van, ahol például a nagyon erős német bajnokságban, ott még általában a másodosztályban játszanak. Az északiaknál az a jellemző, hogy az északi bajnokságban nagyon sok a fiatal, tehát ők már az első osztályban játszanak, és így nagyon gyakran a nemzetközi kupa szereplésben is néhányan részt vesznek. Tehát ez országonként nagyon változó. Ilyen szempontból mi nem álltunk túl jól, hiszen igazi krízis helyzetben a két mekás játékos volt hétről hétre pályán, többiek ilyen szempontból kevesebbet voltak, tehát amikor döntetlen a meccs végjáték, akkor általában nem a fiatal játékosokra szokták bízni az utolsó 5-10 percet, és gyakorlatilag jelen pillanatban talán így lehet a keretet így meghatározni ilyen szempontból.
0: Laci, 3 éve junior VB ezüstérmet nyertél a válogatottaddal. Idén a fiatal játékosokban álló NEK-ával. 6. lettél a bajnokságban, de Magyar Kupa bronzérmet is szereztél. Most ez a csodálatos junior EB cím. Mi a konklúzió? Van potenciál a magyar fiatal játékosokban is szisztematikus munkával? Ki lehet ezt hozni? Tehát biztató a kép?
1: A abszolút potenciál az megvan, viszont külön kell választani ugye az NBA-ben a nekát, mint klubot, és külön kell választani a válogatottat. Mindegyik játékosban a potenciál, itt a versenyeztetés a kérdés, és az a munka, amit majd ezek a játékosok most beletesznek a fejlődésük érdekében. Tehát nagyon fontos lesz, hogy mit fog indikálni, pont erről beszélgettünk itt a kollégámmal, hogy mit fog indikálni ez az Európa-bajnoki aranyérem náluk. Hogy belátják-e, hogy nem szabad megállniuk, belátják-e azt, hogy fizikailag rendkívül a csapatnak a 80%-a le van maradva az elittől, már most láthatóan. Figyele majd az étkezésére, az erőfejlesztést magasabb szinten, heti legalább 5-6 alkalommal tudja elvégezni, és pályán van-e hétről hétre, és olyan képzést kap taktikailag is, ami lehetővé teszi, hogy fejledjen. Tehát ezek olyan kérdések, amiket nem lehet megkerülni, és itt fog eldőlni, hogy a tehetségekből tényleg olyan szintű felnőtt válogatott játékos lesz-e, ami éppen arra predesztinálja, nem tudjuk. Bízunk abban, hogy optimális esetben itt egy 3-4-5 játékos, ami odaér a felnőtt válogatotthoz.
0: Hát ehhez drukkolunk. Laci, neked mennyi időd jut most pihenni kicsit?
1: Köszönöm, nekem most lesz egy pár napom, és igyekszem kézlabdamentesen eltölteni.
0: Hát akkor ehhez kívánk jó pihenést, és még egyszer szívből gratulálunk az Európa-bajnok junior férfi válogatottnak és a teljes szakmai stábnak. Köszönjük szépen nektek!
1: Nagyon szépen köszönöm a stábom nevében is.
2: Soltonyi Lászlót, az U20-as férfi kézlabda válogatott szövetségi edzőjét hallottuk.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
5: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok, és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Folytatódik a Körkapcsolás, mégpedig a sportolók slágerlistájának egyik ismétlő műsorával, amelyben megszólal az 50. születésnapját ma ünneplő háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázó Gásás Tamás. Gergely István beszélgetett vele.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Sportolók slágerlistájában, a műsorvezető Gergely István, és a mai vendégünk egy számomra nagyon-nagyon kedves ember, nevezhetem barátomnak is, és hát szeretném annak nevezni. Az egyik legmisztikusabb magyar sportoló, aki nem csak a férfiak, de a nők szemében is egy unikum, és megmondom őszintén, hogy régóta van szerencsémet ismerni, és számomra is egy olyan jó értelmet misztikus ember, akit nagyon-nagyon jó figyelni, hallgatni, a közelében lenni, iszonyatosan jó humor, amit nagyon-nagyon kevesen ismernek, mert nagyon kevés embernek mutatja ő ezt meg. Leginkább a sport teljesítményéről ismert, de van egy csodálatos világnézete, amit véleményem szerint nagyon jó, hogyha nagyon sok mindenki, vagy minél több emberre meg tud osztani. Ő lehet, hogy ezt másképp gondolja. Kásás Tamás, hello Tomi.
3: Szia Pisti, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Hogy vagy?
3: Ilyen bemutatást sem kaptam még soha, nem hallottam soha, köszönöm szépen. Jól vagyok. Elég furcsa a szituáció azért, hogy te interjúolsz meg. Ugye túl vagyunk egy pár csatán együtt, meg egy pár meccsen, úgyhogy hozzád nagyon szívesen jöttem, és örülök, hogy beszélhetünk egy kicsit.
2: Nagyon köszönöm. Ismerem a sportolói emberi oldalad egy részét. Nagyon-nagyon sokat játszottunk együtt, egymás ellen is, akár a válogatottban is játszottunk egymás ellen, vagy a válogatottban egymásért, aztán hazajöttél a Vasasba, akkor egymás ellen, de mindig volt egy számomra egy olyan kellemes érzés, és ezt ne értsd, egy kellemes érzés, mikor ellened játszottam, hasonló, mint mikor melletted, vagy veled együtt, mert én nagyon örültem, mikor egy vízben voltam veled. Nem csak azért, mert egy kiváló játékos voltál, vagy a világ egyik legjobb játékosa voltál, de ezek már olyan szavak, amit szerintem talán hozzá nem tesz a te énedhez, de nekem mindig jó volt ott lenni a közeledbe, és mindig jó volt. Még akár azt is mondom, hogyha gólt lőttél nekem, még az se zavart, mert te lőhettél nekem gólt, te lőhetsz gólt. És borzasztóan jó volt, amikor egy csapatban játszottunk, és előttem védekeztél, vagy gólt lőttél, és öklöztél, vagy passzolattam neked, és ez az érzés még most is bennem van. Semmi nem kényszerít arra, hogy felnézek rád, de valahogy mégis fel tudok rád nézni, mint emberre, mint játékosra, és ezt meg tudod őrizni nagyon-nagyon sokáig, és hát a mai napig őrzöd ezt az érzést bennem, és szerintem nagyon-nagyon sok emberben, hogy van egy olyan természetes kisugárzásod, ami egyrészt misztikussá tesz, másrészt pedig iszonyatosan vonzóvá, mint ember. Ezt még nem mondtam el neked, bár sokat beszélgettünk, de így még talán nem mondtam el.
3: Ez egy kicsit talán... sok így egyszerre, Pisti.
2: Jó, nem akarok udvarolni neked, mert nem ez a lényeg, de valóban így van. És először, mikor láttad a vízilabdázni, az Komáromban volt, Komárnóban volt, a nagyon-nagyon hideg medence.
3: Egy tornán.
2: Igen, és kint ültem a parton, még hát én még akkor messze nem féltem be azokba a csapatokba, amiben te játszottál. És a volt edző mondta, hogy abból a fiúból, ott abból a tízesből szerint a nagyon játékos lesz, az te voltál. Mm. És mondom, ebből te, Jézus Isten, ez ilyen vékony gyerek, magas, mondom, jó passzol, meg jó lábban, jól ugrágat, de hát mondom...
3: Kajla.
2: Hát igen, meg ő, hát vízilabdában ő megütni senkit nem fog, ez biztos, hát így azért nehéz érvényesülni, aztán tessék.
3: Megalszik a teje szájában. Hát ilyen voltam fiatalon.
2: Ilyen voltál?
3: Hát ilyen, persze. Hát te is láttad a kispadról.
2: Tehát te úgy tudtál nekem gólt lőni, hogy nem bántam, hogy gólt lőtti. Egyrészt meg tudtál lőni.
3: Azért legyünk őszinték, Pista. Nem esett jól.
2: Ki akartam védeni, de ha nem védtem, nem ki tudtam. Nem gond. De amúgy lőttél nekem gólt egyáltalán?
3: Kell nagyon keveset. De jó, hogy emlékeztettél a Vasas évemre, ugye, amikor...
2: Azt mindenképpen fel akartam hozni.
3: Azt mindenképpen fel akartad hozni, az nekem nem egy kellemes élmény. Ugye 14 évet játszottam Olaszországban, és egy évre jöttem haza, hát nem sikerült. Akkor köszönhetően volt. Neked is.
2: Igen, igen, igen, és ezt mondjuk speciál nem bánom, mert ugye a Margit szigeten játszottuk a döntőket, és én nagyon szerettem volna, hogyha utána is Olaszországban játszol, és hát vissza is mentél. Kanyarodjunk vissza Kásás Tamáshoz. A vízilabda neked ösztönösen jött, hogy neked vagy az apu révén, Zoli bácsi révén automatikusan jött neked a vízilabda?
3: Hát teljesen persze, igazából. 6 éves korom, de hogy is, 1 éves voltam, amikor, 6 éves, akkor már öreg voltam. 1 éves voltam, amikor szó nélkül beugrottam apuhoz a vízbe, tehát pont lábtempózott edzésen, és mondta, hogy Kási, gyere ugorjál, és nem is gondolkodtam, hanem beugrottam hozzá, tehát nem féltem a víztől már egészen kiskorom óta, és aztán megszerettem a uszodák világát, és igazából soha nem volt kérdés. Tehát soha nem volt kérdés, hogy...
2: Hogy vízilabdázni fogsz?
3: Hát, hogy vízilabdázni fogok, igen. Ugye úszással kezdtem én is, az sem volt soha kérdés, hogy úszó leszek, vagy nem. Biztos, a úszást azt nem szerettem soha. Túlságosan monotonnak tartottam, mint ahogy szerintem egyébként mindenki. De a labda az mindig is nagyon vonzott, és nagyon jó barátságban voltam mindig a labdával. Jó labdaérzékem volt kiskoromban, és ez nyilván nekem is egy plusz motivációt adott, és örömöt a játékhoz, és igazából mondom, soha nem volt kérdés, hogy hosszabb vízilabda pályafutás fog állni előttem.
2: És apunak, tehát édesapádnak, mindenki apujának, Zoli bácsinak mekkora köze volt abban, hogy te vízilabdázni szeretnél? Őt ezt erőltette, vagy csak támogatta, vagy hozzátett, vagy egyengedte?
3: Egyáltalán nem erőltette, abszolút támogatta mindig is. Nyilván ő is látta bennem a tehetséget, és azt, hogy szeretek vízilabdázni, szeretek játszani, szeretem a víz közegét. Ő a maga csendes módján, ugye nem az a túlhangos karakter, a maga csendes módján a háttérből mindig támogatott, és mindig nagyon izgult a meccseimen, és szerette volna, hogy jól teljesítsek, de soha nem nyomott, és soha nem próbált valahogy bármilyen csapatba beerőszakolni, csak azért, mert ő a Kásán Zoltán, hanem szerény ember lévén a háttérből próbált engem menedzselni mindig.
2: Aki amúgy vízilabdaedző.
3: Apukám. Hát meg világbajnok, olimpiai ezüstérmes játékos, Európa bajnok, tehát neki is egy szép karrierje volt, mint játékos is.
2: Igen, de hogy úgy gondoltam, hogy mint vízilabda edző, hogy téged hogy nézett, hogy már mint tanítványát nézte, vagy játékost akart belőled faragni, vagy bele akart húzni magába a sportágba?
3: Hát mint a fiát úgy, nyilván egy apukának ez teljesen más, igen. Tehát biztos, hogy szakmai szemmel is nézte, és pont a vasas évben ő nagyon örült szerintem annak, hogy végre egyszer együtt dolgozhatunk. Aztán utána évvégén már lehet, hogy annyira nem örült neki, amikor tőletek kikaptunk a bajnoki döntőben és az Euroliga negyed döntőben is. De mindig, de mi ugye nem volt soha ránk jellemző, hogy nagyon sokat beszélgettünk volna, nagyon mély beszélgetések zajlottak volna le közöttünk, de mindig volt egy-két olyan szava, vagy olyan mondata, ami azért egy picit úgy elgondolkodtatott, és motiválni tudott, úgyhogy sokat köszönhetek neki.
2: Végigkísért szinte a teljes pályafutásodat. Ugye kicsikorod óta bele voltál, belementetek ki Ausztráliába, utána Olaszországba, mikor a válogatottban már Dénes átvette az edzősködést, akkor Zoli bácsi került oda mellé, tehát akkor is ott volt mellette, utána Vasasba lett edző, tehát azért valahol mindig nem csak mint édesapád volt ott mellette, hanem edződ. Azért elég érdekes érzés lehet az, hogy valakinek a gyereke, vagy a fiúnak az édesapja van a parton, és akkor mennyit beszélhetnek ők vízilabdáról otthon, vagy mennyit szakmázhatnak ők igazából egymás között, vagy mennyire fogadja el a gyerek az édesapja, mint edző tanácsait, vagy az edző mennyire veszi észre a fiának a meglátásait a vízből, és ezt mondjuk mennyire tudja tolmácsolni a vezető edző Dénes felé. A vízilabdás pályafutásodnak a nagy részét Olaszország tette ki. Először mentél.
3: Hát Szirakuza, ugye akkor még aput követtük csak családilag, mert az Ortiz a Szirakuza edzője volt, és akkor kimentünk vele, és ott éltünk 2 évig. Ott tanultam meg olaszul, jártam iskolába, utána vissza. És amikor hazaértem, akkor bekerültem egy Budapest bajnokság nevű, egy ilyen alacsonyabb színvonalú bajnokságba, mert hát a szirakuzai évek alatt nem mondhatnám, hogy túl sokat fejlődtem volna, ott nem volt a vízilabda túl magas színvonalon. Úgyhogy visszakerültem, és ott tényleg ismét alulról kellett fölfele építkeznem. De aztán Fecsó bácsi meglátta bennem a tehetséget, és behívott minden előzmény nélkül behívott az ifi válogatottba, és ez adott nekem egy nagy lökést. És ott meg ugye olyan játékosok között lehettem, akiket ugye te is jól ismersz, a 75-76-os generáció, aztán ott az mindent megváltoztatott, és talán ott éreztem először azt, hogy hogy itt ez egy sikeres pályafutás lehet. Ugye a szirakuzai évek alatt ügyes voltam ott is, a sok, hát mondhatom, hogy ügyetlen, tehetségtelen gyerek között az nagyon kitűntem, magas is voltam, szőke is, ők ilyen pici, fekete szicíliaiak, de hazajöttem, ugye a magyar vízilabda az egész más kávéház, és sokkal nehezebb volt kitűnni, főleg ilyen tehetséges generáció között, de az egy állás volt.
2: Sikerült azért a
3: sikerült, köszönhetően ugye a csapattársaimnak is, és annak a rendkívüli közegnek, úgyhogy utána minden szuper volt.
2: Viszonylag korán kimentél Nápolyba, fiatalon, és akkor azért már nem arról kell beszélgetnünk, hogy akkor érezted, hogy ott tehetséges, hogy a vízilabdá vagy nem, mert akkor, tehát oda azért, én emlékszem arra az átigazolásra, az egy nem úgy volt meglepetés, hogy meglepődtünk, hogy kimegy a Kásás Tamás, hanem hogy tényleg ki fog menni a Kásás Tamás oda, és akkor már azt rebesgették, hogy ha te oda kimész, akkor már vissza se jössz. Körülbelül ez a hír jött vissza, mert egy olyan jó játékos lettél, de akkor már tudtad, hogy tehetséges vagy hogy ezzel így szembesítetted magad, hogy hát én viszonylag tehetséges játékos vagyok, és akkor most vízilabdázni fogok.
3: Hát azt, hogy tehetséges vagyok, azt szerintem már kiskoromban éreztem. Nyilván azt mindenki érzi, hogy viszonyul a labdához, hogy mennyire, miket tud a labdával megcsinálni, amiket mások esetleg nem, vagy sokkal nehezebben. Tehát a tehetséget azt érzi magában az ember, de amikor kimész Olaszországba profiskodni, ott az már nem elég, tehát ott meg is kell mutatni egy komoly szinten. Tehát
2: nehéz volt?
3: Nem. Valahogy olyan természetes volt minden, ott is a város is, ugye Nápolynak a vidám és laz emberekkel voltam körülvéve, egy fantasztikusan szimpatikus és emberi, jó emberi kvalitásokkal rendelkező edző volt az edzőm, a Paolo de Crescenzo, ott is rengeteg jó játékossal voltam körülvéve. Nagyon motivált az, hogy hát akkor a Posillipo az a legjobb csapat volt, mert ugye előző évben nyertek BL-t, vagy Beckett, nem tudom mi volt akkor még, úgyhogy ez egy 21 éves srácnak ez egy nagyon motiváló érzés volt, és utána az elejétől fogva tök jól játszottam, bár nem nyertünk, a bajnoki döntőt elveszítettük, ami elég nagy csalódás volt, bár a Pescara akkor egy nagyon jó csapat volt, Esztiártóval az élén. De ahogy mondtad, egyre jobban megszerettem kint élni, és aztán tényleg 14 éven keresztül játszottam kint.
2: Utána volt a Savonában.
3: Igen, hát 6 év Nápoly, utána 1 év Vasas, utána Savona, és utána még 6 év Recco.
2: Melyik volt a legjobb kint Olaszországban? Amire azt mondod, hogy nyilván Nápoly az első, az valószínűleg azért volt jó, mert az első, és ott próbálta beilleszkedni, és utána talán már, mikor visszament Olaszországba, ez a nyelv megvolt, a bajnokság megvolt, az arcok megvoltak, csak a csapatok voltak lehet, hogy mások. Viszont ilyen szempontból Recco teljesen más lehetett, mint Nápoly, mert Nápolyban ketten voltatok idegen légiósok.
3: Első évben igen, ugye a Gergő jött ki velem, kis Gergő, de ő csak egy évi maradt. Figyelj, mindegyik csapat más volt, és más miatt volt jó. Nápoly azért volt fantasztikus, mert a hely az. A helynek az energiája az egy teljesen egyedi életérzés, és egy 21 éves srácnak Nápolyba, ebben a nyüzsgő városban, ugye akkor még azért az edzések mellett elmentünk esténként ide-oda, jól éreztük magunkat. Még
2: gyorsan beilleszkedtél?
3: Elég gyorsan beilleszkedtem az éjszakai életbe is, hamar megismertek az éjszakai életem belül is, és ez egy nagyon-nagyon jó korszak volt, és azóta is rengeteg barátom van onnan is. Tényleg nagyon szeretem a várost, és ők is még mindig nagyon szeretnek engem, és jó emlékeik vannak.
2: Figyelj, szabad ne feled, gyorsabban megnyíltál ott, mint mondjuk Budapesten megnyílsz?
3: Teljesen, persze. De ez nekem általában ilyen.
2: De miért?
3: Hát nyilván, mert ott nem ismertek mondjuk.
2: Nápolyban azért?
3: A Nápolyban.
2: Hát előbb-utóbb azért összeszedték, hogy ki vagy. Elkezdte ott polozgatni, és azért nem de... azt mondom, hogy mint a labdarúgók, tehát nem mint a nápolyi foci, de azért a sportot azért ismerik Nápolyban.
3: Vízilabdás belkeken belül nyilván ismertek, de azért nagyon pici kis buborék volt. Úgyhogy ott azért az utcán tudtam úgy sétálni, hogy bemenni egy étterembe, hogy ne nézzenek furán, vagy ne lepődjenek meg, mit keres itt ez a 2 méteres ember. Tehát nekem mindig az az érzésem volt, amikor itthonról kimentem, hogy szabad vagyok. És akkor most önmagam lehetek. Itthon mindig volt eleinte egy ilyen megfelelési kényszer, hogy most akkor vajon mit néznek belé, most az ismert sportolót látják, nem látják az embert mögött, tehát a szokásos ilyen. Ugye alapvetően van egy introvertált részem is, amit nyilván közöttetek, ez abszolút nem így volt, mert az introvertáltakra egyébként jellemző az, hogyha viszont komoly barátságokat alakítanak ki, akkor viszont teljesen meg tudnak nyílni abban a közegben. Tehát köztetek nyilván nem voltam az, Én szerintem tudnám mesélni érdekes történeteket, de arról is tudnám mesélni, hogy mi volt, amikor bizonyos meccsek után az öltözőből ki kellett menni, és ott várt a tömeg, és mennyire próbáltam menekülni ettől, és mennyire nem szerettem kimenni az emberek közé. Tehát ez egy ilyen, volt ez a fura kettősség bennem.
2: Igen, ez teljesen jellemző volt rád, és amúgy ezt is tippeltem volna, hogy kint hamarabb megnyílsz. De ez látszódott rajtad, amikor itthon játszottunk, vagy külföldön, hogy teljesen másképp viselkedtél itthon is, meg külföldön is. Mind a kettő teljesen rendben volt, és én abszolút értem is ezt. Nápoly után ugye Vasas Savona, Recco. Recco azért az egy teljesen más dolog volt, ott azért sokkal több légiós volt, több magyar játékos volt. Ugyanazok a célok voltak, csak valahogy máshogy. Ez egy ilyen kívülről egy sokkal katonásabb rendszer volt, tehát hogy ott nem is kellett minden meccsen játszanotok, de lehet, hogy neked pont igen, ezt nem tudom, de hogy ott azért össze volt rakva sokkal profibban, talán kevésbé volt szabadabb a játék, vagy szabadabb a rendszer, meg egy kisebb város volt, mint Nápoly. De őket is nagyon szeretted, vagy azt is nagyon szereted, azt az időszakot, erről is ezt mondtad.
3: Igen, egész más volt nyilvánvalóan, mondjuk 30 évesen mentem Recóba, azt hiszem. Igen, mert 36 éves koromban hagytam abba. Az első 1-2 év, az még mondjuk úgy, hogy motiváló volt, egy nagyon jó csapat volt Recóban, de akkor még az elnök, ugye a dúsgazdag elnökünk még nem veszítette el a fejét annyira, hogy ne akarná világ összes játékosát, de kétszer. Tehát, hogy mondjuk ilyen 24 nagyon jó játékost összevásárolni, ami szépen lassan azt eredményezte, hogy kicsit elveszítettük, legalábbis a magam nevében beszélek, a kihívásnak azt a jó érzését, hogy most akkor meg kell küzdeni valamiért, mert egy idő után az olasz bajnokság az gyakorlatilag tutira a miénk volt, és a BL-ben is mindig döntőbe jutottunk, kikaptunk kétszer, ami egyébként nem egy kicsit meglepetés volt akkor, de ahogy mondtad, nagyon katonás volt egy idő után, és én is úgy éreztem, főleg az utolsó 2-3 évben, hogy már csak az anyagiak miatt vagyok ott, mert ugye akkor már nyertünk 3 olimpiát, akkor már nyertem BL-t, és igazából mindent. Most, hogy egyet több olasz bajnokság lesz, vagy olasz kupa, vagy még egy BL, az már nem volt annyira motiváló. Főleg úgy, hogy körülnéztem, és gyakorlatilag a horvát, a szerb, az ausztrál, a spanyol válogatottból a legjobbak ott voltak körülöttem, és még arra sem volt szükség, hogy esetleg én játszam bizonyos meccseken, vagy jól játszak, hanem nyertünk biztos. Tehát ez igazából az edzések. Azt éreztem, hogy miért edzem, amikor úgyis nyerni fogunk. Tehát, hogy a pénzért. Ami akkoriban tényleg jó volt Recóban. Úgyhogy ez az utolsó része a pályafutásomnak, az egy kicsit tényleg ilyen zsoldos feeling volt.
2: És milyen érzés hagytad abba? Ezért hagytad abba? Hogy meguntad vagy? Mert ilyen fizikummal, tehát rendben vagy fizikailag. Nincsenek olyan fájdalmak, nincsen sérülésed.
3: Kár, hát fájdalmai voltak azért.
2: Volna. Hát most az annak is van, aki nem sportol, de hogy szinte akármeddig játszhattál volna. Tehetséged, fizikumod, mentalitásod, képességeid, minden adott hozzá, hogy játszhattál volna, hogy meguntad, vagy eleged lett, vagy a vízilabdából, vagy a helyből, vagy a millióból, vagy mást akartál csinálni?
3: Kiégtem egyszerűen, fejemben azt éreztem, hogy nem szeretném folytatni, nem szeretnék nekivágni egy újabb évnek. Ugye még amikor Londonban vége volt az olimpiának, akkor nem is tudtam, hogy hol játszhatnék, tehát nem tárgyaltam egyetlen egy csapattal sem. Az biztos volt, hogy Recóból jövök, de nem tárgyaltam senkivel, mert valószínűleg nem is érdekelt, hogy bárhova is tartozzak, és akkor ez valahol ott egy teljesen ösztönös döntés volt. Tehát nagyon-nagyon elfáradtam fejben, ahogy mondtad, fizikálisan még talán bírtam volna, de ugye fizikálisan is akkor bírja az ember, hogyha fejben ott tud lenni, jelen tud lenni. Én meg utolsó évemben Recóba, tehát még mindig imádtam játszani. Tehát a meccseket nagyon élveztem. Egyébként jól is játszottam, de hogyha nem játszom jól, akkor is nyertünk volna valószínűleg. Tehát ez nem volt motiváció. És viszont rengeteget edzettünk. Tehát a Pino Porciónál keményebb edző, vagy hát mondjuk úgy, hogy monotonabb edző nem volt az én pályafutásom során. És minden egyes edzés ugyanúgy nézett ki. És ez egy 36 éves játékosnak, aki olyan karakter, mint én, mert azért tegyük hozzá, hogy ott volt a Tibi meg a Norbi, akik viszont robotszerűen végigcsinálták a melót, tehát ők élvezték azt, hogyha 180-as a pulzusuk, és meghalnak minden edzésen, tehát ez egy olyan profi mentalitás, ami egyébként irigyelni való, tehát hogy mindig is felnéztem rájuk emiatt, de én más voltam, tehát én nem lettem volna jó szerintem a ugyanazzal a karakterrel, vagy akkor az nem tudom, az tényleg túl tökéletes lett volna. Tehát az tényleg, tehát, hogyha a Tibi kap egy olyan tehetséget, mint mondjuk én kaptam.
2: És úgy dolgozik, ahogy dolgozott.
3: És úgy dolgozott, olyan sincs, tehát az nem létezik, mert akkor mindenkinél annyival jobb, hogy az nem lenne reális. Úgyhogy szerintem ez így volt jó, ahogy jó volt. Vagy így volt jó, ahogy volt.
2: Már jó is volt.
3: És jó is volt.
2: Kásás Tamás olimpiai bajnok, izlabdázó vendégem. Ugye említetted, hogy a játékot szeretted, azt a monoton edzést már nem szeretted, de mellette azért ment a válogatott. Hogy tudnál különbséget tenni a kettő között? Ugye van egy csapatnak hangulata itt is, ott is. Van egy edzői munka itt is, ott is. Van egy bajnokság itt is, ott is. Az egyiket az orosz bajnokságnak hívjuk, a másikat meg EB-nek, VB-nek, olimpiának. Volt olyan időszak, amikor kivetted a szabadságodat a válogatottból, mert azt mondtad, hogy fáradt, és szerintem ezen a szinten a sportoknak teljesen normális, a hosszú távú teljesítés miatt egy teljesen logikus döntés. De még azt megelőzem, hogy érezted magad a magyar válogatottból? Volt valami különleges érzésed a magyar, legjobb magyar játékosokkal együtt játszani egy EB-n, VB-n, olimpián, vagy hasonló lehet az olasz, mondjuk a Rekkóban, amikor játszottál, ahol szintén ott voltak a világ legjobb játékosai egy csapatban, hogy az öltöző hangulata azt tudja ugyanazt hozni, bár egy nyelvet beszéltek ott is, az olaszt, de mindenki máshogy beszéli az olaszt, az olaszok is, a szerbek, a horvátok, a spanyol, meg a magyar is, és hogy van-e különbség, reméljük van-e különbség a magyar öltöző és a Rekkói öltöző között, akár motiváltságban, hogy jössz be az öltözőbe, hogy akarsz menni edzésre, hogy akarsz a meccsbe belemenni.
3: Igen, a válogatott az mindig egy egészen különleges közeg volt, és mindig imádtam.
2: Most is megdobogtatja valamelyik a szíved? Hogyha belegondolsz, hogy magyar válogatott öltözébe be kell menni, és így, hú, de jó.
3: A mostani válogatott öltözébe?
2: Nem, akkor,
3: hogy most visszamennék-e?
2: És... Nem, hogy hát azért volt a Millennium Masters-ünk, tudod, hogy nekem akkor is volt egy olyan érzésem, hogy az jó volt azért bemenni közétek abba az öltözőbe, és ott egy kicsit bohockodni, és nagyjából minden ott kezdődött, ahol abba hagytuk 10 évvel az
3: előtt. Nekem akkor volt talán utoljára a legjobb bemenni abba az öltözőbe és találkozni így mindenkivel. Ugye utána még volt a próbálkozások a rákövetkező évben, akkor szerintem már kicsit erőltetett volt, de visszatérve, szóval a klubszezonból elkezdeni a válogatott szezont, az mindig egy felüdülés volt, nyilván amíg el nem kezdtük a kemény melót, de az első nap, amikor meglátod az ismerős arcokat, akikkel ifikorod óta elkezdted az egészet, Az mindig egy olyan érzés volt, mint egy családba bekerülni. Nyilván a klubban is körül voltam véve elképesztő játékosokkal, de a válogatott valahogy más volt, tehát ott egytől egyig mindenkire felnéztem, és úgy éreztem, hogy megbízhatok bennük, hogy számíthatok rájuk, hogy itt biztos, hogy jó hangulat lesz, hogy itt jól fogom érezni magam. Aztán persze a DNS néhány edzéssel ezt el tudta rontani, de kellettek azok az edzések. De egy magyar válogatottban lenni és játszani, az nem lehet összehasonlítani klub béli szerepléssel. Tehát ott nyilvánvalóan egy országért is játszol, azért magadért is játszol, mert nyilván az ego az dolgozott bennünk, és szerettünk volna minél több címet elérni, ami ott lesz a nevünk mellett. Szerencsénk volt, hogy egy ilyen különleges társaság jött össze, és valószínűleg ezért is volt mindig jó érzés elkezdeni a felkészülést a válogatottban. Nyilván, hogyha a klubszezon sikerült, és mondjuk nyertünk valamit, akkor sokkal motiváltabban érkeztem meg. Hogyha nem sikerült, akkor pedig ott volt a lehetőség, hogy a válogatottal lehessen valami címet elérni, amire mindig volt szansz. Úgyhogy nekem mindig egy elképesztő megtiszteltetés volt, és jó érzés volt veletek együtt játszani.
2: Nagyon köszönjük. És ugye ezt hozzá kell tenni, hogy az utánpótlás válogatott bármelyik korosztályban, amióta összeállt ez a korosztály, ez a 75-76-77-es kiegészítve, egy döntetlent játszottatok, az összes többmérkőzést megnyertek, 60x győzelem,
3: 66,
2: igen, és egy döntetlen volt, azért benne volt ebbe az, hogy utána felnőtt korban is lehetnek még nagy eredmények, ugye kiegészítve Tibivel, Zsoltal, Kozzolival, és a többi nagyokkal, és akkor végül csatlakozott Dénes vette át a csapat irányítását. Neked azért külön mondjam, kapcsolatod volt DNS-sel és a csapaton belül is. Nektek ilyen...
3: Úgy érzed?
2: Én úgy érzem, igen, és szerintem te is úgy érzed, hogy nektek külön kapcsolatotok volt, mert hogyha bármit kellett üzenni a DNS felé, azt azért te azért aktív részt
3: vagy. Egy pofavágással elintéztem.
2: Igen, és amit nagyon kevesen tudnak rólad, hogy a megbeszéléseket azért kellő szigorral ültük végig, amiket a Dénes tartott, leszámítva téged. És ezt valahogy mindig elnézte neked Dénes, és mi meg nagyon vártuk mindig, hogy...
3: Mert mit csináltam? Utánoztam? De nem minden megbeszélésen.
2: Nem azért. Minden megbeszélésen, de nagyon sok megbeszéléshez volt valamilyen hozzáfűzni valód, akár testbeszéddel, akár mimikával, bárhogy a Dénesnek, és ezt ő amúgy szerintem jól is fogadta ezt az egészet. Még akkor is, amikor hajnalba kellett bemenni a tengerbe, mert mondjuk 11-kor volt a mérkőzés, és akkor Dénes kitalálta, hogy nem tudom, 6-kor menjünk, sétáljunk le Barcelonába a tengerpartra, és mártozzunk meg a vízbe. Szerintem csak te nem jöttél bele akkor.
3: Biztos, hogy volt még valaki más, nem lehet, csak én egyedül.
2: Persze, igen, de ezt ő nem vette észre, természetesen.
3: De utána leszúrás volt emiatt. Nem, behívott minket a szobába 2 vagy 3 embert, és ott leszúrt minket emiatt. Meg volt a következménye, na.
2: Nagyon-nagyon komoly lehetett. De a kérdésem, milyen volt a kapcsolatod Dénessel a válogatott pályafutás alatt, hogy honnan indult, hol volt, hova tartott, hol van most?
3: Hát ugye Dénes apunak volt nagyon, nagyon sokáig csapattársa, és kiskoromból vannak emlékeim, hogy ő is ott van az uszodában, főleg Tatabányán, ahol együtt játszottak. De nem számottevő emlékek ezek, tehát nem túl sok mindenre nem emlékszem, csak arra, hogy volt a kemény Dénes is. És utána Kájsivel voltunk kint Komóban, a Dénes csapatánál, a utánpótlás csapatánál, azt hiszem, hogy ő volt az utánpótlás edzője is. Akkor ott egy picit így felelevenítettük a régi kapcsolatot, akkor megismert engem már majdnem kamaszként, ott elég sokat beszélgettünk nyilván. Talán néha itt az évek alatt följött az Attila útra egyszer-egyszer, amikor hazajött Komóból, és akkor aput meglátogatta, beszélgettünk, én is ott voltam. Tehát ismertem valamennyire, de azért nagyon különleges kapcsolatom nem volt vele. És ugye amikor kiderült, hogy ő lesz a szövetségkapitány, akkor volt egy ilyen ösztönös érzésem, hogy ez jó lesz. Ez jó lesz nekem, ez jó lesz nekünk. Valami azt súgta, hogy jó energiákat fog hozni a csapathoz. Valószínűleg azért, mert egy egészen más kultúrából érkezik, sokkal lazább felfogással, és ez így is volt, főleg az első években, tehát tényleg hozott egy olyan megújulást a vízilabda.
2: Sevilla volt első?
3: Hát Athénban volt világkupa előtte, és hát Sevillát ugye egyből megnyertük, és ott elindult ez a csapatnak ez a hosszú története. És a Dénes nagyon jól fogott meg minket a legelején, tehát tényleg hagyott minket. Kibontak.
2: Mi volt benne a jó?
3: Hogy nagyon laza volt, hogy nem éreztük azt, hogy nem volt megfelelési kényszer, mindenki a saját játékát játszhatta. Volt ugyan taktika, de hagyatkozott a klasszis játékosokra, hogy ha úgy adódik, akkor oldják meg. Kicsit olyan apuka feeling volt, vagy egy nagyon jó barát, akivel le lehetett ülni sörözni, és hogyha ha úgy adódik, főleg a Bíros Peti nagyon szeretett vele sörözgetni, meg elszívni egy pár szál cigit, és szóval meg volt ez a laza hangulat, és aztán nyilván, amikor jöttek az eredmények, és ezzel együtt jöttek az elvárások is, jött a stressz, amit ő Olaszországban nem érzett, valószínűleg, mert Olaszországban miért érezte volna, ugye nem bajnok csapatnál volt, így ő is egy picit megváltozott, úgy érzem, és ami érthető, mert nyilván Komóból átkerülsz a magyar válogatott élére, ahol olyan elvárások vannak, főleg egy Európában, aki arany után, hogy ott muszáj nyerni. És ott ő is elkezdett picit feszültebb lenni, voltak hullámvölgyek, de azért mindig valahogy megoldottuk a szituációt. És most nézzel rám, hogy még folytassam.
2: Igen, nagyon szeretlek hallgatni. Kásás Tamás, ki nem szereti hallgatni, nem szóval Sajnpőben a vízilabdázott. Nem mesélted tovább, hogy utána milyen irányba változott, de elindult ez a fiatal csapatérzés, és nincs veszíteni valónk, de nagyon játékosok vagyunk, úgy jövünk be a felnőtt korosztályba, hogy fogalmunk nincs az, hogy válogatott szinten mi az a vereség, mert sose kaptunk ki. Körülbelül ez az érzés volt abban a csapatban, abban a fiatal csapatban benne, és utána jön az EB, Dúr egyből meg van nyerve, megyünk tovább. Mikor érezted magad a legjobban ebben a folyamatban egészen, mondjuk, ha Londont vesszük. Uh-huh. Ugye az volt az utolsó válogatott időszakod, és teljesen más mindegyik természetesen, mert az egyik az a fiatal becsatlakozók, ott vannak a tibiek, ott vannak a nagyok, Dénes is új arc, majd utána megszokod, vagy megszokjuk Dénest, és Londonban meg már egy az
3: egy
2: utolsó
3: elfáradt,
2: nagy dobás.
3: Valami.
2: Nem. Ja, ugyan szempontból igen lehet, de hogy az utolsó nagy dobásra készülve, mert az lett volna az igazán nagy dobás, hogyha az még bejön, uh-huh. és még azt lehet mondani, még benne is volt uh-huh. az, hogy valami legyen ott, és hát ott lett vége a te válogatott pályafutásodnak is, többek között, hogy ez alatt az időszak alatt hol érzed azt, hogy, vagy amikor azt mondtad, na, az nagyon a helyén volt, és bármilyen szempontból, profi szempontból, játék szempontjából, Kásás Tamás szempontjából, mint az élete, hogy az élete egyik legjobb időszaka volt az a válogatott szezon, vagy a válogatott időszak.
3: Ez egy jó kérdés, és egyúttal nagyon könnyű válaszolni erre a kérdésre, mert nyilván az első olimpiai ciklus volt szerintem a legjobb.
2: A Sydney.
3: De most hirtelen rád néztem, és eszembe jutott Athén is, és az se volt egy rossz ciklus.
2: És utána volt még,
3: de az más volt kicsit. Tehát nekem,
2: de miért?
3: Megkezdjük az elején. Tehát az első 3-4 év az szerintem szuper volt. Tehát ott azt hittük, hogy miénk a világ, és hogy miénk is lesz a világ mindörökre. Nyertünk ugye világkupát, EB-t, olimpiát, két világkupát, két EB-t, egy világkupát és egy olimpiát, és ott szerintem elhittük, hogy akkor ezt így tök simán folytatjuk majd, mert nem igazán volt ellenfelünk, nem abból a szempontból, hogy az ellenfelek gyengék voltak, hanem tényleg annyival jobbak voltunk mindenkinél. És aztán jöttek a kötelező bukdácsolások, és jött a többi csapat, akik egyre jobban haraptak, és egyre jobban próbáltak felzárkózni mögénk, és ez sikerült is nekik. Tehát azért ne felejtsük el, hogy mondjuk a szerbeknél, horvátoknál, spanyoloknál, olaszoknál is.
2: Ami még akkor jugoszláv volt.
3: Jugoszláv, hogy mennyi klasszis volt, tehát hogy elképesztően jó csapatok és játékosok voltak. És utána jött egy sokkal keményebb második 4 év, ugye az athéni olimpia előtti 4 év, amikor ott úgy meg kellett férfiasodni már. Nem volt elég az, hogy itt a ifjú titánok és mindenki tehetséges, és majd...
2: Hazai EB
3: az egy ilyen ébresztő volt, és az azt követő Fukuokai 5. hely, és szerintem ott az adott egy olyan lökést, hogy mi nem akarjuk ezt az érzést még egyszer, nem akarunk még egyszer a dobogóról leszorulni, és akkor ott 2003-ban elkezdődött egy ilyen újra építkezés, vagy kicsit úgy újjáélettünk, meg új motivációkat kaptunk, és aztán jött a VB győzelem és az athéni győzelem, de ott föl kellett építeni magunkat, míg mondjuk 97-től 2000-ig lendületből fiatalosan mentünk előre, és megnyertünk mindent.
2: Tudok, a 2004 az egy ilyen profibb 2004, dolognak mondható.
3: Igen, tehát ott férfiakká is váltunk, tehát nem csak, ugye Sydneyben még azért mindenki nagyon fiatal volt, és Athénban volt az, hogy az igazi csapattá érettünk. És ugye sokan mondják azt, és én is úgy gondolom, hogy az volt a legerősebb magyar válogatott. És ott van, hogy minden klikkelt, és minden tökéletes volt, és mindenki a helyén volt, mindenki hozzáadta azt, amit neki hozzá kellett adni a csapathoz. Úgy gondolom, hogy tényleg olyan kémia volt közöttünk, hogy ami szerintem azóta se egyik csapat, akár külföldi csapat.
2: Keresed ezt amúgy, vagy kerested ezt csapatban, hogyha kimentél, mondjuk visszamentél Olaszországba?
3: Hát mindig nyilván jobb volt olyan csapatba játszani, ahol nagyon együtt volt a brigád, de azt, amit a válogatottban felépítettünk, azt nyilván sehol máshol nem kaptam meg. Bár Nápolyban is voltak nagyon remek csapatok, Szavonában, Rekkóban is, de Rekkóban ugye inkább már katonák voltunk. De az a 2000-től 2004-ig az egy olyan időszak volt, hogy az volt szerintem a csúcs, és akkor még 2008-ban még kifutott még egy utolsó lendület.
2: De ezt most mondjuk, hogy utolsó, mert amúgy a londoni lett volna elméletileg az utolsó.
3: Igen, igen. De ugye már 2000, már Peking előtt is voltak jelek azért, hogy valamiért nem tudtuk a fontos meccseket megnyerni. A szerbek vérszemet kaptak, ott is ugye mondjuk egyik jó generáció követte a másikat, tehát nem az volt, hogy volt egy jó generációjuk, és utána semmi, hanem ott is jöttek ki a gyárból az újabb és újabb jó szerb játékosok. És utána Pekingben pedig most nem tudom, hogy az olimpián miért nekünk jött ki a lépés, segítsél ki ebben, de valamiért ott megint nagyon, nagyon klappolt minden. És azt is tegyük hozzá, hogy a szerbek szerintem buták voltak ott például az elődöntőn, vagy hogy valami a csapaton belül nem stimmelt náluk, tehát hogy nem volt meg az egység, és nem volt meg az intelligencia bennük, ami például ránk mindig jellemző volt.
2: Én ezt úgy láttam, hogy én láttalak benneteket kívülről is nagyon sokat játszani, és valahogy ez a könnyedség, amit említettél, hogy egészen Sydneyig ment, ez az első 3 évetek, ez annak fényébe ment. Tehát ez a verhetetlenek vagyunk, félistenek vagyunk, nem tudjuk, mi az a vereség, és utána kezdődött ezt, hogy elkezdtétek megtanulni, hogy nem lehet visszafelé játszani, már nincsen fölöttünk kategória, mert már fennebben vagyunk, és itt már csak ez az egy marad az idők végezetéig, vagy a pályafutás végéig. Ott be kellett érni, hogy említetted, férfivá és profivá. Viszont egy valami nem tűnt el egész végig a csapatból, az a fajta kohézió és az a fajta szeretet és egymás iránti tisztelet, mert a szeretet talán kevés, de az egymás iránti tisztelet, ami meg más csapatokban talán nem is alakult ki. Ez generációktól független volt ebben a csapatban, mert akárhány évkor különbség is volt a csapaton belül, ahogy változott a csapatnak az összetétele egész Pekingig, sőt még Peking után is megvolt ez a hangulat a csapatnak belülről, amihez a Dénes is hozzá tudott tenni, ilyen szempontból ezt össze tudta tartani, amit mások nem tudtak reprodukálni, és benne volt már az a tapasztalat, amit ti hoztatok magatokkal, ez a verhetetlenség, benne volt már később az a rutin, hogy hogyan lehet a nehéz pillanatokban, nehéz mérkőzéseken túl lenni, vagy a kényelmetlen vereségeken túl lenni, mert én még arra is emlékszem, ez kim volt New Yorkban, amikor kikaptunk, azt hiszem, a horvátoktól, és akkor a Dénes bontott egy üveg bort, és összehívta a csapatot, és azt mondta, a gyerekek ünneplünk, és senki nem értette, hogy mit, és mondta, hogy nem tudom, elképesztő számot, hogy ennyi mérkőzés után most kaptunk ki először. Uh-huh. És agyon voltunk törve. Tehát, hogy én nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, hogy úristen, tényleg. Pedig hát, hogy nem annak örültünk, hogy hány meccset tudtunk egymás után megnyerni, hanem annak, amiatt voltunk szomorúak, hogy most kikaptunk. Igen. Amúgy a végén a tornát megnyertük, de hogy basszus, mi tényleg kikaptunk. Hogy rosszul esett egy mérkőzést kikapni. És hogy a Dénes is mondta mindig, hogy hát edzőmérkőzést fogunk játszani, és semmi nem lesz. De akkor mi már pontosan tudtuk, hogy ugyanaz lett a statisztika, ugyanúgy jó kell játszani, mert a legedzőbb edzőmérkőzés is ugyanúgy veszi a Dénes, mint hogy olimpiai döntőt játszanánk. És ez azért belénk lett így verve, hogy belénk lett préselve, hogy minden mérkőzést meg kell nyerni, minden mérkőzést tovább kell menni. És amúgy lelkiismert furdalásunk volt, hogyha kikaptunk. Sőt, magamról azt tudom elmondani, hogyha rosszul játszottam és nyertünk, akkor is lelkiismert furdalásom volt. És szerintem a legtöbben így voltunk ezzel a csapatban, és talán ez is volt egy olyan motorja az egésznek, ami egészen a korunkat talán meghazudtolva is egészen nektek Londonig el tudta tolni ezt az egészet, és be tudta fogadni a fiatalokat, ugye már Pekingben már ott jöttek a fiatalok, Dani, Dumi, Hosi, Kis Gabi.
3: És én ezt akartam mondani, hogy az is nagy dolog volt, hogy az új játékosok mindig észrevétlenül tudtak beilleszkedni, tehát ebbe a mentalitású csapatba. Tehát ugye teljesen átváltoztak az új játékosok, ahogy megérezték azt a különleges légkört, és nyilván ez kellettek az idősek, ahogy mondtad, hogy segítsék az újakat és a fiatalokat, de hogy valahogy olyan ereje volt ennek a közegnek, ennek a csapatnak, hogy bárki az első héten meg tudott változni, akár hozzáállásban, vagy bármi másban. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk egy nehezebb karakter volt a klubjában, de bekerült a válogatottba, és valahogy átváltozott a pozitív irányba. Úgyhogy szerintem ezt is mondjuk fönntartani, hogy 97-től 2008-ig, most csak vegyük az utolsó aranyig, az egy szerintem egy nagyon nagy erénye egy csapatnak.
2: Nagyon nehéz szerintem. Ez valami láthatatlan kéz lehetett ott felettünk, ami ezt vitte, de leginkább a játékosoknak a mentalitása és a kisugárzása, amit
3: folyamatosan építettünk az első évtől kezdve.
2: Igen, ami jött onnantól, hogy verhetetlen, egészen addig, hogy megtanulta a vereségeket kezelni, profivá válni, nyilván az, hogy ti kikerültetek Rekkóba ezt a katonai közeget megtapasztalni, és mindenki hozta a kis pakját be a válogatott edzés, amit betett, és abból próbáltunk gazdálkodni. És ugye utána eljutunk egészen Peking után, nem hagyod abba, mész tovább, még egyszer megpróbáljátok, lehetett volna jó is. Hogy érezted magad?
3: Én ott elmentem nyugdíjba 2 évre.
2: Igen.
3: Peking után. Sőt, szerintem Peking után. Én nem játszottam egészen az Eindhoveni EB-ig 2012. januárjáig. Jól emlékszem. Nem tudom, most összefolynak
2: az évek. De akkor az úgy is volt, hogy már abba is hagyta. Tehát igen, már úgy volt, hogy már nem is fogsz játszani, igen, a válogatottban.
3: És akkor jött egy ilyen belső hang, egy ilyen picit ugye a hiúságom az előtérbe került, és azt mondtam magamnak, hogy hát nehogy már lemaradjak az 5. olimpiámról, nehogy már többiek 4-szeres olimpiai bajnokok legyenek, és én meg csak 3-szoros, hát ez mennyire ciki és mennyire gáz. És ebbe tényleg volt egy ilyen, amikor azt, ugye Dénessel azért folyamatosan beszéltem, hogy most akkor mi van, most megint fáradt vagy, most megint lusta vagy, megint nem akarsz semmit csinálni, de most már akarsz jönni, készen állsz-e? Tehát, hogy mindig beszélgettünk, és hát London előtt készen álltam, ott voltam. Mehetünk, neki rohanhatunk ismét. És egyébként azt hozzá kell tegyem, hogy abban az évben Rekkóban például voltak ilyen apróságok, amiket így pluszban próbáltam csinálni azért, hogy jobb játékos legyek. Kivittem egy ilyen, voltak ezek a rugós falak, amikor a labda így visszajött, tudod, rugózva. Uh-huh. És Budapestről kivittem egy ilyet, hogy akkor majd edzésen én még a csuklómat fogom kicsit élesíteni, meg még kicsit javuljon. Tehát volt bennem valamiért egy ilyen nem tudom, egy olyan érzés, hogy még talán még valami kitolkozni magamból, valami újat, és néztek is ott a külföldi játékosok, hogy mit csinálok. Körülbelül olyan lehettem, mint a Tibi a tornateremben, amikor csinálta a csikungot, és senki nem értette, hogy ez mire jó, pedig utólag kiderült, hogy baromira igaza volt, mert a vízben nem volt senki annyira erős, mint ő. Úgyhogy Londonban még neki futottam, de valahogy az olimpián azt éreztem.
2: Már kint, amikor megérkeztetek?
3: Nem, akkor

0: fog annyit bírni mondjuk, mint egy 25-26 éves, és azért akkor a Dumiék már tényleg klasszis
1: játékosok. Már olimpiai bajnokok voltak.
0: Hát már olimpiai bajnokok voltak, klasszis játékosok, úgyhogy hát vagy nem kellett volna egy párunknak már ott lenni, ez is lehetséges.
1: Hát akkor meg lehet, hogy arról beszélgetnénk, hogy ott kellett volna legyetek, és akkor más az eredmény. Tehát, hogy ezt most már nem
0: hát,
1: tudjuk.
0: Hát lehet,
1: hogy
0: akkor megnyerik, vagy nem tudom.
1: De akkor is más lett volna az eredmény.
0: Persze.
1: Itt ért véget a válogatott pályafutásod is, és a vízilabda pályafutásod is. Uh-huh. Van egy síros kép rólad, amikor kijössz a vízből Londonban? Kint ülsz a parton?
0: Nem, akkor már nem. Az a meccs elején volt az, igen, amikor így elérzékenyültem. Amikor kiderült, és tudtam, hogy az utolsó meccsem lesz.
1: Hát azt úgy játszottad le azt a meccset?
0: Igen.
1: Az ki ellen volt?
0: A spanyolok 5. helyért.
1: Amúgy a spanyolok ellen nem könnyű játszani 5. helyért. Sosem hát
0: nem,
1: volt
0: nekik,
1: az.
0: Nekik soha. Akkor egyébként az nagyon számított.
1: Igen.
0: Akkor még nem voltak ennyire jók.
1: És 5. lettetek, vagy 5. lettünk.
0: Igen, akkor hát megnyertük, igen. Hát gyakorlatilag ott, mintha nem is lettem volna ott a vízben. Tehát, hogy lélekben annyira már magamat sajnáltattam, hogy vége van a pályafutás. Nem is sajnáltattam, de hogy így búcsúztattam magamat. Ünnepeltettem a pályafutásomat egy magamban, miközben a többiek játszottak.
1: Igen, haragudj, hogy így nevetek ezzel, de próbálom elképzelni azt, hogy mi játszottatott le mellett, hogy mindenki miattam jött le itt ez a néhány ezer ember.
0: Még utoljára láthatnak játszani.
1: Ez az ajándékom nektek.
0: De egyébként ez egy nagyon durva érzés volt. Tehát az olyan, én szerintem összesen kétszer, háromszor sírtam pályafutásom során. Egyszer, amikor a Posszilipóval kikaptunk a Róma ellen, Tibiek ellen a döntőben, a bajnokságban, és engem kiállítottak pofázásért cserével. Ott ez egy elég érdekes meccs volt, ilyen bírói szemszögből, és ott kintről néztem a csapattársaimat, ahogy próbálnak nyerni, és nagyon magamba voltam, tehát magamra voltam mérges, hogy cserben hagytam őket, és nem tudok játszani, és nem tudom megnyerni a meccset, ha úgy adódik. A második az Peking után, amikor megnyertük, ott ez az...
1: Az egy csoda olimpia volt, igen, sok szempontból. Ott volt egy ilyen integrációs időszak, ugye akkor jött be a csere, akkor lett egy fiatalítás, és tényleg nagyon nehezen indult az első mérkőzéssel, viszont volt egy, amit én éreztem belülről, hogy volt egy alapstabilitás a csapatnak, amit nem lehetett megtörni. Se a veresége, se a döntetlennel, hogy így, és ugye az elődöntő is olyan volt, hogy nagyon kevesen tudnak fölállni, igen, ilyen helyzetből, és ott mégis az volt, hogy volt szikra, és elindult az egész, és talán a nagy képviség az volt, hogy Amerika ellen úgy bemenni a vízbe, hogy hát ezt már megnyertük, de hogy még az is belefért akkor.
0: Igen. Hát meg addigra ugye már olyan tapasztalatot halmoztunk fel, így együtt, hogy talán az volt az erősségünk.
1: Igen, hogy tudtunk váltani.
0: Igen. Tudtunk reagálni igen, nehezebb szituációkra is.
1: Ha nem te, akkor ő, ha nem ő, akkor te, ha nem ti ketten, akkor a másik kettő. Szerintem ez óriási nagy ereje egy csapatnak. Nagyon kevesen tudják azt megtenni. Most, ha nézek mérkőzéseket, van egy dinamikája a mérkőzésnek, hogy azt érzed, hogy ez a csapat most megy lefelé. És nem tudod miért, elkezd lefelé menni, és jön föl a másik, hogy van egy ilyen energiája.
0: Igen.
1: És ezt nálunk nem lehetett akkor megcsinálni, mert hogy akkor is megfog, jó, akkor most váltunk, és akkor hello, szia, szevasztok, kettes padlógáz, és megyünk.
0: De egyébként én azt éreztem Pekingben, már ott éreztem egy picit a fáradtságot magamon, így mentálisan.
1: Hát jó, az olimpiai döntő után azért el lehet fáradni, hát ez a két hét
0: nem,
1: után.
0: Nem, az olimpia alatt.
1: Jó.
0: Tehát, hogy picit a mentális, kicsit, mint ha ma ott elkezdődött volna ez a lejtő nálam, és akkor még ott rádobtam 4 évet.
1: Négy év vízabdát, kettő
0: hát zsoldosságot kint Rekóban, de szerintem ez azért is lehetett, mert az első 8 évben mondjuk a Dénes tényleg, hát emlékszel, hogy soha nem cserélt le. Hát tehát, hogy minden meccset végigjátszottam, mindig azt vártam, hogy majd valami történik, még hogyha nem történt, akkor is reménykedett benne, hogy csinálok valami jót.
1: Sőt, mikor ki is akart jönni, akkor is van az az elhíresült mondása, hogy neked valamilyen oknál fogva benn kellett maradnod.
0: Ja, tehát, hogy szerintem emiatt is lehetett az, hogy viszonylag korán úgy már elkezdtem.
1: Elfáradni?
0: Úgy elfáradni, aha.
1: Na szóval a második sírásod Peking után volt.
0: Peking után volt, és akkor a harmadik pedig a Londonban az utolsó meccsem előtt. Amikor bementünk a bemutatáshoz, akkor ott már úgy éreztem, hogy itt ebből lesz valami pityogás, és amikor beugrottunk a vízbe, ugye a legelején együtt, akkor a víz alatt ott így elsírtam magam.
1: De jó érzés volt?
0: Hát egy nagyon érdekes érzés volt. Nem tudom, hogy ez jó érzése.
1: Van a jó sírás, amikor ez a megkönnyebbülő sírás, mert elengedsz dolgokat, és van a fájdalmas.
0: Igen. Tehát az elérzékenyülős sírás. Tehát amikor úgy rájössz, hogy

0: most ennek vége van. És innentől nem, semmi nem lesz ugyanolyan, mint eddig volt. És akkor ott körbeálltunk még egy hajrá magyarokra, de hát már mintha ott se lettem volna. Tehát még ott is ugye hajrá magyarok, de nekem még így folytak a könnyeim.
1: Milyen jó a víz, hogy nem lehet látni. Többiek hát, tudták?
0: Látták? Nem tudom, hogy észrevették rajtam, én nem szóltam, vagy nem szóltam nekik, hogy nézzétek, sírok. Jó, utolsó meccsem sírok.
1: És így játszottad le a meccset?
0: Közben nem sírtam már.
1: Csak, de az az érzés benned volt.
0: Csak
1: végig,
0: ez az érzés legyengített, igen, és arra próbáltam fókuszálni, hogy ne hibázzak, tehát hogy ne én legyek az, aki miatt még az ötödik helyet se szerezzük meg. Ez sikerült szerencsére.
1: De akkor fontos volt a győzelem.
0: Fontos. Azért fontos volt, igen. Igen. Meg ez is mutatja egy csapatnak a karakterét, hogy amikor már igazából teljesen mindegy, hogy 5 vagy 6, mert otthon ezt úgyis úgy fogják eladni, hogy ez egy kudarc, amit tényleg az volt, de azért megnyerjük az utolsót. Tehát mégse úgy jöjjünk ki, vagy úgy jöjjünk el Londonból, hogy kikaptunk az utolsó meccsen.
1: Szerintem nem volt kudarc.
0: Nem, kudarc az erős szó, hogy utolsó olimpiára, igen. Jó lett volna egy dobogó, mondjuk, de...
1: Az nagyon szép lett volna. Amúgy is, igen. De így ennek tudatában igen, hogy búcsúzzal utána. Kásás Tamás a vendégem, 3-szoros olimpia bajnok vízilabdázó. Ez a már a meccs előtti vízilabda abbahagyás mennyire nyomta rá a bélyegét az utána következő időszakodnak, a civil életednek?
0: Hogy mennyire nyomta rá a bélyegét, igen, az utolsó...
1: Igen, az, hogy így hagyod abba, hogy még nem tudod, hogy akarod-e folytatni, vagy nem akarod, egyenlőre ott tartunk, hogy Londonban utolsó mérkőzés a spanyolok ellen Kásás Tamás elengedi a válogatottat. Nem tudod, hogy fogod-e klub szinten folytatni, lehet, hogy fogod.
0: Már.
1: Tudtad akkor, amely nem fogod.
0: Tudtam, igen.
1: És akkor már azt mondtad, hogy most innen hazamegyek, és vége.
0: És lesz, ami lesz.
1: Így?
0: Hát egyébként így, igen.
1: Ez amúgy nagyon jó, ez elegáns.
0: Olimpiáról is tudtam már, hogy nem lesz folytatás.
1: Tehát, mint hogy a sehogy?
0: Hogy sehogy, tehát klubba se.
1: Nem szereted már a vízilabdát?
0: Nem.
1: Nem hiányzott bele semmi, amit adni tudott?
0: Nem motivált már, még az olimpia motivált nyilván. Az utolsó és egyetlen dolog volt, ami még motivált, hogy még egy olimpián jól szerepeljünk, de utána semmi más. Tehát igazából nem volt miért folytatni. És egy nagyon felszabadító érzés volt egyébként Londonból eljönni, annak ellenére, hogy nem nyertünk és nem végeztünk dobogón, de valahol mégis egy ilyen könnyebbség volt utána fölülni a repülőre, és akkor mostantól. Nem kell fölkelni, nem kell hideg vízbe beugrani, nem kell edzeni nap, mint nap. És ez így jó is volt egyébként egy-két évig. Mármint az a része, hogy nincsenek megkötés. Igen, igazából nem kell rendszer az életemben, nem kell semmi. Régen utazhatok ide-oda, ahova akarok. De aztán nyilván egy idő után rájön az ember, hogy valamit kell. Tehát, hogy kell egy alap.
1: És hogy én néztem veled interjúkat, meg olvastam is, és ott meg azt nyilatkozott, hogy ami kell, ez a rendszer. Uh-huh. Hogy rendszerbe hozni az életedet, hogy szerintem amúgy az egy teljesen természetes dolog, hogyha valaki egy viszonylag szigorú rendszerben létezik, az elengedi, aztán elkezd valami hiányozni, ami aztán rájön, hogy az valamilyen rendszerbe való létezés, és akkor ez neked 2 évig tartott, amíg elengedted ezt az egészet, és utána fölállította magadnak egy új rendszert?
0: Nem tudom, figyelj, olyan hullámvölgyek voltak, én hullámokba jöttek az érzések, hogy most akkor jó is ez így, de azért kéne valamit csinálni, aztán megint jól éreztem magam, ugye akkor kimentem Amerikába, próbáltam fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozni, 3 hónapig kim voltam. Onnan is úgy jöttem vissza, hogy nem fogott meg ez a meló. Utána hazajöttem, akkor jött az éttermes időszakom, ugye nyitottunk egy éttermet, ott 2-3 évig tök jól el voltam benne, ott is jó volt azt megélni, hogy valamit felépítünk. Ott az is egy bizonyos fokú motiváció volt, hogy valamit elérni. De hát nyilván nem az se az én utam, hogy most én éttermes leszek. És tehát így próbálkoztam ezzel azzal, de valahogy nekem nagyon fontos volt mindig a szabadság érzése, meg az, hogy spontán legyek, és soha nem tudtam magamat könnyen ilyen rendszerek közé befogni.
1: A vízilabdában milyen szabadság érzésed?
0: Hát ott is sokszor kínlottam ezzel, hogy egy nagyon spontán típusú ember voltam, és sokszor úgy éreztem, hogy nem kéne így ennyit edzeni, vagy úgy edzeni, vagy nem tudom. Tehát ott is vívottam sokszor magamba, annak ellenére, hogy élveztem a játékot, és szerettem együtt játszani a fiúkkal, de nem igazán szerettem soha, ha megmondják, hogy mit, hogy csináljak, vagy hát mindig szerettem szabadnak érezni magam, és most is azt érzem, hogy nagyon nehezen tudnám feladni ezt a szabadságot, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, Pisti.
1: Most egyenlő ott tartunk, hogy akkor eltett 2 év, ugye kimentél Amerikába, éttermeztél, és az étterem után, mert én azt látom, hogy mindig vannak ilyen, vagy vannak ilyen korszakaid, amit saját magadat valahogy keretek közé szorítod. Ez valamilyen szempontból azt tükrözi, vagy azt sugalja, hogy neked erre szükséged van, akármennyire is mondod az, hogy a szabadság, de a szabadságot meg tudod szerintem találni a keretek között, ahogy a vízilabdában is megtaláltad a játékban a szabadságot, mert a játék szabadsága az így nagyjából Kásás Tamást jelképezi, mert a lövésed, a mozgásod, a passzaid, az a kiszámíthatatlanság, az pont a szabadságot jellemzi, hogy te majd döntesz, hogy döntesz, hogy kinek adod oda a labdát, most ellövöd, vagy hogy passzod, vagy hogy kéred el, vagy hogy blokkolsz. Szerintem én azt láttam, hogy te a szabadságodat a sportágon belül a meccseken érted meg, és nem az edzéseken. Vagy hát pontosan. Voltak olyan edzésfázisok, amikor meg lehetett élni, mert mondjuk egy kapona lehetett beszélgetni, de abból is tudtunk azért elég komoly versenyt csinálni. Utána jött ugye az Amerika, ahol aztán gondolom ott kint keretek közé szorítottak, vagy szorítottad magad, ami akkor azért nem volt jó az étterem, az is egy idő után óriási teher tud lenni, mert az egyrészt felelősség, meg sok emberért tartozódott, mert talán más is a csapat, tehát hogy máshogy vagy a csapatnak a részese. Nem tudom, ott milyen sikerélmények lehetnek az anyagiakon kívül. Van biztos, ha valaki nagyon komoly éttermes, akkor van egy olyan gasztronómiai fejlődési lehetőség, amit ő megél. Ez nem tudom téged mennyire motivált. Abban biztos vagyok, hogy nem az anyagi része az, ami téged motivált ebben. Viszont utána jött a vegetáriánus, vegán korszakot, ha jól tudom, hogy ez is egyfajta keretrendszer, amiben beszorítod magad, vagy amit felállítasz magadnak, amiben sokáig léteztél. Ez hogy jött? Mert ezt mondtad, hogy ez nem fizikai, hanem ideológiai alapokból indult.
0: Ez egész egy folyamatos fejlődés. Ugye az ember, ahogy idősödik, akkor jó esetben tanul, és egyre tudata kitágul, és új információk érnek el hozzá, amik esetleg régen is megvoltak, csak akkor még nem volt rá nyitott. Ugye az étteremet is azért hagytam ott, mert vegán lettem, ilyen etikai megfontolásból, és így nem éreztem már korrektnek, hogy jön ott hússal bizniszelek, meg állati ételekkel, és akkor megbeszéltem a társammal, hogy akkor ezt én így nem szeretném folytatni. Ő is érezte rajtam, hogy ez már nekem úgy nem kényelmes, és akkor ezt tök szépen békésen megbeszéltük. Akkor jött ez a 5 éves korszak, ami ugyancsak egy ilyen nagy tapasztalás volt, meg egy nagy tanulás az élettől, aminek ugyancsak vége lett, körülbelül másfél éve, és ismét csak egy új szintre léptem szerintem tudatosságba, és rájöttem, hogy azért annak a vegán korszaknak is voltak negatív oldalai, és azért nem minden úgy van, ahogy ezt egy bizonyos propaganda próbálja elhitetni, és véletlenszerűen olyan helyzetbe kerültem, hogy ettem húst, kíváncsi voltam a reakcióra, és a reakcióm az teljesen pozitív volt, fizikálisan is elkezdtem jobban érezni magam, és utána ismét megváltozott az életem, és visszatértem az állati kajákhoz, és azóta egyébként sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok szerintem, kicsit emberibb formát is.
1: Szerintem is.
0: Öltenem, és ez is olyan, hogy valaki ezt képes hosszú ideig fenntartani, valaki meg nem. Tehát itt nincsenek, nem szabadnak bélyegezni senkit, hogy most akkor, tehát nem szabad bélyeket magunkra rakni, hogy most akkor vegán vagyok, és akkor azt nekem életem végéig végig kell vinnem, mert hogy ez a tisztességes, nem, tehát ez valaki ezt nem tudja végigcsinálni. Pedig én aztán mindent kipróbáltam, tehát én mindennek próbáltam, hogy mit, hogy kell enni, mit, mivel kell, ugye, pótolnom a bizonyos vitaminokat, és nekem nem sikerült, öt évig csináltam. És most meg úgy érzem, hogy az embernek hallgatnia kell az ösztöneire és a belső hangjára.
1: Ezek azért korszakok az életedben, tehát a vízilabda, megpróbálod magad a vízilabda után, étterem, vegán. Hogyha végig haladunk ezeken az ütemeken, akkor így visszanézve a vízilabda után milyen konklúziót tudsz levonni, hogy mit tanultál? Befejezted a vízilabda pályafutásod, vége. Mi a konklúziója ennek, hogy ez egy korszak lezárul, hogy tudsz úgy visszanézni arra, hogy mit kaptál tőle, mit vettél tőled, mivel lettél több, mivel lettél kevesebb az alatt az időszak alatt. És utána lépünk tovább majd, de hogy ezt a korszakot hogy tudjuk lezárni, Kásás Tamás hogy zárja le azt a korszakát, hogy vízilabda.
0: Én az egészet úgy nézem most már, hogy az egész élet egy tanulási folyamat, tehát hogy ez a lényege. Tehát, hogy itt próbáljuk, ugye mindig arról beszélünk, hogy mindenki szeretne boldog lenni, meg hogy lehetne boldogságot elérni. Itt szerintem abszolút nem erről van szó. Tehát itt nem a életértelme, nem a boldogság, hanem az, hogy hogy mindig fejlődjél, és hogy mindig tudsz tanulni, és följebb lépni egy szintet tudatosságban. Tehát leckék sorozata az élet, és szerintem a vízilabda is leckék sorozata volt, és ott is meg kellett érni a hullámvölgyeket, a sikereket. A sikereket is ugye sokszor nehéz feldolgozni, azt is fel kell dolgozni, a kudarcokat is, onnan fölállni. Tehát mindenképpen nagyon sokat tanított ez a vízilabdás időszak.
1: Ha nem ezt csinálod, akkor is megkaptad volna ezt az élettől annyi idő alatt szerinted? Vagy ez volt annyira intenzív?
0: Hát elég intenzív volt, igen. Most azt nem tudom, hogy ha más irányba indulok el, akkor mi lett volna. Biztos, hogy valamilyen formában akkor is megkapom a leckéket. Szerintem mindenki megkapja.
1: Na van egy olyan, amivel gyorsabban haladsz. Ugye azt mondod, hogy tanulási folyamat, akkor milyen gyorsan kapod a leckéket az életbe, és hogyan veszed észre, hogy milyen leckéket kapsz, és azokat hogyan tudod megoldani, hogy jutsz túl rajtuk. Szerintem a sport az ezért borzasztóan koncentrált tanulási folyamat, mert ugye napról napra edze kettőt, fáj valami, megcsinálod, nincs kedved, megcsinálod, jó.
0: Kitartást is tanulsz.
1: Van kedved, szárnyasz, flow, hogy tudok flowba kerülni, jó, rájövök, hogy van flow érzés, hogyan tudok akkor ebbe visszakerülni, akkor is, hogyha egyáltalán nincs kedvem, vagy hogy tudok lemondani bizonyos dolgokról, amit amúgy nagyon szívesen csinálják, de lemondok róla, lemondok a szabadságomról például, és ezeket hogyan lehet már gyakorlásként, tehát én rutinszerűen csinálni, és nem azon, hogy minden egyes alkalommal fel, hogyha lemondok a szabadságomról. Tehát szerintem a sportban ezt nagyon intenzíven, nagyon gyorsan meg lehet tanulni, hogy jól lehet haladni, hogyha fogalmazhatok.
0: Önzetlenségre is tanít. Tehát hogy tudok, ugye ott vannak a többiek is, tehát hogy nem csak nekem kell kitűnni, és nekem kell jól játszani, hanem hogy tudom elérni azt, hogy nyerjen a csapat, és ehhez néha nem nekem kell a legjobbnak lenni, hanem csak az apró dolgokat megcsinálni. Tehát, hogy
1: hát, hogy felelősséget valami fogod, és te húzod. Vagy igen, adott esetben segítséget kérsz, ami azért mondtad, hogy egók, azért ők nem szívesen kérnek segítséget, de meg kell tanulni segítséget is kérni, meg nemet is mondani adott esetben egymásnak is. Akkor lezárult ez, és akkor jött az Amerika. Inkább azt mondom, hogy az első civil próbálkozásod a vízilabda után. Ott sikerült valamit magaddal hozni haza, amire azt mondtad, hogy így ez azért nem, mert ez nem azért ottam, de hogy volt valami határ, hogy hát nekem ez azért nem.
0: Nem tudom, biztos, hogy az azért kellett, hogy ez eldőljön, hogy én nem szeretnék ugyanabban a közegben még jobban kiteljesedni, hanem...
1: Tehát a sportot így, a vízilabdát.
0: És nem mondom azt, hogy ez nem fog valamikor visszajönni, mert tehát mindig volt bennem egy olyan érzés, meg van is, hogy tudnék adni valamit, nem tudom milyen formában, tehát hogy...
1: Ezt sokszor emlegeted az adást.
0: Igen.
1: Több témában is. De erre még szerintem még ki fogunk egy pillanatra térni. És utána jön az étterem, ami lezárul azzal, hogy ez az ideológiai vagy etikai kérdéssel, hogy az állatok, az élővilág, és utána belemész a vegánságba, amit már úgy félig említettél is, hogy azt mivel zártad le, hogy nem szabad megbeégezni embereket, nem szabad, ha jól értettem, hogy ha ráesz egy útra, arról azért le lehet lépni, tehát nem kell csak kötelező módon ezt tovább folytatni.
0: Figyelj, én ezt az egészet úgy tudom, hogy minden egy ilyen tanulási folyamat, és majd lehet, hogy később fog kiderülni, hogy mi mire volt jó.
1: Szerintem nyilván, biztosan így van.
0: Amikor benne vagy, akkor sokszor szenvedsz, meg úristen, de rossz az élet, nem tudom, mit csináljak. De aztán biztos, hogy valamit abból tudsz meríteni majd később. Tehát, hogy az úgy elraktározódik az a tapasztalat, és akkor később majd lehet, hogy a hasznodra fog válni, mert hogy megéltél bizonyos tapasztalatokat.
1: Voltak már ilyen felismérései, hogy ez azért volt, akkor nem értettem, hogy miért történt, de most már tudom, hogy miért történt.
0: Hát voltak ilyen, biztos, hogy voltak aprók, tehát hogy nem szeretnék belemenni a mélyebb, nagyon, nagyon mély témákba, de folyamatosan észrevesz az ember olyan dolgokat, amiket mondjuk megtanult gyerekkorában, iskolában, és aztán rájött, hogy ez teljesen felesleges volt, vagy az igazából hazugság volt, vagy propaganda volt, vagy és egész máshogy látom már most. És ez szerintem így lesz életem végéig. Tehát, hogy folyamatosan fog tényleg tágulni a tudatom, meg sokkal éberebb leszek. Tehát jó esetben szerintem az embernek ez a helyes út, hogyha nem ragad bele valamibe, és akkor azt ahhoz ragaszkodik, és nem idegen információkat soha nem fogad el többet, hanem igenis, hogyha hát értékelje az új információkat, próbálj meg feldolgozni, és hallgasson az ösztöneire, tehát, hogy meg a józan eszél.
1: Ott tudod tisztán tartani a fejedet. Mivel? Mert a józan ész, és a józan gondolkodás, vagy a józan paraszti ész, meg az intuíció, az akkor működik valószínű, hogyha tiszta fejjel tudsz gondolkozni. Tehát, hogy Na, nem vagy mindennel szkeptikus, de azért, azért le is hiszel, vagy befogadsz dolgokat. Hogy ezt, szerintem nagyon nehéz megtalálni ezt a határt, ahol, ahol még ott fönn tudsz maradni, hogy nem dősz el egyik extrém irányba se, hogy mindent elhiszel, vagy semmit nem hiszel el. És tiszta fejjel tudsz. Hogy tudod ezt fenntartani? Mert ezt is mondtad, és olvastam is rajta, hogy sok podcastet hallgatsz, olvasol szép irodalmat, rengeteg pszichológiai dologgal foglalkozol. Ugye még régen annó te mondtad nekem, mennyi proféciát a könyve, tehát hogy nagyon széles spektrumon mozog a, az érdeklődési köröd, igen, ami azért a sporttól távol áll, de azért sportolsz is természetesen, hogy ez így, hogy tudod tisztán tartani a tudatodat? Mi az, ami kitisztítja? Mi az, ahol ki tudod ventilálni ezeket a dolgokat?
0: Nincs ilyen konkrét. Ugye sokkal tudatosabb lettem, ami a testemet illeti is. Nagyon sokat tanultam így az általános egészség állapotról, a test-lélek kapcsolata. Engem egyébként, ami ki szokott kapcsolni, az, hogyha kimegyek az erdőbe sétálni. Tehát amikor mondjuk otthon vagyok a sok digitális kütyű között, ami egyébként egy idő után teljesen lefárasztja az idegrendszert, és kimegyek a természetbe bárhova, vagy egyszerűen csak otthon hagyom a telefont, akkor azt érzem, hogy most ez az élet. Tehát, hogy ez az igazi élet, és az ember erre teremtett, hogy a természetben legyen, és nyilván, hogy segítségünk el van olyan sok mindenben, ez a telefon, a komputer, meg minden más, de régen is megvoltunk nélküle, és most ez kicsit úgy kezd túlsúlyba kerülni, és ezért szerintem minél többször kéne visszatérni a gyökerekhez.
1: De ez van téged mondjuk egy ilyen vidéki élet?
0: Most az, hogy mindig ott legyek, nem. De hogy egy ilyen ideális egyensúlyt valahol megtalálni mindenképpen, mert szerintem a városi lét az nem az emberi idegrendszerre és nem az emberi testre szabták. tehát hogy ott túl sok a...
1: Az embereket szereted?
0: Túl sok a rossz energia, és túl sok a túl sűrű, és nincs nyugalom, és embereket? Uh-huh. Távolról.
1: Okay,
0: nem, egyébként nagyon sok ember szeretek.
1: Tehát mondjuk
0: elmész Amerikába. Nem szeretnék általánosítani, tehát nyilván nagyon sok embert szeretek, és...
1: Nem úgy, hogy összességében. Kimész Budapesten a sétálni, ott nem. Kimész, tudom én, Nápolyba, kimész Los Angelesbe, ott sétálsz egyet, ott meg de jó. Tehát van ilyen érzés? Van ilyen különbség a kettők három között?
0: Azért Nápolyban is lehet, hogy bekörülök egy olyan tömegbe, ahol mondjuk idegesítenek az emberek. Tehát azért nem magyar vagy olasz kérdés, ez inkább az, hogy nagyon érzékeny vagyok az energiákra. Uh-huh. Tehát, hogy abszolút érzem a jó energiákat és a rossz energiákat, és a rossz energiáktól menekülök, és nem vagyok hajlandó a társaságukban lenni.
1: Gyakran érzed ezt?
0: Elég gyakran egyébként, igen. De ugyanakkor valamikor meg tök jó lemenni a kávézóba, ahova szoktam, és az eladó, ott dolgozó hölgyek meg tök kedvesek, és tök jól esik velük pár szót váltani, és utána hazamenni, és akkor ez föltölt. Tehát vannak ilyen emberi kapcsolatok is, meg ilyen emberi interakciók is, amik feltöltenek, de nagyon sok, ami leszív. Tehát, hogy nagyon érzékeny vagyok ezekre a energiákra.
1: Azt is mondhatod, hogy egy gyógyítónak kéne, vagy az lettél volna, vagy azt szeretnél, de ebben mi akadályoz meg, hogy ne ez legyél. Ugye így, ahogy még együtt játszhatunk csapatba, valahogy te ösztönösen oda mentél embereket, és elkezdted masszírozni, gyúrni a nyakát, vállát, fejét, és azért senki nem mondta ezt, most hagyd abba.
0: Te is. Te is szeretnél masszírozni.
1: Igen, de hogy most rólad van szó. És ez így vonz, mert azért tehát ezt még most is lehet csinálni, tehát ezt bármikor el lehet kezdeni. Ezt az iránt, hogy gyógyító adó, és akkor itt van az adás. És ugye az adás, vagy a betöltésről van még az írás is, amiről nekem nagyon tetszett, amikor mondtad, hogy írtál, vagy szeretnél írni, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, és egy iszonyatosan nemes dolog írni, szerintem nagyon nehéz is úgy írni, hogy meg tud azt jeleníteni mások fejében, amit te elképzelsz, mert elmondani is nehéz sokszor, vagy kifejezni, hisz csak a szavak állnak rendelkezésünkre, és a szavaknak köszönhetően se tudod azt a képet lefesteni az ember fejébe, hogy ugyanazt képzelj el, amit te látsz.
0: Igen.
1: Ez is egy ilyen adás másoknak, hogy ezeket mindet el tudnád kezdeni.
0: Igen, most a gyógyítást ugye többféle irányba lehetne elkezdeni, de én nem az orvosin szeretném megtanulni.
1: Úgy, mondottam, hogy
0: én, tehát én abszolút valami sokkal holisztikusabb, sokkal inkább az alternatív, amit most alternatívnak neveznek, valahol e felé szeretnék elindulni, de más, az is egy kérdés, hogy itthon ezt hogy tudnám megcsinálni.
1: Meg
0: ezzel
1: is,
0: igen, tehát hogy...
1: Hogy bejön, és te menjél, téged nem.
0: Tehát, hogy hogy valaki tényleg beteg, vagy csak azért jön.
1: Hát úgy kell megszabni az árat.
0: Nem baj, majd Olaszországban leszek akkor gyógyító. Nem, de egyébként ez tényleg, tehát, hogy akár íráson keresztül is lehet valahogy gyógyítani.
1: Abszolút.
0: Tehát a szavakkal is lehet gyógyítani, meg valahogy szólni az emberekhez. Amik...
1: Szerintem te ilyen típusú vagy amúgy.
0: Mármint, hogy íráson keresztül, vagy szavakkal?
1: Nem, bárhogy. Vagy? Tehát, hogy a közelebbbe tud lenni, és amíg nem fáradsz el, és amíg te szereted csinálni, addig az tök jó.
0: Napi egy paciens. Maximum, és lesznek szülnapok is.
1: Igen, és van. És amikor az se. Kásás Tamás a vendégem, háromszoros olimpiabajnok vízilabdázó. Hol látod magad a következő 5 évben?
0: Hát ilyenekre nem tudok válaszolni, Pisti.
1: De, hát most figyelj.
0: Hol látom magam?
1: De nem, mert hogy...
0: Nagyon sok mindenem múlik, hogy hol látom magam.
1: De építkezel, tehát folyamatosan építkezel, és nyitott vagy egy csomó mindenre. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ilyen céltalanul bolyongsz az életedben, mert mindig vannak
0: nem,
1: vannak
0: meg túl sokat kikötők. Gondolkodom, tehát mindig gondolkodom.
1: De az nem baj,
0: nem baj. Meg egyébként arra is rájöttem, hogy nem feltétlenül kell, tehát hogy nagybetűkkel, hogy kell valamit csinálni. Tehát ez is, amit én csinálok, az is valami. Nyilván most ez nem egy 9-5-ig meló, amire sok ember rá van kényszerülve, hogy azt csinálja, de nem akarom emiatt magamat ostorozni sem. Hogy most akkor én most, nem tudom, lemaradok valamiről, mert nem járok be a valami munkahelyre, most nem akarok.
1: De van ilyen érzésed, hogy valamiről lemaradsz? Vagy
0: nem.
1: Eddig az életed soha nem volt olyan érzésed, hogy valamiről lemaradtál?
0: Nem, csak hogy nem kéne valamit úgy melószerűen csinálni. És most mostanában jöttem rá, hogy nem, mert mindenki máshogy, hogy nem kell. Nem kell így dolgozni. Nem, hanem hogy mindenki máshogy tudja magát kifejezni, meg rendbe rakni, meg más, mindenkinek más az élete. Tehát, hogy
1: eddig visszatekintesz, van valami hiányérzeted az életedben? Amire azt mondanád, hogy fú, ezt másképp kellett volna csinálni, vagy nem így, mert ha nincs, akkor a nagy probléma nem ért még eddig.
0: Nincs, pontosan azért nincs, mert hogy minden leszkeként szolgált. Tehát amit nem is volt jó, az is jó volt valamire. Tehát, hogy nincs, pont emiatt nincs. Lehet itt akár emberi kapcsolatokról is beszélni, hogy valakivel túl sokáig voltam együtt, de nem baj, mert abból is tanultam. Tehát, hogy nem érzem úgy, hogy valamit megbántam volna. Maximum azt bántam meg, de ennek is oka van, hogy ez így alakult, hogy nem hoztam ki magamból azt, amit ki tudtam volna hozni, mondjuk egyénileg játékosként.
1: Tehát, hogy tessék?
0: Hát ezt jól hallod. Tehát, hogy, tehát a mostani gondolkodásommal, meg hogy mit tud valaki egyéni szinten tenni azért, hogy mondjuk a teste minél jobb állapotban legyen, hogy minél jobb kondícióban legyen, hogy minél többet pihenjen, a regenerálódás, a hidratálás, és most sorolhatnám itt még éjjel-nappal a dolgokat. Tehát, hogy ha így álltam volna hozzá a vízilabdához, akkor szerintem egyénileg még lettem volna jobb játékos. És ez lehet, hogy érdekesen
1: hallasz.
0: Sokak szerint érdekesen.
1: Masszol. Viszont ebbe tudsz adni. Tehát ezt viszont át kéne adni most az új generációknak. Hát kitől fogadnák el, hogyha nem tőled? Kásás Tamást,
0: a vízilabdázó. Szívesen segítek bárkinek.
1: Most mondom, én nem tudom, hogy ez nem megkeresés, de hogy ez egy ötlet, mert hogyha saját magadra azt mondod, hogy ki tudtál volna hozni magadból sokkal többet, azzal, hogy sokkal tudatosabb vagy, és most a tudatosságot meg tudod magyarázni, hogy nem csak azzal, hogy blablabla többet pihennek, hanem hogy mellé tudod tenni, hogy hogyan pihenj többet, hogyan táplálkozzál, mikor egyél, mikor pihenjél. És ez nem könyvekből olvasva, vagy nem csak könyvekből olvasva, hanem amúgy saját magadon kikísérletezve is ezt, akkor szerintem ez az, ami első körben adható. És amúgy veled kapcsolatban azon is gondolkoztam, hogy ez az adás, hogy írni, bármilyen úton, módon adni, hogy belemész, és utána elengeded egy idő után, mikor azt mondod, hogy ez a lecke, ez lehet, hogy ez nem jó, de hogy ez az áldozatot, tehát nagy áldozatot hozni valamiért, ez benned van? Hogy áldozatot akarok hozni valamiért? Jó, ezt tudom, hogy hülye kérdés.
0: Ha nem kell a szabadságomat teljes mértékben feladni, akkor igen. Ha érzem az értelmét, és hogy azzal én tudok valami pozitív hatást elérni, akkor igen.
1: Mondjuk olyan szinten, mint hogy a vízilabda volt, tudod? Tehát, hogy annak ellenére, hogy azt mondtad, hogy ez egy buborék, és ez egy másik éned volt, oké, de hogy analóg módon valamit hasonlóan csinálni, mint azt csináltad, hogy ott is, mint játékos adtál, tehát beletetted magad a mérkőzésekbe, az eredményekbe, aztán elég lett, mert hogy ugye a szabadságod jelentősen volt korlátozva, de önként korlátoztad akkor, hogy meglegyenek azok az eredmények, hogy most van olyan, ami, vagy el tudod képzelni azt magadról, hogy valamiben ugyanígy beleállja, hogy a következő x évre elköteleződ és áldozatot hozol, és korlátozod a saját szabadságodat. Azért, jó, tudom a választ.
0: Nem tudom.
1: De végül, hogy...
0: Elképzelni, el tudom, de ez nem azt jelenti, hogy sikerülni fog.
1: De érted, hogy mire gondolok, ugye? Hogy szerintem te tudod, hogy mit akarnál csinálni, csak...
0: Szerintem meg fogom egyébként találni. Szerintem meg fogom találni, tehát biztos vagyok benne, hogy...
1: És a másik, amin gondolkoztam...
0: Hogy az... mikor?
1: Nem, az meg az, hogy abszolút értem ezt a fajta idegenkedésed azoktól az emberektől, és azoktól a helyzetektől, amik nem a tiéd. Tehát ami nem a te élethelyzeted, és neked azzal nincs dolgod, és nem kell megoldani, és nem kell rá válaszod, és nem kell belekeveredned, hanem már vagy olyan helyzetben, olyan korban, olyan státusszal, hogy te eldöntheted, hogy milyen helyzetben mész bele, milyen helyzetbe fektetsz energiát, kivel beszélgetsz, kinek válaszolsz, kinek veszed fel a telefont, hova mész, és mikor. Tehát szerintem ezt lehet luxusnak nevezni, de azért alapvetően így lehet viszonylag szép életetén, hogy ilyen szempontból megvan a szabadságod is. Uh-huh. Döntesz saját magaddal kapcsolatban. Viszont, hogyha nem mész bele számolod a kellemetlen helyzetekbe is, akkor nem lehet az, hogy ott is elmennek olyan lehetőségek, amiket te vársz, hogy majd megfog, hogy majd előbb-utóbb megjelenik az életbe, de hogy ide nem megyek el, mert ez nem érdekel, most ez nincs kedvem, most vagy igen,
0: vannak,
1: igen, de hogy érted, hogy
0: komfortzóna.
1: Igen,
0: tehát a komfortzónában ki kell lépni, hogy az ember fejlődni tud.
1: Így van.
0: Vagy hogy egyről a kettőre.
1: Igen,
0: most.
1: Hogy lépjél ki ebből, és akkor lehet, hogy ott az, amire vársz amúgy az a lehetőség, ami keres téged, csak hogy nem tud ennél közelebb jönni, mert ott tipek topok körülötte, csak te mindig hátat fordítasz neki.
0: De ez teljesen igazad van, csak ugye erre most nem tudok mit válaszolni, mert hogy igazad van, de igazad van, és át kell ezen a holtponton valahogy bukfenceznem.
1: Ezt én amúgy azt látom, hogy ez nehéz lesz. Nálad nagyon sokan szeretnék azt, hogy azt, ami benned van, azt meghallgassák, vagy meghapassák. Szerintem ez nekik nagyon-nagyon sokat ad, és nagyon fontos, mert szerintem amúgy nagyon helyén van az értékrended olyan tekintetben, hogy mint sportoló, mint ember hol állhatsz, hogy hol állsz, de alul, még itt is alul értékeled magad olyan szempontból, hogy azok, akik ezt befogadnak, hogy azok mennyire tudnák értékelni, amit te tudnál nekik adni. Tehát ilyen szempontból alul értékeled magad, és így nem is jelent nagy kockázatod a te szabadságod korlátozására az, hogy ennek tudatában te feláldozd a szabadságodat az embereknek, az idejét, a te idődet adva, hogy őket támogasd, és ilyen szempontból adjál nekik abból, amit eddig megértve megtapasztaltál, mert az jó, hogy te ezeket tudod, és elolvasod, és begyakoroltad a táplálkozást, meg az életmódot, de hogyha megtartod ezt magadnak... Igen. Persze. Tehát ha megtartod magadnak, az úgy jó lehet, de hogy az úgy elég
0: nem
1: neked?
0: Elég, de nem elég.
1: Na. Igen. Nem ilyen ember, tehát te adakozó ember, hogy egy csomót posztoltál régen is azzal kapcsolatban, hogy szegénység van itt, nyomor van ott, támogassanak itt, támogassanak ott, tehát hogy azért te ilyen szempontból...
0: Igen, és egyébként a visszajelzésekből tényleg azt érzem, amit te mondasz, hogy az embereknek szükség van erre. Most nem csak tőlem, csak szükség van ilyen tartalmakra.
1: Igen.
0: Meg ilyen...
1: De nem, mint hogy kiadja, tudod? Tehát, hogy egy hiteltelen Jóska, ha adja, az nem olyan. Tehát neked a kicsi, amit az sokkal több, mint hogyha valaki hiteltelen nagyot akar adni. És hogy ezért a hajlandó vagyok.
0: Hazamegyek és megírom ennek a podcast élménynek, ennek a rádióbeszélgetésnek az élményét.
1: Mondjuk.
0: Szólsz hozzá.
1: Hát egyelőre csak nekem küld el, kérlek.
0: Utána megindulok egy podcast, a saját podcastot.
1: Szerintem.
0: Milyen ötlet?
1: Hát, ha van kedved.
0: Tényleg csak ezen múlik.
1: Igen. Meg abba ott kell lenni, hogy említetted, hogy a könyvedet is, vagy hát az írásait is várják, de hogy meg kell írni.
0: Le kell tenni ezt a K-telefont a kezemből, amin egész nap pörgetem az infókat, meg a gépet, amin nézem a YouTube videókat, mert ez baromi sok energiát és figyelmet vesz el. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül csak hülyeségeket nézek, hanem olyan dolgokat, amikből tanulok, de többet kell önmagamban lenni, tehát hogy a gondolataimmal, és nem nehogy, hogy ilyen különböző ingerek, meg sok inger elvegye a figyelmemet, hanem tényleg akkor, hogyha többet lennék csendben, meg többet meditálgatnék, akkor szerintem megszületne az a valami, amivel túl tudnék ezen a holtponton, és már látom, hogy már mosolyogsz.
1: Igen.
0: Mert a kérdés is, hogy ott van, mikor.
1: nem, ez igen, a kérdés csak az, hogy mikor, de szerintem ez megvan benned, csak neked kell rászállnod.
0: Figyelj, mert ez a beszélgetés is nagyon motiváló.
1: Igen? Én nagyon örülök neki, mert én nagyon szeretném, hogyha ez megtörténne, mert vannak olyan emberek, akik nagyon értékesek, de nem tudják átadni azt, ami bennük van. Egyszerűen képtelenek rá, mert hogy, és megpróbálják. És aztán a legrosszabb kombináció, Mert még az is jó, hogyha nincs benne érték, de próbálkozik, akkor azt így félre tudod lökni, és azt mondta, hogy ez nem érdekes. De vannak olyanok, akik hitelesek, és óriási érték van bennük, de egyszer nem képesek átadni, akárhogy próbálkoznak, és el akarod neki hinni azt, amit mond, csak ő se tudja átadni, és nem tudja, hogy milyen eszközöket használni.
0: Nem önazonos, vagy nem...
1: Nem azt adja,
0: ami... Nem érzed.
1: Igen,
0: nem.
1: Hogy hát így várod, és de hát ő a nagy valaki, és ő ezt mondja, és ez, de hát ez micsoda...
0: Nem megy át az igen. Info valamiért.
1: És aztán vagy te, mondjuk, aki meg át is adná, és van is értéke, meg szerintem át is tudnám vele egy ilyen kisugárzásod is, és így, hát majd át fogom adni.
0: Nyugi.
1: Egyszer.
0: Nyugi.
1: el kell jön az a pillanat, és az az ihlet, hogy szerintem ez egy óriási értékvesztés, ha ezt nem adnád, meg minimum valahol elkezdve, akár a sportágatban, de akár bármilyen más irányban, amiket említettél, amik szerintem az, hogy diverzifikáltat, így szélesítik az embernek a látásmódját és a palettáját, bárhol elindulsz, lehet, hogy lesz benne olyan kudarc, hogy nem azt kapod, amit válsz elsőre, mert túl magasra teszed a lécet, de hát így kezdődött a vízilabda, és a minden így kezdődött, hogy nem az első meccset nyerted meg valószínű, vagy játszottál a első meccsen a legjobban életedben, de aztán szépen ez kialakult. Én nagyon motiválnálak erre, vagy nagyon szeretnélek erre kapacitálni. Na, nagyon örülök neki. Kásás Tamás, nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Én nagyon vártam, és nem féltem, vagy nem tartottam attól, hogy nemet fogsz nekem mondani, de azt nekem ilyen borzasztóan örülök, hogy igent mondta, és eljöttél beszélgetni. Mert nem tudom, hogy most már az egy ideje jót beszélgetünk, és azért kellett közben gondolkozni, mert tartalmas dolgokat elemeztünk, vagy tartalmas dolgokról beszélgettünk. És köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk.
0: Én is köszönöm a meghívást, és szerintem ez volt a legjobb beszélgetésem eddig, tehát bárhol is voltam. Olyanokat tudták kérdezni, amit mondjuk másnak eszébe se jutott eddig, úgyhogy én is jól éreztem magam, úgyhogy meg gratulálok neked, meg nektek műsor miatt.
2: A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót Kásás Tamást hallottuk, aki ma ünnepli 50. születésnapját.
3: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A Körkapcsolás végén pedig lapszemle Estót Jánostól, a mai nap vezető szerkesztőjétől megtudhatjuk, hogy a holnapi Nemzeti Sportban milyen témákról olvashatunk.
2: Jó estét kívánok! Hát természetesen részletesen foglalkozunk a labdarúgó világbajnokság döntőjével. 5 oldalon át tekintünk vissza a New Jersey-ben történtekre, nyilatkozatokat, statisztikákat idézünk, és kollégáim megszólaltatták azt a Juan Carillót, aki 2015-ben bajnokságot nyert a Videoton csapatával, és a finálét családi körben barátaival nézte végig. Mondom sem, hogy természetesen a spanyol válogatottnak szurkolt, szerinte teljesen megérdemelten nyert hazája válogatottja. Az előző 2 évadban a spanyol másodosztályú Almeria szakmai stábjában dolgozott. Az is szóba kerül, hogy folytatja majd a pályafutását, illetve elárulta, hogy a spanyol VB keretben ott volt az a Marc Pubill is, akivel 2025-ben még a spanyol másodosztályban dolgozhatott együtt. Még egy kis futball, az Eto FC hosszú hetek várakozása ellenére, mint emlékezetes, már az első akadályon fennakadt a Bajnokok Ligájában a Vikingor Reykjavik ellen, de ezzel nincs vége az Európai Kupa szereplésének. Kedd este ott folytatja, ahol tavaly elkezdte, vagyis a Konferencia Liga második fordulójában egy luxemburgi csapattal, az Ater Bissennel került össze az Eto FC. Bemutatjuk ezt a luxemburgi kis csapatot, és kiderült cikkünkből az, hogy hogyan tudott néhány év alatt a harmadosztályból a luxemburgi élmezőnybe előlépni, és ott bajnoki címet nyerni. De hogy ne csak futballról essék szó, van egy interjúnk a magyar junior válogatottal, az eddigi legnagyobb korosztályos sikert arató Soltonyi László, ugye kézilabdáról van szó. Soltonyi 3 évvel ezelőtt VB ezüstéremre vezette az akkor csapatot, most Európa bajnoki címet nyert a korosztályos csapattal Romániában. Mesél a felkészülésről, mesél arról, hogy hogyan tudtak talpra állni a svédek elleni első vereség után, és arra a kérdésre is választhat, hogyha valóban ő lenne a jelölt a felnőtt férfi válogatott kispadjára, akkor vállalná-e a felkérést. Volt egy izgalmas verseny a hétvégén a bokcsarnokban, birkózásról van szó, ami nem csak izgalmas volt, de magyar szempontból sikeres is, hiszen egy-egy arany, egy ezüst és 4 bronzérem született a magyarok jóvoltából. Ez volt az Olyák Varga János Kozma emlékverseny. Ennek a tapasztalatára Bácsi Pétert, a Magyar Birkózók Szövetségének szakmai igazgatóját kérdezte kollégám, aki többek között arról is beszélt, hogy az aranyérmet nyerő Szőke Alex esetében az a jó hír, hogy még annál is meggyőzőbb birkózása lesz majd képes, mint amit a bokcsarnokban bemutatott.
1: A Körkapcsolás ezzel véget ért. Én a szerkesztő Szabó Szilvia és a hangmérnök Egréder István nevében is megköszönöm figyelmüket. Berámesét hallották, maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádió mellett, hiszen hamarosan kezdődik a Sportvilág Tóth Bélával. Én megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél.
3: Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
5: Egy milliós ünneplő tömeg fogadta a hazatérő spanyol válogatottat. Kásás Tamás 50, elhunyt Kevin Keegan. Jó estét kívánok, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A mikrofonnál Tóth Béla.
4: Sportvilág.
5: Adásunkat labdarúgással kezdjük. Óriási tömeg, becslések szerint 1 millió ünneplő ember fogadta a világ és Európa bajnok spanyol válogatottat a madridi Cibeles téren. A Luis de la Fuente vezette csapat a tegnapi New Yorki VB döntőben hosszabbítás után Ferran Torres góljával győzte le 1-0-ra a címvédő Argentínát. Az első világbajnoki címét 2010-ben megszerző Spanyolország akár csak 16 éve, ezúttal is Európa bajnokként hódította el a világ futballjának legértékesebb serlegét. Az Egyesült Államokból hazatérő válogatottat ma 6. Fülöp spanyol király és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta, a madridi népünnepély ezekben a percekben is tart. Tegnapi győzelmével Spanyolország az érre állt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség világranglistáján. A tegnapi VB döntőben vereséget szenvedő Argentina visszacsúszott a 2. helyre, míg a 3. Franciaország maradt. A magyar válogatott változatlanul a 39. helyen található a FIFA rangsorában. A 3. világbajnoki döntőjében szerepelt Lionel Messi a közösségi médiában fejezte ki érzéseit. Mint írta, idézem, a fájdalom hatalmas, időbe telik, mire ez a sebe begyógyul. Ma még nehéz felmérni, mit is értünk el, de ez a csapat valóban 2 egymást követő világbajnoki döntőbe jutott be. Fogalmazott a VB-ken 1 arany és 2 ezüstérmet szerző Messi. A válogatott negyeddöntős szereplés ellenére nem hosszabbítja meg Rudi Garcia szövetségi kapitány július végén eljáró szerződését a belga labdarúgó szövetség. A francia szakvezető csapata a legjobb 8 között éppen a későbbi győztes ellen búcsúzott. A világbajnokság június 11-én kezdődött, és először rendezték meg 48 válogatott részvételével 3 országban. Az 5 héten át zajló torna tanulságairól Juhász Rolandot, korábbi válogatott labdarúgót, László Csabát, a Ferencváros korábbi vezetőedzőjét, és Nagy Antalt, az 1986-os VB-n részt vett korábbi futballistát kérdezte Cserjés Bendegúz. Meglepetés csapatok, csalódást keltő teljesítmények, riporterünk mindezekre kíváncsi volt, de Juhász Rolandot először arról kérdezte, hogy szerinte megérdemelte a spanyolok sikere.
6: Én azt mondom, hogy nagyon meggyőzően és nagyon jól futballoztak. Igazi csapatként működtek ezen a világbajnokságon. Az mutatja jól, hogy ugye azért 1 gólt kaptak, és tényleg olyan meggyőzően játszottak itt az egyenes kieséses szakaszban, hogy más csapat tényleg nem tudta felmutatni az ilyenfajta játékot.
5: László Csaba.
7: Szerintem igen, lényegében, hogyha valaki már a világbajnokság előtt megkérdezte volna, hogy ki az egyik esélyes, akkor azt hiszem, hogy 90%-ban az emberek Spanyolországot mindenféleképpen említették volna, és nem is száfoltak rá senkire lényegében. Azt hiszem, hogy a jó helyre került a világbajnoki arany. Eléggé komplex lehet ezt mondszolgatni, de én úgy gondolom, hogy nekik volt a legjobb csapatuk, és lényegében az az érdekes, hogy egy fiatal csapatról beszélünk, és nagyon jól ötvözték azt, hogy középpályán van nekik egy Rodri, aki lényegében nem csak megkapta a legjobb játékosért járó díjat, hanem összességében ő volt a csapatnak a vezére, még akkor is, hogyha Yamalról beszélünk meg. Nagyon sok olyan játékosról, akik lényegében mindig jeleskednek a góllövésre, de úgy összességében azt hiszem, hogy a spanyolok védelembe is kapusposztól egész a, mondjuk azt, hogy a csatárposztig minden poszton kispadról is jól tudtak mindenféleképp váltani, és én azt hiszem, hogy a legkiegyensúlyozottabb mérkőzéseket a spanyoloktól láttuk. Persze, hogyha azt mondjuk, hogy minél kevesebb gólt kapsz, akkor általában hozod a pontokat, vagy megnyered a mérkőzéseket, ez a spanyolokra is tényleg jellemző volt. 1 gólt kaptak a világbajnokságon, úgyhogy ez mindent elmond arról, hogy mennyire jól működött a csapategység, védelem, középpálya.
8: Nagyon tol.
9: Általában az eredmények ismeretében már könnyen fogalmaz az ember. Azt kell, hogy mondjam, hogy a spanyol csapat volt az egyik legkiegyensúlyozottabb csapat. Ebből következik, hogy megérdemelte. És amikor nagy meccseket kellett játszaniuk, lásd a franciák ellen, lásd a döntőt, hát hozták a legjobb formája.
8: Mi volt a világbajnokság legnagyobb meglepetése? Juhász Roland.
10: Én nem is meglepetésnéként fogalmazok, inkább azt mondanám, hogy aminek örültem. Ugye torna előtt sokat lehetett arról hallani, hogy 48 csapatos VB miatt mennyire hígul fel a mezőny, vagy mennyire nem. Én örülök azért annak, hogy tényleg most úgy tudunk visszaemlékezni erre az ötletes időszakra, hogy azok a csapatok, akikről nem vártak egy jó eredményt, vagy nem vártak egy jó játékot, azok is megmutatták, hogy most nyilván Kuraszavot azért leszámíthatjuk, hogy a kisebb ország, de alapvetően egy zöldfogi köztársaság, egy Kongó akár, hogy mély játékerőt is képviselnek. Ez szerintem mindenképpen nekem nagyon pozitívum volt. Nyilván az, hogy most szóval arra, hogy még bővítsék ezt a létszámot, az már nem biztos, hogy jó lenne, de alapvetően szerintem ez a 48 csapatos torna létrehozása, ez szerintem egy nagyon jó döntés volt.
8: László Csaba.
7: A legnagyobb meglepetés az afrikai csapatoknak a szereplése, pláne az, hogy ismerve az afrikai futballt, és nagyon sok kritikát fogalmaztam meg én is, és úgy általában mindenki az afrikai csapatokról, hogy például nem egységesek, például megvannak az egyéni kvalitások, és csapatként nem működnek úgy, ahogy igazából működni kellene egy jó csapatnak, és most úgy igazából azt mondom, hogy mindenkire rácáfoltak, és elindult az afrikai futball is egy olyan úton, ahol igenis a taktikai fegyelmet, a pályán való fegyelmet meg tudják valósítani, és lényegében az egyéni kvalitásokat a csapat érdekébe tudják helyezni. Sok hosszú időbe telt ez, de úgy összességében én azt hiszem, hogy most az afrikai futball is egy jó úton jár, és hogyha ezt tudják követni, akkor én azt hiszem, hogy több afrikai csapatot is fogunk látni, akik még messzibbre el fognak jutni, mint most.
8: Nagyon tal.
9: Hát az igazi nagy meglepetés mindenkinek az volt, hogy olyan csapatokat kellett megtanulnunk, és olyanokat fedeztünk fel, hogy világbajnok szinten játszanak, vagy világbajnokság szintjén játszanak, akiről eddig nem is hallottunk, illetve nem tudtuk, hogy van labdarúgás azon a szigeten, tehát zöldfoki szigetek, vagy éppen Curaçao, hát abszolút ismeretlen volt a labdarúgás szempontjából, és hát mondhatjuk azt, hogy ők meglepték a világot. És amilyen teljesítményt nyújtottak. Tehát ez a legfontosabb, hogy nem csak ott voltak, és ilyen kopozógépként játszottak, hanem jó teljesítményt nyújtottak.
8: Mi okozott számodra a csalódást a VB-n? Juhász Roland?
10: Így a brazilok és a németeknek a szereplése. Tőlük sokkal többet vártam. Az előzetes várakozásaim azt mondták, hogy akár a németek is ott lehetnek a négyben, a brazilok is, úgyhogy őtőlük lényegesen többet vártam. De hát nyilván minden tornán van egy-egy olyan csapat, aki hamar elesik itt a csaták során, de a németekre azért most már ez egy új ideje jellemző, hogy nagyon nem tudnak olyan teljesítményt nyújtani, amit akár a saját szurkolóik, vagy akár a német szimpatizánsok elvárnak tőlük.
8: László Csaba.
7: A legnagyobb csalódás nekem a német válogatott szereplése, úgy összességében szakkopak úgy, ahogy van. Én sokkal többet vártam a német válogatottól, és ez most tényleg nem kritizálunk soha, legalábbis én nem próbálok kritizálni edzőket, de például a kispadtól is többet vártam, a csapattól is többet vártam, nagyon sok minden ott félrement, és azt hiszem, hogy ezzel nem vagyok egyedül, úgy összességében a német válogatott ezen a világbajnokságon is nem mondhatom azt, hogy jó szerepelt, hanem inkább leszerepelt.
8: Nagyon tal.
9: A két favoritom, a francia és a brazil csapat nem jutott be a döntőbe, illetve egyikben jutott be a döntőbe. Ez nekem nagyon nagy csalódás volt. Úgy látom, látva a franciák teljesítményét, hogy na ott aztán, hogy úgy mondjam, nem lesz kétség a végkimenetelben, de hát végül is lett, sajnos. A brazilok pedig hát azzal, hogy ilyen korán kiestek, hát most nem akarom azt mondani, hogy fájdalmat okoztak a rajongóknak, de hát mégiscsak erről van szó, mert azért őket előrébb vártuk, franciákat pedig én a döntőbe vártam. De én jól szórakoztam ezen a világbajnokságon, úgyhogy szerintem ez jó szervezésű és magas szintű világbajnokság volt, én úgy láttam.
5: Juhász Rolandot, László Csabát és Nagy Antalt Cserés Bendegúz szólaltatta meg. labdarúgó világbajnokságot legközelebb 4 év múlva, 2030-ban rendeznek a centenárium alkalmából, Uruguayban, Argentinában és Paraguayban, valamint Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban.
4: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
5: Maradunk a labdarúgás világában. A kapus Pécsi Ármin nélkül, de Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a keretben utazott el a Liverpool labdarúgó csapata az amerikai edzőtáborába. Az angol együttes 2 hetet tölt az Egyesült Államokban, ahol barátságos mérkőzést játszik a Sunderlanddel, a Wrexhammel és a Leeds Uniteddel is. Sajtóhírek szerint Pécsi Ármin kölcsönben az osztrák Hartberg együtteséhez kerülhet a következő idényre. Török vagy lengyel ellenfél vár a Ferencváros labdarúgó csapatára, ha tovább jut a holland Twente ellen az Európa Liga selejtezőjében. A 3. fordulóban a Fenerbahce és a Górnik Zebrze bajnokok ligája párharcának vesztesével találkozhat az FTC. Abban az esetben, ha a zöldfehérek alul maradnának a Twentével szemben, akkor a konferencia liga selejtezőjének 3. fordulójában a Dunaszerdahely és a Bosnyák Velezs Mostar összecsapásának győztesével játszik a Ferencváros. Szintén a 3. számú európai kupasorozatban a magyar bajnok Eto FC az Észak-Macedón Várdárral vagy a Lett Rigával mérkőzhet, ha tovább jut a 2. fordulóból. A Paks, ha búcsúztatja Panathinaikost, akkor a nagyszombati Spartak vagy a bolgár CSKA következik számára, míg a Debrecen a Pjunik elleni továbbjutás esetén akár a dán Köbenhavennel is összecsaphat a konferencia liga 3. selejtező körében. A 2. forduló már holnap megkezdődik a győriek számára. A magyar bajnok Eto holnap este Luxemburgban az Atert Bissen otthonában kezdi a párharcot. Szívós ellenfélre számít a győriek támadója Bánáti Kevin, akit Szallai Ádám kérdezett.
11: Abszolút nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen ezen a szinten nincs könnyű mérkőzés, úgy gondolom. Főleg nyilván ugye idegenbe kezdjük a párharcot, úgyhogy biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk. Masszív csapat ellen játszunk, úgyhogy tudjuk, hogy mik az erősségeik, mik lehetnek a gyengeségeik, miket kell kihasználni, és ezeket megpróbáljuk kihasználni.
12: Mi az, amire mindenféleképpen figyelni kell a luxemburgi bajnok ellen, mire figyelmeztetnéd akár pont, hogy a szimpatizásaitokat is?
11: Ugye elemeztük őket, van 2 erős csatáruk, gyors szélsőik, úgyhogy biztos, hogy nehéz dolgunk lesz azért hátul. Amint említettem, 5 védővel játszanak, úgyhogy azért ilyen csapatok ellen, ahol sok hosszú labda van, masszívak, mindig nehéz játszani, úgyhogy ezeket mondanám.
12: Milyen más egyéb teljesítményre van szükség a csapattól itt az Európa Konferencia Ligában, mint amit esetleg nem láthattunk a Bajnokok Ligájában tőletek?
11: Úgy gondolom, hogy abba kell hinni, és azt kell csinálni, amire felkészített minket a szakmai stáb, és tényleg megpróbálni azt a filozófiát játszani, amit az edző kér. Úgy gondolom, hogyha ezt tudjuk teljesíteni, és mentálisan erős lesz a csapat, akkor úgy gondolom, hogy benne van a csapatban az, hogy ezt el tudjuk érni.
5: Az Atert Bissen Eto FC mérkőzés kedd este 8:45-kor kezdődik, és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Még csak a csapatépítés fázisában jár a honi labdarúgó idényre készülő MTK Budapest. Az élvonal küzdelmei pénteken 20 órakor a Nyíregyháza-Újpest mérkőzése kezdődnek, az MTK jövő hétfőn a Zalaegerszeget fogadva rajtól. A fővárosi kékfehérek a Komárno elleni 1-1-es döntetlennel hangoltak a hétvégén, a szakvezető Pinezics Máté pedig egyelőre az újonnan érkezett játékosok beépítésére összpontosít. Erről is beszélt az MTK vezetőedzője Kohári Zsombornak.
13: Mi a napi szintű munkát folyamatában elvégezzük, meg elvégeztük. Nekünk inkább az a fontos, hogy azért ezen a 2 mérkőzésen, és szerintem ez a lényeg, hogy ezen a 2 mérkőzésen azért nekünk 15 olyan játékos volt a keretben, akik az utolsó bajnoki mérkőzésünkön május közepén még nem voltak itt. Tehát, hogy ez, hogyha egy házból kicserélsz mondjuk a 20-20 pár téglából 15-öt, vagy 13-at, vagy 14-et, akkor azért

0: kiemelni egyet-egyet. Amik a szempontok ilyenkor, az természetesen az, hogy emberileg olyan karakterjegyeket mutassanak, ami kell ahhoz, hogy a közösségben tudjanak illeszkedni, illetve azon belül akár értékes elemei lenni, akár csöndes játékosként, vagy csendesebb játékosként, akár vezérként, tehát van egy ilyen szempont, és természetesen meg kellett néznünk, hogy mik azok a pozíciók, amik felszabadultak az előző időszakban. Próbáltunk ezt szerint válogatni, hogy a játék minőségében és a játéknak az intenzitásában is olyan játékosok legyenek, akik majd tudják segíteni a klubot.
1: Az első felkészülési mérkőzésen egy visszatérő MTK játékos Zsúri Dániel is részt vett az egyik gólban, gólpasszt adott. Ővele számol-e az MTK a következő szezonra? Milyen tervek vezik Zsúri Dánielt?
0: Mint mondtam, azért külön nem szeretnék senkit sem kiemelni. Ami vele kapcsolatos, az az, hogy olyan jegyeket mutatott a Michelin-i szezonjának a második felében, illetve a felkészülés alatt, ami alapján azt mondtuk, hogy mindenképpen szeretnénk megnézni. Hál' Istennek az előző napokban erre csak ráerősített, akár az emberi, akár a szakmai oldaláról, úgyhogy nagy vonalakban ennyi.
1: Vannak-e már kitűzött céljai a csapatnak, akár hosszú távra, akár rövidebb távra, például csak az őszi bajnokságra, a soron következő idényre?
0: Egyelőre most mi abban a fázisban vagyunk, hogy szeretnénk napról napra építkezni, tehát nem tudom elégszer hangsúlyozni, amikor 13-4 új játékos van, akkor ezt azért figyelembe kell venni, és természetesen egyértelmű, hogy szeretnénk minél előbbre és minél feljebb végezni. Mondanám azt, hogy mik a realitások, de nem szeretnék a realitásokkal foglalkozni, tegyünk meg mindent annak érdekében minden nap, hogy hétvégén sikeresek tudjunk lenni. Ahogy szokták mondani az NB1-ben, hogy van egy csapat meg kettő, aki a bajnoki címért küzd, mindenki más meg azért, hogy maradjon benn. Ebben a performanceban szeretnénk értelemszerűen minél följebb végezni.
2: Az ukrán labdarúgó válogatott a szlovákiai Nagyszombatban fogadja a magyar csapatot a Nemzetek Ligája B divíziójában, jelentette be az MLS. Az ukrán-magyar találkozót október 5-én rendezik.
3: Sportvilág.
2: A folytatásban kézilabda. A játékosoknak fel kell ismerniük, hogy fizikálisan le vannak maradva Európa élvonalától, fejtette ki a férfi junior válogatottat Európa-bajnoki címig vezető Sótonyi László. Az U20-as korosztálya kontinens torna kolozsvári döntőiben hosszabbításban verte meg 34-32-re Svédországot. A siker után a szövetségi kapitány értékelt Szabó Szilviának, Sótonyi Lászlót hallják.
4: Mindig kettős tervekkel vágunk neki egy utánpótlás világeseménynek. Az egyik az az, hogy krízis helyzetben ezeket a játékosokat teszteljük. Higgyék el azt, hogy bárki ellen versenyképesek, hogyha taktikusak, betartják a taktikát, hogyan lehetnek versenyképesek. Gyakorlatilag az utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé. Itt azért már nagyon fontos, hogy mindenki elhelyezze magát, hogy merre kell előlépni. És a másik cél pedig az, hogy mérkőzésről mérkőzésre is sportolók vagyunk. Persze érkezzen meg a játékos a válogatotthoz, de azért ott van a következő meccs, a következő védekezés, a következő ellenfelet nyerni szeretnénk mindig. A számszerűsíthető cél az a 8-ba kerülni sport. Tehát az EB-nek úgy indultunk neki, hogy kerüljünk a 8-ba, mert azért az első 8-10 csapat között nincs sok különbség.
5: Talán a hallgatók többsége tudja, hogy a csoportmérkőzések után volt egy súlyos vereség a svédektől, és te pontosan ismered ezt a korosztályt, hogy azért hullámzó a teljesítmény. Mennyire kellett a fiúkat felszedni a talajról, hogy folytassátok, és motiváltan menjetek a folytatásba, és ne törjön össze a társaság mondjuk egy ilyen vereség után?
4: Hát alapvetően nem szoktunk úgy kétségbe esni. Az benne van minden világversenyen, hogy van egy lukas mérkőzés. Nem úgy alakult a mérkőzés elején, nem úgy alakultak a dolgaink, ahol elterveztük. És ez a svéd csapat egyénileg sok pozícióban sokkal erősebb, mint mi. És amennyiben nem úgy kezdi egy csapat ellenük a mérkőzést mentálisan, hogy szüke maradjon az eredmény, de lépjenek el az elején, akkor ez az ő gépezetük beindul. És ez történt a mérkőzésen, levontuk a tanulságokat, megnéztük, hogy miért történt így. Egyébként már a mérkőzés után azt mondtam az öltözőben a srácoknak, hogy nagyon remélem azt, hogy ezzel a svéd csapattal még egyszer összekerülünk, és megmutatják majd, hogy azért ekkora különbség a két csapat között. De igazából nagy különbségnek abban az is közrejátszott, már taktikai variációkat próbálgattunk, már frissített.

0: a csapatot a következő mérkőzésre gondolva. Egy EB-n, VB-n nincs idő nagyon nyalogatni a sebeket, tényleg nagyon gyorsan levontuk a következtetéseket, mentünk tovább is, és az a mérkőzés nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a döntőre mi egy sokkal jobb alappal tudtunk pályára lépni, mint a svédek.
1: Laci, 3 éve junior VB ezüstérmet nyertél a válogatottaddal. Idén a fiatal játékosokban álló Nekával 6. lettél a bajnokságban, de Magyar Kupa bronzérmet is szereztél. Most ez a csodálatos junior EB cím. Mi a konklúzió? Van potenciál a magyar fiatal játékosokban is szisztematikus munkával? Ki lehet ezt hozni? Tehát biztató a kép?
0: Abszolút, potenciál az megvan, viszont külön kell választani ugye az NB1-ben a NEK-t, mint klubot, és külön kell választani a válogatottat. Mindegyik játékosban a potenciál, itt a versenyeztetés a kérdés, és az a munka, amit majd ezek a játékosok most beletesznek a fejlődésük érdekében. Tehát nagyon fontos lesz, hogy mit fog indikálni, pont erről beszélgettünk itt a kollégámmal, hogy mit fog indikálni ez az Európa-bajnoki aranyérem náluk. Belátják-e, hogy nem szabad megállniuk, belátják-e azt, hogy fizikailag rendkívül a csapatnak a 80%-a le van maradva az elittől, már most láthatóan. Figyele majd az étkezésére, az erőfejlesztést magasabb szinten, heti legalább 5-6 alkalommal tudja elvégezni, és pályán van el hétről hétre, és olyan képzést kap taktikailag is, ami lehetővé teszi, hogy fejledjen. Tehát ezek olyan kérdések, amiket nem lehet megkerülni, és itt fog eldőlni, hogy a tehetségekből tényleg olyan szintű felnőtt válogatott játékos lesz-e, ami éppen arra predesztinálja, nem tudjuk.
2: Ma ünnepli 50. születésnapját Kálsás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. A korábbi klasszis tagja volt a 2000-ben Sydneyben, a 2004-ben Athénban és a 2008-ban Pekingben olimpiát nyert magyar válogatottnak, amellyel világ és Európa bajnokságon is felállhatott a dobogó tetejére. A ma 50 éves korábbi vízilabdázó a sportág szeretetét édesapjától, az olimpiai második Kásás Zoltántól örökölte. A vízilabda válogatott legendás szövetségi kapitánya, Kemény Dénes már kisgyermekkorától ismerte Kásás Tamást, és ezt az időszakot is felidézte Szabó Szilviának.
3: Ugyanolyan aranyos kis szöszi gyerek volt, mint bármilyen 2 éves szöszi gyerek. Akkor egyáltalán nem gondolta senki azt, hogy ekkora csillaga lesz a világ vízilabdázásának. Azt azért gyanítottuk, hogy arra lesz esély, hogy 20-ában nő fel a gyerek. Ahogy az égmező velem is történt, és apuka vízilabdás, akkor a gyerekből is lehet, de aztán ami aztán ténylegesen lett, az tényleg senki nem gondolta, sem a család, sem a Zoli játékos társai.
1: Érezted-e azt rajta, hogy ő egyfajta született tehetség, egy ösztönös zseni, és neki gyakorlatilag nem kellett annyira megküzdeni, most idézőjelben mondom, amivel esetleg a társainak, akiket nem áldott meg a Jóisten ekkora tehetsége. Tehát ő ezt ilyen természetességgel kezelte, és talán nem is élt vele soha vissza, ugye? Sem veled szemben, sem a társaival szemben.
3: Ez később kezdett látszani, mégpedig amikor Szirakúzában, Szicíliában edzősködött az Oli, és a Tamás akkor ilyen gyerek serdülő korosztály lehetett, akkor ott vele, ott viszont már tényleg naponta rendesen lement az úszodába, talán még valamelyik csapattal is egyet együtt, de ott azt tudom, hogy legjobban magasan nem a vízilabdázás, hanem a tenisz érdekelte, ott naponta ment valamelyik salakos pályára, és a tévéből ellesett mozdulatok alapján egyre ügyesebben játszott, az nagyon-nagyon lekötötte. Nagy kedvence volt az Edberg, abban az időben ugye a
1: Stefan Edberg, igen.
3: Borg-McEnroe időszak után jött ő, és egy komoly ellenfele volt az Ivan Lendrőnek, és a Tamás abszolút elfogultan nyilván, mint egy gyerek. Valaki megtetszik neki, akkor annak mindent megbocsát, és nagy szurkolója lett. És igazából komolyan vízilabdázni akkor kezdett, amikor aztán Zoli hazaköltözött Budapestre, és akkor elkezdett a KSI-be napi szinten normálisan komoly edzésekkel rohamosan fejlődni. Egyébként egy olyan korosztályban, ahol mi a KSI-n belül is, meg az ellenfeleknél is, ömlöttek a tehetségek, ez a 74, 75, 76, 77, 78-as születésű gyerekek között nagyon sok volt, és ez valószínűleg jót is tett neki, mert lehet, hogyha nincsen ennyi tehetséges, ügyes gyerek, akkor kevesebb is elég lett volna tőle, de ez valószínűleg inspirálta, és akkor még több jött ki belőle.
1: Neked könnyű dolgod volt-e vele? Ugye azért lehetett azt hallani, hogy ő nem nagyon szerette a kereteket, nem nagyon szeretett úszni, de olyat is hallottunk, hogy amikor a csapat szeretett volna valamit elérni, akkor általában Kásás Tamást küldték hozzád.
3: Hát az, hogy nekünk különleges viszonyunk volt, azt mindenki elfogadta, senki nem is irigyelte, mert egyébként a Tamás meg ezzel nem élt vissza. Négy szem közti, úgymond ilyen kis kunyerbálásai olyasmik voltak, hát ő nagyon-nagyon stahanovista volt a pihenés irányába. Tehát ő tényleg abban világcsúcstartó volt, mennyire bármikor tudott nyitott vagy csukott szemmel is pihenni, és amikor mit tudom, én kiírtam az olimpián az üzenőfalra, a folyosón a csapatnak a másnapi programot, és ott volt, hogy 8:30-kor kerünk, 9-kor reggeli, 4:10-kor indul, vagy 7:10-kor indul a busz az edzésre, akkor oda sündörgött hozzám, hogy nem lehetne 8:30 helyett 8:45-kor kelni. Tehát ilyen irdatlan nagy különbségekért lobbizott. De nyilván ő saját maga nem akart kivételt, mert nem volt olyan, amikor én magamtól akartam neki esetleg egyszer-egyszer adni kedvezményt, akkor elutasította, mert ő igenis egy játékos akart lenni a csapatnak, de úgy gondolta, hogy ha engem megfűz, akkor mindenki számára 8:30 az átváltozik 8:45-re. A valóságban neki volt fontos, de hát ilyen volt. Most ezek voltak azt mondom a legerősebb olyan típusú esetek, amikor nem azt mondom, hogy visszaélt vele, hanem inkább élt azzal, hogy ő bármikor négy szem közt föltehetett nekem egy kérdést, vagy megfogalmazhatott egy kérést.
2: Kemény Dénest hallották. Isten éltesse a ma 50 esztendős Kásás Tamást. Győzelemmel kezdte a hamburgi salakpályás tenisztornát Bondár Anna. A viadal tavalyi döntőse a japán Uchiyamát két játszmában 7-5-6-4-re győzte le a legjobb 32 között.
4: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Súlyos betegségben elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás futballistája. A 63-szoros angol válogatott Keegan a Liverpoollal 3 bajnoki címet, 2 UEFA kupát, valamint egy-egy FA kupát és beket nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt. Az aranylabdát 1978-ban és 1979-ben érdemelte ki. Visszavonulása után edzőként dolgozott a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél és a Manchester Citynél is. 2 évig ő volt az angol válogatott szövetségi kapitánya. Kevin Keegan 75 évesen hunyt el. A kiváló labdarúgó a Liverpool felszerelésében megmérkőzött a Ferencváros játékosaival. Ezt a párharcot idézte fel Novotny Zoltán, a Magyar Rádió legendás sportriportere, aki így méltatta Kevin Keegant.
5: Nekem abban a szerencsében volt részem, hogy 2 mérkőzését is közvetíthettem, a nagyon emlékezetes 1974-es Liverpool-Ferencváros összecsapást, amelyen a Fradi jutott tovább a kupa győztesek kupájában. Na most rettegtünk, féltünk Kevin Keegantől, aki már akkor a hatalmas egér becenévre hallgatott, még nem volt aranylabdás, és még akkor azt hiszem csak egyszer volt bajnok a Liverpool-lal, később aztán még kétszer lett Liverpool-lal bajnok, de már akkor is óriási híre volt. Most a hatalmas egér, ebből ugye következtethetünk a méretére, hogy kicsi volt, apró volt, éppen ezért nagyon nehezen jutott labdához, játék lehetőséghez gyerekkorában. De nagyon gyors volt, nagyon jól bánt a labdával, és hihetetlenül jól cselezett. Tehát ezek a lényeg, és nagyon gólerős volt, hogy rettegtünk, féltünk tőle, és egy olyan Ferencváros játszott Liverpoolban, amelyből legalább 5 játékos hiányzott. Hát elég Juhászt említenem, aki olimpiai bajnok játékos volt, Nyilasit és Ebedlit, akinek a nevét azért gondolom mindenki ismeri, és emlékeznek rá. Nálunk ilyen edzőnek az volt a gondja, hogy hát mi legyen Keegannel, hogyan állítsák meg, hogyan fogják le, hogyan tegyék lehetetlenné a tevékenységét és a működését egyáltalán ennek a játékosnak. és egy egészen váratlan húzott dallaki. A Szegedből Ferencvárosba érkező levezető és jobbára csak a tartalék csapatban játszó Pataki doktort beállította erre a mérkőzésre azzal a feladattal, hogy ne mozduljon ki igen mellől, tapadjon rá, mint a pióca. És sikerrel járt ez az edzői húzás. Igen, ugyan gólt szerzett ezen a mérkőzésen, és ezzel a góllal 1-0-ra vezetett a Liverpool a Fradi ellen, de a 90 plusz 2. percben mondjuk Máté egy olyan góllal, amelyet aztán hónapokig vetítettek Angliában, mint a hónap gólját, egyenlített, és a visszavágón 0-0 volt, és így a Ferencváros jutott tovább. Tehát ki ilyenről, amit el lehet mondani, hogy kiismerhetetlen volt, mozgékony, bárkit be tudott csapni, és bármikor odaérkezett, amikor lőni kellett, és az összjátékból is nagyon jól kivette a részét, tehát az ő labdáinak is szeme volt.
2: Végső nyugalomra helyezték ma a kispesti temetőben Szántó Imre ökölvívó mesteredzőt, korábbi magyar szövetségi kapitányt. A múlt szerdán 82 éves korában elhunyt Öcsi bácsit személyes hangvételű nekrológgal búcsúztatta a szertartáson legeredményesebb tanítványa, az atlantai olimpiai bajnok Kovács István, a Sportági Szövetség jelenlegi elnöke. Július 20-án ez volt a Sportvilág. A szerkesztő műsorvezető Tóth Béla búcsúzik a hangmérnök Egréder István nevében is. Viszont hallásra!
4: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: 2017-ben a mexikói Guadalajara városa nem vállalta pénzügyi okokra hivatkozva a rendezést, így az állami garanciának is köszönhetően Budapest elnyerte a jogot. A magyar főváros első körben 2021-ben lett volna rendező, a Duna Aréna építkezései és a körülötte lévő területek rendbehozása 2015-ben rekordgyorsasággal elkezdődtek. A szupertoronyugrást a Batthyány téren, a szinkronúszást a Városligeti műjégpályán, a vízilabdatornát a hajós úszodában rendezték. Az úszás és a műugrás helyszíne a Duna Aréna volt. 32 magyar versenyző indulhatott az első budapesti világbajnokságon. Hosszú Katinka ott folytatta, ahol korábban abba hagyta, háromszoros olimpiai bajnokként a vegyes úszó számokban hasított.
1: Hosszú Katinka növeli az előnyt, több mint két testhosszal. A japánok pedig kezdnek örülni a lelátón, mert ha a si a második helyen, a japánok a számukra annyira nem érdekesek. Hosszú Katinkától nem lehet elvenni a világbajnoki címet, nem lehet elvenni Hosszú Katinka. Az első 2 perc 700 másodperc az eredménye. Hosszú Katinka megvédi a világbajnoki címet, és megszerzi a magyar válogatott első aranyérvét ezen az úszó világbajnokságon, itt a Duna Arénában. Ő a világbajnok 200 vegyesen. Mindenki fogadja a gratulációkat. Egyébként Katinka még nem, mert ott van a vízben. Mi pedig persze kim vagyunk már ebből a vízből. A közönség fölállva tapsol és ünnepel. Megérdemli a világ első számú úszónője. Megnyeri a 200 méteres vegyes úszást, és immár 6-szoros világbajnoknak mondhatja magát.
2: Nehéz volt ez a párúszás magyar közönség előtt. Én az olimpián nem éreztem ilyet. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez sikerült. Én úgy gondolom, hogy most már ugyanúgy, ahogy a Rióban is az első arany után már szabadon versenyeztem, úgy gondolom, hogy mostantól kezdve tényleg nagyon tudom élvezni. Ahogy beértem, annatól kezdve élvezett volt, csak nagyon akartam. És féltem egy picit, hogy túlságosan fogom akarni, és ellövöm magam az elején. Úgyhogy próbáltam magam egy picit visszafogni. Valószínűleg ezért is nem lett világcsúcs, de hát kit érdekel a világcsúcs ilyen közönség előtt.
1: Még 3 méter a falig, most jött az utolsó 100 méter. Katinka 3:27.01. Hány másodperc az előnye? Több mint 3 másodperc az előnye. Hosszú Katinka pedig megkezdi az utolsó 100 métert. Az utolsó 100 méter, amiből már csak 75 van hátra. Hosszú Katinka a 7. világbajnoki aranyérmért úszik. Itt most Budapesten a 2. aranyért. És most már tényleg nagyon keveset tudnak a fenyekükön maradni ülve. Hát persze, mert behajol mindenki a medence fölül szinte. 12 000 ember tombol a Duna Arénában. Katinkának 50 méterre van hátra. Azt nem mondom, hogy hihetetlenül friss, de hát valami hihetetlen eleganciával, nagy vonalúsággal úszik. Valami őrült tempóval vigyázni kell még, Mireia Belmonte az utolsó erőtartalékait mozgósítja. Sidney Pickram is, a kanadai, a japánok, mintha elfáradtak volna, de Katinkát nem lehet utolérni. Katinkának már csak 12 méterre van hátra. Gyere Katinka, gyere! Még az utolsó métereket is! Hosszú Katinka, 5 méter, 4, 3, 2, 1, ő a világbajnok! Itt a 7. 4:29.33. 4:30-on belül idő kellett. A királynő, hajoljunk meg előtte nagyon mélyen. A 400 méteres vegyes úszásban, világbajnok Budapesten, a holtfáradt és nagyon-nagyon boldog Hosszú Katinka. Csodálatos volt. És világbajnoki csúcs, és minden, ami neked jár, Katinka. Virág, csók, ölelés, taps, nevetés. Fő, ez nagyon nagy volt.
0: Katinka 200 háton ezüstérmes, 200 pillangón a 3. helyen ért célba. Cseh László ugyanebben a versenyszámban 2. 100 pillén megjelent egy fiatal, 17 éves úszó.
3: Cseh László rajtol a legrosszabbul, szerencsénkre Milák Kristóf rajtja jobb ennél. Figyelmünk a 3-as és a 7-es pályára vetül, a 7-esen Cseh Laci úszik, a 3-ason Milák Kristóf. Dresszül azonban nem bíz semmit sem a véletlenre, hihetetlen irammal tör előre, jön előre, és Metella is még, már eljátszottam ezt a rossz szóviccet, hogy motollaként rángatja föl a karját. Dresszül az első, Metella a 2., Cseh Laci 8., csak úgy, mint délelőtt, Milák Kristóf a 6., és most nézzük, hogy hogyan hajráznak, még 30 méter van hátra a versenyből. Jön-e Milák ott a 3-ason, jön-e Cseh Laci a 7-esen, Cseh Laci egyelőre nem tudja azt a barba trükköt bemutatni, amit oly sokszor láttunk tőle. De jön Milák, Milák már szerintem a második helyen van, talán a második helyen, és jön Cselaci is. Első dresszű, és vagy négyen csapnak be a célba. Milák Kristóf 50,62 másodperccel a második, és Cselaci 50,92-vel az ötödik ebben a versenyben. Nagy verseny volt, óriási verseny volt, Dressel 49,86 másodperccel nyeri a versenyt, torony magasan előzi meg a többieket, 4 századra megközelíti a világcsúcsot. Második Milák Kristóf, az 50,62-je nem csak magyar csúcs, hanem ifjúsági világrekord is. És ötödik Cselaci ebben a versenyben. Harmadiknak érkezett az olimpiai bajnok Schooling, és a negyediknek a brit Guy. Milák Kristóf a felnőttek közt megszerzi az első érmét, egy ezüstérmet, zárójelbe jegyzem meg, hogy sokak szerint a főversenye idén az ifjúsági világbajnokság lesz. Látjuk még őt versenyezni, látjuk még őt szép sikereket aratni.
4: Hogyha egy újabb futam lenne mondjuk holnap, akkor egy újabb országos csúcs és egy újabb junior világcsúcs?
5: Meg lehet. Az is meg lehet, hogy ezt az időt is sikerült volna javítanom. Ha lenne még egy, de hála nincs. Ennek is bűven örülök, ennek az időnek. Fel nem bírom fogni, hogy második lettem. Olyan nagy szó nekem most, hogy felnőtt VB második lettem, lehet nem tudom mondani.
4: Azt mondod, hogy VB második, ez az, ami felfoghatatlan, de az, hogy hazai közönség előtt VB második, ez gondolom, hogy még plusz.
5: Az egy leírhatatlan érzés. Fogtam a fejemet, hogy én ilyet soha meghallottam a közönséget. Célbaérkezés után már tudtam, hogy vagy én, vagy a Laci egy jó idővel, vagy dobogóval zárt.
4: Nem érezted közben?
5: Nem. Egyáltalán nem éreztem. És akkor megfordultam, és ránéztem az eredményre a táblára, egyszerűen nem tudtam elinni. Azt a tapsot, azt az ovációt, amit kaptam, az hihetetlen.
0: 400 vegyesen verasztó Dávid is ezüstérmes. A Kozma Dominik, német Nándor, Holoda Péter, Bohus Rihárd alkotta 4x200-as gyorsváltó, a harmadik helyen ért célba. A háromszoros világbajnok Gyurta Dániel utolsó VB-je volt a budapesti. A magyar csapat 2 arany, 5 ezüst és 2 bronzéremmel az éremtáblázat 9. helyén zárt, taroltak az amerikaiak 21 elsőséggel. Kwangju-ban, Dél-Koreában révbe ért Milák Kristóf, továbbra is ragyogott hosszú Katinka, Kapás Boglárka új versenyszámban diadalmaskodott. Nyílt vízen történelmet írt Rasovszky Kristóf.
6: Most pedig akkor, amikor alig 50 méter van, teljesen egyértelműen 6-7-8, akár 10 méteres előről is beszélhetünk Rasovszky Kristóf esetében, aki vezet, nem kell csapkodnia, harcolnia, küzdenie, verekednie, mert egyértelmű győzelmet arat. Ez nem az olimpiai számot, majd jönnek a legnagyobb vetétársak 10 kilométeren az érmekért és a kvótákért. Rasovszkynak volt néha egy kis gondja a táblával, mert hogy fel kell nyúlni a végén, most semmilyen probléma, bal kézzel becsap, visszanéz, amelyet megtett a versenyen is folyamatosan. Rasovszky Kristóf tehát megszerzi első világbajnoki címét nyílt vízi úszásban 5 kilométeren. Bravo, bravo!
7: Nem tudtam, mit csináljak. Gondolkodtam rajta az elejétől kezdve, hogy egy kicsit meg kéne próbálni valahol megbújni az első-második sor környékén, de egyszerűen annyira éreztem, hogy nagy a tumultus, és mindenki menni akar előre, hogy muszáj volt egyszerűen előre menni már, ahogy éreztem, hogy az a legbiztosabb, hiszen ott nincs akkor a tumultus, nincs akkor a verekedés, de figyelni kellett, mert folyamatosan jöttek.
6: Azt is mondtad, hogy a tét az nem foglalkoztat, ehhez képest nem tudom, mennyit érzékeltél itt. Angolul a hangos bemondó műsor közben mindig mondta, hogy te vagy az esélyes, na meg persze azt is, hogy szinte végig az élen voltál. Ez az 5 kilométer és ez az aranyérem mit jelent neked?
7: Hát őszintén megmondom, nem figyeltem igazából semmit, próbáltam magamra koncentrálni, de nagyon boldog vagyok ezzel az 5 kilométer arannyal. Az biztos, hogy jó jel a 10 előtt, és az a legfontosabb, hogy úgy érzem, hogy azért ez most meg fog nyugtatni a következő 3 napra, hogy nincsen gond a felkészültségemmel. Úgyhogy ez a legfontosabb az egészben.
6: Gyakorlatilag mondhatom, hogy az első világbajnoki aranyérmet, de úgy is fogalmazhatnék, hogy még csak az első abból a szempontból, hogy akkor várjuk a folytatást.
7: Hát az első érmem egyáltalán világbajnokságon, felnőtt világbajnokságon. Úgy jöttem, hogy bármi lesz, az jó lesz, úgyhogy bíztam benne, hogy azért oda tudok csúrani, csöppenni valamelyik számban a dobogóhoz, de ez tényleg nagyon jól sikerült.
0: A 24 fős medencés úszócsapatban Hosszú Katinka továbbra is lehengerlő versenyzéssel szállította az érmeket. 200 és 400 vegyesen nem talált legyőzőre.
6: Hosszú Katinka a mezőny élére áll, és azt is lehet majd figyelni, hogy amikor kitezik a piros vonalat, azt a bizonyos piros vonalat, amely ugye a
8: világ rekord idejét, illetve állását jelenti, akkor hol tart. Hosszú Katinka fordul a gyorsra, és most már úgy fordul a gyorsra, hogy tényleg a számítógép sem csalhat az első helyen 1.36.94-nél, és most már egy test hossz az előnye akkor, amikor 20 méter van hátra, most már nincs Omoto, nincsen Margalis, nincsen Pikrem, nincs Jesiven, csak hosszú Katinka, ez most már diadalmenet, óriási túlszik, nem lesz világcsúcs, 2.07.53, de magabiztos fölényes győzelem. Sorozatban negyedszer nyeri meg hosszú Katinka a világbajnokságokon a 200 vegyest. Kétség nem férhetett hozzá. Katinka nem úszott világcsúcsot, de remek formában van. És megint megvédte a címét.
9: Tényleg mindig próbálok saját magamra koncentrálni, és ahogy nekem le kell úsznom az adott számot. Az jól sikerült, tehát én nem is láttam a japán, azt tudtam, hogy hanyadik vagyok közelből. Általában így 150-nél azért érzékelem, hogy milyen helyen vagyok. Ez megint ment.
10: Akik nem nyernek, azt mondják, hogy az út a legfontosabb, akik nyernek, azoknak meg az út is, meg a győzelem. Szóval mennyire volt nehéz ez a világbajnoki cím mondjuk Budapesttől Kvangzsúig?
9: Hosszú volt, ahogyha így nézzük, egészen Budapesttől idáig. Az az érdekes, hogy Budapesten azt hiszem 7-3-mal nyertem, 7-0-val, tehát hogy az is egy hasonló idő volt. Az eredmény hét is egy teljesen más hangulatban, tehát üres uszodával körülbelül 5 magyar szurkolóval, azért a Duna Arénában ez teljesen más volt. Viszont ez tényleg egy jó állomás Tokióig, úgyhogy nekem is tényleg azt mondhatom, hogy az út a fontos, meg hát igazából ez erről szól, tehát úgy gondolom, hogy a Tokió se lesz a végállomás.
10: Sokszor megkérdezték az utóbbi időben, hogy hány százalékos hosszú Katinkát látunk, hát úgy tűnik, hogy most már közel 100%-os, ugye?
9: Nem, tényleg nem akarok mindent kipréselni most magamból, tényleg így okosabban próbálom beosztani az időmet, azért a fejemben van az, hogy 4 vegyes az utolsó nap van, ami mindig nagyon kemény, és azért most már van tapasztalatom 100%-on, régen azért is úsztam, hogy tényleg gyakoroljam a 100%-at, azért most már benne van a lábomban egy pár. Teljesen másképp állunk hozzá a versenyszámokhoz. Én soha nem álltam úgy előtte, az elmúlt 6 évben úgy versenyszám, hogy na most akkor jó ritmusba és jó érzésre úsznak le egy számot, most meg sikerül még az is.
11: Ez most 3.27.62. Az elég jónak tűnik. És akkor most fordulnak az utolsó 100 méterre, hosszú Katinkának van egy másfél testhossz előnye. Ahogy az várható volt, mellenő megpróbálta, és nem csak megpróbálta, hanem le is rázta magáról a közvetlen riválisokat. És hosszú Katinka robog az újabb világbajnoki címe felé. Az 5. VB aranya lehet majd 50 méter múlva 400 vegyesen. Pályafutása 9. aranyérme felé közelít. Elsőnek fordul 3.59.04-jel. Ez elképesztően jó a délelőtti úszáshoz képest. A lényeg azonban az, hogy hosszú Katinkának nincsen ellenfele, 400 vegyesen sem, és így a 200 vegyes után egy újabb magyar világbajnoki aranyére. Ez úgy volt fölépítve, ahogy a nagykönyvben meg vagyon írva. Zseniálisan úszott Katinka, és megmutatja a világnak, hogy ő a vegyes úszás királynője.
9: Beálltam és megnyertem a 400 vegyest, tehát nem hagytam, hogy ez befolyásolja azt, hogy maga biztosan álljak oda erre a mai döntőre. És tényleg összeszedtem magam egy éjszaka alatt, de én úgy gondolom, hogy azért ebből is látszik, hogy csak azért, mert itt van ez a sok arany, meg sok eredmény, meg értem el olyan dolgokat, amiket mások nem, attól főleg ez nagyon nehéz.
0: Hosszú Katinka 9 VB aranyéremmel zárta úszópályafutását, Kwangju után már nem tudott a dobogó legfelső fokára felállni. Az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka a 2018-as Glasgow-i EB-n elért aranya után egy évvel 200 pillangón is indult a világbajnokságon.
8: 1.32.83 drevot ideje, Kapás a negyedik, Szilágyi az 5., és innen kell megindítani a hatalmas hajrát. És akkor a két amerikaira rá lehet-e úszni? Ez a kérdés. Kapás jön fel, Szilágyi jön feljebb. Az amerikaiak győzelme úgy tűnik, hogy nem lehet kérdése, de Kapás Bogi már teljesen ott van Flickinger közelében, akkor, amikor már csak 15 méter. Flickinger még mindig egy kicsit előrébb. Szilágyi versenyben a 4. helyet. Jön Kapás! Hova jön Kapás? Hogy jön Kapás? Megnyeri! Világbajnok Kapás Boglárka! 2.06.78! Hiába úszott 2.06-on belül Flickinger az előfutamban, zsebre teheti, mert az egész mezőnyt felfalja ez a törékeny magyar sellőlány. Hát mit csinált megint Kapás Boglárka? Olimpiai 3. volt 800 gyorson, 1500-on világbajnoki bronzérmes, és hát gondolta, hogy 200 pillangón is megpróbálkozik egy éremszerzéssel. Megszerezte, de hogy szerezte meg? Aranyérmet szerez. Női 200 méteres pillangóúszásban a világbajnokságon Dél-Koreában, Kwangju-ban elképesztően taktikus és fantasztikus versenyzése, még a magyar edzők is fogják a fejüket. Világbajnok Kapás Boglárka Magyarország, Szilágyi Liliana a hatodik helyen végzett 2:07.68-al.
12: Szerintem akkor tudatosult bennem először az, hogy mi történt, de még mindig nem teljesen. Tehát azt hiszem, hogy még mindig hihetetlen, ami történt. És azóta is olyan annyira gyorsan történik a dolgok, hogy szerintem talán holnapra felfogom, hogy mit csináltam. Nagyon boldog vagyok, és hát ennyi, nagyon boldog vagyok.
10: Nekem a legjobban azt tetszik ebben az egészben, hogy olimpiai és világbajnoki bronzérmesként más úszásnak, nem más számban ilyen gyermeki módon tudsz örülni, mert ez tényleg egészen fantasztikus, hogy megmaradtál annak, aki voltál 20 éve úszol.
12: Úristen, tényleg, ez már nagyon sok idő. Hát igen, de hát mégiscsak először lettem világbajnok, és ki tudja, hogy lehet utoljára is, úgyhogy persze, hogy nagyon örülök neki.
10: Mikor érezted meg csúnya szóval a vérszagot? 8., 4., és jött az utolsó 50, a két amerikai pedig azt hitte, hogy pénzfeldobással eldöntik az arany és az ezüst sorsát.
12: A középfutam után ugye én is látva őket, látom, mind a ketten nagyon erősek, úgyhogy gondoltam, hogy hát azért lehet, hogy köztük fog eldőlni az arany ezüst, és álmodtam arról, hogy hát ha a bronz nekem összejön, de szerintem elkövették azt a hibát, amit tavaly az Európa bajnokságon is az ellenfeleim, hogy engem figyeltek. Úgy tudom, hogy elég lassan kezdtünk 100-nál, legalábbis ők, és én is, még én is magamhoz képest lassan kezdtem. Úgyhogy hát a második 100 az pedig tudtam, hogy az én javamra fog dönteni, mert én ezt gyakoroltam, én erre készültem egész évben. Úgyhogy szerintem ott attól megijedtek, hogy elkezdtem jönni rájuk, úgyhogy ezt azért nyertem meg, mert nagyon akartam.
0: 19 évesen Milák Kristóf esélyesként ugrott vízbe 200 pillangón. Hasonlóan Kapás Boglárkához ő is megnyerte a glasgowi EB-t. Amit 200 pillén mutatott 2019. júliusában, olyat még a világ nem látott.
8: Akkor, amikor 100 méterhez érkeznek, akkor továbbra is Chad Lecleau vezet. Milák persze nem kell, hogy izguljon, hiszen tapad rá, ott van a második pozícióban. 33 század a hátránya, Kenderesi a hetedikként fordul. Hát sokat kivehetett belőle, hogy reggel neki kellett úszni. Milák most próbál az élre állni akkor, amikor megtesznek már 125 métert, és egyértelműen most már az élen a magyar fiú. Chad Lecleau nagyon jó az elején, most kinéz oldalra a Dél-Afrika, és látja, hogy faképnél hagyja őt a magyar. 1:21.57 Milák részideje 150-nél egyértelműen vezet, sőt, most már egy testhosszal vezet. Chad Lecleau próbál még indítani, Kenderesi visszacsúszott a 8. helyre. Már csak 25 méter, és hatalmas fölénye. Jön Milák Kristóf, most már csak az óra, az idő az ellenfele. Hát ezt a versenyzést 19 évesen egészen parádés. Jön a hangulat, fokozódik, és most világbajnok Milák Kristóf, Magyarország 1:50.73. Elképesztő idővel világcsúccsal nyer. Hát ezt nem hiszem el. 10 éve Michael Phelps, a csodaúszó, 1:51.51-el győzött. És mindez idáig ez volt a világcsúcs. Milák pedig megdönti, de hogy dönti meg? Hát ez elképesztő.
13: Titkon kicsit úgy mentem be a kórumba, valami lesz, mert nagyon érdekesen voltam ideges, és valamit úgy már én is vártam magamtól. 50,7, Jézusom, nem tudom, mit mondjak, jó volt.
10: Eddig, amikor nézegetted, vagy tudtad, hogy Michael Phelps mondjuk 10 éve úszott 1:51.51-et, akkor azt ízlelgetted, vagy már kóstolgattad edzésen? Hogy volt ez?
13: Természetesen járt a fejembe, volt, amikor nagyon akartam, és nem sikerült, most meg jól éreztem magam, megnyugodtam, fejben teljesen kikapcsoltam. Nem is akartam, hogy időt győzni akartam, és ez sikerült.
10: Nagyon-nagyon sikerült. Egyébként mi volt a kulcsa, vagy mi volt a legjobb ebben az egészben, mert a hajra az mindig elementális, azt láttuk, de most, mint az elejét is jobban meghúztad volna. Köszönhető persze egy négyszeres világbajnoknak, Chad Lecleau-nak, aki ezúttal a nyúl szerepére kárhoztatott.
13: Hát ez sajra pontosan így volt. Ő az én nyulam, és nagyon-nagyon köszönöm neki, hiszen ez most ő is kellett, hogy ezt meg tudjam úszni. Ha ő nincs, én még alszok az első százon.
10: Kristóf most rád csodálkozik a világ, pedig 2 éve ugye már szereztél egy világbajnoki ezüstérmet, és azon is csodálkoznak sokan, nem értik, hogy itt jönnek ezek az izomkolosszusok, és hát hatalmas erő dolgozik, munkálkodik bennük, te pedig, hát hogy is mondjam, még nem rájuk hasonlítasz, de elképesztő vagy a vízben.
13: Egy 50-esnek úgy kell kinéznie, ahogy mondod, 200-400 hosszú távon, kb. Valahogy így.
10: egészen elképesztő, ugye 19 esztendős vagy, most sorolhatnám a sikereidet, inkább árulj el magadról néhány dolgot. A Honvédhoz igazoltál, Érden készült és Elmeci Attilával, tanulsz is, szóval kis túlzást azt is mondhatnám, hogy egy átlag ember áll velem szemben, ami nagyon nem igaz.
13: Jobban szeretem magamat úgy tekinteni, mint egy átlag ember. Hogyha már erre utaltál, van mögötte egy kis munka, egy ilyen pár év, 6 éves korom óta csinálom ezt. 15 éves korom óta gondolom kicsit komolyabban. 15 éves korom óta készülök igazából csak pillangóra, és azóta versenyek. 4-5 éve, 4,5 éve készülök csak pillangóra, először még 100-ra, aztán akkor megjött az erőm, korral együtt, már tudtam 200-ra készülni, és ott tartok, hogy az a egyéni fő számmal már világsúszartó vagyok.
10: Csedlökló is pont, akit említettem, azt mondta, hogy te forradalmasítod ezt a pillangóúszást.
13: Megcsináltam.
10: Lehet valamit elárulni ebből, hogy mi a világ titok?
13: Nem, mert akkor félek, hogy mindenki el jól úszta, mint én. Szóval ezt inkább megtartom magamnak.
0: 5 aranyéremmel az 5. helyen zárt az éremtáblázaton Magyarország. A koronavírus járvány átírta a vizes VB-k normális menetét. Fukuoka a Covid miatt visszamondta a világeseményt, a papíron 2021-es VB-t így egy évvel később ismét beugróként Magyarország rendezte meg. A létesítmények adottak voltak, a vízilabda torna küzdelmeit ezúttal már Debrecenben, Sopronban és Szegeden is figyelemmel követhették a szurkolók a budapesti Hajós Alfréd úszoda mellett. Az úszást és a műugrást ismét a Duna arénában rendezték. Nyílt vízen ezúttal Gálic Péter nyert bronzérmet 25 kilométeren, a Rohács Réka Olasz Anna Betlehem Dávid Rasoszki Kristóf alkott a vegyes csapat ezüstérmes. A medencés úszók 31 fővel képviseltették magukat. Hosszú Katinka Sénytuszuppal való válása a sportolói pályafutását is befolyásolta. A tokiói olimpián érmet sem nyert, a budapesti VB-n a két vegyes úszó számban a döntőbe jutott, 404. 207. A már olimpiai bajnok Milák Kristóf 22 évesen ismét nekirugaszkodott a két pillangó számnak. 200-on emlékezetes teljesítmény nyújtott.
1: Hát figyeljük akkor a 4-es pályát, figyeljük a 7-est, figyeljük a két magyar, figyeljük Milákot és Kenderesit. Kenderesi nagyon elkezdi Gállyal itt a szélén, itt a 7-esen, de Milák valami elképesztő módon megy már, és Hondával szemben egy testhozi előnyt épít ki, világcsúcs tempóban száguld a vízben, és amikor fordulni fog, akkor 47 század másodpercen a világcsúcs részidőn belül. A világcsúcs, világcsúcs! 24-19, Kenderesi 25-08, a harmadik helyen Kenderesi Tamás nem hagyja most a döntést a második 100 méterre, nem hagyja a döntést az utolsó 50-re, hanem megy a többiekkel, mert tudja, hogy úgy van esélye. Milák előnye jó, bő, két testhoz 100 méternél, hihetetlen előny, 99 század másodperccel a világcsúcson belül. Egy másodperccel jobb, mint amikor a világrekordot úszta Gwangju-ban, Koreában 3 évvel ezelőtt. Gai megy a szélén a második helyen. Milák óriási előnnyel vezet, és Kenderesi is a többiekkel. Gyerünk, Tomikám, mégiscsak kell az utolsó 50 méter, és Miláknak is hihetetlen, hihetetlen mélyen a világcsúcson belül. Gyorsabb, mint a világrekord, több mint egy másodperccel. Kedves hallgatóink, ez meg lesz, nem az aranyérem, most már valóban az óra az ellenfél, a világcsúcs az ellenfél. Ilyen előnyt, így agyonverdi a mezőny, hát ez valami hihetetlen. Kenderesi ereje elfogyott hátul, de még lehet jönni Tomikám a végén. Milák Kristóf vezet, meg lesz a világrekord, most egy picit lassul, most egy kicsit lassít, de meg lesz, és megvan. 1 perc, 50,34 század másodperc. Milák Kristóf világbajnok 200 pillangón, belecsap a vízbe. Így kell ezt csinálni, Kenderesi 6., 1.55.20-szal, Marsan a 2., Honda a 3., 1 perc, 50,34 század másodperc. Hát erre már ő is azt mondja, hogy emberek, ez rendben van. Emberek, ezt köszönöm, nélkületek ez nem ment volna. A közönség valami hihetetlen, ez szédületes. Ez lehengerlő volt, ütött egy nagy legyet egy csapásra. Milák Kristóf kétszeres világbajnok immár. 1 perc, 50,34 század másodperc.
14: Elégedett vagyok. Remélem, hogy jól ment kívülről is. Balázs azt fogja majd mondani, hogy nagyjából jó volt. Igyekeztem mindenre figyelni. Víz alatt még kicsit lassú vagyok szerintem. A úszásom az úgy jó volt. Meglátjuk.
15: Hát megerőltetni nem erőltetted meg magad, legalábbis kívülről így tűnt. Jól tűnt?
14: Igen, jól tűnt, csak azért mindenféleképpen szerettem volna egy erősebb iramot belevinni, mint a reggelibe. Sikerült is. 50-es iramjátékra gondolok. Ennyi.
15: Most azért már megismerted az ellenfeleket itt a világbajnokságon is. Továbbra is azt gondolod, hogy a legnagyobb ellenfeled csak az idő?
14: Milák Kristóf legnagyobb ellenfele, Milák Kristóf. És ezt mai napig tartom, szerintem még további jól van, és ez lesz a legnagyobb problémám, nem csak a 200 pillanatban, hanem minden másban is. Magamat kell legyőznöm, sok-sok tekintetben.
1: És elindultak. Kristóf rajtja talán közepesen sikerült, mondhatjuk úgy, de ez nem jelent semmit itt a legelején, mert akkor, amikor 25 méternél járnak, akkor már Kristóf, mint egy kicsivel vezetne már. Liendo Edwards elő, de jól jön a svájci pont is a hatos pályán. A falat elsőként Milák fogja érinteni. 23-42, igen, ez a bizonyos, hogy mondjam, hát erős 50, de nem annyira erős, mint Selmeci Attila célzott rá, de jön most a második 50, repíti a közönség Milák Kristófot, Kristóf pedig a közönséget. Liendo Edwards nem akar leszakadni. A kettesen Uber remekül úszik. Milák vezet, Miláktól a világbajnoki címet már nem lehet elvenni. Most már mindenki azért felnéz az eredményjelző táblára, nézzük! 50,14 másodperc. Hajszára annyi, mint a középdöntőben. A grimasz Milák Kristóf arcán magáért beszél, nem tudott 50 másodperc alá kerülni. Na de hát azért, emberek, ez egy világbajnoki aranyérem. És még egy aranyérem. 200 után 100, meg is köszöni most már a közönségnek. Az első a saját magának szólt, a fene vigye, nem ment 50 alatt. A másik, az már egy mosoly, az pedig a közönségnek szól.
16: 50-14. Annak fényében, hogy tegnap azt mondtad, hogy 50 el akarsz menni, azért elégedett vagy?
14: Egyrészt vele nem vagyok elégedett, másik részben viszont nagyon elégedett vagyok. Itthon versenyezhettem a Duna Arénában, ennyi ember előtt, ennyi magyar szurkolt nekem egyszerre. Igazából ezt az élményt sehol máshol nem kapom meg a világon, de időt javítani bárhol máshol is tudok.
16: Ugye aranyérmet nyertél, tehát gratulálunk, és ez a legfontosabb talán. Az első 50 talán egy picit lassabb volt, én nem tudom, mennyire lehetett benned a tegnapi azért elég erős menet.
14: Igen, lassabb volt, ezt nem szerettem volna ilyen lassan úszni, szerettem volna sokkal gyorsabb iramot vettem fel, sokkal erősebb tempókkal. Még gyakorolnom kell, nem érzem még annyira, de minden megteszek, hogy jól menjen majd legközelebb.
16: Még egy dolog, nem foglak dresszerről kérdezni, kérdeztek eleget, inkább arról, hogy ugye itt a közönséget sokszor kiemelted, és itt gyermekek kérik el a sapkádat és az autogramot, olyan sokat jelent nekik, hogy téged láthatnak. Neked mit jelentenek ezek a nagyon pici fiatal gyerekek, akik már téged vagy a te sapkádat szeretnék, mint egyfajta dísz?
14: Ja, igen, láttam itt az ászlogat, meg a felirdokat, és én is üdvözlöm őket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, szurkoltak nekem, nekünk. Hát igazából ez a jövő. Amit én most csinálok, az őket inspirálhatja majd később, hogy ugyanúgy akár Cselászló, Legerszék Krisztina, vagy Milák Kristófok legyenek.
0: A fukuokai VB-n már nem volt jelen Milák Kristóf. A japán város 2023-ban lett a házigazda, a világbajnokság az olimpia szempontjából fontos volt, szintidőket lehetett úszni. A magyar hölgyek mindössze egy döntős szereplést tudhattak maguk mögött. A 4x200-as gyorsváltó a hetedik. Az urak 7 finalistát is adtak. Kós Hubert már Amerikában készülve 100 háton a hetedik, 200 háton folyamatosan javuló időeredménye jutott a döntőbe.
17: Az egyesen a japán Yanagawa, a kettesen a francia Tomaka, hármason Kós Hubert, a négyesen a svájci Mityukov, az ötösen szintén Magyarország Kovács Benedek, hatoson az amerikai Murphy, a hetesen az Ausztrál Woodard, és a nyolcason a spanyol González. Na nézzük az első 50 métert. A két sárga kötél között Kovács Benedek, mintha egy kicsivel hátrébb lenne, mint Kós Hubert. Az első 50 méter annyira talán nem fontos, egyébként Kós Hubert nagyon erősen tud kezdeni, ha úgy akarja, és mint hogyha az első helyen fordulna, nem a harmadikom. Ryan Murphy, valamint Tomák ugyanolyan időt úszott, de ettől függetlenül Kós Hubert a harmadik helyen, Kovács Benedek a negyedik helyen fordult, és 100 méterhez érve most már Kós Hubert, mint hogyha az élen lenne. Ez nagyon jól néz ki idáig, a mellette lévő francia Tomák is tartja a lépést, természetesen Ryan Murphy a hatoson jön. A két sárga kötélen elválasztott legjobb idővel bejutó versenyző egyelőre csak a negyedik, mármint Kovács Benedek a negyedik, hetedik Mityukov, Kós Hubert a harmadik. Ryan Murphy vezet, most már féltest rossz az előnye, de érkezik Hubert, és bizony, amikor 150 méterhez érnek, akkor már Hubi tartja a lépést, sőt, mintha ő vezetne, nekem olyan érzésem van, és a számítógép is ezt mutatja, Kós Hubert az első helyen, Ryan Murphy a második. Ez nagyon jól néz ki, itt az utolsó 50 méter, ezen múlik minden, Kós Hubert felérhet a világ tetejére, de Ryan Murphy nagyon jól delfinezik, és a karcsapások, a tempó, az bizony Kós Huberté, és meg fogja nyerni a világbajnoki címet, több mint egy testhoz már az előnye, egészen elképesztő ez a srác, hát tavaly még azt se tudta, hogy mi az az átúszás kis túlzással, most pedig megnyeri a világbajnokságot, ő lesz a győztes, Kós Hubert világbajnok! 1.54.14, egyéni rekord, országos csúcs, Kovács Benedek az ötödik, legyőzi Ryan Murphy-t, mekkorát úszott, te jó ég! Kós Hubert beért a munka gyümölcse, Amerikában tanul, ott edz Bob Bowman, egy újabb tanítvány, aki felér a csúcsra. Hát ez valami egészen elképesztő. 1.54.14, ezzel még tavaly is megnyerte volna a világbajnokságot. Kós Hubert Magyarország, félelmetes kimondani. De lesz magyar érem, lesz aranyérem ezen a világbajnokságon is. Mindenki félt egy picit, hogy majd nem lesz itt arany, mert nincs Milák Kristóf. De van Kós Hubert, le a kalappal mindenki előtt. Kós Hubert aranyérmes. Nem tudom, ez a gondolat, ez most már tény, átfutott az agyadon. Mit gondolsz?
18: Igen, ültem ott a medálceremóniás szobába, és gondolkoztam azon, most annyiszor megálmodtam azt, hogy világbajnok leszek, hogy most igaz, és most megtörtént tényleg, és mondta a Sidó Nóri, hogy most már megvan, és ez nem egy álom, szóval kezdem ezt így felfogni most, és kezd jó lenni.
17: Kicsit mesélj az éremről, hogy néz ki, hogy a hallgatók át tudják érezni azt, hogy mi az, ami a birtokodban van.
18: Elég nehéz, arany, ilyen hullámok vannak benne, szóval úgy néz ki, mint a víz. Szerintem egészen szépen néz ki.
17: Beszéljünk az úszásról, hogy az milyen volt. Tökéletes?
18: Hát őszintén nem tudom a részidőket, szóval próbáltam a tervek szerint úszni, amit megbeszéltünk a Bobban, mert tudtam, hogy ha azt megcsinálom, akkor megnyerem. Azzal, hogy megnyertem, szerintem sikerült is, de még meg kell nézni majd a részidőket, mert nagyon fájt az utolsó 50. Reméljük, hogy nem volt 30 fölötti.
17: Nem volt, és azt hiszem a második 100 métert azt körülbelül majdnem egy másodperccel jobban úsztad, mint az amerikai betétás.
18: Ennek nagyon örülök. Tudtam, hogy ő el fogja kezdeni, mert ugye tavaly Budapesten ő úgy úszott, hogy az első 150-et nagyon megnyomta, és az utolsó 50-en halványabb volt, és ott meghalt, szóval tudtam, hogy ha én egy kicsit tovább bírom, mint ő, akkor jó leszek.
17: Tavaly ilyenkor, ha azt mondják, hogy 200 hát és világbajnok vagy, elhiszed?
18: Hát röhögtem volna, mert tavaly még 200 vegyesen voltam hatodik a VB-n, utána meg az EB-n lettem Európa-bajnok 200 vegyesen, szóval egy éve nem gondoltam volna azt, hogy itt leszek, de még szerintem fél évesen, mert ugye úgy mentem ki Bobhoz, hogy én majd 200 vegyesen a Leonnal fogok meccselni, de ehhez képest visszavontam a 200 vegyest, és 200 háttal lettem aranyérmes.
17: Most már akkor Bob Bowman biztos, hogy büszke rád rátok, mint a két kis hímes tojás, olyan vagytok, te meg Leo Marsan?
18: Én még nem vagyok azon a szinten azért, mint a Leon, szóval ő most világrekordot 24-es vegyesen, és a hármat nyertem, nem egyet, de örülök, hogy az én is fel tudtam kerülni arra a listára, mint ő. Bob az most büszke rá, most átadett 200 hát után, szóval szerintem örült annak, amit csináltam.
0: Nyíltvízi úszásban Rasovszky Kristóf 10 kilométeren ezüstérmes, a Fábián Bettina olasz Anna, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid alkotta vegyes csapat szintén a második helyen ért célba. 2024-ben Dohában télen rendezték a világbajnokságot. Milák Kristóf ismét távol maradt, Kós Hubert szintén nem indult. Hosszú Katinka szülési szabadsága után sem volt jelen Katarban. Száz gyorson Németh Nándor bronzérmes. 8. alkalommal is finalista lett Nándi. Történelmi a siker, hiszen ebben a versenyszámban még soha senki nem nyert érmet Magyarországnak a világbajnokságokon. Nyílt vízen 10 kilométeren az olimpiai számban szintén történelmi tettet hajtott végre Rasovszky Kristóf.
19: Mindenki most már tűkön ülve várja, hogy ki lesz a világbajnok, mindenki feláll és nézi azt, hogy egy magyar versenyző világbajnok lesz. Jön a francia Fonten is, de teljesen mindegy, mert most már ezt az utolsó 50 métert meg fogja oldani Rasovszky Kristóf, és meg kell nyernie ezt a világbajnokságot. 5 kilométeren Kvangdzsúban megnyerte a VB-t, 10 kilométeren tavaly Fukuokában a második helyen zárt. Óriási lesz a harc, még mindig nyílt a verseny, hiszen Rasovszkyra ráúszik az egyik francia, és lehet, hogy az utolsó 25 méteren fog eldőlni, de nagyot robbant most Rasovszky Kristóf, és tart a cél felé, több mint egy test hossz az előnye, nincs, aki megverje őt, és történelmet ír Rasovszky Kristóf. Jön Betlehem Dávid a harmadik helyre, próbálkozik beúszni, de ebben a pillanatban világbajnok Rasovszky Kristóf 10 kilométeren.
7: Úgy jöttem ide nyilván Fukuoka után, hogy érmet szeretnék nyerni, ez jót tesz azért az évkezdésnek is. Próbáltam a lehető legtöbbet beletenni, és rendszeresen el szoktuk mondani a versenyek után mindig, amikor nem szeles az időjárás, hogy egy kis szél jót tett volna nekem. Most végre megvolt, itt volt, hullámzott, nem volt túl meleg a víz, inkább a hűvösebb kategóriában, szóval igazából minden összeállt itt februárban most nekem arra az időjárásban, hogy a lehető legjobb legyen, és a felkészülésem is igazából jól sikerült. Erősnek éreztem magam végig a verseny alatt, úgyhogy ültem el, hogy menjünk és csináljuk. Próbáltam kimaradni a darálóból, hiszen nyilván azoknak, akiknek ez az olimpiai kvótára ment, ez egy élethalál harc volt. Én viszont szerettem volna minél jobban ott lenni az elejében, hogy az éremért folytatott harcba benne legyek. És hát itt az utolsó félkörben éreztem, hogy van még bennem, fogok tudni egy jót hajrázni, és megláttam az alkalmat, amikor egy kicsit a többiek meginoktak, talán volt egy kis jobbra-balra menetelük a két franciával elől, úgyhogy akkor éreztem, hogy most kell megpróbálni előre menni, és onnantól pedig nem hagyni senkit sem, hogy megelőzzem.
0: Érezted a két francia törődését jó értelembe véve?
7: Hát azért éreztem nyilván, hogy ott vannak, tehát a Logan egyszer meg is előzött a harmadik körben, aztán visszakerült mögém, de onnantól is folyamatosan láttam a frissítéseknél is rendszeresen, hogy ott van mögöttem a bójáknál is. Tudtam, hogy nem hagynak egyedül, és tudtam, hogy azért nekik ez egy nagyon fontos verseny, hiszen itt lehet megszerezni a kvótákat, ráadásul Párizsban lesz az olimpia, úgyhogy ez nekik egy nagyon-nagyon fontos. Látszott tegnap a lányoknál is, hogy mindkét francia nagyon-nagyon erős volt, és azért megszerezték a kvótákat. Úgyhogy itt a fiúknál meg egyértelműen benne volt, hogy ők jól fognak jönni. Benne voltam, hogy jönni fognak, és tudtam, hogy ott lesznek, de éreztem azt is, hogy nekem is van erőm hozzá.
0: Aranyérmet nyertél most, és nem tudom, hogy a csúcsformától mennyire vagy közel, távol, mert azt állítottad, hogy Párizsra tervezed mindezt.
7: Fukuoka előtt úgy érezem, hogy jobban sikerült még azért ennél is a felkészülés. Jól sikerült az egész év, de nem bontottunk ki minden részét ennek a 10 kilométernek, ennek a felkészülésnek, tehát azért vannak olyan feladatok, amiket Fukuoka előtt sokkal többet és sokkal komolyabban csináltunk, most ezek egy kicsit elmaradtak. Nyilván készültünk, de meg volt benne az is, hogy azért ez mégiscsak február, és a nyáron kell majd, hogy a csúcsforma meg legyen, úgyhogy annak ellenére, hogy jól sikerült a felkészülés, és mindent megtettünk, azért hagytunk magunknak lehetőséget arra, hogy ennél még tovább tudjunk majd menni.
0: Jöhet Párizsban az érmes folytatás?
7: Mindenki azt szeretné, hogy azt mondjam, hogy aranyéremért megyek Párizsba. Én azért ettől függetlenül továbbra is azt mondom, hogy éremért. Nyilván egyáltalán nem lesz az egyszerű. Rengetegen vagyunk, a franciáknak nagyon kemény lesz Párizsban, meg van most a kvótájuk. Nyilván a Flórián is más helyzetben lesz, mint most itt. Azért látszott tegnap a lányoknál is, meg most itt a fiúknál is, hogy azok, akiknek már megvoltak, volt egy kicsit gyengébben szerepeltek, úgymond rajtam kívül. Úgyhogy nyilván mindenki Párizsra készül, főleg most már azok is, akiknek megvan a kvóta. Tényleg ez egyáltalán nem lesz egy egyszerű dolog. Én azt mondom, hogy ha olimpiai érem lesz, akkor elégedett vagyok. Nyilván ebben benne van az arany is, úgyhogy bármi megtörténhet.
0: A Fábián Bettina Szimcsák Mira, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf alkotta vegyes csapat bronzérmes lett. Mostani összeállításunkban a 2017-es, 2019-es, 2022-es és a 2024-es világbajnokság úszó eredményeivel foglalkoztunk, kiemelve a magyar sikereket.
20: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Can't make you do it, makes us all

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Tik-tik-tik van egy tenti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Premieri százszörös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Rendhagyó módon egy kvízzel kezdjük a körkapcsolást a labdarúgó világbajnokság bronzmérkőzése és döntője előtt. Úgy gondoltunk, hogy játszunk, méghozzá a szerkesztőség három tagjával, akik részt vállaltak ebből a világbajnokságból riporterként, Edvi László, Katona László és Regős László, aki Pális, úgyhogy a Lászlók csatájában van egy Pális. Sziasztok!
3: Sziasztok, sziasztok!
2: Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hát reméljük, hogy ezen a kvízen, ahol bizony komoly viadal lesz hármótok között, tényleg a legjobb fog győzni. Még egy picit azért a világbajnokságról, itt a bronzmérkőzés és a döntő előtt mi a várakozásotok, hogyan tekintetek előre, ki lesz szerintetek a világbajnok? Laci, Edvi Laci, akkor legyen az, hogy te vagy a Laci, Katona Laci és Laca.
4: Jó, Spanyolország. Ugye a világbajnokság előtt én Brazíliát tippeltem, ez nem jött be, ellenben a másik három elődöntős csapatot eltaláltam, tehát Angliát, Anglia helyett vártam Brazíliát a négy közé, ez ugye bejött három csapat esetében, most azt mondom, hogy Spanyolország lesz a világbajnok.
3: Engem lenyűgözött a spanyol válogatottnak az elődöntőbeli teljesítménye, ez a taktikai futball, ami aztán végül két góllal is párosult a franciák ellen, úgyhogy én őket gondolnám, hogy majd megnyerik a világbajnokságot. A bronzmeccsen meg, amelyik futballt akar egyáltalán mutatni a pályán, mert ugye arról szólnak a hírek, hogy nem feltétlenül akarják ezeket a bronzmeccseket a csapatok lejátszani, hát a francia meg az angol válogatott egyáltalán nem, ott talán jó lenne egy kicsit a angol futballnak kedvezni, hogy valamiféle gyógyír legyen nekik is, mert ha már 8 évvel ezelőtt nem sikerült, akkor most legalább összejöhetne egy érem nekik.
2: Laca?
5: És 1990-ben sem sikerült.
3: Tehát ez még nem a játék része.
5: Nem kapok egy pontot?
2: Ezért nem.
5: Én azt gondolom, hogy Argentina nyeri, a VB előtt Spanyolországot tippeltem, nem a szerkesztőségi tippjátékban, hanem egy másik tippjátékban, ott Skóciát, de ők már nem lesznek világbajnokok idén. Én azt mondom, hogy hosszabbításba fog torkolni ez a VB döntő, és
2: 11-esek nem lesznek?
5: Még akár az is, de a mentális részét a végén az argentinok fogják jobban bírni.
2: Túl vagyunk már a világbajnokságnak a jelentős részén, és jó néhány mérkőzést közvetítettetek. Ezek közül melyik a legemlékezetesebb? Laci?
4: Hát nekem teljesen egyértelműen az Algéria-Ausztria, mert ilyen undorító bundát nem láttam, 82 óta nem láttam, ugye? Ez ilyen lázító volt. Tehát mikor leültem, is biztos voltam benne, hogy döntetlen lesz, és nehogy is, és döntetlen lett. És azóta is elmondtam többször, hogy felejtsük el, hogy mi történt 82-ben, akkor éppen Algériát pörgette ki, pont Ausztria, csak akkor az NSZK-val karöltve. Ez olyan undorító volt, hogy örökre emlékezni fogok rá, de egyébként meg kell, hogy mondjam, ez riporteri két egy szép feladat. Tehát ugye sokat szoktunk erről vitatkozni a szerkesztőségbe. Én vagyok talán az egyetlen, aki azt mondom, hogy rádióriporterként egy 0-0-ás unalmas meccs is nagyon jó tud lenni, mert...
2: Na de itt 3-3 volt.
4: Itt 3-3 volt, viszont előre borítékolható 3-3 volt. Tehát amikor a 94. percben véletlenül gólt rúgott Algéria, utána abban a pillanatban vártuk, hogy természetesen Ausztria azonnal egyenlíteni fog, és ez így is történt. Tehát riporteri szempontból egy nagyon hálás mérkőzés volt, még egyszer mondom, én szerettem az ilyeneket, mert egy 7-6-os mérkőzés elviszi saját magát, egy ilyen bunda mérkőzésen így derül ki, hogy mit tud az ember hozzátenni.
2: Laci?
3: Nekem nagyon sok olyan találkozó jutott, ahol voltak gólok, tehát valahol kiszámoltam magamnak, hogy ilyen 4,6-es gólátlag jött össze abból a 11 mérkőzésből, de lehet abban nincs benne az elődöntő, tehát a lényeg az, hogy sok gólos meccsekre voltam beosztva, és mondjuk a német Curaçao találkozó volt az egyik ilyen, vagy az angol-horvát, ami szintén 6 gól, de a portugál üzvégen is volt 5 gól. Úgyhogy nehéz kiemelni, de talán ez az elődöntő, ami legutóbb volt a spanyol-francia, már csak azért is, mert a tét, valamint ott én azt gondolom, hogy a mi párosunk ott jól működött, hát gól nekem nem jutott, neked igen, de ettől függetlenül ott azt éreztem, hogy ugye a helyén volt minden, tehát a statisztika, a gólok, maga a helyzet úgy jól volt megkomponálva, de például volt egy USA Törökország hajnali 4-es kezdéssel, még a csoportkör során, ott a törökök nyertek az utolsó pillanatban, annak is megvolt a bája szépsége.
2: Laca?
5: Nekem az Angol-Mexikó 8-at döntő. Az volt az egyetlen ilyen nagyon hajnali vagy éjszakai mérkőzésem, ez ugye 2-kor kezdődött volna magyar idő szerint.
4: Hogy végül. Minden másnak éjszaka itt voltam.
5: Végül 3 óra lett belőle, úgyhogy nem volt egyszerű azt végig csinálni. De maga a meccs az nagyon tetszett, mert elképesztő volt a hangulat. Az angolok ahhoz képest, hogy mit csináltak előtte a kongóiak ellen, ahhoz képest nagyon jól játszottak, és a mexikóiak is remekeltek, úgyhogy nekem az egy nagyon jó élmény volt azt végig közvetíteni, és minden gól nekem jutott, mert egyedül csináltam.
2: És ráadásul te vagy az a 3 játékos közül, akinek már van tapasztalata ilyen kvízjátékban, mert már korábban részt vettél, most hirtelen nem jut az eszembe, hogy volt a téma. Igen.
5: Labdarúgó NBA.
2: Úgyhogy te valamelyest előnnyel indulsz ebben a versenyben, de a Lászlók mit várnak ettől a csatától, illetve milyen esélyekkel szálltok harcba szerintetek, Laci?
4: Nekem, amikor idejöttem, eszembe jutott egy 31 évvel ezelőtti esemény, 1995-ről beszélünk, akkor volt egy sportriporter kerestetik vetélkedő, ahol 343-on indultunk el, és végül én bejutottam a legjobb 6 közé, tehát a 6-os döntőben ott voltam, ez 7 adáson keresztül kellett menni. Ott a végén volt mindig egy ilyen kvízjáték, tehát annak az 6 különböző feladatból állt, 5 olyan feladat volt, ahol meg kell mutatni, hogy milyen sportriporter lehet ne belőle. Közvetítések, riportkészítés, hírolvasás, hírszerkesztés, stb. Majd a 6. rész volt az, amikor azt hiszem 10 kvíz kérdést tettek fel, és aki gyorsabban nyomta a gombot, 4 közül, az válaszolhatott. Én is mindig megbuktam. Még állandóan megbuktam, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy most se fog sikerülni ezek a kvíz kérdéseknek a megválaszolása.
2: De itt most nem lesz gombnyomogatás.
4: Nem, de akkor is mindig megbuktam. Valaki legendás srác, akikkel nem az, hogy tartom kapcsolatot, de tudok róluk, akik mindent tudtak, én meg ott álltam szerényen. Az volt mindig a szerencsém, az előző 5 feladatban szereztem akkor előtt, hogy tovább tudtam menni.
2: László?
3: Én arra számítok, hogy egy kicsit visszaigazolást tud talán nyerni az, hogy van valamilyen tudásom, a sportlexikális tudásra gondolok. A barátok, ismerősök között természetesen kiemelkedek, de amikor mondjuk itt házon belül vagyunk, akkor néha előfordulhat az, hogy valami nekem nem jut eszembe, más megtévesztő módon, de egy másik irányba vezet, és akkor elbizonytalanodom, de attól függ, hogy milyen korszakról lesz szó, még akár sziporkázhatok is.
2: Meglátjuk. Játszhatnak velünk a hallgatók is, egy kérdésre várjuk a helyes választ SMS-ben, illetve Viberen, és a helyesen válaszolók közt egy Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot sorsolunk majd ki. És a kérdés a következő, melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? Erre várjuk a helyes válaszokat, a plusz 3630 55 5 56 05-ös. SMS vagy Viber számra. Ugye itt lehet választani, hogy az SMS-t vagy a Viber üzenetet választják. Még egyszer a telefonszám plusz 3630 555 56 05, és a kérdés, melyik válogatott szerepelt ez ideig a legtöbb világbajnokságon? Várjuk a válaszokat.
4: Nekem, nem nekünk tetted fel, ez például véletlenül.
2: De ne áruljátok
4: el. Tudom.
2: Lesz viszont most alkalmatok jó néhány helyes választ adni, ugyanis következik az első feladat, villámkérdések a most zajló világbajnokságról, és a formátuma jól megszokott, sorban haladunk majd, a feltett kérdésre 5 másodpercen belül lehet választ adni. Újdonság, hogy ugye itt minden helyes megoldás 1 pontot ér, és lehet majd rabolni is hogyha egy játékos nem tudja a választ, vagy helytelenül válaszol, akkor van lehetőség rabolni, és itt a gyorsaság számít majd, tehát a másik két játékos közül, aki hamarabb felteszi a kezét, miután lejárt az 5 másodperc, vagy elhangzott a helytelen válasz, akkor neki van lehetősége akkor egy helyes válaszsal rabolni. Balról kezdjünk, tehát Laca tér az első kérdés, ami a következő. Milyen végeredmény született a Mexikóvárosi nyitómérkőzésen?
5: 2-0.
2: Kinek?
5: Mexikó Dél-Afrika 2-0.
2: Nagyszerű. Egy pont tehát Lacának. Laci, melyik válogatott ellen szerzett Mester 3-ast Lionel Messi?
4: Az első mérkőzése volt, de nem ugrik be a...
2: Letelt az 5 másodperc, és itt Laca tette fel szerintem hamarabb.
5: Algéria.
2: Nagyszerű. Még egy pont Lacának. László, kinek az eltiltását törölte a FIFA az amerikai elnök közbenjárására?
3: Balogán, amerikai játékos csatár.
2: Egy pont. Laca, melyik válogatott cserélt szövetségi kapitányt egyetlen csoportmérkőzés után?
5: Tunézia.
2: Nagyszerű, helyes a válasz. Laci, hány újonc szerepelt ezen a világbajnokságon? 5, 4, 3, 2, 1.
4: 6.
2: Nem jó a válasz. Laca?
5: 3.
2: Nem jó, ez sem. Neked még van egy lehetőséged?
3: 5.
2: 4. Körbe lőttétek. Ugye az Zöldfoki Köztársaság, Jordánia, Üzbegisztán, Curaçao. Ez a 4. Úgyhogy most nem kap pontot
3: ja,
2: senki.
3: És Haiti meg ilyen leánykori
2: nevén. Haiti már volt. Meg Zaire, ugye Kongói déke. László, ki hibázta el Németország utolsó 11-esét Paraguay ellen a legjobb 16 között?
3: Jonathan vagy Jonathan Tá.
2: Jó. Helyes a válasz. Laca, hol rendezik meg a bronzmérkőzést?
5: Az Egyesült Államokban.
2: Város kell, város.
5: Miami.
2: Nagyszerű.
5: Tényleg?
2: Igen. Utolsó másodpercben te meg volt a válasz. Laci, kit állítottak ki először szájjeltakarás miatt?
4: Fogalmam sincs.
2: Úgyhogy a rablásra itt a lehetőség.
3: Miguel Almiron, Paraguay.
2: Nagyszerű. Lászlónak jár a plusz egy pont. És a következő kérdés is. Hány gólt kapott ezen a VB-n a spanyol válogatott ez idáig?
3: Egy. Nagyszerű. Ausztria ellen. Nem is. Nem is Ausztria.
5: Ez mínusz pont.
2: Ez nem számít bele.
3: Túl sokat akartam.
2: Igen, igen, úgyhogy egyelőre inkább hallgassuk a következő kérdést. Laca, ez neked szól. A korábbi világbajnokok közül melyik válogatott nem jutott tovább a csoportból sem?
5: Uruguay.
2: Nagyszerű. Laci, ki szerezte a brazilok utolsó gólját ezen a tornán? 3, 2, 1.
3: Brazília, ugye? Az a kérdés.
2: Így van.
3: Neymar.
2: Nagyszerű. Büntetőből ugye beállt csereként, és aztán hát beállította a végeredményt. És az utolsó kérdés ebben a játékban neked szól, László. Melyik egyenes kieséses mérkőzésen játszott mindkét válogatottban egy-egy legalább 40 éves játékos? Egyenes kieséses mérkőzés, mind a két csapatban volt egy legalább 40 éves játékos.
3: Argentina, Zöldfoki, Szigetek.
2: Nem jó, nem jó. És akkor a rablás?
5: Nem ezt tippeltem volna.
2: Laco?
5: Nem tudom.
2: Nem? Portugália, Horvátország, ugye Ronaldo Modric. És Modric.
5: Valóban.
2: Ez
5: még
2: volt a világkérdések
5: mondta is, hogy örül, hogy...
3: Ez nekem jól ment szerintem.
2: Na, most egyelőre még nem számolunk pontokat. Jön a második feladat, és itt látok magatok előtt jó néhány színes cédulát, hát akinek a leghosszabb akarja, az el tudja érni, és igazságosan anélkül, hogy megnéznétek, osszátok el, kérlek. 12 cédula van, a színek nem számítanak, tehát húzzatok mindenki magának 4-4 cédulát, és hogyha majd megforgatjátok ezt a cetlit, akkor ott különböző színekben, ugye van fehér, zöld, kék és rózsaszín, találtok mindegyik cédulán számot, ezek a számok mind-mind különbözőek. És a játék az a számháború nevet viseli, Ha jól megnézitek, akkor látjátok, hogy milyen számok szerepelnek a cédulákon, és mindegyik egy-egy VB rekordhoz fűződik. A játék a következő, különböző csúcs teljesítményeket fogok említeni, és a ti feladatotok az, hogy a kezetekben lévő cédulákon szereplő számok közül eldöntsétek, hogy melyik tartozhat ehhez a VB rekordhoz. Mivel mindegyik szám, illetve mindegyik cédulán szereplő szám különbözik, így hát egy adott csúcs teljesítményre egy játékos tudja felemelni a megfelelő pillanatban a cédulát, hogyha sikerül a megfelelő cédulát felemelni, akkor az 2 pontot ér, és további 2 pont gyűjthető be, ha azt is megmondjátok majd, hogy hát kié ez a csúcs teljesítmény. Stim, van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
5: Tehát 2 plusz 2 pontot így lehet szerezni.
2: Akkor jöjjön az első, a legtöbb világbajnoki cím. Erre keressük a megfelelő számot. A legtöbb világbajnoki cím, nagyszerű, Laci az öttel.
4: Brazília, mondjam az éveket is?
2: Hát, hogyha tudod.
4: Hát persze, hogy tudom. 1958, 62, 70, 2002, és mit hagytam ki? 94-et Amerikát.
2: Nagyszerű, igen. Tökéletes. 2 plusz 2 pont, úgyhogy jár a maximális 4. Következő. És ugye erre a cédulára már nincs is szükséged. A legtöbb gól egy játékostól egy világbajnokságon.
5: 13-as, Jules Fontaine, Franciaország, 1958.
2: Nagyszerű, itt is 2 plusz 2 pont. A legtöbb VB ezüstérem. A legtöbb VB ezüstérem.
5: 4.
2: Ha meg tudod mondani, hogy...
5: Németország.
2: Nagyszerű. Akkor itt is a 2 plusz 2 pont jár Lacának. Ugye ezzel a németek azért elég jól állnak, mert a világbajnoki címeket tekintve is 4, a bronzérmeket tekintve is 4, és ezüstből is 4 van nekik. A következő kategória a legtöbb védés egy világbajnoki mérkőzésen.
4: Legtöbb?
2: A legtöbb védés, kapus védés egy világbajnoki mérkőzésen.
5: 90 perc alatt, vagy akár 120 perc alatt?
2: Egy teljes mérkőzés lehet 120 perc is. A legtöbb védés egy világbajnoki mérkőzésen.
3: Na jó, felmutatom, 12.
2: László felemelte a 12-t.
3: Livakovic, Horvátország valamikor, valamilyen formában?
2: Nem jó a válasz.
3: De.
2: A 12 az marad nálad, mert az nem jó. De még 16, van egy esély.
5: Szerintem, és Tim Howard Belgium ellen 2014. 8-at döntő.
2: Ez is tökéletes válasz, 2 plusz 2 pont.
5: És ezt közelítette meg most a kuraszaui Room.
2: Uh-huh. Csak neki ugye 90 perc állt rendelkezésére a 120 helyett, ami Howardnak. Nagyszerű, úgyhogy túl vagyunk 4 csúcs teljesítményen. Jön az 5. A legtöbb gól, amit egy nemzet válogatottja szerzett a világbajnokságokon, tehát az összes világbajnokságon, a legtöbb gól, amit egy válogatott szerzett. Na, várjuk a cédula emelést.
5: Gyanítom, hogy ez a 247, ez kicsit sok.
2: Melyik válogatotthoz fűződhet?
5: Brazília.
2: Nagyszerű. Itt is 2 plusz 2 pont. Nálad elfogytak a cédulák,
5: úgyhogy
2: az összes pontot megszerezted, ami szerezhető ebben a játékban. A következő kategória a legtöbb részvétel világbajnoki döntőben csapatszinten. Tehát melyik csapat szerepelt a legtöbb világbajnoki döntőben, és mennyi?
4: Németország 8 világbajnoki döntő szerepelt, 4 aranyérem, 4 ezüstérem, elmondjam.
2: Segítettem neked azzal, igen, hogy elmondtam.
4: Hát azt én tudom, ezt én magam, akkor elmondom, hogy tudjam. De a világbajnoki címek ugye sajnos 54, ezt pontosan tudjuk, igen? 74, 90 és 2014, ezüstérmek 66, 82, 86,
2: igen?
4: És mikor buktak még világbajnoki döntőt? Azt mondja, 82...
3: 21.
4: A brazilokkal igen, szemben 2002-ben.
2: Nagyszerű, ez is 2 plusz 2 pont. Következik az a G jelű feladat, ugye? A legtöbb gól egy világbajnoki mérkőzésen. Tehát a legtöbb gól egy világbajnoki mérkőzésen. A két válogatott góljainak a számát, hogyha összeadjuk, akkor megszületik.
3: Valószínű a 12-es lesz az.
2: Na de melyik mérkőzés lehet?
3: Ugye a magyar NSK az 8-3, az nem elegendő, oda még kellene egyet pluszba tenni.
2: Na?
3: 8-4, 9-3, 10-1, az csak 11 gól. Volt egy 8-4. Valahol, valamikor.
2: Itt azt mondtuk, hogy nincsen rablási lehetőség. A 12-re megadom neked a 2 pontot, tehát az helyes, de Laci fogja...
4: 7-5 Ausztria-Svájc. Igen, Ausztria-Svájc 7-5-54, igen.
2: Úgyhogy csak 2 pont, László.
3: Az is elég.
2: Következő. A legtöbb gól, amit egy válogatott szerzett egy világbajnokságon. Egy tornán a legtöbb gól egy válogatottól. Na melyik lehet ez? Hogyha végignéztek a cédulákon, ami előttetek van.
4: Nálam van.
2: Igen?
4: Nem tudom, melyik a kettő közül.
2: Megmondod, hogy melyik az a két szám, ami ott van előttetek?
4: 26-os, 27-es. Hát könnyű lenne, hogyha 26 és 84 lenne nálam például.
3: Nálam van egy 28-as.
2: Na?
3: Tehát még az is játszhat.
2: Igazán izgalmas. Na ki lesz a bátrabb és ki lesz a gyorsabb? 5, 4.
3: Jó, én bevállalom, hogy 28, és akkor talán a 2002-es brazil válogatott.
2: Nem, nem jó, sem a 28, sem a brazil válogatott. Neked még van egy lehetőséged akár, Laci. Na, 26 vagy 27.
5: Hát csak be a szemed.
4: Ez csak tipp tud lenni. Ez mint a Polip annak idején a világbajnokságnak, aki tippelt, azt hiszem, a Németország.
2: Póla Polip.
5: Póla, ja. Igen, 2010-ben.
4: Igen.
2: De jól tippelt.
5: Sajnos.
2: Na, 26. Mondd a válogatottat. Melyik lehet az? Nagyon gondolkodni kell.
4: Ez az, igen, mert Brazíliát mondanám, de 70-ben túl kevés mérkőzés volt. Túl kevés mérkőzés volt 70-ben.
2: Kevés mérkőzés volt akkor, amikor ez megszületett, ez a rekord.
4: Magyar válogatott 54-ben szerzett 9-et, plusz 8-at, az 17, meg 8 az 25, meg 2 az 27.
2: Na, így jár a 2 pont, mert azt eltanáltad, hogy a magyar válogatott, viszont a 26-os helyett a 27-es, az cserél majd ki.
5: Viszont én megadnám Lacinak a 28-ra legalább 1 pontot, mert Puskás gólya szabályos volt.
2: Ja, beleszámoltad, igaz? Nagyszerű. Következő. A legtöbb megnyert 11-es párbaj a világbajnokságokon. Egy csapat természetesen. A legtöbb megnyert 11-es párbaj.
3: Jó, ez mindenféleképpen én leszek, akkor szerintem legyen csak a 6-os.
2: Uh-huh. Ez eddig jó, 2 pont.
3: Hát, elvileg a németek nem jók ebben, de azért mégis.
2: Jók a németek egyébként, de nem az övék a legtöbb.
3: Akkor Olaszország.
2: Nem.
3: Francia.
2: Na, nincsen rablási lehetőség.
4: Argentina.
2: Így van. 7-11-es párbaja volt Argentinának, és abból csak egyet buktak el. 1990-ben 2 11-es párbajt nyertek meg, 1980 és 2014-ben 1-1, és 2022-ben ugye 2 11-es párbaj, a hollandok elleni negyed döntő, és a fináléban is egy. Úgyhogy az argentinok ebben a kategóriában kiemelkedőek.
3: Akkor a 7-est eldobom.
2: Nem, az...
3: 6-ost?
2: A 6-os az. Igen, tehát az jó, 2 hát pont jár, mert a 6-ot azt eltaláltad. Maradt még 3 cédul előttetek. A legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként. Ez ezen a tornán frissült. A legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként.
3: Hát akkor gondolom, hogy ez talán ez, de nem biztos, hogy Didier Deschamps.
2: Az jó, tehát arra jár a 2 pont, de nem 28, hanem 26. Úgyhogy Lacitól elvetted azt a lehetőséget.
3: Ja.
2: Maradt még 2, és már csak nálad van cédula.
3: Akkor kinek jár a pont?
2: Hát Lacinak jár a 2 pont azért, mert tudta Didier Deschamps. Hát de felemelte a céduláját.
5: Hát nem tudom.
2: Itt most én a szerkesztőre tekintek, rázza a fejét, nem adunk pontot. Illetve a rablás az megvalósult, és adjuk a 2 pontot. A legtöbb piros lap egy világbajnokságon. Már csak te vagy játékban, László.
3: Akkor gondolom, hogy a 28 lesz.
2: Igen,
3: az.
2: És akkor azt kellene megmondani, hogy melyik világbajnokság ez.
3: Szerintem az már 32 csapatos lehetett. 2006.
2: Nagyszerű. Hát ezt eltaláltam.
5: Nürnbergi csatával.
2: És akkor így, mert neked könnyű dolgod van, de azért nem feltétlenül lesz könnyű kitalálni a játékost. Ugye most 4 pontot szereztél, jön az utolsó. A legtöbb fejes gól egy játékostól a világbajnokságokon.
3: Miroslav Klose.
2: 7-tel. Nagyszerű. Ez 4 pont megint csak. Miroslav Klose volt,
5: ez összesen?
2: Összesen, igen. De szerintem meg tudjátok mondani azt a mérkőzést, amikor egy mérkőzésen 3-at ért el.
5: De Kocsi Sándornak hány fejes gólya van VB-ken?
2: Abban a 11-ből nagyon jó,
4: egy VB-n szerepelt, 5 meccse volt.
2: Ugye de ezt a kategóriát fejet, 66 tudom. Óta számolják, úgyhogy yeah. Valószínűleg Kocsi Sándor lehet, hogy még nem esik számításba ebben.
5: Ezt meg kérdezi, hogy hányat fejelt a 11-ből.
2: lehet most összesíteni kettő játékot követően, hogy hogyan áll a sorrend. Nagyon szoros az élmezőny. Regős Lászlónak van eddig 21 pontja, Katona Lászlónak 19 pontja, és Edvi László sincsen messze a maga 10 pontjával, úgyhogy még itt minden lehetséges. Kettő játék, amin túl vagyunk, jön még további három, és az utolsó játékban korlátlan számú pontot lehet kis túlzásra szerezni, de azért nem ez az igazság. És itt hívom fel a figyelmet, megint a hallgatók figyelmét, hogy lehet játszani velünk. Egy kérdésre várjuk a helyes választ SMS-ben, illetve Viberen. A kérdés a következő: melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? A telefonszámunk, illetve az SMS számunk +36 30 555 56 05. Érkeztek már helyes válaszok, úgyhogy tudunk majd sorsolni egy ajándékcsomagot a Nemzeti Sportrádió kínálatából. Még egyszer a telefonszám +36 30 555 56 05, és melyik válogatott szerepelt ez ideig a legtöbb világbajnokságon. A harmadik játékunk pedig a döntő dömping. Több részes a feladat. Első körben egy zenei összeállítást fogtok hallani olyan dalokból, amelyek a világbajnokság évében uralták a különféle népszerűségű listákat, és ez alapján kellene majd kitalálnotok, vagy megsatszolnotok, hogy melyik évről van szó. Itt a gyorsaság és a bátorság dönt, tehát aki, hogyha befejeződött a zenei összeállítás, hamarabb felteszi a kezét, az tippelhet majd először.
5: Tehát három végig pontot, kell hallgatni.
2: Végig kell hallgatni, igen. Három pontot szerez az, aki az évszámot helyesen eltalálja, és további 5 pont gyűjthető majd, hogyha az adott kérdésekre helyesen válaszol. Jöjjön akkor először az A jelű zeneszám.

0: Hú, most itt nem tudom eldönteni, hogy kiemelte hamarabb. Átadom
1: a lehetőséget, mondjad.
0: Várjál, már szerinted kiemelte hamarabb.
1: De hol,
0: László,
1: mikor?
0: László, akkor a tiéd a lehetőség.
1: Egy évszámot kell mondani, 2002?
0: Nem jó, úgyhogy
2: 2006.
0: Van. Tökéletes.
2: Shakirától a Hips Don't Lie.
0: Nagyon jó.
1: Mester Tamás Altassel.
0: Nagyszerű. Bár ez nem volt kérdés maga. De ha 2006, melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
2: Olaszország, Franciaország 1-1, 11-es párbajt követően 5-3.
0: Nagyszerű, tehát ez már plusz egy pont a három mellé, és van még három további kérdés. Hányadik világbajnoki címét szerezte meg Olaszország?
2: Negyediket.
0: Nagyszerű. Ki végezte el a mindent eldöntő 11-est?
2: Fabio Grosso.
0: Nagyszerű ez is. És ki volt a mérkőzés játékvezetője?
2: Horacio Elizondo.
0: Maximális pontszám, begyűjtötted mind a 8-at. És ugye érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy nem Elizondo volt az, aki észrevette Zidán fejesét.
2: Hanem az asszisztens.
0: Aki? Ki volt?
2: A kollégája.
0: Az már nem hangzik el, hogy milyen neve. Meghagyjuk ezt a hallgatóknak, meg a balladai homálynak.
2: Aki tudja, írja meg SMS-ben.
0: Igen, van mihez felzárkóznotok, akkor így látva ezt a teljesítményt. Következik a B jelű zeneszám.

0: Márk, megint segítséget kérek. Na, Laci? Egy évszám.
1: Viszont a Bon Jovit kell helyre raknom.
0: Igen.
1: A Pray, ez a New Jersey albumon van a
0: igen.
1: Bon Jovitól, és 80 és 90 között gondolkozok. Azt mondja, hogy 90, korábban jelent meg a New Jersey album. 86.
0: Nagyszerű, eltaláltad, végül is kizártad igen a lehetőségek közül, és jót választottál. Igen. Ugye Bon Jovi Kft. Igen. És Falco Rock Me Amadeus volt az
1: nem az, én, az nem az én műfajom. Bon Jovi.
0: Az biztos, hogy a következő kérdések már a te műfajod lesznek. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
1: NSK Argentina, Argentina nyert 3-2-re, 2-0-ra vezetett Argentina, utána jött a németek, kiegyenítettek, és buta módon helyett, hogy ő hosszabbításig mentek volna, adott egy zseniális paszt Valdánónak, Maradona egyszer szabadult meg 20 másodpercre Mateusztól, és ezzel 3-2-re nyert, még a rendes játékidőben Argentina.
0: Nagyszerű, bár ezért most csak egy pont jár, de ha megmondod azt, hogy melyik stadion adott otthont ennek a finálénak, akkor még egy pontot kapsz. Melyik stadion lehetett ez?
1: A Mexikó, akkor nyilvánvalóan a Mexikó City az Aztéki stadionban kellett rendezzék.
0: Igen. Plusz egy pont. Hányadik gólját szerezte címeres dressben az a José Luis Brown, aki ugye a döntő első gólját lőtte? Na de hányadik volt az Argentin?
1: Már az Argentin válogatottban?
0: José Luis Brown. Talán segít az, hogyha tudod, hogy milyen játékos volt ő. Csatár, Argentin. Középpályás, védő, kapus.
1: Az elsőt.
0: Így van, az elsőt. Az elsőt. És egyébként az egyetlen. Tehát igen, többet nem is igen, lőtt. Igen. És nagyon jó pillanatban tette. És még egy kérdés kettő pontért. Ki volt a két szövetségi kapitány?
1: Hát a németeknél egyértelműen a Franz Beckenbauer volt.
0: Igen.
1: Ugye, és Bilárdó volt az argentinoknál, igen, Bilárdó.
0: Te is begyűjtötted a maximális pontszámot, jár a 8 pont. Hát eddig nagyon jól állunk. Van hova zárkózni, Laci. Jön a C.

0: csak azért teszem fel a kezembe, hogy legalább a tipp meg legyen. 58?
1: Nem. Úgyhogy maradt nálatok két lehetőség. Na, ki lesz a bátrabb? Edvi László vagy Regős László Pál?
2: Akkor mondok egy 54-et.
1: Tökéletes. Igen, 1954. Mambo Italiano volt az egyik, a másik meg Rock. Igen. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt 1954-ben, és milyen eredmény született?
2: Magyarország és NSK, és 3-2-re győzött a német csapat.
1: Ez egyrészt plusz egy pont a három mellé, és van még további három kérdésem. Hol tért el a döntőben pályára küldött magyar válogatott összeállítása az aranycsapat klasszikus felállásától?
2: Budai kettő nem kezdett.
1: Igen, ki kezdett
2: helyette? Tóth Mihály.
1: Nagyszerű, ez tökéletes. Egy pont. Melyik német játékos duplázott?
2: A döntőben?
1: A döntőben, hát természetesen hol máshol.
2: Hát az egyik támadó. Helmut Rán.
1: Tökéletes. Jó a válasz. És az utolsó kérdés. Ki volt a partjelző, aki elérte, hogy Ling játékvezető érvénytelenítse Puskás Ferenc, hát mondjuk úgy, hogy második gólját 2-3-nál?
2: Velszi volt, az biztos.
1: Na, de mi lehetett a neve?
2: A kereszt vagy a vezeték neve?
1: A vezeték neve nekem tökéletesen elég. Ez a nehezebb.
2: Olvastam.
1: Igen.
2: Már.
1: Na, ma adok még 5 másodpercet rá. 5, 4, 3.
2: Griffith.
1: Tökéletes. Benjamin Marvin Griffith. Ő volt, és 8 pont ez így. Úgyhogy a döntő dömpinget egyelőre viszed, és hát Katona Lászlónak
0: de van. De azért nem szerzek pontot, mert alálövök éppen mindig. Tehát 4 évvel alálövök.
1: Na, jöjjön a D lehetőség.

0: Na, Katona Lászlónak itt a lehetőség, hogy?
1: Hát szerintem ez most már 94 kell, hogy
0: nagyszerű,
1: legyen.
0: Eltaláltad! 1994, melyik két válogatott játszott a VB döntőt, és megint csak az eredményre is kíváncsiak vagyunk.
1: 0-0 lett a brazil-olasz döntő, aztán 11-es párbajt követően nyertek a brazilok. Kell a gólszám?
0: Hát figyelj, én 3-2. Úgy emlékszem, hogy nagyszerű.
1: Jó.
0: Ki volt a brazil válogatott szövetségi kapitánya?
1: Jaj,
0: aha, ez de a nehezem.
1: Nem, Zagallo.
0: Nem.
1: Pereira.
0: Igen, Carlos Alberto Pereira. Következő kérdés, eddig van ugye mindent összevetve 5 pontod. Helyi idő szerint hány órakor kezdődött a mérkőzés?
1: Hát.
0: Hogyha tudod a helyszínt, akkor az azért segít, hogy nagyjából hány órakor lehetett a kezdés.
1: Legyen egy délután 3 óra.
0: Az nem jó. Talán itt a többiek tudnak segíteni, hogy mi volt a helyszín.
2: Hát Los Angeles.
1: Akkor dél.
2: De ott 9 óra az eltérés, ugye, magyar idővel.
0: Majdnem dél, igen, fél egy volt. És hát nem lesz kérdés, de azt hiszem, hogy azt mindenki tudja a résztvevők közül, hogy kifújta a sípot.
1: Púl Sándor.
0: És nem ez a kérdés, hanem az, hogy bár mindenki Roberto Baggio hibájára emlékszik, de melyik két olasz hibázott még a 11-es párbajban?
1: Massaro az egyik.
0: Ő volt az egyik.
1: De valamiért azt hiszem, hogy
0: na, ki volt?
1: Barézi.
0: Nagyszerű, ő volt az első, aki odaállt és kihagyta ugye a csapatkapitány. A 8-ból 7 pontot megszerezték sikeresen, úgyhogy ez is derekas teljesítmény. Van a döntő dömpingből még egy lehetőség játszani, és eltalálni a zenei összeállítás szerint az évszámot, jön tehát az utolsó.

0: Katona László volt, aki hamarabb
1: emeltek. Ezeket mindig el fogom vinni, 2022.
0: Nem jó.
1: Miért?
0: Nem jó.
1: Sokkal ipadar előbb volt már.
2: Szerintem már sokkal Lácsot korábbi.
0: Emelted
2: de lehet, hogy nem sokkal. 2014.
0: Nem jó, hát nem jó, várjál, mert csak egyedül
3: Lácsot. 2018.
0: Nagyszerű, és megvan a nevető harmadik.
2: Te nagyon otthon vagy a 21. század üzenében.
3: Hát nem. Ti vagytok kevésbé otthon.
0: Ugye Dua Lipa és Calvin Harris One Kiss, és Majka Mindenki Táncol. Ezek és ez 2018. Így van. Hát 2022. De ugye Laco volt az, aki még messzebb tette. Na minden esetre 2018.
2: Hát ugyanom,
0: és akkor Edvi Lászlón a világ füle. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
3: Franciaország, Horvátország 4-2.
0: Nagyszerű. Ki szerezte az első gólt?
3: Az öngól volt, szerintem Mandzsukicsnak az öngólja volt.
0: Tökéletes. Melyik két szakvezető példáját követve lett világbajnok játékosként és szövetségi kapitányként is természetesen Didi Deschamps?
3: Zagallo, illetve Franz Beckenbauer.
0: Nagyszerű, és 2 pontért az utolsó kérdés. A rendes játékidőben 2 további VB döntő zárult 4-2-es végeredménnyel. Melyik kettő volt az?
3: Rendes játékidőben?
0: Uh-huh. Itt hagyunk azért több gondolkodási időt, mert ez végig kell pörgetni.
3: Uruguay-Argentina 30-ból.
0: Nagyszerű,
3: ott
0: igen.
3: Egyik 4-2-es, és
0: na, még
3: mi kaptunk ki 4-2-re, 38-ban.
0: Tökéletes, igen, megvan mind a 8
3: pont. Tehát a magyar-olasz, igen.
0: Tökéletes. 8 pont, és akkor 3 feladat után azt hiszem, hogy anélkül, hogy elárulnánk, hogy hogyan áll, hogyan fest valójában a sorrend a játékosok között, de egyre izgalmasabb. Nem is áruljuk még most el, majd a 4. feladat után, de itt megint csak játékra invitálom a hallgatókat, mert látjuk, hogy jó néhány helyes válasz érkezett már, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy 2 játékos között is, illetve 2 játékos is ajándékcsomaggal gazdagodhat helyes válasszal. A kérdés az, hogy melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. Az SMS számunk +36 30 555 56 05. Ide várjuk továbbra is a helyes választ a kérdésre, hogy melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. Már jó néhány helyes válasz érkezett. És menjünk tovább a 4. feladattal, amely során a magyar válogatott világbajnoki szereplését vesszük gorcső alá. Ehhez kapcsolódóan kell majd feladatokat megoldanotok. Magyaros 9-es, ez a fantázia neve ennek a feladattípusnak. Közvetítés részletet, újságcikkeket, valamint kezdő felállást fogtok látni, hallani, és ez alapján kellene majd beazonosítani a magyar csapatnak a VB mérkőzését, tehát ki az ellenfél, és melyik évben történt maga a mérkőzés, és mi lett a végeredmény. Ha ez sikerül, ez már 3 pontot ér, és további 2 pont szerezhető még egy-egy helyes válaszsal, ami ehhez a mérkőzéshez kapcsolódik. 1-től 9-ig lehet majd számot választani, és mivel a második feladat után Regős László állt az élen, így ővé az első választási lehetőség, tehát 1-től 9-ig tudsz mondani egy számot.
2: A magyaros 9-es, akkor kezdjük a 9-essel.
0: 9-es, és én nézem gyorsan a papírlapomat, hogy ez egy közvetítés részlet lesz, úgyhogy Jámbor Tamás hangmérnök kollégánk már mutatja is ezt a közvetítés részletet.
4: 3-2-re vezetünk, 5 perc van még hátra. Kocsis lefejeli a labdát a kapus kirúgása után. Ott van Palotásnál, Palotás kifordul vele, továbbadja Nándihoz. 35 méterre vagyunk a kaputól, lőd rá Nándi, hiszen olyan bombáid vannak. Nem, Kocsisnak híveli, Kocsis fejel! Gól! Gól! Gól! Nem van a hálóban! A 4. magyar gól! Nem van! Bravo, fiúk! Kocsis felugrik! Nagyszerű, tudja, hogy itt vagyok, infelé, most már hallgatóim, 4-2, Kocsis két csodálatos fejes volt, jaj, de szép!
0: Na, melyik mérkőzés?
2: 1954, és picit gondban vagyok, mert 4-2-re vertük a brazilokat és Uruguayt is a negyed döntőben, illetve az elődöntőben, úgyhogy tippelni fogok, szerintem ez Uruguay és a hosszabbítás.
0: Így van, ugye az azért segítőtet, az hogy kiszerzett 2 gólt. 4-2 Magyar-Uruguay 1954, ez stimmel, és arra vagyok még kíváncsi, hogy Kocsison kívül kilőtt még gólt ezen a mérkőzésen. 2 magyar játékos, melyik az a 2?
2: Legyen Hideg Kuti.
0: Nagyszerű.
2: És Cibor.
0: Eltaláltad. Vagy hát fogalmazunk úgy, hogy tudtad. Úgyhogy ez 5 pont. Ez is maximális pontszám. Katona László, te voltál a második a sorrendben. A 9-es kivételével tudsz választani még az 1 és 8 között.
1: Legyen akkor az 5-ös.
0: 5-ös, és nézem a papírjegyzetemet. Itt egy nemzeti sportból, egy lapszámból hallhatunk egy tudósítást.
5: Sokáig nem lehet elfelejteni ezt a ránkagóai mérkőzést, amikor Leo Horn játék

0: Ez
1: igen, az segíthetett, és nem tudom az elejére, az első mondatra mennyire figyeltél fel.
0: Nem nagyon.
1: Azt elismétlem akkor, hogy ne essen kárba végül is a lehetőség. Sokáig nem lehet elfelejteni ezt a Rancagua-i mérkőzést.
0: Lehet, hogy a Svédországban van is egy 58-as mérkőzés? Nem, mert akkor nem, 62-es vagy 66-os valami.
1: Hát a kettő közül kell most
0: már legyen a
2: Rancagua.
1: Hát az Rancagua.
2: Gondolom.
0: Akkor 62.
1: Nagyszerű. De akkor melyik mérkőzés lehet itt?
0: Hát melyik, igen. Na, hát melyik.
1: Ez eddig csak egy pont, mert az évszámot azt eltaláltad.
0: Hát, melyik mérkőzés?
1: Ez nehéz, mert túl sok konkrétum nincsen természetesen ebben.
0: Ki kellene találnom az ellenfelet első körben, vagy egyáltalán játszottunk.
1: No.
0: Szovjetek ellen, nem tudom.
1: Nem, ez nem sikerült. Anglia volt az ellenfél, úgyhogy egy pont írható egyelőre a számládra, de van még lehetőség itt, hogyha válaszolsz arra helyesen, hogy meddig jutott a magyar válogatott?
0: 62-ben?
1: Uh-huh.
0: Csoportkör.
1: Nem, a negyed döntőben kapott ki Csehszlovákiától. Ugye Anglia, és ez volt az első mérkőzés. Nézek rátok, hogy pluszpontot nem adunk, de 2-1.
2: 2-1 után, és ugye utána ott az Argentina elleni 0-0 a csoportkör végén, ami már nem osztott, nem szólt.
0: Aztán igen. Bulgária.
2: Uh-huh. Igen, és ugye és már nem osztott, és utána...
0: Ekkor játszott először Anglia és Argentina egymás ellen világbajnokságon. Ebben a csoportkörben.
1: 5-ös, 9-es kilőve, Edvi, Laci, te következel, válaszek számot. 3-as, itt pedig megint csak egy tudósítást hallhatunk a Nemzeti Sportból.
3: Teleki és Toldi góljaira kétszer Fauci válaszolt, de Vince és Toldi újabb gólja válasz nélkül maradt. Napos, meleg idő, 6000 néző. Az olasz Barla Sina jó bíró volt, a nápolyi közönség hevesen szurkolt ellenünk.
1: Nem könnyű ez sem, de azért itt volt néhány árulkodó név.
2: Toldi, hogy volt Toldi? Mert igen.
1: Toldi, Vince, Teleki, Fauci, Barlaszina, és volt egy nápa is, ami azért sokat segíthet. Na itt azt hiszem, hogy igazából...
2: Vagy az elődöntő, vagy a negyeddöntő, ugye, vagy az elődöntő, vagy a negyeddöntő 38-ból, ugye, mert a 38-as VB, nem
1: lehet... Biztos? A helyszín az azért sokat segít.
2: Nápoly.
1: Uh-huh. Na még 5 másodperc. 5, 4, 3, 2, 1.
2: 38-as VB Magyarország.
1: Nem, a 38-as VB-t azt nem Olaszországban rendezték, hanem Franciaországban. Ugye az, ami segíthetett volna, hogy Nápoly.
2: 34-es VB.
1: És ez a 34-es VB, az évszám ugye az megvan, igen. És ki lehetett az ellenfél, még azért járhat egy pont.
2: 34-es VB-n egy meccset nyertünk.
1: Igen.
2: Egy meccset nyertünk.
1: De melyik volt az a mérkőzés, és ki volt az ellenfél? 5, 4, 3, 2, 1. Nincsen rablás, pontért,
0: de... Ez az volt, amelyiket megnyertük?
1: Hát
0: mert Holland-Kelet-India ellen nyertünk, vagy hát Indonézia, de ez nem az a meccs szerintem a nevek alapján.
1: Ez nem, ez az Egyiptom elleni mérkőzés, és itt már lelövöm a vonat. Egyiptom ellen játszottunk Nápolyban, nyert a magyar válogatott.
0: Akkor 2-t nyert.
1: És az lett volna még a kérdés, hogy ugye itt a 8-ad döntőben találkoztunk Egyiptommal, de ezen túljutott a magyar válogatott, hol fejeződött be végül a szereplés. Hát Laci, talán 2 pontért ezt még meg tudod mondani.
2: Hát ugye 16 csapatos volt a VB, Egyiptomot megvertünk 4-2-re, és Ausztria verte meg bennünket a következő körben, tehát a negyed döntőben Ausztria verte meg Magyarországot. Tehát igen.
1: Erre jár
0: Holland,
1: maga
0: India, 2
1: pont, igen.
2: Igen.
1: Na de hát nem menjünk bele a részletekbe, mert lehet, hogy lesz majd szó a továbbiakban arról a döntőről, vagy arról a világbajnokságról is. Laca, megint visszatérünk hozzád. 1-2-4-6-7-8 ezek közül kell választani. Kettes pedig egy közvetítés részlet. Megint csak Jánbor Tamás kollégánk segít.
4: Fazekas többlete a jobb oldalról, meg középpen nyilatzi fel! Gól! Gól! Gól! Fazekas nagyon jó labdával szökteti Pölöskei meglódul! Egyedül vezeti a labdát a kapura, nehéz szögből, gól!

0: Nalaca, melyik év, melyik mérkőzés lehetett?
1: 1982.
0: Igen, ez eddig jó.
1: És legyen az El Salvador elleni 10-1.
0: Bár kizárásos alapon, mert nagyon sok sikerélményünk azért nem volt összességében. Végeredményt mondj még.
1: 10-1. Nagyszerű. Magyarország javára.
0: Tökéletes, szerintem fel tudnád sorolni a magyar gólszerzőket, de én nem erre vagyok kíváncsi.
1: Szerencsére.
0: Ki szerezte a salvadori?
1: Ó, na erről volt szó az NBA
0: salvadori
1: gólt
0: kiszerezte, igen. Hát Elbert Gábor biztosan,
1: ő mondta. És ne, sajnos nem fogom tudni, de mondok egy nevet.
0: Mondj el egy random salvadori nevet.
1: González.
0: Nem. Luis Baltazar Ramirez Zapata szerezte a salvadori a gólját, úgyhogy ez csupán 3 pontot ér. Nagyszerű. 1-4-6-7-8 László.
2: 4.
0: 4-es, és ez megint csak egy közvetítése részlet.
3: A fejek közül a legmagasabbra Enrique feje emelkedik olyan, mint egy gumilabda, de az oldalvonalon kívülre került a labda. A bedobást Matesz átemeli, és aztán bizony Gerson megkapta a fölszabadító rugást. Ben középít, Mátrai a labda. Mátrai egyből előre, oldalt, ott áll Matesz Imre megint. Lapos labda, Albert ki jobbra, Bene elmehet a labdával. Egy csel, még vár egy gondolatnyi, átlövési kísérlet, Farkas lő, gól!
2: Magyar-Brazil 66-ból 3-1 a végeredmény.
0: Tökéletes, jár a 3 pont. Hányszor talált be Bene Ferenc ezen a világbajnokságon? Megint csak azért hosszabb gondolkodás
2: hát legyen
0: időt kapsz.
2: 6. Sok?
0: Sok.
2: 5.
0: Pontot erre már nem kapsz. Szabadon rablás nem pontért.
1: 3-at mond. Tannék, vagy tippelnék.
0: Naci?
4: Ugye ezen lőtt egyet, a bulgárok ellen biztos, hogy lőtt, egy szovjeteknél nem, a bulgároknak biztos, hogy lőtt.
2: Portugáloknak
4: is ő lőtte a gólt.
2: Korea?
4: A nem volt. Nem. Nem, ez 4 meccsünk volt összesen, ugye a portugál, brazil, bulgár és a szovjetek elleni.
1: A szovjeteknek biztos lőtt, mert ezt
4: Ferenc
1: mondta, hogy ő a legutóbbi egyenes kieséses szakaszban
0: szerzett. Aggódtam, hogy itt állandó szakértőnknél, Bene Ferencnél mind a hármótoknak lesz jelenése, de megmentettétek a becsületeteket. Maradt még Laci, Edvi Laci, rád nézek, 1-6-7-8, ebből a 4 számból kellene választani egyet. 1, és végre egy kezdő felállást kapsz. Ez eddig nem volt még. Adok neked egy cédulát, egy kezdő felállással, és hogyha megteszed, felolvasod nekünk ezt a kezdő 11-et, ami alapján be Biztő kellene azonosítania.
4: Kardos, Rót Antal, Garaba Imre, Sallai, Bognár, Nagy Antal, Détári, Péter, Eszterházi, Kiprik. Na ez akkor az 86, ez egészen biztos.
0: Nagyszerű, de melyik meccs?
4: Ugye a 80-an mi 3 mérkőzést játszottunk. Kiprik, ez a Kardos, Rót, Garaba, Sallai, Péter, Szonya, Bognár, Gyuri, Nagy Antal, a francia ellen már nem így kezdtünk, Kanada ellen nem tisztul volt a kapuban, akkor ez a 0-6, tehát a szovjetok elleni 0-6.
0: Kizárásos alapon, tökéletes. Ugye 2 gólt szerzett a magyar csapat ezen a VB-n, nem többet. Ki volt a 2 gólszerző?
4: Hát a Kanada ellen szereztük, ugye Eszterházi, illetve Détári, amit azóta is emlegettünk, az utolsó gólunk, amit világbajnokságon szereztünk. Remélem, hogy ti még megéritek.
1: Legutóbbi.
4: Igen,
1: legutóbbi.
4: Remélem, hogy ti még megéritek, hogy a magyar válogatott valaha gólt szerezze világbajnokságon. Én már nem bízok benne.
0: 5 pont, ezért jár a maximális pontszám, és maradt még 3 világbajnokság és 3 magyar válogatott szereplés. 6-7-8, Laca egyet választ ezek közül.
1: 8-as,
0: ez azt látom, hogy megint egy kezdő felállás. Adok neked egy cédulát, és rajta 11 névvel, és hogyha ezt a 11 nevet felolvasod, kérlek szépen.
1: Gújdár Sándor a kapuban, Török, Kocsis, Kereki, Tóth a védelem, Csapó, Nyilasi, Pintér, Zombori a középpálya, elől pedig Törőcsik és Nagy László.
0: Na mikor állhatott fel így a magyar
1: csapat?
0: Szerintem
1: ez 78. És melyik meccs legyen az argentin, az legyen, mert Nyilas és Törőcsik kezdett, és őket ugye eltiltották utána Argentína ellen 2-1-re kikaptunk.
0: tökéletes megoldás. Három pont, egy még egy kérdés.
1: Egy Garrido nevű portugál hazavezette a mérkőzést.
0: Nem ez lesz a kérdés.
5: Az utolsó fordulóban játszotta mind a kettő egyébként, tehát a franciák ellen játszott, tehát már csak egy-egy meccs eltiltást kaptak, tehát kétesélyes volt a dolog.
0: De megnéztem, és valóban igen, ebben az összeállításban csak az argentinok ellen játszottunk, de az a kérdés, hogy ki szerezte a magyar csapat egyetlen gólját. Ezzel a találkozón, igen.
1: Nagy László.
0: Nem jó, nem jár a plusz kettő
1: ez
0: pont.
5: Csapó.
0: Így van.
5: Ez klasszikus, igen, igen.
0: Maradt még a hatos és a hetes, Katona László választhat egyet.
6: Hatos.
0: Itt a Nemzeti Sportból hallhatunk egy tudósítást. Tehát a hatost választotta. Igen. Bocsánat, igen. Itt most mea culpa, ez az én hibám. Kapsz egy kezdőfelállást.
6: Na végre.
0: Egyenlő legyen valóban a feltétel.
6: Kapuban Szabó Antal. Hát két fős védelem, Bolgár Gyula, illetve Bíró Sándor, a középpályán Szalai Antal, Szűcs György, Lázár Gyula, és a támadó ötös Sas Ferenc, Vince Jenő, Sárosi György, Zsengelér Gyula és Titkos Pál. Gondolom ez a 38-as VB csapat kell, hogy legyen, és a döntőben az olaszok elleni 4-2-es vereséggel záródó találkozó.
0: Nagyszerű, ez eddig
5: én
0: 3
5: tudtam,
0: pont.
5: Hogy tippeltet.
6: Tudtam, mert hogy a Toldi nem játszott. Toldi nem
0: na,
6: játszott.
0: És jó helyen járunk, mert hogy ez lesz a kérdés, Toldi. Hogy melyik három játékos kimaradása keltett meglepetést. Tehát három játékos, aki addig a világbajnokságon azért főszereplő volt, kimaradt, melyik ez a három játékos. Az egyiket megmondtad?
6: Ugye azért keresztnevet nem mondtam, hogy zárójelbe hozzáteszem, mert abból már gondjaim lennének, de Cseh létezik, hogy volt egy támadó, akit Cseh névvel illettek, nem?
0: Nem. Toldi az egyik, aki nem játszott ezen a döntőn. Igen, ez eddig jó.
6: Tehát volt a titkos Toldi, és még egy.
0: Na, ki volt a másik? Ja. Toldi Géza megvan. Ugye itt azért, akik pályára kerültek, Polgár Gyula, Szűcs György és Vince Jenő. És kimaradt egyrészt Toldi Géza, és ki volt a másik T betűs. Megint csak nincsen rablás pontért, de van még
6: öt...
0: Nem. 5 másodperced még van, akár egy jó válaszra.
6: Nem élek ezzel.
1: Turai.
0: Turai, így van. Na és még Kohut. Egy játékos. Nem, pedig jó a kezdés.
6: Mint a K betű.
0: Igen. És akkor már nagyon nagy.
1: Pedig a tébetős csatásorban Kohut is benne volt. Tényleg. Ugye na? A szóvégi tét számították.
6: Korányi.
0: Nagyon jó, megvan. Végül is, hát 2 pontot nem kapsz maximálist erre, de 1-et adunk, és akkor így 3+1 a 4 pont, és Edvi Lászlónak nem maradt más, mint a 7-es. Itt következik akkor a tudósítás.
7: A 77. percben Grosics túl röviden rúgja Sárosihoz a labdát, a hátvéd nem tudja átvenni, Medvin éri el, ő 13 méterrel Grosics mellett a kapu bal oldalába lövi a velsziek győztes gólját, 2-1.
5: 1958, amikor ugye kétszer találkoztunk a velsziekkel, a csoportmeccs során ugye döntetlent játszottunk velük, és utána az a furcsa kiírás volt, hogy mi azonos pontszámmal végeztünk velük, nem is tudom, milyen pótselejtezőnek hívhatták ezt, vagy nem is tudom, milyen körnek, ott kikaptunk 2-1-re tőlük. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy ugye a világbajnoki ezüstérmünk után 4 évvel a lepusztított szerencsétlen csapatunk nem tudott tovább jutni a csoportból. Tehát,
0: igen, azt is megtaláltad, hogy ez az a meccs, amit a csoportkörön túl kellett.
5: Ez a 2-1-es, amikor kikaptunk tőlük.
0: Vesz volt az egyik csoport ellenfél, melyik másik két csapattal szerepelt még egy kvartetben a magyar együttes.
5: Tudni kéne, de nem fog beugrani.
0: Ez is viszonylag nehéz kérdés.
5: Na, igen, döntetlent játszottunk Velszel, valakit legyőztünk. Hú, ez nem fog menni, az 58 a legsötétebb számomra. 58...
0: Na még néhány másodperc gondolkodás idő. Hát ha 5-4-3-2-1, akkor most már játékon túl. A házigazda talán segíthet.
5: Svédországgal játszottunk, igen, és nem tudom, ki volt.
1: Még. Svédektől kaptunk ki, ugye?
0: És még egy együttes kellene.
1: Megvertünk.
0: Mexikó. Így oldan fel, tehát ezt a Gordiusi csomó. Túl vagyunk 4 játékon, már csak egy maradt, ahol azért még jó néhány pont szerezhető, és akkor most érdemes rátekinteni arra, hogy hogyan állunk. Edvi Lászlónak most ugye 3 pont járt azért, mert megfejtette kiválóan, hogy 1958-ról és a velszi magyar összecsapásról van szó, addig pedig megint csak játékra invitálom a hallgatókat. A plusz 30-at 30-555-56-05-ös SMS számra, illetve Viber üzenetben erre a telefonszámra várjuk a helyes válaszokat a következő kérdésre. Melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? A helyes válaszadók közt Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot sorsolunk ki, és az utolsó feladatot megelőzően a sorrend a következő. A harmadik Katona László 34 ponttal. A második Edvi László 36 ponttal. Az első 48 ponttal Regős László Pál egy picit ellépett, de még utolérhető, mert a következik az utolsó feladat, a pontvadászat, és itt jó néhány pont gyűjthető. Itt nagyot lehet nyerni, és még akár Lacát is utol lehet érni. 3 kategóriát hallhattok majd, azok közül kell választanatok egyet, és a feladat, hogy a korábbi kvízekből jól ismert bélyeggyűjtés mintájára az adott kategória minél több szereplőjét kellene összegyűjtenetek. Adott majd egy skatúja, és az alapján kell tehát összegyűjteni a lehető legtöbb elemet. A 3 választási lehetőség a következő. Holnaptól már szebben csillog, a 10-es mágiája, kispadkoptatók. Katona László, te vagy a harmadik, úgyhogy tiéd az első lehetőség. A 3 kategória közül holnaptól már szebben csillog, a 10-es mágiája, kispadkoptatók.
6: Holnaptól már szebben csillog?
0: Legyen akkor ez, és itt a feladat az, hogy sorolt fel az eddigi világbajnokságok bronzérmeseit.
6: Jaj, de jó.
8: Amióta
6: ez
8: van.
6: Is te számítottál.
0: Amióta van, igen.
6: Hát akkor mikor volt a legelső? Az első kérdés leginkább.
0: Volt már a legelső VB-n is bronzérem, bár ott nem bronzmérkőzésen osztották ki. Annyit segítek.
6: De nem onnan indulok, hanem 22-ből.
0: Igen.
6: Horvátország, Belgium. Szerintem a hollandok is nyertek egy bronzérmet 2014-ben, 2010-ben.
0: Not ki volt.
6: Van. Az egy, pedig nemrég volt. Ugye a döntő a spanyolok nyerték.
0: Igen.
6: Brazilok?
0: Nem. Még akár visszatérhetsz ide, hogyha esetleg nem jut az eszedbe.
6: Jaj, 2010. Na jó, nem. 2006-ban a németek.
0: Igen.
6: 2002-ben törökök. 98-ban is a horvátok, 94-ben, és ez már a nehezebbik része, a svédek.
0: Igen.
6: A bolgárokat verték talán. 90-ben nem az angolok, az biztos.
0: Nem.
6: Akkor az olaszok.
0: Így van.
6: És akkor 86,
0: egyre nehezedik.
6: Nyugat-német, argentin döntő, és akkor, hogy ki volt valójában az elődöntő, a franciák.
0: Tökéletes.
6: És akkor 82, valamiért azt hiszem, hogy a házigazda spanyolok?
0: Nem, jó. Olyan csapat, amely eddig még nem hangzott el egyszer.
6: Belgák?
0: Az már elhangzott.
6: Ja, tényleg.
0: 82. Itt azért egy olyan korszak, egy korszakos kelet-európai csapat, ennyit segítek.
6: Lengyelek.
0: Nagyon jó.
6: És akkor 78...
0: Igen.
6: Ott ugye holland döntő a argentinokkal.
0: Igen.
6: Valamire nyugat-németek?
0: Nem.
6: Akkor olaszok?
0: Nem.
6: Nem.
0: Visszatérhetsz még ide. 74.
6: Az is Lengyelország.
0: Nagyon jó.
6: És akkor 70. Na itt 70. Már. 70-nél, igen. Olasz győzelem, nem. Az olaszok voltak a döntőbe a brazilokkal.
0: És a többieknek azért mondom, hogy van a végén rablási lehetőség, tehát amit Laci nem tud, azt ti mondhatjátok majd magatoknak.
6: Nyugat-németek.
0: Nagyon jó, 70.
6: 66. Portugália.
0: Igen.
6: 62.
0: Nem könnyű feladat, igen, ez a szépsége. Itt
6: az 58 az már Svédország.
0: Nem.
6: Nem. Nem lettek harmadikok a svédek? Ja, mert döntőbe voltak. Jó, akkor 62, Csehszlovákia? Nem.
0: Menjünk tovább, 62 nincs meg egyelőre.
6: 58-ban akkor legyen-e Szovjetunió?
2: Nem.
0: Menjünk tovább.
2: 54.
0: Hát ott az... Volt szó róla itt korábban az adásban. Tehát
2: az vagy Uruguay, vagy az osztrákok. Uruguay.
0: Hát hogyha megmondom, hogy mi a helyes válasz, akkor segítek.
2: Akkor Ausztria.
0: Igen.
2: 50. A döntő megvan, de hogy végül is...
5: Mert nem volt döntő.
0: De ez nem számít.
2: De akkor még vannak bronzérmesek.
0: Van, persze.
2: Valamiért azt hiszem, de tudom, hogy nem. Mert most vagy az 50-es, vagy a 30-as Egyesült Államok? Egyik se valójában.
0: Elfogadom a 30-asnak.
2: Köszönöm. Az 50-es meg akkor legyen a... Biztos egy európai ország talán átment oda.
0: Na hát voltak európaiak, igen.
2: Németek, ők akkoriban nem nagyon futballozgattak. Magyar válogatott nem volt. Ausztria?
0: Nem, akkor 38 és 34 maradt még.
2: 38, valamiért a házigazda franciák?
0: Nem.
2: Éppen a franciák voltak 58-ban a bronzérmesek.
0: Jól mondtad, igen, hát azt meg bepótoljuk, igen. És akkor 34.
2: De akkor a 38-at nem tudtam.
0: 38-at azt nem tudtam.
5: Valamiért.
2: Jó, legyen a 38, nem a 38 legyen Csehszlovákia.
0: Még nem. Továbbra sem tudod.
2: Jó, akkor a 34 viszont a csehszlovákok döntősök voltak, ha minden igaz, tehát akkor ők nem lehettek.
0: 34.
2: Argentína.
0: Nem jó.
2: Brazília.
0: Nem, jó. Figyelj, ami kimaradt, és azt hiszem, hogy itt a közelmúltból kiindulva a 2010-es talán még meg tudott találni. Hogyha azon gondolkodsz egy picit.
2: Nem Uruguay, mert ők veszítettek, és a holland-spanyol döntő volt, ahol meg németek?
0: Nagyon jó, megvan. Jó. 17 pontot számoltam össze, Márk, megerősítesz ebben, és akkor kimaradt végül is itt az 1978-as, a 62-es, az 50-es, a 38-as és a 34-es bronz érmes, és hát itt most van rablási lehetőség, de bátornak és minél gyorsabbnak kell lenni.
2: Aki én is visszatérhetek, hát, én is?
0: Nem.
5: 78 Brazília.
0: 78 Brazília, igen, plusz egy pont Lacának, és Laci, neked is van egy rablási lehetőséged. Maradt ugye 34, 38, 50, 62. No? Hogyha nincsen bármilyen tipp, akkor azt hiszem, hogy megyünk tovább. Megyünk tovább. 34 Németország, 38 Brazília, 50 Svédország, 62 Chile, mint házigazda. Odaértek a dobogó legaljára. Ez volt tehát, hogy a holnaptól már szebben csillog kategóriában össze kellett gyűjteni a bronzérmeseket, és maradt ugye két kategória, úgyhogy nem is fordítom meg magamnak a papírlapot, Edvi László választhat, a tízes mágiája vagy kispadkoptatók? Na melyik?
5: A kispadkoptató, félek, hogy szövetségi kapitányok lesznek, vagy cserejátékosok, abból nem leszek jó. De tízesben se leszek jó, de próbáljuk meg ezt a tízest.
0: Tízes mágiája?
5: Bár én a szám, és azt mondom, hogy senkem, csak nem tudom, egyetlen futballistárs, hogy milyen számú mezben játszik.
0: Már pedig itt most ezt kell.
5: Igen, majd, gondoltam.
0: Tízes mezben hány labdarúgó, illetve jó néhány labdarúgó nyert már világbajnokságot. A második világháború után rendezett VB-ken már volt messzám, úgyhogy 1950-től indulóan össze kellene gyűjteni azokat a játékosokat, akik tízes mezben lettek világbajnokok.
5: Tehát 50-től kellene indulnunk, ugye nyilvánvalóan fogalmam nincs az uruguayiaknak, ki volt a tízese.
0: A rablási lehetőség lesz a végén, úgyhogy
5: már most mondhatják, mert fogalmam nincsen. 54-ben nálunk Puskás volt a tízes.
0: De a világbajnokra vagyok kíváncsi.
5: Ja, bocsánat, a világbajnokra. Ja.
0: Hát, ez igen, már nehezebb.
5: Igen, tudtam, hogy ez...
0: Ez, igen, ez a nehezebb. Az NSK válogatottjából ki volt vajon tízesben?
5: Pricovater lett volna tízes. Nem tippelek, mert nyilván nem, de ezt nem találtam.
0: Mehetünk tovább, talán a következő az könnyebb lesz.
5: 58-ban Pelé volt a tízes.
0: Nagyszerű, és akkor itt azt hiszem, hogy további három 60,
5: eset. 62-ben szintén Pelé volt. Igen? A tízes. Az angoloknál
0: 66. Ja, arról van szó, arról a tornáról.
5: Bobby Moore volt a tízes? Bobby Charlton?
0: Nem.
5: Oké, okay. Jó, nem tippelek, 70-ben nyilván ismételten. Pelé volt a tízes, uh-huh. A németeknél a tízes, mert hú, ki volt?
0: 74-ben. Volt?
5: 74-ben, ugye Gerd Müller 13-asban játszott.
0: Megkímélek a...
5: Nem volt tízes.
0: Igen, így van, nem volt tízes.
5: 40, nem volt tízes.
0: Nagyon érdekes, a németeknél nem osztották ki a tízes.
5: 78-ban, az érdekes volt, mert azt hiszem volt betűrendben adták, kapták az argentinok akkor az izét a
0: Messi szerint messz, is egy nagyon jó játékosra jött ki a tízes.
5: Igen, Kempes volt a tízes. Kempes volt a tízes. 82-ben ugyebár az olaszoknál
0: ez nagyon nehéz.
5: Ez nagyon nehéz.
0: Meg nem mondanám.
6: Melyik a kérdés? Biztos.
5: 82-es az olaszoknál volt a tízes.
0: Olasz tízes. Hogyha nincsen meg, akkor mehetünk tovább.
5: Cabrinit mondanám azért.
0: Nem Cabrini.
5: 86-os Maradona.
0: Tökéletes.
5: Maradona, azon nincs miről beszélgetni. A 90-ben Mateus volt a tízes.
0: Ez is olyan, hogy 94-es az, hogyha engem megnyúznak sem.
5: Hajlát, ha te nem tudod, akkor én sem. 94-ben vagy brazil volt a tízes.
0: Nem egy klasszis játékos, fogalmazunk úgy. Akkor
5: hogy került tízes közbe? Na mindegy. Lehet, hogy visszatérek rá, de nem biztos. 98-ban a franciáknál Zidane volt a tízes.
0: Tökéletes.
5: Zidane volt a tízes, 0-2-ben a braziloknál a...
0: Ez már talán könnyebb.
5: Hát a Ronaldo volt. A...
0: Nem.
5: Nem Ronaldo volt.
0: Mehetünk tovább.
5: Igen. Ki volt a tízes a braziloknál? Na mindent elviszik a srácok. 0-6-ban az olaszoknál okában nincs ki volt a tízes mezben.
0: Ez sem könnyű. Nem, nincsen még rablás majd a végén.
5: Jó, nem is tippelek. Tízesbe.
0: 2010.
5: A spanyoloknak ki volt a tízese.
0: Ez sem könnyű amúgy.
5: Igen.
0: Minden esetre azért mondjuk korábbi spanyol válogatott tagból is fel lehet idézni akár. Tehát a 2012-esben is azt hiszem, hogy ő volt a tízes. Menjünk tovább?
5: Menjünk tovább.
0: 14.
5: Németeknél ki volt tízes mezbe?
0: Na.
5: Schweinig, Rose.
0: Igen, azért, hogyha itt számokkal végig haladsz, akkor talán könnyebb.
5: Igen. Hátvédek közül nem. Schweinig, Rose, Klose nem tízesbe játszott. 18-esbe játszott a végig a pályafutását. A válogatottban Klose 18.
6: 11-esben a válogatottban.
0: 10. 2010, 10-es, illetve 2014, bocsánat, 10-es mez. Na mondj egy tippet. Azért néhányat most kizártál itt fejben. Hogyha esetleg a kizárt, azok közül, akiket nem zártál ki, azok közül tudsz mondani egy támadó játékost. Annyit elárulok, hogy támadó játékos a 10-essel.
5: Nyilván támadó játékos. Volt. Nem.
0: Gólt is szerzett, azt hiszem, ezen a VB-n. Most csak emlékekből próbálkozom.
6: Szerintem nem.
0: Nem szerzett gólt? Akkor nem akarlak átverni.
6: Viszont korábban igen.
0: 2010-ben igen, azt tudom.
6: Na. Meg 6-ban is.
0: Na jó.
5: Jó, ezen még lehet, hogy elgondolkoznék.
0: 2018?
5: 18-ban a fiatal franciáknál Bappé még nem volt tízes. Bappé volt a tízes. Bappé már megkapta fiatalon. A tízest 22...
0: Hát ez egyszerű lesz.
5: Ben pedig Messi persze.
0: Tökéletes.
5: Messi. Egy másodpercet gondolkozhatok.
0: Visszatérhetsz. Nem,
5: a többire nincs esélyem.
0: Jó, akkor a 14-esen gondolkozzál.
5: Gondolkozok, hogy ki lehetett a 14-es a 14-ben ki lehetett a németeknél.
0: Ez eddig 7 pont aki, egyébként a javadra.
5: Támadó játékos.
0: Illetve volt. Igen, mert a Pelét azt háromszor elhangzott, igen, az végül is hozzájárul még az a 2 pont. Én viszont úgyis csak 9-et számolok össze, mert nem hangzott el, illetve a 74-es nem volt. Hát akkor a 74-essel is megadunk még egy pontot.
5: Hát az is megmondani, hogyha nem, ha nem volt 10-es, igen, hogy ki volt a 10-es, tehát...
0: 10 pont
5: már biztos.
0: Mondjátok a
5: 14-est, mondjátok.
0: Nincsen, akkor feladom, hogy rablási lehetőség...
1: Hogy működik? Bármennyit lehet mondani?
0: Hát először is rablási lehetőség.
5: Egyet.
0: Ki szeretne mondani biztosan egyet? Akkor Laca, kezd be. Akkor viszont felcserélve megyünk tovább, igen.
6: De akkor legyen az, hogy amiket nem tud, amikről nincs információ. Tudsz mondani évszámokat?
0: Tudok mondani.
6: És akkor úgy
0: 50, kell. 50, 54, 66, 82, 94, 2002, 2006, 2010 és 2014, ahol nem hangzott el a 10-es.
6: Kezd az 50-essel, kérlek.
0: Választási lehetőség van, mivel rablás.
1: Menjünk visszafele, 2014 Lukács Podolszky.
0: Így van. Na most már beugrott, Laci. 2014 Lukács Podolszky.
5: Igen, nem játszott 14-ben gyakorlatilag. Igen, úgy lett világbajnok, hogy túl volt a zenítani.
6: Hát én meg megtörném a sort, akkor legyen 50, igen? És ott az urugvai... Schiaffino.
0: Nagyon jó! Plusz egy pont.
1: Ezzel nem hát szomorú, hogy ez csak egy pontot ér.
0: És ezt tudhatta neked. Volna neked, látod?
1: Hát én meg gondoltam, hogy udvarias leszek.
0: Na, mit tudsz még?
1: 66 Bobby Charlton.
0: Nem. Na, neked van-e tipped arra?
6: Szerintem az a...
0: Na,
6: furcsa volt lőhő.
1: Volt.
0: Nagyon jó, Hörsz. Plusz egy pont Katona Lacinak.
6: Ezek az egy pontokkal nem tudok előrébb lépni, tehát teljesen
0: mindegy.
6: De még
0: van rablási lehetőséged, mert most raboltál éppen Lacától, úgyhogy mondhatsz még egyet. 2006, 2010, 2002, 94.
6: 2002 Rivaldo.
0: Nagyon jó. Laca?
1: 2006 Francesco Totti.
0: Uh-huh. Na és akkor maradt 2010, 94 és 82. Van-e még bátorság, illetve tudás?
6: 54 volt?
0: Nem. Bocsánat, azt kihagytam. Igen, 54.
1: Nem tudom, legyen Helmut Rán.
0: Nem. Ha ezt megmondod.
1: Az 54-es? Aha. Inkább a 2010-est mondanám előbb. Fabregas.
0: Nagyon jó. Elfogyott-e a muníció?
6: Hát van név. Tehát 82-94.
0: Maradt, igen.
6: Meg ugye 54.
0: Uh-huh. Ez a három.
6: 82-ben a Paolo Rossi nem 10-es volt?
0: Nem.
6: Jó, mert...
0: Na, Laca, maradt.
6: Jaj! Jó, nem.
1: Mondjál, nyugodtan most tudnám, de most eljössz.
0: Na, utolsó egy lehetőség.
6: Hogy jó, hogy 82, lehet, hogy rosszul is mondom a nevét, Boni Senya?
0: Nem.
6: Oh.
0: Laca?
1: Senki. Nincs több.
0: 54, Werner Librik.
5: Ah.
0: 82,
1: hát
0: Giuseppe Dossena. 94,
6: Romário.
0: Rai.
1: 11-es volt Rai. Romário.
0: 94-es brazil válogatottban Rai volt a 10-es. Hát ott a 10-esnek
5: Pelé után.
0: Volt.
5: Pelé
0: igen,
5: után.
0: Igen.
1: Pelé három Rai és
0: erre mondta azt, hogyha megnyúznak sem. Nagyszerű. És azt hiszem, hogy most, ha megint számolunk egyet, akkor tudunk Lacának segíteni abban, hogy mennyi pontot kell mindenképpen választom. Szereznie a győzelemhez. 52 pontnál tart most Regős László. 54 pontja van Katona Lászlónak. És 46 pontja Edvi Lászlónak, úgyhogy hát ha három pontot összegyűjtesz, akkor már kispad koptatók, ami nem lesz meglepetés, a világbajnok válogatottak szövetségi kapitányát kellene megnevezni.
5: Hogy nem szabad választani ezt.
0: Úgyhogy utolsó feladat, ha három pontot összegyűjtesz, akkor megvan a győzelem, de azt hiszem, hogy itt fölényessé is lehet tenni.
5: Miért? Hát rabolhat, Laci, még rabolhat.
0: Illetve igen, rabolhat.
5: Laci, hát ha csak hármat mondasz.
0: Nagyon jó.
1: Szóval 2022 Lionel Scaloni.
0: Uh-huh, tökéletes.
1: 2018 Didier Deschamps. 2014 Joachim Löw. 2010 Vicente del Bosque. 2006 Marcello Lippi. 2002 Luis Felipe Scolari. 98 Aim Jacquet. 94 Carlos Alberto Pereira.
6: Jó, igen.
1: 90 Beckenbauer.
0: Igen.
1: 86-os is elhangzott, Biraldo, valami ilyesmi, de erre mindjárt visszatérek. 82 Olaszország, arra is visszatérek. 78 Menotti,
0: uh-huh.
1: Cesar Luis Menotti, 74 Németország, illetve NSK, ezt is tudom, nyilván
0: majd,
1: tudom.
0: Igen.
1: De jövök még, 70 Zagallo.
0: Tökéletes.
1: 66 Alf Ramsey.
0: Nagyon jó. Mindig egyelőre kiváló.
1: Igen, ott a két brazilt, azt nem tudom, a 50 58-62, de nem ugyanaz volt, azt tudom.
0: 54 akkor.
1: 54, igen. Németeknél. Arra is visszatérek.
6: Német fóbiád van, ahogy...
1: Hát most még 4-ből 2-t már elmondtam.
0: 50.
5: Nem sok kapitányok volt a németeknek.
1: Az 50-es Uruguayt nem tudom. Azon gondolkozom, hogy az olasz úriembert hogy hívták, aki 2-t nyert, és...
0: Eddig... Az sokat segít, hogyha tudod, hogy hívják.
1: Mert hogy ez a kérdés, igen.
6: És a 30-as nem tudod.
1: A 30-as Uruguayt sem tudom szerintem.
6: De jó.
1: Mert te igen?
0: Nem. Na de hogyha...
6: De négyet, amit te nem, azt igen.
0: Itt a sor végére értél, és még azt mondtad, hogy visszatérsz néhányra.
1: Igen.
0: Egyre
1: igen,
0: van a... lehetőséged egyre visszatérni.
1: Mert?
0: Hát a többit átugoltad.
1: Bárhol visszatérhettek. Hát bármikor, bármit mondhattak.
0: Na akkor.
1: Jó.
0: Még hogyha átgondolod.
1: Még a két németet azt illene tudni.
0: Uh-huh. Addig számolok egyet, legalább. Hogy hány pontnál tartasz.
1: Jó, köszönöm.
0: 12-t számoltam.
1: 12.
0: Úgyhogy ez már a mennyi? 4 pont hátránya volt, vagy 2 pont hátránya?
1: 2 volt.
0: Úgyhogy már 10 pont előnnyel vagy.
1: Tehát ha minden tud a Laci, akkor lesz X. Mert 22 igen, VB volt. Tehát ha még egyet mondok.
0: Ha egyet kitalálsz, akkor...
6: Jó, játsszuk addig, amíg kitalálod.
1: Nem. Próbáljátok.
6: Most a Lacit egy kicsit...
0: Nem, várjál. Először még Lacának akkor van egy lehetőség arra, hogy egyet mondjál, egyet még megnyerheted.
1: Nem jut eszembe sajnos.
0: Akkor itt viszont rablási lehetőség van.
1: Szólhatok majd, ha
5: esetleg felváltok, akkor mondanunk.
0: Igen, mind a ketten akartok rabolni. Jó. Akkor ki kezdje?
6: Helmut Schön, 74.
0: Nagyszerű, tehát akkor egyet kipipáltunk. Edvi Laci.
5: Sepp Herberger, 54.
0: Nagyszerű.
6: Itt van a papíromon, és a 31-38-asnál megint a keresztnében vagyok. Problémás, Pioli.
0: Nem.
5: Játékos volt. Pozzivónak hívták azt. Pozzi.
0: Pozzó.
5: Pozzó.
0: Hát ez nem lesz pont egyikőtök számára sem, de Pozzó, igen. Vittorio Pozzó.
1: Pozzó.
0: Jó. Így van.
5: Mondhatod?
0: Mondhatod, igen.
5: Ezó beárzott 82 az alaszoktól.
0: Katona László.
6: Ja, hogy nekem
5: 86-os maradt.
0: 86, 62, 58
1: az nem mondtam.
0: És a 30-as is kimaradt. Na?
6: A brazilokat nem, sajnos nem.
0: 86.
5: Mondtam korábban. Adásban mondtam.
1: De valami hasonló, mint amit én mondtam.
6: De valami Biráldót mondtál, ugye?
0: Igen. Néhány más a hangzó nem stimmel.
1: Bilardo.
0: Bilardo, igen.
5: Carlos Bilardo.
0: Carlos Bilardo, igen. Így van. Akkor Laci, neked, mármint Edvi Laci, a brazil kapitányok közül, meg az uruguayi kapitányok közül megvan-e bárki? Nem. Nincs? Laca?
1: Nincs.
0: Akkor itt véget ért a játék, a pontszerző hadjárat, igen, elmondom, 30-ban Alberto Supici volt az uruguayi szövetségi kapitány, 50-ben Juan López Fontana, 58-ban Vicente Feola, és 62-ben Aymoré Moreira volt a brazilok szövetségi kapitánya, úgyhogy urak, nagyon szépen köszönöm a játékot, következik az ünnepélyes eredmény hirdetés. A harmadik helyen végzett 48 ponttal Edvi László. Jár a gratuláció, jár a taps. A második lett és ezüstérmesként zárt, holnaptól már szebben csillog. Katona László 55 pont.
6: Valójában utolsó előtti.
0: És az első lett és ezzel a kvízjátékunk nyertese 64 ponttal Regős László Pál.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek és játszottatok, remélem élveztétek.
5: Köszönjük.
0: És még egyszer játékra invitálom a hallgatókat a plusz 30-30-555-56-05-ös számon, SMS-ben és Viberen lehet velünk játszani 19 óra 30 percig, tehát még 8 percen át. Egy helyes választ várunk a következő kérdésre. Melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? Még egyszer, a telefonszámunk SMS-ben és Viberen lehet üzenni plusz 30-30-555-56-05. Én Edvi László, Katona Lászlónak és Regős László Pálnak nagyon szépen köszönöm a részvételt.
8: Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Premieri százszörös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban Székely Zoya, Európa bajnoki ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. SMS számunk 0630 55 55 605, nem véletlenül szólt Shakira Waka Waka című szerzeménye, mert hogy Zoya minden gyakorlata előtt meghallgatja ezt a dalt.
3: Pontosabban minden verseny előtt, de igen, ez kifejezetten az én versenyzeném. Egy kis történetet hozzátehetek, ez úgy indult, hogy még fitnesseztem, 2010 körül járunk, és mentem fitnessedzésre, apukám vitt, és ment a kocsiba, a rádióba ez a zene. És én nekem annyira, de annyira megtetszett, és én ott pánikoltam, hogy ez a zene most itt véget ér, és nem fogom többet hallani, hiszen akkor még nem volt Shazam, hogy itt megkeresem, vagy YouTube-ra beírom, vagy nem tudom, meg hát pici is voltam, és úgy éreztem, hogy ez most itt lemegy, és mondtam apának, hogy valahogy szerezze már meg, és akkor ott mondta, hogy hát nem tudja, hogy meg tudja, meg minden, és elmentem az edzésre, és az szomorú is voltam, hogy milyen jó számot hallottam, de ma nem hallom többet, és nem is tudom mennyi idő múlva apa megszerezte nekem CD-re ezt a számot, és otthon volt a szobámban egy kis magnóm, és egyből beraktam, és akkor az ott rongyosra lett hallgatva, és ez lett a kedvenc zeném. Utána pedig egy kis hagyománnyá vált, hogy minden fitness verseny előtt, és utána később minden torna verseny.

0: videóklip is eljutott hozzám, és akkor megnéztem a videóklipet, és itt teljesen összeállt a kép, minden, és azóta pedig tényleg hagyományá vált, hogy ezt meg kell hallgassam versenyek előtt.
1: Csak a versenyek előtt hallgatod, vagy minden napokban is?
0: Inkább a versenyek előtt, mert úgy gondolom, hogy ha túl sokat hallgatnám, akkor kicsit elveszteni így a varázsát. Néha azért előjön, akkor, mint például most is nagy rázott a hideg, miközben hallgattam. Néha azért így meg elő-elő fordul, hogy meghallgatom, de igyekszem csak a versenyeknél.
1: Most, hogy már több a lehetőség zenéket meghallgatni, megkeresni, milyen más muzsikákat hallgatsz, szeretsz?
0: Ó, nekem nagyon, nagyon sokféle zene tetszik, nagyon szeretem a francia zenéket, nagyon szeretem a rappet, Drake a kedvenc előadom egyébként, de egyébként a magyar zenéket is előszeretettel hallgatom, úgyhogy mindenféle.
1: De nem csak ez az egyetlen egy dolog, ami rituálé az életedben. Ha jól tudom, akkor van egy kis párna sztori is.
0: Igen, őt Tentinek hívják.
1: Tenti?
0: Tenti, igen. Ő a kis párnám, születésemkor kaptam, és akkor még egy szép, masszív egybe párna volt, hát most már egy kicsit inkább ronyra hasonlít, mint párnára, de én nagyon nehezen alszom nélküle. Tényleg nagyon nehezen alszom nélküle, úgyhogy el sem tudok képzelni úgy egy versenyt, vagy egy kis kiruccanás, hogy ezt nem viszem magammal.
1: Hány kilométer lehet Tentiben?
0: Hát ezt nagyon nehéz. Nem tudom. Szerintem egy kezem meg tudom számolni, hogy hányszor aludtam nélküle, de most viccen kívül. Úgyhogy hát 23 év.
1: Ha már 23, akkor lépjünk 24-re, mert hogy volt ott egy olimpia, és azt megelőzően volt egy bukaresti verseny, talán még a nevét is tudom, Rom Gym Trophy.
0: Igen.
1: És a Magyar Torna Szövetség úgy döntött, hogy ennek a versenynek az eredménye dönti el, hogy ki indul a párizsi olimpián.
0: Igen.
1: És ezután kialakult egy olyan sztori, amit Georges Simenon, aki annak idején a Megré sorozatot írta, az olyasmi volt, mint a Kalambó, csak fekete-fehér, szóval hogy ő sem nagyon tudott volna ilyen krimi, folytatásos krimit írni. Avassuk már be a hallgatókat, hogy mi minden történt, kezdve ezzel a Rom Gym-mel.
0: Igen, hát az a helyzet, hogy ez a verseny, ez már sok mindennek a következménye volt, szóval tényleg ez, sokszor gondolkoztam azon, hogy ebből Netflixes sorozatot lehetne készíteni már, hogy én hogyan is jutottam ki erre az olimpiára, de igen, ki lett jelölve ez a verseny arra, hogy a Kovács Zsófi és köztem dőljön itt el, hogy akkor melyikünk utazik ki az olimpiára, és azt tudni kell előzetesen, hogy Zsófi előtte sérült volt, szóval keresztszalag szakadása volt, és ez volt a visszatérő versenye. Nekem nem volt, hál' Istennek, sérülésem ezelőtt, és ez egy kétnapos verseny volt, úgyhogy tényleg sokszor beszéltem már erről, és tényleg órákig itt tudnánk ülni, hogyha az egészet elmesélném lebontva, hogy mit, hogy éltem meg, és mi hogyan történt, de röviden, tömören az első versenynap nagyon jól sikerült, sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni, 14 és fél pontot kaptam rá, mármint 14 és 50 ezred, és itt sajnos a Zsófinak nem sikerült ez a kvalifikáció, és három hiba is csúszott a gyakorlatába, így 9. lett, ugye ez első számú tartalékot jelent. Itt, mivel másnap volt a döntő, sokan már örültek annak, hogy akkor ezek szerint én fogok az olimpiára menni, hiszen Zsófinak nincs lehetősége a döntőbe szerepelni, mert csak tartalék, de már akkor mondtam, hogy azért várjuk ki a végét, mert itt már láttunk mindent az előttünk levő fél évbe.
1: Hát, ha van egy portugál?
0: Igen, és akkor aznap pedig ment a bemelegítés, ott még úgy látszott, hogy minden megy, ahogy amennie kell, és a verseny előtt picivel a portugál lány mondta, hogy ő nincs jól, és betegnek érzi magát, úgyhogy ő visszamondaná ezt a versenyt, és akkor történt meg az a forgatókönyv, hogy a Zsófinak ott hirtelen gyorsan be kellett melegítenie, és akkor realizálta, hogy meg én is nyilván, hogy akkor ő most kapott itt még egy lehetőséget, és ő itt a gyakorlatára 14,2 pontot kapott, ha jól emlékszem, úgyhogy másfél tizeddel többet, mint én az előtte levő nap, így a Torna Szövetség úgy döntött, hogy őt viszi az olimpiára.
1: Én összetörtem volna ilyen helyzetben. Mit csinálta?
0: Ha teljesen őszinte kell, hogy legyek, akkor már amikor megtudtam a hírt, hogy Zsófi végül be tud kerülni a döntőbe, mert visszalépés van, Félreértés ne essék, nem annak nem örültem, hogy a Zsófi

0: kap még egy lehetőséget, de ott nyilván éreztem azt, hogy ez lehetőség is arra, hogy esetleg ne én menjek, úgyhogy már azt ott nagyon nehéz volt feldolgozni, mert tényleg nagyon kevés idő volt már a döntőig, szóval ott nem az volt, hogy volt egy nap ezt megemészteni, felszívni magamat, és akkor oda tenni magamat a döntőbe, hanem nagyon hirtelen ért és nehezen tudtam kezelni, be is csúszott egy hiba a döntős gyakorlatomba.
1: Ez a mentális pillanatnyi állapotod miatt történhetett?
0: Én úgy gondolom, hogy emiatt igen, hiszen előtte is lehetett látni, hogy az előtte levő nap meg nagyon szép gyakorlatot tudtam bemutatni magas pontszámmal a végén, úgyhogy szerintem nem fizikálisan volt itt a probléma, és igazából a verseny után nehéz leírni, miket éreztem nyilván rossz értelemben. Nem nagyon találtam a miértjét, hogy ez tényleg miért történhetett így, és ennyiszer ilyen közel lenni az olimpiai kvótához, és végül nem menni, ez szerintem nagyon egyedi történet, és nem nagyon tudtam ott hirtelen más sportolót, aki előtt ennyire lebegtették azt az olimpiai kvótát, mint az én szemem előtt az élet, és ott kellett is egy pár nap, amire kicsit összeszedtem magamat.
1: Hogy zajlott az első párbeszéd ezután közted és Zsófi között?
0: Nagyon sokáig nem is volt párbeszéd, pedig egy szobában voltunk ezen a versenyen. Én oda mentem hozzá, és megaláltam. Annyit sem tudtam kinyögni, hogy gratulálok, de ezzel az öleléssel nyilván ezt próbáltam átadni, hogy nagyon fáj, de örülök neked, és megaláltam, és igazából ott ki is mentem a teremből sírni, mert azért nem szerettem volna, hogy ott mindenki előtt lássanak engem összetörni. Utána a szobában elég, hát rossz volt a hangulat, ezt azért el lehet képzelni. Előtte levő nap a Zsófi érezte magát ugyanúgy, mint én másnap, hiszen akkor nagyon úgy tűnt, hogy nem ő fog menni, hanem én. Én nagyon örültem, ő nagyon nem. Utána másnap megfordult teljesen minden, őrült, én pedig nem. Úgyhogy itt ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció volt, és nagyon nem voltam még ilyenbe korábban, ő sem, és nem nagyon tudtuk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni kezelni, úgyhogy utána inkább arra voltam ráállva nagyon, hogy valahogyan szedjem össze magamat, és valahogy a fejemben lévő vihart, ami keletkezett ezáltal a döntés által, azt helyre rakjam.
1: Ilyenkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ember úgynevezett tartalék státuszba kerül.
0: Igen.
1: Ami azt jelenti, hogyha bármi történik a csapat bármely tagjával a Párizsi olimpiáig, vagy annak az elején, akkor a tartaléknak készen kell állnia arra, hogy beugorjon. Magyarán el kell járni az edzésekre. Most mindenki gondolja el, hogy ilyen lelki állapotban hogy lehet edzéseken részt venni, és valamilyen szinten magát egy olyan szinten kell tartani, hogyha mégis megtörténik a baj, és valaki megsérül, akkor bármelyik pillanatban be tudjon szállni. Te hogyan jártál le az edzésekre, és egyáltalán mit csináltál azokon az edzéseken?
0: Igen, itt még 3 hét volt az olimpia kiutazásig, és én azt az utasítást kaptam, hogy én amíg fel nem szállnak a gépre, és el nem mennek, addig én nekem be kell mennem, és edzenem kell, mert tartalék vagyok. Utána, miután kirepültek, akkor leállhatok az edzésekkel. Hát ezek életem legrosszabb edzései voltak, és akkor még keveset mondtam szerintem.
1: De volt érdemi része is, vagy csak bementél, és hát mondjuk hát, úgy fölkapaszkodtál a szerre?
0: Én őszintén állítom, hogy mindent elkövettem, hogy megmozdítsam a testemet, és a testem mindent elkövetett, hogy én ne csináljak semmit. Tehát fizikálisan lent voltam a terembe, és próbáltam érdemi fogásokat csinálni, érdemi mozdulatokat, nem nagyon sok eredménnyel. Tehát úgy gondolom, hogy eleve rettentően veszélyes így tornázni, tényleg eleve nagyon veszélyes sport, nem hogy olyankor, amikor a lelki állapot az ilyen rossz állapotban van, de nyilván ilyen szerep is van, hogy tartalékba kell lenni, élsportolók vagyunk, és úgy voltam vele ott, hogy nekem muszáj valahogy bevinnem magam a terembe, és valamit csinálni, mert jelenleg most ez a feladatom, és ezt kívánja a közös érdek. Úgyhogy...
1: És egyszer csak eljött július 25-e.
0: Igen.
1: És Kovács Zsófia megsérült.
0: Igen. Azt kell tudni, hogy ők itt már kint voltak 5 napja, mert azt hiszem hétfőn utaztak ki, és pénteken volt a pódium edzés, ahol ő megsérült. 5 napja nem edzettem itt már, mert én nem tudtam azt, hogy kint, ha megsérül valaki, akkor is lehet cserélni. Én végig azt gondoltam, hiszen azt az utasítást kaptam, hogy a kiutazásig legyek készen, hogy utána már nem lehet. Úgyhogy mi leálltunk az edzésekkel ott hétfőn, és igazából csak azon voltam, hogy valahogyan összekaparjam magamat a padlóról, meg a környezetem is csak azon volt. És akkor ott pénteken ugye nagyon késő este volt a pódiumedzés, és csörgött a telefon a megállás nélkül. Mindenki hívogatott. De olyanok, hogy ilyen távolabbi rokonok, közelebbi családtagok, tehát olyanok is, akikkel nem feltétlen beszélek csak úgy minden nap. És egyébként ez egy, hát nem annyira vicces történet, de pont belém tolattak akkor, és éppen írtam ott a betétlapot, meg ott idegeskedtem, akkor még új volt az autóm, és mondom, hogy még itt hívogat mindenki, nem hiszem el, mi történik. És akkor felvettem az egyik családtagomnak a telefon, és akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, hogy mész az olimpiára, mi lesz? Úristen, nem tudom, mész, mi van? Mondom, miről van szó? Nem tudom, miről van szó, hiszen én nem tudtam még akkor, hogy mi történt a pódiumedzésen, még nem nyitottam meg semmilyen közösségi média felületet, ahol esetleg láthattam volna. És akkor mondták, hogy Zsófi megsérült, és hogy most akkor mi van? Mész? Én megnyugtattam mindenkit, hogy nem fogok menni, mert sajnos megsérült most, és ez tényleg borzasztó helyzet, de én már nincs lehetőség cserére, váltig állítottam. Úgyhogy mindenkit megnyugtattam, hogy ne éljék bele magukat, nem fogok tudni már sajnos kiutazni az olimpiára.
1: Holnaptali.
0: Igen. Erre rá lefeküdtünk aludni, és reggel 6-kor csörgött a telefonom, és a főtitkár úr hívott, és akkor megláttam, hogy ő hív, akkor várt le először a víz, hogy ez most azért lehet, mint amire gondolok. És akkor felvettem, és ott tájékoztatott arról, hogy van lehetőség cserére, és hogy másnap reggel akkor a gépem jönne Párizsba.
1: Oké, csak aki olimpiára megy, annak szüksége van felszerelésre, egy erkölcsi bizonyítványra, és egy olyan doping igazolásra, amit elfogadnak majd az olimpián.
0: Igen.
1: Ezekkel te nem rendelkeztél?
0: Nem.
1: 24 órával? 48 órával?
0: Körülbelül 24 órával az utazás előtt.
1: Na ezt, hogy lehet megszerezni ezt? Hétvégén?
0: Hát, ezt emlékszem, hogy ez a napom, ez életem leghosszabb napja volt. Tényleg elárasztottak a telefonhívások. Természetesen ott a klubom, az akkori klubom, a Fradi nagyon örült annak, hogy én kijutok. Azonnal akartak interjút csinálni, akkor utána hívott nyilván főtitkár úr, hogy minden, ami kell, még azt intézzük el gyorsan. Akkor hívtak a felszerelés miatt az olimpiai bizottságból, hogy nekem semmim nincsen, és nem raktak nyilván nekem össze csomagot, úgyhogy van olyan pólom, ami XXL-es, tehát hogy tényleg ilyen hirtelen összeválogatott csomagot, azt hol adhatják át nekem. És én mondtam mindenkinek, hogy mindent értek, nagyon örülök, de én nekem muszáj elmennem edzésre, mert 5 napja nem edzettem, és előtte 3 hétig, hát bent voltam fizikálisan a teremben, de fejbe valahol egész máshol, úgyhogy itt most nekem csodát kell csinálnom, és valahogy össze kell szednem magamat fizikálisan.
1: És milyen volt az aznapi edzés?
0: Hát az a helyzet, hogy az én edzőim már nyaraltak. Szóval én egyedül mentem edzeni, és nyilván telefonon kértem az instrukciókat. Egyébként ezt hozzá kell tennem, hogy amikor a főtitkárral letettem a telefont, ő kérte, hogy hívjam vissza, hogy vállalom el a versenyt, így vagy sem. Én ott nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert azt éreztem, hogy egyik kézről az álmom válik éppen valóra. Másik kézről viszont én ilyen felkészületlen versenyre még soha életemben nem voltam, és ráadásul ezt olimpián. Tehát tényleg, amikor mindenki úgy volt vele, hogy na jó van, akkor most már kijutottál, akkor lássuk, mit csinálsz. És őszintén ötletem nem volt, hogy én ott milyen teljesítményt tudok nyújtani, úgyhogy tornában már egy hosszú hétvége is soknak számít, hogyha kihagyunk, nem, hogy ennyi idő. Ráadásul tudtam azt, hogy kiutazok, és kis túlzással azonnal versenyzek, se előtte levő edzés, se pódiumedzés.
1: Elvben lett volna lehetőség egy pódiumedzésre, de valahogy az mégse jött össze.
0: Nem is lett volna lehetőség, hiszen a Zsófi a megszervezett pódiumedzésen sérült meg. Tehát utána én csak másnap utaztam ki, tehát már nem volt lehetőség, már csak a verseny jött. Ennyi. Lemaradtam róla, kész. Azt csinálsz, amit így első blikre tudsz. Tehát én még sose versenyeztem így, se itthon, se külföldön, semmilyen versenyen. Hát én ezt az olimpián próbáltam ki először, hogy ez milyen, és őszintén nagyon féltem, és nem tudtam emiatt rávágni azt, hogy én természetesen elvállalom, mert akkora félelem volt bennem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megcsinálni, és ott Géza bácsit felhívtam, és elmeséltem neki, mi történik éppen, és ő olyan szidás